0: nem mondom az elejét.
1: 100 000 ember van ebben a stadionban. Hát nem pont ő kapta, aki kalapot akart venni. Szóval, na, ilyen eseteim voltak ott.
2: Magyarul akkor a Csurka Gergő is vágyott egy kalapra.
0: Igen, és csak szerintem. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én Pekingben egy másik ilyen hatalmas célra, persze, azért ez most vicce, nagy, valaki komolyan vegye, hát azért én ott végeztem a munkámat. Úgy képzeljétek el, hogy míg a Nemzeti Sportos, vagy bármelyik médium képviselője megírta a kis cikkét, vagy megcsinálta a kis interjúját, és elment a városban nézelődni, addig Ildi a következő médiumokra fel lehet sorolni. Danubius, Schlager, Juventus, ebben mind tudósítottam, és mind háromban mást, mert nem lehetett ugyanazt mondani. Írtam valami két újságnak, HVG, Origo, és így tovább. Tehát Ildi, az gyakorlatilag egész nap dolgozott, hogy, és imádtam, tehát hogy még így is imádtam, nem számított. Szóval a lényeg az, hogy azzal a célra mentem ki, hogy a fiamnak, a sokat emlegetett Nagy Viktornak nagy kedvencei voltak. Többek között Kobe Bryant, LeBron James, Messi, Ronaldinho.
3: Egy kis elérhető sztárnak.
0: Abszolút, és Federer. Na hát Federerre úgy kezdődött, hogy addig bujkáltam a sajtótájékoztatót, hogy egyszer csak ott álltam magam előtte.
3: Bocs, az volt a missziót, hogy
0: tőlük... neki, tőlük valamit szerezzek a Viktornak mindenképpen. Na most a Federer elé úgy kerültem, hogy észre se vettem, és ha már ott voltam, akkor gyorsan bekérdeztem egy Ildiset, ugyanis 8-án született, augusztus 8-án, és 8-án volt a megnyitó, és hát mindenki beszélt róla, hogy itt mekkora csinadatta lesz, az is volt, mindegy. És akkor ilyen sok szakmai kérdés között egyszer csak Ildi így bevágta, hogy és akkor gondolta volna, hogy a szülinapjára ekkora felhajtást fognak rá. Annyira örült neki, még kétszer. Mert ugye az van egy ezeken a nagy sajtótájékoztatókon, akire ő néz, az kell beszéljen. És így kétszer visszanézett rám. Hát én olyan boldog voltam, hogy elmondhattam magamról, hogy exkluzív interjúm van vele. Na szóval igazából Kobiékkal is sikerült, sőt, Kobiékat is tanyugasztalja, rávettem arra is, hogy Viktornak felmondják a telefonomra, hogy boldog születésnapot, mert ugye hát már jött akkor a szülinapja, és képzeljétek el, hát ez a világ, tehát hogy így föl, meg ugye fekete emelnem a telefont, és az a rész van meg, amikor megnyomtam a gombot, hogy vége, az lett az eleje, mert hogy ijedtem, úgy izgultam, hogy nem mertem. És az van meg, hogy ő mondja, hogy no problem, én megmondom, thank you so much. Most hálálkodok neki. Ennyi van rajta videó. Na mindegy, szóval hát ez ilyen, amikor az ember nagyot akar. A másik meg az, hogy mi nem kaptunk belépőt az argentin-brazil meccsre, a foci meccsre, hát meg ott voltak a nagysztárok, akiket még el kellene kapni, és csúnya dolgot műveltünk, hát belógtunk a 24 pont hát, igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott találtuk magunkat. A Kobiék fölött néztük egyébként a meccset, és hát a végén addig arra szóltam, tehát ezt tudni kell, hogy akkor a Ronaldinho nagyobb sztár volt, mint a Messi, pedig persze. A Messi se volt kicsi. És a Ronaldinho-t hátul kilopták, mert nagyon sok képet tudtam csinálni, ahol egymás mellett áll a két istán, és akkor ez milyen jó lesz. És akkor mentem a mixzónába, egyszer csak Messi kiérkezik, csak úgy, és senki, tehát így mindenki, tehát így ment el az emberek között, de nem azért, mert nem akart megállni, hanem mert akkor mindenki mást kérdeztek. Na mindegy, a lényeg az, hogy én meg elaszoltam vele balra, és egyszer csak ott álltam valahol a busz mellett, és akkor megvan egy képsorozatom, hogy koketálunk a Messivel, persze a buszról magas volt, és akkor úgy jó volt. Lett a vicces, szóval annyi ilyen vicces élményem volt, és én szerettem ezeket, de persze a munka volt az első, csak jó ezekre vissza, hát a boltot azóta, tehát ne tudjátok meg, ott állsz, már nyitod a szádat, hogy végre meg lesz ő is interjúban, ezt tegyük hozzá gyorsan, és abban a pillanatban a Mixzona menedzser közölte, hogy két csoport már nem bírja tovább, már órákért, tehát ezt tudnatok, egy atlétikában órákat állnak a sztárok a Mixzónában, vagyis a vegyeszónában, ahol a sajtó találkozik, tehát ez kibírhatatlan, nem normális, tehát hogy ilyen most is ez volt. Tehát az Ingebrigtsen tulajdonképpen, ha nem két órát volt Mixzónában, akkor sem ennyit, és jót akartunk vele, és majdnem csináltunk egy hatalmas nagy hibát, ugyanis a kezdet, tehát így mondta, hogy valami kaját valaki adjon, mert így lépegetett tovább. Az egyik a Mixzóna menedzserem, Kukla René, elrohant és hozott neki egy sütit a Media Centerből. És ő bele is harapott, lépett tovább, tette a háztömeg, és egyszer csak jött a VA-nak a képviselője, hogy ha nem tudnám, hogy ti vagytok, és hogy honnan hoztátok, akkor ebből baj lehetne, mert dopping, meg is mérgezhettük volna, és bármi ilyen, tehát hogy mi tényleg segíteni akartunk, szóval még most is bele tudunk futni egy-egy ilyenbe, de hát megint az emberi oldal.
3: Persze.
0: Szóval... Hát igen, ezek ilyen érdekes dolgok, de ugye van, és az elején elkezdtem mondani, hogy mitől vagyunk mi mások. Hogy mi nem csak egymással vagyunk emberek, hanem a sajtóval is, és érzik, és a sportolóval pláne. Tehát annyiszor segítjük, tehát van olyan, hogy szóval, ugye megszoktam, én is sportoló voltam. Tudom, hogy milyen az, amikor kedved nincs, legszívesebben üvöltenél. Én azóta elérzékenyülök, hogyha már Pekinget emlegettük. Egyszerűen a Phelps-el lett volna lehetőségem interjút csinálni, és esküszöm, kicsinyes bosszúból nem csináltam, mert mind a három ezüstjét végig sírtam a Lacinak, mert hogy miért most, miért ez ellen, miért így, szegény Laci, a fene egye meg. És tulajdonképpen mindig úgy vagyunk, hogy egyszer a sportolót nézzük, van akivel nincs mit nézni, mert itt is vannak az atlétikában, hogy nem érdekel senki, és átmegyek a mix zónán, és nem szólok senkihez. Na, de azt elfelejtettem mondani, hogy ugye a Boltra fenem 2008 óta fogam, úgyhogy most sikerült vele találkozni.
3: És Betlehem Dávidnak is segítettél.
0: Igen, a váltófutásban ugye megnyerték, kijöttek, és akkor...
4: Nagyon helyesek voltak.
0: Igen, hát óriási volt, hát a Dávid amúgy is óriás számomban, nem? Tehát ő a Góliát, mindegy. És akkor mondta, hogy valaki nem tudná elintézni, hogy én a Bolttal fotózkodjak, mert micsoda, hát ha addig élek is. Szóval, és hát azonnal segítettem, úgyhogy...
3: Hajatok hasonló, úgyhogy a passzal segítettél picit.
0: Úgyhogy az ember tényleg nem csak így, hanem minden formában azt nézi, hogy tudja, és az infodeszkben ülő kollégám észreveszi, a 18. sorban valaki rosszul van, és oda megy és megkérdezi, segíthetünk-e, és mindig azt mondják, hogy ilyen velük nem esik meg sehol. És tényleg van olyan, hogy kikísérjük, mert nem tudja, hol a busz, hogy hol ülne föl, oké, elkísérjük. És ezek tök jók, tehát ezt azt látni, hogy tehát volt egy kenyai úri ember, az minden nap hozott valami ajándékot az infodeszkben, mert neki segítettek. És akkor mi is vettünk neki, és elsírta magát. Tehát, hogy mondta, hogy hát ő erre nem gondolt, hogy ő is kap. Hát miért? Hát ha adtál, miért ne kapnád?
2: Szóval... Kapott egy buszjegyet?
0: Nem, azt amúgy kaptak bérletet, jó belenyúltál. Utazási bérletet kaptak, de nem, hanem tényleg magyaros ajándékokat vettünk neki, mert ő is szórta a kenyai.
3: Mondtad, hogy sok tanítványod volt már, és itt a beszélgetés előtt elárultad, és szerintem arról beszélhetnénk, hogy lesz egy iskola is, ami vagy a neved alatt fut, vagy az általad tanított dolgok mentén működik.
0: Igen, ugye én, mint mondtam, 96 óta tanítok, a Komlósi Oktatási Stúdióban voltam oktatásigazgató is, aztán a TV2 Akadémián 13 évig építettem, mert sport akkor ott még nem volt, tehát én vittem oda a sportot, és most úgy, tehát évek óta mondja mindenki, hogy Ildi, ez a fajta módszer, ez a fajta emberség, meg az, hogyha valahol megkérdezik, hogy beajánlok valakit, vagy nem is tudják, vagy nem én ajánlom, de megkérdezik, hol tanultál, Kolozsirdinél, fölveszik azonnal. Valamiért, valami biztonságot ad a...
3: Hiteletben már szerintem.
0: De nem, hogy az, nem hogy tényleg biztonság. Megtanítottam őket hírt írni, tényleg megtanítottam, és jó csapatjátékosnak lenni főleg, mert mindig mondom, hogy a tehetség nem elég. Tehát, hogyha nem tudsz beilleszkedni, akkor pont itt...
3: Bocs, volt olyan csapattagod, aki tehetséges volt, de emberileg nem illett bele?
0: Pont ezt akartam elmesélni. Uh-huh. Bitman Emilnek ajánlottam be egyszerre 4 embert, hogy majd az egyik fönn marad a rostán. És írtam minden ki ez jellemzés. És mondtam, hogy soha ne vedd alapul azt teljesen, amit én írok, hiszen másak vagyunk. Lehet, hogy neked a kémiád nem működik azzal, akivel én állítom, hogy milyen jó. És leírtam mindegyikről. Az utolsóhoz írtam azt, hogy a legkevésbé tehetséges, ez fog nálad megmaradni. És mert leírtam a többinél, hogy egyszerűen nem tud csapatban játszani. Tehát volt olyan, hogy elment hamarabb, mert neki edzésre kell menni, meg ilyenek. Hát ez egy szerkesztőségben nem tolerálják olyan könnyen.
2: Ez neked is volt, Gege, hogy ha jövőre készülsz a Masters-re, akkor nem lehet mellette.
5: Ja, jó, így lesz. Figyelek majd vasárnap reggel, figyelek abszolút.
0: Sőt, a hátadon viszel valakit, hogyha véletlenül lelassulna. Szóval igen, hát az egyéni sportágaknál más, de higgyétek el, hogy ott is, tehát a közeg az sokat tud nektek adni. Hiába vagy a kórumban egyedül.
3: Igen. Szóval az iskola.
0: Igen, és akkor, és évek óta mindenki mondja, hogy ezt, és még a tanárom is, a Harle Tamás, hogy miért nem csinálsz, és tavaly, amikor eldöntöttem, hogy új utakra lépek, akkor, és eljövök az akadémiától, mint hogyha a jó Isten küldte volna, két percen fölhívott valaki, aki mondta, hogy hát neki van egy akadémiája, egy 10 éves akadémiája, és hogy ő már nem nagyon csinálná tovább, nem veszem át. És akkor mondtam, hogy hát dehogy nem.
2: És úgy, akkor hogy... eddig volt Komlósi Oktatási Stúdió, most már lesz Kolozsi Oktatási Stúdió?
0: Ó, ott volt egy rossz sztori. Szerintem ott tért véget az én pályafutásom, mert a csörgött a telefon, Gábor fölvette, és valaki így kérdezte, Kolozsi Oktatási Stúdió. De igazából örülnie kellett volna, hiszen vittem az egészet, tehát nem kell bejárnia, tehát hogy tulajdonképpen én azt is boldogan és örömmel csináltam, de hát ez van, ez van. Na, szóval igazából, és a másikat is, és amibe vágok mindent, mert higgyétek el, hogy tényleg Ildi boldog, Ildi büszke, de Ildi szerencsés elsősorban, és azt szokták mondani, az a szerencsés, aki tényleg visszafele kapja a bumeránggal azt a jót, amit ő próbál átadni
4: hát
0: mindenkinek. Igen, abszolút, tehát az is egy ilyen visszacsengés, hogy tényleg egész életemben azt néztem, hogy a tanítványomat segítsem elhelyezkedni emberileg. Volt olyan, hogy hajnal 3-kor csörgött a telefonom, hogy Ildi, lerobbantam Gödöllőnél az M3-ason, és nem tudnál segíteni, mert senki nem veszi fel a telefont. Férjem így nézett, hogy na ez ki. Mondtam, hogy senki, már nem senki, hanem egy tanítvány, segítenem kell, mentem. Szóval igazából ezt a szemléletet, ezt egyre inkább szükség van erre. Én azt érzem, hogy pont ebben a világban, amikor hányfele szakadtunk, amikor nem akarunk együttműködni csak dacból sem, vagy irítségből, vagy mindenféle okokból, de magunknak ártunk. Tehát, hogy én pont ezt akarom bevinni ebbe az akadémiába, hogy én továbbra is emberként adjak nagyon sokat a hallgatóknak, többféle területen természetesen, tanítsak meg mindent, amit erről a szakmáról meg lehet, néha azon is túl, tehát tényleg, mint egy bolond, minden hazamegyek, mit nem mondtam el, akkor még ezt holnap el kell mondani, vagy meg kell írni nekik, hogy tudjanak róla, hát nem biztos, hogy képesek befogadni, de próbáljuk meg mindent átadni, mert volt egyszer egy ismerős, mondta, hogy hát ne adjál át mindent mindenkinek, aztán beülnek a helyedbe, és mondtam, és akkor hát engem valami motiváljon már, hogy maradjak a helyemen, és hogyha változni kell, változni, és én szívesen ülök. Én például most mondtam a búcsúbeszédemben a kollégáknak az atlétika szuperdöntő után, hogy én már tényleg várom azt a pillanatot, amikor már ők is visznek egy nagy eseményt, és akkor engem oda elhívnak, oda kell keckedni, hogy az nem volt jó. De nem, tényleg, szóval én szerintem csak így lehet, és ezeket az iskolákat is így lehet. Nagyon sok, én jártam nagyon sok iskol, mint mondtam, hogy elvégeztem ilyen-olyan iskolákat. Mindenütt az volt, hogy arccal a pénztár fele. Egyszerűen nem bírom elviselni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nem adsz át mindent, valahol visszapörög az, hogy apám mindig azt mondta, hogy minek ez a sok tudás neked, hogyha nem adod át, ami benned van. Tehát akkor te rosszabb vagy, mint Harpagon, aki ugye a fösvényként fogta a pénzét és mindenét. Add ki magadból, mert hidd el, megtérül az univerzumban. És vicces sztori, ugye a csapattársaimnak a házi olvasmányokat én olvastam fel a buszon, meg előadtam nekik mint egy sztorit, ugye színésznek készültem, szóval mindegy, és 2 év múlva az egyik elkezdte erősíteni, már pedig azt ő olvasta, mondtam, te, hogy olvastad. Igen, úgyhogy pont ezért érzem azt, hogy ugyanígy ezeket a most kezdő fiatalokat egy kicsit segíteni abban, hogy a saját hangjuk, mert ugye volt egy korosztály, akik azt mondták, hogy ne mondd meg nekem, te neked aztán ne legyen itt véleményed, vagy, és a lányommal is megküzdöttem ezt a dolgot, és pont ezt mondtam el, hogy én csak üvegeket, mert apám így mondta annak idején, hogy a kamrádba én üvegeket rakok be, van befőtt, lekvár, mindenféle, de ez nem biztos, hogy azt kell megenned, kóstold meg, tedd hozzá a tiédet, és csinálj egy harmadikat, ha kell. Tehát ezek az, de amikor bajban vagy, és befordulsz a kamrába, és nincs ott semmi, akkor csak hülyeséget tudsz csinálni. Mondod. Tehát, hogy én ezt akarom az iskolában, és jó sok befőttes üveget berakni a kamrájukban, hogy aztán, mert hogy sajnos, de olyan jó, hogy ilyen közegben ülök itt, és ezt így elmondhatom, de azért eléggé aláment ez a szakma, és már bárki mondhatja magáról, hogy újságíró, vagy rádiós, vagy bármi, hát nekünk elég sokat kellett dolgozni ezért, szóval én szeretném, hogyha megint az a régi, pont a ti korosztályotok, akik tényleg a Telesport, hát zseniális csapat, szóval ahová én is meghívást kaptam egyébként, mert feltettem 3 kérdést az órán Vicrai Tamásnak, végén odaintett, és mondta, hogy magában van valami. Kap egy hónapos a szabadságtér, egy hónapos belépőt. Csak hogy én egész életemben menekültem a tévé elől, tehát én rádiós akartam lenni, én ezt már akkor tudtam, szóval igazából az egyik ajtón belöktek, és a másik ajtón kijöttem, sőt, hát én együtt vezettem műsort a Komlósi Belökött oda is, hogy a Vitrai Tamással együtt vezessek műsort, de mondtam, hogy csokom, nagyon szép volt, nagyon jó, meg vagyok tisztelve, másik ajtón ki. Szóval ezt akarom, hogy meg nagyon sok szülő meg fiatal nem tudja, hogy mi akar lenni, adjunk valami példát erre is, hogy lehet, hogy nem ez, de legalább akkor nézze meg, hogy ez-e vagy az.
3: Ildi, ez már sajnos a végszó.
4: Hát sok sikert kívánok.
3: Köszönöm, hogy elmondtad.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
3: Ilyen kevés kérdéssel, ilyen élvezetes kérdéssel, és nem volt a rádióban, úgyhogy nagyon köszönjük neked, hogy eljöttél. Hívunk máskor is, mert témánk ezer van, és hallgatnánk még nagyon szívesen. Lázár Kolozsi Ildikó, vagy Kolozsi Lázár Ildikónak nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Itt tudja fogni!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd védi. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérfegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a legnagyobb fogás mikrofonjánál Bálint Attila. Jó hírekkel kezdünk, és jó hírekkel is folytatjuk. A közelmúltban a hétvégén több világbajnokság is lezajlott a horgássportban. A pontyfogó világbajnokságon Észak-Macedóniában ezüstérmesek lettek a magyarok az ukránok mögött. Hát az ukránok ebben a műfajban verhetetlenek már évek óta. Itt arról a műfajról van szó, amelyik a partról történő bojlis horgászatot jelenti, és dobócsővel etetnek, illetve hatalmas paritjákkal. Aztán volt egy másik világbajnokság is, ez már a 72. gyakorlatilag a versenyhorgászat legősibb, legrégibb és legnagyobb versenyszáma, ez a király kategória, a nemzetek világbajnoksága. És ez szombaton ért véget magyar sikerrel. Sikerrel, mert bronzérmes lett a magyar csapat sok-sok év, kihagyott év után, tehát volt, amikor nem sikerült dobogóra állni. Legutóbb Plovdivban világbajnok volt a magyar csapat, de ennek már úgy jó 10 esztendeje. És a magyar csapat egyik horgásza, aki pont napra szinte 2 évvel ezelőtt egyéni úszós világbajnok volt, Csillag László, noha pár órája érkezett haza Korusból, Portugáliából, volt olyan kedves, hogy bejött ide a stúdióba, hogy megossza önökkel a világbajnoki bronzérem élményeit, és sok minden másról is beszélgettünk majd. Köszöntelek szeretettel a stúdióban, Laci.
3: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözöllek Attila, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Ugye így szokták mondani a rádióban. Köszönöm a behívást, tényleg hajnalba értünk haza 3 órára, de már délután 1 van, úgyhogy volt egy kis időnk aludni, és még nyalogatjuk a sebeinket.
2: Sebeket?
3: Nem sebeket. Igazából ez egy megnyert bronzérem volt, örültünk neki nagyon, mert hiába, hogy nagyon sikeres a válogatottunk, tehát nagyon ritka, hogy érem nélkül jövünk haza Európa bajnoki vagy világbajnoki versenyekről. Azért világbajnokságon 2019 óta a felnőtt kategóriában nem nyertünk csapatérmet. Azóta volt 4 egyéni érmünk, amiből az egyik az enyém volt. Volt ugye Szákovics Imre bronzérme, ezüstérme, bronzérme Csőregi Balázsnak, és aztán időrendben 2 éve nekem egy arany, és tavaly meg jó barátomnak, Nagy Andrásnak szintén egy arany. Tehát voltak nagy sikerek, és Európa bajnokságon is voltak csapatérmek is, egyéni érmek is az elmúlt években, de ami igazán fontos ebben a sportban, a világbajnoki csapat érem, az már 19 óta nem volt. Úgyhogy most ennek a bronzéremnek is nagyon örülünk.
2: Olyannyira, hogy be is ugrottatok a vízbe fürödni egyet.
3: Természetesen, ehhez mondjuk hozzá kell tenni, hogy 40 fok volt, tehát nem esett nehezünkre a körülbelül 30 fokos vízbe beugrani.
2: Korusban, Portugáliában zajlott ez a verseny, és az előbbi eredményeket idéztél, hát amikor

0: pálya. Nagyon speciális pálya, nagyon más horgászat, mint amihez mi vagyunk szokva. Régebben nem is ment olyan jól a csapatoknak, de az elmúlt 6-8 évben már rendre érembe térünk haza.
1: Mire kell ott horgászni egyáltalán? Milyen ez a Soraya folyó?
0: Ez egy speciális víz, mint Portugáliában sok más, hogy télen csörgedező kispatak, és nyára mindig feltöltik, felduzzasztják azt a szakaszt vízzel, abból locsolnak, nagyon komolyan meg van csinálva ott a környék mezőgazdaságának a vízellátása, és teljesen homokos meder, homokos part, ilyen nagy, nagyszemű kvarchomokkal, és mindig olyan hal van benne, amit feltöltik. Most nagyon későn töltötték föl július elején, tehát a verseny előtt másfél hónappal, és nagy mennyiségű sneci, kárász, illetve márna. A márna kárász szokott lenni, most az volt a speciális, hogy sok sneci volt.
1: Taktikát ennek megfelelően kell kialakítani, illetve van a dolognak még egy fenéje, nevezetesen, hogy 5 szektorba vannak elosztva a versenyzők, mert hiszen egy ország csapatát 5 versenyző alkotja. Na most az egyes szektorokon belül is ég és föld a különbség az egyes helyek között. Ezt megtapasztaltátok rendesen.
0: Igen, ez a pálya alapvetően a városi szakasz kellene legyen, de mivel több csapat volt, ezért egy másik szakaszra is áttették az AB szektort, tehát két emberünk egy kicsit más feljebb ült, egy kilométerre, két kilométerre feljebb a folyószakaszon, és azon a részen teljesen más taktikával kellett leülni, mint a fő, a városi főszakaszon, ami a CDL szektort jelentette. Ott nehezebb is volt a horgászat, nem is volt mindegy, hogy a szektor melyik felére ülünk, ezt úgy kell elképzelni, hogy a szélek, illetve volt egy középső rész is, ami nagyon erős volt, nagyon halas, aki odaült, az természetesen a szektor egyesért tudott horgászni, de aki meg a gyengébb részre ült, ott muszáj volt apró halazni, és a 4-es, 5-ös, 6-os volt általában a cél, tehát onnan nyerni nem lehetett, nyilván az egyéni eredmény az embernek elment, de a csapat éremnél ez kiegyenlítődik, mert más nagy csapat is fog oda helyet kapni, és ezért nem mindegy, hogy ott 11-es csinálunk, vagy 4-es, 5-ös, 6-ost.
1: Ami a csapatot illeti, az első nap után nagyon jó helyen, az ezüstérmes helyen fordultatok a cseh válogatott mögött.
0: Így van, ezüsten fordultunk fél időbe, bronz lett belőle, ami annak is köszönhető, hogy a teljesítményünk visszaesett a második napra. Volt nekünk egy taktikánk a távoli meccsbotos márnázás, és az a másnap szél hiányába nem működött annyira. Illetve az angolok, akik negyedik, ötödik helyről várták a folytatást az első nap után, nagyon kicsi pont különbsége lemaradva, ők nagyon jót halláztak, tehát ők bejöttek elénk.
1: És ez a bronzérem, ahogy mondod, azért egy megnyert bronzérem, és nem egy elveszett ezüst.
0: Hát az ezüst, azt én nem tartom elveszettnek, mert az, hogy ezüst vagy bronzérem, az én számomra nincs különbsége. Ugye az arany lett volna, hogyha az aranyért tudunk menni a második nap hajrájában, az lett volna egy nagy különbség megnyerni. De az ezüst az nem fáj.
1: Majd legközelebb egyébként, az is a verseny krónikájához tartozik, hogy itt két fordulós versenyről van szó, tehát két horgászattal dől el a világbajnokság, és jó néhány versenyágban már átállt arra a Nemzetközi Szövetség, hogy 3 fordulóban szülessen döntés, ami sokkal kiegyensúlyozottabb versenyrendezést tesz lehetővé.
0: Hát igen, minél több a versenynap, annál jobban kisimul a sorsolás adta különbség, és annál jobban a legjobban felkészült és technikailag legjobb versenyzők nyernek. Próba jelleggel van ez már tavaly óta, még a nagy kategóriát, az úszós felnőttet be még nem gyúltak bele, mert a Nemzetközi Szövetség úgy gondolkozik, hogy először megcsinál pár kategóriát az új rendszerrel, és akkor látják a tapasztalatokat, és akkor az alapján döntenek majd, hogy talán jövőre nekünk is 3 lesz, vagy marad a 2.
1: És ott a helyetek a dobogon? Valahol?
0: Ott. Ott által.

0: Rában.
1: Reméljük, hogy minél feljebb?
0: Hát, mi is azt reméljük, de hát ahhoz sokat kell dolgozni. Meg igazából ez mindig a, nem is a versenyen, az előtte levő héten dől el. Tehát jó fel kell készüljön a csapat kint.
1: Mondd, milyen érzés magadra húzni egy olyan meszt, egy olyan pólót, amin ott a magyar címer. Nálad ez olyan mennyi, 30 évvel ezelőtt történt meg először?
0: Igen, 1998-ban, 13 évesen. Akkor még szerintem 13 évesen még csak egy versenynek fogtuk fel. De most már, ha ez nem lenne, tehát hogyha a válogatottban nem horgászhatnék, akkor valószínűleg nem is versenyeznék már. Tehát én ezért csinálom. Nekem ezt azt jelenti. Az a minden.
1: És annak idején, amikor először válogatott lehettél, akkor milyen érzéseid voltak? Emlékszel még valamire? Mit mondott mondjuk apa, aki nyilván kint volt veled az első ilyen világversenyen, mert hiszen nagyon gyakran láttam versenyeken a hátad mögött, mit mondott, hogy kisfiam, mi ez most?
0: Nem emlékszem, mit mondott, azt tudom, hogy ugye nagyon fontos volt, nagyon nehéz volt abban az időben megszervezni a kijutást is, a pénzt összeszedni rá, 90-es évek végéről beszélünk, óriási lemaradásunk volt a nyugati országokhoz képest horgász versenysportban, technikailag is, információtéren is, felszerelésben, mindenben. De arra emlékszem, hogy fontosnak tartottuk, de még azért a nemzeti válogatott jellegére, tehát arra az érzésre nem emlékszem annyira tisztán, mint ahogy most, mikor felveszek, és egy megnyitón megcsendül a himnusz.
1: És mondd, mit érzel? Szóval milyen, majd beszélgetnénk arról is, hogy a dobogó tetején milyen, na de milyen egyáltalán abban a tudatban leülni a vízpartra, hogy egy országot képviselsz?
0: Felelősségteljes, az biztos, tehát viselkedni is úgy kell az embernek, hogy nem engedheti el magát egy válogatottban, és hát, hogy mondjam, felemelő. Nekem, még egyszer mondom, hogyha nem lenne a nemzetközi versenyzés, hogy a címeres meszt nem húzhatnám magamra, nem lennék válogatott, akkor valószínűleg nem is versenyeznék már. Mert alapvetően a horgász versenyzés nagyon sok időt vesz igénybe, óriási lemondásokkal jár, mint minden más versenyzés, tehát ezt se úgy kell elképzelni, hogy leülünk és akkor horgászhatunk, hanem ez azért a munka, a család, a mindennek a rovására megy.
1: Arra emlékszel, hogy mikor tudatosult először benned, hogy akkor én most egy magyar sportoló vagyok?
0: Szerintem az utánpótlás évek végén valahogy, amikor én 20 éves voltam, akkor 20 volt az utánpótlás kategória teteje, most már 25 év. 21 évesen már felnőtt voltam. És pont 20 évesen tudtam megnyerni az egyéniben az U20-as kategóriát, és akkor már biztos, most, hogy előtte, hogy volt, az arra már pontosan nem emlékszem.
1: Akkor viszont megszólalt a magyar himnusz Csillag Laci tiszteletére.
0: Így van.
1: Mi történt? Mit éreztél? Remegett a lábad a dobogó tetején?
0: Nem. Akkor én úgy emlékszem, hogy a 20 évesen, amikor egyénibe fennálltam a dobogó tetején, és szólt a himnusz, akkor inkább ilyen felhőtlen örömet éreztem 20 éves fejjel, és amikor 2 éve 39 éves fejjel megszólalt, akkor már a felhőtlen öröm mellé már egy ilyen szentimentális meghatódottság, vagy nem tudom, az is elfogja az embert, hogy ez egy milyen útnak a vége, vagy a pont az én. Tehát, hogy mennyi minden kellett ahhoz, hogy ide felérjek, az úgy eszébe jut az embernek.
1: A horgászat az egyéni műfaj is, meg csapatsport is.
0: Bizony.
1: Mi a különbség a kettő között?
0: A taktika. Tehát egy egyéni versenyen én legalábbis sokkal bátrabb taktikai elemekkel tudok leülni egy versenyre. A csapatversenyen sokkal több biztonsági, tehát sokkal biztonsági opció van. Tehát sokkal jobban a biztonsági, nem rossz eredményre megy az ember, mint ahhoz, hogy feltétlen megnyeri a szektorát.
1: És nem ambicionál, hogy akkor többre vihetnéd egyéniben? Jobban tisztelnének az ellenfelek? Egyáltalán
0: tisztelnek így is.
1: Milyen a, hát, mint világbajnokot azért gondolom, hogy van neved rendesen, de milyen a magyar orgászok megítélése a nemzetközi mezőnyben? Te ennek már több évtizede tanulja vagy.
0: Erős, tehát Magyarország a horgász versenysport egyik fellegvárának mondható, mind szervezésben, tehát viszonylag sok világversenyt szervezünk, mind eredményekben. Tehát az U15-ös kategóriától az összes utánpótlás, a női, a felnőtt, a veterán, masters, most már pontyfogók, nagyon sok kategóriában. Az éremtáblázatban minden évben a top 3-ban vagyunk. A különböző ranglistákon egyéni csapat, azokban is folyamatosan az 5 éves ranglistákban top 3-ban vagyunk. Tehát az angol, olasz, Benelux álomok mellett mi vagyunk a keleti blokkból a legerősebbek. Persze más keleti országok is felzárkóztak, de abszolút az élmezőnyben vagyunk.
1: És milyen a kapcsolat a idézőjel bezárva nyugati országok horgászaival, mondjuk az angolokkal, franciákkal, olaszokkal, szóval mennyire respektálják a magyar színeket?
0: Teljes mértékben semmi olyat nem érezni rajtuk, hogy mi szegény keletiek, hanem épp ellenkezőleg, tehát hogy ők teljesen egyenrangú ellenfélként kezelnek minket, és barátságuk is kötődnek, sokat együtt készülünk, sokat beszélgetünk, de ez nem igazából kelet vagy, tehát hogy nyugat-európai ellenfelek, itt van minden nemzetiségű, pont a francia nem jó példa, mert velük viszonylag keveset beszélünk, ők egy ilyen különc csapat, francia, spanyol, ők a nem tudom, hogy a kultúrájukból eredően, de nem egy barátság, nem egy barátkozósak. De az angol, az olasz, a holland, a portugál élmezőnyből a ővelük napi szintű kapcsolat van. Versenyek előtt és verseny közben is.
1: Versenyek előtt készítek egymás titkait?
0: Ha az embernek kialakul egy köre, akivel szokott beszélgetni, most külföldi horgászokról beszélek, akkor olyan kör alakul ki, akiről tudjuk, hogy úgyse fog olyat kérdezni, amit nem illik. Tehát egy angolok kiválósága William Raisen, most is harmadik lett, a világ egyik legjobb horgásza, hanem a legjobb most, ő az angolok csapatkapitánya is, náluk van ilyen titulus. Vele minden nap hétfőtől péntekig a tréningnapokon beszéltem, általában ő hívott fel, hogy milyen volt aznap a tréningboxunk, mert ők a pálya másik felén voltak. És akkor én is elmondtam, hogy mekkora milyen a vízmélység, milyen halakat lehet fogni, meg ő, és ő is elmondta. De ezek alapinformációk, hogyha oda küldtem volna egy háttérmet, akkor ő is megmondta volna, vagy bárkit felhívok, aki látta őket horgászni. Természetesen ő se kérdez bele olyat, hogy milyen etetőanyaggal horgáztunk, vagy mekkora horoggal horgáztam, ami már ugye az apró finomságokat eldönti. De az alapinformációkat simán megosztjuk egymással.
1: Jó, hát ez már intelligencia kérdése, én azt hiszem.
0: Így van, hát aki nem ilyen, vannak akik nem ilyenek, akik nem tudják, hogy mit illik, mit nem, azok a kapcsolatok szép lassan elkopnak.
1: Visszatérve Koruzsra, és visszatérve erre a világbajnokságra, a két nap között hatalmas különbség volt, hiszen a második nap fele olyan teljesítményt tudott csak nyújtani a magyar csapat, mint az első nap. Ennek mi lehetett az oka? Meg kell kérdezzem, mert hát azt kizár dolognak tartom, hogy van 5 profi magyar horgász, 2 világbajnokok, a többieknek is vannak már nagyon híres eredményeik, és akkor egyik napról a másikra fele akkora a teljesítmény. A teljesítmény fele akkora?
0: Több összetevője van. Ugye ez a horgászversenyzés egy nagyon, nagyon bonyolult dolog. A külső szemlélő ezt nem is érteni. Itt egy itt egy 4 órás fordulóban sok ezer döntést kell meghozzunk. Az egyik az rajtunk kívül álló, vagy két rajtunk kívül álló ok volt, az egyik, hogy nem fúj cél, sem ekkora. Így, ami a mi fontos technikai elemünk volt, ez a 30-40 méterre meccsbottal nagy márna fogás, ez nem ment jól, mert a nagy szélben sokkal óvatos, vagy a szélcsendben sokkal óvatosabb volt a hal, és nem fogtunk. Első nap azért 1-2 kilót abból mindannyian összeszedtünk. A másik, hogy az nem volt valami kedvező a sorsolásunk. Első nap egy gyengébb helyet kaptunk az 5-ből, másnap azért 2-t is. És valószínűleg voltak olyan döntések is, amik nem voltak kedvezőek. Most ezt úgy értem, hogy a többiekét még nem tudom, mert majd át fogjuk beszélni az eredményeket részletesebben. Én biztos, hogy belehibáztam többször a döntéseimbe, hiszen abban a szektorban, ahol ültem, az előző napi stratégia az nem volt jó. Keveset kishalasztam, hamarabb kezdtem el nagyhalazni, későn tértem vissza. Tehát itt ilyen apróságokról, amit az átlag hallgató nem is ért meg, olyanokról van szó, és az ilyen hibás döntések 1-2 azután a pontokba kerülhet.
1: De hát végül is a csapat kiegészítette egymást, és sikerült ezt a bizonyos bronzérmet behúzni. Ez a mostani magyar válogatott, ez mennyire erős szerinted?
0: Nehezebb lenne erősebbet összetenni most, mint ez a világbajnoki keret volt szerintem. Nyilván egy nálunk nagyon sokat számít, hogy milyen pályára megyünk pont, hogy az egy snetszízős pálya, egy rakósbotos, egy meccsbotos, nagyhalas, kishalas. Ez a pálya, ez minden volt. Tehát itt aki itt volt, egy fordulón belül mindenféle hangszeren kellett tudni játszani. És erre a típusú pályára ennél a csapatnál jobbat nem nagyon tudtam volna összetenni.
1: Hát nevezzük meg a társaidat is azért, mert bőven megérdemlik. Hát melletted Nagy András, aki ugye tavaly világbajnok volt, ahogy ezt már említetted, Csöregi Balázs, neki ő is állt már világbajnoki dobogón.
0: Igen, világbajnoki és Európa-bajnoki egyéni érme is van, és hát csapatban sok ő is volt, benne volt a világbajnok csapatban, még 16-ban is.
1: Kaló Zoltán.
0: Ő pár éve felnőtt válogatott, fiatalabb ugye tőlünk.
1: Ti vagytok az öregek?
0: Igen, én a 40 évemmel a legöregebb korosztályban vagyok. Tímár Szabolcs, akinek az első nemzeti világbajnoki versenye volt, mivel klubon, meg Európa-bajnokságon volt már, de nemzeti válogatottom még nem. Ő is 40 éves, idén 41-ek vagyunk, mi voltunk a rangidősek a csapatban.
1: És Hamar Ferenc van még, aki ugye másnap ült be, előső nap tartalék volt.
0: Igen, és egy jó hármassal segítette a csapat bronzot.
1: És ő ifjú Hamar Ferenc, akinek az édesapja pont egy évvel ezelőtt ott Kórusban világbajnokságot nyert a Masters kategóriában.
0: Így van, az 55 év fölötti kategóriában.
1: Tehát ez egy bivaly erős csapat.
0: Az volt, érem is lett az eredménye.
1: No, azt hiszem, jó lenne még arról szót ejteni, hogy milyen felkészülést igényel egy horgászvilágbajnokság.
0: Hát kezdődik a most ilyen szállásfoglás, meg ilyesmiről nem beszélek, mert annak semmi köze a szakmához, azt a szövetségünk, az horgászszövetségünk elintézi, de a felkészülés az ott kezdődik, hogy az előző évi tapasztalatait elővesszük. Én is voltam 4 éve Európa-bajnokságon, itt tavaly is voltak, és hanganyagok, jegyzetek készülnek ezekről mindig. Azokat elővesszük, az alapján elkezdünk szerelni, csalit rendelni, a mostani szituációt megkérdezzük a portugáloktól, akik sokat járnak oda horgászni, hogy most mi várható, és akkor a csali etetőanyag össze kell álljon oda kintre, és a mi felszerelésünk is össze kell álljon ahhoz a fajta halhoz, ami várható. És akkor kiérkezünk előző hétvégén, és hétfőtől péntekig a tréningen, ott meg már élesbe, az a legfontosabb része a világbajnokságnak egyébként, ott élesbe kell mindent kipróbálni.
1: A tréning persze nem olyan, hogy mindenki leül, aztán horgászik, és azt csinál, amit akar, hanem ennél azért egy árnyalattal bonyolultabb.
0: Nem, mindig az előző délután megbeszéljük az aznapi tapasztalatokat, és következő napra beosztjuk, hogy etetőanyagot próbálunk, vagy csali felhasználást próbálunk, vagy esetleg azt próbáljuk, hogy valaki végig kishalazza rövidben, az azt jelenti pár méterre a parttól, apró halra, hogy az mennyit tud 2 óra, 3 óra, 4 óra leforgása alatt, vagy valaki rakósbottal várja a nagy halat, és akkor azt mindent úgymond feljegyzünk, hogy melyik időszakában a versenynek melyik volt az eredményesebb. És ez alapján tudjuk az hétvégi taktikát összeállítani.
1: A világbajnokságon is, de a hazai bajnokságokon is elég jelentős szerepet kapnak a hátterek. Kiket értünk hátterek alatt?
0: A hátterek, akiket segítőnek is szoktunk hívni, ők a versenyzők mögött lévő emberek, akik szemük a pályán magyarul, ők ugyanolyan versenyzők, mint mi.
1: Annyi különbséggel, hogy nem horgásznak?
0: Nem horgásznak, de ők is horgászversenyzők, tehát csak olyan tud háttér lenni, aki versenyzett már életében, mert különben nem látná a különbségeket. És ő neki két dolga van, egyik, hogy a tréningeken lássa a többi csapatot, ha lát bármi érdekességet, akkor a tanácsokkal segít minket, hogy mit érdemes még megpróbálni.
1: Tehát elmennek kémkedni magyarul.
0: Igen, kémkedni, de nem apróságokat néznek, ők nem arra kell gondolni, hanem inkább azt, hogy melyik pálya részen mire számíthatunk következő nap, hogy mi a hal összetétel, ilyesmi. Illetve, hogy a versenyen lássák, hogy az adott időben hogy állunk. Tehát minden egyes percben, a 4 órának minden egyes percében kell tudjuk, hogy hanyadik helyen állhatunk, mert az alapján hozzuk meg a döntéseinket.
1: Tehát ebben segítenek a hátterek. Gyakorlatilag akkor egy ilyen háttérmenedzsmentről van szó, hiszen több ember hátterei kapcsolódnak össze egymáshoz, és a verseny végére nagyjából már tudni lehet, hogy mi lesz az eredmény.
0: Igen, nem pontosan, de nagyjából már sejteni lehet. Sejteni lehet. Még a csapatnál nem említettük meg a kapitányainkat, mert ugye nagyon fontos, hogy Magyarországnak új kapitánya van 2 éve, Nagy Krisztián, és tavaly is nyertünk érmet idén is, tehát viszonylag jó volt a debütálása. Illetve most Timár Dániel volt a másodkapitány, mert Walter Tamás helyett ő ugrott be, akinek ezen a héten már versenyeznie kellett.
1: Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, nagyon eredményes perceket tölthettünk, és tölthettek itt Csillag Lászlóval együtt a hallgatók. A legnagyobb fogás mai adása ezzel búcsúzik. Bálint Attilát hallották, a szerkesztőt, viszont hallásra 2 hét múlva.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ön már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Buli, a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani adásunkban Szirányi Bencével beszélgetek, majd akit Miskolcon értem el telefonon, a DVTK Jégesmedvék 38 éves játékosa, aki egyben az U12-es Miskolci csapat másodedzője is. Mielőtt köszönteném Bencét, Szongó Domáról egy friss hír, az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo fiatal magyar játékos a gólt lőtt, a vendég Boston Bruins elleni 6-2-re elveszített junior felkészülési mérkőzésen. A 18 éves válogatott csatár az idényt a kanadai kiemelt junior bajnokságban a Sioux Greyhounds csapatánál kezdi majd, mivel a Buffalo nyáron draftolta őt, ezért készülhet most a kerettel együtt. A friss hír után tehát Szirányi Bence lesz a főszereplő, aki 10 világbajnokságon felnőtt VB-n járt, 2 elit VB-n is 2016-ban és 2023-ban. Szia Bence, hogy bírod a kettős terhelést, tehát hogy egyszerre vagy játékos is, valamint másodedző is?
3: Sziasztok, először is mindenkit üdvözlök a Buli magazinban. Élvezem, az az igazság, hogy mindig van mit csinálni. Ugye mi otthon a családban még 3 gyereket is menedzselünk a feleségemmel, és a feleségem meg a DVTK Jegespedék Akadémiájának az erőléti edzője, szóval mi többet vagyunk tényleg a jégpályán, mint a otthonunkban. Így beélvezzük a kihívást, élvezzük, a gyerekek is szerencsére nagyon szeretik a sportot, a jégkorongot szeretnek a jégpályán lenni, ami külön öröm számunkra, mert ami minket boldogált, az látszik, hogy őket is.
2: Hány évesek a gyerekek akkor? Tegyük tisztába ezt, a végén gondoltam, hogy majd elmondjuk, de hát ezek szerint ez a napi életben egy fontos, nagyon fontos.
3: Hát nálunk a napi élet az a gyerekek köré épül. A legnagyobb kisfiam, ő 2012-es születésű, tehát ő most lesz majd 14 éves, mert novemberi. A középső fiunk, ő 2014-es születésű, tehát ő 12 éves az decemberben. És a kislányunk, ő meg 2018-as születésű, tehát most volt 8 éves augusztusban.
2: Ritkán hallani jégkorongozókat, mondjuk a családi élet azon részéről mesélni, amikor az apa szerepről, hogy te hogy élted ezt meg, most ne a szakmával kezdjük, majd azt a végén elmondod is, majd tovább bontjuk még a DVTK-s korszakot, meg a válogatottságot, meg a jövő évi elit VB-t, ami a válogatottra vár, mert hogy ugye időközben az is kiderült, hogy csak annyit mondok, hogy megvan a pontos menetrend, jövő év május közepén, ott majd május utolsó két hetében a norvég-kazakh meccs lesz a két utolsó a 7 meccsből, és ezen dől el megint, hogy benn marad-e a csapat az elit VB-n, vagy sem sorozatban harmadszor, hiszen most már a harmadik VB-re készülünk. Na de, például amikor a legfiatalabb gyerkőc megszületett, a kislány, akkor már te is úgy voltál, hogy most már szeretnél egy kislányt?
3: Hát kérlek szépen, az a pikantériája ennek a sztorinak, hogy hát szerintem pont világbajnokságra mentünk, vagy talán valamilyen válogatott összetartásra mentünk a csapattal, és a feleségem már úgy jött ki engem a repülőtérre, hogy fú, de rosszul van, hány ingere van, és hogy biztos beteg lesz. Majd még miért felszálltunk a repülőre, csak küldött nekem egy fotót a terhességi tesztről. Igazából sokként ért a dolog, mert úgy voltunk, hogy 2 gyerek után picit pihenünk, és majd a harmadikat majd mostanság vállaljuk be, amikor már ilyen nagyobbak a fiúk. De amikor kiderült, hogy kislány, igazából egy nagy kő esett le a szívünkről, ugye mindig fontos, hogy egészséges legyen a gyerkőc, de tényleg egy 2 fiú után egy kislány. Hát nem mondom azt, hogy megváltás, mert kislányként szerintem néha nehezebb, mint 3 fiú. És egy nagyon karakán kis csajról beszélünk, aki megteremti magának a figyelmet és a területet, és mi nagyon örültünk annak, igen, hogy kislány lett a harmadik, és így igazán teljes lett a család.
2: Nyilván nem is tehet mást, ugye? A legkisebb, a harmadik gyerkőc, tehát hogy megéljen, ehhez neki aztán kőkeményen harcolni kell. A 2 fiú pedig olyan igazi vagánysrác, vagy még azért nem mondható el ez róluk? Hát illetve 12-14 éves, tehát már nagyok.
3: Nagyok, igen. Hát igazából egyre önállóbbak, évről évre önállóbbak, és próbáljuk arra nevelni őket, hogy csinálják a maguk dolgát. Most idén már mind a 2 srác egyedül jár edzésre az iskolából, akár busszal, akár a csapattársaikkal, mert vannak, akik együtt járnak iskolába. Persze vannak nehézségek, ugye, mint minden családnál, hogy a fiúk azért szeretnek lusták lenni, és szeretik azt, hogy minden oda van készítve nekik. Ez nem mondható el a kislányról, tehát ő a szekrény előtt háromszor átöltözik, és a negyedik ruha lesz jó. A fiúk azok felveszik azt a ruhát, amit az anyjuk kikészített nekik. Szóval, de ettől eltekintve igen, vagány srácok, és azt kell mondjam, le a kalappal előttük, mert azért az eddigi életük során rengeteget költöztünk, rengeteg új városba laktunk, más óvodákba jártak, más iskolákba jártak, tehát össze-vissza rohangáltunk, és mindenhol megálltak a talpukon, és nagyon gyorsan beilleszkedtek a környezetbe, és nagyon jól alkalmazkodtak, tehát igazából le a kalappal a gyerkőcök előtt.
2: Vissza akkor a nyitó kérdéshez, hogy hogyan éled meg most a mindennapokat Miskolcon, mint a DVTK Jegesmedvék, ugye Eszterligás csapat játékosa, és az U12-es csapat másodedzője. Apaként, férként, tehát három gyerek mellett, hogy elmesélted, nem unatkoztok.
3: Sűrűek a napok, de én úgy vagyok vele, hogy addig jó, amíg van mit csinálni, és van hova fejlődni. Általában ugye délelőtt egy iskolajárattal kezdődik, amikor elviszem a gyerkőcöket iskolába, vagy elmegyek a saját edzésemre, aztán edzés után beülök egyet ebédelni, vagy hazamegyek ebédelni, ami éppen gyorsabb, és megvan, de utána már ugye lassan mennem kell vissza a jégpályára, mert a U12-es csapatunk kezd be száraz edzéssel, meg utána jégedzés van. Meg ugye közötte van még talán egy iskola túra, amikor föl kell vegyek egy-egy gyereket, valamikor a kislányomat, valamikor a kislányomnak akár a csapattársát is. Szerencsére nagyon jó közösség van így Miskolcon a szülők között, és nagyon barátságos az egész környezet. Tehát, hogy sokszor van, hogy nem is én veszem fel a kislányomat az iskolába, vagy a gyerekeket, hanem az egyik-másik jégkorongos szülő hozza el edzésre őket. Szóval én nagyon örülök, hogy ez így működik. Köszönöm.
2: Ahogy megérkezett az ebéd, ha jól hallom közben.
3: Igen, csak hát illik megköszönni, hogyha meghozták nekem az ebédet. Szóval én élvezem, hogy ilyen sűrűek a napok, persze. Esténként nincs probléma az elalvással, meg azzal, hogy várjam, hogy mikor kerülök már ágyba este, de én szerintem a feleségem nevében is mondhatom azt, hogy élvezzük így a mindennapokat, hogy azt csináljuk, amit szeretünk.
2: Amikor bejelentetted a visszavonulást ott 2024 áprilisában, akkor ilyen életre számítottál, hogy majd mondjuk 2-3 év múlva itt fogsz tartani, hogy még játszol, de már edzősködsz is? Mennyire volt ez tudatos?
3: Igazából az edzősködést azt csinálom most már, azt hiszem ez a pont, amikor visszavonultam, akkor kezdtem el az edzősködéssel jobban foglalkozni.
2: Akkor tudatos volt?
3: Én tudatosan építem ezt az edzőkarriert már 18 éves korom óta, tehát nem véletlenül végeztem el a testnevelési főiskolát. Nekem testnevelés tanári diplomám van, mellette ugye megvan a legmagasabb Magyarországon elérhető edzői papírom. Szóval én 18 évesen már arra készültem, hogy gyerekekkel fogok foglalkozni és tanítani fogok. Szóval nekem igazából így az egész arra épült, hogyha véletlen valami történne a jégkoronggal, akkor is benne maradjak úgy a közegbe, hogy tanítani tudjak, tehát hogy a gyerekekkel foglalkozzak. Tehát ez nekem egyáltalán nem volt új dolog, és amikor ugye visszavonultam a válogatottól, akkor az volt az alapkoncepció, hogy picit többet szok a gyerekekkel lenni, meg a családommal, ami mi sikerült is. A jégpályától nem szakadtunk el, mert most nem a válogatottat, meg az országot képviselem, hanem sokszor a gyermekeimmel kell menjek mindenhova tornára. Szerintem pont a tavalyi VB felkészülés közepén, amikor a srácok össze-vissza mentek meccset játszani, én Prágában voltam a kisebbik fiammal és a családdal egy tornán. Utána egyszer még voltam a kisebbik fiammal a 16. kerületben egy Hungary Talent tornán, közben a nagyobbik fiam meg a kislányom az Elit Képzés nevű táborban vettek részt, ahol én is részt vettem, mint edző, és segítettem az ottani munkát. Tehát igazából együtt vagyunk, és együtt fejlődünk, csináljuk azt, amit tényleg nagyon szeretünk, és ennek így nagyon örülök, hogy ez így alakult.
2: Meddig tervezel az aktív játékos pályafutással, ha már a válogatottat 2024 tavaszán ugye abba hagytad, lemondtad, illetve hát visszavonultál attól, 150 vagy 151 meccs után?
3: Igen. Hát én úgy vagyok vele, hogy most évről évre kötöttem szerződést, és én nem is akartam igazából hosszabb szerződést kötni, csak azért, mert nem tudom, hogy most már majd 39 éves leszek jelen pillanatban, fizikailag, meg mentálisan is nagyon jól érzem magamat. de lehet, hogy egy fél év múlva nem így lesz, és úgy leszek vele, hogy most már elég volt ebből az elégből, és akkor jöhet az edzői része, ugye főállásban. Meglátjuk, tehát én akkor tudok erről nyilatkozni, amikor vége lesz a szezonnak, és egy picit pihentem, és meglátjuk, hogy hogy az a klub, valamelyik klub ugye igényt tart rám majd, vagy nem tart igényt, de én úgy vagyok vele, hogyha igen, és még van nekem erőm mentálisan is fizikálisan játszani, akkor lehet, hogy tovább játszanék, mert lehet, hogy megbánom azt, hogyha nem játszok tovább, és hiányozni fog nagyon az a fajta nyomás, amit a mérkőzések alatt ránk tesznek.
2: Tehát magyarán egy kicsit akkor ebbe bele is lehet fáradni, vagy akár nagyon, de neked még ez a következő szezonod az motivációval teli.
3: Így van. Tehát, hogy én nagyon hálás vagyok azért akárkinek, a genetikának, vagy a jóistennek, hogy 39 évesen tényleg itt vagyok, és talán egészségesebb vagyok, mint a fiatal játékosok nagy része. És jól is érzem magam a bőrömben, szóval mondhatjuk igen, hogy motiváltam, és úgy várom, hogy izgalmakban gazdag szezon legyen.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban a Buli című Jégkorong magazinban Szirányi Bencével beszélgetek, őt kérdezem, aki ugye korábbi válogatott játékos, és a DVTK Jéges Medvék mostani jégkorongozója és az U12-es csapat másodedzője. Briansonban is megfordult, azaz külföldön is. Ha visszagondolsz a pályafutásodra, akár a válogatottban, akár ugye klubcsapatokat is mondhatok, Újpesttől Utel, Fehérvára, AV19, DVTK, Vasas, hol volt az a pillanat, amikor azért mondjuk egy kicsit nehéz volt felállni a padlóról, vagy nehéz volt folytatni? Ne felejtsük el, hogy 10 VB-n világbajnokságon jártál, ebben ugye benne volt a 2016-os Szentpétervári A-csoportos, és még kihagytam egy másikat, mert ott voltál 23-ban is Helsinkiben.
3: Hát igen, ott két meccset játszottam. Voltak nehéz időszakok a fehérvári éveim során is, amikor talán volt egy vállműtétem, és azt megcsinálták, majd pihentem 5 hónapot, de a következő évben még számítottak rám már, de már nem olyan minőségben, mint ahogy én szerettem volna, és nem is nagyon kaptam meg a lehetőséget, úgy igazából az is érett meg a váltásra az a klub, hogy én már nem szerettem volna ott maradni, hogy csak úgy üljek a padon, és úgy ellegyek magamba, tehát én játszani szerettem volna mindenképpen, és azért jött kapóra ez a miskolci váltás, mert jöttünk az Extra Ligába játszani, és ez egy nagyon jó bajnokság volt, én nagyon élveztem. A Vasas éveimben nem volt ilyen, mert igazából ott 3 évet voltam fiatalként, és ott annak vége lett sajnos. Tehát igazából ott egy nagyon jó közeg volt, egy nagyon jó csapatot szedtek össze a Kandyal Balázsék annó, egy nagyon jó vezetőséggel, és ugye annak vége lesz az egész sztorinak, ezért ugye más csapat után kellett nézni. Tehát, hogy voltak nehéz időszakok, de szerencsére mindig sikerült átdolgoznom magam azon az időszakon. Az akkori idősebb játékosok, amikor rosszabb pillanataim voltak, ugye azt tanították, hogy ne azzal foglalkozzak, hogy most éppen nem úgy működnek a dolgok, hanem csak dolgozzam át magam rajta, edzek egy kicsit többet, vagy ne foglalkozzak annyit éppen azzal, hogy most nem játszok, hanem csak dolgozzak, és majd az kialakul szépen, hogy mi lesz. És ez így is lett.
2: Annyit javítok, hogy természetesen nem Helsinkiben, hanem ti Tamperében játszottatok a 2023-as világbajnokságon, csak nem akartam a mondandódba beleszólni, illetve közbeszólni. Tehát 10 világbajnokság, a feljutást bebiztosító krakói gól, az pedig nyilván a legemlékezetesebb számodra, még 2015-ből ott Lengyelországban a lengyelek ellen.
3: Hát mindenki azt hiszi, hogy az volt az, de nem, igazából én ki szoktam javítani, én inkább az utána következő A-csoportos világbajnokságon mondanám a belorusz mérkőzést.
2: Amikor nyertünk, mert és az egy történelmi tett volt, hogy ilyen szintű csapat ellen nyertünk.
3: Azon a mérkőzésen a Sebők Balunak én adtam a gólpaszt, a szólópaszt, amit bevert, és a Galló Vilinek is én adtam a gólpaszt azon a mérkőzésen. Tehát igazából azon a mérkőzésen én 2 gólpaszt osztottam ki, és sikerült nyernünk, tehát ez így extrán pozitív volt számomra, és emlékekben is így nagyon az első pár helyen van ez a belorusz elleni mérkőzés.
2: És ha megyünk tovább, akkor ugye a Fehér Oroszország elleni győzelmet követően kellett várni sokat a magyar jégkorong válogatottnak, újabb 7 év, 22-ben Ljubljanában feljutott a válogatott, 23 ott volt a világbajnokság, de kiesett, 24-ben Bolzánóban megint feljutott a válogatott, és azóta ugye 25, 26 és 27, most már a harmadik elit VB lesz, amikor ott lesz a válogatott. Egy kicsit azért szoktál játszani a gondolattal? Vagy teljesen lezártad ezt, hogy mivel már visszavonultál 24 tavaszán, így a válogatott nem hiányzik meg az elit VB-n?
3: Nem azt mondom, hogy a válogatott nem hiányzik, mert az hiányzik, mert a nagyon sok barátom van ott, és nagyon sok olyan játékos, akivel akár együtt nőttem föl, még most is. És amikor én már idősebb voltam a csapatban, és ők fiatalabbak, és úgy belenőttek a válogatottba. Tehát nagyon sokan játékos van, akit nagyon szeretek emberileg, és hiányzik az együtt töltött idő velük, de az nem hiányzik, hogy április elején elkezdjem a felkészülést, és akkor júniusig nyomjam még a VB-t. Megmondom őszintén, a mérkőzéseket megnéztem, a nagy részét, amikor éppen nem kellett a gyerekekkel rohanni sehova. A meccseken néha hiányzott az, hogy milyen jó lenne ott ülni a padon, de az, hogy én arra most fölkészüljek, hogy májusból teljesíteni kell, az a része már úgy nem hiányzott, és nagyon élveztem a családommal és barátaimmal töltött időt.
2: A válogatott helye az mennyire mondható, hogy reális, tehát az elit VB, úgyhogy azért az orosz-fehér-orosz kettős még nincs ott, de simán lehet, hogy úgy alakul a politikai, geopolitikai helyzet, hogy majd ők is hamarosan visszakerülnek. Tehát, hogy a legjobb 16 közé bejutnunk, hol a magyar hoki helye, az ingázó szerep, vagy inkább az elit VB, vagy a divízió 1/A?
3: Igen, ez baromi nehéz kérdés. Nem is tudom, hogy lehet-e válaszolni. Most is igazából szerintem ilyen ingázó. Most, hogy bemaradtunk, szuperek a srácok, és tök jól játszottak azokon a meccseken, amiken kellett jól játszani.
2: Először ugye Kazaksztánt 25-ben, 26-ban pedig idén megvertük a briteket, és ez elég volt. Tehát az osztrákok ellen is egy nagyon fájó meccs volt, mert benne volt a siker.
3: Azt kell látni, hogy azért, hogy az eleje az nagyon eleje, tehát hogy a világbajnokságon utána van egy ilyen közép része, ahol én azt mondanám, hogy a magyarok bebe tudnak húzni egy-egy mérkőzést, de még nem mondanám, hogy közéjük tartozunk. Ez nagyon jó tendenciát mutat, ha úgy nézzük, hogy mi volt 16-ban, vagy akár mi volt 2008-ban, ugye, a svájci VB-n, az első átcsoportoson.
2: 2009-ben, igen, Zürichben.
3: 2009-ben, bocsánat. Tehát, hogy ha úgy nézzük a tendenciát, akkor nagyon jó irányba halad a csapat. Egyre több magyar játszik külföldi nívós bajnokságban, amire szüksége van arra Magyarországnak, hogy ők tudják képviselni úgy az országot, hogy magas színvonalon.
2: Ha tovább gondolod, akkor egyébként ez az ingázó szerep, ami régebben a szlovénekre jellemző volt, az mekkora szintlépés, hogy mit látsz például ott Miskolcon is, tehát ha az utánpótlást nézzük, mert talán onnan könnyebben megválaszolni, említetted, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de hogy mekkora merítési lehetőség van, jönnek-e a gyerekek, hogyan juthatunk el majd, hogy akár a KHL-ben, az orosz profiligában, Svédországban legyenek újra játékosaink, vagy minél több, mert nyilván onnan lehet esetleg a tengeren túlra is ugrani.
3: Figyelj, most Miskolcon szerintem hát történelmi rekord van a újonnan elkezdő gyerekekben,

0: Van akadémiai rendszer, az akadémiai rendszer ugye arra épül, hogy minél több gyereket küldjünk ki külföldre, tehát megint az van, hogy az első pár játékos, aki top játékos a csapatban, az kérdés, hogy most ha elmegy külföldre, akkor ugye a hazai bajnokságot nem igazán fogja támogatni és fölfele húzni, viszont a magyar jégkorongot fogja. Tehát szerintem erről órákat meg estéket lehetne beszélgetni, hogy vajon mi is lenne a jó, és nem tudom, hogy van-e egyáltalán ebben arany középút, hogy ez mindenkinek jó legyen. Kérdés az, hogy most a magyar bajnokságot, ezt a ligát akarjuk följebb húzni, vagy a magyar jégkorong szeretné magasabb szintre emelni.
1: És melyben lehet megnyilvánulnia ennek, hogyha a magyar jégkorong fejlődik, mert ezt is örökké kérdezik tőlem is, meg gondolom a szakemberektől is, hogy akkor most mondja meg, hogy ha 10-1-re kikapunk az amerikaiaktól, de benn maradunk, akkor most melyben fejlődött a válogatott?
0: Ez nehéz, ez megint nehéz kérdés. Itt megint csak a saját véleményemet tudom elmondani, mert igazából erre nincs semmilyen mérési lehetőség. Mert, mint tudjuk, a jégkorongban a 10-1 az, persze 10-1, meg kikapott, meg egy gólt lőttünk, meg nagy a különbség, mert amikor én ott voltam Tamperébe, a svéd csapatnak nem lőttünk kétharmadon kapura az utolsó kétharmadban, azt hiszem, tehát hogy elég borzalmas volt abból a szempontból. De ugye azt is látni kell, hogy mi mekkora merítési lehetőségből dolgoznak a magyar edzők, vagy a válogatott edzők, és ugye az amerikai merítési lehetőséget is nézzük meg, hogy az amerikai válogatott az tele volt egyetemi bajnokságból hozott játékosokkal, akik igazából az egy profi liga, mondhatni, tehát jobb bajnokság, mint ami az Erste Ligában működik, és ők onnan is tudnak válogatni. Tehát ők ki tudnak állítani ilyen válogatottból ötöt, ami egy világbajnokságra, vagy többet is talán el tud menni, és büszkén tudja képviselni jó eredménnyel az amerikai államot. És ugyanez van Kanadában, Svédországban, tehát hogy vannak...
1: A csehek is inkább ehhez közelítenek, szlovákok
0: igen,
1: is.
0: Igen, tehát hogy ha csak megnézzük a kultúrájukban, én voltam a gyerkőccel Brnóban tavaly 2 éve, és este 9-kor értünk a szállásra, lementünk ott az étterembe, hogy együnk egy egytál ételt vacsorára, és a tévében nem a MB2-es foci ment, hanem cseh extraliga rájátszás ment éppen, és mindenki azt nézte, és ültek benne az emberek, és nézték a mérkőzést a tévén keresztül. Tehát a másik, meg hogy voltunk Pozsonyba, ugyanígy a gyerkőccel beültem egy kávéra viszonylag messze a jégcsarnoktól, és a kávézóban az U20-as világbajnokságot adták felvételről. Tehát, hogy a kultúrájukban benne van az, hogy a jégkorongra alapoznak, vagy építik a gyerekeket. Az iskolába bemegy a jégkorongedző, megkérdezi a 25 gyereket, hogy mit szeretne, vagy mi szeretne lenni, ha nagy lesz. A 25-ből 22 azt mondja, hogy jégkorongozó. Nálunk még messze vagyunk ettől szerintem, de aki elkezdett jégkorongozni gyerekek közül, az biztos, hogy többként ment haza utána, ha abba is hagyta egy pár év után, mert a jégkorong egy baromi jó sport, és nagyon sok mindent fejleszt, ami az iskolában segít, ami a hétköznapokban segít. Tehát egy olyan dologról beszélünk, ami egy fantasztikus sport. A másik meg, hogy nagyon jó a jégkorongos közösség. Én akivel beszéltem szülőkkel, annyira megszerették ezt a jégkorongos közösséget, és egy annyira barátságos családi hangulat van a jégpályákon, és itt most arról beszélünk, hogy egy miskolci csapat elmegy Nyíregyházára, vagy Budapestre, és ott a szülők azok barátok lesznek egy pillanat alatt, tehát hogy ott nincsen ellenségeskedés. Tehát egy nagyon-nagyon családias ez a környezet, ami szerintem vonzó lehet sok ember számára ez a közösség.
1: Zárásul, mielőtt kiül a ebédre teljesen, azt áruld el itt a Jégkorong magazinban, Szirányi Bencével beszélgetek, hogy mit várhatunk a DVTK jégesmedvéktől, te mit vársz az U12-es csapat edzőjeként, másodedzőjeként, játékosként, a felnőttektől az Extraligában, illetve az Erste Ligában?
0: Nézegetjük a kiírásokat mindig, hogy ki kit igazol, milyenek lesznek a csapatok, ezt így mindig nehéz a szezon elején bármit is mondani, hogy mit várhatunk. Én biztos vagyok benne, hogy a mi csapatunk az fiatalodott idén, és több fiatal játékos fognak látni a nézők a mi csapatunkban, és abban is biztos vagyok, hogy egy nagyon hajtós szívüket a pályára kitévő csapat lesz az idei csapatunk is, és dolgozni fogunk azért, hogy minél messzebb jussunk a rájátszásban, és legyen egy fantasztikus szezonunk. Az U12-es csapatról meg még ennyit se tudok mondani, mert ott aztán olyan cserégetések vannak az U12-es bajnokságban, hogy sokszor fogalmunk sincs, a Macca játszó

0: vagy a KMH-val, vagy az Újpesttel, mert annyit cserégetnek klubot a gyerekek, hogy mintha a pólójukat cserélnék.
1: Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinjában, és Szirányi Bencét hallották, aki 38 évesen a DVTK Jéges Medvék játékosa, az Erste Ligában és az U12-es Miskolci csapat másodedzője, korábbi kiváló válogatott játékos, 10 VB-n ott volt, például két Elit VB-n is. Még egyszer köszönöm szépen, Szirányi Bencét hallották, viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: A magyar felnőtt férfi jégkorong válogatottát jövő májusban Düsseldorfban, majd az Elit VB-n 7 meccset játszik megint a bennmaradás reményében, és az utolsó két meccs az sorsdöntő lesz, Norvégia, legvégül pedig ismét Kazaksztán ellen. Emlékezzünk vissza, 2025-ben sikerült Kazaksztánt legyőzni, a 26-os idei VB-n Zürichben pedig a briteket, ezért bennmaradt a csapat. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra, Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsíró magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Nyágúi Gergelyt hallják. Mai adásunkban a magyar parasport egyik vidéki fellegvárába látogatunk, méghozzá Pécsre. Elsőként a pécsi sportiskola úszóinak és triatlonosainak edzésére vagyunk hivatalosak az Abai Nemes Oszkár sportuszodába, vagy közismertebb nevén a hullámfürdőbe. Aki pedig segít nekünk eligazodni, az nem más, mint Jancsik Árpád, akit az év 10 legjobb edzője közé soroltak az év sportolója gálán. Nem mellesleg Konkoly Zsófia edzője, aki meg, ugye, immár háromszoros paralimpiai bajnok, az év női fogyatékos sportolója. Várjunk csak akkor, hogy is van ez? Fogyatékos sportolók a paralimpián?
1: Én a sportolókat és szerintem az edzőket tudom képviselni, a fogyatékos szó számunkra nagyon bántó. Mind a sportolóknak, mind edzők. Én értem a nyelvtani helyességét, hogy nem fogyatékkal élő, de én úgy gondolom, hogy paralimpián vesznek részt, ők parasportolók, és ez a kifejezés, ami számunkra helyes, illetve mi ezt szeretjük használni, fogyatékos szó az nem igazán.
0: Azért nagyon fontos itt az élsportolókról, mint sportolókról, és talán nem is lenne szabad azt mondani, hogy egyenrangú sportolókról beszélünk, hiszen teljesen mindegy az, hogy valakinek bármilyen testi, vagy lelki, vagy pszichés fogyatéka van, vagy azzal él. Ő egy ugyanolyan ember, akinek igenis szüksége van az adrenalinra, a boldogsághormonra, a sportolásra, és aki meg jó, annak az élsportra. No, itt Pécsen azért vannak eredmények szép számmal.
1: Itt ez az érdekes ugye, hogy 84-ben Hoffmann Judit indította el ezt az egész parasport eredményességi listát. Érdekes, hogy az utána jövő Kovács Ervin Hoffmann Juditnál tanult úszni. Kovács Ervinnel egy időben volt a Pásztori Dóri. A Pásztori Dórit látva lett a sorstomi paralimpiai bajnok, hiszen az ő példáját követte. Konkoly Zsófinak pont Tamás 2012-es londoni győzelme adott egy olyan löketet, hogy ő is paralimpiai bajnok szeretne lenni. Egy ilyen láthatatlan stafétát adnak át egymásnak. Szerintem az a szakmai munka, amit elindított Tari Imre és Petrovval Antól, azt nagyon szépen tudjuk továbbvinni, és Pécs a paraúszás fellegvára, mondhatjuk így, hiszen most már 84 óta folyamatosan szállítják az érmeket a sportolók.
0: Valóban Pécs az egy igazi vidéki parasport fellegvár, de ugye tudjuk, hogy Pécs 250 km Budapesttől, és hát Budapest nem csak ilyen szempontból van nagyon messze.
1: Igen, a Budapest központúság egyrészt nekünk egy picit hátrány, hiszen az orvosi háttér, a sportkórház az nekünk életszerűtlen, hogy akármilyen problémánk van, autóba pattanunk, és akkor hip-hop 3 óra múlva ott vagyunk. Azt elmondhatom, hogy Pécs városa, illetve most az egyesületünk egy olyan szintű támogatást nyújt, hogy mi ezt itt helyben meg tudjuk oldani. Nélkülük nem sikerülne ezeket a nagyon jó eredményeket elérni, úgyhogy az egyesületnek innen is köszönjük szépen, hogy a dietetikusunkat, a táplálék kiegészítőnket, a sportpszichológust mindenbe támogat minket, és ezt biztosítja a sportolók számára.
0: Azért Pécsen itt működik a pécsi sportiskola, a PTE ugyancsak az egyetemek közül egyedüliként paraszakosztályra rendelkezik, itt van a Vörös Meteor, tehát nem csak egy lábon áll ez a pécsi parasport, no de tudjuk most már öntől, hogy milyen a múlt, látjuk, hogy milyen a jelen, hogy néz ki a jövő.
1: Egy paralimpia után azért nagyobb az érdeklődés a sport felé, de az élsport az egy teljesen más műfaj. 8 parasportolóval foglalkoztam, ők közülük 2 jutottak el világszintre, de nem is ez a fontos, hanem azt próbáljuk ilyenkor nyomatékosítani mind a szülőben, mind a sportolóban, hogy találja meg azt a fajta mozgást, ami örömet okoz neki, és ugye a PEAC is, amit irányoztak azt, hogy sérült felnőtt emberek egy olyan közegbe tudnak sportolni, és teljes értékű embernek érzi magát, hogy van egyfajta cél, ez szerintem példa értékű, amit a PEASZ-nál csinálnak. Én nagyon örülök, hogy Pécs így áll ehhez a dologhoz, és hogy minél több sérült, illetve mozgássérült gyermeket biztatok arra, hogy találja meg a legmegfelelőbb sportot magának. Ha nem is lesz belőle élsport, és nem lesz belőle paralimpiai bajnok, mert nyilván nem lesz mindenkiből, ez egy csodálatos dolog, hogyha el tud kezdeni sportolni.
0: Ezek a sikerek hozhatnak-e változást, hiszen valóban a legfontosabb üzenete az volt, Árpád, hogy mindenki, aki esetleg eddig úgy gondolt, hogy nem teheti meg, igenis élhet teljes életet, és sportolhat, és mindenkit buzdítunk, hogy menjen, hiszen vannak lehetőségek, de nyilván erre azért még egy kisebb fajta szükség van, hogy ezt tényleg kivitelezhessék a sportolók.
1: Pécsen azért sokkal jobb a helyzet, itt nagyobb az elfogadás. Zsófinak az eredményei után én azt vettem észre, de hát már az eredményei előtt, hiszen ezt nélkülük ezeket az eredményeket nem értük volna el, hogy sokkal nagyobb figyelem fordul most ugye a parasportra. Itt a hullám mellett a nevelési központot is használja a sportiskola, úgyhogy ott egy para utánpótlás sportcsoportunk most éppen fut, és 3-4 gyerekkel heti 3 órát tudnak úszni, úgyhogy ez már jó kezdet, bár azt gondolom, hogy országosan azért beszélünk róla, mindig előtérbe próbáljuk őket tolni, de úgy gondolom, hogy ha ez természetes lenne, akkor nem kellene ennyit beszélni róla. Úgy érzem, hogy itt ebben még azért országos szinten, akár a sportolók elfogadásában, akár erről beszélve, még nagyot kell előrelépni. Nagyon sokszor hallom, akár edzői kollégáktól, hogy ó, ez csak paraúszás. Én épekkel foglalkoztam előtte, utánpótlás korú sportolókkal, többek között Jászó Ádám is nálam kezdte a pályafutását, többszörös országos bajnok volt, és nagyon sokszoros országos súlytartó, korosztályos súlytartó. A parasportolókkal ugyanazt az időmennyiséget, ugyanazt a métert ússzuk, de nekik speciálisan kell készülni, hiszen ugye a végtag hiány miatt a Zsófinak az izom egyensúly fenntartása érdekében, hogy ne legyen gerincferdülés, még külön gyógytornát is be kell vezetni. Így amikor meghallom, hogy csak para, az nagyon bántó tud lenni, hiszen ezek a sportolók sokkal többet kell, hogy tegyenek azért, hogy fölérjenek a csúcsra, mint akár az épp társaiknak, és hogy ez az akaraterő, hogy ők eleve így születtek, és hogy nekik van egy hiányosság, ezzel megbirkózni a magánéletbe, aztán ezt legyőzve a legjobbnak lenni a világon, ez szerintem ez duplán megsüvegelendő. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért ezt is érdemes tudni, hogy ők nem edzenek kevesebbet, sőt, többet bele kell rakniuk, ha csúcsra akarnak érni. Úgyhogy én mióta parasportolókkal dolgozom, nekem nagyon-nagyon sokat változott a nézőpontom ezzel kapcsolatban, és én nagyon becsülöm az összes parasportolót, aki űzi.
2: Ausztrál ellenfelére. Lép is a Peterson, úgy tűnik, hogy fáradt, de az biztos, hogy nagyon szoros lesz a csata kettejük között. Tokióban 800-at döntött az ausztrál javára. Nézzük a fordulót. 350 méternél 36-század másodperc a különbség kettejük között. Konkoly Zsófia meg fogja szerezni a magyar küldöttség első érmét itt Párizsban. A kérdés már csak az, hogy milyen színű lesz. Megszerzi a második paralimpiai bajnoki címét Konkoly Zsófia. 25 méter van hátra, és most kiegyenlíti a különbséget. Nagyon szoros lesz a végé, de Konkoly Zsófia vezet egy fejnyi távolsággal, és már csak néhány kartempó van hátra. Konkoly Zsófia paralimpiai bajnok Párizsban! 4:39,78 másodperc.
0: Velem szemben pedig már Konkoly Zsófia, az év sportolója, nem mellesleg paralimpiai bajnok, gratulálunk ezúton is, és csupa mosoly, a korai óra ellenére ugye már túl vagy egy edzésen. Például ma reggel hány kilométert úsztál?
3: Ma 7:30-kor kezdtem, korábban ugye mindig 6-kor kezdődött az edzés, úgyhogy ez most egy nagy könnyebbség. Úgyhogy ilyen nap nagyon örülök, hogy többet aludhatok. Van idő regenerálódásra is, most a héten kezdtük újra, de 4 hónap kimaradt, úgyhogy viszonylag keveset úszunk, 3 kilométer volt a mai edzés, úgyhogy ez nem számít soknak. Viszont annál nehezebb most így ennyi kiegyes után visszabelerázódni, úgyhogy majd idő kell ahhoz, hogy majd minden olyan legyen, mint régen.
0: És ugye nagyon-nagyon kemény munkát és a sok-sok kilométert beleteszitek már most az elején, viszont sok a mosoly, és azért edzés közben is volt egy nem mindennapi feladat, amit az edződ Jancsik Árpád szabott ki nektek, hiszen ugye együtt készülsz Iván Bencével. Majdnem nyertél egy 8 szeletes tortát, de csak majdnem, de azért a cél ott lebeg a szemed előtt.
3: Igen, Árpi mindig figyel arra, hogy szeressük azt, amit csinálunk, hogy szeressünk rájárni úszni, és mindig valahogyan így próbál minket kibillenteni ebből a monotonitásból, és most azt találtuk ki, hogy akkor 50 méter víz alatt, ami egyébként régebben már ment, de most ugye sok kimaradás miatt azért most nagyon messze vagyunk tőle. Most a 40 méterig jutottam el, február 12-ig tart majd a fogadás, úgyhogy bízom benne, hogy eddig sikerül, és nyerek egy tortát.
0: Készültök már a világbajnokságra, de azért azt el kell mondani, hogy ez a paralimpiai bajnoki cím, nagyon-nagyon boldog voltál, és akkor azt mondta, hogy nagyon-nagyon nagy szerepe is rész van ebben az edződnek, Jancsik Árpádnak.
3: Igen, nyilván az emberek ebből egy percet látnak, vagy 400 méter esetében mondjuk 4 percet, tehát tényleg nagyon rövid idő, miközben mi azért minden nap úszunk 5-6 kilométert, naponta kétszer mellett a szárazföldi edzés másfél óra, úgyhogy minden nap sok éven keresztül, tehát nyilván azért, hogy egy percben ott azt ki tudjuk hozni magunkból. Van, akinek sikerül, van, akinek nem. Én örülök tényleg nagyon, és nagyon boldog vagyok, hogy én azok közé tartozok, akiknek ezt sikerült kihozni. És igen, hát nyilván van egy sportoló, de nem elég az, hogy én ott vagyok, hanem ahhoz kell egy edző is, hogy ezeket az eredményeket el tudjuk érni, úgyhogy hálás vagyok neki, hogy ő az edzőm, és tényleg mindenben segít és támogat.
0: 4 hónap kimaradt, de szerintem közben sem mulatkoztál, és hát ugye egy ifjú sportoló hölgy, aki az életre is készül, hiszen nemrég diplomáztál.
3: Igen. Így maradt 4 hónap, akkor a gyakorlati fél éven volt, aztán most januárban pedig volt az államvizsgám, amit sikeresen teljesítettem, úgyhogy majd február 7-én veszem át a diplomámat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez is lezárult, és ilyen jól sikerült.
0: Felértél már a csúcsra, vagy van még tovább?
3: Hát ez egy jó kérdés, mert én Tokióban is, sőt Rióban is már azt gondoltam bronzérem, ahogy én már felértem a csúcsra. Tokióban végképp azt gondoltam, hogy innen nincs már följebb. Aztán most jött Párizs, 2-1 ezüst, nem tudom, hogy innen még hol van feljebb, de igazából úgyis ez a célom, hogy minden nap fejlődjek, és minden többet tudjak magamból kihozni. Most az, hogy még egyszer ezt az eleményt el fogom tudni érni, azt nem tudom. Tényleg az egy olyan szint, amit nem biztos, hogy egy ember meg tud ismételni, de hát majd az lesz a célom, hogy majd újra dobogóira álljak, az, hogy hányszor vagy hogyan, azt majd meglátjuk. Mindig egy kis célt tűztem ki magam elé, és akkor azáltal tudtam egy nagyot fejlődni, úgyhogy én azt tudom üzenni az embereknek, hogy tűzzenek ki apró célokat, és azt teljesítsék minden nap, és akkor majd haladnak szépen lassan.
0: Nem tudom eltitkolni a hallgatót, hogy csupa most vagy, és öröm veled beszélgetni. Tényleg látszik az, hogy boldog és elégedett, és elfogadta az életet olyannak, amilyen. Boldog vagy? Mennyire van most a saját bőrében Konkoly Zsófia?
3: Én most azt érzem, hogy kiegyensúlyozott vagyok, én most tényleg jól érzem magamat, úgyhogy bízom benne, hogy ezt fent tudom tartani, és igen, jó vagyok, köszönöm szépen.
0: Ezt az elhivatottságot és ezt a mennyiségű fizikai, pszichés és lelki munkát beletenni, azt nem sokan tudják megtenni, nem hiába vagy paralimpiai bajnok, és hát nem mellesle az év sportrója az M4 gálán, ez mit jelentett neked, hiszen nagy volt a konkurencia?
3: Hát igen, nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy átvettem én ezt a díjat, mert korábban nem gondoltam volna, hogy valahelyen fog ott állni. Bia is mindig nagyon szépen teljesít, Ekler Luca is mindig hozza az eredményeket, úgyhogy azt gondoltam, hogy én nem fogom tudni őket beelőzni az eredményekkel, meg egyébként nem is szeretek így versenyezni, hiszen más kategória, más sportág, szóval azért nagyon nehéz így meghatározni azt, hogy ki jobb, vagy ki nem jobb, meg nem tartom magammal többre, mint mondjuk a Biát vagy a Lucát, de ők is megérdemelték volna, tekintve, hogy mind a három paralimpiai bajnokok lettünk, de örülök, hogy most már nekem is van egy otthon, úgyhogy tényleg örülök annak, hogy én állhattam ott.

0: most már Iván Bencével beszélgetünk, ugye a paralimpián ezúttal nem jött össze a döntő, maximálisan oda tetted magad, és a legjobbadat nyújtottad, folyamatosan javulsz, és ez a legfontosabb. Neked mi a legfontosabb az e-sportban?
1: Nyilván nehéz, mert ugye én is döntőt szerettem volna úszni, de nyilván én is látom magamon a fejlődést, mindig vannak célok, amiket szeretnék így elérni az adott 4 évben, úgyhogy ezek miatt sportolok, meg én szeretem ezt csinálni, egy kikapcsolódás fejbe, úgyhogy ezek a célok.
0: Nagyon-nagyon jó hangulatban, tehát a reggeli edzés Konkoly Zsófival és Mocsári Bencével. Tehát egészen biztos, hogy ha nem szeretnéd, amit csinálsz, akkor nem tennél bele ennyi erőt, energiát, időt és kilométert.
1: Hát igen, azért Zsófival már 7 éve vagyunk csapattársak, 7 éve együtt edzünk ketten, úgyhogy nagyon sokat szoktunk versenyezni, edzésen kívül is nagyon sokat játszunk bármiféle játékokat, úgyhogy ilyen humorral tudjuk fenntartani ezt a jó kapcsolatot így hármunk között. Szürke hétköznapokban a sok méter között azért van egy-két nézeteltés is, de hát az mindenhol van, de mindig próbáljuk humorral, mert mindig valami jó kedvel feldobni az edzést, és akkor gyorsabban telik.
0: 7 éve együtt készültök, együtt edzetek. Mennyire húz előre, és mennyire gátol egyben az is, hogy nagy Isten, ő mondjuk akár eredményeket tekintve sikeresebb, vagy ő van a reflektorfényben. Ez téged inkább motivál, vagy néha azért érzed ennek a hátrányos helyzetét is?
1: Nagyon sokat köszönhetünk egymásnak szerintem, de nagyon sokat edzünk, nagyon sokszor kihúzzuk egymást a csávából edzésen, úgy van, hogy nem megy az egyiknek, akkor biztatjuk a másikat, szóval azért már minden nyűgét ismerjük a másiknak, mert már elég egy ránézésre a másikra tudjuk, hogy milyen napja van, úgyhogy én büszke vagyok rá, hogy a csapattársa lehetek, és engem tényleg ez motivál, hogy az ő csapattársa vagyok, és hogy ilyen szép eredményeket értem.
0: Ugye most reggel úsztatok a hullámuszadában, itt hatalmas nagy poszteren ott vagytok. Ez mennyire esik jól, mennyire érzed a megkülönböztetett figyelmet a paralimpia óta?
1: Amikor én elkezdtük az edzéseket, először ugye az ANK úszodában úsztunk, és ott is volt egy plakát, ahol az olimpikonok, paralimpikonok voltak én, és én mondtam egyszer az Árpinak, így 15-6 éves fej, mondom, egyszer szeretnék én is egy ilyen plakátra kikerülni. Azért elég fura mindig magamat látni, de megyek az úszodában, és ott vagyok fönn nagyobb. Igen, jó érzéssel tölt a jót. Engem is így elismernek, és hogy tudom, hogy azért letettem valamit itt az asztalra Pécsen.
0: És nem csak Pécsen, de az egész országban, és már javában készültök a világbajnokságra szeptemberre. Megkérdeztem Zsófitól is, neked meg lesz a 8 szeletes torta?
1: Meg. Én már holnap rámegyek, már ma is azért 35-40 méterig elmentünk, most az a 10 méter az már csak 10 másodperc, az bőven kivigyük levegő nélkül.
0: Iván Bence, csupa mosoly, csupa elkötelezettség, tényleg igazi példaképek vagytok.
1: Hát igen, én jó hangulatú gyereknek mondom magam, mindenki azt mondja, hogy életvidám vagyok, meg én szeretek mindenhol pozitívan, meg jó kedvel menni, mindig ilyen is voltam.

0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Pécsen vagyunk, és a parasporttal foglalkozunk, a parasportolókat ünnepeljük, és velem szemben most már Mocsári Bence, paralimpiai 5. helyezett, ezúton is gratulálok, gratulálunk. De az élet nem állt meg, hiszen ugye most már december óta ismét készülsz, hiszen májusban egy Európa-bajnokság, de hát megint csak egy nagyon sűrű év áll előtted.
1: Igen, igen, köszönöm szépen a gratulációt. Valóban december óta már elkezdtük az edzéseket, szépen haladunk. Az idei év az építkezésen alapul, építjük a formát májusra főleg, mert akkor ott 5 héten belül lesz 4 verseny, egy május-júniusban, amiből az egyik az EB, ami fontos lesz. Utána lesz Tatán egy világkupa, ami szintén nagyon fontos számunkra, majd aztán október közepe táján lesz Wollongong, Ausztráliában a világbajnokság, amire gőzerővel fogunk készülni szintúgy.
0: És ugye nem titok, most már itt ülünk egy étteremben, egy nagyon jó hangulatú reggeli, most már tudjunk, hiszen együtt úsztál Jancsi Kárpát tanítványaival, Konkoly Zsófival és Iván Bencével. Kifejezetten jó hangulatban telt az edzés, legalábbis nekünk így kívülről, de nem nekem kellett rólnom a kilométereket. Túl vagy most a vízi edzésem a reggel, és jön majd egy szárazföldi délután.
1: Igen, az úszás az nagyon jó volt. Alapvetően mindig próbáljuk úgy igazítani, hogy együtt tudjunk edzeni a Zsófékkal, még ha nem is egy pályán, akkor legalább, meg nem is egy fajtát, akkor legalábbis a hangulat meglegyen. Mert Árpi azért jó hangulatteremtő szerintem, meg az én edzőm Tóth Szilárd is egyébként nagyon jó hangulatteremtő. Délután pedig egy edzés lesz már csak ma. Alapvetően ez ritkaságban megy, hogy egy nap 2 edzés csak, általában 3-4 edzés is szokott lenni. Délután csak egy futás lesz, egy hosszabb 10.
0: Te is úszóként kezdted. Hogy jött a triatlon, miért nem úszás, illetve melyik a kedvenc szávod már, ha van én a triatlonon belül?
1: Igen, úszóként kezdtem valóban, Zsófiéknál egész sok időt töltöttem edzőtáborokkal. Alapvetően azért hagytam abba az úszást, mert úgy láttam, hogy én ott már elértem a csúcsot, a maximumot, és emiatt váltottam át triatlonra. Triatlonban azért több potenciál volt, mert az úszás azért faltól falig vízben, nagyon monoton. Triatlon ehhez képest sokkal kevésbé, tehát sokkal izgalmasabbnak tekintem, holott ugye úszó voltam, tehát azt is tudom értékelni, aki úszó. És igen, eleinte nyilván az úszásban voltam tehetségesebb. Most már azt mondanám, hogy azt szeretem inkább a legkevésbé, mert azért mégiscsak sok volt az életemben az a vízben ugrás, meg a hideg vízbe ugrás, de alapvetően a kerékpározás az, ami most a legközelebb áll a szívemhez, és az, amiben nagyon sokat fejlődtem az idén, meg az elmúlt években, és a futás az, ami még nagyon sokat kell fejlődni.
0: Viszont ez egyben egy nagyon jó példa is, és példaértékű lehet mindenki számára, aki sportolna, vagy egészen egyszerűen csak mozogna, hogy igenis lehet új célokat találni az életben.
1: Egyetértek abszolút, és nem győzök mindenkit támogatni mindenféle ilyen elképzelésben, nyugodtan menjetek, próbáljatok ki bármilyen sportágat, és ha sérült vagy, akkor is hidd el, hogy jót tesz neked, meg a sérült embereknek is, nekem is jót tett annó, hogy közösségbe kerültem, és néha az elején nehéz is volt, mert ugye van ez a fajta elítélés, vagy inkább megítélése a mozgássérülteknek, hogy tartanak tőle. Attól még mindig pozitívan tudtam eljönni az összes edzésre, az összes sporttársam egy álom, és mindenki nagyon kedves volt benne.
0: A Pécsi Sportiskola után következzen a Pécsi Tudományegyetem, egészen pontosan dr. Hofbauer Márk, a PTEP-e az ügyvezető igazgatója. Az apropó egyszerű, ám annál nemesebb, az egyetemek közül ugyanis egyedül a PTE Egyetemi Sportklubjában van külön parasport szakosztály.
2: A parasport szakosztálynak a kialakításában a volt elnökségi tagunk is, aki egészen nyárig ellátta a szakosztály vezetését, Hári József nevét ki kell emelni, hiszen tulajdonképpen ez az ő gyermekeként jött létre. A szakosztályról annyit kell tudni, hogy 4 lába van jelenleg. A boccsa, ahol nyáron egyetemista hallgatót tudtunk paralimpiára eljutatni, a csörgőlabda, a vakteke és a kerekesszékes kosárlabda, és emellett el kell mondanunk azt, hogy a PEASZ-nak vannak olyan szakosztály, ahol még ezen kívül megjelennek parasportolók, ilyen a vívás, ahol ugye kerekesszékes vívás van, az asztali tenisz is nyitott erre, és mindig megvan a gondolatiság arra, hogy esetleg más irányba bővítsünk, leginkább az ülő röplabda lehet az, ami a következő bővítési fázisunk. Magában a 4 szakákban mindenhol megvannak az edzők, versenyzők, mindegyikről azt tudom mondani, hogy teljesen külön utat járnak be. Ott van a csörgőlabda. Itt az elmúlt években volt egy nagyon komoly erőcsapat. Kiöregedtek, elmentek, megházasodtak, átalakult a szerkezet, ezért Horváth Gyula vezetésével működő szakág új utat választott. Gyula akkori munkája a tankerülethez kötötte, körbejárta az iskolákkal, és összegyűjtötte tulajdonképpen a gyengén látó, esetleg vak gyermekeket, akiknek megszervezte a beutazását, Pécsre megszervezte az edzéseit, és ennek most már olyan eredménye van, hogy ketten is 2021 év végén a felnőtt válogatott mellett Barcelonában részt vettek egy tornán, ami azt gondolom, hogy mutatja, hogy hova tart ez a történet, illetve például ha már egyetem, olyan érdeklődés van egy szekszárdi fiú részéről, hogy ő akkor az egyetemmel együtt ide is igazolna, ő most érettségizik, szeptembertől várjuk a csapatunkban. A kerekesszékes kosárlabdában a szakágvezető Janovics László nagyon sokféle utat kipróbált, nagyon komoly együttműködést épített ki a klinikai központtal, hogy próbálják meg azoknak, akik akkor szereztek sérülést, vagy már benne vannak sajnos a rendszerben, egyfajta rehabilitációként felírni, kiadni a kerekesszékes kosárlabdát. Erre tudunk jó példát is mondani, és nem olyan jól sikerült példákat is. A vaktekéseink pedig egy alapvetően zárt közösség, csinálják a dolgukat, megvan az ő közösségük, ami nyilván időről időre egy picit változik, de ők állandóságot jelentenek. Bocsában pedig ugye, hogy ne csak Alexandráról és Gergőről beszéljünk, nagyon sok tehetséges sportolónk van, Sipos Dávid, Koleszár Gréta, akik kiváló eredményeket érnek el a magyar bajnokságon, de rajtuk kívül is azért még többen vannak. Az ő versenyeztetésük, felkészítésük is fontos. Most a paralimpia után többen fiatalként fognak, vagy már csatlakoztak az edzésekhez. Bízunk benne, hogy őket is Zoli szakmai vezetésével ilyen magas szintre el tudjuk jutatni.
0: Nagyon-nagyon fontos volt mindig is, hogy az élsport, illetve a tanulás és az egyetemi pályafutás az nagyon-nagyon szorosan összefügg, és hát a legjobb tanulók nagyon jó sportok, a legjobb sportolók ugye általában nagyon-nagyon komoly szinten tanulnak is. Ez ugyanígy igaz a parasportra is, és ugye ebből a szempontból viszont akkor szerencsés helyzetben van Pécs.
2: Igen, és ez nagyon összevág az egész egyesületnek azzal a filozófiájával, vagy kulcsmondatával, vagy mottójával, ami a tudás és sport. Ugye, hogyha most csak a nyári paralimpiára koncentrálunk, akkor Szabó Alexandráról, aki ott részt tudott venni a BC4-es bocsa női egyéni versenyen, elmondhatjuk azt ugye, hogy jelenleg a bölcsésztudományi karnak a aktív hallgatója, kiváló tanulmányi eredményekkel, és tulajdonképpen minden, amit a bocsához kapcsolunk, edzés, gyógytornász, pszichológus, azokat a PTL keretrendszerén belül tudjuk számukra biztosítani, hiszen őket a mobilitásuk fenntartásában a PTL támogató szolgálata is nagyban segíti, az edzéseiket részben az AOK-nak az alaksorán végzik, a munkájukat állandóan segítik az a PTL végzett vagy PTL dolgozó gyógytornászok, ugyanígy járunk el a mentális felkészítésük terén is, tehát ez egy komplex rendszer. Ugye most a nyári paralimpiai felkészülés során számos olyan új impulzus ért minket, hogy a következő 4 évben mind kell változtatni, és hogy mik azok a plusz elemek, amit majd be kell építeni a felkészülésükbe, ahhoz, hogy Alexandra mellett mondjuk a párostárs Verkes Gergő is ki tudjon jutni a paralimpiára Los Angelesbe. Próbálunk mindent megadni, ami tőlünk telik, és a költségvetésünk biztosítja. Leginkább abban kell most segítség a minél jobb felkészüléshez, hogy a szakosztály mögött minél több úgynevezett segítő jelenjen meg, aki a mindennapok edzéseiben, a versenyeken tud segítséget nyújtani a sportolóink számára.
0: No, de akkor halljuk az érintetteket. Irány az Egyetem Általános Orvostudományi Karának alaksori tornaterme, ahol Szappanos Zoltán, a PTE-piac vezetőedzője, a BC4-es boccsa válogatott edzője már vár minket a sportolóival. Bizonyára sokan követték a paralimpia közvetítéseit, de talán még többen nem. Se baj, segítünk! Mi is az a boccsa? Eszik vagy isszák?
3: Próbáltuk inni, próbáltuk enni, de nem ment, úgyhogy inkább dobjuk ezeket a labdákat. Kerekesszékes mozgáskorlátozottak játéka, olyan sportolóké, akik más sportágban nem tudják megmutatni a kvalitásukat, a petánkhoz hasonlítható labdajáték, egyéniben, párosban és csapatban játsszák. A szabály nagyon röviden, nagyon egyszerű, egy fehér céllabdához, ugye piros és kék labdával játsszák a sportolók, minél több saját színű labdát kell juttatni, mint az ellenfélek közelebbi labdája. A bocsának az újkori történelmét 2001. novembertől számítjuk. A Covid megszakította a rendszeres felkészülést, a nemzetközi versenyeztetést, és ott Sevilla Európa bajnokságon három sportolónknak is sikerült dobogóra állni. Ez volt az a kezdő lépés, ami után sikerre halmozva eljuthattunk odáig, hogy Béres Dezső és Gyurkota József után, aki 2004-ben Athénban és 2008-ban Pekingben voltak a paralimpián, 2004-ben párosban bronzérmet szereztek, 16 év után újra kint volt Bocsa versenyző, és egy picit hazabeszélve hatalmas büszkeség az, hogy egyéni ranglistáról jutott ki Szabó Alexandra, PTA Peac versenyzője, BC4-es válogatott női versenyzője. A párossal ott voltunk a paralimpiai selejtezőn, ötödikek lettünk, pici múlott, de Los Angelesben ott leszünk.
0: Fordulok is Szabó Alexandrához, hiszen 14-szer álltál dobogón, Európa-bajnokságokon, világkupákon, ott voltál Párizsban is. Te hogy élted meg ezt a 11. helyezést?
4: Ha úgy nézzük, hogy 2020-ban jöttem ide a Peachoz, ahhoz képest 4 év alatt úgy összetudtunk állni, hogy ez sikerült, hogy kijussunk. Eredmény, hát lehetett volna jobb. Tehát a 8 közé szerettünk volna, az lett volna a reális, de ez most nem jött össze.
0: Ugye itt vagyunk a PTE általános orvostudományi karának alaksorában, egy tornateremben. A körülmények adottak, mi lenne az, ami esetleg segíteni abban, hogy újabb belülépés jöhessen a sportágban, akár itt Pécsen, akár az országban?
3: Talán kimondhatjuk azt, hogy ami a legjobban hiányzik a felkészülésből, a rendszeresség adott legyen, mind az edzésekben, mind a stábnak a fölállásában, mert egy-egy ilyen siker mögött minimum 16 ember van.
0: És ha már 16 ember, ugye 4-en ülünk most itt, hiszen hallottuk Szappanó Zoltánt, az edzőt, aki mindenért is felel, és akinek talán minden köszönhető. Szabó Alexandrát, aki ugye ott volt a paralimpián, és ott lesz 4 év múlva is, illetve most már ugye 3. De van neked egy állandó partnered, ugye Berkes Gergő. Te hogy élted meg azt, ugye hallottuk, hogy éppen, hogy csak lemaradtatok a kvalifikációról, benned is él a motiváció, hogy akkor 4 év múlva csak azért is ott leszel Los Angelesben?
5: Igen, nyilvánvalóan él bennem. Valóban nagyon közel volt, de amikor mi így elkezdtük ezt a közös munkát, akkor mi így eleve a Los Angeles-i paralimpiát céloztuk meg, hogy oda már lesz reális esélyem nekem is kijutni. Ez a párizsi történet egy így, hát nem váratlanul, de szerencsére úgy alakult, hogy nagyon közel kerültem hozzá. Emlékszem konkrétan labdákra, amiken így múlhatott, de ezek itt plusz motivációt fognak nekem adni, hogy azok a következő 4 évben oda menjenek, és én is utazhassam.
0: Mik most a rövid távú célok?
3: Ez nem a mi mondásunk, hanem a Fodisznak, hogy több, mint sport, és valóban több, mint sport. Tehát a mi fókuszunk nem csak a sportpályára terjed, hanem minden egyes sportolónknak a tanulmányaira, a magánéletében, mindenhol tudunk, segítünk, rengeteget beszélgetünk, egymást támogatjuk. Egyébként sokszor a segítség éppen tőlük jön, tehát én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, mert mindig egy kicsit segbe rúgnak, hogyha úgy adódik a dolog, meg tudjuk oldani, és akkor így tovább tudunk lépni. Mi azzal, hogy elmegyünk, érzékenyítünk, akár az épekhez, akár fogyatékossággal élőkhöz, megmutatjuk magunkat, megmutatjuk ezt a sportot, beszélgetünk, mi ezzel a hívószót kiadjuk, és hát bízunk az ő jó döntésükben. Jöjjenek és sportoljanak.

Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket. Ez volt már a Sporthely, amelyben a magyar parasport előtt tisztelettünk és Pécsre látogattunk. Nyágui Gergelyt hallották, tartsanak velem legközelebb is a viszonthallásra.

Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

0: A Spefej mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit-szigeten a Holdudvarban található, és ahol Margit-sziget Sportsziget címmel nyílt kiállítás rengeteg emléktárgyal, érdekességgel, történettel. Hogy mi vár ránk, ha ide látogatunk, kiderül, ha velük tartanak. Én Beró Emese vagyok. Salamon Judit a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
1: 2024-ben jött el annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újragondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeumként működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sportodüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magán a kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogos, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit-sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállítás a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit-sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
0: De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
1: Ahol most vagyunk, ezt még igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen évente, két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgókiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
0: Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk azért, azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
2: Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a muzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
0: Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
2: Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport, vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonala ennek a munkának.
0: Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
2: Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel tulajdonképpen állandó jelenléttel mutatkozhat be a látogatók számára, azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet megmutatni a gyűjteményt, és ugyanazon a kiállításon belül a Margit-szigetnek a sporttörténeti relevanciáját is kidomborítani. És ennek a kiállításnak pont ez a célja, hogy az emberek alapvetően a Margit-szigetre, mint a közösségi sportolás egyik legfontosabb budapesti helyszínére gondolnak, de hogy a legtöbb sportág, ami most élvezhető a Margit-szigeten, az egyúttal az adott sportágnak a kezdeteit is jelentette, és ez az a helyszín, amihez nagyon sok sportág, hát így bölcsőjeként lehet viszonyulnunk, és ezt szerettük volna megmutatni a kiállításon, és a kiállításnak a narratívája is tulajdonképpen erre a két pillérre épül, a gyűjtemény bemutatására és a Margit-szigeti sportrelevanciák bemutatására.
0: Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy shopban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a shopban ezt megteheti. De hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány, merre, mit, milyen sorrendben nézünk meg?
2: A kiállítás fogadóterem már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérlayerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget és Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban. Azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
3: Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakkoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs. Nincs házirend. Csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vizén majd ezer év története hullámzik.
2: És miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sport.

0: Szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti sajátkezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például a... Menjünk egy kicsit közelebb, és akkor tudni fogom. Mondjuk a Dózsa stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak, amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
1: Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg mezt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emléke, ami itt fellelhető?
0: A legkorábbi tárgyak a Margit híthoz kapcsolódó tárgyaink. Ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba. Partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit hídon használatos hídbárcák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit-sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló meghívókat is látni lehet, amelyek jelzik azt, hogy a Margit-sziget nyitva áll a közönség számára, és nem csak egy belépőhöz kötött élmény tud lenni, hanem egy szabad használatnak a jelzései ezek a tárgyak.
1: A kurátor számára biztos nem lehet kiemelni egy kedvenc tárgyat, vagy egy kedvenc emléket, de van azért olyan, amire úgy felkapta a fejét, hogy hú, hát ez azért igen értékes, akár eszmeilag, akár anyagilag.
0: Az anyagi érték azt gondolom, hogy egy múzeumban egy adottság, de hogy nem feltétlenül ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik, kedvencem. Ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportuszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű, vannak ezek a focista figurák.
1: Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
0: Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függvényében, hogy melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot, és azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
1: Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki muzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy muzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
2: A muzeológus munkája alapvetően, még ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk az apróbb részletekre is figyel. A múzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több múzeológus is, mert ugye a gyűjtemények, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerteágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami az érmek, jelvények, plaketteket,

0: jelzi, a gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz, ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítások vagy a tárlatok elképzeléseibe.
1: Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
0: A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy ugye amikor jövünk is a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit Híddal, kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan, nyilván ugye a sportolóknak ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. Ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt. Ugyanis a 19. század végén már voltak, még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye fürdőközönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit-sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszó közönség, ez a Margit uszodának az úszó közönsége, amit ugye a hídnak, a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között, ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit-sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több kortból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban helyezzük az egyik legújabb emlékemben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak, a hajós úszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit-szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel, azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit-szigetben ugye milyen szerte mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
1: Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézés, nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
0: Igen, felvetődött az, hogy ha egy sport történeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, mert ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga a Margit-sziget, de ugye mind meghihlette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sport tematikájú, így mind a Margit-sziget, mind más sport tematikájú vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintve megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sporteseményeket, vagy adott eseményeket hirdet. Itt az egyik, ami ugye a falnál fogad minket, a Nemzeti Sportuszodának az egyik eseményén egy plakát, ami aztán ugye a sportuszodát hirdeti, de akár ugye arra gondolunk a világeseményeknek is, vagy ugye egy-egy bajnokságoknak is. Az itt most időszakosan megemlíthető ezüstlabda mellett, ugye az ezüstlabda mérkőzéseket, amiket itt tartottak a Margit-szigeten, hiszen az atletikai klub rendezte, csak aztán a Ferencváros nyert akkor is sokat, és magát a trófeát azt ők nyerték el, viszont ugye a plakátok és ezeknek a lenyomatai, az ezüst labda plakátokkal az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így az első körben itt a falon a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és ez az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázót ábrázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzá kapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajzai, de ha már haza kell beszélnem, hogy az éremművészet is egy kimondottan éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, ami egyszerre jelenik meg a Hajós Uszodának a képe, és ugye aki a Hajós Uszodát annak idején Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de ugye ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem hogy ugye ez az épületkomplexum megvalósítható, annak a mecénását is mutatja.
1: Csak egy mondattal visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió. Számukra nagyon fontos. Az mikori egyébként az a plakát?
0: A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhetővé vált, elérhető közelségben.

0: akkor egy picit más szempontból is beszélgetünk. Nagy Anikó múzeumpedagógus állít mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
1: Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is, és ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, még a különböző alkotó foglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőségi, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
0: Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
1: Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük, tehát hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladattal készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásukba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni is, hogy egyrészt hol járnak a tananyagban, van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témákhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozás is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akkor erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kis csoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis rímfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni. És mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de azt mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána, akár ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban. Egyéni feladatmegadás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól elötletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás, hogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni. de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
2: Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozdult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltott rá ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sport élet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Eszterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt. Ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.

Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Beró elmesét hallották.

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kici lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja.
1: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a három pontos, a mikrofonok mögött Korsós Kristóf és Hamzó Gottfried. Ezentúl péntek kora délután egy új időpontban jelentkezünk, csütörtök délután 17 órakor érkezünk majd minden héten a hazai és a nemzetközi kosárlabda világ történéseivel, történeteivel. És mivel már két hét sincs a hazai bajnokságok kezdetéig, így a mai adásban a női élvonal új szezonját vezetnénk fel egy kis esélylatolgatással. A bajnokság majd szeptember 24-én csütörtökön indul, a Győr-Beac mérkőzéssel, és az első fordulóban rögtön lesz majd egy Szekszárd Pécs rangadó is szombaton. És mivel a Győr nyitja az idei pontvadászatot, adja magát, hogy egy teljesen újjászervezett zöldfehérek játékosával, Dúl Pankával beszélgessünk az új idényről. Szia, Panka!
2: Szia, Panka!
3: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok!
1: Na, mielőtt kitérnénk még egy kicsit a bajnokságra, az átigazolásodra, a győri építkezésre, picit még visszaugranánk egy kicsit az időbe, és akkor itt le is zárjuk majd ezt a világbajnoki blokkot. Még ha megengedsz két kérdést a világbajnoksággal kapcsolatban. Először is, egyébként nem tudom, nézted-e a döntőt, de azt neked milyen érzés volt nézni, ha nézted, hogy pont a franciák és az amerikaiak vívták egymással?
3: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy hasonlóképpen néztem én is, hogy, hogy milyen jó, hogy tudtunk ezzel a két csapat ellen játszani, akik a döntő mérkőzést vívták, de hát meg is mutatkozott, hogy, hogy ők milyen erőt képviselnek a velünk játszott mérkőzéseken is. De úgy gondolom, hogy ez egészen előre látható volt. Ez a döntő ütközet, bár reménykedtem benne őszintén, hogy a franciáknak sikerül megverni az amerikaiakat, vagy legalábbis, hogy tovább szoros tud lenni a mérkőzés, de hát sajnos a második fél időre már az is sokkal agresszívabban jött ki. De összességében tényleg élmény volt a mérkőzés is nézni, meg ilyen csapatok ellen játszani is.
1: Főleg úgy, hogy ugye csak két csapat győzte a magyar válogatottat, mind a kettő döntőt játszotta. Bár egyébként én is azt gondolom, hogy szerintem a legtöbben azért azt vártuk, hogy a spanyol mérkőzés egy táj picit többet kivesz az USA-ból, és franciák hasonlóképpen meg tudják majd szorongatni őket, de ez végül nem így alakult, úgyhogy így mondhatni, hogy ez egy sima amerikai győzelem lett. Na, Kristóf, tiéd a pálya.
2: Én azt még mindenképp szerettem volna, Panka, tőled megkérdezni, hogy az egész világbajnokság az egyrészt mekkora élmény volt neked, másrészt ilyenkor mennyi ideig tud ebből táplálkozni egy játékos, tehát nyilván most elkezdődik az új klubszezon, de mégis mennyi időre tölt fel az, hogy ott heteken keresztül, vagy két héten keresztül ekkora nagy ingerért és ennyi emléket gyűjthettél?
3: Hát remélem, hogy még sokáig velem lesz ez a feltöltöttség, de ahogy fogalmaztál, tényleg hatalmas élmény volt ott lenni, ennyiféle kosárlabda nép ellen tényleg játszani, különböző stílusok ellen, ilyen teljesen más sebesség, más fizikalitás jellemzi azért, főleg így a francia csapatot, meg az amerikai, mint tényleg az ember így tapasztalni tudja akár itthon, akár én, ahol játszottam itt az Európa kupában. Úgyhogy mindenképpen ezt így, ez még mindig bennem van, úgyhogy remélem, hogy ez személyesen nekem is így egy plusz lendületet hozni még nagyon sokáig.
2: Én azt tudom, hogy Lelik Rékának az egyik nagy küldetése az, hogy a közvéleményben minél több mindenkihez eljusson az, hogy mit is teljesít a női válogatott, meg hogyan is játszik, és szerintem a világbajnokságon ez olyan szempontból megvalósult, hogy egyrészt nyilván jó eredmények is jöttek, meg hogy azért meccsről meccsre egyre több emberhez eljutott az, hogy mi is történik Berlinben, egyre többen követték az eredményeket. Ilyen szempontból szerinted mennyire volt sikeres ez a világbajnokság?
3: Szerintem teljes mértékben, nyilván azért előtte sokszor beszéltünk, megkaptuk, meghallottuk, hogy azért nem támaszható elénk így nagyon elvárás a VB-n. Szerintem ez is nagy dolog volt, már alapból, hogy kijutottunk. De örülök, hogy nem elégettünk meg ennyivel, és hát tudtuk, hogy azért nekünk így vannak még így terveink, és hogy senki nem várt csodát tőlünk. Nyilván nem is mondom, hogy ez az volt, mert szerintem tényleg egy nagyon jó csapatunk volt, és teljes mértékben képes volt ez a magyar csapat eljutni a nyolcba. Az, hogy igazából ekkora figyelmet kapott ez a világbajnokság, és a magyar válogatott csapata, ez szerintem teljes mértékben megérdemelt is volt. Nyilván ez remélhetőleg tényleg egy ilyen pozitívabb hullámot fog generálni így a női kosárlabda megítélését illetően. Úgyhogy reméljük, hogy ezt még fent tudjuk tartani a jövőben is, akár a EB kvalifikáció, akár tényleg úgy alakul az EB-n, és amit már most is említettek többen korábban, hogy ez már egy reális cél lehet akár az olimpiai kijutás is.
1: Hát úgy legyen, ezt kívánjuk szívből. De egy gondolat még, hogyha már erről beszélgetünk így a kicsit a közvéleményről, vagy az emberek vélekedéséről válogatottal kapcsolatban. Ugye itt a szakértőinkkel is a közvetítések során beszélgettünk arról, illetve én, akivel beszélgettem, a legtöbben azt hozták fel nagy pozitívunként, hogy a francia mérkőzés után ez a magyar csapat, illetve abból a nagy arányú vereségből így fel tudott állni, hogy minden meccsen egyre jobb teljesítmény nyújtott, és tényleg szerintem egy olyan kosárláz kapta el itt a kosár szerető közösséget, amire azért ritkán vagy régen volt példa, főleg itt a rájátszás, a japán elleni rájátszás előtt már. De egy kérdés hozzád. A francia meccs után nem tudom, hogy mi az, ami elhangzott az öltözőben, mi az, amit fejben rendbe kellett tennetek, kellett-e egyáltalán bármit, mert tudom azt is, hogy Völgyi Péter még a kiutazás előtt azt mondta, hogy ő úgy szeretné begyakorolni azt az első két mérkőzést, mert ennyire rövid lesz majd a két meccs közötti idő, ami eltelik, hogy gyakorlatilag Nigéria ellen már úgy kelljen kimenni a pályára, hogy megvan minden, megvannak a taktikai elemek, mintha egy pakliból csak ki kellene húzni a megfelelő kártyákat. Szóval, hogy volt egyáltalán bármi, amit rendbe kellett tenni a francia meccs után?
3: Szerintem volt, mert nyilván a franciák sokkal esélyesebbek voltak. Teljesen más dimenzióba kosaraztak aznap. Mi nem voltunk ott fejben, nem tudom, hogy az izgulás miatt, vagy az volt az ilyen, tényleg ilyen a kezdeti meglepettség, nem tudom, de beszéltük a lányokkal, mi is külön összegyűltünk, hogy az egy dolog, hogy a franciák ellen kaptunk ki, de hát nem mindegy, hogy hogyan. És mivel nagyon kevés idő van azért két meccs között, arra sem volt olyan idő, hogy így a kardunkba dőljünk, mert tudtuk, hogy milyen fontos a Nigéria elleni mérkőzés, de addigra szerintem már mindenki túl lendült ezen a kezdeti bizonytalanságon, vagy nem is tudom mi, mert kellett egy ilyen kis ébresztő pofon, de mindenképpen rendbe kellett rakni magunkat, és ez nagyon jól sikerült, mert ahogy tényleg te is mondtad, mi tudtunk építkezni meccsről meccsre.
1: Na, köszönjük akkor, hogy a válogatottal kapcsolatban megosztottad velünk ezt a pár gondolatot, és akkor térjünk is át kicsit a Győrre, amit kezdjünk először onnan, hogy ugye eligazoltál Pécsről. És igen. Gyakorlatilag a pécsi csapat az, ami volt tavaly, az már nincs erre a szezonra. Nem tudom, hogy milyen érzésekkel jöttél el Pécsről, és gyakorlatilag mi az, amivel fogadtak téged Győrben?
3: Én nagyon élveztem a pécsi szezont, az eredmények miatt is, a társaság miatt már jó társaság volt a csapaton belül, nagyon tetszett megtapasztalni ezt a profibb közeget, minden szinten, szakmai szinten, a rehabilitáció szintjén, úgyhogy ez nagyon jó élmény volt, főleg így tényleg, hogy a bajnokság végére, hogy egy bajnoki címmel is gazdagabbak lettem személy szerint. Nyilván az nem titok, hogy nagyon sok kérdője volt így a csapatot illetően, a szezon vége fele, szóval, hogy régen volt, lefújták a bajnokságot, megünnepeltük a bajnoki címet, és rá pár lapra ültek le velünk először, hogy akkor igazából nem tudnak mondani semmi konkrétat, és hát nyilván most az játékosként azért meg akár magánemberként is szerintem nem elvárható, hogy ne tudjon tervezni az ember. Uh-huh. Illetve én nagyon régen voltam Győrben, egy fél szezon, mert akkor volt a Covid, és én a várost azt nagyon szerettem. Igazából így a klub szinten, amik voltak dolgok, azokat annyira azzal nem tudtam megbarátkozni. Nagyon hosszú ideig, és mivel most lesz egy nagyobb változás a klubon belül, és tényleg azt nem is ígérték, de hogy mondták, hogy meg elmondták a terveket, hogy szeretnének építkezni, fejlődni évről évre, és mivel itt van azért most cselik kérdés, és így a klubok jövője, úgy voltam vele, hogy megszavazom a bizalmat a klubcsapatnak is, illetve tudtam, hogy a volt edzőim, ugye a TF-ről mennek Győrbe, és nagyon pozitív volt a közös munka, nagyon szerettem velük együtt dolgozni, nem beszélve arról, hogy jött még két játékos a TF-ből, akikkel én együtt játszottam, ugye köztük a Huammal.
1: Közeli ismerősök, igen.
3: Illetve akik itt voltak már tavaly is, őket is tudtam, hogy jó társaságba fogok kerülni, és egy jó csapatba, úgyhogy ezért döntöttem mellett, úgyhogy nagyon, vagy az érzéseimet kérdezted, de nagyon izgatott vagyok a szezont illetően, és nagyon várom.
2: Én még egy picit visszakanyarodnék arra, hogy azt hiszem az egyik interjúban Zsejko Gyokics mondta azt, hogy ő téged személy szerint kiemelt, hogy úgy csábított Pécsre, hogy ha bajnok akarsz lenni, akkor gyere ide. És ugye ez végül is összejött a szezon végén, de azért tegyük már ezt rendbe abból a szempontból, hogy a TF-ben nyilván te egy első számú játékos voltál, ott azért szerintem nagyjából mindent a kezedbe adtak, viszont ezek után mekkora, vagy milyen lépés volt neked egy olyan csapatba igazolni Pécsre, ahol azért sok válogatott kerettag volt, válogatott közeli szintű játékos, tehát ott azért nyilván talán egy picivel hátrébb kellett lépni, szóval ez milyen igazodás volt ott neked, és aztán végül is az, hogy a bajnoki cím lett a szezon végén, az mennyire volt extra?
3: Személy szerint nem éreztem azt, hogy hátrébb kéne igazodjak a válogatottak mellett, mert én szerintem már akkor is voltam olyan szinten, hogy emiatt nem kellett, hogy rosszul érezzem magam, meg tudtam, hogy mire vagyok képes, nyilván az is tisztában voltam, hogy nem fogok akkora szerepet kapni, mint a TF-be, de pont igazából ez, úgy érzem, hogy ez lehet egy csapatnak a síri keressége, hogyha minél több lábon áll, és minél többen hozzáteszik a magukét, így nem úgy mentem oda, hogy megtörgezem is elvárható egy de magasabb szintű csapatnál, hogy valaki ekkora szeletet kapjon az adott, mondjuk úgy, hogy tortából. Tudtam, hogy inkább az a bennem, hogy egy adott rendszerhez kell alkalmazkodnom, ami nyilván a Zsejkónál az eléggé köztudott, hogy ez megvan, a szigorú szabályok mentén. Nekem ezzel személy szerint nincsen problémám, nem is volt, és tényleg megkaptam mindent, amire számítottam. Sokat tanultam, megtanultam egy teljesen más rendszerbe játszani, és úgy érzem, hogy ez tényleg személy szerint is jól sikerült, és nyilván, ahogy a mellékletábra mutatja, csak a szinten is jól sikerült ezt kivitelezni.
2: Bennem még egy kérdés lenne ezzel a témával kapcsolatban, hogy az szerintem viszont meglepő volt, hogy a döntő maga az ennyire egyoldalú lett végül is a Pécsi Avára, viszont itt meg arra emlékszem, hogy Török Ági ott kiemelt, hogy talán az első meccs után, hogy azért az benne van a pécsiekben, hogy nem tudni, hogy ez a csapat lesz-e még így együtt, és azóta már tudjuk, hogy hát nem lesz a következő szezonban. Szóval ez ott a döntő alatt, rájátszás alatt mennyire rántotta még inkább össze a csapatot, hogy akkor egy utolsó nagy közös teljesítmény kijöhet ebből.
3: Akkor még szerintem mi nem tudtuk pontosan, hogy tényleg ez így hosszú távon fenntartható-e, vagy biztosan nem. Szerintem mindenki nagyon profin kezelte ezt a csapaton belül. mert mindenki bajnok akart lenni, és a háttérbe tudtuk szorítani, meg tényleg így tére tudtuk tenni azt, hogy jó, akkor de jövőre mi lesz, és még mindig nem tud senki semmit, hanem csak ez a cél lebegett előttünk, hogy mindenki ugyanazt akarja most, nem jövő szezonban, nem rá két évre, hanem ez erre most van itt a lehetőség.
1: Na és akkor visszakanyarodva kicsit a Győrre, ha már mondtad azt, hogy a Zsejkóval milyen volt együtt dolgozni, gondolom most idénre nem lesz ismeretlen számodra az edzői felfogás meg a rendszeremben, majd játszanod kell.
3: Igen.
1: Most a válogatott miatt ugye sokáig nem voltál ott Győrben meg a felkészülés során, de nem tudom, hogy mennyire követted így a csapatot, hogy hogyan zajlik a felkészülés, hol tart most a csapat egyébként ezen az úton, mik a legfrissebb hírek így a csapat házatáján?
3: Azt tudtam, igen, a húgom az frissen tartott az információkkal. Hát nagyon kemény alapozáson vannak túl, nagyon jó munkát végeztek, mert mindig azért a taktikai dolgok elején vagyunk, ami természetes, mert nagyon sok fiatalunk van, a légiósok is nemrég érkeztek, és itt előttem egy darab nappal a légiós, hogyha még az elején járunk, de a mai edzőmeccs biztos, hogy sejtségünkre lesz meg így most már tényleg meg van mindenki, és még hogyha nem is lesz sok időnk, de azért bízom benne, hogy biztos vagyok benne, hogy a szezon alatt össze fogunk csiszolódni, meg én bízom a Peték szakmai hozzáértésében is, hogy minden játékosból a legjobbat fogják kihozni, és gondolom, hogy mi játékosok is egymásból, úgyhogy én bizakodó vagyok.
1: Igen, mert csak tegyük hozzá, hogy most is beszélgetésünk alatt, amikor ezt épp zajlik, akkor úton vagytok Pécsre, hiszen este egy edzőmérkőzésetek lesz még. A Győrről mi az, amit el lehet mondani a reményekkel kapcsolatban erre az új szezonra? Ugye névváltozás, gyakorlatilag a csapat teljes újrabrandingelése megtörtént, új csarnokba költöztetek, új edző, gyakorlatilag az előző évek csapatainak az utolsó hírnökei is, Dubaj Debóra és Ruf Nagy Dóra személyében távoztak, egyedül talán még Véninger Virágot mondhatnánk, aki tartja a frontot továbbra is. De milyen céloknak vág a Győrnek ilyennek a bajnokságnak? Ugye Hegedűs Péter meg a TF-nek az előző évi munkássága, hogy így gyakorlatilag együtt a TF csapata évről évre lépkedett előre, egyre jobb teljesítményt nyújtva a szezon végére. Most nyilván a Győr tavaly majd, hogy nem kiesett az élvonalból, de akkor mondhatjuk úgy, hogy a Győr lesz az új TF?
3: Talán ebbe a szezonban mondhatjuk, mert ugye tavaly a TF a negyedik helyezett lett a bajnokságban. Szerintem a számunkra idén lehet egy cél, hogy a legjobb négybe jussunk. De alapvetően a Győr azért ezt ki szeretné nőni. Mert a TF nyilván mindig kiemelte, hogy ők ilyen közepes, középmezőnyben szeretnek így elhelyezkedni sok fiatallal, most nyilván nálunk is nagyon sok fiatal van, akik a Győrnek az utánpótlásából nevelkedtek ki. És igen, azt válaszolnám erre, hogy erre a szezonra helyezett illetően akár így elmondhatjuk, hogy a DF helyébe szeretne nézni, de hosszabb távon szeretné ezt kinőni, és egy teljesen új megvilágításba helyezni a Győrt, mint tényleg most már ettől a Győr.
2: Itt személy szerint a te szerepköröd az hogyan alakulhat? Tehát most ezt nagyjából így a szezon előtt úgy képzeljük el, hogy hasonló lesz, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, amikor ez a, hát nem is tudom, 30 perc körül voltál a pályán meccsenként, szóval ehhez hasonló lesz inkább, vagy hogy ezt, ebből mennyit tudsz már most?
3: Ebből mégsem mennyit. Nyilván a sok mindenki mérülések játékos áll a csapat rendelkezésére. Szerintem ennél az ott még beszél, hogy ezért nem lesz ekkora szerepem, főleg úgy, hogy közben a gyemere a Nótérszen, igen, azt mindent is csináltam. Az irányítóstól elkezdve tényleg belül fosztom védekezésben. Nem, mivel a tavalyi szezonban nagyon sokat fejlődött a húgom, azt beszéltük meg, és egyetértettünk, hogy a legjobb kezelőben hosszú az ő kezében van, úgyhogy én ebből a szerepből szeretnék visszalépni. Nyilván nem mondom, hogy nem leszek ott soha, de kár lenne a háttérbe szorítani ezt a pluszt, amit tud a perca, majd a és hozzátenni a irányító posztokban a csapathoz.
2: És akkor picit még talán az erőviszonyokról beszélhetnénk így általánosságban a bajnokság szintjén, mert hogy azért van egy lényeges változás mondjuk az elmúlt szezonokhoz képest, mert amit most a Szekszárd meghúzott erősítésképpen, hogy mennyi új játékost szerződtetett, arra szerintem nem nagyon volt például az elmúlt szezonokban, hogy egy csapat ennyit tudjon hozzátenni a nyári szünetben, szóval szerinted mennyire alakul át azon csapatok névsora, akik mondjuk akár a bajnoki címért küzdhetnek majd az elmúlt évekhez képest?
3: Hát mindenképpen a Miskolc az még érdekes lehet, hogy ők hol fognak tudni elhelyezkedni, ott is nagyon sok új játékos jött. Igen, a Szekszárd van most a leginkább előtérbe, hogy mennyit erősített. Nyilván most én nyilván legszesben azt mondanám, hogy hát majd mi leszünk a bajnokok, és igazából mindent csinálhatok, miért mit csinálnak. Én így is kell hozzáállni, úgy gondolom. De az biztos, hogy lesz egy ilyen plusz izgalmi faktor, meg ez a kérdője, hogy most hogyan lesznek tényleg az erőviszonyok elosztva. Így még ezzel kapcsolatban én is kérdően állok, és kíváncsian várom, hogy hol miképp fog alakulni a csapat. Ez jó kívül, ez nagyon sok mindentől függ egy csapat sikeressége, és az nem elég az, hogy tudjuk a játékosok nevét, akik az adott csapathoz igazoltak, vagy az adott csapatot alkotják. Úgyhogy én nem tudnék még mondani semmi konkrétat, de talán pár hónap múlva ez majd elkezd kirajzolódni.
1: Kristóf, az meg nem teljesen korrekt, hogy csak a Pankát kérdezzük, úgyhogy akkor te is mondd el, légy szíves, a véleményed arról, hogy szerinted kik lesznek a leginkább bajnok esélyesek itt a végelszámolásban, vagy ki az, akiket ide várunk, vagy kit lehet ide sorolni?
2: Abból a szempontból nehéz szerintem most még megmondani, hogy én például, tehát bennem egy elég nagy kérdője van azzal kapcsolatban, hogy Lelik Rékát, én őszintén személy szerint nem tudom, hogy ő hol folytatja, de hogy ő Diósgyőrből...
1: Törökországban.
2: Bocsánat?
1: Törökországban.
2: Törökországban, jó. Szóval, hogy Diósgyőrben őt hogy tudják pótolni, az mondjuk egy elég nagy kérdés, szóval, ahogy egyébként Panka is fogalmazott, én hasonlóképpen óvatos lennék így a Miskolciakkal kapcsolatban, hogy én nekem gőzöm nincs, hogy belőlük mi lehet ki ebből a szezonban, vagy ebben a szezonban. Az elmúlt évekhez képest lehet, hogy egy picivel, egy fokkal halványabb teljesítmény, de hát ez nyilván a légiósoktól nagyban függ. A Sopron az megint egy nagy kérdője szerintem, ugye több magyar játékos is külföldre igazolt, ugye Pap Claudia, Böröndi Vivi, őket hogy sikerül pótolni, az megint egy kérdés, úgyhogy nehéz lenne megmondani, de hogyha abból indulunk ki, hogy a Pécs mit művelt az előző szezonban, úgyhogy, tehát hogy egy szezon alatt mennyit lehet előrelépni, akkor valószínűleg azért annak érdemes nagy jelentőséget adni, hogy a Szekszárd, amit már említettem is, hogy mit művelt a nyáron, szóval egyértelmű bajnok esélyes szerintem most még nem lehet megfogalmazni, de egyébként nekem például tavaly a szezon elején, vagy szezon előtt volt egy olyan mondásom, hogy szerintem a Pécs megnyeri az alapszakasz, de a bajnoki címet nem. Na most ebből az lett, hogy bajnoki cím is összejött nekik, szóval ezek alapján azért valamennyire azért lehet előre talán azt érezni, hogy mondjuk melyik az a három csapat, Szekszárd, Sopron, Diósgyőr, vagy mondjuk négy a Győrrel együtt, akik a bajnoki címért küzdhetnek. A többieket, hogyha nézzük, én annyira nem látom, hogy lennének még komoly kihívók ilyen szempontból.
1: Bár igazából a beszélgetés teljesen fölösleges, mert Panka azt mondta az előbb, hogy úgyis akkor a Győr lesz a bajnok, hiszen mindenki ezért szeretne pályára lépni. De tényleg ezt a gondolatmentet tovább folytatva, talán a Diósgyőrnél még azért az egy, ad egy csavart annak a történetnek, hogy ugye már nem Völgyi Péternek hívják a vezetőedzőt ettől a szezontól kezdve. De ugye érkezett Boros Júlia, Szabó Fanni, Telegdi Zsófia hazatért. Ugye van két légiós, aki ott volt a világbajnokságon is, amik azért kevesebb játékpercet kaptak. Ezt a csapatot Kányási Veronikával és az Ahó testvérekkel együtt, hogy tudják majd úgy összegyúrni, hogy ez működjön?
2: Igen, ugye az edzői szerepkörváltásban szerintem lehetne egy pozitív szemlélet, vagyis egy pozitívumként emelhetnénk ki azt, hogy változott az edző személy abból a szempontból, hogy több év után mondjuk egy megújulás jöhet, ami hozhat tényleg egy új lendületet, viszont amit említette, hogy mennyi változás volt a játékos keretben, ezért ilyen szempontból szerintem ennek így akkora nagy jelentősége nincs, mert tényleg a Hó testvérek maradtak, Kányási, szóval a keret nagy része azért változott.
1: Erre meg azt mondom neked, hogy az előző nyári holt szezonban meg pont az volt a Diósgyőrnél a történet, hogy együtt maradt a mag, gyakorlatilag az egész csapat együtt maradt, és hogy ez mennyire jó, aztán végül nem lett belőle nagyon semmi, úgyhogy lehet, hogy ez most pont az ellenkezőjére fog elsülni, hogy ennyi változás van, és akkor lehet ebből alakul valami jó a szezon végére. A Sopronnál meg hát tényleg nagyon, nagyon nehéz ott is megmondani. Általában azért ott jól sülnek el a légiós kiválasztások, érkezett Angyal Barbara, Miklós Melinda, Tóth Franka. Nehéz, nehéz. Gáspár Dávidnak azért nehéz feladata lesz, de meglátjuk, hogyan alakul majd a szezon.
2: Kérdésre még van idő?
1: Van, nyugodtan.
2: Én Pankától még egyet kérdeznék, hogy azért voltak olyan meccsek itt a világbajnokságon, mondjuk legyen a franciák elleni meccs az egyik, ahol azért ezt többen megfogalmazták, hogy erre a szintű fizikalitásra, meg talán tempóra a magyar bajnokság nem feltétlenül készíti fel a játékosokat. És én ebből most csak azt szeretném kihozni, hogy egy ilyen világbajnoki tapasztalat után te az új szezonnak hogy állsz neki ebből a szempontból, tehát így, hogy testközelből megtapasztaltad, hogy az abszolút elit az miben más, vagy hol van mondjuk hozzátok képest válogatott szinten, szóval mi az, amit így magadnak megfogadsz erre a szezonra, hogy akár nem tudom, minden párharcban még keményebben beleállsz, vagy te hogy gondolkozol most?
3: Hát

0: Remélhetőleg ott talán a sebességet mondanám, amiből ott még lehetne dolgozni.
1: Kristóf, te mit fogadsz meg az új szezonra?
2: Fú, hát most rendesen zavarba hoztál végére, nem tudom.
1: Én egyszer zsákolni szeretnék, de sose fogok, úgyhogy legyen ez a végszó. Köszönjük, Panka, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm.
2: Sok sikert a szezonra, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen, köszönöm, sziasztok.
1: Szia. Adásunk véget ért, a két műsorvezető Korsós Kristóf és Hamzó Gottfried búcsúzik a hallgatóktól. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a hírekkel folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban. Viszontlátásra!
3: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a kicsi lány, majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig? Gyere Egérke, gyere kicsi lány! Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcaston, az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók! Keddet írunk rá, és a szeptember 22-ét ma reggel is Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel adása, úgyhogy tényleg igazi stábba csapattal dolgozunk. Szuper Levi, hello, és Erdei Márki, jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Úgy gyerekek, na, beérjük, köszönjük szépen, itt van az ősz, itt van újra, mindenki pulóverben és erősen felöltözve, hamar eljött, nem?
2: Igen, de jövő hétre egyébként még ilyen 20 pluszokat mondanak, úgyhogy még lesz egy kis visszatérés itt a jó időbe, október elején, úgyhogy...
3: És hát ugye nagyon ellentmondásos az emberi ugye bioritmus. Igen. Mostanában, tehát ugye az ősz az pont, hogy a gyűjtés, a feltankolás télire, és egy kicsit ugye a lelassulás, a pihenés, mi meg ugye pont ellenkezőleg csináljuk a mai emberiség. Ugye ősz, szeptember egy akkor indul be igazából minden, úgyhogy egy picit a bioritmusban egy kis zavar, pláne a sportvilágban is
1: hát
3: van.
1: Igen, de hát persze, meg az iskolákban is, hát mindenki pihen nyáron, meg általában. De mindenki ürül, tehát ez a nyár, ez egy pont arról kellene, hogy szóljon, már nem tudom, kinek mennyire rohant el, mert nem akarok egy nyár értékelő, de ha van év értékelő, akkor nyár értékelő. Na milyen volt gyerekek? Emlékszem, amikor ott általános iskolába bementünk, és ugye, valahogy nem tudom miért kell, de nyáról kellett írni, és azt sose felejtem el, hogy ez van általános iskola, nem tudom, alsó rész, vagy lehet, mert ötödik felett voltunk, és egy ilyet már tudtam írni, angol értékelése, hogy this summer was the last summer in the year, és akkor begondoltam, hogy egyébként valahogy igaz, mert hogy tényleg az utolsó nyár volt ebben az évben, mert nem lesz még, bár ha úgy veszük, hogy szeptember-október azért van a nem fiatal lányok nyara, vagy akárhogy is értékeljük, de hogy ezeken most nagyon elrohant az idei nyár, nem tudom nektek. Ha nem lett volna foci VB, akkor nem tudom, mire emlékeznék. Úgy kb.
2: Igen, a foci VB azért rengeteg időt kivett, az július közepéig elment. Hát azon kívül a sportvilágban mi volt, ami emlékezetes?
1: Na, hogy egyébként a nyarad a tekintet.
2: Gyorsan elmegy szerintem.
1: Tudtok, hogy ilyenkor pihe van-e, hogy elmegyek és nyaralok egy hetet?
3: Na, abszolút.
1: Igen?
3: Hogyne.
1: Fényképezzük mellett. De tényleg van ilyen ember. Ja, akkor jó. Na, elérésünk 0-30-55-55-6-0-5-ös, úgyhogy mindenkinek nagyon szép napot kívánunk ezzel a kedden, szerintem mindenki ki van, vagy meg van elégedve. Hát nézzünk, hogy a hétvége ugye bár csodás eseményeit elemeztük tegnap, azért nagyon sok komoly mérkőzés volt. Ha csak a labdarúgást nézzük egyébként, akkor ott azért az olasz bajnokságban eleve nagyon fura, hogy nyert a Juventus, de hát most ez hogy ne firtassuk, de azért volt ott egy-két meglepetés. De aztán még mindig nagy port kavart, ugye nem tudom, hogy hívják tulajdonképpen a madridi derbinek, hívják az Atletico és a
2: kis csapatok derbie.
1: hogy ott most ugye épp tegnap is erről szólt, tulajdonképpen szinte minden, ami az olasz vagy a spanyol sportsajtót illeti, hogy ugye itt nagyon-nagyon ki van Mourinho és a Real Madrid, hogy itt legalább egy vagy hát kettő, de legalább egy kiállítást nem adtak meg nekik. Nagyon erőteljesen a bírról terhelik ezt a vereséget és ennek okát, és aztán Márk mondta kint reggel, most beszélgettünk, hogy igazából mindegy is, hogy miről van szó, de arra tulajdonképpen megállapításra jutunk, hogy a VAR teljesen felesleges.
2: Igen, szerintem aki most hall engem először, az is így az első mondatból hallhatta, hogy a kis csapatok derbije, hogy nagy valószínűség szerint én nem Atletico és Real Madrid szurkoló vagyok.
1: Mindegy vagy, aki vagy, mindegy.
2: Jól döntött, aki így gondolta. De valóban, tehát azért az első fél időben volt olyan, amiért ki lehetett volna állítani mondjuk egy atleti játékost, a másik fél időben a Real kiállítás az meg teljesen jogos volt. Tehát
1: az annyit szerintem baj. Nem Mourinho, nem, meg a Real nem ezt ne össze egyet hiányú.
2: Nem, abszolút ez, hogy látszik, hogy aláfordul a bokája közben, rátapos, és vagy a védőjátékos, tehát innentől kezdve ez egy piros lap, amit ha a játékvezető nem lát, akkor vannak ott a tévé előtt, vagy ott a monitor előtt bizonyos személyek a varszobában, akinek elvileg látni kell, vagy akiknek elvileg ezt látni kell. És itt az elvileg az megint megbicsaklik.
1: Tehát így, ez mindig ez a kérdés, hogyha ők látják, és tényleg ott van előttük, akkor miért nem sziszennek egyet? Most mindentől függetlenül nem. Aztán én tényleg nem szeretném védeni a Reált, de bármilyen oldalon történik ilyen. Én azt hiszem, az teljesen normális, hogy akkor szólunk, hogy elnézést, tiszteltek. Ez súlyos.
2: Alapvetően a VAR-nak a játékvezető fölött kellene lennie, nem? Mert hogy ő az, aki rászól a fülére, hogyha rosszul döntöttél, akkor légy szíves, ezt gyere ki, nézd meg, vagy ne gyereki meg fölösleges.
3: Valami, és hogy
1: meg szerintem leginkább ott, amikor ő nem, amit nem lát. Tehát ugye ez szerintem fontos lehet releváns, például a szögleteknél azért nem megadni egy szögletet, vagy tévesen megadni. Mind a kettő akár gólhoz vezethet. Vagy ha nem adsz meg egy szögletet, akár abból még lehet gól. De sok esetben van, hogy
2: ez is érdekes, mert ugye bevezették azt, hogy a VAR visszanézheti, de csomóan gyorsan elvézik a kirúgást ilyenkor, hogy még ideig se legyen visszanézni, és nyilván, hogyha a másik támadásnak már a fele elment, akkor nem fogja visszafújni a szögletet. Tehát ez is olyan, hogy nem igazán jött be ez a szabályváltoztatás, de mondom nekem ezt, hogy mintha ami a pályán hozott ítélet lenne, az nagyon kevés esetben merné a VAR megváltoztatni, és azt mondani neki, kivezette ezt a meccset, figyelj Ortiz, szerintem itt rosszul döntöttél, gyere ki és nézd meg ezt a...
1: Még az volt, az is igen, felemlítették, vagy megemlítették ugye, hogy Ortiz jó haverságban van Jamállal állítólag.
2: Ez a semmi gond nincs, hát. Barátairól ismerszik meg az ember, akkor ez egy jó ember ez az Ortiz.
1: De egyébként nekem sem rendes embernek tűnt, egy bírók közt, és igen, csak furán szimpatikus, de hogy ettől függetlenül, na, szóval már itt adtunk, hogy Jamál, akkor van valami információt, hogy valaki üzent egy köré kiváló sportoló labdarúgó, hogy Jamálnak kell nyerni az aranylabdát.
2: Hát igen, egy korábbi Barca játékos Umtiti azt mondta, hogy szerinte Mbappénak kell nyerni, hát fantasztikus, hogy ő annól még BL-t is nyert a Barcával. Aztán VB-t a franciákkal, hát inkább úgy látszik, hogy a francia szíve jön elő ilyenkor.
1: Lehet, most azt látom, hogy így, hogy Mbappé is mondogatja magáról, meg az Mbappéhoz közel álló emberek, hogy itt Mbappénak kell nyerni. Jamal meg szintén, hogy jó, hát önbizalom van, egy elvi meg egy VB cím után, azt hiszem, itt csak az, nem tudom, vetődhet fel, hogy még nem idejekorán történik ez, mert aztán, amikor itt 19 évesen tulajdonképpen Levi mindent megnyersz, tenni kupátok kezdve, akkor azért kicsit elszáll az ember, nem? Most átvitt értelembe mondom.
3: Hát attól függ, hogy milyen háttér van mögötte. Tehát, hogy kik azok az emberek, akik körülvesznek, ki az, akik úgymond hát a pályán tartanak. Mert azért...
1: A földön.
3: Így van. Tehát, hogy jön a siker, és az sokkal inkább nehezebb szerintem elviselni. Tehát ezt tapasztalatból mondom, hogy a sikert feldolgozni, főleg egy nagy sikert, az sokkal nehezebb, mint a kudarcot. Mert a nagy sikernél igazából elhiszed, hát a teniszpályán például ütsz két nyerőt mondjuk egymás után, és elhiszed magadról egyből, hogy te milyen jó vagy, és már nem kell odaérni lábbal, már nem kell lemenni térddel, már simán csak rutinból megoldom.
1: És nem.
3: És nem. És hát ez nagyba még inkább... Tehát, hogy is mondjam, súlyos.
1: Ez tegnap valaki észlelte, Zuglóban volt egy nagyon komoly derbije, valakinek ütött egy ászt nagyon szépen, tenyeres oldalra, majd utána, hát ha oda megy, akkor megy a másik oldalra, és azon a kettős hiba. Tehát, hogy nem, hogy felfogtam, vagy csak én átpöccsinteném, érted a másodikat, a következőt legalább megőrizzem az ászt szépségét, azonnal tönkretettem. És ez ilyenkor a legszörnyűbb, ütsz egy ászt, örülsz, milyen szép, majd egy kettős hiba, az teljesen rendben van. Na, viszont, aminek én nagyon örülök, hogy az FC Barcelona vezetősége azt tervezi, gyerekek, hogy ünnepi rendezvényt, tehát ünnepi nyitvatartást ad, majd Lionel Messi tisztelete nagyon fontos, szerintem ez teljesen normál, miután befejeződik a stadionja, ugye, a Camp Nou újjáépítése, akkor a kettőt majd így összehozzák. Ugye erről még régen volt szó, hogy egy fél időt az argentin válogatott kiemelt tagjaival, barátokkal és argentin mezben játszik, a másikat pedig ugye a Barcelona kiválóságaival. Még tenni olyan képeket is láttam, hogy a mez fele argentin, a másik fele pedig
2: Barcelona. Én ezt megértem, hogy az nem jött össze. Szegény Messi látta, azért az argentin válogatott, milyen játékosok védekeznek. Akár Romeróékat én sem merném átvenni a mezt a fél időben.
1: Csak nem rúgják
2: le. Meg lenne a kockázat.
1: De Paul meg ez. Csak
2: nem fogják. Azt tett, hogy Mascherano nyugdíjba vonult, hogy megváltozik az argentin futball, nem?
1: Gyerekek, de. Na de ez, hogy én szerintem kutya kötelessége a nagy csapatoknak, meg a kicsiknek is az ilyen ikonikus játékosokat elbúcsúztatni. És van egy-két nagyon szívbe markoló búcsúzás, ügyetlen Francesco Totti, még Oli Kane is szerintem nagyon ilyesmi, meg még nem is tudom, hogy ki volt az, akinek így megmaradt. Aki nagyon...
3: Buffonnak.
1: Talán igen. Igen, aztán még gondolkodom. De aki nagyon megérdemelte, és nem kapta meg, az például Raúl, ugye? Raúl González. Iker Casillas sem búcsúztatták.
3: Pont, hogy a Real Madridnál is, tehát az ikonokat nem tudom, felejtett tékel, és nem, ezek nem véletlenek, tehát nem az, hogy elveszett a telefonszáma, vagy bármi, tehát igen, ezek nagyon-nagyon furcsa
1: dolgok. Egy búcsúztató felelős, egy BF.
2: Elvileg kéne, de hát De hát a Messit sem búcsúztatták el abban a kiváló aranykorszakban, ami Bartomeu elnöksége alatt volt.
1: Tehát de majd most itt.
2: Hát most igen, de hát a Messiről úgy tartják, hogy nincs jobb a Laportával, mert nem hozta vissza Laporta abban a fél évben, vagy egy évben, amikor lehetett volna Párizsba. Hát nem, de alapvetően emiatt nekik elvileg nem rózsás a kapcsolatuk. De nyilván most egy rendezvény az ő számára az megint más, mint az, hogy leülnek-e vacsorázni, vagy sem. Hát szerintem kijárna, igen.
1: Ez az idő megszépíti ezeket a dolgokat, nem tudom, hogy vagytok vele. Tehát ha emulik, az elején, ha valakire nagyon dühös vagy, azért eltelik egy év, két év, aztán én is találkoztam már olyan emberekkel, akik nem úgy váltunk el, akár munka, vagy bármi más baráti társasági viszonyból, kapcsolatból, és ha találkozó vele egy-két-három, nem tudom hány év után, mindent, kvázi mindent elfelejtem.
2: Ez nem rossz módszer egyébként, mert nem vagy jóval valakivel kiköltözöl a Miami-ból, néha egy-két foci meccsen részt veszel.
1: Majd visszajössz
2: egy búcsú meccsre, az nem egy rossz egyébként.
1: Most is remekelt a hétvégén, nem tudom, hányadik gólját lőtte a Miami-ból. Hát iszonyat termékeny. Na úgyhogy én várom, én remélem, hogy ez meg lesz a kérdés, mikor fejezik be már ezt a Camp Nou-t, mert ott is, amikor arról van szó, hogy itt M0-ást emlékeztek, hány évig építettünk a keleti pályaudvart, akkor ne rinyáljunk, mert ez máshol is így van. Tehát a második vagy harmadik átadási tervezett dátumát éli, és most úgy lesz ugye most október 25-én az El Clásico, hogy még mindig nincs teljesen kész. Most már nagyon közel van, de nem tudom, ki volt ott mostanában, nem sétáltatok arra?
2: Nem, akkor hát nem szoktam sétálni, de hát igazából egy négy betűs szó hiányzott ahhoz, hogy az elkészüljön.
1: FIFA.
2: Hát meg van benne a P, az E, az N, meg az E. Ezek a betűből áll össze egy szó, és azt hiányzott, hogy ez gyorsan megcsinálják. Hát igen. Hát ezek a financiális gondok, ami voltak Barcelonában, azok abszolút közrejátszottak. Most már 28 közepére ígérik az átadást.
1: 28?
2: Teljes átadást. Hát 30-ban már BL döntőt fognak ott rendezni, és akkor már ugye az
1: átadás. Remélem.
2: Addigra
1: remélem, hogy csinálják. Na, hát
3: Barcelonában?
2: Aha, 30-ban ott lesz a BL
3: döntőt. Pályáján.
2: Az se szimpatikus csapat.
1: Hát az mi? Hát a gyerekeket csak nem. Ott voltunk most nem olyan rég az olimpiai stadion, hogy egy ideig ott játszott a Barcelona. Az is nagyon szép. Igen. Az is szép, tehát ott tulajdonképpen csak nagyon fel kell menni a hegyre.
3: De Márk, egyébként lehet játszani BL döntőt szerintem Félikké stadionban. Hát ugye a téli olimpián láthattuk a jégkorongtornát, ugye Félikkész arénában.
2: Igen, azt fantasztikusan megcsinálták ott Milánóban.
3: Az nagyon ciki volt, hogy néhány szektor lezárva, de közben azért már megy a játék.
2: Nem szabad mutatni.
1: Te volt.
3: De persze.
1: De régen játszottak ugye a hokit jégkorong Magyarországon.
3: Hát nyitott.
1: Hát az sima. Hát sima ügy.
3: Hogyne, de azért most már
2: egy
3: kicsit más a helyzet, de az cikis volt látni tényleg, hogy néhány héttel a téli olimpia kezdése előtt még azért az öltözőkben sem volt lefestve a fal, meg a padok még nem voltak a
1: helyükön. De tök jó ezt mondod, de hát ma már a technika simán lehetővé teszi, hogy megy nyáron nyitott stadionban játszanának. Úgyhogy a jég nem olvad, de teljesen normális.
3: Jó, hát még a... De ott nem volt idő már a Giuseppe Meazzát.
1: Ó, hát ott igen, ott...
3: Téli esteni, így van.
1: Ha bevisznek egy úszó VB-t egy zárt területre, akkor szerintem lehetne nyitott. Azt szerinted az egy jó történet. Legalábbis szerintem az egy ilyen nagyon... Formabontó lenne, tehát egy nyitott stadionban játszani jégkorongot.
3: Hát persze, hát a Winter Classicokon ez megvan, gyakorlatilag baseball stadionokban. Jó, hát nyáron, a 40-be?
1: Csak
2: nem járhozná a téli olimpiát nyára.
1: Nem, de hogy, hát volt, nem is tudom, itt Magyarországon voltam, Dunaújvárosban, hogy és nem mostani keletű, hogy fürdőgatyával ott, tehát medence, és mellette pedig volt egy jégfaj, és lehetett korizni is. Azt hiszem, Dunaújváros, ha jól emlékszem. Tehát ez simán. Tehát ez egy jó, oké, tudom, hogy téli sporták mindent, de hogy egy ilyet azért
3: nagy megnézni. Nagy energiákkal meg lehet oldani nyilván.
1: Igen, egy érdekes villanszámlával.
3: Fagyasztás nyár közepén nyitott pályán.
1: Vagy bármi. Na, gyerekek, azt tudjuk, hogy Szoboszlai Dominik azért nagyon oda teszi magát a pályán is, bár a legutolsó Liverpool meccset azt most engedjük el, de végül is nyert a Liverpool, és hát azért én azt mondom, hogy a divatvilága is simán be tudna cipantani. Egy komoly kedvilek volánja mögött érkezett meg, és ruhák tekintetében ezúttal persze nem Szoboszlai Dominik volt a legfeltűnőbb, de volt egyfajta ilyen divat bemutató jellege a válogatott érkezésnek. Bola Bendegúz, Lukács Dániel is extravagáns szedben jelent meg Telkiben, ugye a magyar labdarúgó válogatott együtt készül a Nemzetek Ligájára. Én ezt adom, ez egy ilyen jó kreatív fogás, nem?
2: Vagy... Hogy különböző szettekben érkeznek?
1: Igen, meg régi autóban. Nem a különböző szettek, hanem ilyen látványosan. De megszoktuk szerintem mostanában a focisták, inkább a francia válogatott tagjaitól.
2: De ez tök, pont amit említ, ez tök érdekes, mert a Zinedine Zidane meg azt mondta, hogy ő nem szeretné ilyen extravagáns szetteket látni a francia válogatottnál.
1: Hát Sir McCundénak.
2: Igen, ezt mondtam én is egyből, igen, de ehhez képest, hogy megérkeztek a francia válogatott tagjai, hát lehet, hogy máshol kezdődik számunkra az extravagáns, de meg hát azért nem fogták vissza magukat, az lehet.
1: Igen. Gyerekek, ott mindenki egy különálló egyéniség. Tehát egy mint a, tényleg egy oldal, amíg régen voltak ilyen kvelle, meg ilyen divat lapok, ott mindenki egy külön oldal.
2: De a Kundé felesége elvileg nagyon kíván, hogy nem tudja a saját ruháit hordani, mert az Zsűl egyfolytában elviszi. Az,
1: ami... hát, ugye, szoknyától kezdve.
2: Tényleg, volt ott minden. Magas sarkú is volt szerintem.
1: Én nem is értem, hogy mi történik az emberekkel. Tényleg lehet, egy idő után a beérkezett pénzmennyiség, vagy az elért, nem tudom, sikerszint után. De ha belegondoltok, őszintén, tehát amikor megvan mindenet, tehát pénz, elismerés, siker, a világ egyik legjobb klubjában focizom, most tök mindegy, most nem csak Kundéról, bárkről beszélek, bár Kundé azt hiszem, nem tudom, hol játszik, de szerintem a világ egyik legjobb klubjában játszott, hogy ott akkor mi a fékek és ellensúlyok rendszere? Tehát tulajdonképpen sem. Mindent megvehetsz, és akkor már valószínűleg nem normálisan fog felöltözni, mert azt bárki megtehetni.
2: Meg igazából neki az egész évben nincs sok esélye arra, hogy normálisan felöltözzön, általában ugye mindig felveszi a melegítőt, lemegy edzeni, utána elmegynek meccsre, oké, most ha a Fradiból indulunk ki, mondjuk múlt héten ők elég elegánsan mentek ki Glasgow-ba, az jól is nézett ki, ez a drop szettük a fehér ingel, talán, hogyha jól emlékszem.
1: A szettük meg egy zakóban volt végig.
2: Hát ez konkrét, elég nagyban. Kicsit be kellett volna venni szerencsére, nem időben. De igen, tehát szerintem azért is jelennek meg ilyenkor, mert tudják, hogy ott lesz a média, valamennyire megmutatják magukat, hogy milyenek, mikor nem éppen mezben vannak, és nem tudom, egyen szedben, úgyhogy szerintem ezt élvezik nagyon a labdarúgók.
1: Hát, de egyébként szerintem mi is, nekem, az nekem egyébként nagyon bejön, hogy amikor szállnak le, ugye rá bizonyos klub buszokról, akkor mindenki nagyon elegáns, de szerintem ott viszont nincs kilengés, ott nem lehet szoknyába jönni, meg nem tudom, ott mindenki a nem tudom, biztos, hogy van a kluboknál ilyen, mint stylist, aki ezt megszabja, hogy...
2: Ez nálatok is biztos volt kint az NHL-ben, nem Levi?
3: Te képzelheted.
1: Nem volt semmi.
2: Nem volt semmi.
3: Nem, szerintem egyébként...
2: Öltöny se volt, közös öltöny.
3: Közös öltöny nem volt, de szerintem a jégkorong ebben a kérdésben pont a legvisszafogottabb talán, amit én tapasztaltam. Tehát, hogy az ember megnézi mondjuk egy NBA meccs előtt a bevonulásokat, tényleg, hogy NFL-nél, baseballnál, tehát szerintem a hoki még a legvisszafogottabb ebben a tekintetben. De hát ugye nem ugyanaz, hogy megérkezel egy összetartásra, egy válogatottban, mert ugye tehát megjössz abba, amiben szeretném, hát az egyenruhát azt az edzőtábor alatt kapod meg, és akkor vagy köteles csak viselni, tehát addig mindenki megmutathatja az egyéniségét, hogy van, mint van. Nem volt megmondva igazából az NHL-be se, hogy mit kell hordani, és hogyan. Annyi volt, hogy öltöny, nyakkendő, az, hogy már milyen és hogyan, milyen összeállítás, milyen színkombináció.
1: Nem volt a zsebben a kis címer, vagy hogy
3: nem kellett igazából, nem kellett ennek így megfelelni.
2: De a válogatottnál, meg most, hogyha nézzük ők a VB-re, már nagyon egy ilyen öltönyben mennek, én úgy emlékszem, nem? Hogy ott azért meg van határozva, hogy kapnak egy jól szabott öltönyt mindenkire, és ott mellé egy fehér ing, úgyhogy ebben talán fejlődött a jégkorong, akkor azt mondhatjuk.
3: Ja, hogyne, de hát ott is, tehát a világbajnokságon is azért láttunk olyan csapatot, amelyiknek nyilván egyenruhája volt, de nem öltöny, meg nem zakó, hanem egy ilyen melegítő. Tehát ez már mind csapata válogatja, hogy mit választanak. És
1: például, amikor ugye vannak a különböző ilyen sportdiátadók, például a dévsportoló, itthon is, meg bárhol máson, hogy ott a jó látni elegáns ruhában a sportolókat, de én csinálnék egy olyat is, amikor mindenki olyan ruhában megy ki sportruházatban, amilyen sportágat képvisel. Nektek nehézene felmenni nyilván színpadra, de én örülnék, megmondom, a szinkronúszóknak, a röplabdás hölgyeknek, és sorolhatnám.
2: Úgy rengeteg szinkronúszóval találkozunk az sportolókkal.
1: Hát sajnos nem, de ide, hogyha ott egyszer megjelennének fürdőruhában, akkor egyre többen szavaznának rá. Tehát ezért kell, én adnék így a látványt. Na, úgyhogy minden rendben van, és nem is tervez valami változást a hoki szakma, hogy még elegánsabbak legyenek. Jó, ez így.
3: Hát figyelj, most így ezek után fel fogom dobni a kérdésére. Sportreggelbe beszéltünk róla, és milyen ötlet lehet?
1: Hát egy kicsit eltérni a megszokottól, ez néha bőn. Na, úgyhogy mindenki egy csodás reggelt kívánunk, drága hallgató, kicsit hűvös ma reggel, de ez pont egy olyan időszak, amikor majd napközben nagyon jó, ezzel nem tudom, mit vegyünk fel ruházati helyzet, tehát még ugye pulóver is esetleg egy kis mellén kabát, aztán az majd nyilván napközben eltűnik, este pedig majd megint nagy szükség lesz rá. Viszont amire szükség lesz, az a jó téma, és ebből is hoztunk majd párat, mert 7 és 8 között beszélünk majd arról, hogy már a reklámok is problémát okozhatnak a pálya szélén, mert több mint a 65 000-szer reklámoztak úgynevezett egészségtelen ételeket és italokat a VB-n. Erről majd beszélünk, a labdarúgó VB-ről van szó. Aztán 8 és 9 óra között jön Marosán Gyuri telefonon persze, és beszélünk Újvári Mátéval is, alapvetően a Forma 1 lesz majd a központban, és 9 és 10 óra között pedig El Pap István lesz itt velünk telefonon keresztül, az ökölvívó evi kapcsán értekezünk vele. Az sem lesz egyszerű, imádjuk, szeretjük Istát. És szóval 6 óra 25 perc, már ez fél hét, hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A média tanács tagjairól dönt ma a parlament. Ma van az autómentes nap. Napos, szeles idő várható. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét is, 6 tagját is. Az elnöki posztra Polyák Gábor média jogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását is. Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésének, de figyelemmel kíséri annak további alakulását. Tájékoztatott a külügyminisztérium. Sajtóhírek szerint a szervezet első csúcs találkozóján az ukrán gáz- és olajipari vállalat és a MOL memorandumot írt alá az ukrán-magyar határ közelében épülő kőolajtározóról. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány alatt nem épül ilyen létesítmény. New Yorkban találkozik ma az amerikai és az ukrán elnök. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte, miután vasárnap telefonon beszélt Donald Trumppal. Az ukrán elnök jelentős előrelépést vár a 4,5 éve tartó orosz-ukrán háború lezárásának ügyében. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntést a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmári posztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus végi megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. Mától újra látogatható a Terrorháza. Az intézmény átmeneti bezárását egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Egyúttal menesztette Schmidt Mária korábbi főigazgatót. A tárca vezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a Terrorháza ideiglenes bezárását. Tart az Európai Mobilitási Hét, ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akcióhét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ma rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A többi közt látványállatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről.
0: Közlekedés.
2: Sávlezárás nehezíti a haladást Budapesten a Kerepesi úton, kifelé a Baross tér után. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Gyakori felhőátvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: Sallai Roland és Kelum Stiles sem állhat a magyar labdarúgó válogatott rendelkezésére. Hankó Kálmán ötödik lett az ökölvívó Európa bajnokságon, mindkét válogatottunk döntetlent játszott a sakkolimpián. Leli Kréka Törökországban folytatja pályafutását. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
3: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: Sallai Roland combizomszakadás miatt és szintén sérülés következtében Kelum Stiles nem csatlakozhat a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Márko Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere, korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. Együttesünk pénteken a Puskás Arénában az ukránok ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. A keret tagjai tegnap Telkiben találkoztak. A Vasas 24 éves hátvédje Doktori Csáron első alkalommal vehet részt az összetartáson.
5: Óriási érzés itt lenni, főleg most, hogy már ez meg is történt, hogy be tudtam itt mutatkozni. Egy kisebb hajlító sérülésem volt, vagy inkább fáradtság múlt héten. Egyébként edzettem egész héten, de úgy döntöttünk a stábban, hogy itt legyek 100%-os, és emiatt nem játszottam, de nincs nagy gond, rendben lesz, úgy gondolom. Volt már több ismerősöm itt, mindenki azt mondta, hogy nagyon befogadó a brigád, egyáltalán nem kell semmitől tartani, ezt a saját bőrömön tapasztalom, hogy tényleg mindenki nagyon közvetlen. Néhány óra jövök itt még csak, de tényleg azt érzem, hogy mindenki nagyon befogadó és jó fogadta az új játékosokat, többek között engem is. Nagyon várom azt, hogy itt a pályán is megismerjük egymást, és bizakodó vagyok, hogy egy jó közösség tagja lehetek. A keret nagy része az magasabb a jegyzett bajnokságban és csapatban játszik. Jó lesz egyébként velük edzeni is, de nem szeretnék annyira megelégedni, hogy itt vagyok. Szeretném azért, hogy lehetőséget is kapjak, persze az, hogy a lábam teljesen jó legyen. Négy meccs van most, ez kicsit rendhagyó, ezért is bizakodom abban, hogy ebből a négy meccsből kapok lehetőséget, de hogyha tényleg most ez nem sikerül, akkor sem leszek egyáltalán csalódott, mert még kevés olyan tapasztalatom van az ilyen meccsekhez, ami segíthet, de egyáltalán nem tartok ettől. Ez kicsit így összetettem, és szeretnék mindenképpen mutatkozni ezen a négy meccs alatt.
4: A Vasas hátvédjét Doktori Csáront hallották. A nyáron a svéd élvonalbeli OIK-tól a francia másodosztályú Saint-Étienne-hez szerződő Csongvaiáron remek idénykezdeten van túl. A középpályás így fogadta a meghívást.
6: Nagyon jól érkeztem ide, nagyon jól érzem magam. Egy nagyon jó szezon kezdet után vagyok túl, és szerencsére jól sikerült a csapatváltás is. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek természetesen, és ez nekem is egy hatalmas dolog, hogy vissza tudtam kerülni. Nagyon várom itt az eltöltött időt. Egy erős csoportunk van, mind a három ellenfelünk nagyon erős csapat, és komoly erőt tudnak képviselni. Nagyon nehéz mérkőzésekre is számítunk, hogyha megteszünk mindent mi is majd a pályán, akkor jó eredményekkel tudunk majd küzdeni. Nagyon szerencsés is voltam, mert nagyon jól fogadtak kint a klubnál, nagyon sok segítséget kaptam a stábtól, a játékosoktól is, mindenki nagyon befogadó volt az elején. Természetesen nagyon sokat is kellett dolgoznom ahhoz, hogy így alakuljon a szezon kezdet. Nagyon örülök, hogy ez eddig így alakult, és ilyen fontos szerepet tudtam kapni a klubcsapatomban is. Ezáltal ide tudtam kerülni. Próbálom ezt a formámat is, meg ezt a lendületet, amit most elkaptam itt a szezon kezdetnél, átmenteni ide a válogatottba is, és itt is minél nagyobb segítségre rendelkezni. Ez volt a cél, amikor eligazoltam Franciaországba is, hogy további fejlődési lehetőséget tudjak biztosítani számomra, akár a csapaton belül is. Amellett is, hogy végigjátszottam az összes mérkőzést, úgy érzem, hogy ezt ott is elértem, hiszen nagyon jó minőségi csapattársaim vannak, de hát természetesen itt a válogatottban ez még inkább elmondható. Igyekszem megmutatni magam a legjobb tudásom szerint, és átmenteni ezt a formát, amit a szezon elején tudtam mutatni a klubomba, de a legfontosabb, hogy az egész keret és csapat sikeres tudjon lenni, és úgy segítsem akár én is itt a csapatot, ahogy elvárják, és ahogy csak tudom. A hangulat az igazán jó, természetesen nagyon nagy veszteség az összes játékos, aki most nem tud itt lenni. Alapemberek a válogatottban és nagyon magas szintű játékosok kvalitás szempontjából is nagyon fognak hiányozni, de bárki, aki ide tud kerülni, akár helyettük is, vagy alapból be tud kerülni a keretbe, az már bizonyított és megérdemli, hogy itt legyen. Mindenki, aki itt van, az készen áll arra, hogy teljesítsen.
4: A francia Saint-Étienne labdarúgóját Csongvaiáront hallották. December 3-án csütörtökön 17 óra 45 perctől pótolják a labdarúgó NB1 ötödik fordulójából elhalasztott Ferencváros Kispest Honvéd mérkőzést. A két csapat három nappal később a 16. fordulóban ismét összecsap. Az a találkozó december 6-án vasárnap 19 órakor kezdődik a Bozsik Arénában. 2032-ig meghosszabbított a szerződését Luis de la Fuente, a spanyol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A 65 éves szakember 2022 óta irányítja hazája nemzeti csapatát, amellyel világ- és Európa-bajnokságot is nyert.
3: Nemzeti Sportkrónika.
4: 5. helyen végzett Hankó Kálmán a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon a 70 kg-os súlycsoportban, miután a negyed döntőben kikapott azeri ellenfelétől. A 75 kg-osok között Akilov Pilip egyhangú pontozással legyőzte izraeli riválisát, így negyed döntőbe jutott, ahogy a legjobb 8 közé került a női 57 kg-os kategóriában, Kuchta Vladislava is. Döntetlennel folytatta szereplését a magyar válogatott a nyílt tornán a szamarkandi sakkolimpián. A 6. fordulóban Románia ellen végzett 2-2-re, női csapatunk szintén 2-2-vel fejezte be a Fehér Oroszország elleni mérkőzést. Kukely Anna helyett Kajdon Blanka került be az Eurokupa hétvégi bukaresti négyes döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretébe. A Mosonmagyaróvár irányítója sérülés miatt hagyja ki a tornát. A Vác játékosa Kajdon Blanka eddig egyszer szerepelt a felnőtt nemzeti csapatban. A mieink ellenfele az Eurokupa szombati elődöntőjében Norvégia lesz, a másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. A francia csapat mellett az FTC még a román Steaua Bukaresttel és a görög Panathinaikosszal méri össze erejét a négyesben. Az isztambuli Emlak Konut csapatához szerződött Lelik Réka az idei világbajnokságon a 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban, ősztől pedig az Euroligában is játszani fog. Egy idény után távozott a válogatott Lukács Norbert az orosz Nyizsnyi Novgorod kosárlabda csapatától. A 25 éves játékos tavaly igazolt Szolnokról az orosz ligába, ahol 38 mérkőzésen 9,7 pont volt az átlaga, a Nyizsnyi Novgorod pedig a 9. helyen zárt. A hétvégén aranyéremmel tért vissza hosszú sérülése után Losonczy Dávid világ és Európa bajnok kötött fogású birkózó. Az ESMTK versenyzője egy évvel az ágrábi VB-n elszenvedett kereszt szalag szakadását követően lépett újra szőnyegre, és egyből meg is nyerte a horvátországi Valamár kupát. Losonczy Dáviddal Szabó Szilvia beszélgetett.
7: 10 napos most lassan, mert 11 hónapos a műtét, ott a 8-án lesz 11 hónapos. Kérdéses volt, hogy ezen versenyen elindulok-e, nem a térdem miatt, mert az igazából már stabil volt, augusztusban is tudtam rá jól birkózni, és nem is fájt, és nem is hátatott az edzésen se. Inkább az a kérdés, hogy milyen a formám, és milyen lesz a birkózásom, hogy épül vissza a birkózás formám. Úgy láttok, és úgy is láttam én is, hogy jól mozog, és hogy el tudok indulni ez a versenyen. Vágytam is már, hogy versenyezhessek, hiszen 6 éves korom óta nem hagytam ki ennyit versenyék egy évben, hogy egy évileg birkózzak. Láttam már, és jól is sikerült. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépen sikerült a visszatérésem.
8: Amikor a birkózó tudás már megfelelő, de mégis fejben a versenyző esetleg félti a lábát, ez szokott lenni a gond. Nálad volt-e ilyen probléma?
7: Ez a probléma már az első edzésen nem mutatkozott, mert egyáltalán nem féltem a lábat, fejben nem volt semmilyen gáz bennem, és ugye versenyen sem volt semmilyen. Nekem ezt én ki tudtam küszöbölni, hogy ilyen ezt mondtad nekem, amikor a sérülésem megtörtént, hogy erre oda kell figyelni, és erre készüljek, de én erre tudatosan készültem. Nem is, hogy tudtam küszöbölni ezt a hátadatást.
8: Láttam videókat a meccsed végén, mert mondjuk el, hogy három mérkőzésed volt, mind a hármat technikai tussal nyerted meg, és amikor a bíró felemelte a kezed, nem az örömöt láttam rajtad, hanem a rendkívüli fáradtságot. Erőlétileg, hogy bírtad ezt a sorozatterhelést, hát mondhatjuk annak.
7: Lehet, hogy úgy látszott, hogy vagyok fáradva, de belülről nem éreztem annyira fáradt magam, azért tudni kell az, hogy a technikai tust birkózásban nagyon nehéz elérni, nagyon megterhelő embernek, de azt kell mondjam, hogy jó. éreztem magam, és még el akkor tudtam tovább pirkózni, és úgy éreztem magam belülről. Az állapotom pozitív társadalmat, és a jövőre nézve egy jó irányú, eljutottunk egy úton, és ezen szeretném tovább haladni.
8: A súlyoddal volt-e probléma a rehabilitáció alatt, vagy azért tudtál felsőtestre dolgozni, tehát volt-e ilyen gond a visszatérés előtt?
7: Itt is ugyanúgy tudatosan készítettem el, és emelettem el a súlyomat, és figyeltem arra, hogy végig kontrolláljam, hiszen egy súlyzsúfoltos sportágot ütök, és azért fogyásra állunk, hogy nagyon meghatározó dolog. Már az elején figyeltem arra, hogy nem menjen a súlyom. Nem sokat hagytam ki edzés nélkül, tehát az első másik hónapban nem edzettem. A sérülésem után utánatesek, közé sokkal könnyebb volt kontrollálni, és sokkal könnyebb volt maradni. A lábamnak a rehabján volt a nagyobb hangsúly, és annak, hogy az jó sikerüljön, és ez is sikerült. Minden tényleg a tervek szerint halad, és reméljük, hogy így is fog tovább haladni.
4: A világ és Európa bajnok kötött fogású birkózott Losonczi Dávidot hallották. A hagyományok a szíven átadták a hónap utánpótlás edzője díjat. Az alapító Magyar Edzők Társasága és az utánpótlásport.hu szerkesztősége ezúttal Biros Péter tüntette ki, akinek irányításával augusztusban U20-as női vízilabda válogatottunk a portugáliai Európa bajnokságon aranyérmet nyert. Biros Péterrel Szilágyi Dóra készített interjút.
9: Ezeknek az egésznek mindig az a lényeg, hogy megélje valaki, nem csak túl legyen rajta, akkor sokkal jobban kötődik hozzá érzelmileg. Ezt az Európa-bajnokságot nagyon jól megéltük, és hogy aranyérmet nyertünk, így aztán végképp óriási nyomot hagyott bennünk, meg sikert. Nekem is jól esik. Most nem úgy tekintettem erre, mint egy munkára, meg egy feladatra, hanem mint egy óriási utazásnak a vége, mivel ezek a lányok sajnos most már csak a felnőttben tudok velük találkozni, vagy találkozhatom velük. Óriási pozitív élménnyel tudjunk elbúcsúzni egymástól, vagy elválni. Sikerült minden a játékosok is, meg szerintem akikkel együtt dolgoztam, úgy azért meghatódtunk. Még talán meg is könnyeztük egy kicsikét ezt a aranyérmet. Ez egy nagyon nagy öröm és boldogság a lányoknak és nekünk is, a stábnak, hogy szépen tudtuk búcsúztatni.
10: Kemény Dénes azt mondta, hogy egy edzőt az eredmény minősíti. Az viszont, hogy ebből a válogatottból ugye már öten ott voltak a szuperkupa döntőben, és most egyébként 8-an ott vannak a szolnoki felnőtt keret edzésen. Ez is egy visszajelzés, illetve mondjuk majd a jövő évi világbajnokság is visszajelzés lesz, hogy hányan tudnak megragadni a felnőtt csapatban?
9: Én úgy gondolom, igen, de szerintem majd nekik az igazi, mikor az ideig eljön, az majd Los Angeles után van. A következő 4 éves ciklus szerintem ennek már 8-10 emberről kell majd szólni, hogy ők következő olimpiáig olyan magabiztos rutin szerezzenek a válogatottban, hogy a következő olimpián nem Los Angelesben, hanem Brisbaneben oszlopos tagjai legyenek és meghatározó tagjai legyenek ennek a válogatottnak és a magyar női vízilabdának. Megvan az esélyük. A legtöbb, ami most történt, ez igazából rajtuk múlik, hogy ha fejlődjenek, fogadják meg az edzőik tanácsait, de a legtöbb szerintem úgy gondolom, hogy rajtuk múlik. Nem tudom, hogy van-e köztük Sandrián hajlamú, nincsen, mindenki szeret dolgozni, úgyhogy szerintem ez egy óriási jó tulajdonságuk. Mindemellett, hogy szerintem, ahogy elindult a U15-ből, és most nyilván U20-szal befejeződtek, látszik az a fejlődés, amin ők elindultak. Én bízom benne, hogy most se fog megtörni, azért már felnőttek, semmi nem fog változni. Ugyanazokkal a játékosok ellen fognak vízilabdázni, mint eddig. Azt nem mondom, hogy kész élet nők a legtöbb, de már készen állnak szerintem arra, hogy a kis körmüket belemélyezik az ellenfélbe, úgyhogy én bízom benne, hogy minél több lesznek ott.
10: Az egyik legnagyobb feladatot velük kapcsolatban azt fogalmaztad meg, hogy a kisítőséget kellene legyőzniük. Ezen az Európa-bajnokságon mit mutattak meg magukból ezen a téren?
9: Én ezt most már nem tapasztaltam. Én utána mentem az U18-as világbajnokságra. Borzasztó nagy különbség volt a 2 évvel idősebb játékosok között és az U18-ok, mennyivel érettebbek voltak az U18-asok, holott itt is voltak csak 19 évesek, nem U20-asok. Ez korosztály válogatja. A játékosoknak a mentalitása vagy habitusa meghatározza az egészet, úgyhogy itt nem tapasztaltam, lehet, hogy volt egy-egy játékosnál, aki egy kicsit kútba érezte magát egy-egy mérkőzésen belül. Ugyanúgy Dénes mondta, hogy mikor mi is játszottunk, hogy volt valaki, akinek nem ment ugye játék, nem az történt, hogy fölhúztuk, hanem lehúzta az egy játékos a csapatot. Most én azt úgy látom, hogy nem történt itt meg. Megtörténhetett volna, de nem. Ebből is láttam azt, hogy éretten tudtak játszani, és felelősség teljesen. Lehet azt mondani, hogy kinőtték ezt az utánpótlást, most már bizony a felnőtt korosztályban, már sokan bizonyítottak ott is, de én úgy gondolom az ő ideig igazán. De ennek a 19 és 20 éves lányoknak majd a Brisbane-i 4 éves felkészülésben fog eljönni. Óriási szerepük lesz abban, hogy fogunk szerepelni meg Brisbane-ben.
4: A hónap utánpótlás edzője címmel kitüntetett vízilabda trénert Biros Pétert hallották. Végül arról, hogy Kiel városáról közösen kíván olimpia rendezésére pályázni München, amely Berlinnel és a Ruhrvidékkel van versenyben azért, hogy Németország képviseletében kandidáljon.

0: oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A kis pusztít megint benne.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió is benne, a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente, Szuper Levente és Erdély Márk. Napra pontosan egy évvel a tavaly szeptemberben elszenvedett keresztszalag szakadását követően tért vissza a világ és Európa bajnok kötött fogású birkózó Losonczy Dávid, aki ráadásul aranyérmet szerzett a Porecsben rendezett Valamár kupán. Szabó szívával beszélgetett.
2: Hát remekül sikerül, Dávid, a visszatérésed, ugye a térd műtéted után. Én a kézilabdából látok példát arra, hogy egy keresztszalag műtét után azért 9-12 hónapot írnak a kézilabdázóknak, hogy vissza lehet térni. Te viszont ugye tavaly novemberben estél át egy keresztszalag műtéten, most pedig már birkóztál. Szóval ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy rendkívül jól sikerült a rehabilitációd, és nem tudom, hogy a vártnál gyorsabban-e, vagy ti ezt így terveztétek, de remekül sikerült, hiszen aranyérmet szereztél Porecsben, a Valamár kupában 87 kg-ban.
3: Így van igazából, ugye 10 napos most lassan, mert 11 hónapos a műtét, ugye, ott van 8-án lesz 11 hónapos. Kérdéses volt, hogy ezzel elindulok-e, és nem a térdem miatt, mert az igazából már stabil volt, hál' Istennek, augusztusban is tudtam rá jól birkózni, és nem is fájt, és nem is hátadott az edzésen se. Inkább az a kérdés, hogy milyen a formám, és milyen lesz a birkózásom, hogy épül vissza a birkózás formám igazából. De esetleg úgy láttok, és úgy is láttam én is, hogy jól mozog, és hogy

0: indulni ez a versenyen, és ott hál' Istennek azt mondja, hogy vágytam is már a versenyezhessek, hiszen 6 éves korom óta nem hagytam kiennyítő verseny nélkül egyébben, hogy én egyébileg birkózzak, úgyhogy vágytam már, és jól is sikerült, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépen sikerült a visszatérésem.
1: Ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy amikor a birkózó tudás már megfelelő, de mégis fejben a versenyző esetleg félti a lábát, ez szokott lenni a gond, nálad volt-e ilyen probléma?
0: Hát az igazság, hogy ez a probléma már az első edzésen nem mutatkozott, mert tényleg egyáltalán nem féltem a lábat, mert akkor se, tehát fejben nem volt semmilyen gáz bennem, és ugye versenyen sem volt semmilyen, úgyhogy ásának ezt én ki tudtam küszöbölni, hogy ilyen ezt mondtad nekem, amikor a sérülésem megtörtént, hogy erre oda kell, hogy figyelem, és erre készüljek, de én erre tudatosan készültem, és ki tudtam küszöbölni ezt a hátadatást.
1: Láttam videókat a meccsed végén, ugye, amikor, mert mondjuk el, hogy 3 mérkőzésed volt, mind a 3-at technikai tussal nyerted meg, amihez szívből gratulálunk, és amikor a játékvezető vagy a bíró felemelte a kezed, hát nem az örömöt láttam rajtad, hanem a rendkívüli fáradtságot. Szóval erőlétileg, hogy bírtad ezt a sorozatterhelést, hát mondhatjuk annak.
0: Köszönöm szépen igazából. Hát azt kell mondjam, hogy lehet, hogy kívül úgy látszott, hogy el vagyok fáradva, de belülről nem éreztem annyira fáradt magam, ugye azért tudni kell az, hogy a technikai tust birkózásban nagyon nehéz elérni, és ugye nagyon megterhelő egy embernek, de igazából tényleg azt kell mondjam, hogy jól éreztem magam, és tényleg még kell akkor tudtam tovább birkózni, és úgy éreztem magam belülről, úgyhogy azt mondjam, hogy tényleg az állapotom pozitivitásra ad okot, és a jövőre nézve egy jó irány, úgyhogy elindultunk egy úton, és ezt szeretném tovább haladni.
1: A súlyoddal volt-e probléma a rehabilitáció alatt, vagy azért tudtál például felsőtestre dolgozni, tehát volt-e ilyen gond például a visszatérés előtt?
0: Itt is ugyanúgy tudatosan készítem el, és ugye, hogy nem engedtem el a súlyomat, és tényleg figyeltem arra, hogy végig kontrolláljam, hiszen egy súlyzsugolt a sportágot űzök, és azért fogyás csinálunk, hogy nagyon meghatározó dolog, és már az elején figyeltem arra, hogy nem menjen a súlyom. Nyilván ugye nem sokat hagytam kezdés nélkül, tehát igazából az első másik hónapban nem edzettem. A sérülésem után már felsőtestre elkezdtem edzeni, és azért sokkal könnyebb volt kontrollálni, és sokkal könnyebb volt maradni. Igazából itt a lábamnak a rehabján volt a nagyobb hangsúly, és annak, hogy az jó sikerüljön, és hársinek ez is sikerült, úgyhogy minden tényleg a tervek szerint halad, és még hogy így is fog tovább haladni.
1: Ugye fehér orosz, svéd és norvég ellenfeled volt, ellenük birkoztál-e korábban, tehát így tudsz-e ahhoz viszonyítani, hogy korábban hogy sikerült ellenük egy-egy meccs, és most?
0: Egy a belúsz, ami nem birkoztam, ő egy fiatal gyerek, most őt fővel nem birkoztam, a svéddel birkoztam, már őt emeltem meg technikaira, akkor mikor birkoztam, de birkoztam a norvéggal is, őt is múlt évben Zágrábba 5-1-re vertem meg, úgyhogy most 8-0-ra, úgyhogy lehet, amit már jobb is a forrá, mint akkor volt múlt évben, úgyhogy tényleg hál' Istennek bizakodó vagyok, és tényleg azt tartja a forma is, hogy bizakodhatok is, és örülök annak, hogy így a visszatérésem, és tényleg azon vagyok, hogy ez az úton megyek tovább, mert ez az út szerintem ez jó.
1: Azt mondhatjuk, hogy nyilván egy sérülés sosem jön jókor, de ha már jön, akkor így a két olimpia között, amikor még van időd rehabilitációra, van időd a visszatérésre, tehát ilyen szempontból mondjuk az időzítés, hát megint így mondom, ha már meg kellett történni, akkor jó, hogy most történt?
0: Igen, tehát, hogy nyilván, de ahogy mondtad is, soha nem jön jókor, de hogyha jönnék, hát akkor most kellett jönnie, és ennek tényleg azt mondjam, hogy talán most a legjobb kor, mert se előbb, se később nem fért volna bele, úgyhogy még pont jól eltaláltad a sérülés az idejét.
1: Na, hát akkor ez a szerencse a szerencsétlenségben. Azt jól tudom-e, Dávid, hogy az októberi kazasztáni VB-n azért még nem indulsz, vagy
0: igen,
1: változott-e?
0: Igen, nem indulok igazából a jövőre koncentrálok, ugye elindul már a kvalifikációs év jövőre, és arra koncentrálok, hogy ott legyen az olimpiai kvótám, és utána az olimpia, de először csak az olimpiai kvóta a tér jövőre. Uh-huh.
1: Annak mi a megszerzési módja? Világranglista pontokat kell szerezni, vagy versenyeken kell eredményeket elérni? Hogy néz ki ez?
0: Jövőre van a kvalifikációs világbajnokság, és ott benne kell lenni az első négybe, és igazából ez a célom.
1: Akkor arra megvan a motivációd. Egy kicsit még visszatérhetünk a rehabilitációdra. Mennyire voltál türelmes, mennyire viselted nehezen, és ahogy lehetett olvasni, azért ezt az időt kihasználtad arra, hogy például az egyetemi tanulmányaidra egy kicsit jobban fókuszálhass.
0: Igen, igazából megszereztem a diplomámat, ami egy plusz lekerült rólam, hál' Istennek.
1: Gratulálok, milyen végzettség?
0: Közigetel szervező lettem, a közigetelért nem végeztem el, úgyhogy nyilván ez majd a birkózás után életemre egy cél, de most még ugye a birkózás a fő szempont az életemben, és igazából tényleg, hát nem, igazából tudtam, hogy hogy mi lesz az egy év, igazából 10 nap telt el, ugye. Mindenki felkészített rá, mindenki elmondta, sok emberre beszéltem, akinek az a sülés már volt az életében, és mindenki azt mondta, hogy a gyógytornál a 90%-a ennek a rehabnak, és tényleg arra kell nagyon koncentrálni. Tehát nincs az, hogy beveszek egy tablettát, és jó lesz a lábam, hanem tényleg szépen azt, ha vissza kell erősíteni a szallagot, hogy ugye be kell épüljön a szervezetbe, és azt nem szabad elsietni, mert ember elsieti, akkor csak nagyobb bajt tud okozni, és ugye újra megszakad a lába, úgyhogy igazából a cél érdekében türelmes voltam, és tényleg nem sütöttem el a dolgokat, hál' Istennek, és hát túl is sikerült, úgy kell mondjam, tényleg a rehab, és oda tudtam figyelni. Voltak benne ilyen nehezebb pillanatok, mikor megálltam, hogy a lábam műtét után teljesen elforgott, és semmi nincs rajta, tehát voltak ilyen nehezebb pillanatok, de ezt én is túl tettem magam, és tényleg cél érdekében is azért, hogy vissza tudjak térni, mindent félretettem, és betudtam mindent a protokollt, hál' Istennek, és tényleg most a verseny is úgy nyújtam el, hogy egyeztettem a gyógytornászon, egyeztettem a főorvosra, aki műtött, és ők mondták, hogy elindulhatok, hogyha úgy érzem, hogy fizikailag készen állok, a lábam már készen áll rá. Ők azt mondták, tehát tényleg mindent úgy csinálnak, ahogy próbálok úgy csinálni, hogy megvan írva pont azért, hogy ne történjen meg nagyobb baj.
1: Hát akkor a látható módon nagyon jól sikerült tényleg ez a visszatérés. Még egy mondatot beszélj kérlek az atlétikai világdöntőről, ahol ugye egy vegyes csapatban, váltófutásban is megméretted magad a közönség legnagyobb örömére. Ott azért sprintelni kellett, tehát az már egy ilyen jelzésértékű volt neked is, hogy az ilyen gyors, egyenes vonalú futást is remekül bírja a lábad?
0: Hát igazán, hogy ilyen, ezt csak úgy vállaltam el, hogy tudtam, hogy már vinni fog a lábam, tehát hogyha tudtam, hogy nem bírja, akkor sem vállaltam volna. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt, és nagyon örülök, hogy meghívtak, mert tényleg jó volt a többi sportról együtt egy ilyen, igazából ez tényleg egy ilyen buli volt számunkra, és egy tök hangulatú ilyen kis rendezvény, úgyhogy nagyon jó volt. A rajtot még gyakorolnom kell, mert kicsit az elején nagyon beragadtam, de hát ugye nyilván nem ez a sportágam, és most kiderült így ebben egy hétben, hogy maradok a birkózásnál, úgyhogy de nagyon éreztem, és nagyon jó volt, és hát reméljük, hogy máshogy lesz ilyen lehetőség, mert szívesen megyek.
1: Mondtad, hogy még kint vagytok Horvátországban, és pár napos edzőtábor ott lesz. Mi a következő verseny, ahol esetleg láthatunk már, tudod-e?
0: Hát igazából most ezen még megy a eszmecsere, nem tudom, hogy pontosan még fogok, mikor fogok egy következő versenyen, de szerintem október végén, november elején lesz valami, és ott fog elindulni, pontos értés időt nem tudok.
1: Oké. Hát szívből gratulálunk ismét, és nagyon örülünk az ilyen visszatérésnek, és reméljük, hogy ez kellő motivációt és erőt ad a folytatásra.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az aranyéremmel visszatérő Losonczy Dáviddal Szabó Szilvia beszélgetett.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Nos, 5 perc múlt 7 óra, jó reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 22-e és egy kedd, ma reggeli sportreggel, ugyebár szuper lejövel Erdei Márka, jó reggelt, hello, sziasztok, fiúk!
2: Jó reggel!
3: És Harsányi Leventével.
1: És van egy elérésünk itt, szerintem most ennyi a témánál, igencsak erőteljesen támaszkodnánk majd a hallgatókra, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, 06-30-55-55-605-ös. Nos, hát a hír az úgy kezdődik, aztán folytatjuk, és persze, hogy több mint 65 ezerszer reklámozták úgynevezett egészségtelen ételeket és italokat a VB. Mindjárt majd tisztába tesszük ezt, hogy mi az egészségtelen és mi nem. Van egy Bristol és egy Oxford Egyetem kutatói számítás, mely szerint a nyári labdarúgó világbajnokság 104 mérkőzés alatt mintegy 65.722 alkalommal kerültek képernyőre gyors éttermi ételek és úgynevezett cukrozott italok hirdetései. Nem tudom, hogy számoltátok ezt? Vagy soknak tűnt?
2: Én kevesebbnek számoltam, én 64.832-ig jutottam.
1: De egyetem feltűnt? Egyetem feltűnt?
2: Szerintem ez a stadionban reklámozták.
1: Hát
2: szerintem.
1: Is, összességében, tehát igen. A kutatást végző szakértők szerint a gyors ételek és italok reklámozása összekapcsolja a márkát a futballal, annak fokozott érzelmi hatásaival, továbbá a nemzeti identitással és ezeknek hatására az egészségre bizonyítottan káros hatásai ellenére elfogadottá teheti a fogyasztásukat. Ez nem volt egy gyenge mondat, de így volt. Eliza Becker, a jelentés egyik társszerzője, kiemelte, miközben hamburgert evett, hogy a gyermekkori elhízás és túlsúlyosság, valamint az egészségtelen étrenddel összefüggő betegségek globális válsága tapasztalható a világ legnagyobb sporteseménye élén jár az egészségtelen ételek, italok reklámozásával. Mint egy diploma anyag nekem úgy tűnik. Igen. Vélemény szerint a sportnak megoldással kellene szolgálni ezekre a problémákra, és nem a világ egyik legerősebb megjelenését biztosítani az olyan termékeknek, melyek az elhízást idézhetik elő. A BBC megkeresésére egyébként a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség azzal érvelt, hogy a széles és globális partner portfólióval rendelkezik, bevételének túlnyomó részét visszafordítja a labdarúgásba, ennek részeként az egészséget és a jólétet elősegítő projektekben vállal szerepet. A FIFA kiemelte, hogy az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokság alatt társadalmi kampányai, köztük a Objektív program példátlan nagyságrendben jutatták el az egység, a befogadás, az egészség, a barátság, szeretet, összetartozás üzenetét a helyszínen lévő, valamint a tévék előtt ülő nagy közönséghez.
4: Reklám után jön.
1: Körülbelül. Gyerek, egyrészt egy ilyen intenzíven figyelik, és aztán óvatosan hangokkal, de hogy igen, szóval örülök, hogy ennyire tudatosan élünk, és hiszünk a longevity és más gondolatokban. A kérdés, hogy van ennek haszna, és igaz-e, az a nagy kérdés. Én azt gondolom, anélkül, hogy bárki felett pálcát törnek, mivel nem is fogok, de hogy bármilyen legyen gyors vagy lassú étterem, de hogy az biztos, hogy azt mérik, azt tesztelik az egészségre nyilván hatását, aztán látjuk kalóriatáblázatból, mi egyebekből, mi az, amit lehet tenni, mi nem, mit nem. Szerintem most már az életünk annyira tudományos lett, amit például a labdarúgásban is észrevettem, hogy onnan meg a labdarúgásban a foci tűnt el, az életünkből meg az élet. Tehát, hogy mindent, táblázatok, diagramok, értékelések, analizálások után eszünk, múltkor bele akartam enni, mohácsol léptem fel pénteken, és reggel mondom, eszem egy angol reggelit, mert a képről megkívántam, tudjátok. Uh-huh. Most figyeljetek, hogy milyen bűnt követtem el. Szalonna, bab, tojás, kenyér, jó, hát volt némi paradicsom, meg nem tudom, de hogy...
2: Azokat arrébb kotortad.
1: Nem, mézes, tea. Az egészet megettem, és boldogan, mosolyogva indultam haza. Csak úgy kérdem én, hogy ezzel egyrészt ti foglalkoztok el, meg feltűnik el, meg egészségtelen-e az, hogy iszol egy cukros italt. Azt gondolom, mindannyian ezen nevelkedtünk. Hadd nem mondjam azokat a málna szörpöket, amiket nagymamám még csináltak, hogy abban mennyi cukor lehetett. Úristen. Sőt, olyan pudingokat ettünk, hogy ne tudd meg, olyan zselé, gyümölcs zselé volt a tetején, Most az valaki meglátná, szerintem egy sírva rohanna el. Bármelyik, nem tudom, ANTSZ-hez, amíg van ilyen, vagy akármi.
3: De a legnagyobb álszentség szerintem ez az egész, sztori. Tehát, ahogy említetted már, a túlelemzés, meg már mindenki dietetikus, már mindenki ért mindenhez, hogy mindenki tudja. Tehát miért ne tudná eldönteni az ember mondjuk egy világbajnokság, vagy bármilyen sportesemény nézése közben, hogyha meglát mondjuk egy felvillanó reklámot, hogy azzal ő élni akar-e, vagy sem. Tehát igazából...
1: Mert mi az egészségtelen? Ugye, bocsánat, én alapvetően disznóhús alapú világból érkeztem. Tetszik, nem tetszik? Hát nem a Buckingham palotából jöttünk, de hát beküldtük a sertés pörköltet. Hát őrületesen finom és gyönyörű gyermekkorom volt konkrétan. Ma már valaki sertés húsból akar egy rántott húst tenni, nem mondom, hogy kipiszkálják, de azért ránéznek az étterem, vagy nem, csak csirke. Egyáltalán az csirke, és akkor most belemehetnénk itt a részletekbe, de nem menjünk bele, hogy azon döbbentem meg a múltkor, olvastam egy olyan cikket, és csak azért mondom, hogy nem biztos, hogy minden az, aminek látszik, nem biztos, hogy egészséges, ami annak látszik, nem biztos, hogy egészségtelen, amit mi annak hiszünk, hogy nyilván Kínából származik, hogy tojást hamisítanak. Úgy képzeljétek el, hogy a megszólásig a tojásra hasonlító étel, nem ételnek látszó, ételt kapsz, és megeszed tojás érzettel azt, ami nem tojás. Csak és akkor ezt csak azért ide dobom, hogy legyen mi összemezgetni. Szóval egyáltalán, hogy erre ezt elhisszük, figyeljük ezt, ti eztek úgy, hogy úgy éltek, hogy és aztán közben persze nyilván hallgatókat is kérdezem e téma és tárgykörben, hogy ők látják ezt, bemennek-e, és adott esetben nem minősítve, amit most mondok, megeszünk egy hamburgert az előtt, vagy azután, hogy azt elemeznénk, hogy ebben mennyi, nem tudom, kalória van, vagy zsír, vagy nem tudom, vagy inkább rámegyünk egy, megint nem minőstem, egy cézár salátára, mert az ott az saláta, meg csirke, meg pirított kenyér, vagy nem tudom.
3: Csak tehát a hamburgert is nagyon sokszor úgy tüntetjük föl, mint hogyha az alapból egy egészségtelen dolog lenne. Hát el lehet azt készíteni kiváló minőségű marhahúsból, el lehet azt készíteni kiváló minőségű kovászos
1: bucimból. Gasztroreggeli műsorba, de pontos. Igen, hogy mert ugye, vagy pedig, amit nagyon sokat reklámoznak, akkor az egészségesnek tűnik, vagy nem, vagy azért veszünk valamit, és már reklámhatását is be kell építeni a beszélgetésünkben, hogy mennyire hisszük el, hogy hiteles az, amit éppen annak látunk. Elhisszük-e, hogy a tényleg lenyűgözően, elbűvölen, elragadóan, egyszerűen szemfényvesztően lenyűgöző 27 éves hölgynek azért szép a bőre, mert azt a krémet keni rá. Most azért mondtam, tehát és itt a reklámhatás, ugye arról írnak, hogy több mint 65 ezerszer reklámoztak bizonyos terméket. Én nem hiszem, hogy valami, amit sokszor reklámoznak, vagy sokan mondanak, az jó, vagy rossz. Tehát mind a két oldalt látom és nézem.
3: Csak én mindig abba gondolok bele, hogy itt a szünetben beszélgettünk arról, hogy a szágúdó cirkusznál is azért a dohánytermékek minden csapat mögött ott voltak, különböző márkák, különböző csapatok között. Én nem hiszem, hogy amióta ezt betiltották, kevesebb ember dohányzik például. Tehát én ezekben a dolgokban nem nagyon hiszek, meg az, hogy a FIFA is nyilatkozza azt, hogy ezek az összegek vissza vannak fordítva jótékony célokra és egészség kampányokba és ilyen olyan programokba. Ezzel szerintem nincsen semmi baj. Hát
1: ugye a korunk egyik nagy negatív vívmánya ugye az elhízás, a túlsúlyosság és a többi, és a gyermekeknek komoly problémát okozhat. Tényleg csak zárójelben teszem, nem sportolni kellene?
2: De, ezt akartam is mondani, hogy első a sport, első
1: tehát,
2: a mozgás. Egyébként
1: a gyerek egy jót, kanállal, strapacskát, én úgy nőttem fel, közben elmentem, és a BVSC-ben van ilyen országos bajnokság, nem éppen legrosszabb eredményeket.
2: De hogyha most nézel egy VB meccset, tehát hogy most ott is, ha megkívánsz egy bármilyen hamburgert közben, akkor edd meg. Csak az, hogy ne legyen mondjuk minden nap az a hamburger. Tehát megint a mértékletesség számít.
1: Meg menjen egyet futni, vagy egyet focizni, persze, vagy egyet hokizni, vagy egyet bár kézilabdázni. Tehát én azt hiszem, hogy megint ez a nagyon bocsánat, tudományos jelleggel értékelve ezt a mondatot még egyszer felolvasnám. A kutatást végző szakértők szerint a gyorsételek és italok reklámozása összekapcsolja a márkát a futballal, annak fokozott érzelmi hatásaival, továbbá a nemzeti identitással, ez gyönyörű, és ezeknek hatására az egészségre bizonyítottan káros hatásai ellenére elfogadottá teheti a fogyasztásunkat. nyilván ezen elemezzük, mert ennek a mondatnak se lehessen vége. De hogy, tehát szerintem mondjam, tehát túl gondolunk mindent, túl sokat képzelünk, túl tudományos módon, túl sok szakértő van szinte megint mindenhol, és ez nem magyar, látjátok, tehát nemzetközi szinten is azért van baj a fejekben, hogy nem azt kellene, hogy az ember jó ízűen egyen, vagy igyon, és közben nézzen akár egy meccset, és aztán pedig na gyerünk gyerekek, le a térre, mint ahogy nálunk, és akkor lementünk, és tengóztunk, és fociztunk, és bicikliztünk, és senki nem, nagyon ritkán voltak elhízott emberek, talán a Kocsis Andris, de hogy ő is le tudott fogyni végül is 8-ra. De csak azért, mert elkezdett futni, meg velünk együtt focizni, mondjuk mindig a kapuba volt, de hát mindegy. De hogy,
2: sokszor jött ki.
1: Igen, de hogy,
2: de hogy
1: nem érezzük, csak a FIFA-nak most erre kell egyet reagálni, ugye, hogy megtámadták, hogy nem igaz, azért reklámoznak, mert nem csak a bevétel, mert ennek egy vagy jelentős részét visszafordítják, és akkor az jó lesz, mert akkor felhívják a gyerekek, és az éppen nem sportolni vágyó emberek figyelmét arra, hogy akkor viszont menjetek el sportolni, vannak ösztönző programok, és újabb kis filmek, amiből azt derül, hogy jó, hogyha lemész futni, blabla, blabla, és blabla.
3: Meg hol húzzuk meg a határt, tehát itt, hogy egészséges vagy egészségtelen. Nekem azért mindig egy nagyon jó példa jut eszembe, amikor Ronaldo ugye arrébb tette a cukrot, üdítőt és helyére vizet tett. Tehát akkor 7 éves kisfiam megkérdezte, hogy ezt most miért csinálta, és akkor csettintettem egyet, hogy na, akkor most eljött az én időm, és akkor beszélhetünk ilyen dolgokról.
1: És mondtál neki?
3: Hogy is mondjam, párhuzamot tudott hozni mondjuk Messi és Ronaldo között. Ugye Messi chipset és kólát reklámozott elég nagy lendülettel. Ugye Ronaldo pedig a vizet.
1: Jó, ha már itt tartunk, elhisszük, hogy vagy veszünk azért egy terméket, mert valaki éppen azt reklámozza? Most Messi-től, Ronaldótól teljesen függetlenül. Én egyszer...
3: De attól függ ilyen terméket. Én azért vettem annak idején.
2: De most ételital.
3: Teniszütőt, mert Féder azzal játszott.
2: Na igen, most ezekért most ételitalról beszélünk, igen, vagy sportfelszerelés, nem mindegy.
1: Termék, mindegy, miről, mindegy, miről beszélünk.
2: Sportruházat az simán, persze.
1: Mindegy, hogy ez most sampon, vagy éppen üdítő, vagy éppen vagy óra, vesz egy órát, mert mondjuk most hirtelen, most egy név kiugrik velem, mert mondjuk a Nadal fölvette, és emlékszem, át akart venni egy Grand Slam trófát, és ha megvan nektek, és visszarohant. Igen, ott volt a táskában az óra. Hagyjuk az árat meg a típust. De hogy,
2: igen, az a baj azzal, hogy azt hittem először, hogy forintba írják ki az árakat, de még úgyis soknak találtam. Voltak ott problémák.
1: Na mindegy, de akkor tehát az alapján mész? Tehát megveszed azt a, nem tudom, borotvát, amit éppen valaki? Vagy azért iszol egy kávét, mert éppen azt mondja egy színész, nem színész, bárki, énekes, akárki, hogy ez igen. Tehát, hogy halál, tényleg kérdezem, mert különben nincs alapja ennek a kutatásnak. Én értem én, hogy kutatgatnak Elizabeth-kel egyébként, a nagybátya nagyon híres teniszező volt. De hogy akkor...
3: Vagy focikapus.
1: Vagy mindig, igen. Hogy akkor ez van, most így nagyon egyszerűen profánul kérdezve, tehát ez a helyzet, ez van, vagy ez most ez csak itt generálja.
2: De simán rá lehet húzni bármire, mert ezt nem biztos, hogy le tudod támasztani adatokkal, hogy most éppen kiment el azért a valamelyik gyors étterembe, mert látta a reklámot, vagy éppen ő rá van szokva valamennyire, és ő minden héten egyszer legalábbis ezt választ. Tehát az elhízással, amit említettél, ez könnyű ráfogni.
1: Ez világviszonylatban ez egy nagy probléma, és nem, de nem azért szerintem, mert több mint 65 ezerszer reklámozták itt ott amott a stadionokban, a televízióban, bárhol ételeket és italokat, mert hogy ezt majd te szerintem eldöntöd, vagy te majd ott megnézed, ráadásul kötelező jelleggel már mindenhol ki kell írni mindenfajta hatását, tartalmát, tehát már nem tudsz egy jót rendelni, tehát egy étteremben voltam, és ez nem tudom, a glutén, a nem glutén, a cukor,
3: ennyi kalóriát tartalmaz. És már megnézed, és kicsit rosszul érzed
1: és
3: magad.
1: És a mi világunk ellen kellene tapsolni egy kicsit, hogy ilyenné tette a maga az emberiség. Mert ha belegondoltok azért, és tényleg nem ez a régen mi volt, meg máshol, de hogy tényleg nagyszüleink, hát nem úgy, azt tudtak, hogy tehát amikor ilyenekről beszélünk, hogy ki milyen anyagokat tartalmaz, adalékanyagokat, akkor akkor, ezek, na, akkor nem foglalkoztak, és tényleg az ott, hogy kimentünk, és leszedtük a kertből a paradicsomot, és a nagymamám oda tette a lecsót, és bátran ettük kanállal. Volt ilyen, hogy lecsó kolbász, most azt valaki megnézi, hogy abban mi volt. Hát most komolyan, ugye én látom, hogy vendéglátóipari végzettséggel is rendelkezem, menjünk el orvoshoz, szóval, hogy tehát egyszer elmentünk egy vágóhídra, és megnéztük, hogy mi kerül egy virslibe.
2: Azóta nem eszel
1: virslibe. Párizsiból. Annyit mondok csak, hogy én láttam. Tehát, hogy értitek, tehát miközben azért ezzel érdemes foglalkozni. De most, oké, tehát, na, ennek az nagyon messze vezet, és nagyon sok mindent érintendő téma, és éppen ezért én ennek nagyon örülök, mert megint azzal, hogy valamit látunk, valamire valakik egy elemzést összefoglalni, és másokra erős hatással írnak, erről mi beszélünk, és aztán nem tudom, hogy lesz-e változás, mert ugyanúgy szerintem ott lesznek a különböző versenyeken ezek a bizonyos reklámok. Ha valaki nagyon bele akar menni, akkor pro és kontra mondhatja, hogy ez viszont egészségtelen, és gyerekeket, és az elhízáshoz vezet. Szerintem meg az vezet elhízáshoz, hogy nem sportolnak a gyerekek, és ott ülnek, és bocsánat, saját magam fölött török egy viszonylag erős pálcát. Az én gyerekeim is csomót telefonoznak, megjátszanak. Mind a mellett most lenyelvvizsgáztak és kiválóan érettségiznek. Tehát amit mondottam már, hogy arányok, könyörgöm. Tehát, hogy ha az van, én azt mondom, hát miért nehetne egy hot dogot, egy hamburger, egy bármit.
3: Csokoládét.
1: Igen, miért? Ne egy csokit, mert elrontja a fogad.
2: Meg amit a Levi mondott, bocsánat, hogy hosszú távon, hogyha most kint van egy cigi rekláma egy foci meccsen, szerintem az károsabb hosszabb távon, mint az, hogy valóban, hogyha kimegy egy hamburger reklám, akkor te azt vagy eldöntöd, hogy akarsz-e, vagy nem, hogyha eszel egy hamburgert, attól hosszú távon kevésbé lesz bajod, mint mondjuk a cigarettától, és nyilván tudjuk, hogy van, aki egész életében cigizik, és semmi baj nincsen.
1: Úti József, a nagypapám az egész életét 96 éves korában tette el a menetjugát, hát addig élt.
2: Igen.
3: De egyébként meg, hát mi is elég sok sportesemény nézünk televízióban a gyermekekkel. Tehát ugye elsősorban őket féltjük ezeknek a dolgoknak a hatásaitól. De én még egyszer sem hallottam tőlük, hogy megkérdeznék, hogy na az a reklám miért van kint, ez miért van ott, vagy pedig ennek hatására, hogy apa, vége lett a mes, menjünk már el enni egyet, vagy ígyunk már egy ilyet, vagy bármit.
1: Ne, tehát Isten mentsen, hogy analizáljam a reklámokat, de vagy ide kell azért emelni ezt is, ha már itt tartunk, hogy mit hiszünk, meg a látványra megyünk. Az tényleg valaki elhiszi, hogy a hűtőben beszélget egy vaj, meg egy tej, amúgykor láttam egy ilyet. Tehát azért mondom, tehát ha már tényleg menjünk bele a reklámokba, nagyon szívesen, tehát van egy cégem, mi írtunk ilyen kreatív ötleteket, és mind eldobták, ami ilyen volt. Utána pedig azt látom, hogy a hűtőben beszélget egy vaj, meg egy tej. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a valóság alapja és része ezeknek a megjelenéseknek. El kell nyilván adni bizonyos terméket, mert ha tetszik, ha nem, ez a pénz nevű történet erőteljesen benne van, amiből mindenki részesül.
2: De bocsánat, ami van Amerikában, meg mondjuk Európában, akár Magyarországnál maradva, nagyon más szurkolói kultúra. Tehát mi azért megyünk ki a meccsre, hogy most szépen, vagy nem szépen fogalmazva, hogy levezesse az ember a stresszt éppen, hogyha már inkább ott vezesse le szerintem egy meccsen, ott kiabáljon a bíróval, hát vagy valakivel. Ne az utánpótlás meccseken, tehát ne a gyereknek a meccsén vezesse le senki, de mondjuk egy foci meccsre kimegy, akkor ott nyugodtan mondja el a véleményét, de Amerikában meg ott igazából nem szurkolni mennek ki az emberek, hanem enni.
3: Igen. Így van. Tehát a nachos, a hot dog, a hamburger, a
2: igen, tehát
3: popcorn.
2: Ott ezek a nagy hamburgerláncok szinte bent vannak a stadionon belül, és az, hogyha látsz egy reklámot, akkor nem az van, mint nálunk, hogy kijövünk, és akkor elsétálni még a kocsihoz, van-e még kedvünk este 10-kor, most mondtam valamit, egy válogatott meccs után beülni a valamelyik gyors étterembe, hanem ott tényleg ott fogják magukat, és akkor meglátták, van még 2 perc a kezdésig, maximum nem maradunk az első 5-ről, gyorsan menjünk le, aztán rendeljünk.
1: Én már azt is várnám, hogy itt a súlylökés, meg kalapácsvetés kapcsán, hogy úgy dobnák el, főleg ugye bár ilyen területen Amerika és társai, hogy ott ülnek a nézők bent a pályán, és akkor valakit egy hamburgerrel szájba dobnak, de félretéve a viccet, azt írja valaki, sziasztok, az alapjúra a média egyébként az nagyon nagy mértékben az. Azon keresztül tolják az emberek arcába az úgynevezett egészségtelen dolgokat. Egy jó tanyasi csirke reklámot láttatok már?
3: Vagy nyers sárgarépa reklámot, vagy bármi.
1: Na, ott például el tudnám képzelni, egy nyúl meg egy hód. beszélgetés, és
3: a répáról. Jó sárga répát tettem.
1: És bocsánat, és annak azért mondjuk el akkor a jó hatásait, mondjuk el, hogy milyen jótékony hatása van a gyerekekre, a fogakra. És azt nem látod, csak azt látod, ami szintén fura, hogy egy tehén, ami mondjuk éppen, bocsánat a fradistáktól, de mondjuk lilára van festve, az beszél, és rád mosolyog, mondhatom, egy pacsit nem ad, mert éppen valamit az a... Tehát szóval, hogy ezek, én szerintem, hogy megint ott tartunk az elején, és nagy örömmel beszélek el, és ott egy csomó üzenet van, de erről beszélünk, hogy a reklámoknak milyen hatása van rátok, drága hallgatók, hogy ezt elhisszük-e? Tehát, hogy bele kell ennyire mélyen menni, hogy ezt így analizálják, és így elemzik, és aztán pedig összefüggésbe hozzák a gyermekkori elhízással, a túlsúlyossággal, az egészségtelen étrenddel. Én szerintem pont nem ettől lesz egészségtelen étrend egy gyereknek, hanem hogy ott egyrészt szülő felelősség, aztán valahol, bocsánat, van azért egy iskolai felelősség, és már szerintem már itthon is én néztem a gyerekeknek a menza étrendjét a suliban, nem tudom ki mennyire lát erre rá. Hát annyira odafigyel. Nincs már kint só például az asztalon. Múltkor benn voltam, hogy SMK megbeszélésen. Nekem volt. 183 magas vagyok, viszonylag kellemes külső. Semmi baj. Akkor van baj, ha 4 kiló sót megeszel, még a füledbe is öntesz. De azt senki nem teszi. Tehát, hogy én megint csak azt mondom, amiről dumáltunk, hogy magunkat ismételjük, de nem baj, hogy a mértékletesség, az arányosság, és arra figyeljünk oda, hogy valahogy azért mégis egészségesen éljünk.
2: Bocsánat, még egy mondat, mert a hírek előtt levél, hogy egyébként arra is kíváncsi lennék, hogy a hallgatók mit mondanak, hogy mi lenne olyan reklám, amit ők szívesen látnának, mondjuk. Na. Tehát, hogy mit lenne érdemes reklámozni az ilyen különböző médiumokban, akár vagy a stadionokban mondjuk.
1: Na, úgyhogy reklám hiányérzetünket pótoljuk ezzel, jó? Tehát ti milyen reklám, milyen típusú reklámot látnátok? Legyen az, ugye akár bármi termék, szolgáltatás, étel, mi az, ami nektek hiányzik, mert most aztán orba szájba kapunk mindent, ma már azt látjátok, egy picit nem figyelsz oda, és már lassan igen, szerintem a reklám az már több, mint maga az a film rész, vagy műsor rész, amit hát látjátok, hát már rendesen bemegy, szerintem meccsek között is, vagy átfutnak ilyen lánynerek, amiben reklám van. Na mindegy, szóval 0-30-55-55-605, milyen típusú reklámot látnátok szívesen, mi az, ami hiányzik, és persze itt van az is, hogy szerintetek a reklámoknak van-e ilyen típusú ösztönző motiváló hatása az életetekre. Jó, 0-30-55-55-605, 2 perc múlva lesz, 7:30.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Dr. Béres!
6: My name is Victor, you can take a...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Hankó Kálmán ötödik lett az ökölvívó Európa bajnokságon. Új program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére. Szeles napos idő várható. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: Sallai Roland combizom szakadás miatt és szintén sérülés következtében Callum Stiles nem csatlakozhat a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere. Korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. Együttesünk pénteken a Puskás Arénában az ukránok ellen kezdi megszereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ötödik helyen végzett Hankó Kálmán a szófiai ökölvívó Európa bajnokságon, a 70 kg-os súlycsoportban, miután a negyed döntőben kikapott azeri ellenfelétől. A 75 kg-osok között Akilov Pilip egyhangú pontozással legyőzte izraeli riválisát, így negyed döntőbe jutott. Ahogy a legjobb 8 közé került a női 57 kg-os kategóriában, Kuchta Vladislava is. Döntetlennel folytatta szereplését a magyar válogatott a nyílt tornán, a szamarkandi sakkolimpián. A hatodik fordulóban Románia ellen végzett 2-2-re. Női csapatunk szintén 2-2-vel fejezte be a fehér Oroszország elleni mérkőzését. Az isztambuli Emlak Konut csapatához szerződött Lelik Réka, az idei világbajnokságon a 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől, és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban, ősztől pedig az Euróligában is játszani fog. Egy idény után távozik a válogatott Lukács Norbert az orosz Nyizsnyij Novgorod kosárlabda csapatától. A 25 éves játékos tavaly igazolt Szolnokról az orosz ligába, ahol 38 mérkőzésen csaknem 10 pont volt az átlaga, a Nyizsnyij Novgorod pedig a 9. helyen zárt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélést ma vagy holnap tartják. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is. Az elnöki posztra Poyán Gábor médiajogász a jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását is. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. Ma rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A többi közt látványállatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről. Árendás József tervező grafikus plakátjaiból és rajzaiból nyílik kiállítás pénteken a Műcsarnokban. A tárlatot a művész 80. születésnapja alkalmából rendezik meg, és pályájának meghatározó korszakait mutatja be. Láthatók lesznek egyebek mellett az 1970-es években készült moziplakátjai, színházi munkái és az utóbbi évtizedek alkotásai is. A kiállítás november 22-ig látogatható.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt a fővárosban, a budai alsórakparton, a Bem József térnél. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Egyszorta lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakult.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá irvulok, ezért vagyok ő.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 4 perc, ez 3.48, ma reggel Erdei Mák Szuper Levi társaságában a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adása. Szevasztok!
2: Jó reggelt. Itt van velünk Harsányi Levi is.
1: És 06 30 55 55 6 05 a számunk. Köszönjük szépen, sok-sok üzenetet, kíváncsiak voltunk, vagyunk, hogy milyen hatással vannak rátok a reklámok, jó és rossz értelemben egyaránt, illetve hogy milyen hát reklám hiányt véltek felfedezni itt a nagy reklámos világunkban, hogy mi az, ami még hiányzik talán adott esetben, de ha ez túl elgondolkodható, akkor tényleg rátok milyen hatással vannak reklámok. Ez engem nagyon érdekelne, mert egyébként alapvetően ugye onnan indultunk, hogy több mint 65 ezerszer reklámoztak elvileg egészségtelen ételeket, italokat a labdarúgó világbajnokságon. Volt egy viszonylag részletes felmérés, Eliza Becker nevű hölgy egyik társszerzője, és kiemelte, hogy kutatást végző szakértők szerint a gyors ételek és italok reklámozása valahol összekapcsolja a márkát a futballal és annak fokozott érzelmi hatásával, továbbá a nemzeti identitással. Eléggé messze mennek ezek a gondolatok, de ezt írták, amiközben gyermekkori elhízás, túlsúlyoság, mint egészségtelen étrenddel összefüggő betegségek globális válsága tapasztalható a világban. Erre nyilván reagált a FIFA, hogy de nem, mert vannak bizonyos bevételek a reklámokból, melyeket nyilván el is tesznek, mint haszon, és annak egy jelentős részét pedig ugye újra visszaforgatják, és sok mindent tesznek, és az ügy érdekében, hogy például a gyerekek és más emberek esetében ne legyen az elhízás veszélye.
2: Itt pont Márk emlékeztetett arra, emlékeztek arra, a Forma 1-es reklám Nico Rosberg és egy sört reklámozott. Igen? És amikor a reklám még úgy gyerekcipőben járt, és úgy az elején volt ez az egész kampány.
1: Maga akkor a reklámipar.
2: Nem, ez az együttműködés. Tudom. Akkor még alkoholos volt, tehát akkor nem volt az oda kiemelve, hogy alkohol ment. Így van. Persze, és 0%.
1: Persze. Jegyezzük meg, hogy senki ne igyen alkohol, 18 év alatt, és a
2: többi. Nyilván, de hát az száguldó cirkuszban egy Forma 1-es világbajnok egy alkohol.
1: Van egy ellentétes gondolat, igen.
2: Ugye?
1: Igen,
2: tehát, igen. Hogy ez mennyire...
1: De nem bírtak, hogy annyira szenzitív lett a világ, hogy most már a legkisebb bármiből is emberten nagyítóval csinálunk iszonyat, a kis bolhából nagy elefántot, ugyanakkor meg tényleg fontos lényegi kérdések, mert megyünk el szó nélkül. Valahogy felkapunk, hype-olunk valamit, ide tesszük, és magunk elé, és aztán ki tudja, hogy akár tárgyak, személyek, reklámok, szolgáltatások, ötletek, minden tekintetében mondom, és akkor valaki tudja, fókuszba helyeznek, vagy valamit, és akkor azt vagy nagyon szeretjük, vagy nagyon elkezdjük utálni. Ha nem is érezzük, vagy látjuk annak a hatását, lehet, nem is ismerjük részleteiben az egész jelenséget, mégis a reklámok, a megjelenés hatására kialakul bennünk egy képzet, vagy egy tévképzet.
3: Csak kérdés, hogy a gyors kajákkal is, ha mondjuk erről beszélünk, vagy akár a cigivel, még nem hiszem, azt elmondtam a srácoknak a szünetben, én azt nem gondolnám, hogy valaki azért szokott rá a dohányra, mert hogy ő látta annó Sennának a hátán egy Forma 1-es futamon. Tehát én ezt nem hiszem. Az, hogy mondjuk egy elektronikai cikket látunk, amire mondjuk már vágyunk egy ideje, hogy hú, ez most milyen jó áron van, és akkor most azt mondom, hogy megveszem, mert láttam a reklámban, szerintem az megint más tészta.
1: Hát a Szemfémeztők című filmet tudom idehozni, amit tudjátok, vagy tudom, láthatok el sem. Abban van ugyebár a bizonyos vizuális elemek látványos, annak hatása a tudatunkra, ugye amikor választanak, ugye amikor felhívják, csak nem akarom lőni a poént, meg spoilerzni, de amikor kívnak egy embert aztán a színpadra, és addig folyamatosan őt dukmálták mondjuk a 21-es számmal, elment előtte a 21-es busz, egy taxi, amin ott volt egy 21-es szám, elvittek egy molinót, amin a 21-es volt, és akkor fölmegy a színpadra, egy bizonyos eseményen, és választani, gondolni egy számra, 21-es számra fog gondolni. Tehát nyilván a reklámoknak ilyen típusú hatása, vizuális hatása, és ezzel a te gondolkodásodra való jelenlét és nyomás, az mondjuk megjelenik. De hogy, és ez a kérdés, hogy eléri a reklám ma azt a hatását, amit szeretnének, mert az én e tekintetben szkeptikus vagyok, mert annyi típusú van, hogy olyan reklámok, hogy már nem tud egymásra épülő, a másikat kioltó, hát az egyik kedvenc reklám, ha már itt tartunk, és nem nevezünk meg terméket.
3: Fekete italos lesz?
1: Nem fekete ital.
3: Azt hittem.
1: Nem tudom, mi a fekete ital. Nem
3: az. Kólára gondoltam.
1: Tehát bármi lehet az, de nem. Ja, adott esetben lehet az.
3: Na, ott volt versengés a két nagy cég között.
1: Az folyamatos. De mint szerintem sok más témakörben. Hogy bedobta a kisfiú az érmét, és azért vett ki két doboz üdítőt, hogy arra rájön, és elérje az automatának azt a gombját, hogy a legfelül van, ami pont ugye a másik cég terméke. Hogy és itt az irány meg egy pillanatra, hogy a reklámban az ötletesség visz mindent, nem a tartalom. Mert én nem hiszem, hogy az alapján veszek öblítőt, hogy egy maci beszél hozzá a mosógépből, vagy pedig virág, szirmok szállnak a tévében szerteszét. Tehát én nem ez alapján. Lehet, én vagyok a rossz vásárló, azt nem tudom. De ha valami elmosolyog, igen. És
3: de most megmaradjon poén legyen benne, vagy mi számít? Mert van egy zöld manós reklám, aminek szerintem mindenkinek feláll a szőre hátán, hogyha meghallja a hangját, hogy a végén sikoltja azt a bizonyos négy betűt.
1: Ezt nem szabadok eldöntik, hogy, ezt nem tudjuk, hogy milyen hatás lett.
3: De hogy egyébként ő például megmarad, és beszélünk róla, hogy fú, hát ez borzasztó ez a hang, de mégis beszélsz róla, tehát ez egy jó reklám volt.
1: Hát,
2: és tudod azonosítani egyből, hogy miről is szól. Tehát valamilyen érzést kivált belőled.
3: Igen.
2: Kivált belőled, és pont szerintem itt van a lényeg, hogy valamilyen érzést váltson ki belőled. Vagy negatívat, vagy pozitívat, de
1: foglalkozunk annak a hatásával, utalhatásával, most például itt az ételek, italak esetében, hogy ez most, hogy egészségtelen, vagy nem egészségtelen. Amit beüszünk, ha egészségtelen lenne, bocsánat, akkor nem lehetne megenni, megvenni, és meginni, és megvenni.

0: hogy az
1: ki lehet. Érti, aki nem.
0: Igen, na szóval, hogy itt pont szerintem itt ez a, én alapvetően itt az egész témában, meg a hírben azt érzékeltetném, hogy nem az úgynevezett egészségtelen, vagy nem egészségtelen termékeknek van jó vagy rossz hatása, hanem a mi életünknek, meg amit mi abba beleteszünk, vagy nem teszünk bele. Tehát azért, mert megeszel egy típusú ételt, vagy megiszol egy típusú italt, és te elmész, és lefutsz 5 kilométert, mint hogy én ezt ma fogom, akkor én tök rendben vagyok. Lehet abban, mondjuk az italban nulla cukor, vagy éppen egy picivel több cukor. Na, én nem hiszem, hogy ezen múlna. Én így gondolom.
1: De megint ez, hogyha már behoztad ezt a cukros példát, vagy behoztatok ezt a cukros példát, sokan azt mondják, hogy egy zéró üdítő az rosszabb, mint egy cukros üdítő, mert a
0: bolyán... Mások meg azt mondják, hogy nem, így van.
1: És hetente jönnek ki, tényleg szerdán kijön az, hogy ne igyál cukrosat, vasárnap kijön az, hogy ne igyál zérót, mert a cukros az jobb, mert Isten tudja, milyen édesítőszerek vannak a zéróban. Tehát, hogy...
2: De hát most már tényleg akkora szabadság, meg akkora demokrácia, meg akkora tudás van mindenkiben, hogy mindenről mindent tud. Döntsék el, hogy mi az, ami jó. Tehát erről is beszéltünk, hogy soha nem felejtem el, amikor a Bayern München mondjuk megnyert egy bajnoki címet, akkor fürödtek a játékosok az éppen hát Bajorországban egy elég jó menő sörmárkában. Úgyhogy meg a Schalke pályáját Veltins Arénának hívják.
0: De az a kérdés, persze igen, de mondom, hogy ez rád pozitív vagy negatív hatása van-e, mert azt gondolom, hogy, és elnézést, kedves reklámozok, hogy szerintem nem, tehát sem pozitív, sem negatív, ez az ember csak ezt tudatosítja, hogy elviseli. Van és kész. Hát azért én még nem fogom letölteni vagy használni azt a zenei letöltő programot, mert a kedvenc csapatom mondjuk stadionja azt az aréna nevet kapta. Hát pont teszek rá. Ha én akarom, majd azt használom. Ha nem, akkor mondjuk én ezzel mondom, én ezzel így vagyok. De persze, igen. Nyilván vannak, és itt a reklámok hatását nézve értek ebbe, te olyan reklámok, ami nálam tényleg, tehát a humort tartalmazó reklámokat tudok én egy kicsit azonosulni, amikor kicsit többet is beletesznek, nem csupán is pusztán el akarják adni.
2: Tehát és akkor jobb érzéssel veszed meg mondjuk annak a cégnek a termékét?
0: Én nem veszem meg nekem, tehát rám pontosan az akar, rám a reklámoknak ilyen szempontból nulla hatása van.
2: De egy picit pozitívabb, amelyik mondjuk megnevettet?
0: A reklámot, mint tőled, mint részt, mint filmet, mint bemutatkozó anyagot, azt szeretem, megnézem, és sok ilyen van. Az egyik kedvencem az itt a Jóska, itt a Gyurka, az pedig a Véres Hurka, és ettől én még nem, azért mondom, mert szerintem ilyen nincs már, hogy én ettől nem fogok holnap benni, és kérnek szépen 2 Véres Hurkát, mert nem, csak nevettem az, hogy milyen bugyuta a reklám. Tehát emlékszem, azért mondhatom bátran, mert ilyen nincs, hogy egyszer volt egy ilyen reklám, 1800-as évekről beszélünk, tehát mikor gyermek voltam, hogy becsengetett egy nő, egy nem létező ilyen kastélyba magyar reklám, jelszó, Tímea. Jó. És beengedik. A Tímea, és nem tudom, most krém volt, vagy sampon, vagy tök mindegy, hogy mi. Ez a jelszó, Tímea. És eljutott utána be a kastély felső rész, és ott mindenki szép volt, meg illatos, nem tudom. De hát legalja, most bocsánat, hogy mondom, mert ilyen nincs. De már úgy érte, hogy nem ér el a hatását, de ez alapján veszek, és nem is zavar, visszatérve az alap hírre, hogy ilyen sokszor reklámoznak egészségtelen éteket, de ki szerint egészségtelen?
1: De hogy néz ki egy reklámblokk most itthon, bármilyen, beszéljünk mondjuk a kereskedelmi tévékről, hogy néz ki egy reklámblokk?
0: Én nem tudom, mert nem nézek a kereskedelmi tévét, pont ezért, mert nem tudok megnézni se egy meccset, se egy filmet.
1: De mondjuk van egy kajareklám, van egy öblítő reklám, amit említettem.
0: Igen,
1: és nyolc gyógyszer reklám. Ezt akartam pont mondani, hogy autó, utána gyógyszer. Tehát, hogy 82 gyógyszer reklám egymás után.
0: Tehát tulajdonképpen kérdés, hogy mit reklámozunk? Ugye azt mondják, hogy jó voltak, nem kell, vagy jó cégre nem kell reklám. Tehát nem kell azt reklámozni, ami megy, ami jó. Hogy azt reklámozzuk, ami azt az iparágat, ami nem megy, azokat akarjuk erősíteni, vagy ami megy, azt akarjuk szinten tartani. Mert nagyon nem mindegy. De nem gondolom, hogy akkor, mit mondtál, autó, gyógyszer, és nem tudom.
1: Na, de bocsánat, az autó az jobb, mint a gyors kaja? Tehát az a smog, ami kikerül mondjuk a levegőbe, vagy ha az elektromos autóknál azok az akkumulátorok, amiket meg le kell bontani, ezek jobbak? Tehát ez jobban tetszene?
2: Vagy egy benzines cég, vagy bármi, tehát üzemanyag ellátó cég. És itt jön azért a sportoló, meg a klub a képbe. Azért beszéljünk nyilván erről is, hogy mihez adod a nevedet? Mint egyéni sportoló, mint klub. Tehát azért...

0: Vigyázol-e az imidzsedre így, vagy nem? Tehát Messit nem érdekelte az, hogy ő most kólát, chipszel reklámoz. Mert az volt a feladata.
1: És hogy az érdekes, nem, amit mondta, szerintem, hogy ettől nem lett jobb az a chips, és nem lett Messi rosszabb.
0: Ugye? De,
1: hanem találkozott két termék, és kész, és elég hiteles.
0: Kihozták a maximumot.
1: És ezért nem hiszem el, bocsánat, Usain Boltnak, nem tudom éppen mi, öblítő, vagy mosógép, vagy valami, tudom éppen, fogalmam sincs, hogy mit, mert tehát hogy kerül a cipő az asztalra? Tehát Usain Bolt és egy nem tudom mi, nem tudom, valahogy nekem nem. Még egy Messi, egy üdítővel, egy chipse, még akár, mert összehozható azzal, hogy nézed a meccset, de...
2: És úgy is van a reklám legtöbben, igen. Tehát
1: ez... Mindegy, szóval nehézkes ez a helyzet. Én azt hiszem, hogy Elisa Becker és társai, akik ezt az egész elemzést elkészítették, én úgy vélem, hogy nagyon ráértek. Ennek ellenére azért az is beszédes, hogy erre még a FIFA is reagált, hogy minden rendben, ebbe az összegben jött bevétel egyaránt vissza is fordítunk, és az egészséges életet próbáljuk mindenki számára még elérhetőbbé tenni, és a nagy közönséghez eljutatunk számos üzenetet. És akkor most mindenki rendben van? Elisa Beckerék leadták az anyagot, a FIFA reagált, és egy embertelen hamburgeres vacsora mellett megbeszéli a két cég vezetője, mert egyébként bennem ez a legborzasztóbb, hogy higgyétek el, hogy szerintem a színfalak mögött utána ez van. Ellendőst leadtátok, igen. Ti választhatatok, igen. Egészséges életmód elhitett az emberekkel, igen. Na, akkor sajtburi, kóla, vagy nem tudom. Szóval, és senki nem véd, szerintem senki meg semmi ellen. Legalábbis én ezt gondolom. Tehát, hogy éljünk, figyeljünk magunkra, sportoljunk, persze, most nem ilyen kliséket dobálunk, de hogy tényleg azért nézzük meg, hogy mit és milyen mennyiségben eszünk, én azt gondolom, ezt mindenki ma már megteszi, hiszen mondta a Levi, tök igaz, mindenhez értünk, ezt tudjuk, nem csak magyar nemzetközi vonatkozásban, hogyha mondjuk arról van szó, hogy atomerőmű, akkor ahhoz ért 10 millió ember.
0: Mindenki, gasztroenterológus.
1: Ha arról van szó, hogy labdarúgás, hát 10 millió szövetségkapitány, ha arról van szó, nem, mindenki mindenhez ért, ezt vegyük tudomásul, ennek azért van az egyenlősége másik oldalán egy érdekes vonzata, tehát igazából senki, és fejezzétek be a mondatot. Na, úgyhogy legyen az, hogy vigyázzunk az egészségünkre, figyelünk az egészségünkre, főleg, hogyha szülők vagyunk, akkor figyeljünk a gyerekek egészségére, és én azt hiszem, hogyha mellette rendszeresen sportolunk, aktívan, és oda tesszük magunkat, akkor azért olyan nagy baj nem lehet az életben. Erre kell az esetben törekedni. Még arra, hogy a következő labdarúgó VB-n már 64 ország legyen, és akkor ugye nem 65 ezer, hanem szerintem 165 ezer fogjuk ezeket látni.
2: Mert ez a 65.722, ez azt jelenti, hogy percenként 7-szer reklámozták, azért 8,5 másodpercenként volt egy ezek szerint.
1: Meg ráadásul szerintem ott már, de ezt mondjuk nálam sokkal reklámozott, sokkal jobban értő szakemberek vannak, hogy azt szerintem már ki oltja önmagát, nem? Tehát, hogyha ilyen mennyiségben látsz ilyen reklámunkat. Na, úgyhogy ennyit erről a témáról, egészséges életmódot szeretnénk ösztönözni, és ezt tökéni mindenkit, főleg ez a műsor, meg mi is oly sokszor elmondjuk ezt, és éppen ezért ennek megfelelően gondolkodjatok ti is, jó? Úgyhogy mindjárt 8 óra, 4 perc lesz 8, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És annyira rohan az időt adunk éppen, hogy tiszteltek köszönjük Koncz Zsuzsát a stúdióban helyett, ugye itt van Erdei Márki, szuperlevi, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Hallgatok, na, és 0-30 55 55 605 ös az elérésünk, 6 perc állunk, ugye 8 óra után, Marosán György urat köszönjük itt a vonal túlsó végén, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, az úr kicsit túlzás, de valóban itt vagyok.
3: Igen. Szia Gyuri, jó reggelt.
1: Meg mindig gyurizunk, és van egy ilyen alapmédia tézis, hogy hát nem, adásban nem tegeződünk, kivéve ha az emberek tudják, hogy jóban vannak egymással, de ilyenkor azt el kell mondani, és mi jóban vagyunk.
4: Györgyel.
2: Bizony, jóban, rosszban.
1: Én nem györgyezném, én
4: gyurizom. Igen, ő inkább gyuris.
1: Igen. No, hát nem tudom, mennyire figyeltél és hallgattál minket itt a kávézásunk, a pihenésünk, a felkészülésed közepette, de itt beszéltünk arról, egy bődületes számról, több mint 65 ezerszer reklámozták ugye a labdarúgó világbajnokságon bizonyos termékeket, aztán itt egy hát tulajdonképpen egy értékelő csoport, és a végeredménye az ő kutatásuknak az lett, hogy hát itt nagyon sokszor reklámoztak egészségtelen ételeket, italokat, és sorolhatnám, és ugye ennek aztán káros hatása lehet, vagy van, nem tudom, gyerekekre a elhízás, túlsúly, és a többi, és a többi. És ezt próbáltuk itt összetenni, meg elemezni, nem tudom, hogy te, mint ugyebár, hát nem tudom, milyen médiafogyasztó vagy, de hogy jutnak el hozzád, bizonyos reklámok rád vannak jó vagy rossz hatással? Te ezzel foglalkozol?
2: Hát most akkor megtaláltuk az okát, igen, levettem a felelősséget magamról, hogy abszolút a reklámok a felelősök azért, hogy némi túlsúllyal rendelkezem. Igen, tehát a mai világban körbevesznek minket a reklámok, és nem tudjuk magunkat függetleníteni, még hogyha valaki nem néz tévét, például én ugye csak labdarúgó mérkőzéseket nézek, a különböző sporteseményeket, illetve természetesen hallgatok, de hát ha az autóban ülünk, akkor is körbevesznek minket az útszéli reklámok. Biztos, hogy hatással vannak. Ha tudatalattinkba is bebújik, hatással van ránk vásárláskor.
4: De vettél már ezért bármilyen, mondjuk itt most főleg gyorséttermi termékekről, vagy gyors kajákról, meg ilyen egészségtelen ételekről volt szó, tehát volt már olyan, hogy te megláttad a foci VB közben, hogy nem tudom, az a hamburger mennyire jól néz ki, és akkor na holnap ezért csak azért lemegyek a boltba?
3: Nem, még fél idei szünetbe.
2: Tudatosan nem. Hát azért mondom, hogy a tudattalatira hathat, de tudatosan azért nem vettem soha ilyen gyorsétermi kaját, mert ezt láttam a reklámban.
4: Akkor te nem is tudatosan jársz mondjuk gyorsétterembe, hanem bevisz a tudatalattid, és akkor hát ha már ott vagyok, akkor miért ne?
2: Igen, hát én ugye elindulok a konyhába a salátát elkészíteni, és egyszer észreveszem, és már ott ülök a gyors étkezdébe, és eszem a hamburgert, tehát nem is tudom, hogy fordul
1: el. Tényleg Besenyő Pista bácsit eszem, hogy a lárandás kapcsán, aki azt mondta, Besenyő tudatosan táplálkozó István vagyok. Ugye múltkor elkezdtem enni egy szendvicset, és végig tudtam, hogy eszem. Tehát valahogy ezzel így vagyunk. Na, úgyhogy mi sem gondolnánk egyébként ennek bármilyen káros hatása lenne, csak egyszerűen egy ilyen felmérést végeztek, és megakadt rajta a szemünk, hogy erről beszéltünk. Nem keveset, de szerintem meg is megérte. Viszont akkor kézizzünk egy picit, aztán minden más is itt van, mert azért Nemzetek Ligája, meg azért tudjuk, hogy focit is nézed, meg értesz hozzá, és szereted. Azért kíváncsiak vagyunk például a divat, hogy ékelődött be, például a telkibe érkező magyar válogatott labdarúgók életében. Nem tudom, láttál ilyet? Láttad, megérkeztek? Dominikék?
2: Micsoda, igen, Dominik, az meg... új autóval, bizony, az új autóval, hát mintha az időben egy kicsit visszamentünk volna.
1: De jó, ez jó. Autó,
2: mint pedig a szett, de nagyon jól áll Dominiknak. Hát igazából nem nagyon tudnánk olyat találni, annyira szeretjük és annyira rajongunk az egész ország Dominikért, ami nem tetsző lenne. Szerintem rendben volt.
1: Nekem jó olyan, mint az országokban, Olaszország, hogy igazából jó értelemben minden megvan benne, ami egy sikeres léthez, élethez kell. Tehát, bocsánatot kérek, a tudás, a kinézet, a humor, van benne egy kis csibészség is, megcsinálja a cset, ellövi onnan, ahonnan nem gondolnak.
4: A vagányság. Igen.
1: Vagányság, fiatal szép felesége van, gyermeke van, egészséges, hogy mondjam,
2: Meg az alázat is megvan benne, ami még nagyon fontos szerintem, hiszen amikor azt mondják neki, hogy menjél vissza jobboldali védőnek, akkor visszamegy jobboldali védőnek, és ott védekezik, tehát hát abszolút nem gondolom azt, hogy ez a siker elvitte volna bármilyen rossz irányba, mert ugyanúgy példaként szolgált a gyerekeknek alázatból, kitartásból és önfeláldozásból, hiszen a csapat érdeke mindig mindennek felett, és ez Dominik jól mutatja hozzáállásával.
5: Gyuri, nálatok Békés Csabán mondjuk egy mérkőzésre való megjelenés, ott a dress code mi a lányoknak?
1: Vagy szabályozva?
5: Van egyáltalán?
2: Hazai mérkőzésre, erről talán pár hete beszéltünk, ott én sportosan elegáns vonalat képviselem, tehát nem minthogyha a kertbe mennénk kikapálni, úgy érkezünk meg a mérkőzésre, és ez a játékosoknál is megjelenik, nincs kötelezővé téve, de szépen elegánsan jelennek meg a lányok is. Idegenben ennél sokkal korlátoltabb, hiszen idegenben utazunk a buszon együtt, és ott pedig az Egyesület által biztosított felszerelésben, tehát utazópóló, utazó melegítő.
1: Tehát ahogy úgy képzeljük el, ahogy, mert ugye erről viszonylag kevesebb információnk van vizuálisan, hogy mint hogy a labdarúgók, a híres klubok esetében megáll a busz, és akkor szépen száll le mindenki, ugye te is az elején, gondolom öltünk, vagy.
4: Csak náluk a volánbusz, de igen.
1: Az egy más kérdés most, hogy milyen busz, a dolog lényeg, hogy megérkeznek, és szállnak egyenként egy kis, mi az, hogy hívják, ez neszeszer, férfiaknál, hölgyeknél ugyanaz, most már férfi focisták is ezt mondja. De hogy nálatok is így van, és akkor szállnak le a csodaszép Békés Csabai lányok, a kézis lányok, és szépen haladnak az öltöző felé, meg közben te is, és fejükön gondolom, mondom, fejhallgató.
2: Hát nálunk azért nem jellemző a fejhallgató, tehát ezeket a sztáralűröket, miért azért hozzánk lehet szólni, hogy leszállunk a buszról.
1: Tehát... Mindenki ezt hozzá, csak ezt szoktuk meg, hogy én szerintem előbb-utóbb meg az kézlabda, és azért eléggé törtett, megy a foci, meg a kosár, meg a tenisz, meg a golf után, tehát nagyon kedvelik, szeretik és imádják, hogy előbb-utóbb ezeket be kell tenni, mert ettől nem lesznek civilek a játékosok.
2: Szerintem nem ezen múlik, és nyilván ennek a fülhallgatónak most azt mondják, van egy olyan hogy is mondjam, célja, hogy már azzal koncentrál a mérkőzés, hát amikor busszal megérkezel a mérkőzés helyszínére, az még több mint 2 óra, de ezen tudom elkezdeni, ez inkább arról szól, hogy a szurkolók ne szóljanak hozzájuk, és ne, hogy aláírást kelljen osztani ott mérkőzés előtt. Ez nekem egy kicsit ilyen nagyon
1: sztárral üres, értem. Igen.
2: Igen, tehát ez egy póz, ez az egész, de ne hallgatás, hogy leszállsz a buszról, de hát nem, van, aki így szereti.
4: Gyuri, ha már nálatok tartunk ott Békés Csabán, akkor azért nem tudom, én érdeklődnék az egészséget felől, mert láttam, hogy mekkora sprintet nyomtál le a sárga lapodat megelőzően, hogy minden rendben, nem húzottál meg, nem volt. Mert Usain Boltot megszínítő módon futottad le azt a 20 métert.
2: Én azt nem értem, hogy neked honnan van ennyi szabadidőd, hogy megkeresed az interneten, hogy én éppen hogyan kaptam sárga lapot.
1: Nem ez volt a kérdés, uram! Honnan ez az energia?
2: Hát belületek merítem, tehát amikor kedden reggel beszélünk, akkor sokkal utána energikusabbnak érzem magam, utána jön a csütörtök, amikor személyesen is ott vagyok a stúdióban, és hát szombatig ez kitart, főleg most pénteken volt a meccs, úgyhogy hát volt is izomlázom másnap, tehát egy kicsit aktívabb tevékenységem volt most meccsen.
1: Figyelj, ez tök jó kérdés, amit itt felvetett, Márk, hogy mennyire edzőnek mennyire kell tűrni, vagy kordába tartani önmagát, az érzéseit ilyen helyzetben, mondjuk jó, mert kapsz egy sárga labdát, az még nem a világ.
4: Hát az nem baj azért ezzel a szinten, hogyha a játékvezető tudja, hogy le lehet pattintani a labdát, és onnantól újraindul a 3 lépés, nem Gyuri?
2: Igen. Nem, a sárga lap az, ezt én nem mondom a játékvezető barátaimnak, hogy hát ha már elhoztátok magatokkal, akkor adjátok ide, ne maradjon ott nálatok. Mert abból még nincsen gond. Az érzelmeket felügyelet alatt kell tartani egy edzőnek, az az alap. Tehát azt nem szabad soha felügyelet nélkül hagyni, kontrollálni kell, de viszont ez az, tehát a sárga lapig szerintem egy ilyen derbin el kell menni.
1: Ti állítottak már téged ki? Küldtek már a pad mellől? Nem?
2: Hát az elmúlt 18 vagy 19 évben egyetlen egyszer.
4: Jó. Mit csináltál?
1: Igen, de egyszer.
2: Olyan régen volt, hogy már nagyon homályos a kép, azt tudom, hogy Orosházán volt a Kecskemét edzőjeként.
4: Nem emlékszik, de tudja, hogy Orosházán Kecskemét edzőjeként.
2: Nem, Szeged edzőjeként, bocsánat. Hát ott a játékvezetőkre próbáltam még nagyobb nyomást gyakorolni, ami viszont az inger küszöbüket igen, csak megviselte és átlépte.
1: Ez mindig egy kérdés, az edző egyébként privátban. Hogy van a játékvezetőkkel? Nyilván nem járnak össze, gondolom én, dumán is örözni, de hogy ha adott esetben úgy hozza az
2: élet... Én például igen.
1: Én?
2: Persze, én nagyon jó viszonyban vagyok a játékvezetőkkel, tehát azt mondom, hogy 70-80%-ával akár sörözni is voltam már életemben.
1: És amikor, amit ott mondtok, mert szerintem talán a focipályán, a labdarúgó mérkőzésen talán nem hallja a bíró, mert ez nagyon messze van, de mondjuk van negyedik játékvezető, itt is azért vannak segítők, a játékvezetőket segítő személyek, hogy lehet hallani ebben a nagy hangzavarban, hogy te miket, vagy az edzők miket ordibálnak, mert azt gondolom nem mindig a legszebb, hogy mondjam, hát nyelvezetben teszitek, de ez benne van a játékban.
2: Olyat nem mondhat egy edző, amit nem hallhat más.
1: Tehát én hát nyilván, csak hogy hallja
2: le. Ha mondok valamit, az azért mondom, hogy hallania kell. Szeretném, hogy hallja, már pedig azért a kézlabdában, kézlabdamérkőzésen azt lehet hallani, és kell is. Tehát nem szabad olyan csúnyán beszélni a mérkőzésen, ahol mondjuk egy kertési tögetés alatt, hogy társaságban nem beszélnél valakivel.
1: Ki vagy te edzői szinten, hogyha most a labdarúgást veszük alapul, mondok három típust, jó? Van egy Guardiola, van egy Simeone, és van egy ki legyél egy
5: Allegri.
1: Allegri.
2: Simeone
1: vagy. De közönség felé is jelen vagy, tehát őket is hívott segítségért?
2: Abszolút, igen. Hát a szenvedély az alapja a munkásságomnak.
1: Ennek örülünk. Jó.
5: Most már tényleg menjünk le Békés Csabára egy meccsre, gyerekek.
1: Mindjárt fekik be, micsoda, hát... Csak hát
5: mondjuk, ha hívnak, akkor megyünk, de...
1: Megyünk, amúgy
2: hát szeptember 18-ra hívtalak benneteket, csak mondtátok, hogy valami programotok van, tehát most pont túl vagyunk azon a meccsen,
5: amire... És valami volt.
4: Igen, az, amit beszéltünk, igen, az.
1: De mi is? Mindegy, valami fontos biztos, hogy volt. Na, akkor kicsit kézilabdázzunk. Szerintem épít az ide, aztán még egy kicsit visszatérünk a focira. Szóval stabil védekezés. Szerintem, amikor így kezdődik egy mondat, ennek van alapja, mint a védekezésnek. A győri kézilabdázók sikereinek alapja, a győri női kézi csapat, ugye 30 és 20-ra ráadásul nyert a Storhamar vendégeként vasárnap a Bajnokok Ligájában. Az együttes őrzi veretlenségét az új idényben, amit elsősorban hatékony a működő, szerintem védekezésének köszönhet, mondjuk mindig arra beszélünk, hogy védj egy jó kapust, kézlabdában alap, aztán a második összetevő a tuti biztos recept az étel, az pedig, hogy állíts össze egy stabil védekezést, de hát persze nyilván gólt is kell dobni. De ez így akkor, te hogy értékeld ezt a 30-20-as eredményt?
2: Hát abszolút így van, tehát a védekezés rendkívül jó, hogy jönnek ezen a meccsen, és a Toft a második félidőben 11 labdát fogott, az első félidőben Szemerei kevesebbet ötöt, tehát azért jó védekezés kellett, de mellett a második félidőben Toftnak az elképesztően jó teljesítmény, és nyilván az egyik a másik nélkül nincsen, de a könnyű védekezésből, vagy a jó védekezésből könnyebb támadást is vezetni, amivel a Győr igencsak jól él már évek óta, de ebben a szezonban is látszódik, hogy ez alapstílusuk lesz, hogy az átmeneteket rendkívül dinamikusan élik át, tehát a védekezésből a támadásban másodpercek alatt állnak át, és eredményesen játsszák a játéknak ezen fázisát is.
5: Gyuri, egy hosszabb elemzést kívánna nyilván a válasz a mostani kérdésemre, de engem mindig annyira zavar az a tény, hogy a Győr 10-zel veri a norvég bajnokot. Simán, konkrétan. Viszont válogatott szinten még mindig ott tartunk, hogy ott is valószínű 10 van, vagy 10 lehet közte, csak a másik oldalra. Hogy ezt a tendenciát mikor tudjuk egy picit úgymond közelebb hozni? Tehát mi kell ahhoz, hogy klubszinten ugye simán verjük a norvégokat, válogatott szinten meg simán kikapunk tőlük?
2: Igen, ez minden vizsgabizottságban van, tudjátok, egy olyan ember a három főből, aki a legnehezebbet kérdezi, hogyha erre a kérdés sem túl vagy, amit ő feltesz, akkor megvan. Na most ez ugye a ti hármasotokban szuper, nevi mindig. Hát nagyon-nagyon nehéz a kérdés. Hát ezt próbáljuk szerintem megfejteni 10 éve, hogy miért skandinávokhoz képest miért nagyobb a lemaradásunk, mint volt korábban, sőt, hát sokan abban keresték, és talán találták is, hogy fizikai felkészítés, ugye ebben azért itt a tornak az érkezésével közelebb kerültünk, vagy próbálunk közelebb kerülni, én azért nem látom, hogy ez megtörtént volna, de mindenképpen abban keresendő, hogy ahogyan az ő képzésük történik a skandináv, főleg itt a norvégokra fókuszálva, fizikai felkészítésük, ott látszódik, hogy az ifjúság és a junior és a felnőtt kor között történik valami, ami nálunk nincs meg.
4: De Gyuri, nézd meg azért már az két oldalú, bocsánat, tehát hogyha most a szuperlevű feltette a legnehezebb kérdést, lehet, hogy jövő héten majd tudsz neki adni egy frappáns választ, hogyha szombaton legyőzzük 10 a norvégokat.
2: Hát nem gondolom, hogy változna a Levinek a véleménye sem, meg az igazság sem. Tehát most az edzőmérkőzésen, ha le is győzzük őket, azért nem jelenthetjük ki, hogy utolértük a norvégokat, és nem az 5 és a 10 gól közötti különbség lenne a realitás. Arról sem beszéltünk, hogy volt egy arany generációja a norvégoknak, és gyakorlatilag utána svédnek, hiszen nem, mert most a lőkéjék, Lőke, Lunde, stb. Ugye kiöregedett, viszont érkeztek most a Brusfeldeil, a
4: Buktit.
2: Nem, Buktit nem. Buktit francia. De tehát, sőt, hát ugye a világ legjobb játékosa bal átlövőben, tehát mondjuk őt, hogyha átraknánk jobb átlövőben is valószínű részt, tehát ő lenne a legjobb. Úgyhogy mindenképpen a képzésben kell keresni a különbséget. Egyelőre nem találta meg a magyar kézlabdás társadalom a választ erre.
5: Oké, de akkor hagyd menjek egy picikét tovább is, feszegessem ezt a kérdést. Tehát a norvég bajnok kikap a magyar bajnoktól 10-zel. Norvégiában milyen a közhangulat ezután?
1: És hány norvég játszika van a csapatban?
5: Tehát akkor hogy tudják ők is helyre tenni ezeket a dolgokat? Olyankor hol vannak a norvég világklasszisok mondjuk a klubcsapatból egy norvég bajnoknál?
2: Hát Győrben kézilabdáznak. Igen, Győrben kézilabdáznak. Na, hát ez az. És a többiek pedig az SZGF-nél. Hát a skandinávoknál ez, hogy most kikapott a csapatuk 10-zel, 5-tel, 20-szal, különösebben nem viseli meg a lelki világukat. Tehát én emlékszem egy világversenyre, ahol a helyszínen voltam, talán negyed döntő volt, és még beszélgettem a csarnokban a mérkőzés lefújása után jóval. És a norvég vagy a svéd csapat volt, erre sem emlékszem már pontosan, üntet, ott táncoltak. Már nem volt senki a csarnokban, vége volt a nyújtásuk, meg a levezetésnek, és táncoltak, körtánc volt. Tehát ők kikaptak. És én teljes ledöbbenéssel álltam, hogy itt mi történik. És az egyik stábtaggal beszélgettem, mondta, hogy holnap után megint, nem is teljes döntő volt, hanem csoport mérkőzés, de holnap után megint mérkőzést játszunk. Tehát most ez a meccs elment, fölkészültünk tisztességgel, mindent megtettünk, jobb volt az ellenfél, és kész. Ugye mi meg mindig vagy Lagziba vagyunk, vagy Halotti Toron. Hát és erre kettő között nem ismerünk semmit.
1: Hát, és erről beszéltek ugye pont labdarúgás szempontjából, hogy ugye Rafinhát nem nagyon akarja engedni a Barcelona most a brazil válogatotthoz, mert hogy a klub náluk meg nekik fontosabb, nyilván most nem olyan mérkőzés kerül sor, ami mindenféleképpen fontos lenne Rafinhának és a válogatottnak, hogy ez mindig egy ilyen örök harc, és látod akkor itt a norvég klubcsapatok eredményét tulajdonképpen hát félváról veszik mondjuk azt, félig meddig, de ott inkább a válogatottra fókuszálnak itt például, és a labdarúgóknál meg azért talán az persze nyilván fontos nagyon fontos a nemzeti válogatottban való részvétel, de hogy vagy a labdarúgásban nem azt mondom, hogy fontosabb a klub hogy mondjam, ez meggondolkodás, de, de elgondolkodtat, és ez mindig egy, egy ilyen örök harcot, hogy elengedni a játékost egy nem feltétlen nagyon fontos válogatott meccsre, ugye most is azt hiszem, a norvégok, amit játszunk kézilabdában, ugye felkészülési?
4: Európa elődöntő, igen, de az egy felkészülési torna.
1: Na, hogy ez, ez mennyire fontos itt a klub és a válogatott szintjén?
2: Hát egy válogatott mindig fontos. Tehát amikor a válogatott mert hív, azt, azt én úgy gondolom, hogy nem lehet lemondani. Hogyha egy rutinos játékosról beszélünk, egy pálya végén lévő játékosról, akkor viszont lehet őszinte kommunikáció abban a hármasban, hogy játékos, klub és válogatott. Hogyha egy sérüléssel bajlódik, hogy ne sérüljön rá, akkor azt, azt alá tudom írni, hogy ne menjen el egy felkészülési tornára, mert érzi a testét, hogy, hogy nem alkalmas most erre, és veszélyt hordoz magába, hiszen ha megsérülne, nem lenne az jó sem a klubjának, sem a válogatottnak. De ebben az esetben meg tudom érteni, de minden, tehát fiatal játékos lemondjon akár felnőtt, akár U21-es válogatott meghívót, felháborítónak tartom.
1: Jó, csak egy utolsó kérdés, itt volt egy Atletico Real Madrid összecsapás, tudjuk, hogy figyeld azt is félszemmel, és anélkül tudnánk, hogy kinek is drukkolsz, vagy kinek nem. Ez egy nagy derbiket az ember azért mindig így úgy elemzi, kiállítás is volt, talán 11-es is volt, szóval, sőt, biztos, a kiállítás után, szóval azért volt itt minden, amilyenkor lenni kell, és a Reálnak most nem megy, na valljuk őszintén, pedig rengeteg játékost igazoltak, ott van Mourinho is, és Simon és az Atletico pedig szépen begyűjtött ezt a három pontot. Láttad a meccset? Mi a véleményed? Egyrészt olyan szempontból is, hogy most egy pár hét van, mindjárt jön egy Barcelona-Reál meccs.
2: Ez egy igazi ezüstrangadó volt, az ezüstérem sorsával kapcsolatban viaskodnak egymásra, mert ugye a Barcáért már az arany az egyértelmű. Én azon gondolkoztam, hogy a Reál vissza magával nyomtatót idegenbe is, vagy pedig bekopogott Mourinho az Atletico Madrid titkárságára, hogy nyomtathatnék egy képet.
1: Igen.
2: Tehát, hogy az hogy került az a kép a kezébe, nem tudom, nekem picit sok ez a játékvezetés, ami az utóbbi időben van, bár az is lehet, hogy Mourinho Boldog Tamást követi, és példát vesz tőle. Arról kéne beszéljen Mourinho, hogy akár a Betis ellen, meg döcög ez a Reál gépezet, tehát azért Eszti megmentette őket már kétszer a hosszabbításban, hogy megnyerjék a mérkőzést, de abszolút nem lehengerlő eddig ez a Mourinho félre Reál.
1: Szerinted, és ezt egy hallgató kérdezi, és kicsit tolmácsom, hogy elérhet oda a United, hogy nagyon nagy hírnév, sok edző és gyakori edzőváltás kapcsán, és ugye itt a játékosok is jönnek, mennek, bár egy-két stabil játékos van, de hogy ilyen visszacsúszhat a harmadik, negyedik, ötödik helyekre? Stabilan? Mert most az elmúlt két év azért nem arról szól, hogy a Reál annyira menetelne.
2: Nem, én ezt nem érzem, tehát azért sokkal komolyabb kvalitású játékosok vannak a Reálban, mint a Manchester Unitedben, tehát itt még azt számolni kell velük, tehát azért a bajnokok ligájában is azért az a csatársor, amivel ők bírnak, illetve mögöttük Bellingemmel, nem sok van a világon.
4: Egy egészen friss hír, hogy a meccs játékvezetőjét elvileg minimum két meccsre tilthatják el.
1: Ok? Nem adta meg azt a bukét
4: elvileg
1: piros lapnak.
4: Igen, ezt írták most a márka, ezt hozta le, úgyhogy a spanyol sajtóban ezt terjeng.
1: Oké, de hát ott van a VAR. Hát ha ilyet miért nem beszélszem? Ugye arról van szó, hogy azért kétszer oda léptek erőtesen Bokára, még a szándékos, nem szándékos egy sárgapot adott, de ugye ezt hiányolt a Mourinho is, meg Perez úr, hogy az miért nem piros.
2: Igen, és meg is nézte az egyiket a varon, bár azt úgy ítélte, hogy nem tudta máshova tenni a lábát. Tehát, hogy rálépett, de nem arra irányult a mozgása. Szerintem én sem adtam volna azért pirosat, amikor mérkőzés közben varoztak, bár ugye messze nem vagyok labdarúgó játékvezető. Tehát nem volt a Reálnak helyzete. Az első fél időben semmi közük nem volt a mérkőzés, az kis túlzással. 11 a 11 ellen. Utána pedig hűszen, ahogy leránt, tehát az egyértelmű piros lap, azon nagyon nincsen mit vitatkozni. Tehát a játékosokkal elbeszélgetni, hogy Nem kellett volna azt csinálni.
1: Hát még nagyon korai szakaszában van a bajnokság, de ugye jön egy hónap múlva az El Clásico. Ha ott, és most jelen áll szerint úgy néz ki, a Barca nagyon fut a Real, nem annyira. Ha ott nyerne a Barca, az már, ha addig nem botlik a Real vagy a Barca, akkor az egy ilyen 6 pontos különbséget jelentett már a két csapat közt.
4: Sőt.
1: Azért az már...
2: Igen. Hát még akkor is az első felébe vagyunk, még akkor sem mondhatjuk, hogy eldőlt, mert ugye az most három mérkőzés az gyorsan felborulhat, de mondjuk a Barcelonánál most ezt nem nagyon látom, hogy ők bárhol is borulnának. Hát Rafinha mit művel? Tehát az fantasztikus. És ugye aggódtunk, hogy nem jött az Álvarez, hogy most ki lesz a befejező csatár. Hát
4: megvan.
2: Itt van Rafinha.
4: Gyuri, egyébként egy jó tanács a csütörtöki sportreggelre majd, hogy ott lesz egy reálos kolléga, úgyhogy nyugodtan szívjátok a vérét. Nem akarom kiadni véletlenül sem név szerint. Annyit mondok, hogy nem a Kornél és nem te. A többit a hallgatókra bízom.
2: Itt a dresszkódról beszéltünk, akkor egyébként nekem megjött egy pólom, amit rendeltem, és a dresszkódom az a Barcelonához köthető lesz. Tehát gegét féltem a reggeltől.
4: Na, majd
1: belehallgatok, Rocco néven fogok írni üzeneteket, úgyhogy légy kedves, úgy olvassátok be. Na Gyuri, köszönjük a beszélgetést, kellemes kávézást, feltöltődést és napindítást neked. Szevasz, szia!
2: Szia Gyuri!
1: Köszönjük szépen a beszélgetést, 8:30, hogy mindjárt folytatjuk Újvári Mátéval.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi jégkorong. Első alkalommal fogadja a lombardiai ellenfelét a Fradi az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban. Az 52 mérkőzéses alapszakaszban a hazai jég előnyét érvényesítenie kell a magyar szuperkupa győztesnek. Ferencváros Milánó, osztrák jégkorongliga mérkőzés élőben, pénteken 18:30-től a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Sallai Roland és Callum Stiles sem állhat a magyar labdarúgó válogatott rendelkezésére. Átalakítják a pedagógusok továbbképzési rendszerét. Szeles, napos idő várható. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
6: Sallai Roland combizomszakadás miatt és szintén sérülés következtében Callum Stiles nem csatlakozhat a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia, és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Márko Rosszi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere. Korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. Együttesünk pénteken a Puskás Arénában az ukránok ellen kezdi meg szereplését, a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ötödik helyen végzett Hankó Kálmán a Szófiai Ökölvívó Európa bajnokságon, a 70 kg-os súlycsoportban, miután a negyeddöntőben kikapott azeri ellenfelétől. A 75 kg-osok között Akilov Pilip egyhangú pontozással legyőzte izraeli riválisát, így negyeddöntőbe jutott. Ahogy a legjobb 8 közé került, a női 57 kg-os kategóriában Kuchta Vladislava is. Döntetlennel folytatta szereplését a magyar válogatott a nyílt tornán, a szamarkandi sakkolimpián. A hatodik fordulóban Románia ellen végzett 2-2-re. Női csapatunk szintén 2-2-vel fejezte be Fehér Oroszország elleni mérkőzését. Az isztambuli Emlak Konut csapatához szerződött Lelik Réka az idei világbajnokságon a 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban, ősztől pedig az Euróligában is játszani fog. Egy idény után távozik a válogatott Lukács Norbert az orosz Nizsnyij Novgorod kosárlabda csapatától. A 25 éves játékos tavaly igazolt Szolnokról az Orosz Ligába, ahol 38 mérkőzésen csak nem 10 pont volt az átlaga. A Nyizsnyij Novgorod pedig a 9. helyen zárt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Nemzeti egységet szorgalmazott a miniszterelnök, hogy visszaszerezzék a magyar embereknek azt a több ezer milliárd forintot, amit a NER alatt elloptak. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtt arról beszélt, hogy szerinte a Fidesz képviselőinek szint kellene vallaniuk, hogy támogatják-e az ellopott pénzek visszaszerzését. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, mondta Bujdosó Andrea frakció vezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Végleges döntés azonban még nincs. Baka András köztársasági elnök tegnap javasolta a posztra Szatmári Zoltánt, aki korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter kezdeményezi az üzemeltetésről szóló koncessziós szerződés módosítását. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. Tavaly április óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyeztek a várólistán, vagyis nem hajtottak végre rajtuk például csípő és térdizületi műtétet. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést.
0: Közlekedés.
6: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében egy kamion és egy autó ütközött össze. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom, a torlódás már meghaladta a 7 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórta lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És így van, 2 perc van, ez 3:49, jó reggelt mindenkinek, szeptember 22-e van, egy kedma reggel is, Nemzeti Sportrádió. Benne pedig a Sport Reggel, Újvári Mátéval folytatjuk. Hello Máté, jó reggelt!
2: Sziasztok, sziasztok, kívánunk. Jó reggelt!
1: Képzeld el, a kezünkbe akadt egy kutatás, persze labdarúgás és a reklámok, és egy csoport úgy döntött, hogy elemzi, hogy több mint 65 000-szer reklámoztak elvileg egészségtelen ételeket, italokat a labdarúgó világbajnokság alatt, hol a helyszínen, a kivetítőkön, hol a tévében, és a többi, és a többi. És erről beszéltünk, ugye, hogy a reklámok milyen hatása van, meg a sportban betöltött szerepe, és egyébként ránk milyen hatása van, meg kíváncsiak vagyunk, hogy te mennyire vagy tudatos vásárló. Lehet-e téged befolyásolni, vagy csak simán kifolyásolni, teljesen mindegy, hogy és itt ugye a Forma 1 aztán tényleg nagy reklámfogyasztó hírében áll. Tehát ott arról beszéltünk, hogy ott nem tudod kikerülni, hogy ne kerüljön rá reklám a kocsidra, a ruhádra, a bárhová, és a sisakra persze mutatja rá, de szerintem mindenhova kesztyű, nem tudom, van valami még szabad terület, ami eladó a Forma 1-ben, amit ki tudnak értékesíteni. Ugye tudom, hogy a kocsikon, nem tudom, hogy van erre, hát hogyha ebben tudsz nekünk többet mondani, hogy van ott a felület, mondjam, értékesítési akció tükör. Melyik a legjobban értékesíthető felület például? Tudunk ki erről?
2: Azt tudom, és ez viszonylag egyértelműnek is tűnik, ugye, hogy az autónak az oldala, tehát ami oda kerül felirat, vagy szponzor, vagy márkanév, az egyik legdrágább ilyen szempontból. Illetve, hogy arra is szoktak most már figyelni, hogy amikor onboard felvételeket mutat a kamera, akkor ugye a versenyzőknek a kesztyűjén milyen felirat, vagy milyen szponzor van, ugye?
3: Vagy milyen nagyon sok esetben óra. Igen, az óra a legjobb.
2: Pontosan ezt akartam mondani. Hát az konkrétan ugye olyan, mint egy, hát nem is műóra, hanem csak ugye rajzként van ott, hát gyakorlatilag megjelenik.
4: És mindig ugyanazt az időt mutatja.
3: És mindig
2: természetesen. Ez a legjobb benne, igen. De egyébként pont néztük, ugye a legutóbbi futam, amíg kint voltam Madridban, és akkor pont néztük, hogy Fernando Alonso például azon kiváltságosok közé tartozik, akinek van saját márkája, vagy van olyan cég, amelynek ő nagyrészt tulajdonosa, vagy befolyásolással bír, és az a márka meg tud jelenni az autón is. Tehát ez már egyéni tárgyalás kérdését vonja maga után, hogy valaki esetleg a saját márkáját bármilyen módon be tudja hozni a Forma 1-be. És ugye Alonsonak volt például éveken keresztül egy nagyon szétreklámozott napszemüvege, aminek most a márkáját nem is említeném, nem ez a lényeg, de hogy ő például megengedte azt magának, hogy akkor a saját márkáját viselte a különböző fotózásokon, szponzor eseményeken. Ez nem mindenkinél van így, sőt, igazából minél nagyobb csapatnál vagy, általában ez annál kevésbé divatos, de ugye Alonso esetében arról volt és van szó jelenleg is, hogy bármi pénzt megér, bármilyen módon bent tartani, és hát őt úgy tűnik, hogy ezzel is meg lehet idézelesen még egy kicsit, hogy mondjam, kirúgatni a kis lelkét, hogy akkor gyere még a Forma 1-be, a saját márkádat is behozhatod, akár az autóra is rárakhatod.
3: Meg hát egyébként ezzel kapcsolatban, amit Levi említett, hogy ilyen reklámokról beszéltünk, amik a futballvében előfordultak, azt írták, hogy ezek a gyors kaják és egészségtelen kaják voltak, vagy italok voltak azok, amik aztán végképp előfordulnak. Hát a Forma 1-ben meg ugye a dohánytermékekről beszéltünk, hogy akár 20-30 éve még azért erősen benne voltak a sportban.
2: Hát erősen benne voltak, sőt, hát gyakorlatilag majd, hogy nem a csapatokat is azzal azonosították, akár mint csapatnév, tehát mint névadó szponzorként is meg tudtak jelenni. Ugye az egyik, sőt, hát bizonyos szempontból a legismertebb holland sörmárka is ugye főszponzora a Forma 1-nek, amit szerintem mindannyian jól ismertek, de ugye szigorúan figyelnek arra, hogy 0%-osként jelenjen meg. Tehát, hogy ez is érdekes, hogy ott van, de csak 0%-os, vagy mondjam, alkoholként fogyasztatott hivatalosan a pedokban, és hogy ez például, nem tudom, 20 évvel ezelőtt nekem szintén elképzelhetetlen lett volna, hogy egy alkoholt azt most már a 0%-ás mi voltáról azonosítasz, és jó, úgy van bent.
3: Hát azért ne viccelj, mert én arra úgy, amikor mondjuk Rosberget ott elvitte volna a rendőr, tehát azért nem mindegy ott a reklám szempontjából, az muszáj volt, hogy nullás legyen.
2: Hát igen, ezek kellenek. Ugye Felipe Massa is egyébként szokott sűrűn ilyen jellegű reklámmal azt lenni, sőt Didier Drogbát is, mintha már láttam volna valami hasonló dologban. Egyébként a gyors kaják is előfordulnak, nyilván az inkább a labdarúgó eseményekre valóban, ahogy mondtátok, de például a Forma 1-ben meg tavaly beszállt egy olasz tésztagyártó cég, és ott ők nagyon sok európai helyszínen jelen vannak. Úgyhogy ezek egyre inkább itt vannak, és szerintem még kevésbé lehet majd kikerülni a folytatásba is, hiszen nyilván ezeket a legnagyobb sportákat mindig is a pénz mozgatta, és ez nem fog változni véletlenül.
1: És tényleg nem kukacoskodni akarok itt most, de a díjátadókon a pesgő...

0: tehát hatalmas pezsgők mellől vették ki, azok szépen ott vannak egy hűtőben, beütve több üveggel, óriási súlyjal rendelkező, úgyhogy nem, azok igazi alkoholos pezsgők.
1: Az akkor mehet, az rendben van.
0: Azt, igen, a futam után azt már lehet inni olyankor, azt igen.
2: Szerintem minden rendben van, mert ilyen szempontból, hát itt amiket reklámoznak, az is rendben van. Az a kérdés, és alapvetően ezt feszegettük itt, hogy ennek tényleg van-e akár rossz, vagy akár jó hatása, mert én szerintem, én úgy vélem, hogy ennek alaphatása van, nyilván van valamilyen olyan típusú, hogy olyan megérkezés az ember, hogy ezt látott, hallott, de erről is beszéltünk, és érdekes vélemények jöttek meg, hallgatók is írtak, hogy van-e olyan igazi termék, hiteles személy, szolgáltatás, bármi, ami alapján te oda rohansz, és azonnal veszel egy öblítőt, egy telefon előfizetést, egy nem tudom, borotva, habot, nem tudom.
1: Vagy csak egy üvegsört.
2: Volt egy spanyol labdarúgó csapat, akinek a játékosai például borotva habot, és nem tudom, mit reklámoztak, hát nem is borotválkoztam egy évig.
0: ez azért érdekes, mert hogy például van egy-két márka, elsősorban vagy gyorséttermekre gondolok, akiknek tulajdonképpen az egyik legnagyobb üdítő márkával párhuzamosan az elmúlt évtizedei arról szólnak, hogy a legnagyobb sztárokat és a legnagyobb játékosokat ugye leigazolják a saját kampányaikhoz. Ugyanakkor most itt olyan ételekről és italokról beszélünk, amiket én például a gyerekeimnek rendszeresen el szoktam mondani, hogy ezek nemhogy nem egészségesek, hanem kifejezetten károsak az egészségre. Nem mondom, és nyilván nem akarok hogy soha adottunk és soha nem fogyasztunk ilyeneket, de mindig elmondjuk, hogy ezt túlzásba vinnénk, akkor az nagyon káros lenne számunkra. És a gyerekeim is föltették fel a kérdést, hogy de apa, akkor hogy van az, hogy ezek a sportolók, ugye ezek olyan sportolók többségében, akik jelenleg is aktív sportolók, hogy lehet, hogy akkor leszerződnek ezekkel a cégekkel? És hát most mit tudok erre válaszolni, mint hogy egy raklap és zsák pénzért. Meg nyilván a marketing értékért, amit egyébként az ad, hogy XY el tudja azt mondani, hogy akkor ezzel a céggelő partnerséget kötött, és hogyha neki vannak olyan jellegű törekvései a folytatásban, hogy ugye ne csak mint játékos, ne csak mint labdarúgó vagy sportoló, akkor ne csak a focistáknál maradjak, tehát ne csak mint sportoló érvényesüljön, hanem mint márka is egyre jobban, vagy mint brand egyre jobban és szélesebbre nyissa a kapukat, akkor ezeket be is kell vállalni. Hát a VB előtt is ugye pont Messi is az egyik chipszel pózolt az egyik reklámban.
3: Milyen érdekes egyébként, hogy arról nem is beszéltünk tényleg, hogy a VB alatt a stadionok nevét is, amelyik nem használták a stadionok eredeti neveit, amiket igen, mondjuk az amerikai foci meccseken, mondjuk ha már a borotvalvot hoztad, akkor a New England ugye a borotvalv stadionban játszik.
2: Igen, le is kellett takarni.
3: San Franciscóban van ugye a Farmer stadion, tehát azért vannak olyanok, amiket nem említettek. Na de engem még az is érdekelne, Máté, lehet ki fog derülni, hogy laikus vagyok, de még visszakötve az imént Szuperlevi kérdésére, hogy ez a pezsgő dolog, hogy mondjuk F2-ben és F3-ban, ahol 18 év alatti versenyzők is vannak, ott is rendes pezsgő van, vagy ott nincs is pezsgőzés, ezt nem nagyon tudom.
0: De van, ott is van pezsgőzés, de ott más a márka, viszont elméletileg az is alkohollal bír. Tehát normál esetben mindig az van, hogy ugyanazt a pezsgőt hozzák, mondom kivétel a Közel-Kelet, de ugye azért az, tehát hogy nem az van a szerződésükbe beleírva, és senki nem is várja el tőlük, hogy ezt most a futamot követően, miután veszítettek néhány kilót eleve, lehúzzák azt a pezsgőt így, és egy húzásra akkor meglegyenek, és ott különböző ilyen pecsicsent állapotba kerüljenek. Ugye alapvetően a pezsgőzés az kortyolásra van nekik is, tehát kocintanak, kortyolnak belőle egy kicsit, és aztán szétlocsolják.
1: Hát vagy tehát, mint
0: nem arról, hogy nekik azt a pezsgőt el kell. Hát vagy magára öntött. Vagy ugye följön mindig a győztes csapatból is valaki, mármint hogy a pilóta mellett ugye egy szerelő, egy mérnök, egy vezető stratéga, bárki. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy őt is igen, csak pezsgőben szokták húztatni. Tehát, hogy azért nem arról szól a Forma 1-es vagy 2-es, 3-as dobogó, hogy itt most azt a pezsgőt kifejezetten el is kell fogyasztani, és a testedbe kell önteni. Inkább szét kell locsolni, és egy-egy jelképes kortyolása, amiről szó van.
3: Meg Ricardo, amikor úgy érezte, hogy ő cipőből jobban esik.
0: Hát volt a súly, ugye az ausztrál népszokás, az nem tudom kinek van meg, ugye hogy a saját cipőjébe, azaz, amit viselte egyébként a futam alatt, abba beletöltötte a pezsgőt az első futam győzelmét követően, és aztán abból kortyolt, és abból itta meg, sőt, ugye tovább ment, mert az összes másik versenyzőt is megkínálta, aki a dobogón volt, hogy aztán a saját cipőjéből igyon, és volt egy futam, amikor Hamilton egyszer nem tudta rávenni, majd Ricardo mondta, hogy a következő alkalommal biztos, hogy ráveszi, és amikor újra együtt voltak dobogon, valóban rávette Hamiltont, és kérdezték tőle, hogy milyen volt, és a Hamilton itt mondta, hogy élete leggusztustalanabb élményének tekinti azt, hogy Ricardo cipőjéből kellett kortyolni.

0: De ez tényleg egy ilyen kis ausztrál szokás.
1: De Máté, már sokszor beszéltünk, és ma is említettük Fernando Alonsót és az ő jövőjét az F1-be. Ugye Mohamedben Sulayem, Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, mindig, tehát úgy nyilatkozik, mintha egy nagy Alonso fenn lenne, ezzel nincsen semmi baj, de tett egy ilyen nyilatkozatot, hogy nem engedhetjük, hogy egy ilyen nagy bajnok, mint Fernando Alonso csak azért vonuljon vissza, mert nem elég jó az autója. Neki győzelmekért kell csatáznia. Megígértem Lawrence Strollnak, ugye, aki az Aston Martin csapat tulajdonosa, hogy minden szükséges lépést megteszek. Fernandónak is mondtam, ahogy májusban is tettünk azért, hogy felzárkózzanak a jövőben, és el tudjuk intézni, csak mondja meg, mire van szüksége. Ezt hogy kell elképzelni, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke mit tud annak érdekében tenni, hogy egy autó jobb legyen?
0: Hát ugye normál esetben semmit nem tehet, azért ezt szögezzük le, tehát hogy nem azért van az aktuális elnök, hogy bármelyik csapatot is segítse. Én ezt több szempontból közelíteném meg. Egyrészt üdvözölendő, hogy az elnök úr is végre felmérte, hogy egy Alonso kaliberű versenyző és ikonnak az elveszítése az egész sportágra is negatív hatással lenne. Pláne akkor, hogyha egyébként Alonso deklaráltan elmondja, hogy ha ő távozik a Forma 1-ből, akkor az azért lesz, mert rossz a szabályrendszer és rossz az autója. Azt is hozzá kell még tenni, hogy az elmúlt időszakban, az idei évre gondolok, ugye többen fenyegetőztek már itt a távozással. Verstappen volt ennek az éllovasa, és akkor például ilyen jellegű kiállást nem emlékszem, hogy hallottunk volna vezetőktől. Nyilván ilyen általános köztes puffogtatások elhangoztak, hogy persze, változtatunk majd, nem akarjuk elveszíteni a bajnokokat, de nem volt meg ez a fajta olyan jellegű, hát hogy mondjam, központi akarat, ami most Alonso esetében egyértelműen megtörtént, és azt is hozzá kell tenni, ez pedig a dolognak a harmadik része, hogy az Aston Martin az annyira hátul van most jelen pillanatban, és akkora leszakadása a többiekhez képest, ami meg önmagában nem jó a sportágnak. Tehát ugye van itt egy új csapat, a Cadillac, egy amerikai új csapat, akik idéntől vannak, az, hogy ők brutális lemaradásban vannak, az úgymond tök normális. Újoncként szerepelnek, nincs ezzel gond. De hogy egy Aston Martin, amely évekkel ezelőtt Alonsoval is még dobogóra tudott állni, most meg annak kell örülniük, hogyha gyakorlatilag az időmérőn a második szakaszba bekerülnek, ez nem jó az egész sportágnak, és ezért is kell többek között a szabályrendszert átalakítani, hogy legyen esélye mindenkinek a pontszerzése és időnként dobogót is elérni.
1: De ez nagyon nehéz elképzelni, hogy tehát már csak arra gondolni, hogy miért nincs meg akkor tényleg a szansa az Aston Martinnak, amelyik tényleg az egyik legnagyobb költségvetéssel.
0: Nem csak az Astonnak, igen. Ugye jelenleg az a helyzet, hogy nem csak az Astonnak, hanem tulajdonképpen a 4 top csapatot levesszük, akkor futamgyőzelemre nincs esélye másnak, sőt a Verstappennek és a Red Bullnak sincs még futamgyőzelme idén. Tehát annyira szétnyúlt a mezőny, és elment, amire sajnos régebben láttunk csak példákat, és ugye nem ez volt a terv, tehát nem ez volt a koncepció. Pontosan azt ígérték az új szabályrendszertől, hogy bizonyos pályákon mindegyik csapatnak lehet esélye. Magyarán lehet, hogy az egész szezon nézve neked, nem tudom, 3 dobogód van csak, de lesz 3 olyan pálya, amikor a te autódnak is megfelelő lesz majd az a pálya és szabályrendszer. Tehát, hogy most nagyon mellélődtek azt gondolom ezzel, és annyi kritika van folyamatosan minden részről, hogy ezt valóban nem lehet annyiban hagyni, csak ugye, ha most egyik évről a másikra azt mondanád, hogy akkor 180 fokos fordulat, azzal a saját hibádat ismernéd el, és azért ennyire viszont nem jó lelkű már senki sem az F1-es vezetői közül, hogy azt mondják, hogy fölteszik a kezüket, és oké, vissza az egészre, plusz ugye itt egy olyan tervezési folyamat indult el az elmúlt években erre a szabályrendszerre, hogy azt sem lehet, hogy akkor emiatt kidobni rögtön egyik évről a másikra a kukába. Tehát összetett a probléma.
2: Szuper Levi szomorú.
0: Nem. Hát ne arra úgy, Levi, bocs, hogy most itt... Mit mondjak, hogy felvidítsalak?
1: Hát nem tudom, nekem igazából a felvidítást azok a események okozzák, amikor Verstappen gokárttal 100 embert kell megelőzzön Silverstone-ban.
0: Az bokás tehát... volt. Igen.
2: Na, ez mi volt? Na, még ez még záró akkordként persze.
0: Na, hát ugye akkor most össze tudjuk kötni az előzővel, hogy Verstappennek mégis van futamgyőzelme, ugye nem a formájában, hanem 100 kokártos tudott legyőzni, és ő maga is úgy nyilatkozott, hogy egyelőre idén ez a trófea a legédesebb a számára, hiszen dobogon állt már, de első nem tudott lenni. Kitalálták azt a Red Bullnál és a Verstappen menedzsmentnél, hogy hoznak 100 versenyzőt, akik között volt olyan, aki sorsolás útján került be, voltak influencerek, egyébként a magyar színeket is képviselte egy influencer, van közöttük, vagy volt közöttük újságíró is, és az volt a lényeg, hogy Verstappen legutolsó pozícióból indul, és aztán hány kör alatt tudja megelőzni a többieket. Magyarán hány perc és hány kör kell neki ahhoz, hogy utolsó pozícióból az első legyen, és 14 perc valamennyi, tehát nagyjából negyed órára volt szüksége Verstappennek ahhoz, hogy mindenkit maga mögé utasítson. Egyébként az egyik streaming platform közvetítette ezt a dolgot, sőt utólag egy ilyen nagyjából két órás doksi filmet ki is tett az ő oldalára, amit én egyébként szívesen ajánlok mindenkinek, abszolút nem a reklám helye. Nagyon-nagyon munkás forgatás, és látszik az egész szervezésen is, hogy tényleg tökéletes volt. Kuriózumnak számít szerintem, hogy egy Form 1-es pilótát erre rá lehetett venni, miközben itt nem is kellett erre rávenni Verstappent, tehát hogy állítólag mint ötletgazda ez már korábban benne is fölmerült, hogy valami ilyesmit csináljanak, és elképesztő jó élmény volt ez mindenkinek. A végén nyilván hatalmas ökörködések, fotózkodások, és közben egyébként a rádiózásoknál lehetett hallani Verstappent és a többieket, ahogy mindig az előtte haladó mondja, hogy ne, Max, ne előzd meg, mivel Verstappen mondja, hogy ne hülyeskedj, már verseny van, már is megyek, bebújok a belsőjébe. Tehát, hogy ő halál komolyan vette, és mondta, hogy hát ez teljesen egyértelmű volt az ő szempontjából, hogy itt nem lesz kegyelem. Ez többször is elhangzott a szájából, nincs kegyelem, ő ezt a futamot meg fogja nyerni.
1: Kamicságyom volt, lement a fűre, tehát volt itt minden is, azért 100 gokártot egyszerre látni a pályán, az tényleg nem élmény volt. Nagyon jól nézett ki.
0: Abszolút, hatalmas, hatalmas respekt azoknak, akik ezt kitalálták és végezt tudták vinni. Eleve a Red Bull egyébként és a Verstappen menedzsmentről azt el kell mondani, hogy ők az élen járnak ebben. Tehát mindig, amikor ilyen extrémebb videókat lehetett forgatni vagy látni, akkor azt láttuk, hogy ezt a Red Bull csinálja, és nagyon örülök, hogy továbbra is ők megmaradtak ennél a dolognál.
2: Ezek viszik előre a sportákat, az ilyen látványos dolgok szerintem ez sokat segítenek. Oké, hát nagyon köszönjük a beszélgetést, Máté, elrohant, megint elrepült felettünk az ég, meg az idő is, elmúlt 9 óra, köszönjük neked a beszélgetést, az egy szép, szép tartalmas napot, meg hetet, jó, óvatosan, mert reggel hideg van, este is, napközben már jó idő.
0: Sok zöldséget és gyümölcsöt kell lenni, mert ugye itt az ősz, úgyhogy...
3: Én a reklámban nem ezt láttam.
2: Gyerekek.
0: Hát más reklámot néztünk, akkor tudod.
2: Majd elmondom, mit nézzetek. Na, köszönjük szépen, Máté, szia!
0: Hello.
2: Na, mindjárt folytatjuk, mindjárt jövünk vissza, a Pistát hívjuk, mert hogy box van kinézőben.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na hát annak örülök, hogy már témája itt van az előttünk hever, ez pedig a box. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra, 10 perc van pontosan ma reggel, és ugye Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport Reggel, és Elpap Istvánnal beszélgetünk, Pisti van velünk. Hello Leo, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Na, jó reggelt.
1: Hát mondtad, hogy Márkhoz tartozik a téma, de azt mondta, hogy ne, inkább veled beszélünk erről, mert a World Boxing ugye európai szekciója az őszi kongresszusát Budapesten tartó European Boxing első Európa-bajnokságát rendezi szeptember 15 és 26 között a bolgár fővárosban. Miután az oroszok és a fehér oroszok is ismét ott vannak a riválisok közt, meg itt Szuperlevi olvasta a magyar indulókat, azért eléggé nemzetközi, maradjunk annyiban ez a mostani megmérettetés. Hogy állunk? Kérem szépen, te mégis bennfentesebb vagy.
2: Figyelj, kifejten kiderült felettünk az ég, mert az első napok selejtezői szépen megrostálták a társaságot, de hetten 15 magyar indult, 8 férfi és 7 nő, 10 plusz 10 súlycsoport, ezek már a World Boxingnak a súlycsoportjai, eltérnek egyébként az orosz vezetésű régi világszövetség súlycsoportjaitól, és ezek súlycsoportok lesznek majd a Los Angeles-i olimpián.
1: Ez újítás? Ez teljesen újítás?
2: Hát nem teljesen, mert tavaly a világbajnokságon is ez volt Liverpoolban, az volt a World Boxing első világbajnoksága, ez a European Boxing, ugye az a World Boxing európai szervezete, annak az első Európa-bajnoksága, és ez első olyan évek után, ahol az oroszok és a fehér oroszok is visszatérnek, ez főleg az oroszoknál húsba vágó, már számunkra, meg a riválisok számára. Mindjárt jönnek is szépen, mert most a következő egy-két napban azért boxolunk oroszokkal is, nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz. Na, 8 férfi, 7 nő, ebből villámgyorsan kiestek, vagy 6-an. Ehhez képest a többi viszont annyira túlélte, hogy 7 magyar még versenyben van. Szira Zsófia plusz 80 kilós, egy szenzációs jó fej kanizsai lány, ő már biztosan érmes, 4-en boxolnak ma éremért, és holnap még 2-en, úgyhogy elég szép kis Európa-bajnokságunk lesz, vagy legalábbis annak néz ki pillanatnyilag. Más kérdés, hogy ahogy Csötönyi Sándor volt elnök szokott fogalmazni, itt már baltával választják a fizurát, tehát már abba a szakaszába értünk az Európa-bajnokságnak, tehát Itt mi már egy pályakezdő koszovóival nem fogunk találkozni, itt mondjuk oroszok, azeriek jönnek, hát azért az egy viszonylag magas boxkultúra, ezeket ilyen janicsár iskolákba tenyésztik, ez szintén Csetönyi dumája, tehát itt már fel kell kötni a bandást, de azért jól nézünk ki, és tényleg úgy körvonalazódik, hogy ki az a 4-5 bunyósunk, akik nemzetközi nívón is megállják a helyüket, mert azért Kovács István mösszelnöknek úgy bevallott célja már Los Angeles-i fókusszal, hogy 2008 óta nem volt 3-nál több boxolónk olimpián, hogy ez 2028-ra megváltozzon. Szóval jól nézünk ki, magam is kíváncsian várom, mert itt dőlnek el a lényegi kérdések. Érem, ugye boxban nincsen bronz meccs, hanem 2/3 helyezett van, ez mindig is így volt, egyébként egészségi okokból, mert ugye a bronz meccset elvileg 2 vesztes boxoló vívja, akik az előző meccsen vesztettek, és az meg Erdei Zsoltnak a örökbecsű szövege, hogy boxban a győztest is megverik, hát még a vesztest, tehát a vesztest azt nem engedik boxolni, ugye, éremér, úgyhogy aki ma nyer, az biztosan érmes, ez 4 vasat tartunk a tűzben, Szelecki Lilla, Horváth Laura és Hámori Luca boxol a nők közül, egyébként a magyar nők kifejezetten jók, 5-en állnak még a 7-ből, és Szaka Pisti, aki 50 kilós boxol, és akkor a két honosítottunk, Kukta Vladislava és Akilov Filip boxol majd holnap, szintén éremért. Kukta, ő Kazaksztánban született, orosz nemzetiségű, Akilov pedig az létező legjobb pedigrévű, mert ő egy ukrajnai orosz. Úgyhogy tehát ő a háború elől Oroszországon és Lengyelországon keresztül talált hozzánk. Hozzáteszem, ő mindig kikéri magának, hogy ő nem honosított, ő magyar, neki a szegedi halászli a kedvenc kajája, és hihetetlen módon hálás Magyarországnak. Aki egyébként Akilov kapcsán a súlyhozást hadd hozzam föl, mert ugye 10 súlycsoport van férfiaknál, nőknél, de az olimpián csak 7, tehát itt mindenki próbálja navigálni magát olimpiai súlycsoportokba. Most még talán nem, de mondjuk jövőre már biztosan, és aztán főleg 2028-ban. És például Akilov, ugye ott volt már Párizsban is, a későbbi aranyérmestől kapott ki egyébként, ott még ő 80 kilóban indult. Aztán tavaly a VB-n 16 év után nyert magyar férfi boxolóként érmet, szintén 80 kilóban. 80 kiló az amúgy olimpiai súlycsoport, de ő kitalálta, hogy ő ahhoz talán kicsi is, ne annyira nem egyébként, de hogy ő megpróbálja befogy 70 kilóban, na most 80-ról 70-re, na most már 75, tehát most 75-be boxol, nagyon jól áll neki, de ő bevállalta a 70-et is, na most ha megmarad az ütőereje, akkor ő 70 kilóban egy nagyon-nagyon sokra hivatott pali lehet. Más kérdés, hogy majd gyorsan eredményt is kell produkálnia, mert ugye abból van kiemelés, és hogyha, tehát ő már jövő év elején szerintem 70 kilós lesz, hogy amire elkezdődik a kvalifikáció, már kiemelt legyen a versenyeken, és mondjuk ne az első fordulóba kelljen egy hozzámérhető klasszissal boxolni. Ugyanezt például Taka Pistire úgy igaz, hogy 50 kilós, abban ő nagyon jó, akár EB-érmes is lehet most, de 50 kiló nem olimpiai kategória, tehát neki 55-re föl kell híznia.
1: Azt ugye hát cseréljenek súlyokat, akinek le kell adni 5-öt, mert kérjék el egymástól.
2: Van 5 kilóm, nem kell?
1: Köszönöm, pont jól jött.
2: Na igen, csak az egy dolog, hogy fölmegy 55 kilóra, mert megerősödik, hát azzal semmi gond, az csak edzés kérdése, meg táplálkozás. Igen, csak a magasságát nem fogja tudni megnövelni, és 50 kilóba sem magas, úgyhogy ilyen bedák pimpa méret, ami önmagában nem magzik rosszul, mert bedák mégiscsak VB döntős volt még 2005-ben, és akkor itt van Szira Zsófi, eljutottunk hozzá, aki plusz 80 kiló, volt rajta súlyfelesleg bőven, így nyert tavaly 23-as Európa-bajnokságot, egy hihetetlen jó adottságú, kicsit szótlan lány, hát beszéljenek a kesztyűim, mondja. Igen. És lényeg az, hogy a plusz 80 kiló, de ott 75 kiló az olimpiai plafon. És akkor a Kokóék profi dietetikusa van a szövetségnek, amelyek tehát kifejten ezért szerződtettek a Bai Balázsféle Módszertani Intézettől. Szirát elkezdték fogyasztani, most már jól áll, még most is plusz 80-ban boxol, de már alig van 80 fölött. Tehát innen egyébként a 75-be, ha ő meg tudja őrizni a gyorsaságát meg az erejét, akkor bármi. De ő tényleg olyan adottságú meg képességű kislány, és hát fiatal, mondom, tavaly még korosztályos Európa-bajnok volt, és most meg ott van a dobogó már most, és holnap boxol ő is egyébként már elődöntőt. Úgyhogy itt óriási távlatok vannak. Óriási távlatok vannak, itt a súlyokkal kell majd sakkozni, de az még erre az EB-re egyébként nem igaz persze, mert ez egy ilyen köztes, mondjuk így állapot felmérő, csak hát mondjuk Kokó óriási elánnal vetette magát az elnökségébe, és fantasztikus dolgokat művelt, ami a sportág környezetét, körülményeit, támogatói körét és a sportágra irányuló figyelmet illeti, de hát tudjuk, hogy kell az eredmény. Tehát nincs olyan szövetség, amelyet a kulisszái miatt, meg az elnök teljesítménye miatt ítélnek meg, mindenkit a sportolók az érmek alapján ítélnek meg, úgyhogy azért is rohadt fontos ez az EB, hogy ezt a szót használjam, mert nagyon mert kellenek az arcok, egyértelmű. Tehát erre szoktam mondani, hogy pillanatnyilag a legismertebb magyar boxoló azért Hámori Luca, mert egy férfővel boxolt Párizsba, hát ennél azért több kell, mondjuk egy Európa-bajnoki cím, meg még három érem, mert azzal már lehet házalni aztán szponzornál, médiánál, nem kell, hogy mondjam neked, hogy arcok kellenek. Amilyen arc Kokó volt, vagy Madár volt, őket a mai napig imádja mindenki, de nem azért imádja őket, mert jó dumájuk volt, hanem mert iszonyatosan jó boxolók voltak.
3: Szira Zsófia, mint említetted, holnap fog megküzdeni az elődöntőben. Neki milyen esélyei vannak egyébként? Tehát ki lesz az ellenfél, és neki hol lehet a vége ezen a versenyen?
2: Hát kérlek szépen Szira Zsófinál gyakorlatilag bármi, tehát mondom, az ő távlatai azok beláthatatlanok. Egyébként ő orosszal boxol, egy Ksenia Olifirenko nevű orosszal, de ő az, akit senki ellen nem kell félteni. Először is őt egyáltalán nem érdekli, ki van a ringbe, a másik szorítósarokba, tehát
1: az ő esetében az már régi tapasztalat. Igen.
2: Halál nyugodt, ütést kap, nem baj, simán jól állja az ütést, ugye az is fontos a boxba, és akkorákat ütközben, és olyan ügyesen, és olyan ritmusban, hogy hogy alacsonyabb súlyokba szoktuk meg az ilyet. Tehát azért még a férfiaknál is, meg a nőknél is a legmagasabb súlyok, ott azért nem ficánkolnak a ringba, ott telitalpon boxolnak, és Szidának pedig van egy ilyen kifejten több súlycsoporttal lejjebbről jellemző stílusa. Nagyon jó nézni, én korábban nem ismertem, mert miért kellett volna, hogy ismerjek egy alig pár éve boxoló nagykanizsai lány, de a tavalyi 23-as helyben ott tátott szájjal néztem, ott úgy csapott le mindenkit, hogy egyszer öröm volt nézni. A tükör simán lett Európa bajnok. Most nem mondom, hogy a felnőtteknél is egyből az lesz, de a dobogó már ott van. Ezzel együtt aztán például a Szaka is ugye most itt több világbajnok van, mert közben még a régi szervezet, az IBA, az orosz vezetésű IBA is még él, meg rendez világbajnokságot. Hát egy ilyen IBA világbajnokkal Azerivel boxol majd Szaka Pisti például ma, de a Akilov is majd holnap egy Mucolgov nevű orosszal, aki szintén az IBA világbajnoka. Szóval itt már kemény meccsek lesznek, de reálisan azt mondom, hogy egy három érem az gyakorlatilag, én azt mondom, biztos, és ebből lehet négy. És kiemelném Kukta Vladislavát, aki egy szenzációs tündéri kis nő, és gyakorlatilag idén valahogy megtáltosodott, a brazíliai világkupán négy győztes meccsel döntős volt, és lett ez is térmes, hát női mezőnyben négy győztes meccsel gyakorlatilag mindent lehet nyerni, olimpiát is, de ott akkora mezőny volt, hogy ott ez a döntőre volt elég, és itt is egyelőre lehengerlő a ringbe, egy franciával boxol majd holnap az érevér, én nem lennék a francia helyébe.
3: Ugye említetted a beszélgetés elején, hogy ugye megváltozott a világszervezet, az európai szervezet vezetése, és nyilván már nem az orosz befolyás van, elsősorban is változtak súlycsoportok is, hogy ez most, hogy visszatértek az oroszok és a fehér oroszok a küzdelembe, ez náluk mennyire okozott zavart a felkészülésben, ez érezhető bármennyire is?
2: Hát a fehér oroszok nem rosszak, tehát egy szóval sem mondom, hogy rosszak, de mondjuk semmivel se jobbak, mint mi, inkább innen közelítem a kérdést, sőt inkább egy kicsit gyengébbek, hát az oroszok nyilván más minőség, mert azok betették alá, aztán az U19-es EB-n indulhattak először, ott férfinői, ugye összesen 10 plusz 10, 20 súlycsoport, aztán 8 győztesük és 4 ezüstérmesük volt rögtön így elsőre, tehát a nagy zavart én nem látok a felkészülésben. Ezzel együtt azért nekik ez még egy új történet. Kénytelenek voltak próbálkozni, ugye nem ők nem boxol, vagy ők boxoltak volna eddig is, a World Boxing nem engedte az oroszokat, pontosabban természetesen a NOB nem engedte az oroszokat, de a NOB most már rábízza az egyéni sportágakba, ugye a szövetségekre, és most megkapták a zöld lámpát, hát természetesen, mert olimpián akarnak indulni, még akkor is, ha ugye NOB, mostani állás szerint NOB zászló, meg a NOB égisze alatt, de legalább ott lehetnek, de olimpián csak úgy tudnak ott lenni, hogyha a World Boxing versenyrendszerében is elindulnak, ezért is vannak itt ezen az EB-n, meg majd ott lesznek a kvalifikációs tornákon is, amelyek közül épp, mint az utolsót Budapest rendezi, nem kell majd 2028 tavaszán, azt nem kell mondani, hogy egy pontozásos sportágban ez mennyit jelent. Kimondva, kimondatlanul azért ott, meg ott már nem lesznek ott azok, akik az előző kvalifikációs tornákon megszerezték a kvótát, tehát a legnagyobb klasszisok. Ott nekünk több kvóta is beeshet, szerintem ez egy óriási sportdiplomáciai siker, nagyon kíváncsi várom, hogy mennyire fogunk tudni élni vele majd.
1: Ugye beszéltünk a magyarokról, meg részben honostott magyarokról, de mégis magyar szegben induló versenyzőkről, de azért az emcsik meg ugye itt az eltiltott, ugye orosz és fehér orosz versenyzők esetében, mert róluk nem annyira beszéltünk, említetted őket, de annyira nem. Kicsit úgy érzem magam, mint amikor ugye hát gyülekeznek a különböző szálldákban az este 7 órás, ugye catering nyitásnál az emberek az ajtó előtt, hogy ők el voltak most itt, és itt a lehetőség, hogy jöjjenek, és baromi éhesek lesznek, úgyhogy eddig is nehéz volt velük, most meg talán fokozottan, nem?
3: Extra motiváció.
2: Igen, lehet. Igen, de azt ne felejtsük el, hogy az IBA az folyamatosan rendezett tornákat, ugye egy idő után most már azon nem is indulhatunk, tehát most már büntetés terhe mellett, tehát az IBA szépen lassan le fog épülni, és egy ilyen félprofi világszövetségé fog majd alakulni, de most még működik. és ott ők folyamatosan boxoltak. Tehát most egy orosznak az, hogy ő világbajnok és kész, őt az nem érdekli, hogy a World Boxing, mert ez nekik egy ilyen, ők egy ilyen szakadár kis szervezetként kezelték elején, tehát mondjuk csak ilyen országok voltak benne, mint az amerikaiak, meg az angolok, tehát azért ezek persze nem komolytalanok a boxba se, de az oroszok azok magukból indulnak ki, őt minden Moszkvából látnak, hát ezt tudjuk, nem csak a sportban van ez így. Lényeg, hogy nem érdekelte őket különösebben a World Boxing, és most se érdekelné, hogyha a NOB nem a World Boxingot ismerte volna el. Utána az IBA-t már rég nem, tehát már hosszú évek. A legutóbbi két olimpiát ugye teljesen formabontó és a sportban sose látott módon nem a sportági világszövetség, hanem a NOB-nak egy ilyen erre létrehozott munkacsoportja vezényelte le. Tehát az IBA, vagy akkor még AIBA-nak hívták, az IBA látványosan anulálva volt, és azt mondta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy Los Angelesben nem lesz ott a box, csak akkor, ha létrejön egy olyan világszövetség, amelyet ő is elismer. És akkor létrejött a World Boxing, több ilyen szakadár kis próbálkozás volt, ebből a World Boxing nőtte ki magát olyannyira, hogy aztán tavaly márciusban végül megkapta azon a NOB kongresszuson, ahol Kirsty Govenzit elnöknek választották, ott megkapta a szükséges szavazatokat. Egyébként 75 tagország kell ahhoz, hogy egyáltalán a NOB foglalkozzon érdemben valakinek a felvételével. Ez most teljesen véletlen, de Magyarország volt pont a 75. csatlakozó a World Boxinghoz, úgyhogy magunknak, ezt mosolyogva magunknak vindikáljuk az olimpián maradást. Ezzel együtt, ez most egy ideiglenes státusz, tehát Los Angeles az teljesen rendben van, de és ha Los Angeles-t úgy bonyolítja le a World Boxing, meg az addigi folyamatok, meg az átláthatóság, mert ugye itt természetesen mindenféle korrupció gyanútól kezdve a bíráskodás anomáliáig mindenféle vád érte teljes joggal az IBA-t, ha sikerül ezt az olimpiát, meg az addigi időt úgy lebonyolítani a World Boxingnak, hogy az a NOB igényeinek is megfeleljen, akkor véglegesítik Brisbane-re, meg aztán majd a következő olimpiákra a sportágat.
1: Hát na, akkor nem tudom, akkor mit szoktak mondani a boxba? Nem kérdés lábtörést, azt nyilván nem, hanem üljön, vagy
4: vegyék fel a kesztyűt.
1: Jó horgót.
2: A meccs után is emlékezz arra, hogy mi volt a ringben. Nagyjából ilyeneket.
1: Na akkor ezért elég sok sikert a magyaroknak. Köszönjük a beszélgetést. Szia. Hello, köszönjük szépen. Elpap Istvánnal beszélgetünk 4 percben, ez 9:30, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Sallai Roland és Callum Stiles sem állhat a magyar labdarúgó válogatott rendelkezésére. Nem támogatja a Tisza frakció a köztársasági elnök legfőbb ügyészi jelöltjét. Szeles, napos idő várható. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Sallai Roland combizom szakadás miatt és szintén sérülés következtében Callum Stiles nem csatlakozhat a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere. Korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. Együttesünk pénteken a Puskás Arénában az ukránok ellen kezdi megszereplését a Nemzetek Ligája B-divíziójában. Ötödik helyen végzett Hankó Kálmán a Szófiai Ökölvívó Európa bajnokságon a 70 kg-os súlycsoportban, miután a negyed döntőben kikapott azeri ellenfelétől. A 75 kg-osok között Akilov Pilip egyhangú pontozással legyőzte izraeli riválisát, így negyed döntőbe jutott. Ahogy a legjobb 8 közé került a női 57 kg-os kategóriában, Kuchta Vladislava is. Döntetlennel folytatta szereplését a magyar válogatott a nyílt tornán, a szamarkandi sakkolimpián. A 6. fordulóban Románia ellen végzett 2-2-re. Női csapatunk szintén 2-2-vel fejezte be Fehér Oroszország elleni mérkőzését. Az isztambuli Enlak Konmut csapatához szerződött Lelik Réka az idei világbajnokságon a 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban, ősztől pedig az Euróligában is játszani fog. Egy idény után távozik a válogatott Lukács Norbert az orosz Nizsnyij Novgorod kosárlabda csapatától. A 25 éves játékos tavaly igazolt Szolnokról az orosz ligába, ahol 38 mérkőzésen csak nem 10 pont volt az átlaga. A Nizsnyij Novgorod pedig a 9. helyen zárt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélést ma vagy holnap tartják. Volodymyr Zelenszkij szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előremozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Dnipróban 2 meghaltak, Kijevben pedig 5 ember megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök kedden reggel a Facebook oldalán. A köztársasági elnök tegnap javasolta a posztra Szatmári Zoltánt, aki korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is. Az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását is. A javítóintézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Bot Emőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Hangsúlyozta azt is, hogy hosszabb távon rendszeresen több forrást kell biztosítani a gyermekvédelemnek és a javítóintézeteknek.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt Budapesten a 6. kerületben, a Podmanicki utcában, a Bajza utca után. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És egy picit a vége felé járunk, 9 óra 40-es, bár jók az egészségügyi mutatóink, de minden rendben, már a műsor tekintetében mondom, hogy hamarosan vége az itlétünknek, hiszen 6-tól 10-ig minden hétköznap reggel Nemzeti Sportrádió Sport reggel, úgyhogy köszönjük körünkben kiváló teniszkutató kollégánkat, Kreisbánit, aki kint volt és látta ezt a gyönyörű magyar győzelmet Luxemburg grófja ellen, 4-0 volt.
2: Így van.
1: Jaj, de jó.
2: Nagyon magabiztosan játszott a csapat.
1: És mi volt kint? Na, erről mesélj nekünk a hallgatóknak,
2: légy. Marozsán Fábián kezdte a találkozók sorát, és nem játszott a luxemburgiak első számú teniszezője, Chris Rodes, aki sérüléssel küzd, és 2 hónapja nem lépett pályára.
1: Nagyon jobbulást kívánunk neki innen.
2: Igen, nagyon ígérte, hogy visszatér majd a magyarok elleni párharcnál, de ez végül nem jött össze. És így a luxemburgiak első számú játékos az 700-on kívül volt a világranglistán, a második számú egyéni teniszezőjük pedig...
1: Nincs is rajta. Nincs is rajta.
2: Nem jársz messze az, az igazságtól, 1705-dik volt, és nagyjából 1900 játékos tartanak nyilván az ATP ranglistáján, úgyhogy közel volt ahhoz, hogy ne legyen rajta.
3: Az mit jelent az 1700, hogy neki már volt életében egy nyert szettje?
4: Hát a legi 1800-adik.
2: Nem, ez azt jelenti, hogy
1: nagyjából... Köszönöm szépen.
2: Nagyjából az elmúlt egy évben szerzett 2 ATP pontot, ami mondjuk egy 15-ös tornán a negyeddöntőt jelenti lényegében, tehát hogy volt az elmúlt 52 hétben egy olyan torna, amikor elment valahova, vagy kapott egy szabad kártyát valamelyik versenyen, és akkor ugye ott van a legjobbak között.
1: Ez most őszintén, ez mennyire értékes győzelem?
2: Olyan szempontból értékes, hogy sikerült visszajutni a világdöntő selejtezőbe, és ennél lehetett volna nehezebb sorsolás is, szóval így Luxemburg azért egy hálás feladat volt, és mint kiderült, a ranglistán sikerült 2 helyet előre lépnünk, úgyhogy úgy néz ki, hogy kiemeltek leszünk, ami meg egy olyan dolog, amit évek óta üldözött a magyar válogatott, mert nem kiemeltként kaphatja az ember az Amerikai Egyesült Államokat, ahogy ez velünk is történt februárban, Németországot, Franciaországot, Spanyolországot, akár Olaszországot is, bár ők még jövőre rendezni fogják a 8-as döntőt.
1: Hát olasz, most itt az olasz a legerősebb.
2: De azért a spanyolokkal nem szívesen találkozna az ember, a franciákkal, az amerikaiakkal, ami meg is történt, és 4-0-ra ki is kaptunk februárban. Nekik a 100-ban van 15 játékosuk, tehát hogy...
1: Ha lefedjük ezt most a spanyol, olasz, amerikai és francia, én szerintem a 100-ból egy 50-60 versenyzőjük lehet kb.
2: Igen, és kiemeltként pedig nem kiemelt válogatottat fogunk kapni, ami most úgy néz ki, hogy Chile, Horvátország, Brazília, Japán, Dánia, India, de ott van Monaco vagy Tájván, Peru. Tehát azért olyan nemzetek, amelyeknek nincsen feltétlen 2-3-nál több 100-ban lévő versenyzőjük. Érezhető a különbség, hogyha azt mondom, hogy kaphatjuk az Egyesült Államokat, vagy hogyha kaphatjuk Perut, vagy Tájvánt.
4: De hát kaphatjuk ilyen. Szerbiát is, vagy Brazíliát is, tehát azért itt lehetnek jó ellenfelek is, hogyha a top játékosok mondjuk eljönnek Brazíliába, Fonseca, vagy hát mondjuk a szerbekhez már nem hiszem, hogy csatlakozna Novák Djokovic a Davis kupába, de hát ki tudja.
2: Az biztos, hogy izgalmas lenne, már csak azért is, mert Szerbia, azt még nem számoltam ki, hogy ott hol lenne a párharc, mert a Davis kupában elég speciális rendszerrel működik, és most, mielőtt elkezdődött a megszólalás, elkezdtem így nézegetni csak a kíváncsiság kedvéért. Chile, Horvátország, Brazília meg Japán is sorsolás lenne, tehát hogyha őket kapjuk, akkor utána kisorsolják, hogy idegenbe vagy hazai pályára megyünk, ami azért nem mindegy, hogy Brazíliát fogadjuk.
1: De ez fontos? Menni. Persze. A pálya, hogy
2: igen, azért is fontos, mert
3: a borítást ők választják.
2: Igen, a borítást a hazai csapat választja, és a február elején lesz majd a következő párharc, az Australian Open után, és azért a kemény pályás időszak közepén, és hogyha mondjuk Brazíliába kell menni, Ausztráliából, és még ráadásul salakos borításra is, ez kevésbé motiváló a játékosok számára, vagy sérülésveszélyes, hogyha valakinek van egy kis problémája. Tehát, hogy nyilván aki borítást választ, annak van egy ilyen fajta előnye is, meg az is, hogy Brazíliából, tehát Ausztrália Magyarországra hazajönni, hogyha kiesik valaki az első vagy a második fordulóban, aztán egyből átmenni Brazíliába, majd
4: vagy visszamenni
2: az Amerikai Egyesült Államokba, azért az egy húzós túra lehet játékosként, szóval ilyen szempontból nem mindegy.
1: És ha megérkezem, még játszál is jól.
2: Igen.
1: Tehát nem az, hogy hullafáradt vagy, hanem még játszál is jól.
4: És hát a játékosoknak meg beépíteni a saját maguk versenynaptárába. Tehát igen. Nyilván az, hogy február éppen csak vége az Australian Opennek, kezdődne ott a bizonyos értelemben Dél-Amerikában a salakos időszak, de Amerikában azért folytatódna a kemény pályás időszak. Tehát, hogy ki mit választana meg, és hogy ki, hogy csatlakozna a válogatottba. Szerintem Japán azért, hogyha mondjuk ott lenne, nem valószínű, hogy salakon játszanának, hanem valószínű kemény pályán. De hogyha már a brazilokról beszélünk, akkor hazai pályán valószínűleg a salakot választanák, úgyhogy ezek azért nagyon érdekes kérdések tudnak lenni.
2: És a másik szempont, ami talán korábbi sportolóként itt te tudsz a legjobban, hogy a teniszben egy nagyon feszes menetrend van, minden héten másik országba utaznak a játékosok, és gyűjteniük kell a pontokat, mert az határozza meg a ranglista helyezésüket. És a Davis Kupa minden játékos elmondja, hogy különleges, amikor válogatott mezben lehet, főleg egy egyéni sportágban,
1: de
2: ők nem kapnak érte pontot. Tehát ők lényegében ezt grátisba csinálják, és hogyha elmegy Brazíliába salakra, és esetleg megsérül, ami miatt 2 hónapot ki kell hagynia, az neki lehet, hogy 10-20 helyezést is jelent a világranglistán, amivel meg bekerülhet egy olyan spirálba, amiből aztán nagyon nehéz kikeveredni.
4: Azt azért jó volt látni, hogy gyakorlatilag kötelező győzelemért utaztak ki Luxemburgba a srácok, és
3: ja, konkrétan... Meg előtt a Levit is felhívták, hogyha ráér.
4: De csak párosba. Tehát egy szetveszteség nélkül hozták le idegenbe azért egy kötelező győzelmet ennyire tükörsimán hozni. Ha jól tudom, mindenki kapott lehetőséget, ez is nagyon jó volt, ugye Marozsánnak se kellett csapágyasra hajtani a magát, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes hétvége volt.
2: Igen, egyetértek, és a fiatalok is, akik mert Mag Péternek például az első Davis Kupa párharca volt, és először párosban tudott nyerni Füle Mátyás oldalán, aztán meg egyénibe hozott egy 6-1-6-2-es sikert, ami úgyhogy valakinek ez az első Davis Kupa hétvégéje azért mindenki megsüvegelendő.
1: Na, gratulálunk a fiúknak, és aztán majd nézzük a sorsást. Melyik csapat hozna a lázba téged?
3: Engem?
1: Aha, akivel játszanánk.
3: Peru nagyon.
1: Kicsit Peru vagy?
3: Abszolút.
2: Nem idegenbe?
3: Persze. Menjünk.
1: Hát nyilván mennél is, nem?
4: Nem, nyilván persze. Ahol azért nagy játékos van.
3: Meg tőlünk.
4: De egy szlovákok elleni párharcnak is lehetne. Pikantériára, Gombos Norbi ellen, stb. Tehát azért ott van itt egy jó kis párhuzam.
2: Ha már szerbek, hogyha még Gyokovic nem is jön, Györe Laci.
4: Györe Laci, így van. Tehát vannak itt jó
1: dolgok.
4: Így
1: is jó lesz, na, az a lényegségen gratulálunk, tényleg parádés volt a győzelem. És köszönjük mindenkinek, zárszó, gondolat, vélemény, kinyilvánítása kapcsán kérdezem Márkot, hogy tulajdonképpen hogy értékelnéd ezt a mai létet a reklámok árnyékából.
3: Nagyon jó volt. Tehát azt az egyet sajnálom, hogy hazamegyünk, és nem tudjuk azt mondani, hogy mit várjunk este. Nincsenek igazán sportesemények a mai napon.
1: Hát női BL van, amit tudok
3: hát
1: neked mondani.
3: Most nem
1: a labdarúgással.
3: Női BL, labdarúgás.
1: A Barcelona nagyon jó a női BL.
3: Amikor egy mondatba teszel azt, hogy női meg labdarúgás, én ott elkapcsolok.
2: Bayern München Manchester City mérkőzés.
3: Hol?
2: Női bajnokok
3: igen.
1: Igen, akkor már az lemaradt, igen. Meg az Inter is játszik.
2: Real Madrid, Paris Saint-Germain.
3: Hát akkor
4: férfi röplabda Európa bajnokság.
3: Ma este olvasok.
4: Ott már egyenes kieséses szakasz van.
1: Egyébként tényleg hogy eltűnnek sportágak, nem bocsánat. Tehát annyira jönnek be ilyen teljesen új pádeltől kezdve csomó minden, és igen, és tűnnek el. Tehát a röplabda régen az ilyenek tényleg olyan neve volt, most nyilván most is nagy, hogy valaki ezt félrejtse, de hogy ki a fókuszból kikerül, minden szempontból. Lehet ott is szabálymódosítások kellenének, vagy én nem tudom, hogy lehetne azt felhájpolni, hogy újra vissza.
4: De lehet, hogy csak nekünk, nem? Lehet, hogy azért mondjuk elmennél Törökországba, ott biztos, azért a röplabdának kicsit más
1: kultúrája van.
4: De egyébként nagyon jó meccsek vannak most már, ugye a negyeddöntőben Franciaország, Románia, Lengyelország, Németország lesz, úgyhogy ezek azért, ha valaki szereti a jó és gyors, kemény röplabdát, akkor ezeket tudom ajánlani.
1: Oké, hát vagy olvasunk, ahogy azt Márk mondta. Na, úgyhogy köszönöm mindannyiótoknak, természetesen Bányt köszönöm, hogy beugrottál erre a pillanatra, erre a pár percre. Búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető Szuper Levente, és Erdély Márk nevében a műsorvezető Halsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek, sport!

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A török verő magyarok útja a Boszporusz partjáról Németország fővárosába vezetett, onnan pedig a magyar sport történelem könyvébe. Női kosárlabda válogatottunk 2026-ban először egy 28 éves átkot tört meg, majd egy 40 évest. Erről lesz szó a következő két órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 2026 elejéig 5-ször szerepelt világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott. A 21. században addig egyszer sem. Ez ugyebár azt jelenti, hogy legalább 2, de inkább 3 kosaras generáció nem ismerhette meg ezt az érzést. A márciusi isztambuli VB-selejtező alatt már a szakmai stábban dolgozó és az 50. születésnapját ott ünneplő Iványi Dalma 1998-ban még fiatal játékosként szerepelt a németországi VB-n, és március 11-től 17-ig tartó eseményen abban bízott, hogy utódai és mondjuk így beosztottjai kiharcolják a 2026-os németországi világbajnokságon való részvételt. Erről is beszélt a kvalifikációs torna előtt Balogh Balázsnak.
2: Nem tudom, hogy mit szoktál születésnapodra kapni, majd most egy kerek évfordulóhoz érkezel, ez Törökországban lesz éppen. Azt várod, hogy tovább jussunk a VB-re? Az lenne a legjobb ajándék?
3: Mindenképpen az lenne a legjobb szülinapi ajándék egy ilyen kerek évfordulóra, úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog, ezért is dolgozunk keményen, és én azt gondolom, hogy ha minden összejön, szerencsénk is van, jó formaidőzítésünk lesz, lesz pár extra teljesítmény a csapatba, akkor meg is lehet ez a cél és ez az ajándék.
2: Te hány ilyen felkészülésen vettél részt, amikor VB-selejtezőre kellett menni?
3: Hát VB-selejtezőre nem kellett menni, mert a legutolsó alkalommal 98-ban, amikor kint volt a magyar válogatott világbajnokságon, akkor ugye automatikusan kvalifikáltuk magunkat a 97-es EB-ről, ugye azzal a negyedik helyezéssel, és akkor ugye következő évben ott voltunk a VB-n.
2: Hát elég régen volt ez már, de most éppen megint Németországba lehet kijutni. Kijutunk?
3: Mindenképpen szeretnénk, és ez a cél, és nagyon-nagyon szép kerek történet lenne már csak emiatt is, hogy ismét Németország rendezi a világbajnokságot, és akkor megint egy német VB-re kijutunk. Nagyon-nagyon nehéz feladat, nagyon nagy megterhelés nem csak nekünk, hanem minden csapatnak az, hogy 7 nap alatt 5 mérkőzést kell játszani, mert ezek azért olyan mérkőzések lesznek, ami önmagában is egy gladiátor harcnak ér fel. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos lesz, amit az előbb mondtam, hogy milyen formába érkezünk, milyen mentalitással. És én azt gondolom, hogy fontos lesz az, hogy tényleg a játékosok is és a csapat is elhiggye azt, hogy erre mi képesek vagyunk, magabiztosak legyünk, és tényleg minden mérkőzés az első pillanattól az utolsóig nagyon fontos lesz.
2: Látva az ellenfeleket, gondolom mindegyik ország ellen van, neked is személyes tapasztalatod játékos korodból.
3: Van, igen, azt hiszem. Talán Argentína ellen nem játszottunk. Ez is nagyon fontos lesz, hogy nagyon különböző stílusok ellen kell játszani, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy minden csapat másban erős, másfajta stílust képvisel, és ott egyik napról a másikra kell úgymond alkalmazkodni, újraírni a taktikát. Ezért lesz az fontos, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, ki tudjunk itt alakítani, illetve már kialakítottunk egy olyan rendszert, mind védekezésbe, mind támadásban, amit pici változtatásokkal jó lehet mindenki ellen, de mondom, tapasztalatból is mondom, hogy ez nagyon sokszor mentális, és nagyon sokszor pszichikai felkészülés is, hogy ki fogja jobban bírni a fáradtságot, ki bírja jobban a terhet. Nekünk nagyon fontos lesz, hogy ezt a lányok élvezzék is, és tényleg egy lehetőségként fogják fel, hogy valami nagyot tudunk itt alkotni.
2: Hogy lehet fejben átállni ilyen különböző stílusokra ilyen rövid idő alatt?
3: Hál' Istennek azért szinte mindenki játszik nemzetközi porondon, Euroligába, Európa kupába. Ugye azért már több Európa bajnokságon kín voltak a lányok, illetve korosztályos válogatottakkal világbajnokságon is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valamilyen szinten ez már bennük van, egy picit majd elő kell hívni, meg előjön, de itt mondom azt, hogy nagyon fontos az, hogy a saját rendszerbe vetett hit, a saját rendszer mennyire stabil, mert én mindig azt mondom most edzőként is, hogy igazából, ha mi megcsináljuk azt, amit mi tudunk, akkor mindegy, hogy ki az ellenfél, sikeresek tudunk lenni, és ez én azt gondolom, hogy most is így lesz majd.
2: Azért a lányok nagyon bizakodóak, és azt mondták, hogy most ez a 3 nap pihenő nagyon jól tett nekik.
3: Igen, mindenféleképpen ez, tehát tényleg olyan menetelésben vannak, ami nagyon megterhelő, talán kívülálló nem is látja és nem is érzékeli, hogy ez mennyire nehéz. Úgyhogy jó, hogy most így alakult, hogy itt az utolsó forduló előrehoztával volt egy pár nap pihenő, frissen kosárlabdára éhesen érkeztek, és ez nagyon fontos lesz. Szerintem kint is, hogy akár azt a szabad napot mennyire tudjuk felhasználni egy kis regenerálódásra, kikapcsolódásra. Tehát tényleg, ahogy az elején mondtam, itt ezen a szinten már mindennek klappolnia kell, és minden kis apró puzzle-nak a helyére kell kerülni ahhoz, hogy sikeresek legyünk.
2: Most itt nézem az edzést, ugye most itt a játékosságon volt a hangsúly, de nagyon élvezték a lányok, tehát látszik, hogy jó a hangulat.
3: Igen, a hangulat az jó, és én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó szellemiségű csapat. Nagyon jól megvan az összhang, a kicsit rutinosabb, és már régebb óta válogatott keret tagok között, illetve a fiatalok között. Szerencsére azért vannak olyanok, akik kopogtatnak az ajtón. Igen, erre is, és mondhatnám dicsérnét a szakmai stábot, hogy ilyenekre is odafigyelünk mindig, hogy meglegyen az egyensúly a játékossága, kicsit olyan egyszerű, kikapcsolódó feladatok között, meg az, amikor teljes fókuszba kell lenni.
2: Persze ez teljesen más lesz, mint a ruandai előselejtező, mert ugye ott alapozásból mentetek tulajdonképpen. Itt most mire kell a fő hangsúlyt fektetni, a frissítése, mert gondolom, hogy fizikálisan rendben vannak.
3: Elsősorban igen, azokat az alapelveket megerősíteni, amit mondtam, hogy amire majd stabilan tudunk támaszkodni, egy picit az ilyen finom hangolásra, taktika kialakítása, és tényleg az az egy-két ilyen speciális elem, ami például most ugye tudjuk, hogy az első mérkőzés a japán csapat, ő rájuk van most egy kicsit több időn készülni, tehát inkább ilyen taktikai finom hangolások, a csapat kémia kialakítása, esetleg új játékosok beépítése van, és a fizikálisan inkább talán a regeneráció és az egészséges egyensúly megtalálása a terhelés és pihenés között ezeknek az időszakoknak a feladata.
1: A világbajnoki selejtező tornáról a Nemzeti Sportot Fazekas Zoltán tudósította a helyszínről, aki az esemény előtt az első edzés után beszélt az esélyekről.
4: Ugye már kint van természetesen a csapat Isztambulban, egy edzésen már túl is vannak a hölgyek. Milyen volt az utazás, illetve mit meséltek, milyen a hangulat, tényleg milyen volt most az első edzés?
5: A hangulat egyre jobb, a lányok jókedvűek és optimisták. A délelőtt az elég nyugisan telt, mert a reggeli után lepihentek a legtöbben, és utána jött a korai ebéd. Majd elbuszoztunk a mérkőzésnek otthont adó hatalmas török szövetség által üzemeltetett csarnokba, ahol először egy nagyon laza kis program várt a lányokra, ugyanis a médiafotózás, a hivatalos médiafotózásra került sor. Fantasztikus volt látni, hogy pillanatok alatt hogyan oldódnak fel a csajok, és ugye hát komoly és minkes stáb foglalkozott velük, és aztán először helyi, majd magyar zenére pózoltak labdával, ugye portrékat készítettek róluk, és hát nagyon feloldódtak, és nagyon jó kedvűek lettek, és vidáman csináltak végig ezt a kötelező, de azért nyilván tudjuk, hogy a nőknek azért egy kedves programot, és akkor utána sétáltunk át a meccsek helyszínére, a nagy csarnokba, ahol egy ilyen másfél órás edzést tartott Völgyi Péter a csapatnak, ugye. Hát nyilván kellemetlen dolog, hogy most először tudott így az a 12 játékos együtt tréningezni, hiszen a 3 légiós ugye az nem vett részt a Székesfehérvár összetartáson, de mondhatom, hogy nem nagyon látszott, hogy testidegenek lennének, ugye Juhász Dorkáról és Törn Vigorról beszélünk, akik ugye itt Törökországban játszanak, és Takács Kisvirágról, aki ugye idén meg a csapatkapitány lett, aki Spanyolországban játszik, úgyhogy játékos gyakorlatok, ötözetelni játék volt főleg, specifikusan még azért a japánok elleni taktika nem dominált, de azért már voltak olyan részek a gyakorlás során, amikor tényleg az volt a mondás, hogy na a japánok itt most mit fognak csinálni, és akkor mire kell figyelni. Úgyhogy hát biztató volt, amit láttunk, voltak hibák természetesen, úgyhogy de ma még lesz egy másik edzés is este, úgyhogy hát szerintem ott már azért inkább specifikus lesz a történet, mert hát azért nyilván a japán kosárlabda kultúra az egy teljesen más, és nagyon ritkán találkozik szembe ezzel az európai együttes.
4: És mit tudhatunk egyébként a japánokról, tehát hogy mondjuk a játékosokról kik jönnek, milyen erősségű lesz ez a válogatott? És akkor ugye én beszéltünk mondjuk a többiről is, ugye lesz majd sorrendben Japán, Kanada, Ausztrália, Argentina és Törökország. Azt ugye tudjuk, hogy az ausztráloknak gyakorlatilag teljesen mindegy most ez a kis selejtező, hiszen ők már ott lesznek. Ennek tekintetében inkább nem érdekli őket, és egy gyengébb csapattal jönnek, vagy csak azért is meg szeretnék mutatni?
5: Elég erős a keretük. Azt nem lehet mondani, hogy a legerősebb, de azért nagyon jó játékosok alkotják. Én úgy gondolom, hogy... Támukra azért ez egy nagyon nagy presztízs, hogy verseny nélkül vesznek részt ezen a tornán. A FIBA részéről meg egy kicsit azért, hát hogy is mondjam, furcsa, hogy ugye gyakorlatilag minden csoportban van egy már VB szereplő, legalább ugye van olyan csoport, ahol kettő is van. Szóval nagyon nehéz azt mondani, hogy így előre, hogy ők nem szólhatnak bele abba, hogy rajtuk kívül melyik három együttes jut tovább, de azért azt gondolom, hogy ők komolyan fogják venni, és nem fognak mondjuk egyik vagy másik csapat ellen mondjuk a sztárjaikat pihentetni. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy rajtuk múlik majd, tehát azon, hogy valakinek leadnának meccset, azt nem is feltételezi senki. Ami a japánokat illeti, hát ugye azért legutóbbi nyertek már egy olimpiai ezüstérmet, azóta az a generáció kiment, az 2020-ban volt, ha jól emlékszem, és ott is volt egy váltás, de igazából nincsen egyetlen európai játékosuk van a keretben. Alacsonyak, ugye, tehát 193 centis magasabb játékosuk van, a többiek azért 170 és 180 centi körül vannak, és hát borzasztó gyorsan játszanak, nagyon-nagyon korai befejezésekre törekednek, ugye gyűrű alatt keveset dolgoznak, és hát rettenetesen gyorsan játszák a kosárlabdát, úgyhogy tényleg nagyon specifikus az elnök való játék, ugye ezt a Soproni olimpiai selejtezőben is megtapasztalhattuk, amikor voltak majdnem háromnegyed kellett ahhoz a magyar csapatnak, hogy ugye belerázódjon és alkalmazkodjon ehhez a stílushoz, és egy picit az európai kosárlabdát rárültesse az ellenfélre. Úgyhogy hát kíváncsian várom én is, hogy tudunk-e velük futni, mert azért valljuk be, ez a válogatott nem arról híres, hogy itt ilyen versenyfutásokba kelljen belemennie, de ugye a magassági fölény meg a mérnyeknél van, tehát azért van két európai mércével mérve is klasszisnak számító center, akik ugye támadásban nyilván előnyt jelentenek, a gyors japán befejezésnél viszont hátrányt, úgyhogy az fog dönteni, hogy ki tudja jobban ráröltetni az akaratát a másikra, mert a japánok azért 8-10 méterős ráhaigálják a három pontosokat, és ha jó százalékkal dobnak, ha jó napot fognak ki, akkor borzasztó nehéz elnök játszani.
4: Akkor egyértelműen az lehet a cél, hogy még véletlenül sem fölvenni ezt a gyors rohanós kosárlabdát, hanem inkább arra, hogy is mondjam, ráerőltetni gyakorlatilag a saját, inkább lassabb stílusunkat a japánokra.
5: Igen, ez egyértelmű. Ugye nagyon sokszor ők akár kapott kosárnál is, de a rossz dobásnál, labdaszerzésnél ugye az első 6-7-8 másodpercre be akarják cserélni az akciójukat. Nem feltétlen mennek el a gyűrűig, ha megvan a tempó előnye, és van lehetőség, akkor elmennek a gyűrűig, de nagyon sokszor lendületből visszavesznek, és akkor középtávoliakkal, de nagyon sokszor triplákkal próbálkoznak, tehát rengeteg olyan meccsük van, hivatalos meccsük, amikor többet dobnak rá a három pontok magon kívülről, mint közelebbről. Úgyhogy hát egyértelmű, le kell őket lassítani, ha kell, akkor személyi hibák árán, És hát nyilván azon is múlik, hogy tudnak-e szaladni, hogy mi milyen pontosan támadunk. Tehát ha azért 5-ből 4-szer góllal fejezzük be az akcióinkat, akkor nem lesz idejük ugye azonnal lefordulni. Úgyhogy hát kulcsmeccs lehet, erről is beszélt Völgyi Péter szövetségi kapitány, mert nyilván egy ilyen tornán az első mérkőzés az duplán számít, vagyis sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mert egy jó rajt is nagyon nagy löketet, lendületet adott a csapatnak, egy rossz rajt nyilván azért keresztbe húzhatja a számításokat, és ugye hát az előzetes papírforma alapján a japán-török-magyar hármas lehet az, amelyik ugye a leginkább versenyez az utolsó továbbítást érő helyért. Nyíltan számítások szerint Kanada és Ausztrália azért fölfelé kifogdani ebből a hatosból, de hát Kanadánál sem lehet tudni, hiszen azért sokanban majdnem legyőztük őket is. A japánok azt pedig legyőztük, tehát én ha ebbe kapaszkodunk bele, akkor az is egy jó képzési alap lehet.
1: A 2026-os női kosárlabda világbajnoki selejtező tornáról a Nemzeti Sportot tudósító Fazekas Zoltán mondta ezeket az esemény előtt. Majd nem sokkal ezen beszélgetés után ő kérdezte a válogatott Franciaországból Törökországba érkező új csapatkapitányát, Takács Kis Virágot.
6: Meccsből érkezel, hamarosan a következő meccsbe. Hogy érzed magad Spanyolországba, mennyire gondolod jónak a klubváltást, a szezon közbenit, és hát nyilván milyen formában vagy most per pillanat?
7: Igen, ez az időszak most nem a pihenésről szól, de úgy gondolom, hogy tényleg most komolyabb céljaink vannak. Nagyon jól érzem magam, nagyon izgatottan vártam a csatlakozzak a csapathoz, hiszen azért november már régen volt, és hiányoztak a lányok, meg hiányzott az a közeg, úgyhogy örülök, hogy végre itt vagyok, és együtt vagyunk. Jól érzem magam Spanyolországban, úgy érzem, hogy jó döntés volt a klubváltás, egy teljesen más közegbe kerültem, és nyilván az elején nehéz volt adaptálni, hiszen a spanyol bajnokság az egy teljesen más szisztémára alapul, nagyon gyors, nem játszottam még ilyen stílusban, de viszonylag hamar sikerült adaptálódni, és összességében úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jó döntést hoztam. Azt érzem, hogy egyre jobb formában is vagyok, úgyhogy bízom benne, hogy ez még ennél is csak jobb lesz, és várom már, hogy elkezdjük a tornát.
6: 7 nap alatt 5 meccs, nyilván nagyon kemény lesz. Hogy lehet erre egyáltalán felkészülni, fel lehet-e normálisan, vagy inkább fejbe, és jól kell elosztani az energiákat?
7: Igen, én azt gondolom, hogy ez kvázi a lehetetlen kategória, tehát a rájátszás kezdete előtt közepén kinek, hogy tart a bajnokság egy ilyen tornán részt venni, meg önmagában egy ilyen tornán részt venni ilyen lebonyolítási rendszerrel nem egyszerű, viszont azt gondolom, hogy mérkőzésre kell fókuszálnunk. Nyilván tudjuk azt, hogy mi a célunk, de most nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni majd a regenerálódásra is, a meccsek után már amennyire lehet. Én azt gondolom, hogy tényleg most mindenkinek, mindannyiunknak a lehetőleg profibban kell viselkedni, és tényleg maximalizálni azt az alvás mennyiséget, amennyit csak tudunk. Ezen most nagyon nagy hangsúly van. Azt gondolom, hogy nyilván fejben is valamennyire lehet erre készülni, de még soha nem voltunk ilyen helyzetben. Nem hiszem, hogy játszottunk 5 mérkőzést, a maximum az a 3 volt, amikor még régen ugye a magyar kupa rendszer volt. Viszont hát meglátjuk, hogy milyen lesz. Én bízom benne, hogy mindenki felkészült rá, és mindenki tisztában van vele, hogy milyen feladat vár most ránk. Nyilván most egy új felállásban vagyunk itt ezzel a 12 játékossal, még nem voltunk. Én nagyon izgatottam, várom, és kíváncsi vagyok, hogy mire leszünk képesek, és biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki pályára kerül, meg fog tenni mindent azért, hogy elérjük a célunkat, ami nyilván nem lesz egyszerű, és tudom azt, hogy bármire képesek vagyunk, viszont sokszor láthattuk azt is már, hogy az, hogy mire vagyunk képesek, az nem mindig jött ki. Én nagyon szeretném, ha most itt ezen a pár edzésen, ami még előttünk van, ki tudnánk hozni a maximumot, hiszen ugye 3-an most csatlakoztunk csak, és nem is edzettünk még együtt a csapattal, úgyhogy nincs sok időnk, hogy összerázódjunk így a rajt előtt, de én tényleg nagyon pozitív vagyok, és bízom benne, hogy a legjobb játékunkat fogjuk tudni nyújtani.
6: Van olyan a keretben, aki még meg sem született, amikor legutóbb a magyar válogatott világbajnokságon szerepelt. Ez mennyire téma köztetek, és nyomasztóan hat-e az rátok, hogy 28 éve nem volt magyar válogatott, a női válogatott a világbajnokságon?
7: Én azt gondolom, hogy nem hat ránk nyomasztóan. Nyilván tudjuk azt, hogy ez egy mekkora lehetőség, és inkább megpróbáljuk úgy felfogni, hogy pozitívan, és nem nyomásként kezelni. Én azt gondolom, hogy azért az elmúlt időszakok és évek nem úgy sikerültek, ahogy azt kifejezetten szerettük volna, és amire ez a csapat valójában képes. Nyilván mindenkinek vannak elvárásai, de én azt szeretném, és biztos vagyok benne, hogy azt fogjuk hangsúlyozni egymás között is, hogy meccsről meccsre haladjunk, mindig a következő mérkőzés legyen a fókuszban, és ne az, amit ezzel a tornával elérhetünk. Tegyünk meg mindent a következő napon, a következő mérkőzésen, és úgy gondolom, hogy ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor sikerülni fog az, hogy kijussunk a világbajnokságra, de ez most jelenleg még nagyon távol van, hiszen 5 meccs választ el minket ettől. Az, hogy ilyen régen volt erre lehetősége a magyar válogatottnak, az megint inkább azt gondolom, hogy csak egy pozitív hatásnak kell, hogy legyen ránk, hiszen most itt van a lehetőség, és úgy gondolom, hogy szerencsésnek kell érezni magunkat, hogy ez a lehetőség nem adott, hiszen nyilván ezt is ki kellett harcolni, hogy most itt legyünk. Úgyhogy én bízom benne, hogy nem nyomásként, vagy teherként fog ez érződni, hanem inkább egy plusz erőt fog adni ahhoz, hogy most valami olyat érhetünk el, amire nagyon régen nem volt már lehetőség.
6: A te szereped változott, te lettél csapatkapitány. Mit gondolsz erről, mennyit beszélgetetek erről a stábbal, és mit gondolsz erről az új feladatról, ami rád vár ezen a tornán, hiszen most már te vagy a csapatkapitány.
7: Igen, én megmondom őszintén, hogy nagyon váratlanul ért, amikor Peti felhívott és közölte velem, hogy ez a döntés született. Nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés, viszont úgy gondolom, hogy nyilván, ahogy eddig is, ugyanúgy fogom segíteni a többieket, és szeretném, hogyha mindenki tudná, hogy számíthat rám a pályán és a pályán kívül is. Én azt gondolom, hogy nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos szerep, és egy hatalmas megtiszteltetés, ahogy ezt már mondtam, de ez egy egység, ami csapatunk mindig az egység miatt volt erős, és nagyon bízom benne, hogy ez az egység ezt továbbra is tartani fog, és így leszünk képesek nagy dolgokat elérni. Én mindig ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon jó játékosok alkotják ezt a keretet, viszont az olyan keretek ellen, ahol tényleg nagyon sok sztárjátékos van, és olyan játékosok alkotják a keretet, azok ellen csak is úgy van esélyünk, hogyha összefogunk. Ezzel szerintem nem lesz probléma, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek egy a célja, és mindenki nagyon motivált. Én nem gondolom, hogy annyira sok minden változik azzal, hogy most én lettem a csapatkapitány. Nekem ugyanaz a mentalitásom továbbra is. Nyilván egy nagyon jó érzés, és most is tényleg hárral beszélek, ráz a hideg, hiszen soha nem gondoltam volna, hogy ez be fog következni. Viszont továbbra is nagyon keményen fogok dolgozni, és lényegében a szerepem azon kívül, hogy most papíron én vagyok a csapatkapitány, nem gondolom, hogy változott. Szeretném tényleg, hogy mindenki tudja azt, hogy számíthat rám bármiben, és ez a legfontosabb.
1: A Takács kis virág által emlegetett egység tökéletesen összejött már az első japán elleni meccsen. Tudtuk egyébként, hogy ez kulcsmérkőzés, ezen nyerni kell, és ezt átérezte a jó szellemű társaság is. 2026. március 11-én volt ez a selejtező mérkőzés.
8: A japánok ellen tehát egy lépést, az első lépést lehet megtenni e felé a világbajnokság felé a Völgyi Péter edzette együttesnek. Megvan a magyar kezdő ötös, Dubej Debóra, Ahónina, Török Ágnes, Juhász Dorka, Lelik Réka összetételben. Az első labda pedig a miénk, úgyhogy a magyar csapat építheti az első akcióját. Megvan az első pont egy kettes Lelik Rékától, úgyhogy a magyar csapat az első támadását már kosárral fejezi be. Megint egy tiszta dobó helyzet, és ez is tripla, 19-11, és most a Duda Szóhaj, akkor viszont Völgyi Péter időt kér, mert 8 pontos a japán előny. Lelik kívülről, miénk a lepattanó Takácskés, kiosztja, el kell vállalni, Dombai, jó a tripla! Ó, hát ez most nehéz szülés volt, de
9: kalandos,
8: a legvége az egy magyar tripla. 24-20, ezt védekezzük ki, még néhány másodperc a negyedből, és japán dobással, de kosár nélkül, 24-20-nál pihennek a csapatok először. Takácskés megszerzi a labdát, aztán Ahónak picit hosszan nyújtják előre, de utolér még a vonal előtt, dúl, Takácskés juhász a labda útvonala, most megint Dombai, ott van az üres terület előtte, jó a betörés és jó a dupla. Dombai Réka nagyon hasznos egyelőre az a teljesítmény, amit ő nyújt. Vezet tehát a magyar válogatott. Japán ellen egy nagyon harcias Japán ellen, egy fél időt követően 5 pontos előny, 36-31 ide, és bár az első negyedben a japánok voltak a jobbak, a második játék részben látványosan feljavult a völgyi csapat. Betörés Dombaitól, nem volt ez egészen határozott, lelég tripla, nem is akármilyen. Szenzációs, 51-37. Keseredhetünk egy picit, hogy viszont a negyedet egy japán mezőnykosár zárja, 59-47. A magyar válogatott vezet 12 ponttal a zárójáték részre ráfordulva a világbajnoki selejtező mérkőzésen, tehát Magyarország-Japán 59-47, van még hátra 10 perc a mérkőzésből. Juhász! Adogatják a labdát egymás közt a magyarok. Ahó, még egy bejátszás. Juhász, dupla! Juhász Dorka közeliével 74-65, 9 pont a magyar előny, 1 perc, 13 másodperc van még hátra. Meg kell tartani azt a labdát, 12 másodperc a támadóidőből, lelik fél perc még a mérkőzésből, Turner megtartja, bejátsza, Takács Kis, még tovább, Juhász, hát ez szédületes játék, káprázatos, 77-65, Juhász Dorka 35 pontos, a magyar csapat pedig győzelemmel fogja nyitni a világbajnoki selejtező sorozatot Törökországban Japán ellen. A rohanós, alacsony szerkezettel játszó ázsiai csapat jól kezdte a találkozót, az első negyed közepére ellépett 8 ponttal, 19-11-re vezettek, amikor Völgyi Péter időt kért. Ezt követően a magyar védekezés feljavult, pattogósá vált, és Turner Ivon, valamint Juhász Dorka vezetésével még az első negyedben sikerült 4 pontra közelebb zárkózni. Megvolt az esély 24-24-nél a második negyedben, hogy átvegyük a vezetést, akkor ez még kihasználatlanul maradt, nem úgy, mint a folytatásban, amikor egy 9-0-ás futással a magyar válogatott magához ragadta a kezdeményezést, 33-27 után pedig már nem is engedte ki a kezéből a vezetést, a fél időben 36-30-re vezetett Völgyi Péter együttese. A harmadik negyedben ugyanazt a játékot nyújtotta a magyar csapat, mint tette azt a második játék részben. Az egyéni teljesítményeken kívül azt kell kiemelni, hogy csapatszinten is remekelt a magyar válogatott, és higgadtan minden rutinját alatba vetve tudott a japánok fölé kerekedni, így aztán a záró játék részt is tetemes előnnyel kezdhette meg a japánokkal szemben. A legnagyobb különbség egyébként 14 pont volt a mérkőzésen. A végjátékra a folyamatosan harcoló, brusztoló japánok Takada, valamint Yamamoto pontjaival, tripláival azért még bejöttek lőtávolon belőre, de a magyar válogatott okosan és ügyesen játszva minden erejét alatba vetve tehát győzni tudott. A végeredmény Magyarország, Japán 77-65.
1: A kezdet tehát jól sikerült a 2026-os női kosárlabda VB-selejtezőn, a folytatást is hamarosan idézzük.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
10: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
0: Hajrá, magyarok. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Lelik Réka Törökországban folytatja pályafutását. Az Aristop kivezetését kérik a szakmai szervezetek. Szeles, napos idő várható. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
12: Sallai Roland combizomszakadás miatt és szintén sérülés következtében Callum Stiles nem csatlakozhat a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia, és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere. Korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. Együttesünk pénteken a Puskás Arénában az ukránok ellen kezdi meg szereplését, a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ötödik helyen végzett Hankó Kálmán a Szófiai Ökölvívó Európa bajnokságon, a 70 kg-os súlycsoportban, miután a negyed döntőben kikapott az Eri ellenfelétől. A 75 kg-osok között Akilov Pilip egyhangú pontozással legyőzte izraeli riválisát, így negyed döntőbe jutott. Ahogy a legjobb 8 közé került a női 57 kg-os kategóriában, Kuchta Vladislava is. Bondár Anna hátrányból fordítva, három játszmában legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szöuli keménypályás tenisztorna első fordulójában. Az isztambuli Emlak Konut csapatához szerződött Leli Kréka az idei világbajnokságon a 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől, és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban, ősztől pedig az Euróligában is játszani fog.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: A TISZA frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Az Árristop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Árristop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az Árristop kifezetését. Sikeres volt az afrikai sertéspestis elleni védekezés, megszűnnek a megfigyelési körzetek, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs emlékeztetett, a vírus a vaddisznóállományban továbbra is jelen van, ezért a jövőben is fontos betartani a járványvédelmi szabályokat. Az afrikai sertéspestis június 4-én jelent meg egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdaságban. Később több települést is érintett a fertőzés. A Tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrol Kémiára, a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg. Halálos áldozatokat követelt a japán keleti partvidékét elérő tájfun. Négyen vesztették életüket, hatan eltűntek. A heves esőzések több helyen földcsuszamlásokat idéztek elő Tokiótól keletre. A régióban csak nem 5000 ház megrongálódott, és több mint 40 000 maradtak áram nélkül.
0: Közlekedés.
12: Félpályás lezárás lassítja a forgalmat a 22. kerületben a Dévény utca és a Füles-Bagoly utca kereszteződésénél. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében egy kamion és egy autó ütközött össze korábban. A 38-as kilométernél a külső sávon már véget ért a sávzárás, de a torlódás még továbbra is meghaladja a 20 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
12: Napos felhős időre számíthatunk. Elszórta lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Akár viharos széllökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 2026. március 11-e és 17-e között rendezték Isztambulban a női kosárlabda világbajnoki selejtezőt, amelynek tétje az volt, hogy részt vehet-e az őszi németországi világbajnokságon válogatottunk. A hatos csoportban ehhez két csapatot kellett megelőzni, és az első meccsen megszületett az első győzelem. Magyarország-Japán 77-65. Egy nappal később az esélytelenek nyugalmával játszhatott a csapat Kanada ellen.
13: Kanada ellen most sikerülne esetleg nyernünk, akkor 28 év után nagyon-nagyon nagy lépést tennénk, nem matematikailag, de valószínűleg kijutnánk a világbajnokságra. A második percben járunk, és az ötödik pontját szerezheti a kanadai csapat, meg is van. 5-0-ra vezet Kanada, de hát nagyon a meccs elején járunk még. Egy támadásunk volt, ugye az nem fejeződött be ponttal. Megvan az első pontunk, ami nagyon jó hír, mert hogy nem szabad engedni, hogy a kanadaiak ellépjenek, és a két pontost pedig Kisvirág szerezte. Nézzük ezt a három pontos kísérletet, ez bent van! Remek! Mégpedig Dubej Debora volt az, aki betalált középről, 5-5 az állás a mérkőzés harmadik percében. Juhász Dorka kapja végül is, megpróbál befordulni, sikerül is neki, és bent van a kettes. Na, ez szép volt.
14: Fantasztikus.
13: Megverte egy az egybe az emberét, és figyelni kell arra, hogy már ne tudjanak pontot dobni. Eldobták jó messziről, nem is volt ez olyan rossz kísérlet. Minden esetre azért 6 pontra vagyunk a kanadai csapattól, ami nem behozhatatlan. 18-24 az első negyedet követően. Kisvirág most nem tudott befordulni, Juhásznak tette vissza, aztán Turner, most teszi Kisvirág, szép játék! És akkor láttunk is egy idős úriembert, egy magyar szurkolót, magyar sállal. Ami nekem meglepő, hogy a kanadai szövetségi kapitány nem kér időt.
14: Igen.
13: Azért már eltelt 3,5 perc, és egyetlen egy pontot nem szereztek az ő tanítványai. Most egy hármas részünkre is ott van! 24-24! De jó volt, de szép volt, messziről, váratlanul, talán nem is számítottak rá a kanadaiak, messze voltak még a dobó emberünktől, Dubej Deborától, ő pedig bevarázsolta ezt a három pontost. 24-24! Már nem lesz időnk támadni, mert hogy véget ér az első félidő, és 30-36 az állás. Nem mondhatnánk, hogy egy pont erős mérkőzést játszik a két csapat. A 30 dobott pont azért az egy kicsit nekem farcsúnak tűnik. A hó. Kisvirág próbál meg zárni, és kitesszük Dúlnak, Dúl elindul a kanadai mellett, aztán visszahúzza, na ez egy szép volt, átvitte a gyűrű alatt, aztán szépen húzta vissza, és ez volt a utolsó pontunk, ez pedig azt, mármint hogy ebben a játékrészben, és ez azt jelenti, hogy 10 pontot dobtunk 10 perc alatt, az édes kevés, még a kanadaiak pedig dobtak 22-t. Völgyi Péter ott áll a vonal mellett, csípőretett kézzel. Azt látja, hogy megint ott a palánk alatt. Hát tulajdonképpen a kanadai azt csinált, amit akart. Befordult, volt rá bőven ideje, bedobta ezt az icert, 63-40. És hát amikor 24-24-nél utolértük a kanadaiakat, akkor nem gondoltuk volna, hogy kaptunk 51 pontot, és dobtunk bizony 23-at. Onnantól kezdve.
14: Az, de szép volt. Josipovics Kinga, egy center, mozgásból megoldotta, fölvállalva az ütközést.
13: Na, hát azért talán meg lesz az 50, amit kértél. Most már 49-nél tartunk, 1-17 van még. Josipovics közben már megszereztük a labdát, és akkor ott egy újabb zicser. Varga Alíz, 53-75. Picit kozmetikáztunk az eredményen. És ez pedig már akkor a végeredményt jelenti, hogy a magyar válogatott 75-53-ra kikapott Kanadától.
15: Nem tudtuk legyőzni Kanadát, de még versenyben az magyar csapat a továbbjutásért. Magyarország Kanada 53-75. A mérkőzés elején még tartottuk a tempót a kanadaiakkal 5-5-ig, ám utána 5 perc alatt elhúztak 7 ponttal 16-9-re, hogy az első negyed végén 6 pontos legyen a hátrányunk, ekkor a kanadai csapat 24-18-ra vezetett. Aztán a második negyed jól kezdődött számunkra, mert kiegyenlítettünk, ám egy kanadai időkérést követően 2 triplával jelentkeztek a kanadaiak, akik az első játékrészben minden 3 pontost kihagytak, és ismét 6 pontos előnyt csiholtak maguknak. Nem volt túl sok a pontszám az első félidőben, a szünetben 36-30-ra vezetett Kanada Magyarország ellen. Aztán a második félidőben folyamatosan nőtt a különbség, 11-12 pont, majd már 38-58-nál 20 pont is volt a különbség a kanadai csapat javára. Sajnos nagyon kevés pontot dobtunk az egész mérkőzésen, és 25 ponttal is vezetett már. 40-65 volt ekkor az állás a kanadai csapat, és attól féltünk, hogy akár 30 pont is lehet a különbség. Ám a végén sikerült egy picit kozmetikázni, Josipović a fiatal center jól szállt be, és szerzett 6 pontot. Ennek is köszönhetően azért nem lett ennek olyan nagyon nagy verés a vége, de hát azért ez a 75-53 azt jelenti, hogy a magyar csapatnak most kell egy nap pihenő, és fölkészülni a következő két mérkőzésre, Ausztrália és Argentina ellen, hiszen minden esély megvan még a továbbjutásra. A végeredmény tehát Magyarország, Kanada 53-75.
1: Hát nem Kanadát kellett megverni a VB részvételhez, és még csak nem is Ausztráliát. Viszont okosan kellett beosztani az erőket, mert az Ausztrália elleni találkozó után kevesebb, mint 24 órával jött a második sorsdöntő mérkőzés. No, de előtte még Ausztrália elleni mérkőzés március 14-én.
16: Cvitkamb büntetőivel kezdődött a mérkőzés, ami egy perce tart, Ausztrália-Magyarország 2-0, egy bejátszás Juhásznak, aki aztán Turnert hozza a játékba, az irányító pedig megindulna egy szabálytalanság vele szemben. Ezt az ausztrálok 32-es eszemi Cvitkamb követte el, úgyhogy jöhet majd oldalról a magyar csapat. Az esélytelenek nyugalmával játszhat Völgyi Péter együttese, mert hogy a két mérkőzés után még veretlen Ausztrália az ellenfél, ráadásul a világ egyik legjobb csapatának számít az ausztrál, világbajnoki bronzérmes és olimpiai harmadik az elmúlt időszakban, úgyhogy már csak azért is kifejezetten nehéz ellenfél, mert egy ilyen veretes eredmény sorral bír, de hát vannak még egyéb tényezők, ami miatt kemény riválisnak számít Ausztrália. Kimaradt egy magyar dobás, aztán egy ausztrál is, most Turner cikánzik végig, aztán kiosztja a labdát, lelik, végig jár Takácski, és oldalról elvállalja, ez sem jó ez a dupla, úgyhogy egyelőre magyar mezőnykosár nélkül, másfél perc elteltével. Az ausztrál csapatból nagyon-nagyon sok játékos a női NBA-ben játszik, pallírozódik májustól szeptemberig, októberig, egyébként pedig Európán belül is jó néhányan megfordultak már klubokban. Dúl a labdával 14-13 a magyar csapat előnye, és megint dúl a betörés követően ezt a közelít, ezt kihagyja, figyelni kell, egy másodperc félpályáról ráemelik, ez homály, úgyhogy itt a szünet az első negyedben, tehát 14-13-ra vezet a magyar csapat Ausztráliával szemben. 18-17 vezet tehát Ausztrália. Ugye Völgyi Péternek az első megbízatása a szövetségi kapitányként, és az első feladata az a ruandai előselejtező volt, amin keresztül kivívta a részvétel jogát a magyar csapatára, az isztambuli tornára. Megint a bal oldalról egy betörés Cvitkamptól, 4 pontos már ezzel a duplával, 20-17, 3 pontos ausztrál előny. Jó bejátszás, elérjük a festéken belőre, kioszkja, Turner nincsen tripla, két dobó helyzetből dobták ki a labdát, passzolták ki a labdát a magyar csapat játékosai. 5 másodperc a támadó időből, lejlik szépen, fordul, jaj, de jól csinált, aztán az itzert kihagyja, szerencsével, mivel egy ausztrál falt volt, marad nálunk. De itt megint csak, tehát a felelősséget azt ketten is továbbadták, mert nem vállalták el a dobóhelyzetet.
14: Igen, és azt gondolom, hogyha ebből a támadásból nem ilyen kevés van hátra, hanem 8, akkor ez még egy passz lett volna. Erről beszélek, amikor azt mondom, hogy sokkal bátrabban és célra törőbben kell kosárlabdázni, mert ez, hogy mindig tologatjuk egymásra a felelősséget, ez nem vezet sehova.
16: 7 pont a hátrány a nagyszünetben a magyar válogatott számára a világ egyik legjobbjával, Ausztráliával szemben. 40-33, ennyire vezet tehát az olimpiai bronzérmes együttes. A körtéből egy dobás, ez George-tól nem jó, de a lepattanó az ausztrál, aki megint George, bejátszás, Alkuzó, kioszkja, aztán onnan a kísérlet a bal oldalról, Alex Wilson triplája már ül, 55-43, Wilson először egy triplával, tehát ezen a mérkőzésen a 12 pontos előny, az pedig megint csak ott van az ausztrálok oldalán. Juhász ad egy elzárás Turnernek, Juhász tripla, ez sem jó, rövid volt, és az ausztráloké a lepattonó, marad még 8 másodperc, egy dobásra elég lehet, Wilson, de hát kísérjük, akkor ne engedjük, hogy elvállalja, de is dobja. Hát itt viszont, hogy Wilson gyakorlatilag, hát azt nem mondtuk neki, hogy akkor viszont dobd el, kérlek, mert tényleg kísértük őt, befutott a lyukba, volt arra is ideje, hogy megforduljon ott a körtében, és aztán olyan szintisztán el tudta dobni, hogy tényleg azt hiányzott egyedül, hogy hajrá Wilson. 57-43. Érvényesült a papírforma 13 pontos vereség az olimpiai bronzérmessel szemben. Ausztrália, Magyarország 71-58. A két mérkőzés után még veretlen Ausztrália ellen folytatta szereplését a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtező tornán Isztambulban. A magyar csapat a nyitónapon Japánt megverte, majd aztán nagy arányú vereséget szenvedett Kanadától, és az esélytelenek nyugalmával léphetett pályára a világbajnoki bronzérmes ellen. Az első negyedet Takács Kis, valamint Dubej 6-6 pontjával mégis 14-13-ra nyerte a magyar csapat. Sok volt a hiba mindkét oldalon, tartottuk tehát a lépést az első játék részben az ausztrálokkal. Akik viszont a második negyedre rákapcsoltak, elsősorban a korábbi soproni játékos Megbegor gyűjtött nagyon sok pontot, és innen fokozatosan elléptek az ausztrálok, és a nagyszünetre magabiztos előnyt építettek ki, 32-27 állt az eredményjelzőn. A második fél időre taktikát váltott Völgyi Péter, elsősorban sokat forgatta a csapatot, megpróbálta a játékperceket igazságosan elosztani, és ezzel már gyakorlatilag a holnapi Argentina elleni kulcsmérkőzésre készítette fel csapatát. Ki kell emelni a két jól beszálló újoncot, Toman Petrát és Josipović Kingát. Az ausztrálok 10 pont fölött tartották folyamatosan a különbséget. A legvégére Dulpanka hármasával felzárkóztunk 13 pontra, félgőzzel is nyertek a nagy esélyes ausztrálok, is tartják hibátlan mérlegüket a tornán. A 71-58-as magyar vereség pedig igazából nem döntött el semmit. A két hátralévő mérkőzésen, Argentina ellen holnap, valamint majd kedden a házigazda Törökországgal szemben eldől, ha a magyar csapat ott lesz-e 28 év után ismét a világbajnokságon. Még egyszer a végeredmény, Ausztrália, Magyarország 71-58.
1: A fontos győzelem és a két nem számít papírforma vereség után nemzeti ünnepünkön március 15-én Argentina ellen feltétlenül győzni kellett a remény tovább éltetéséhez. Nem akármilyen találkozó volt ez.
15: Talpra magyar, kezdhetjük ezzel a mai a kosárlabda mérkőzés kezdődik hamarosan a világbajnoki selejtezőn. Magyarország létfontosságú mérkőzést játszik Argentina együttesével. És Ahonina rögtön egy 3 pontosra nyit, és jól nyit vele. Na hát ezek a távoli dobások, látható volt a száján, ő is fújt egy nagyot, hogy bejött ez a 3 pontos, mert már majdnem lejárt a támadó időnk, amikor elengedte egy ilyen jó kezdéssel, azért jobban
17: megjön a kedvünk nekünk is, mert hogy azért sokat hagytunk ki a legutóbbi mérkőzésen. Most, amikor 4 perc 22 másodperc van az első negyedből, a magyar csapat 4 pontos hátrányban Argentina 11-7-re vezet. Az első triplát mi szereztünk, utána azonban voltak kihagyott dobásaink. Juhász Dorkára, csapatunk egyik legjobbjára nagyon figyelnek az argentinok, nincs könnyű dolga. Most éppen igaz, nincs a pályán Kisvirág, Takács Kisvirág érkezett center posztra helyette, és most szerencsére az argentinok ezt a támadást elhibázzák. 11-9-re még mindig az argentin csapat vezet, és ez is valahogy bepottyan. Nem volt ez egy jó dobás szerintem, de Cabrera elérte a célját, mert 4 pontosra növelte most az argentin előnyt. Jöhet-e a válasz rá? Reméljük, hogy sikerül. Egy 3 pontos most nagyon távolról, de nagyon jó, gyönyörű 3 pontos. Ú, de jó volt ez, de kellett, 1 pontra fölzárkoztunk. Beleálltunk, bevállaltuk. És ha minden igaz, hogy jól láttam, hogy Dombai Réka volt az, igen. És ebben a másodpercben pedig az argentinok már nem tudják végigvinni ezt a támadást. 3 ponttal vezetnek egy negyednyi játék után 16-13-ra. Viszont itt a másik oldalon egy tiszta dobó helyzet, és persze, hogy bedobják. Ott hagytuk megint egyedül Cagast.
18: 19 pont.

0: Most hanyadik falutja van már, látod? Nem nagyon kapunk itt tájékoztatást az interneten keresztül erről.
1: Gyorsan nézek a statisztikára.
0: Minden esetre negyedik, igen, jól számoltam, igen. Negyedik. 63-62, de továbbra is az argentinok kezében a labda. És most szépen odaütött lelik, de nem tudtuk megszerezni, aztán visszafordul vele az argentin, túldupja a gyűrűt, mert el kellett dobnia, és jöhetünk megint. Lányok, 4,5 perc van hátra, nagyon okosan, nagyon ésszel, és nagyon pont erősen játsszuk le ezt a 4,5 percet. Tartsuk ezt az egy pontot, tartsuk ezt az egy pontot. Takács Kisvirág tovább teszi, gyönyörűen, két ember fogta, nem fújtak még egy fautot, de igen.
1: De.
0: Nagyon jó. Szépen, nem fordult a gyűrű felé, látta, hogy érkezik mellette ott a segítség.
1: Igen.
0: Jól lépett be Dubej Debora.
1: Nem Takács Kisvirágra, még a kispadról is beszaladtak védők.
0: Igen.
1: De le tudta passzolni az érkező.
0: Igen, ott azért két ember közé befordult, igen. De nem volt esélye, hogy ő tegye föl, és jó volt, hogy jött Dubej. Bizony jó. 65-62. 68-67. Egy ponttal vezet a magyar csapat. 2 perc, 56 másodperc van hátra még a mérkőzésből. Kedves hölgyek, kedves magyar lányok, itt a nemzeti ünnepen szerezzetek egy kis örömet nekünk egy győzelemmel, mert ez VB részvételt érhet, és Juhász nagyszerűen de szépen szerzett labdát, hát az argentint úgy betakarta, mint Moszkvát, ahogy én szoktam mondani, és jöhet a magyar csapat, most viszont pontot kellene dobni, 2,5 percnél már alig van több ebből a mérkőzésből, 68-67-re vezetünk, Ahonina teszi a jobb oldalra, Juhásznak adjuk középre, Juhász lefordul, bedobja! Hát most nem számítottak rá, Buráni nem nagyon kísérte most szerencsére a mozgását, ez pedig azt jelenti, hogy 3 ponttal vezet a magyar csapat, 70-67, és lehet, hogy tényleg egy labdás mérkőzés lesz belőle, de mi vezetünk 3 ponttal. Nem kellene 3 pontost kapni semmiképp, Gretter indul befelé, aztán kiteszi ide a jobb oldalra, és kapunk egy 3 pontost. Nem értünk ki, és Buráni az előbb nem tudta ugyan Juhász szerelni, hát most dob még egy 3 pontost, és ezzel már 6 pontos a mérkőzésen. 70-70, 1-55, Ahonina. Mi van még bennünk? Elcsúszik az embere, most szabad ember, Dombai. Jó a hármas! Ez az!
1: Mekkorát játszik Dombai Réka?
0: Óriási! Igaz, az előbb csinált egy butaságot ezzel a sportszerűtlen hibával, de megbocsátjuk neki most. 17 pontos a mérkőzésen, és ezzel már a legeredményesebb a magyar csapatból. 17 pontos és 5 darab triplája van, ugye Andi?
1: 6.
0: 6?
1: Szerintem most már 6. Már... Nem?
0: Hát 7-ből 5 volt.
1: 5, bocsánat, igen.
0: 17 pontja van, és megint van egy válasz. De hát hol voltunk? 4 másodperc volt, mutatja is Völgyi Péter a támadó időből, mire számítunk, hogy nem fognak triplát dobni? 73-73. 1-20 van még hátra. 1-19. Már így másodperceket számolgatunk, de nekünk pontot kell dobni. Legalább egy 2-est. Juhász Dorka körülnéz, háttal a gyűrűnek nagyon messze, eldobja, jó! Juhász Dorka is nagyon felszívta magát most az utolsó pillanatokra, és fontos pontokat szerez. Csak úgy, mint Dombai. Juhász Dorka még egy jó védekezést is bemutathatna ott a palánk alatt, 13 pontos már, 56 másodperc, már csak 55-11 másodpercig még az argentinok jönnek, de mi vezetünk 2 ponttal, hát most aztán nem szabad 3-ast kapni, Gretter elindul,
1: és
0: bedobja, beviszi
1: 3 ember között.
0: Lát, ugyanazt mondtuk szó szerint, mert hogy bosszantó, 46,3 másodperccel a vége előtt, 75-75, és ugye azt mondtam, hogyha ilyen 70-80 pont között dobunk, akkor nyerni fogunk. 75-nél tartunk, de hát nem merem most már kijelenteni, hogy nyerni fogunk, mert itt még bármi lehet. Egy biztos, nem szabad támadásban most hibáznunk. Pontot
1: hát
0: kell
1: most dobnunk. Most muszáj pontot dobnunk, és utána meg kivédekezni.
0: 46,3 másodperc, hát ez minimum egy-egy támadás. Ha el nem adjuk mondjuk a labdát, lelik, szorítják ott kifel az oldalvonal felé, megpróbálták megszerezni tőle a labdát, vagy kilökni ott a vonalon túlra. Lelik elindul befele, Lelik fölteszi, semmit nem fúj a játékvezető. Hát rá is estek, lökték is, és jöhetnek az argentinok, hogy megszerezzék a vezetést. Gretter viszi be oda az emberek közé, Ahoninát kikerüli, aztán tovább tudja passzolni, és bedobják. 21,5 másodperccel a vége előtt átveszi az argentin csapat a vezetést 77-75-re. Én nem hiszem el, hogy ez a másik oldalon nem volt faul. Lelik elindult, amit kértél te is, hogy merjünk el bátran indulni, hogy ne csak Juhász Dorkára vezessük a támadásokat. Ahót kikerült ott Gretter, aztán pedig talált egy szabad embert, és

0: Hát Gauna bedobta a 10. pontját, szerezte, ha jól látom, a mérkőzésen. Ami nagyobb baj, hogy 2 ponttal vezet az argentin csapat, és hát lehet, hogy egy labdás meccs lesz, de lehet, hogy nem nekünk. Legalábbis eddig úgy néz ki a helyzet. 21,5 másodperc, mondjuk egy triplával megnyerhetjük. Hát a Dombai kezében van még egy. Hát azért most, ha valaki látná Károly André arcát, tanulmányt lehetne róla írni, meg kell, hogy mondjam őszintén, mert borzasztóan ideges, nem kevésbé persze, mint én, de Völgyi Péter nem ideges, hanem megpróbálja elmagyarázni, hogy milyen figurát játszunk. Hát lehet, hogy lesz itt még akár hosszabbítás is, Andi.
1: Könnyen lehet.
0: Attól függ, hogy mikor dobjuk el a labdát, mert az sem mindegy, hogy mikor dobjuk el, mert még vissza is támadhatnak az argentinok. És hát láttuk, hogy itt az utolsó másodpercekben, amikor a támadó idejükből már 1-2 másodperc volt, akkor is bátran elvállalták, és sokszor be is jöttek ezek sajnos, mert a tripláikat 23-ból 10-et dobtak be, mi 23-ból 9-et. Hát legyen 24-ből 10 nekünk, mert az győzelmet érne, kedves hallgatók, de ki fogja elvállalni? Vagy egy biztos kettesre megyünk, és úgy vagyunk vele, hogy esetleg majd a hosszabbításban megnyerjük ezt a mérkőzést? Nem tudom, ne is találgassunk, nézzük. Először az biztos, hogy pontot kell dobni, nem tudom, igen, jönnek az argentinok, természetesen megpróbálnak labdát szerezni, kellene még oda azért valaki, hogy be tudjuk dobni. Az argentin szurkoló már elfordul, olyan ideges, hát nekünk néznünk kell a mérkőzést, hogy tudjuk elmondani a hallgatóknak, hogy mi történik, Lelik és Ahó jön vissza oda, és majd be is dobja a labdát gyorsan Dombai. Nem volt ez olyan komoly letámadás, Lelik vezeti át már. Lelik,
1: most Juhász teszi. Dorkának egy gólja plusz egyje legyen, és ott vége is a mérkőzésnek.
0: Legyen így, Lelik, telik az idő, már 10 másodpercen belül vagyunk, betesszük a labdát Takács Kisvirágnak, majdnem hosszú volt. Takács fölteszi, bejön, és ott van a fault! Igen!
1: Gólja plusz egy, csak nem Juhász Dorka.
0: Hát ennyit téved. Ezt megengedjük. 3,6 másodperc van hátra. Ezt a büntetőt be kell dobni Takács Kisvirágnak, akinek azért volt egy-két hibája itt büntető dobásban. Egész pontosan 8-ból 4-et dobott be a statisztika szerint, ha jól látom. Hát most viszont be kell dobni, kedves Virág. Időt kérnek az argentinok. Mit mutatnak? Mi a vége? A játékidőre? Nem tudom, mire gondolnak.
1: Azt nem értem egyébként, hogy miért nem a büntető után kérték ki az időt.
0: Igen, mert ugye nem tudják, hogy esetlegesen bemegy, vagy leszedik a lepattanót.
1: Ha bemegy, akkor jöhetnek támadó térfélről, és már közelebb vannak. Nem bánkódom emiatt, hogy
0: lehet, hogy ők úgy számolnak, hogy nem megy be.
1: Hát, ha nem megy be, akkor meg végig kell érniük a pályán.
0: Csak nem szabad nekünk fautolni, mert akkor viszont ők dobhatnak büntetőt. Nehogy oda üssön valaki feleslegesen.
1: Hát sok ez a 3,6 egyébként, nagyon.
0: Nem tudom, mennyi spenótot evett az argentin edző, de ezek az érdekes arckifejezései tényleg kísértetiesen hasonlítanak a rajzfilm figurára.
1: És ezt be kell dobni, ezt a büntetőt.
0: De én a végén csalódottságot szeretnék látni az arcán, meg kell, hogy mondjam őszintén. Mert hogy most mi lesz, azt nehéz lenne megjósolni. 3,6 másodperccel a vége előtt. 77-77 az állás. Minden szem most Takács Kisvirágra szegeződik.
1: És aki még
0: még időt fog kérni?
1: Igen, utána is. Ez csak a Virág megzavarására ment, ez az időkérés.
0: Na nézzük akkor. Kedves Takács Kisvirág, most dobja el, és kijön! Ne bántsuk ott! Nem bántjuk az argentint, és az argentinok jöhetnek, 0,9 másodperc. Kérünk, azt hiszem, egy challenge-et, legalábbis azt láttuk. Hát nem ment be. Nem ment be. És akkor az argentinok el is kezdik már a hosszabbítást. 5 perc. Sok idő, rengeteg idő. És nem állunk jól azért a személyikkel sem, Leliknek, ugyanis azt tudom, hogy 4 van, már pedig ő mindenképpen kellene, hogy itt legyen. Nem is sokat cserélt mostanság egyébként Völgyi Péter. És a lepattanó a miénk. Nem.
1: Nem, mert kifeküdt az alapvonalról, arra
0: Juhász Dorka. Hát de szerintem azért ott rápattant a lábára is az argentinnak. Na mindegy, visszakapták a labdát, nem ezen múlik még a mérkőzés, de azért jól védekeztünk, legalább nem kaptunk pontot. 4.39 van, amikor törlés, hát Nem baj, Kisvirág nem dobta be a rendes játékidő végén azt az egy büntetőt, most kettőt kellene bedobni, az egyik megint kimarad. Ez most nem szabad, nem szabadna. 10-ből 4.
1: Dobásának az utolsó mozdulat, tehát egy picit le kéne lassítania, mert annyira csapja a végét és lefelé.
0: Igen, én a laposnak neveztem az előbb a dobását. Ez jó. Ezt most lelassította, meg a mi szívverésünket is. 82-79, 1-17. Ez a játékidő van még itt hátra. Nézzük. 3 ponttal vezetünk, most a triplába bele ne fussunk, nem csak egy kettes lehet, de nem lesz kettes, mert Gretter hibázik. Lehet, hogy elfáradt az argentin, de nem baj, az az ő baja. Mi jöhetünk, mert miénk a lepattanó. Nem kell kapkodni, lányok. 58 másodperc. Lerik kezében a labda. Lerik Juhászt elküldi most onnan, ő inkább indul arra a palánk felé, aztán visszafordul természetesen. Lerik, még 8 másodperc támadó idő, azért fejezzük be legalább. Igen, egy dobással. Lerik kidobja el, ő dobja oda középre, és fújnak egy faultot az argentinoknak. Na, ez így nagyon jó. Az utolsó 2,1 másodperc volt a támadó időből.
1: Igen, ez a eddig volt kritikánk a játékvezetőkre nézve, most köszönjük szépen. Hát egyébként fújható volt.
0: Igen, és Lerik Rékára sincs most kritikánk. Reméljük, hogy bedobja a büntetőt. Az első megvan. 83-79, ez 4 pontot jelent, azaz már egy 3-as nem segít az argentinoknak most a következő támadásból. És ott a második is. 84-79, 43,1 másodperc még, és természetesen argentin időkérés. Na most szeretném látni az ellenfél edzőjének az arcát. Még azért ott nézegeti a könyökét, nagy ravaszul az argentin, Cagás, hát ha játékvezetők lefújják, hogy ő hozzáértek, Lerik pedig hozzáállt a labdát a felező vonalon, és egy szabálytalanság.
1: Technikait kapott a kispad.
0: A kispad? Azért néztem, hogy nem láttam, hogy az lett volna, csak mutatta a játékvezető, de
1: igen,
0: technikait.
1: Igen, valamit mutogat.
0: De mit? Mit? Hallják talán a hangját is, az egész csarnokot bezengi, mert hogy nincsenek olyan sokan a nézők. Igen, szerintem azt reklamálja, hogy ott az oldalvonalnál, hogy kidobták a labdát, talán megütötték egy kicsit az argentin kezét, és ki is megy, ki zavar?
1: Igen, két technikait kapott. Kettőt. Ugye a mérkőzés, igen, folyamán, ami kiállítást von maga után.
0: Nem baj, mert bemennek a játékosok és elmondják, hogy mennyivel kaptak ki. Mert én nem tudom elképzelni, hogy nyerjük meg ezt a meccset, Andi. 84-79-re vezetünk, sőt már 85-79. Mert hogy bedobja Lelik. 19 pontos, ha minden igaz. Igaz, 18-at mutatnak itt, és akkor bedobta ezt a büntetőt, és mi jövünk. Lelik Réka kérje az oldalvonal mellett. 85-79, dobjuk be.
1: Na.
0: Juhász lépett érte szerencsére. Juhász nem viszi nyilván a gyűrű felé. Dubej, Lelik, jól tartjuk a labdát, telik az idő. Még 12 másodperc támadó idő. És jó, 3 pontos! Kárjandi akkor megmondta, amikor Lelik még föl se emelte. 22 pontos, az ellenfélnél is egy 3 pontos, lejön a gyűrűről. Na kérem szépen, 88-79, 15,9 másodperc. Hú, micsoda izgalmak ezen a mérkőzésen. 77-77 volt ugye a rendes játékidő végén, 2 pontot kaptunk mindössze, majdhogy nem 5 perc alatt, az argentinok még odaütnek egyet, és dobtunk 11-et. A végére nagyon összekapták magukat a lányok. Megvan a második győzelem is a VB-selejtezőn, a magyar csapat hosszabbítást követően 92-81-re győzött Argentína ellen.
2: Ezzel a győzelemmel tenisznyelven szólva 4 meccs labdához jutott a válogatott a világbajnoki részvételt illetően. Japán vereség esetén már március 15-én vasárnap is VB résztvevő lett volna, de Japán nyert aznap, így az első meccslabda elment, maradt 3. A második meccslabda 2 nap múlva következett, március 17-én. Ha Japán kora délután kikap, akkor megvan a berlini út nekünk, de nem kapott ki. Harmadik meccslabda március 17-én, késő délután. Ha Kanada nyer, de nem nyert. Így aztán nekünk kellett győzni március 17-én este, 10 000 török előtt a hazaiak ellen.
0: Ezt a meccset meg kell nyernünk ahhoz, hogy ott legyünk a világbajnokságon. Németországban ugye van most itt mellettem egy olyan hölgy, az utolsó mohikánok egyike, aki még járt a világbajnokságon, éppen Németországban, Károlyi Andrea, és hát gondolom te is úgy vagy ezzel, mint a magyar labdarúgó válogatott tagjai, vagy éppen a Ferencváros, hogy bejutottam BL-be, hogy szerettek volna azon már túlesni, hogy ők legyenek még az utolsók, akik jártak VB-n éppen. Hát te is így vagy ezzel?
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Igen, jó lenne már, hogyha így 28 év elmúltával újra szerepelhetnénk világbajnokságon.
0: És akkor jöhetnek a törökök, két pontos előny a házigazdáknál. Most egyelőre nem tudnak dobóhelyzetet kialakítani. Három pontos vonalon kívül kapja most már a labdát. Onár, telik a támadó idő, de van még, és ő elindul a gyűrű felé. Hát ott nem volt esélye Juhász Dorka mellett, úgyhogy csak futott egy kört. Egy három pontos, ez reménytelen volt, de lejárt a támadó idejük. Nekünk viszont még maradt 19 másodperc. Lelik mutatja, hogy ki merre helyezkedjen. Valószínűleg ezt szeretné ő megoldani akár. Dombai fut ugyan felé. 10 másodperc, remélem látják a lányok az időt. Lelik, Juhász Dorka zárna neki, aztán Leri kiteszi a szélére. Turner, egy dobócsel, két pontos dobó, és ez bent van. Jól van. Legalább megvan az első két pontos a Turnernek, mi pedig kiegyenlítünk, úgyhogy azt jelenti, hogy első negyed után 25-25 az állás, tehát rengeteg pont van mindkét oldalon. Én azt gondolom, hogy azért bizakodásra adok ott az, hogy a magyar válogatott játszott itt az első negyedben.
1: Abszolút jó lendületben vannak a lányok. Védő oldalon természetesen van amíg mit javítani, de az a lényeg, hogy ez a harci szellem az megvan bennük, bátran vállalkoznak.
0: Majd Dulpanka jöhet, 12 másodperc még a támadó időből, 1.46 az első fél időből, 45-40-re vezet a magyar válogatott. Takács Kisvirág jött a labdáért, lepattintja, aztán Ahó már addigra odaér, átveszi tőle a labdát, Ahó, egy három pontos kísérlet, jó! De kellett ez, Ahó Nina villant, elvállalt, egy picit talán gondolkodott, de volt helye. Volt vér a pucájában, ahogy szokták mondani, elvállalta, 48-40-re vezet a magyar válogatott. Fölteszi a lepattanó Juhász Dorkáé.
1: Ez így a legjobb, mert végig, amilyen, hát majdnem végig, igen.
0: 15 másodperc, még nekünk 9 a támadó időnk, Ahó Nina hív oda valakit segíteni, Ahó beviszi, fölteszi, szép. Gyönyörű.
1: Na most ez kivédeni.
0: Három kosárlabdás mozdulat volt, nem?
1: Igen, ezt ki kell védeni a 3 másodperc.
0: Ne dobja el, és ne szavautoljunk, ez semmi nálam.
1: Szuper.
0: Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar válogatott 52-41-re 11 ponttal az eddigi legnagyobb különbséggel vezet a mérkőzésen, de hát mikor vezetne a magyar csapat a legjobban, amikor kell a szünetben, 11 ponttal, és reméljük, hogy jól jönnek vissza a lányok a második fél időre. 64-52, 12 ponttal vezet a magyar csapat. Nagyon jó ez így, még 15 másodperc, jó volna ponttal befejezni esetleg ezt a támadást, és akkor vezethetnénk a legnagyobb különbséggel ezen a mérkőzésen. El is dobjuk, Dubej, lejön a három pontos, Juhász még megszerzi, fölteszi, és bepörög a gyűrűről. Oly, de jó volt, Juhász 66-52-re vezet a magyar csapat, a harmadik negyed végén először 14 pont a különbség, és hát Juhász Dorka megint parádés teljesítményt nyújt. Ha minden igaz, akkor már 19 pontos ezen a mérkőzésen, így van, 19 pontos, 14 pontos pedig a magyar előny. Lelik, visszateszi Juhásznak, nem dobja elő sem, még van hátra 7 másodperc támadóidő. Lelik csak bemutatja, hogy eldobja, aztán elindul befele, Takács Kisvirágnak ezen nem nagyon fér bele. Juhász el kell dobni, eldobja, lepattan a miénk. Juhász Dorkának nem volt sok esélye, hogy ez bedobja, de eldobta, és a lepattanót megszereztük. Így az még lesz nagyon jó. Még mindig 87-69, a magyar válogatott maga biztosan vezet. Ahó teszi be a labdát, kitesszük Juhásznak egy három pontosra. Juhász lepattan, nem tudom, mi volt az a sípszó egyébként, de lepattanó megint a miénk. Maradunk ott a törökök palánkja alatt, ezt a meccset innen már nem lehet elveszíteni. Takács Kisvirággal szemben szabálytalankodnak, 1-0-2-vel a vége előtt. 87-69-nél én már kimerem mondani, Andi, hogy a magyar válogatott 28 év után ott lesz Berlinben, kijut a világbajnokságra. Még mindig vezetünk 15 ponttal, és 15 másodperc van hátra. Nem is siet már előre Lelik Réka, megáll a magyar csapat, a törökök pedig gratulálnak. Ez elképesztő teljesítmény. 89-74-re megnyeri a magyar válogatott a mérkőzést. 28 év után kijut a németországi világbajnokságra, és ehhez nagyon gratulálunk a lányoknak. Károly Andrácsa nyomja már az a nagy teher, hogy 28 éve még ő járt világbajnokságon, most már ott lesznek a lányok, és ilyen teljesítménnyel ott is akár jó teljesítményt, jó eredményt is érhetünk el. Juhász Dorka 24 pontot szerzett a mérkőzésen, 17 pontos lett Takács Kisvirág, 16 pontos pedig Dubej Debóra, úgyhogy a magyar válogatott magabiztosan jutott ki.
2: A világ legjobb 16 válogatottja közé jutott tehát női kosárlabda együttesünk, Argentína és Kanada esett ki ebből a csoportból. A történelmi siker után Szilágyi Dóra beszélgetett hazatérő hősökkel 2026. március 18-án.
3: Nehéz lenne így csak egy hétről beszélni, azért ezt elég sok minden előzte meg, egy nagyon nehéz, fárasztó és hosszú időszak van itt mögöttünk, fizikálisan, mint mentálisan, viszont az eredmények mutatták, hogy eleget tudtunk tenni ennek a próbatételnek, úgyhogy emiatt nagyon büszke vagyok mindenkire, mert tényleg el tudtuk viselni ezt a bizonyos külső nyomást, amit az elmúlt években nem feltétlenül, és végre ki tudtunk jönni győztesen olyan szituációkból, amikből eddig nem, úgyhogy ez is mutatja a fejlődését a magyar válogatottnak.
4: Károly Andrea, aki korábbi válogatott kosárlabdázó, és egyébként ott volt a 28 évvel ezelőtti világbajnokságon, azt mondta, hogy egyébként még meccs előtt, a törökök elleni meccs előtt, hogy szerinte ez a csapat ma át fogja lépni az árnyékát. Ez egy jó megfogalmazás erre az elmúlt egy hétre is, mondjuk a törökök elleni meccsre?
3: Ez egy tökéletes megfogalmazás, nem csak az elmúlt egy hétre, hanem tényleg itt az elmúlt évekre visszatekintve, mert sokszor éreztem én is személyesen azt, hogy van rajtunk egy tényleg egy átok, hogy folyamatosan nehéz szituációkba dob minket vissza az élet, és mindig csak egy hajszálnyival maradunk. Tehát folyamatosan fejlődünk, de mégis mindig lemaradunk, és most végre beértünk, és ennek nagyon örülök, és nagyon remélem, hogy ez mostantól így lesz mindig.
4: Picit, ha visszamegyünk a törökök elleni meccs előtti órákra, ugye aznap három lehetőség is volt, hogy a magyar női kosárlabda válogatott kijusson a világbajnokságra. Az milyen, amikor jön az első meccs, és az alapján nem dőlt el, és ott ugye az argentinok kikaptak, akkor jó, akkor de még van lehetőség. Aztán Kanada is kikapott, és akkor ott vagyunk másfél órával a mérkőzés előtt, hogy na most meg kell verni Törökországban a törököket. Az milyen állapot? Ott mi volt a csapatban?
3: Nyilván mentek a számolgatások, de igazából én már a nap elején tudtam, hogy nem lesz könnyű szituációnk. Az túl egyszerű lenne, nem? Hogy csak így a magyaroknak belehullik közelébe egy VB kijutás. Nyilván megdolgoztunk érte előtte is, de tényleg ez olyan szempontból egy nagyon nehéz csoport volt, hogy kiegyensúlyozott volt, emiatt nagyon sok volt a körbeverés, ahol lehet, hogy elég két győzelem, lehet, hogy három sem elég, tehát tényleg akkora volt a felfordulás a csoportban, hogy ilyet máshol nem nagyon lehetett látni. De végig úgy készültünk, hogy bármi van, ezt a mérkőzést meg kell nyernünk, mert akkor baj nem történhet, és próbáltuk a saját sorsunkat a kezünkbe venni, és ennek szerintem eleget is tettünk így.
4: A mérkőzés alatt végig lehetett érezni azt a magabiztosságot, vagy önbizalmat, amivel játszott a csapat is, bár a fél időben még döntetlen volt az ellens, de ott is, és tudom, hogy aztán utána viszonylag rosszabbul jöttetek ki a második fél időben, de hogy ti is éreztétek azt, hogy itt most igazából jók vagyunk?
3: Abszolút, azt éreztem nem csak magamon, hanem mindenki másan is, hogy tényleg mindenki nagyon nyugodt, és éreztük azt, hogy bármi van, ez nekünk ma meg lesz, azt mi ma meg fogjuk nyerni, és tényleg ez a bizalom egymás iránt, meg ez a segítség, amit ott nyújtunk, hogyha tényleg bárkinek bármilyen problémája van, van egy rosszabb periódusa, ki kell kicsit rángatni belőle, tényleg annyira összetartó a csapat, hogy mindig lehetett mindenkire számítani, és szerintem ez egy ilyen kis belső megérzés volt, hogy nem lesz baj, semmi pánik, ez ma meg lesz, mert ennek így kell lennie, úgyhogy ez, ahogy így áthatotta a csapatot, nyilván ez segített abba, hogy esetleg ezeket a stresszfaktorokat leküzdjük.
4: És mikor volt ez a pont, amikor tényleg megnyugodtatok, amikor már mondjuk matematikailag is lehetett látni, hogy innen nem lehet kikapni?
3: nyilván a mérkőzés vége felé kanyarodva, amikor már az ellenfél is próbálta lecserélni azokat a játékosaikat, akik eddig kulcspillanatokban mindig a pályán voltak, ott már azért lehetett érezni, hogy ha nem is elengedik, de nem fogják azt csinálni, hogy most akkor foggal körömmel visszajönnek, viszont nekünk itt sem szabadott egy pillanatig se kiengedni, hiszen az olimpiai selejtezőből tanulva, ugye amit plusz 20 pontról buktunk el, azt tudtuk, hogy nem engedhetjük meg magunknak.
4: A Hónina, aki azt mondta, hogy idegesítően pozitív, arra akarnék ezzel utalni, hogy gondolom te tartottad a csapatban a lelket az elmúlt hétben vagy hónapokban?
3: Őszintén szóval nem érzem azt, hogy kellett bennünk tartani a lelket. Szerintem mindenki tudta, hogy mi a tét, mindenki tudta, hogy hogyan kell egy ilyen tornán kimaxolni a saját kis dolgait. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg ez egy olyan csapat volt, ahol nem volt szükség arra, hogy akkor most motiválni kell, vagy esetleg egy vereség után úgy kell velük beszélni, hogy akkor de igenis mi most megmutatjuk, hanem mindenki tudta helyén kezelni a dolgot, és szerintem emiatt nem volt szükség az én idegesítő pozitivitásomra.
4: Akkor mire utaltál ezzel? Mert azt tudom, hogy a meccs után interjúban ezt erről beszéltetek.
3: Lelik Rékának van egy hasonló kifejezés, amit szokott rám néha használni, és inkább felé irányult ez a komment, de ezt ő is nagyon jól tudja, meg nyilván ez egy ilyen szeretetbeli kifejezés, de nyilván, ahogy én működöm, az tud kicsit idegesítően pozitív lenni, szóval tudom, hogy honnan ered, de nyilván ez az a módszer, amivel én dolgozom, és amiben én hiszek.
4: Milyen volt ez az elmúlt bő egy hét?
3: Hosszú, kemény, stresszes, elképesztően élménydús, pozitív, boldog, sok érzést fel tudnék még így sorolni, de minden egyben, és olyan, nem is tudom, hogy fogalmazzam, olyan kiteljesült, inkább ez a legjobb szó. Nyilván elég sokszor elhangzott már azt, hogy az olimpiai selejtező, és azóta hogyan, miként hasonlóságok a két torna között, de azt mondanám, hogy a kiteljesültség, amit én így mondanék, mert tényleg ez a megérkeztünk, itt vagyunk, itt a helyünk, erre képesek vagyunk, és ezt már is tudtuk mutatni, ez volt a lényege.
4: És nem jut eszembe ez a szó, de egy ilyen nem visszaigazolás, hanem hogy amit elvett egyszer az élet, azt most visszakaptátok.
3: Én inkább úgy mondanám, hogy a lehetőség, amivel nem tudtunk élni, az újra beköszönt, és most tudtunk vele élni. Mert na, nyilván akkor nagyon rosszul éltük meg, de és itt jön be az a negatív, vagy az idegesítő pozitivitásom, hogy én arra is úgy gondolok, hogy nagyon-nagyon nagy szükségünk volt arra, hogy mi onnan fel tudjunk állni, fejlődni tudjunk ahhoz, hogy ezen a héten el tudjuk érni, amit el tudunk érni. Szóval, ha nem mentünk volna azon keresztül, akkor nem lennénk kint a világbajnokságon. Ebben nagyon-nagyon hiszek, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez így be is igazolódott, hogy tényleg ebben mi tudtunk előre menni, fejlődni, és teljesen, nem is teljesen más, de hogy érettebb és okosabb, és tényleg nem azt mondom, hogy jobb, de hogy egy fejlődött csapat.
4: Sokat fejlődtetek, de persze igen. Nagyon fáradtak vagytok. Mikor tudtatok megnyugodni egyébként a törökök elleni mérkőzésen? A fél időben még döntetlen volt, de úgy érződött, hogy nagyon magabiztosak vagytok végig, és hogy a kezetekben van ez a mérkőzés.
3: Ez egy nagyon-nagyon érdekes nap volt, mert nyilván azért az ember nagyon kevés alkalommal játszik így mérkőzést, hogy az felkel, és akkor még nem tudja, hogy akkor most bekerült, nem került be. Nyilván magunkra számíthatunk csak, de az ember nem tudja azt teljesen kizárni, hogy akkor most csak arra fókuszálunk. Az már önmagában egy olyan stressz, amihez ugye nem vagyunk hozzászokva, és akkor utána jó, akkor most már arra fókuszálunk, amire. Szóval a mérkőzés elején azért szerintem nagyon érződött az a szorongás, hogy úristen, de mennyire akarjuk. Sokat kapkodtunk, azért eléggé magas volt a ritmus, ide-oda mentek a gólok, meg stb. 50 pontos fél idő azért az elég durva. És akkor talán fél időben volt az, hogy túl vagyunk az első felén, nyugodjunk meg, akkor kezdjünk el gondolkodni, kezdjünk el higgadtan játszani, és onnantól kezdve a 3-34-ben is még volt egy kis döcögés, de hogy én azt éreztem, hogy utána egy kicsit így majd nyugodtunk, hogy ez rendben lesz, tehát ez nincsen semmi baj, úgy kell játszani, mint eddig, és minden oké lesz. Úgyhogy a harmadik felétől én azt mondom, hogy már úgy érkezett a megnyugvás, de azt tudtuk, meg éreztük, hogy ez a miénk, tehát ezt nem fog elvenni tőlünk senki, csak max mi adjuk oda a másnak, de hál' az ének ez nem történt meg.
2: A sikeres selejtezőről hazatérő hölgyekkel 2026 márciusában beszélgetett Szilágyi Dóra, és ekkor már kevesebb, mint fél év volt a berlini világbajnokságig. Hamarosan azt elevenítjük fel.
5: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmaznak, hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kérek, hatalmaznak, hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2026. március 11-e és 17-e között rendezték Isztambulban a női kosárlabda VB selejtezőt, amelynek tétje az volt, hogy részt vehette a németországi világbajnokságon válogatottunk. Ehhez a hatos csoportban két csapatot kellett megelőzni. Ez megtörtént. Argentína és Kanada nem lehetett ott Németországban a VB-n, Magyarország viszont igen. A világbajnokságot szeptember 4-e és szeptember 13-a között rendezték a német fővárosban. A négy tagú csoportok első helyezettjei közvetlenül a legjobb 8 közé jutottak, a második és harmadikok ezért még vívtak egy plusz meccset, vagyis egy csapatot kellett megelőzni a csoportban. Azt a sorsolás pillanatában tudtuk egyébként, hogy nem az első ellenfél, Franciaország lesz az. Franciaország ellen 2026. szeptember 4-én játszottak a hölgyek.
4: Hát egy jó 2,5-3 ezer szurkoló, magyar szurkoló, itt mögöttem éppen a karéban foglal helyet, de rengeteg a magyar szurkoló, magyar zászlók, piros-fehér-zöld zászlók, piros mezek az egész lelátón. Közben egy újabb francia támadás, akkor, amikor elértünk itt az első negyed feléhez, 5 perc van az órán, és az első betörésre odaütöttek, úgyhogy jöhet most majd két dobás, és próbálom meglesni, hogy igen, többen ettől Laila Lekán volt az, akinek odaütöttek, és eddigi két pontja mellé most hozzátett még egyet, az első az nagyon szépen bent van, ezzel már 13-5 a franciák előnye, itt 5 ponton nagyon megragadtunk, tényleg gyors, egymás utánban dobtunk 5 pontot, és azóta nem mennek a támadások, ez is jó, 14 9 pont a francia előny. Jöhet az újabb alapvonali bedobás Ruder Ágnestől, leteszi, beteszi középen Széki Borna Juditnak, felteszi az ígyszert középről, és ez lejön. Ez viszont egy szépen kidolgozott helyzet, és egy rosszul kivitezett dobás. Hát pontosan ezek azok az apró hibák, amiket mindenféleképpen meg kéne ragadnunk, vagy jobbá kéne tennünk ahhoz, hogy lépést tudjunk tenni a tartani a franciákkal. 2 perc szünet, 1/4 eltelt, 29-11. Nem tudtuk őket kiszállni, egészen hátra teszik, egészen hátra menj a Turéhoz. Turé cselez vele szemben, Tokács kis virág, de egy hátra nagyon szépen visszalép, egy az egyben megveri az emberét, és egy újabb tripla. Hát erre mondták azt, hogy a kígyó térről, most már a sokadik triplát kapjuk nagyon-nagyon messziről. És akkor ismét Dulpan kapja vissza a labdát, ő is eltáncol, nézzük, felteszi-e, ketten védekeznek vele szemben. Egy eléggé kicsavarodott mozdulattal, testhelyzetből Kudaszós dupla, de Dulpanka nagyon szépen elvállalta, bátran cselezett, eldobta, egy nagyon szép dobás volt. Majd jön egy újabb Gabby Williams tripla, hát ugye már mondanom sem, hogy a kígyó térről, tehát nagyon-nagyon messziről, tehát 2 pontunkra 3 a válasz, akkor amikor 4-40 a fél időig, és 47-14. Ez is lejön, ott közben nagyon ütik, vágják és ölik középen. Na úgy tűnik, hogy talán Juhász Dorka egy picit most megemberelt, vagy magához tért, vagy tényleg próbálja azt a vezető szerepet betölteni, hiszen gyors egymás utánjában két lepattanó és két darab két pontos révén. Most újabb 2 ponttal közelebb jöttünk, tehát így is 56-20, azaz csak 40 pont az előny. És most már valóban 39, tehát tényleg 40 pont, hiszen egy újabb tripla. És gyorsan nézem, a 3 pontosokat tekintve, ez volt a franciák 9. 3 pontos a 17 kísérletből. Nehéz bármit is mondani, úgyhogy ne is szaporítsuk sokáig a szót. 28 év után ismét kint vagyunk a világbajnokságon, és az első mérkőzésen a csoportban, a félidőben Franciaország, Magyarország 61-20. megáll Johannes, és akkor lássuk, 15 másodpercig még támadhat Badaun ellen Széki, ott bent középen Széki Bornai, majd ismét meg a labda festéken belőre, kiteszik triplára egy csel, majd ismét betörnek a festékre, aztán ki egy triplára, Johannes teszi el, ez a tripla, ez viszont most jó, és éppen ezért, amikor a franciák megszerzik a 77. pontjukat, akkor ismét időt kér Völgyi Péter. Most már sajnos kaptunk jócskán, egészen pontosan ez volt a, ha jól számol is nézem, a 12. francia 3 pontos, rátfejeztenek, odaütnek a kezére a játékvezető, nem ítél semmit, megrángatják, akkor sem ítél semmit, így aztán úgy dönt rátfejeztenek, hogy végigviszi, és bedobja a duplát. És akkor lássuk egy újabb dobás, de megszereztük a lepattanót, ez volt a Juhász Dorka. Most a franciák itt egy kicsit kikapcsoltak, vagy tényleg teljesen leálltak, fejben ők is már talán pihennek a holnapi mérkőzésre, és akkor lássuk, hogy mire megyünk majd akkor, amikor most már 3 perc telik a negyedik negyedből, Dulpanke egy tripla sarokból, gyönyörű szépen, úgy, ahogy azt tudja, pontosan úgy, ahogy az kell, 80-40. Na hát kérem szépen, feljöttünk 40 pontra, kis öröm is öröm. Van még vissza 2 perc, talán most már az lehetne a cél, hogy elkerüljük a 100 dobott francia pontot, ez most sajnos egy triplával közelebb kerülnek hozzá, ismét Malanga. És akkor most egy hatalmas rohan a franciáktól, időt, hát természetesen ott van a Dudaszós 2 pontos, még már nem is tud Dudaszós, hogy éppen a támadó idő lejártával dobta be, ezzel 99 pontos a francia csapat, nézzük, 5 másodperc el kéne dobni valahogy, nagyon messzi tripla, nem, közel blokja magát Rátke Eszter, felteszi, nem jó a dobása, marad az 53 pont, hát ha nem is sikerült, elkerülünk azt, hogy mi dobjuk a legkevesebb pontot az első napon, nem mi kaptuk a legtöbbet, hiszen akkor, amikor véget ér a magyar válogatott első mérkőzése a berlini 2026-os női világbajnokságon, kosárlabda világbajnokságon. Az első mérkőzésen Franciaország a papírformát beigazolva 99-53-ra legyőzte a mieinket, a vége tehát 46 pontos vereség.
3: Ez volt 2026. szeptember 4-én, és mondhatjuk, hogy minden kezdet nehéz, de ezen francia válogatott ellen semmikor nem könnyű, senkinek sem. Szerencsére gyorsan jött egy meccs, amely felettette a nyitó találkozónkat. Magyarország, Nigéria, szeptember 5-én, szombaton.
4: Kereken 1 perc még az órán, 1 perc múlva kezdődik a feldobással a második, még nem sorsdöntő, de második csoportmérkőzés. Megvannak már egyébként a kezdők is, kezdjük a mieinkkel. Megegyezik a tegnapival Takács Kis Virág, Studer Ágnes, Ahonina, tehát két irányítóval kezdünk ismét, és ott van természetesen Juhász Dorka, valamint Lelik Réka a kezdőt. Lelik végig megy, bedobja, felteszi, 2 pont, odaütnek neki, dobhat még egyet. Nagyon szép, nagyon szép. 11-8, 3 pont az előny, és egy újabb Lelik Réka dobás jöhet. És közben felnézek, ez már a negyedik csapat személy volt a nigériai csapatnál. Még egy, és akkor ebben a negyedben most már mindennél dobhatunk. No, hát eltelt a mérkőzés első negyedének fele. Lássuk, hogy Lelik Réka meg tudja ezt a dobást, ezt a büntetőt gólra tudja váltani, meg lesz a 4 pontos, az eddigi legnagyobb magyar előny. Megszokott futballstadionból, az egyik oldal szólongatja, a másik oldal tényleg libabőr, és egyre minden libabőr, hiszen nagyon jól játszunk, jó az eredmény, és a magyar szurkolók jól érzik magukat. Törner egy középtávú, csodálatos, 2 pont pontosan innen előlem, 23-13, 10 pont, először 2 számjegyű a különbség. No, lássuk Takács Kis Virágot, 6 pontos eddig, hát az első mondom sem, hogy nem jó. Na de semmi vész, a változatlan előny itt 13 pont, és szép lassan telik az idő, egyre közelebb járunk a félidőhöz, és egyre hízik az a magyar előny. Nézzük Takács Kis Virág második dobása, ez tökéletes, 27-13, az előnyünk 14 pont. Magyar szurkolók a háttérben lóbálják a sálaikat, próbálják kizökkenteni Okonkót, Okonkó felteszi, hát most a kedvenc gyűrűn besegíti a labdát, 29-20, 9 pontra olvad az előny, és ebben a negyedben 8-7-re feljönnek a nigériaiak. Lássuk Okonkó második büntető kísérletét, kivár, felteszi, ezt most szépen csont nélkül, úgyhogy 2 pontot szerez ezzel, Okonkó már 9 pontos, az eredmény pedig 29-21. Juhász Dorka mellett, aztán rátérdel, de nem tudja megtalálni. Egy tovább tett labda, hatalmas tömörülés, egy gyönyörű szép palánk alatt és sakva Bakács Kisvilágtól, és a maradék 15 másodpercet végig támadhatjuk. Na lányok, nyugalom, Yvonne Turner, 10 másodperc, kellene egy kosár, de legalábbis ne veszítsük el a labdát. Juhász Dorka elkéri, kilép egészen a körtén kívül, majd betör, egy embert megver, két embert megver, nemes egyszerűséggel felteszi, a két pontos jó, és nincs már időben dobás. Megvan a 10 pontos különbség, az eddigi legnagyobb különbség, lehetett volna több is, na de ne legyünk telhetetlenek. Eltelt az első félidő, 10 pont az előnyünk, a magyar csapat jó úton van, hogy az első győzelme felé. Kisvilágot megint csak szinte teljesen kiszorítják. Most a két leghátsó emberünk, a két magas ember, majd egy újabb belöbölt labda. Takács Kisvilág egy az egyben most felteszi, ezúttal ez most jó, nagyon szépen feltette Okonkwo mellett. Ez a két pont nagyon kellett, 40-32. 6 perc, 12 másodperc eltelt most már 4 a harmadik negyedből, és akkor lássuk, egy szoros védekezés kellene. Balogán ide teszi oldalra elém, Okonkwónak elcselez, majd visszakapja Okonkwo, tripla kísérlet lenne, és lépéshiba, így van, jól éreztem, hogy ugyan Lelik keményen védekezett, féltem, hogy lefújják, hogy odaütött, de közben Okonkwo megindult volna. Lássuk Okonkwo első dobását, lepattintja, kivár, megnézi, jó a dobás, Okonkwo 13 pontos, Nigéria 38 pontos, ismét 10 ponton belül az afrikai ellenfél. És közben ránézek, most már 13-50-en állnak a büntetőzésnél, azért volt az 8-1 is, azóta dobják rendesen a büntetőket, és akkor jöjjön Okonkwo második dobása, én megint csak hosszan kivár, ez is tökéletes. Most egy kicsit valamit ki kell találni Okonkwo ellen, mert nagyon elkezdte cipelni Nigériát a hátán, miközben, hát kérem szépen, így is van, Takács Vidák kitalálta a Frankót, ha ők dobnak egy triplát, dobjunk mi is. 52-42, egy perc még a negyedből, gyönyörű szép. Takács Vidák 15 pontos, akárcsak Juhász Dorka. Lelik Réka kérje a labdát, Török Ági még mindig ott várja a triplánál a labdát, meg is kapja. Egy újabb gyönyörű szép támadás, zseniális. Komolyan mondom, ezek a kényszerítők leteszik, tovább lépnek, visszateszik a lábak között. Ez egy nagyon-nagyon tudatos, begyakorolt figurának tűnik, és tényleg itt a kis embereink nagyon-nagyon felszívták magukat a végére, és a belső emlék még mindig zseniálisak, hiszen a triplát ki más szedné le a magyar palánk alatt, mint Juhász Dorka. 6 percre a továbbjutástól. Nagyon szépen Józsefovics kiteszi a Honinának, a Honina leteszi oldalra, egy nagyon szép csel, Virág beteszi, beviszi nagyon szépen, és Juhász Dorka pedig bedobja a zicsert, ismét 12.58-46. Jönnek a nigériak, Kalu leteszi jobbra, nézzük, Kalu tripla, nem, leteszi a sarokba, innen majd a tripla, Balogán, nézzük, jó, jó a tripla sajnos, 38 másodperc, 68-65, 3 pont a különbség, egész pályás kitámadásra jönnek a nigériak, viszont el tudjuk tenni, gyerünk, át kell vinni a labdát, így van Kányás Vera, leteszi Leliknek, lefejezi, kérem szépen megint, mutatja a játékosuk, ez egészen ilyetlen, hogy McCulley folytonosan ezzel a challenge, hogy bal kezével beakasztja a játékosaink vállát, nyakát. Hát most egész egyszerűen letarolta a mieinket, de hát maradt a szabad dobás, vagy maradt, illetve a negyedik csapat személy, tehát még csak nem is dobhatunk a fene vigyel. Na mindegy, lássuk, 3 pont az előny, 30 másodperc az idő, 16 a támadó idő. Lelik kezében a labda, végig kell játszani a támadást, nem szabad eladni, nem szabad könnyűt kapni, és még kérdezben nem dobjuk be a labdát 5 másodpercen belül. Ez egészen mihetetlen. Dobjuk be a labdát, ott másodpercen belül elveszik a játékvezetők, jöhet Nigéria, és az egyenlítésért támadhat, akkor, amikor 31 másodperc van vissza. Lássuk a nigériak dobását, ők is most hátra teszik, 20 másodpercig támadhatnak, 27 az órán. Ezt a támadást valahogy ki kell védekezni. Balogán nagyon messze a tripla, ráteszi, nem jó, és a lepattanó nagyon szépen egyszerre, együttes erővel, miközben lefejezik szegény Studerágit, egyszerre fogta meg a levegőben a két magyar ember, Juhász Dorka és Takács Kisvilág, és ez most már ötödik falt, lássuk, hogy kinek mondanak szabálytalanságot, de igazából teljesen mindegy, miután gyakorlatilag letaglózták Studerágit, ő majd dobhat kettőt, 14 másodperc, 3 pont az előny. Gyerünk Ágica, gyerünk Ágica! Ezeket most gólra kell váltani, pontra kell váltani. 14 másodperc, 3 pont. Egyébként a falt ezúttal, ha jól látom, Balogán nevén elé kerül, de teljesen mindegy. és nem jó az első dobás, gyerünk Struder Ágnes, be kell dobni a másodikat, semmi baj, Lelik megveregeti a vállát, legalább még egy pont kell, hogy legyünk egy biztos hát erőnyben, hogy egy tripla ne legyen elég hosszabbítási mentre mérkőzést. Struder második dobása jó, 69-65, nem kell triplánál szabálytalankodni, ez a legfontosabb. Ráteszik a triplát, de olyan rövid, hogy még csak a gyűrűt meg a hálót sem találja el. 4 másodperc a mérkőzés, végig jó a kettes, 3 másodperc időt kell kérni, így is van. Szoros emberfogásban nézzük, ki tud ellépni, el tud lépni, gyerünk, be kell dobni, most így is van, Lelik bedobja, megöleli a labdát, odaütnek neki, itt a sarokban nagyon szépen, hiába csapdázták be, Musza odaütött neki, és akkor én úgy gondolom, hogy 2 dobás, itt egy kicsit így is van, tehát mindenki furcsán néz, mintha valami történne, de hát egyértelmű volt a szituáció, megölelte a labdát, odaütöttek neki, 1.7, azaz 1,7 másodperc a végéig, 69-67, és 2 dobhatunk. De ez még mindig nem életbiztosítás. 1 pont nagyon kéne, 2 pedig azt hiszem, hogy elég lenne. Első dobás zseniális, nagyon jó, pontos, szép, a legszebb büntető, amit ma láttam, meg talán egész életemben. 13 pontos Lelik. 70-67. Jön a második is jó. Azt hiszem, most már elmondhatjuk, hogy eldőlt. Hadd dobjanak, ha akarnak félpályáról, dobnak is félpályáról. Nagyon nagy homály, nem számít. Megmaradt 4 pont abból a 14-ből, amit a magyar csapat összekovácsolt. És végeredményben elmondható, hogy joggal ülelkeznek itt előttem a magyar lányok, hiszen itt Berlinben az világbajnokság második csoport mérkőzésén a magyar válogatott 71-67-re legyőzi Nigériát.
3: Harmadik meccs előtt már csak az volt a tét, hogy a második vagy a harmadik helyen végez a válogatott a csoportban. Mivel ez egy kora délutáni meccs volt, vagyis a többi csoport a miénk után zárt, nem lehetett sejteni, hogy melyik pozíció kedvezőbb. De azt minden sportoló tudja, győzni jó. Így léptek pályára a hölgyek az utolsó csoportmérkőzésen a világbajnokságon Dél-Korea ellen szeptember 7-én hétfőn.
4: Már is támadhat a magyar válogatott, köszöntöm a kedves hallgatókat innen Berlinből. Természetesen Juhász Dorka elhozta a kezdődobás után, a feldobás után a labdát, de most egy újabb eladott labda rögtön az első támadásból, és már is jöhetnek a koreaiak. Lássuk a kezdőinket. A magyar válogatott kezdőcsapata harmadszor egymás után ugyanaz, tehát Takács Kisvirág és a magas ember, 2 irányítóval kezdtünk ismételten, Struder Ágnes és Ahonina, illetve Lelik Rék az 5. emberünk, miközben most egy jó védekezés után, egy rossz támadás, egy jó védekezés, maradt a 0-0, eltelt most már 40 másodperc. Még nem volt dobási kísérlet szerintem Takács Kisvilágtól, de azt mondja át, hogy igen, úgyhogy Takács Kisvilág újabb 2 dobhat, akkor amikor 4.59-en áll az óra, mint csak hátralévő idő, és 11-6-ra vezetünk. Most Kányási, Ahó, Józsefovics és Török, tehát mondhatni gyakorlatilag a cseresorunk, de nagyon jól, ahogy mondtad is, Andi, rotálja a csapatát, Völgyi Péter, miközben ahogy bepasszolta Ivon Törner, rögtön vissza is kapja, berohan, felteszi az icert, 19-11, állandósulni látszik, ez a 8 pontos előny, jó lenne ezt megtartani. Lelik pedig leszett a lepattanót, belőböli Takácsnak, aki átteszi Strudernek, zseniális támadás, érkezik jobbról, Struder betör a palánk alá, felteszi az icert, jó dobása, 28-21, ismét 7 pontra nő a magyar előny, 7 perc 45-tel a fél idő vége előtt. Egy újabb tiszta tripla lehetőség jobbról is, középről is, eldobják, de szerencsére lejön, és természetesen ismét Takács Kisvilág szerz lepattanót, és természetesen ismét Lee az, aki odaüt, úgyhogy felnézek a táblára, ez már a harmadik csapat személyi ebben a negyed. Pedig még csak, sőt, a negyedik egész pontosan, pedig még csak 2,5 perc telt el. Török Ágnes első dobása jó volt, 34-30. A második táncol, körbe a gyűrűn, de bepottyan, 35-30, 3-43 a szünetig, és azért megint azt gondolom, hogy jól fog jönni majd a nagy szünet, lehet rendezni a sorokat, de egyelőre változatlanul lépésen ügyben a magyar csapat. 5 másodperc, és letelik a támadó, letelik a mérkőzés első fele. Ott a tripla kísérlet, rövid, a miénk a lepattanó, de nincs már idő semmi másra. Hát legalább ebből nem lett ellentámadás, nem lett pont, úgyhogy nem jöttek közelebb a koreaiak. Volt már 8 pont is az előnyünk, jelenleg 4. Akkor, amikor eltelik a magyar női kosárlabda válogatott harmadik csoportmeccsének első félideje, Magyarország-Korea 40-36. Kányási a zöld vonalon, bepasszolja, nem egyre nem tudja kinek ránk számolni, de megvan a labda szerencsére, Stúder egészen kint, lássuk a körtékül, visszateszi jobbra Takács kisvirágnak, leteszik a sarokba a tripla kísérletet, nagyon szép a tripla kísérlet, gyönyörűen, szépen száll magasan, Kányási Veronika kísérlete, megvan a második magyar tripla, és 43-36 ismét, két pont az előny. Most egy újabb jó bejátszás, Turner védekezik nagyon agresszíven, de visszateszik Heónak. Tripla nagyon messziről jónak tűnik, sajnos jó is, 47-46, egy pont az előny, ez volt sajnos Sohi Lee első kosara, és ez rögtön egy hármas, hogy egy pontra feljönnek. És ha már a magyar pontszerzőket említettük, most már Park 14, illetve An és Choi 10-10 pontos. Nézzük, számol a játékvezet, 1-2-3, de meg tudják adni, vagy be tudják adni, ellép, tripla kísérlet, sajnos beteszi, és ott van a tripla, ezzel 51-51 ismét egál. Ismét egál, 11,5 perc a mérkőzés végéig, és akkor kezdődik minden előről. Lelik kezében labda az alapvonalon, 14 másodperc a támadidő, közben bejött Juhász Dorka középen, majd Kányási kezében a labda az oldalvonalnál, ő beteszi középre Leliknek, Lelik egyet cselez, megver egy embert, megver két embert, beteszi Széki Barninak, a zicser fönt van, a két pont bent van, ezzel Széki Barni megszerzi első két pontját, 62-58, 8-46-tal a vége előtt, 4 ponttal vezetünk Kóra ellen. Stúder Ágnes kezében a labda, illetve egyelőre még a játékvezető kezében a labda, aki most leülteti a koreai kispadot, és számol. Nézzük, Stúder kinek tudja betenni, itt van mellettem, vagy előttem Tokács is, aki megkapja, de hát Józsefovics vissza Stúdernek, elmegy az ember mellett, fel kell tenni a triplát, felteszi Stúder, és nem jó, viszont megvan a lepattanó Józsefovicstól, majd odaütnek a kezére, így is van. Lee és Anne együttes erővel próbálta szerelni, Anne szerencsére szabálytalanul, ezzel ő is három hiba pontja van, három személye van, és most már megvan a harmadik a koreai csapatnak is. 4 perc 12-vel a vége előtt, 64-64. 72-70, 1 perc 14 a végéig. Lelik átteszi Juhásznak, tiszta ember, be kell fordulni, így van, Yvonne Turner felteszi, és nagyon szépen felteszi, jobb kézzel a feje fölött, a palánkra patkintja, majd onnan behullik a labda, 74-70, és ezúttal Korea kér időt. Hát, én nem tudom, hogy ez én púzusom és az én bérnyomásom mennyi. Egy biztos, szeretném azt mondani, hogy ezt a mérkőzést végig kézben tartja a magyar csapat, akkor meg fogja nyerni. Jobbról hajrá, balról magyarok. Lelik Kányási, Juhász, Turner és Takács kisvirág. Juhász Dorka zár el Leliknek, majd elkirodd át tripla, felteszi Juhász Dorka. Felteszi, és ha felteszi, akkor jó is! Mikor, ha nem most? 53-mal a vége előtt, 77-70. Nagyon szép volt, vezéregyen is, vezéregyeniség, akkor lép fel, amikor kell. Juhász Dorka 22 pontos és 10 lepattanója van. Messi tripla, jótól is, ez is jó, 77-73, 40 másodperc. Egész pályán kint a koreaiak. Lelik ellen Heo védekezik. Lelik átpasszolja, szépen gyerekek, lányok, meg kell tartani a labdát. Lányok, hölgyek, asszonyok felborítják, bizony így van, Lee felborítja itt előttem Yvonne Turnert. Yvonne Turner 2 dobhat, a nagy órán 32,6 másodperc, az előnyünk 4 pont, és 2 dobhatunk. És tegnap előtt volt az a játékszerünk, vagy amikor jöttek a meccs végén a nigériai triplák, hogy ha ők dobnak egy triplát, dobjunk mi is. Hát most sajnos ők válaszoltak a miénkre, de Juhász Dorka nagyon-nagyon jókor dobta be ezt a sorsdöntő 3 pontost, és most 4 ponttal vezetünk. 32 másodperc, Yvonne Turner első dobása jónak tűnik, így is van. Csont nélkül kosár, nagyon szépen behull, 78-73, 5 pont. 5 pont az előny. Nézzük, és akkor középen most majd, ha nagyon kell, akkor Juhász Dorka és Takács Virág próbálja. Takács kisvirág támadhatja a lepattanót, de nem kell támadni, mert ez is jó. 79-73. Yvonne Turner másik labja. Nem jó, de hát ha nem jó, akkor majd ott van Takács kisvirág, aki leszedi a lepattanót, megtartjuk. Most már nem is nagyon erőlködik a dél-koreai válogatott. Áll a publikum, tapsol mindenki. Solaria Hungária, Lelik, Takács kisvirágnak zicser, 2 pont. Bent van, 82-73, nyertünk. 5-4, hadd játsszák végig, nem kell bántani, Park még bemegy, leteszi Zitzelbe, egyefenel késő a dobás, nem is jó, rossz is a dobás, késő is a dobás. Hát kérem szépen, kedves hallgatóink, Magyarország 82-73-ra legyőzi Koreát.
3: Ezzel a csoportjában a magyar válogatott két győzelemmel és egy vereséggel a második helyen végzett, Franciaország 100%-os teljesítménnyel lett az első, Dél-Korea egy győzelemmel a csoport harmadik helyen végzett, Nigéria pedig győzelem nélkül utolsó lett és ezzel kiesett. A magyar válogatott pedig bekerült a legjobb 12 közé, a négy csoport első közvetlenül a 8 közé jutott, a másodikok és a harmadikok pedig egymással játszottak, hogy kvartett győztessel mérkőzhessenek a negyed döntőben. Magyarország verhető ellenfelet kapott a legjobb 12 között, azt a Japánt, amelyet rövid időn belül kétszer is legyőzött. Az ezt megelőzőre emlékezhetnek, hiszen az Isztambulban volt a selejtezőn 77-65, és annak is köszönhetően lehetett Berlinben a világbajnokságon. Itt pedig Berlinben egy japán elleni siker már 8 közé jutást ért.
4: 13 másodpercet mutat még a visszaszámláló óra, sőt már 10 másodpercen belül vagyunk, és rövidesen megkezdődik a mérkőzés. Eltelt most már csak nem 6 perc, nálunk ez már a 6. csapat személy, jöhet majd a két japán dobás, de ami a legfontosabb, 11-4-re vezetünk, szépen peregnek a percek, és nálunk az erőny. Juhász Dorka felteszi, a második labdája nem jó, viszont Takács Kisvirág lepattanót szerez, majd Juhász Dorka lemegy az alapvonalra, megérkeztek vissza lányok, akik már hátrahúzódtak, Studer is, Lelik is kintről a sarokból, és viszont aki hagy egy büntetőt, Juhász Dorka, majd dob helyette egy triplát. Kérem szépen, eltelik egy perc a második negyedből, 24-12, 12 pont a különbség, az eddigi legnagyobb differencia. No, lássuk, beteszik középen Tokasikinek. Változatlanul nem tudnak triplát dobni, nagyon jól védekezünk, nagyon jól szorítjuk őket kifelé, szorosan, közben egy elzárás Lelik, most ellép Tokasiki, és sajnos mondom én, amikor, hogy milyen jól kizárjuk őket, egy megint csak egy könnyen eldobott tripla, de sajnos ez most jó, úgyhogy ezzel 24-15-re zárkózik Japán. Ismét a japán támadás. 1-32, az születik 34-28, 6 pontra olvadt az előnyünk, és bizony most már ezt a negyedet Japán nyeri 16-14, és bizony volt már 11, és most itt a negyed végén jó lenne megfogni ezt a japán rohamot, de megint csak egy rossz tripla dobás, majd megint a legkisebb emberük szerez lepattanót, de szerencsére Török Ágnes harcos, és megszerzi. Középen most már Juhász Dorkán labda, Ahoninak ér vissza, Juhász Dorka inkább befordul, meg vagy a feltenni, és kap egy sapkát, nem fújnak ezúttal semmit, ismételten Tokasiki volt az, aki nyerte ezt az összecsapást, és sajnos, ahogy nálunk nem jönnek a 2+1-ek, ez a dobás ezúttal jó, Machida bedobja a kettesét, plusz még majd dobhat is egyet, és oza ütött neki Török Ágnes. Ezért most nagyon kár. Eltelt most már jó másfél perc a második félidő elejéből, és triplával zártuk az elsőt, triplával kezdtük a másodikat, ezúttal Takács Kisvirág, majd egy újabb 2 pontos tett hozzá Lelik Réka, ezzel ismét megnyugtató egy kicsit az előnyünk, 42-34, azaz 8 ponttal vezet a magyar válogatott. Kányási hozza a labdát, mellette Yvonne Turner kéri, meg is kapja, illetve nem ő kapja, Török Ágnes, Yvonne Turner leszad a sarokba, még mindig nem kapja meg, Takács Kisvirág egyet pattint, elmenne az embere mellett, de sajnos kiesik a kezéből a labda, egy újabb japán zicser, végigviszik újabb 2 pont, 13-ról így lesz 9, de még mindig 9 pont az előnyünk. 2-2-ről 4-2 ez a negyed, és 60-49. Az előny 11 pont, 8 perc van hátra a mérkőzésből. Turner Studernek teszi. Dulpanka kéri a sarokban, nem kapja meg, Studer 1-1-be levesz. Most kapja Dulpanka tripla kísérlet. Tökéletes! Tökéletes Dulpanka triplája. 63-49. Átléptük a bűvös 13-at. 14-gyel vezetünk. 14 ponttal vezetünk, és meg is jön a magyar csapat, vagy a magyar szurkolók hangja, és Dulpanka ezután pedig lepattanót szerez. Majd eladja a labdát. Lányok, most kellene egy kicsit a jó megoldások után kevesebb hibát, ezt nagyon jól meg lehetett volna lovogolni ezt a japán, tényleg a japánok is most egyre többet hibáznak, viszont megint egy nagyon könnyen betett zicser, egy nagyon könnyen bepasszolt labda, most nagyon szellős a védekezésünk ott bent a festékben, úgyhogy előbb-utóbb ezt Völgyi Péter számon fogja kérni a japánok ellen, és nem szabad, hogy ilyen sok pontot kapjunk, hiszen már kaptunk 6-ot szűk 3 perc alatt. ez az egész pályás letámadás nem túl meggyőző, és ezután ez a csapdázás sem működött. Studer Ágnes, itt lent a sarokban Kányási Geri nem kapja, Juhász Dorka kilép, középen Takács Kisvirág várja. Lelik megint csak jobbra-balra, de ezt el nem kell eldobni, majd most el lett Kányási, jól dobta a triplákat, ezt is jól dobja. Hát ha jól dobja a triplákat, dobjon triplákat Kányási Veronika. 9 pontos, 3-3 tripla, 76-61-15 pont. 7 másodperc a mérkőzés végéig, és 84-61, azt hiszem, hogy lesznek majd örömszavak bőven itt a mérkőzés után, hiszen tényleg ez egy fantasztikus teljesítmény volt, és megint, amikor egy icipicit a magyar válogatott meginogott, jókor jött a nagyszünet, kitaláltuk nagyon a taktikát, ugyan a legvégén dobnak még egy pontot a japánok, de ez is csak kozmetikázása jó, hiszen végül is 84-63-ra 21 ponttal nyer a magyar válogatott. És nézem közben körbe, hogy hát egy jó 500-600 magyar szurkoló megint csak lehet, ugyan most nincsen magyar nagy tábor, és nem volt akkor a szurkolás, mint korábban, de a lányok teljes joggal ölelkeznek, hiszen ott vannak a világ legjobb 8 csapata között.
3: 28 év után szerepelhetett ismételten női kosárlabda válogatottunk világbajnokságon, és 40 évet követően jutott be ismételten a legjobb 8.

0: negyeddöntőben az Egyesült Államok ellen játszani. 2026. szeptember 10-én csütörtökön délelőtt kezdődött ez a mérkőzés.
1: Megint csak ők is tudnak hibázni, és Juhász Dorka lepattanót szerez. Aztán majdnem eladja a labdát, de szerencsére meg tudjuk kaparintani, Lelik labdájába nyúltak bele a Honinának. A Honin egy az egybe megverni az emberét, majd egy oda nem nézős csellel próbál passzolni Studernek, de erre sajnos számítanak az amerikaiak. Egy gyors kontratámadás, Zitzer, egy újabb két pontos, ezúttal is Brianna Stewarttól, úgyhogy Lelik Réka hibája után, az eladott labda után 13-7-re meglódul USA, és ezzel ki is kéri első idejét Völgyi Péter. És akkor lássuk az újabb amerikai támadást, egy nagyon messze eldobott tripla, és úgy tűnt, hogy nem jó, de volt egy egész érdekes kanyar a labdában, és sajnos bizony Chelsea Gray dobása jó volt, úgyhogy az eddigi két lepatron mellett most csinál egy három pontost, és utána egy gyorsan eladott labda, amit azért szerencsére visszaszerzünk. Leliknek, nézzük, Lelik nem meri eldobni kívülről, miközben középen most már bejött Török Ágnes is, ő leginkább hármason játszott a szezonban, de ha már bejött, akkor el is párol egy triplát, és bizony most ez az önbizalmaknak ez a hármas nagyon jó jöhet, mert ugyan most felteszik Török mellett, viszont megpróbálja, lesz, le is szedi a lepattanót, a nála egy fejjel magasabb 14-es számú Boston mellett. Józsefovics egy elzárás Turnernek, majd Józsefovics egy elzárás Török Ágnesnek, egy messzi tripla, jónak tűnik, és jó is bizony, Török Ágnes triplát dob, nagyon szép triplát dob Török Ágnes, ez a második triplája, ezzel Török Ági 6 pontos, és hát mondanám, hogy feljövünk, de hát 40-15 feljövésnek talán nem lehet nevezni, de szereztünk egy újabb 3 pontos. Nagyon gyorsan járatott labda le a sarokba, ez a kettes nem jó, de megint sajnos leugorják Juhász Dorkát, aki aztán utána nem is megy a második lepattanóért, így Jackie Young mellőle nagyon könnyű két pontot szerez, ismét jöhet Lelik Réka kezében a labda. Lelik a Hónina, kacsint Studernek, hogy váltsunk, Studer fölviszi megint csak középre, közben Juhász Dorka ellép, egy embert megver, két embert megver, ez most egy nagyon jó belöbbölt labda, egy zicser, de sajnos hiába veri meg középen a két magas embert Zorka, ismételten kimarad az zicsere, majd egy távoli tripla, ami nagyon szépen csont nélkül beszáll, kár érte, mert most a mínusz kettő helyett plusz három az előny, tehát megint csak rátettek egy lapáttal, és most már, akkor amikor 3 perc 11 van vissza fél időig, 55-23. Mindjárt véget ér a negyed, 5 másodperc, és most ez a dobás szerencsére nem jó. Gyerünk lányok, volt még egy kis idő, el kell dobni, nézzük. Ez már sajnos későn van, és kár érte, közel volt. Lelik rádobta a hát egy jó 20-22 méterről, de sajnos ez elkerülte a palánkot. És már Stewart nyargalt a pályán, viszont kiteszi egy triplára, de a tripla kísérlet helyett egy csel, és Vitesz beindul, Young majd kiteszi Collier-nek, Collier megint csak ellép, az, amit úgy tűnik, hogy nagyon jól tud, és ma nagyon jól csinálja, a fizik Collier, csinál egy cselt, majd hátrafelé sasszézik egyet, és a levegőből nagyon szépen eldobja a középtávolit, és tökéletes a dobása. Na most végre Takács Kisvilág egy nagyon szép oldalról eldobott, csak nem a hármas vonalon eldobott középtávolival, ezúttal megszerzi az első két pontját, és egészen biztos, hogy ő neki is majd önbizalomban jót tesz ezt, hiszen voltak ma már olyan lehetőségei, ahol egy-két kiadott lehetőség után, vagy kísérlet után bizony nem dobott el egy olyan triplát, amit máskor elvállalt volna. Hát most sajnos Power nem teketóriázott sokat, hozzápattant a labda, bocsánat, Angel Reese volt az, és nem Angel Reese szerezte meg a lepattanót, és pattan, és passzolta oda Ryan Howardnak, aki hát gondolkodás nélkül dobta a triplát. 96-47-es amerikai vezetés. Lelik egy ember, két ember mellett elrohan, egy az egybe kipasztolja Rátkainak, aki egyet se lesz, de nem tudja feltenni, majd Lelik ugyan pattogtatna, de elcsúszik, de a játékvezető szerencsénkre azt mondja, hogy a közbelépő Sonja Citron volt az, aki kiütötte a labdát, úgyhogy folytathatjuk a támadásunkat. Van még 5 másodpercünk, eltelik most már 2,5 az utolsó negyedből, és az Egyesült Államok 96-47-re vezet a magyar válogatott ellen. És Török Ágnes jöhet most már. Török Ágnes is inkább a mérkőzés elején játszott, akkor dobott is 8 pontot, most dob egy újabb jó kettest, ezzel már 10 pontos, ráadásul oda is ütöttek neki dobás közben, jöhet az én általam annyira kedvelt 2+1, de ennek most már jelentősége nincs, hiszen akkor, amikor 1 perc 4 másodperc van vissza a mérkőzésből, az amerikai csapat 106-55-re egy könnyű mérkőzésen vezet és bemasírozik a legjobb négy közé, ahogy azt a papírforma előzetesen mondta, vagy mutatta. Török Ágnes dobása jó, 106-56, visszajöttünk 50 pontra.

0: aztán még egy nagyon távoli tripla kísért időn túl az amerikaiaktól, és ezért a magyar lányok most már pacsiznak, mosolyognak, hiszen ne felejtsük el, a magyar női kosárlabda válogatott az Egyesült Államok ellen játszhatott negyed döntőt a legjobb négy közé jutásért, de sajnos a papírforma érvényesült, hiszen az amerikaiak ma jobb napot is fogtak ki, meg hát természetesen képességben is sokkal jobbak, mint a magyar csapat, úgyhogy végül is nem tudtuk borítani a papírformát, de összességében mindenképpen elmondható, hogy egy nagyon-nagyon pozitív mérkőzésen és egy nagyon-nagyon pozitív világbajnokságon van túl a magyar válogatott. A mérkőzést ugyan elveszítettük 108-56-ra, de akkor egy kicsit már úgy fordulok Kári Andrához mellettem, állandó szakértőnkre, hogy azért azt hiszem, hogy a nehézkes kezdés és a talán kicsit keserédes búcsú mellett, vagy mind között, ez egy nagyon-nagyon emlékezetes világbajnokság lesz majd.
1: Ez egy nagyon emlékezetes világbajnokság lesz, igen, annak ellenére, hogy most ez az utolsó mérkőzés milyenre sikeredett, de tényleg 28 év után vagyunk itt, és azt gondolom, hogy letettük a névjegyünket. Az egész FIBA, ahogy nyilatkozott, legyen az a külföldi kommentátorok, vagy bármilyen interjú, amikor készült itt a lányokkal. Mindenki úgy nyilatkozott, hogy egy nagyon-nagyon jó és szerethető csapatunk van. Ezzel maximálisan egyet tudok csak érteni. Amit ugye te is mondtál a mérkőzés elején, hogy tudni kell helyén kezelni az eredményeket. Nem tudom, összesítésben szerint ilyen hanyadik helyen fogunk végezni. Szerintem nem a nyolcadik, hanem mármint hogy hetedikek leszünk nagyjából, mert szerintem nekünk több győzelmünk lesz, mint esetleg aki még ide pályázik. De tényleg megfejlődte ez a csapat azt, amit meg kellett. De mondom, látni kell azt, hogy még mindig vannak hibák, úgy rendszer szinten is, és nem szabad megelégedni egyetlen egy pillanatig sem.
2: Papírforma vereséggel kezdte a 2026-os berlini női kosárlabda világbajnokságot, a magyar válogatott is papírforma vereséggel zárta. A kettő között győzelem, győzelem és győzelem, és történelmi siker a világ legjobb 8 válogatottja közé került, 40 év után újra. Reméljük, a következő hasonló eredményre nem kell ennyit várni. A visszajátszás következő adására biztosan nem, ám a mára nekünk szánt idő lejárt. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
5: Női kézilabda.
6: A világelithez tartozó skandinávok ellen mutathatja meg erejét a női kézilabda válogatott egy igazán kemény összecsapáson. A tét a döntőbe kerülés. Magyarország-Norvégia női kézilabda Eurókupa elődöntő élőben szombaton 13 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Babos Rita, többszörös magyar bajnok, atléta, fotós, edző, önkéntes, és majd még kibontjuk, hogy mi minden. Székesfehérváron a Bregyó közi sporttelepen beszélgetünk, mert egy versenyre készültök. És ha én jól emlékszem, akkor te Csornán születtél, ott is nőttél fel, és az édesapád testnevelő tanár, atléta edző volt, ami akár ki is jelölte az utadat rögtön az elején.
9: Igen, Csornán nőttem föl. Édesapám sportolóként is aktív atléta volt, illetve testnevelő tanár és atléta edző. Ennek ellenére hagyták, hogy megtaláljam az utamat. Ezért egyébként nagyon hálás vagyok, hogy nem az történt, hogy na, akkor ő atléta volt, akkor én is atléta kell, hogy legyek. Beirattak 7 évesen néptáncolni, ami egy rendkívül jó alapot adott nekem mindenhez, ezt 11 évig csináltam. Mellette kézilabdát kipróbáltam, kosárlabdát kipróbáltam, majd, ha jól emlékszem, 7. koromban jött a kérés, hogy a Soproni Sportiskolába kellene még egy ember a csapatba, hogy tudjanak indulni csapatbajnokságon, és gyorsan leigazoltak, és akkor kapásból egy távolugró csapatbajnoki címmel indítottam az úgymond atléta pályafutásomat, és hát igazából ezutáni első egyéni verseny volt az, ami döntött, hogy én az atlétika mellett fogom letenni a voksomat, mert az első országos diákolimpiámat is sikerült megnyerni távolugrásba. Úgyhogy ez volt a mérföldkő, ami az atlétika mellett tartott.
8: Találtam olyan adatot, hogy a Győri Dózsában is igazolt versenyző voltál. Sopron, Győr, Székesfehérvár, Csorna, ez egy ilyen elég szabálytalan négyszög.
9: Hát igazából a Sopron ugye úgy indult, hogy amikor én elkezdtem atlétizálni Csornán, ott már atlétika szakosztály akkor nem működött. És édesapám volt tanítványa, Németh Gyula, kiváló volt távolugró, csinálta akkor Sopronban az atlétikát, és gyakorlatilag adta magát, hogy akkor legyen egy egyesületem, és oda mentem. Nagyon sokat köszönhetek nekik, nagyon jó évek voltak, ugyanúgy a Csornán készültem, de soproniakkal versenyeztem egy remek csapatban. Nagyon sok élmény, nagyon sok jó eredményt köszönhetek ennek az időszaknak is. Majd amikor a Széchenyire mentem környezetmérnöki szakra, akkor igazoltam át Győrbe a Győri Dózsához. Ugye adta magát, hogy akkor ottani helyszínen tudtam edzeni Győrben, oda jártam iskolába, úgyhogy így indultak a győri évek. Ott is eltöltöttem nagyon sok évet. Egy időt úgy csináltam végig, hogy a sport mellett már elkezdtem edzősködni is, és ezután kerültem Székesfehérvárra, ahol pedig itt ragadtam.
8: Hogy jönnek a szakágak sorban az életben? Mert ugye itt vannak horizontális, illetve vertikális ugrások például, de ugyanakkor bejöttek a rövidebb és a középtávú futások is, magyarán több próba. Szóval, hogy rakódtak egymásra a szakágak?
9: Ez nagyon érdekes volt. A szívemhez legközelebb álló az valamiért mindig a magasugrás volt. Már a korai sikereim is oda is, tehát onnan is vannak, de ugye az első komolyabb eredmény az távolugrásban született az országos diákolimpián, illetve a csapatbajnokságokon távol hármas ugrásba indultunk a soproni színekben, úgyhogy ott igazából ennek kedvéért kezdtem el hármast ugrani, mert akkor az egyik csapatba szintén kellettem, és hát ez is egyrészt megtetszett, másrészt eredményesnek is bizonyult, úgyhogy így valahogy párhuzamosan bővültek ezek a dolgok. Szintén egy csapatbajnokság miatt kezdtem el a több próbát, amit akkor meg is nyertünk, és így igazából valamiért mindig olyan izgalmas, sokoldalú, változatos volt az, hogy én több mindent csinálok. Nyilván azért, aki ismert, tudja, hogy dobóalkatnak nem mondhatnám magam, tehát a hét próba az inkább az ilyen csapatszintű versenyek és a kiegészítés miatt volt nagyon jó, a futóugró számokban voltam ügyesebb, a dobásokban kevésbé, de a hét próbához is nagyon szép emlékek fűznek, mert első osztályú Európa kupán volt egy óriási élményem, amikor harmadikak lettünk csapatban. Ott azon a versenyen, a magasugrásban én bizonyultam a legjobbnak, úgyhogy ehhez is fűznek remek emlékek.
8: Az edzés rendszer vagy módszerek miatt is kérdezem ezt, mert egy több próbázónak egy kicsit olyasmi, mint az öttusázó, hogy annyi mindenből kell jónak lennie, annyi mindenre kell edzenie, hogy hogy lehet például beosztani mondjuk egy napot, hogy akkor ma mit gyakorolunk, hogy nehogy valami sérülés legyen, vagy egy hetet például, hogy mondjuk ha a hétvégén verseny van, akkor mi az, ami talán kevésbé megy, és azt gyakoroljuk, mi az, ami jól megy, és ott már csak csiszolgatni kell.
9: Hát az az igazság, hogy ugye a főversenyszámom az végig a magasugrás és a hármas ugrás voltak. Nem feltétlenül mondják sokan, hogy ez így összepasszol, de valamiért nekem működött. Egy kicsit furcsa, igen, de működtek. Ezek voltak a fő dolgok, mellette remek kiegészítés volt ugye a távolugrás alapból, illetve a gátfutás. És őszinte leszek, a többire óriási hangsúlyt nyilván nem fektettünk. Gyakoroltam, készültem, de a felkészülésem az soha nem arról szólt, hogy én egy hét próba felkészülést csináljak végig, hanem elsősorban az ugrószámokra készülve, a többit kiegészítésként használva csináltam. Hát az, hogy így is befértem a csapatba, az nyilván valahol szerencse is, vagy mindig ugye mezőnyfüggő is volt, de én ezt mindig lehetőségnek és mindig egy ilyen plusz dolognak fogtam fel.
8: Kik voltak akkor a versenytársaid, vagy akár esetleg válogatott szinten a csapattársaid, gondolok itt akár Zsivoszki Farkas Györgyre, vagy Krizsán Kszéniára, akik az utóbbi időben, Nemes Rita, akik jól teljesítettek?
9: Igen, pont amit az előbb említettem, hogy óriási élmény volt ez az Európa Kupa bronzérem, ott Györgyivel és Kszéniával voltam egy csapatban, úgyhogy ez duplán megtisztelő volt, mert azért Györgyi már akkor is nagyon magas szinten űzte, a korosztályában Ksénia is, és hát ugye tudjuk, hogy milyen fantasztikus eredményeket értek el, úgyhogy nekem ez egy óriási megtiszteltetés volt, hogy velük egy csapatban állhattam fel a dobogóra.
8: Hogyha az eredményeidet nézzük, akkor a World Athletics ugye nyilván tart mindent, még a szívverésedet és a pulzusodat is. 13.62-t találtam hármasugrásban, magasban 1.87-et, távolban pedig 6.21-et. Hogyha megnézzük a most hétvégén lezajlott világdöntőt, atlétikai világdöntőt, akkor lehet, hogy ezekkel az eredményekkel nem tudtál volna 150 000 dollárt nyerni, mint ahogy tették azt mások, de ahhoz képest jó eredménynek számítanak, hogy már jó néhány éve nem vagy aktív atléta. Volt valamilyen célkitűzésed annak idején, bármilyen számban, mondjuk centiméterben, vagy mondjuk futás esetén, másodpercben, percben?
9: Szerintem minden atlétának vannak célja is, meg álma is. Én nagyon-nagyon szerettem volna 190 centit megugrani magasba, illetve hát hármasugrásban a bűvös 14 méter, ami ugye egyébként az országos csúcs is. Tehát nyilván azért ez ott szerepelt a vágyaim között. Sajnos az utolsó pár évben eléggé meghatározta a felkészülést és a versenyzést, hogy egy nagyon makacs Achilles problémám volt, úgyhogy igazából ezért is kellett abba hagynom. Ezek a dolgok ugyan nem jöttek össze, de annyira sokat kaptam az atlétikától, hogy úgy érzem, hogy igazából hiány, tehát olyan szintű hiányérzetem, vagy ilyen kis tüske bennem nem maradt.
8: Hogyha globálisan nézzük ezt a két szakágat, mondjuk a hármast, illetve a magas, de akár tekinthetjük a távolt is, ugye magasban most, ha maradunk ennél a világdöntőnél, 199 körül lehetett nyerni. Ugye Mahucsik annyival nyert, Olisz Légersz nem tudta őt tovább sarkalni, vagy tovább srófolni a távolságot, és ilyen 6-90 táján lehet távolugrással nyerni. Ha ránézünk a magyar atlétikára, akkor a hölgyeknél van valaki, aki most a közeljövőben esetleg megközelíthetné ezeket az eredményeket magasban. Ugye van most már egy fiatal tehetségünk. Távolban is vannak olyanok, akik a 6-60-at, 6-80-at ostromolják körülbelül, de van erre reményünk, esélyünk?
9: Hát igyekszem figyelni és nyomon követni egyébként a fiatalok fejlődését, és én nagyon-nagyon szurkolok, és nagyon bízom benne, hogy Bátor Liliannának ez sikerülni fog. Fantasztikus. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszik, ahogy ugrik, nagyon tetszik, ahogy versenyzik, és ahogy tudom, a korosztályos világversenyeken is mindig követem, és próbálom élőben nézni. Számomra ő a, nem tudom, nem is titkos, hanem nekem ő a favorit, aki nagyon bízom benne, hogy ezeket el fogja érni.
8: Távolban esetleg?
9: Báhidi Farkas Petrának vannak ugye most jelenleg nagyon jó eredményei. bízom benne, hogy neki is sikerül tovább lépni és megközelíteni, de azért ezek már nagyon komoly szintek, úgyhogy igazából erről inkább ők tudnának nyilatkozni, hogy mi kell ahhoz, hogy ide eljussanak, de én nagyon szurkolok nekik.
8: Babos Ritával beszélgetünk, magyar bajnok atléta több szakákban is, és úgy olvastam, hogy volt egy magyar bajnokság, ami előtt egy súlyzózás közben rádesett egy nagyon komoly tömeg, és nyertél sérülten 3 aranyérmet. Hogy ennek a történetét megismerhetjük?
9: Hát ez úgy történt, hogy tonizáló edzésen nem, tehát egy pillanatra gondolom kihagyott a figyelmem, és a nyakamba úgy esett vissza egy súly, hogy megütötte a csigolyámat, ami a verseny után az orvosnál derült ki, hogy ott egy kis, tehát megrepett és letörött egy kis darab a csigolyából. Ennek igazából a következménye az volt, hogy a verseny reggelén, amikor felébredtem, nem tudtam mozgatni a nyakamat. Nálam valahol az soha nem volt kérdés, hogy ennek ellenére megpróbálom-e, tehát én mindig ez a végletekig kitartó, elszánt és csinálni akarom típusú versenyző voltam, úgyhogy elmentünk a versenyre. Ott egy kis akupresszúrás kezelés, bemelegítés, és nyilván ez az adrenalin, ami ilyenkor az emberben van, valószínű, hogy ezek együttesen segítettek abba, hogy ezt ki tudtam zárni. És hát a fedett pályás egyéni csúccsal 3 aranyérmet sikerült szereznem azon a versenyen. Megnyertem a távolugrást is, a magasugrást is, és a 3-asugrást is, amire utólag így a több statisztikus azt mondta, hogy ezt így egy versenyen még nagyon nem sikerült senkinek, úgyhogy duplán emlékezetes maradt.
8: Ha jól emlékszem, akkor egyszer egy londoni olimpia előtti időszakban nyilatkoztál, hogy mennyire készülsz arra az ötkarikás játékokra, és az volna a kérdés, hogy mi lett annak a vége, annak a felkészülésnek?
9: Hát egy makacsahi lesz sérülés, probléma, tehát egy elég komoly gyulladás, amivel nem sikerült megküzdeni, úgyhogy igazából sajnos a lényeg, az eredmény az elmaradt. Valóban az volt a legközelebb talán, tehát az olimpia lehetett volna a leginkább elérhető, ez sajnos nem sikerült.
8: Volt egy főiskolai világbajnokság, ha emlékszem, akkor Bangkokban, hogyha már a sérüléseket, meg a betegségeket említjük, ott pedig valamilyen vírust kaptál, és gyakorlatilag végig feküdted az egész versenyt a szállodai szobában.
9: Hát igen, én most így akkor végigmegyünk azokon a dolgokon, amik nem éppen a szerencse, amikor nem éppen a szerencse szegődött mellém. Nagyon készültem erre a főiskolás világbajnokságra, ugorhattam távolugrásban és magasugrásban is a versenyen. Valahogy sikerült nem csak nekem egyébként, hanem a csapat nagy részének elkapni egy vírust, ami nálam úgy jelentkezett, hogy gyakorlatilag semmi nem maradt meg bennem, amit ettem, sikerült lefogynom, ha jól emlékszem, a 13 kint töltött nap alatt közel 7 kilót, úgyhogy az ott nekem nagyon nem volt szerencsés. Még rajthoz tudtam állni, tehát megpróbáltam nyilván, de hát erő hiányában ez nem éppen volt sikeres, úgyhogy ilyen 21-2. Helyen zártam, ha jól emlékszem. Nem életem élménye, de ebből is nagyon sokat tanultam, és úgy érzem, hogy azért utána megerősödve azért visszatértem, és a legjobb sikereimet azután értem el.
8: Ezek a történetek azt erősítik bennem, hogy olyan kötelességtudat van benned, tehát a feladat annyira a fókuszban van, hogy nem nagyon vannak olyan körülmények, amik el tudnának távolítani, vagy tántorítani a céljaitól.
9: Igen, úgy gondolom, hogy alapvetően jellemző rám ez nem csak a sportban, hanem az életben is, hogy nagyon céltudatos vagyok, nem mindig jó, de nagyon maximalista is, úgyhogy ha valamit szeretnék, és úgy gondolom, hogy fontos, és jó dolog, akkor azt azért én mindent megteszek, hogy elérjem.
8: A pályafutásodnak az egyik, hogyha nem a legsikeresebb része, mégis egy országos bajnoki bronzérem volt, ha jól emlékszem, mert hogy 34 évesen, mindössze néhány hét alatt készültél fel erre a versenyre, de akkor már edzőként is dolgoztál, és az volt nagyon fontos, hogy a tanítványaid is láthattak.
9: Igen, igazából ennek az volt az apropója, hogy megépült itt Székesfehérváron, ugye, ahol most ülünk, ez a regionális atlétikai központ, és akkor országos bajnokságot rendeztünk, és a hazai pálya, illetve ez az új pálya élménye adott egy olyan motivációt, hogy miért ne próbálnám meg. Tényleg szó szerint 3-4 hetet készültem, nyilván a lábam állapota miatt hagytam abba ugye a versenyzést, ezért próbáltam valamilyen versenyszámot találni, ami kevésbé megterhelő, úgyhogy duplán is a magasugrás nyert, mert még a szívemnek is nagyon-nagyon kedves. Igazából én ott úgy indultam annak a versenynek, hogy 170 centi volt a selejtező szint, hogy azt megpróbálom megugrani. Ha az sikerül, akkor már igazából győztes vagyok, mert még egyszer egy döntőbe szerepelni az hatalmas élmény lett volna. Hát ez annyira jól sikerült, hogy 178 centivel bronzérmet szereztem, és mivel ugye mi rendeztük a versenyt, nagyon sok tanítványunk közreműködött, akár kosárhordók is lányként, létszrakóként egyéb feladatokat kaptak. Úgyhogy az, hogy ők végig ott voltak, körülöttem, mellettem, mögöttem végig szurkolták a versenyt, én úgy gondolom, hogy azt a plusz 8 centit, ami több lett, mint amire én terveztem, az nagy valószínűséggel ennek köszönhető.
8: Említetted, hogy a pályafutásod vége felé egy makacs Achilles in sérülés akadályozta a felkészülést, a versenyzést, és te megpróbáltál minden módon kigyógyulni ebből, hogy az bölcs döntés volt, hogy relatíve sokáig még erőltetted ezt a sportot?
9: Hát így utólag az ember már nyilván máshogy gondol vissza. Lehet, hogy mai fejemmel már lenne olyan egy verseny, amit nem vállalnék. De nyilván, amikor az ember belerak sok hónap kőkemény felkészülést, ami ugye rengeteg lemondással is jár, akkor nehezebb sportolóként elengedni azt, hogy most odállok egy országos bajnokságra, vagy nem. Volt olyan, ahol nagyon össze kellett szorítani a fogam, és tényleg fájdalmakkal ugrottam. Nem biztos, hogy bölcs dolog volt. Most már lehet, hogy másképp döntenék.
8: Mindig van egy nagyon nehéz döntés a sportoló életében, ez pedig a pályafutásának a befejezése. Készültél erre, egyik napról a másikra döntötted el, vagy hosszú folyamat előzte meg, és milyen volt maga a nap, amikor azt mondtad, hogy ennyi?
9: Igazából ez folyamatosan alakult úgy, ugye, ahogy beszéltünk róla már, én több éven keresztül párhuzamosan csináltam a sportot az edzősködéssel. Már gyerekkorom óta nagyon tudatos voltam, és tisztában voltam vele, hogy nem lehet csak a sportra felépíteni egy életet. Úgyhogy én környezetmérnöki diplomát szereztem. Az volt a terv, hogy majd ebben a szakmában helyezkedem el. Egy rövid fél évig dolgoztam is benne, aztán a sport karrierem is szerencsére úgy alakult, hogy volt egy időszak, amikor csak a sportra próbáltam koncentrálni. Majd mellette elvégeztem az edzőit. Elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, és ez egy olyan értelmet adott az életemnek, hogy valahogy nem is volt egy ilyen konkrét nap, hogy én eldöntöttem, hogy na innentől kezdve nem sportolok, hanem úgy szépen kifutott, de mellette már sokkal fontosabb volt, hogy építsem azt, hogy a gyerekekkel tudjak minél jobb eredményeket elérni. Ezért én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon könnyen és nagyon pozitívan sikerült ezt a váltást megélnem. És nem volt törés az életemben.
8: Ha már a gyerekeknél tartunk, ugye edzőként több csoporttal is foglalkozol, de olvastam, hogy az 5-6-7 évesek gyakorlásán is meg szoktál jelenni. Hogyan intézitek azt, hogy amikor bejön ide egy 5 éves, 6 éves, 7 éves gyerek, akkor először ugye nyilvánvalóan meg kell vele szerettetni a sportágat, és hosszú-hosszú időnek kell eltelni, amíg valamiféle szakák felé elindul. Tehát hogy milyen szemmel nézitek azokat, akik megjönnek, és meddig szerettetitek meg velük a sportágat?
9: Igazából amiről most beszélünk, ez az arakocska foglalkozás. Ez így 12 évvel ezelőtt pattant ki a fejemből, hogy valami újat kellene itt csinálnunk, és így hát nyilván az arak nevéből jött a kicsinyítőképzővel az arakocska. Ez kimondottan is egy olyan mozgásforma, ahol sokoldalúan, színesen, játékosan és élményorientáltan próbáljuk a gyerekekkel megszerettetni a mozgást. Tehát nem egy kifejezett atlétika edzésről beszélünk, ezt a szülőknek is mindig elmondjuk, hogy egy 5-6-7 éves gyerek esetében még nem az edzésterven múlik minden, hanem pont azon, hogy a gyerek megismerje a különböző mozgásformákat, megszerettessük velük, kialakuljon bennük egy olyan igény, hogy ők szeretnének mozogni. Úgyhogy igazából ezek a foglalkozások erre törekednek, hogy a korosztály sajátosságaihoz igazodva minél több színes, atletikus elemet becsempészve egy élménydús foglalkozást kapjanak minden alkalommal. Én úgy gondolom, hogy ez működik, és az is mutatja, hogy most beindult szeptember, és megint annyira sokan vannak a csoportokban, hogy már azon kell gondolkodjunk, hogy létszámstoppot hirdetünk, mert egyszerűen kinőjük magunkat.
8: Amikor most érkeztem ide, ugye hétköznap 3:45 körül, akkor körülbelül 50-60 gyerek futkározik itt körben az Arak pályán, hogy nekik hogy van az iskola például ilyenkor?
9: Akik ilyenkor itt délelőtt szoktak mozogni, ők az iskolákból jönnek át, tehát annak örülünk, hogy ugye közelben elég sok iskola van, és kihasználják a lehetőségét, hogy itt van az atlétika pálya, és itt tartják meg a testnevelés órákat.
8: Babos Ritával beszélgetünk, atlétikai magyar bajnok több szakákban is, és fotós. Igazából, amikor én elkezdtem azon gondolkodni, hogy veled beszélgetek majd ebben a műsorban, a fotóid fogtak meg először. A Facebookon találtam néhány olyan képet, amelyek nagyon tetszettek, de először Bukfencről szeretnék beszélni, hogy őt mutasd be, légy szíves a hallgatóinknak.
9: Hát Bukfenc egy európai mókus, és hát olyan kötődés van köztünk, ami így vadon élő állatokkal nyilván sokkal nehezebben lenne kialakítható. Róla azt kell tudni, hogy a Sóstól Vadvédelmi Központban él, mint tartósan sérült állat. Én ott már több mint 3 éve önkéntesként is dolgozom, és amikor őt behozták a megtalálói egy fejsérüléssel, valószínűleg lepottyant a fáról kölyökként, és koponyatraumát szenvedett. Én az első perctől ott voltam, és egy ilyen megmagyarázhatatlan kötődés alakult ki köztünk. Én lettem az első számú gondozója, és talán mondhatom így, hogy a legjobb barátja, úgyhogy most már hosszú ideje tart ez a nagyon különleges barátság, és hát nekem is nagyon-nagyon sokat ad.
8: Micivackóban olvastuk, hogy ha megszeridítesz, akkor onnantól felelősséggel is tartozol, értem, akkor nagyjából ez egy ilyen történet.
9: Igen, pontosan. És nagyon-nagyon különleges, hogy tényleg ők nem szelidíthető állatok, tehát ha valaki azt gondolná, hogy egy ilyen kis kezes bárányt lehet belőle nevelni, ez azért nagyon nehéz, pláne amikor ugye nem egészen csöbb korától neveli az ember, de ennek ellenére egy olyan bizalmat kaptam ettől a kis lénytől, amit szerintem nagyon kevés ember tud megtapasztalni. Igyekszem minél több időt vele tölteni, és tényleg odafigyelni rá. A legtöbb esetben csak engem enged közel, tehát ha valami problémája, betegség, bármi van, akkor is én tudom őt kezelni, illetve beadni a szükséges dolgokat neki, illetve engem tisztel meg azzal a szeretettel, bizalommal, hogy bújik, hogy simogatást kér. Ha valami bajom van, akkor abszolút érzem, hogy ő ezt látja, és máshogy viselkedik, olyankor még bújósabb. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon különleges kötelék van köztünk.
8: Még egy fotótémát földobnék, ez a búbos vöcskök násztánca.
9: Hát igazából annyi az egész történethez, amit talán érdemes tudni rólam, hogy a nagy hobbim a természetfotózás, de elsősorban a természet megfigyelése, és az ilyen felfedezések, amik engem hajtanak. És az egyik nagyon érdekes és számomra nagyon fontos téma az a búbos vöcskök élete, illetve hát ugye ezen belül az egyik leglátványosabb és legkülönlegesebb dolog az ő násztáncuk. Ők ilyenkor a víz alól különböző fészekanyagnak alkalmas növényeket hoznak fel, közel úsznak egymáshoz, és van egy nagyon-nagyon különleges táncuk, ahol gyakorlatilag egymásnak feszülve, a víz felszínére felemelkedve, óriási szinkronban végzik ezt a különleges mozgássort. A fejüket forgatják, ugye nem véletlenül kapták a nevüket, van egy nagyon szép tolbóvitája, főleg a hímeknek látványos. Úgyhogy igazából ez egy ritkán megfigyelhető és nagyon különleges dolog, ezért órákat töltöttem a nádosban elbújva, de sikerült.
8: Máté Bence kiválasztotta az egyik fotódat külön díjra, és amúgy is közönségdíjas lett a fotód. Ezek a díjak, ezek mit jelentenek egy olyan sportolónak, korábbi sportolónak, aki aranyérmeket szerzett, adott esetben híres, világhírű sportolókkal együtt versenyzett?
9: Hát egy nagyon komoly megerősítés nyilván, hogy érdemes az embernek ezzel foglalkozni, bár azt hozzátenném, hogy alapvetően a fotózásban engem nem az motivál, hogy minél több díjat nyerjek vele, nem is nagyon szoktam pályázni, mert sokkal inkább az a része hajt engem, és az a fontos, ahogyan eljutok egy fotóig. Tehát nálam Van egy-két olyan fotó is, ami egy pillanatműve, mert szerencsém van, és előttem terem a téma, de a legtöbb fotó mögött kutatómunka, megfigyelés, vagy rengeteg kilométer, vagy nagyon sok egy helyben eltöltött idő van. Tehát, hogy igazából a fotóig megtett út, ami nekem nagyon-nagyon fontos. Igyekszem úgy megmutatni a képeken a természetet, ahogy én látom, nem stúdiókörülmények, vagy ilyen nagyon komoly pályázatra való tökélyre törekedve, hanem úgy valójában, ahogy vannak. És vallom azt, hogy ha minél több emberrel meg tudom ismertetni ezeket a csodákat, akkor ha ismerik, akkor talán sokkal jobban fognak rá vigyázni, és sokkal inkább megóvják őket.
8: Ha most valaki elé letennénk egy fényképezőgépet, mondjuk egy 400-as objektívvel például, akkor lehet, hogy be sem tudná kapcsolni. Lehet, hogy egy darab fényképet sem tudna elkészíteni. Annyira bonyolultak ma már ezek az ISO beállítás, hogy milyen nyílás, hogy idő, stb. Hogy volt neked erre időd, energiád, lelki erőd, hogy ezeket mind-mind megtanuld? Mert a természetfotóhoz ezeket mind ismerni kell.
9: Igazából teljesen autodidakta módon a saját tapasztalataimmal tanultam ezt meg. Tehát nem tanított senki, nem végeztem ilyen irányban tanulmányokat. Érdekelt. Tehát én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb az, hogy engem ez érdekelt, motivált, nyilván a saját hibáimból, rengeteg hibázott fotóból, beállításból tanultam meg, hogy mit, hogyan kellene, és hát most már szerencsére eljutottam odáig, hogy nem is gondolkodom, hanem ösztönösen alkalmazkodva a körülményekhez csinálom a beállításokat. Azért jóval könnyebb dolgom van, mint sok évvel ezelőtt, amikor még nem voltak ezek a modern fényképezőgépek, hiszen amikor az ember 24 vagy 36 kockával tudott gazdálkodni, akkor sokkal jobban meggondolta, hogy hogyan készítse. Nekem ezt is volt szerencsém édesapám által megtapasztalni, úgyhogy ennek a varázsát is ismerem. De ez a tapasztalati út, ami nálam működött.
8: Önkénteskedsz, edzőként dolgozol, fotózol. Úgy tűnik, hogy egy boldog emberrel beszélgettem.
9: Igen. Úgy érzem, hogy ezt kijelenthetem, hogy megtaláltam azt az egyensúlyt, ami engem boldoggá tesz, hiszen van egy óriási nyüzsgés az életemben az atlétika miatt. Rengeteget vagyok gyerekek között, rengeteg rendezvényen, és hogy ezt kiegyensúlyozzam, ehhez társult a természet szeretet, a természetfotózás, ahol egy picit el tudok vonulni, magányban lenni, illetve az az oldalam, hogy nagyon gondoskodó típus vagyok, az pedig ebben az önkénteskedésben, az állatok védelmében, gondozásában is meg tudom találni.
8: Babos Rita, köszönjük szépen!
9: Köszönöm szépen!
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak. Leesett az első hó a Magas Tátrában. Marad a napos őszi idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Megválasztották a médiatanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés, a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. A TISZA frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő már nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Az Árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az Árréstop kivezetését. Befejezte a MOL a Dunai Finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását. Az üzembehelyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halombattai létesítmény. A csaknem egy évig tartó munka 18 milliárd forintba került. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad. Több mint 2000 programot kínál idén a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton országszerte csaknem 200 intézmény, egyetem és kutatóintézet várja a látogatókat. Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár a rendezvény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a társadalmat fel kell készíteni arra, hogy innovátor, kutató legyen, és ehhez elsőként az oktatásba kell fektetni.
3: Közlekedés.
10: Sávlezárás nehezíti a haladást Budapesten, a 15. kerületben, az Árvavár utcában a Rákospalotai körvasút sornál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
10: Napos felhős időre számíthatunk. Elszórta lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Délután főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet 16-21, késő este 6-14 fok között alakul. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Salai Roland és Callum Stiles sem állhat a magyar labdarúgó válogatott rendelkezésére. Több hónapos kihagyás vár a Ferencváros futballistájára. Lelik Réka Törökországban folytatja pályafutását. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Salai Roland combizomszakadás miatt és szintén sérülés következtében Callum Stiles nem csatlakozhat a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Márko Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere, hiszen korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. Együttesünk pénteken a Puskás Arénában az ukránok ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. A keret tagjai tegnap Telkiben találkoztak. A Vasas 24 éves hátvédje, Doktori Csáron első alkalommal vehet részt az összetartáson.
2: Óriási érzés itt lenni, főleg most, hogy már ez meg is történt, hogy be tudtam itt mutatkozni. Egy kisebb hajtó sérülésem volt, vagy inkább fáradtság múlt héten. Egyébként edzettem egész héten, de úgy döntöttünk a stábba, hogy itt legyek 100%-os, és emiatt nem játszottam, de nincs nagy gond, rendben lesz, úgy gondolom. Volt már több ismerősem itt, mindenki azt mondta, hogy nagyon befogadó a brigád, egyáltalán nem kell semmitől tartani, ezt a saját bőrömön tapasztalom, hogy tényleg mindenki nagyon közvetlen. Néhány órája vagyok itt még csak, de tényleg azt érzem, hogy mindenki nagyon befogadó és jó fogadta az új játékosokat, többek között engem is. Nagyon várom azt, hogy itt a pályán is megismerjük egymást, és bizakodó vagyok, hogy jó közösség tagja lehetek. A keret nagy része az magasabban jegyzett bajnokságban és csapatban játszik. Jó lesz egyébként velük edzeni is, de nem szeretnék annyira megelégedni, hogy itt vagyok. Szeretném azért, hogy lehetőséget is kapjak, persze az, hogy a lábam teljesen jó legyen. Négy meccs van most, ez kicsit rendhagyó, ezért is bizakodom abban, hogy ebből a négy meccsből kapok lehetőséget, de hogyha tényleg most ez nem sikerül, akkor sem leszek egyáltalán csalódott, mert még kevés olyan tapasztalatom van ilyen meccsekhez, ami segíthet, de egyáltalán nem tartok ettől. Ez kicsit így összetettem, és szeretnék mindenképpen mutatkozni ez a négy meccs alatt.
1: Doktori Csáron után következzen a nyáron a svéd élvonalbeli AIK labdarúgót csapatától a francia másodosztályú Saint-Étienne szerződő Csongvai Áron, aki remek idén kezdeten van túl. A középpályás így fogadta a válogatottba szóló meghívót.
3: Nagyon jól érkeztem ide, nagyon jól érzem magam. Egy nagyon jó szezon kezdet után vagyok túl, és szerencsére jól sikerült a csapatváltás is. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek természetesen, és ez nekem is egy hatalmas dolog, hogy vissza tudtam kerülni. Nagyon várom itt az eltöltött időt. Egy erős csoportunk van, mind a három ellenfelünk nagyon erős csapat, és komoly erőt tudnak képviselni. Nagyon nehéz mérkőzésekre is számítunk, hogyha megteszünk mindent mi is majd a pályán, akkor jó eredményekkel tudunk majd küzdeni. Nagyon szerencsés is voltam, mert nagyon jól fogadtak kint a klubnál, nagyon sok segítséget kaptam a stábtól, a játékosoktól is, mindenki nagyon befogadó volt az elején. Természetesen nagyon sokat is kellett dolgoznom ahhoz, hogy így alakuljon a szezon kezdet. Nagyon örülök, hogy ez eddig így alakult, és ilyen fontos szerepet tudtam kapni a klubcsapatomban is. Ezáltal ide tudtam kerülni. Próbálom ezt a formámat is, meg ezt a lendületet, amit most elkaptam itt a szezon kezdetnél, átmenteni ide a válogatottba is, és itt is minél nagyobb segítségre rendelkezni. Ez volt a cél, amikor eligazoltam Franciaországba is, hogy további fejlődési lehetőséget tudjak biztosítani számomra, akár a csapaton belül is. Amellett is, hogy végigjátszottam az összes mérkőzést, úgy érzem, hogy ezt ott is elértem, hiszen nagyon jó minőségi csapattársaim vannak, de hát természetesen itt a válogatottban ez még inkább elmondható. Igyekszem megmutatni magam a legjobb tudásom szerint, és átmenteni ezt a formát, amit a szezon elején tudtam mutatni a klubomba, de a legfontosabb, hogy az egész keret és csapat sikeres tudjon lenni, és úgy segítsem akár én is itt a csapatot, ahogy elvárják, és ahogy csak tudom. A hangulat az igazán jó, természetesen nagyon nagy veszteség az összes játékos, aki most nem tud itt lenni. Alapemberek a válogatottban is nagyon magas szintű játékosok kvalitás szempontjából is nagyon fognak hiányozni, de bárki, aki ide tud kerülni, akár helyettük is, vagy alapból be tud kerülni a keretbe, az már bizonyított és megérdemli, hogy itt legyen. Mindenki, aki itt van, az készen áll arra, hogy teljesítsen.
1: Csongvai Áront hallották. December 3-án csütörtökön 17 óra 45 perctől pótolják a labdarúgó NB1 ötödik fordulójából elharasztott Ferencváros Kispest-Honvéd mérkőzést. A két csapat három nappal később a 16. fordulóban ismét összecsap. Az a találkozó december 6-án vasárnap 19 órakor kezdődik a Bozsik Arénában. Matus Beró, a Ferencváros labdarúgója sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprádi edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, amelynek gyógyulási ideje legalább 2 hónap.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Ötödik helyen végzett Hankó Kálmán a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon a 70 kg-os súlycsoportban, miután a negyed döntőben kikapott az eri ellenfelétől. A 75 kg-osok között Akilov Pilip egyhangú pontozással legyőzte izraeli riválisát, így negyed döntőbe jutott, ahogy a legjobb 8 közé került a női 57 kg-os kategóriában Kukta Vladislava is. Bondár Anna hátrányból fordítva három játszmában legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szöuli keménypályás tenisztorna első fordulójában. Nagy Ádámot foglalkoztató Európa Kupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. A francia csapat mellett az FTC még a román Steaua a Bukaresttel és a görög Panathinaikosszal méri össze erejét a négyesben. Az isztambuli Emlak Konut csapatához szerződött Lelik Réka az idei világbajnokságon a 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban, ősztől pedig az Euróligában is játszani fog. A hétvégén aranyéremmel tért vissza hosszú sérülése után Losonczi Dávid, világ és Európa bajnok kötött fogású birkózó. Az SMTK versenyzője egy évvel az ágrábi VB-n elszenvedett keresztszalag szakadását követően lépett újra szőnyegre, és egyből meg is nyerte a horvátországi Valamár kupát. Losonczi Dáviddal Szabó Szilvia beszélgetett.
4: 10 hónapos most lassan, mert 11 hónapos a műtét, ott a 8-án lesz 11 hónapos. Kérdéses volt, hogy ez a verseny elindulok-e, nem a térdem miatt, mert az igazából már stabil volt, augusztusban is tudtam rá jól birkózni, és nem is fájt, és nem is hátatott az edzésen se. Inkább az a kérdés, hogy milyen a formám, és milyen lesz a birkózásom, hogy épül vissza a birkózás formám. Úgy láttok, és úgy is láttam én is, hogy jól mozog, és hogy el tudok indulni ez a versenyen. Vágytam is már, hogy versenyezhessek, hiszen 6 éves korom óta nem hagytam ki ennyit verseny nélkül egy évben, hogy egy évre birkózzak, láttam már, és jól is sikerült. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépen sikerült a visszatérésem.
5: Amikor a birkózó tudás már megfelelő, de mégis fejben a versenyző esetleg félti a lábát, ez szokott lenni a gond. Nálad volt-e ilyen probléma?
4: Ez a probléma már az első edzésen nem mutatkozott, mert egyáltalán nem féltem a lábat, fejben nem volt semmilyen gáz bennem, és ugye a versenyen sem volt semmilyen. Ezt én ki tudtam küszöbölni, hogy ilyen ezt mondtad nekem, amikor a sérülésem megtörtént, hogy erre oda kell figyelni, és erre készüljek, de én erre tudatosan készültem. És ki tudtam küszöbölni ezt a hátadatást.
5: Láttam videókat a meccsed végén, mert mondjuk el, hogy három mérkőzésed volt, mind a hármat technikai tussal nyerted meg, és amikor a bíró felemelte a kezed, nem az örömöt láttam rajtad, hanem a rendkívüli fáradtságot. Erőlétileg, hogy bírtad ezt a sorozat terhelést, hát mondhatjuk annak.
4: Lehet, hogy úgy látszott, hogy el vagyok fáradva, de belülről nem éreztem annyira fáradt magam. Azért tudni kell az, hogy a technikai tust bírkozásban nagyon nehéz elérni, nagyon megterhelő egy embernek, de azt kell mondjam, hogy úgy éreztem magam, és még kell, akkor tudtam tovább birkózni, és úgy éreztem magam belülről. Az állapotom pozitív társad okot, és a jövőre nézve egy jó irányú, eljutottunk egy úton, és ezen szeretném tovább haladni.
5: A súlyoddal volt-e probléma a rehabilitáció alatt, vagy azért tudtál felsőtestre dolgozni, tehát volt-e ilyen gond a visszatérés előtt?
4: Itt is ugyanúgy tudatosan készítettem el, és emelettem el a súlyomat, és figyeltem arra, hogy végig kontrolláljam, hiszen egy súlycsoportos sportágot űzök, és azért fogyás ugyanállunk, hogy nagyon meghatározó dolog. Már az elején figyeltem arra, hogy nem menjen a súlyom. Nem sokat hagytam ki edzés nélkül, tehát az első másik hónapban nem edzettem. A sérülésem után utánatesek, közül sokkal könnyebb volt kontrollálni, és sokkal könnyebb volt maradni. A lábamnak a rehabján volt a nagyobb hangsúly, és annak, hogy az jó sikerüljön, és ez is sikerült. Minden tényleg a tervek szerint halad, és reméljük, hogy így is fog tovább haladni.
1: A világ és Európa bajnok kötött fogású birkózót, Losonczi Dávidot hallották. A hagyományokhoz híven átadták a hónap utánpótlás edzője díjat. Az alapító Magyar Edzők Társasága és az utánpótlásport.hu szerkesztősége ezúttal Biros Péter tüntette ki, akinek irányításával augusztusban a U20-as női vízilabda válogatottunk a portugáliai Európa-bajnokságon aranyérmet nyert. Biros Péterrel Szilágyi Dóra készített interjút.
6: Ezeknek az egésznek mindig az a lényeg, hogy megélje valaki, nem csak túl legyen rajta, akkor sokkal jobban kötődik hozzá érzelmileg. Ezt az Európa-bajnokságot nagyon jól megéltük, és hogy aranyérmet nyertünk, így aztán végképp óriási nyomot hagyott bennünk, meg sikert. Nekem is jól esik. Most nem úgy tekintettem erre, mint egy munkára, meg egy feladatra, hanem mint egy óriási utazásnak a vége, mivel ezek a lányok sajnos, most már csak a felnőttben tudok velük találkozni, vagy találkozhatom velük. Óriási pozitív élménnyel tudjunk elbúcsúzni egymástól, vagy elválni. sikerült. Minden a játékosok is, meg szerintem akikkel együtt dolgoztam, úgy azért meghatódtunk. Még talán meg is könnyeztük egy kicsikét ezt a legérmet. Ez egy nagyon nagy öröm és boldogság a lányoknak és nekünk is, a stábnak, hogy szépen tudtuk búcsúztatni.
7: Kemény Dénes azt mondta, hogy egy edzőt az eredmény minősíti. Az viszont, hogy ebből a válogatottból ugye már öten ott voltak a szuperkupa döntőben, és most egyébként 8-an ott vannak a szolnoki felnőtt keret edzésen. Ez is egy visszajelzés, illetve mondjuk majd a jövő évi világbajnokság is visszajelzés lesz, hogy hányan tudnak megragadni a felnőtt csapatban?
6: Én úgy gondolom, igen, de szerintem majd nekik az igazi, mikor az ideig eljön, az majd Los Angeles után van. A következő 4 éves ciklus szerintem ennek már 8-10 emberről kell majd szólni, hogy ők következő olimpiáig olyan maga biztos rutint szerezzenek a válogatottban, hogy a következő olimpián nem Los Angelesben, hanem Brisbaneben oszlopos tagjai legyenek, és meghatározó tagjai legyenek ennek a válogatottnak, és a magyar női vízilabdának. Megvan az esélyük. A legtöbb, ami most történt, ez igazából rajtuk múlik, hogy ha fejlődjenek, fogadják meg az edzőik tanácsait, de a legtöbb szerintem úgy gondolom, hogy rajtuk múlik. Nem tudom, hogy van-e köztük Sandrián hajlamú, nincsen, mindenki szeret dolgozni, úgyhogy szerintem ez egy óriási jó tulajdonságuk. Mindemellett, hogy szerintem, ahogy elindultak U15-ből, és most nyilván U20-szal befejeződtek, látszik az a fejlődés, amin ők elindultak. Én bízom benne, hogy most se fog megtörni, azért mert felnőttek, semmi nem fog változni. Ugyanazokkal a játékosok ellen fognak vízilabdázni, mint eddig. Azt nem mondom, hogy kész életnők a legtöbb, de már készen állnak szerintem arra, hogy a kis körmüket belemélyezik az ellenfélbe, úgyhogy én bízom benne, hogy minél többen lesznek ott.
7: Az egyik legnagyobb feladatot velük kapcsolatban azt fogalmaztad meg, hogy a kis hitűséget kellene legyőzniük. Ezen az Európa-bajnokságon mit mutattak meg magukból ezen a téren?
6: Én ezt most már nem tapasztaltam. Én utána mentem az U18-os világbajnokságra. Borzasztó nagy különbség volt a 2 évvel idősebb játékosok között és az U18-ok, mennyivel érettebbek voltak az U18-osok, holott itt is voltak csak 19 évesek, nem U20-osok. Ez korosztály válogatja. A játékosoknak a mentalitása vagy habitusa meghatározza az egészet, úgyhogy itt nem tapasztaltam, lehet, hogy volt egy-egy játékosnál, egy kicsit kútba érezte magát egy-egy mérkőzésen belül. Ugyanúgy Dénes mondta, hogy mikor mi is játszottunk, hogy volt valaki, akinek nem ment ugye játék, nem az történt, hogy fölhúztuk, hanem lehúzta az egy játékos a csapatot. Most én azt úgy látom, hogy nem történt itt meg. Megtörténhetett volna, de nem. Ebből is láttam azt, hogy éretten tudtak játszani, és felelősség teljesen. Lehet azt mondani, hogy kinőtték ezt az utánpótlást, most már bizony nincsenek a felnőtt korosztályban, már sokan bizonyítottak ott is, de én úgy gondolom az ő ideig igazán. Ennek a 19 és 20 éves lányoknak majd a Brisbane-i 4 éves felkészülésben fog eljönni. Óriási szerepük lesz abban, hogy fogunk szerepelni meg Brisbane-ben.
1: A hónap utánpótlás edzője címmel kitüntetett Biros Pétert hallották. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből válogatunk.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Szabó Szilvia vagyok. Heteken belül nyilvánosságra hozzák az állambiztonsági iratokat, köztük az úgynevezett ügynök aktákat is. Mindennek van sportos vonatkozása is, de felvet morális, emberi és sorsfordító kérdéseket is. Erről beszélgetünk most a következő órában. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Takács Tibor történészt, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatóját és Turi Gábort, a Nemzeti Sport munkatársát. Sziasztok!
2: Üdvözlünk mindenkit mi is.
1: Hát komoly ez a téma, de ahogy említettem, sok-sok szegmensből vagy szempontból lehet ezt megismerni és átbeszélni. Ugye az állambiztonsági iratok 1997 óta bizonyos fokig már nyilvánosak, vagy kutathatók bizonyos kör számára. Mi változik a most bejelentett döntéshozatallal, törvénnyel?
2: Igen, ez jó, hogy elhangzott, hogy bizonyos szintű offline nyilvánosság már 97 óta volt. Azóta, főleg egy 2003-as törvényi módosítás után jelentősen megnőtt a történeti levéltárba bekerült iratoknak a köre, és igen, ez a kör a tudományos kutatók számára, illetve az érintettek megfigyeltek leszármazottai számára már eddig is hozzáférhető volt. És nagyon sok irat már különböző tematikus összeállításukban már eddig is kikerült online, vagy online adatbázisokba az adatok. Most annyiban változik, hogy reményeink szerint jelentősen megint bővül a levéltárba került, és így kutathatóvá váló anyagok köre, illetve az a lényeges változás, hogy a hálózatra vonatkozó iratokat az ABTL online egy honlapon teszi közzé. Október 23-áig a úgynevezett hatos kartonokat, illetve a hálózati adattárban lévő adatokat, ez gyakorlatilag a hálózati személyekre vonatkozó nyilvántartások, tehát amin nyilvántartották őket, hozzá kell tenni, hogy ez biztos, hogy nem teljes, tehát a Kádár korszakban, illetve a Rákosi korszakban összesen olyan 160 ezer között mozgott összesen, amennyi hálózati személy volt. Ennek töredéke nagyjából a harmadára vonatkozó ilyen kartonok, illetve adatok lesznek majd, vagy maradtak meg, és tudja a levéltár majd feltenni. Illetve február végéig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig pedig a most a levéltárban lévő beszervezési dossziékat teszi fel majd a levéltár. Ezek az dossziék, amelyek a hálózati személyek beszervezésével, tanulmányozásával, tartásával, kapcsolatos anyagokat tartalmazza. Tehát ezek a köznyelvben ügynökaktáknak nevezett irategyüttes, amely online is nyilvánosságra kerül, ez szabadon, tehát bárki számára online interneten hozzáférhető lesz.
1: De hogyha ezt az érintettek már látták és kutathatták, akkor várható-e most, október 23-ától, vagy addig, ugye, amíg felkerül, valami nagy áttörés, vagy azért a lényegi dolgok már kiderültek eddig?
2: Biztos, hogy várható, mert nem biztos, hogy mindenki kikérte például a saját magára vonatkozó anyagokat. Tehát mondjuk, ha egy állampolgár, mondjuk valaki kíváncsi volt saját anyagára, vagy ha mondjuk fiatalabb volt, de mondjuk a szüleinek, hogy megfigyelték-e, nagyon egyszerűsítve, akkor megkapta az anyagát, és hogyha volt olyan hálózati személy, amely a róla, vagy szüleiről, vagy valamelyik felmenőjéről jelentett, akkor ezt ő megkapta, tehát ő megtudhatta, hogy ki az, aki jelentett a róla. Viszont, ha nem volt ilyen, tehát vagy nem maradt meg egy ilyen jelentés, akkor nyilván nem kapta meg, nem volt olyan hálózati személy, akinek megkaphatta az anyagát. Most viszont a minden új hálózati személynek a hatos kartonja, amely megmaradt, és az ABTL-ben van, az elkerült, tehát hozzáférhetővé válik bárki számára. Tehát biztos, hogy lesznek olyan nevek, amelyek most mások számára, vagy a ismerőseik, vagy a számára is talán meglepetés lesz, és ugyanúgy a tudományos kutatók esetében is. Azért azt tudni kell, hogy tudományos kutatók azok általában, ha még személyekre is kutatnak, általában történetekre, jelenségekre kíváncsiak, tehát ritka az, hogy mondjuk valaki azzal jön be, hogy ő az összes hatos karton végig akarja nézni, tehát ilyen nem volt. Tehát biztos, hogy még a kutatók számára, azok, akik már kikérték az anyagokat, számukra is biztos, hogy lesz valami meglepetés.
1: A hallgatók között biztos vannak fiatalabbak, akik nincsenek annyira tisztában az akkori időszakkal, úgyhogy majd egy kicsit azt is megvilágítjuk, de mind a kettőtöktől kérdezem, hogy nem kell attól félni, én értem, hogy van egyfajta társadalmi igény ezeknek az iratoknak a megismerésére, de nem kell attól félni, hogy ezzel több bajt, többet ártunk, mint amennyi, hát most csúnya szó ez, hogy hasznot hoz, tehát nem szakadnak fel olyan emberi sérelmek, sebek, amelyekkel esetleg rosszat tehetünk, emberi sorsokat befolyásolhatunk.
3: Hát nekem az a véleményem, hogy de igen. Tudnék, hogy eddig is megismertünk sorsokat, majd szóba kerül ugye Novák Dezsőnek a személye, és most el lehet őt ítélni, meg, vagy nem kell őt elítélni, tehát teljesen én a hallgatóra bízom. De azért, amikor a Dezső bevallotta, hogy ő jelentett, ebbe tulajdonképpen bele is betegedett, mert az ő környezete erre úgy reagált, hogy nem tudta a Dezső feldolgozni, egyébként a környezete se tudta feldolgozni, ezért nem tudta. Tehát itt nagyon nehéz most akkor, nyilván a megbocsátás, meg tényleg én mondok egy ilyen nagyon, tehát a keresztényi megbocsátás, csak ezzel az a baj, hogy ugye, hát ezt nem biztos, hogy most kellene, ezt korábban kellett volna rendezni a 90-es rendszerváltoztatás környékén. Egy kicsit úgy érzem, ez egy kötelesség, egy elmulasztott kötelesség, nem a jelenlegi kormánynak az elmulasztott kötelessége, be akarják pótolni, de azért egy kis ideig meg lesz kavarva az állóvíz, hogy így fogalmazzak, annak ellenére, hogy minden csoda három napig tart. Most a csodát értsük úgy, hogy ki fog derülni esetleg néhány emberről, talán olyanokról is, akikről nem várjuk, hogy belekerültek ebbe
1: a ügynök oldalra. Ezt értem, ezt a három napig csoda, na, de hogyha megromlik egy barátság, egy évtizedes családi
3: ez jó
1: kötelék,
3: felvetés.
1: Akkor
3: ez
1: a három
3: jó
1: nap
3: felvetés.
1: Az...
3: Igen, akkor az több.
1: Tibor?
2: Igen, megvan ez a hát veszélye, vagy lehetőség is, de azt is figyelembe kell venni, hogy itt azért eltelt már 90 óta 36 év, tehát nagyon morbidan fog hangzani, de a szereplők nagy része már nem él. És ebből fakad egy másfajta probléma az, hogy most már olyan dolgok, tehát kiderül valakiről, már nem tud reagálni erre. Tudjuk, akikről kiderült, talán Novák Dezső a kevés kivételek egyike, de általában tagadták, vagy valami hát magyarázkodtak. Tehát az a fajta elvárt, a társam által elvárt szembenézés, személyes szembenézés azért a többnyire elmaradt. De mégiscsak ez is egyfajta reakció, most erre már nincs lehetőség. Tehát még a magyarázkodást, a handabandázás, vagy nem tudom mi, tehát még az is el fog maradni, tehát mert már az érintettek többsége nem fog tudni reagálni. Ez is probléma, mert már ez a fajta szembenézés már egyszerűen, mondom, morbid, de biológiai okok miatt már nincs lehetőség. Másrészt igen, tehát kellett volna, nem tudom, majd hát lássuk, majd meglátjuk, nem tudom.
1: Az is felvetődik, ugye miután ez 97-ben már egyfajta nyilvánosságot kapott, hogy akkor megismerhettünk-e minden valós adatot, tehát valósak-e ezek az adatok, illetve hogy teljesek ezek az adatok, mert azért ilyen legendák is vannak, hogy ott azért lehet, aki hozzáfért, lehet, hogy eltüntetett iratokat, tehát hogy ez sem akkor a teljes képet rajzolja majd ki, hogyha nem minden adat lesz megismerhető, vagy hozzáférhető.
3: Ez jogos, de erre azért nem tudok igennel és nemmel válaszolni, mert ugye ez a feltételezés, hogy eltűntek, ez egy feltételezés, vagy valószínűsíthető, nem tudunk róla, konkrétan tény nem áll a rendelkezésünkre.
2: Hogy szóval közben, de? Tehát azt lehet tudni, hogy tűntek el iratok.
3: Az, hogy tűntek el, az igen.
2: És nagyjából még körülbelül azt is meg lehet, főleg a dosszié formátumban megőrzött iratoknál, hogy mik. Nyilván, amit eltűnt, azt már nem tudjuk, hogy konkrétan milyen iratok voltak benne, de hogy mondjuk kikre vonatkozó iratok, ez helye közel megállapítható. Az is megállapítható, mint mondtam, minden hálózati szeméről kellett 6-os kartont kitölteni. Ebben jó esetben most ha csak a Kádár korszakot nézzük, és úgy veszük, hogy mintha 50-ben minden megsemmisült volna, ha csak a Kádár korszakot nézzük, akkor is olyan 50-55 ezer hatos kartonnak kéne lenni. Ennek nagyjából a fele van meg. Tehát ezt is lehet tudni. Azt is lehet tudni, hogy a rendszerváltás környékén is tűntek el iratok, meg a szolgálatoknál is visszamaradtak iratok. Ez a rendszerváltás jellegéből adódott, tehát szükség volt titkosszolgálatra a Magyar Köztársaságnak is, és a korábbi titkosszolgálatok működtek tovább új néven és új struktúrában. Az viszont, ami megmaradt, arról is lehet tudni, hogy ezek hitelesek. Tehát az lehet, tehát igen, tehát nem teljes, az biztos, de ami megmaradt, azért ezt lehet tudni, hogy valós. Tehát tudom, hogy amikor voltak ilyen lebukások, akkor így előkerültek ilyen, hogy direkt azért töltötte ki valakire mondjuk hatoska hatont, hogy majd esetleg, ha majd nyilvánosságra kerül, akkor majd
4: befeketítsék.
2: Hát ez nonsens. Tehát arra van példa, hogy egyszerűen a működési kényszerből fakadóan valakit hálózati személyként tartottak nyilván. De ez inkább a hírszerzésre volt igaz. Ahhoz, hogy valakiről hatos kartont kitöltsenek, ahhoz kellett egy beszervezési nyilatkozat, tehát olyan szemét tartottak nyilván belföldön hálózati személyként, aki valamilyen módon kapcsolatba került az állambiztonsággal. Az, hogy később hogy működött együtt velük, milyen jelentések adott, az megint más. Én ezért szoktam mondani, hogy ezek adatok fognak nyilvánosságra kerülni, nem csak mostán februárban is, akkor is lesznek iratok, de azok is adatok. Ahhoz, hogy ezt jelentéssel, meg jelentőséggel felruházzuk, ehhez történeteket kell elmesélni. Ahogy elhangzott, az érintettek egy része már nem fogja tudni elmondani a történetét, de mi, akik itt vagyunk még, és olvassuk értően mondjuk ezeket, most nem csak a kutatók, történészekre, hanem sportújságírókra, szakírókra is gondolok, vagy bárki másra, tehát egyszerűen újságírókra, azok el tudnak mesélni majd történeteket.
1: Említette Tibor, hogy az érintettek többsége talán már nem él, viszont vannak még életben lévő érintettek. Személy szerint magatokban néztek máshogy ítélnétek meg egy olyan olimpiai bajnokot, legendás sportolót, akikről esetleg ilyen terhelő adatok nyilvánosságra kerülnek, vagy ezt ketté kell választani, és van a sportoló, a sportpályán elért teljesítménye, és az ott van, és azt értékelni kell, és azt nem befolyásolja semmi.
3: Én ezt úgy gondolom, hogy onnan indulok, hogy az erkölcsi kérdés, akkor hát egy fekete pontot bizony az olimpiai bajnok személye, hogy mondjam, oda kerül a nevem elé. Ezt megmondom őszintén, én így vagyok vele. Ugyanakkor, és ezt jobb lenne majd, ha Tibor részletezné, azért ahogy ezt nagyon jól fejezte ki magát, hogy történeteket kell mellé rakni. Szóval nagyon fontos az, hogy kit miért szerveztek be, ugye, mert van az a történet, hogy a rendszer híve volt, de ugye aztán kiderült, hogy mindenki zsarolható. Tehát most visszatérnék a kérdésedre feltett válaszommal, sokkal inkább árnyaltabban nézem. Tehát az, hogy eltelt az, tehát ahogy én öregedtem például, ez fontos, árnyaltabban nézem. Tehát amikor hallottam, hogy van ez a probléma, akkor teljesen elítélő voltam. Hú, hát ez borzalom, hát milyen emberek ezek. Most így általánosítva. Aztán utána kiderültek ezek a dolgok, hogy nem mindenki tulajdonképpen, hogy mondjam, jó indulatából, tehát nem volt mindenki rendszerpárti.
1: Meg ideológiailag megrögzött, vagy jó hiszi.
3: Aki azért mondta, hogy a rendszer segíts azzal, hogy majd ő jelent valakiről, vagy valakikről. De aztán kiderült, hogy ugye vannak itt zsarolt emberek, akik egyébként esetleg a másságuk miatt zsarolhatók, és akkor már azt mondtam, hogy egy kicsit vigyázni kell a történettel, mert itt nem dalolt mindenki azért, mert dalolva ment bele ebbe a dologba, mert annyira szeretett volna. Tehát én most már nem vagyok annyira elítélő. Tehát szeretném látni, és ez, amit a Tibor még egyszer mondom, a legjobb kifejezés, a történetet mellé, hogy miért. Ennyi. És akkor jobban tudom úgymond magamba is eltenni.
2: Én szerintem így is úgy is lehet nézni. Én személy szerint szét tudom választani. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy nincs egy ember se, aki minden egyes életének, minden egyes percében és porcikájában is óriási nagy piedesztrára emelhető, és sose esett volt, akkor de én nem így gondolom. Teljesen más példa. Most attól mondjuk Paul Gascoigne kevésbé tartjuk jó focistának, hogy mondjuk milyen mérhetetlen milyen volt a magánélete. Tehát, hogy attól még lehet jó focista. Nyilván nem fogom a fiam elé állítani abszolút példaképnek. De ugyanígy van, én nem gondolom, hogy Novák Dezső attól lett volna rosszabb edző, vagy attól rosszabb edzőnek kellene tartani, vagy rosszabb játékosnak. És nem hiszem, hogy egyébként nem... Tehát igen. Tehát én nem gondolom, de nyilván vagy? Mert nem ítélem el. Uh-huh. Tehát én nagyon sok ilyen történetet olvastam és láttam, és látszik az, hogy ez még akiket hozzáteszem 1960-as évek legelétől kezdve majdnem mindenkit hazafias alapon szerveztek be. Ez nem azt jelenti, hogy ők, ahogy itt elhangzott, hogy ők kiállunk a rendszer mellett. Sokszor elhangzik, hogy különbséget kell tenni, akiket zsarolással beszerveztek meg, akik önként. Ilyen, hogy önként nem volt. Tehát önként nem jelentkezett senki a BRFK állambiztonsági szervén, hogy én hálózati személy szeretnék lenni, mert nem is tudhatott volna róla elvileg. Ugye a külvilág csak arról tudott, hogy valami besugó vagy valami jelentéseket ír. Tehát mindenkit az állambiztonság szervezetbe. Ő volt a kezdeményező, és valakit kis presszióval, valakit kis valamivel előnnyel kecsegtették, valakit megzsaroltak, olyan dologgal.
1: Sportolók esetében akár a sportpályafutása befejezésével is zsarolhatták, ahogy lehetett olvasni, az 1968-as mexikói olimpia előtt volt olyan sportoló, vagy sportolók, akiknek azt mondták, hogy nem mehettek ki az olimpiára, hogyha nem szervezhetünk be. Érdekes még az is, de bocs Tibor, visszaadom mindjárt a szót, hogy Novák Dezső özvegyétől olvastam egy nyilatkozatot, a tisztartója Novák Dezsőnek így nyilatkozott, ez a nemere, ugye ez volt a fedőnév, mondhatjuk, ez a nemere minket hülyének néz, csupa olyan dolgot ír le, amit már mindenki tud. Tehát ezt is hozzá kell tenni, hogy az, amit valaki jelentett, az mennyire volt fajsúlyos, mennyire okozott kárt a társának, egy csapattársának például, és mennyire próbált ő hát megfelelni is, de ugyanakkor nem is nagyon ártani.
3: Én erre szintén két olyan nevet mondanék, akik ugye eddig a köztudatban vannak, most ugye majd október 23 után lehet, hogy lesznek. Az egyik ugye az Eszterházy Péter írónak az édesapja, aki ugye megírta a Péter a Harmónia Szelesztis című könyvét tulajdonképpen a családról, az apjáról, majd amikor kiderült, hogy az édesapja ügynök volt, akkor megírta utána a javított kiadást. De közben az is kiderül a papáról, hogy olyan farrengető dolgokat, tehát ezt szeretném igazolni, amit Novák Dezső özvegye mondott, farrengető dolgokat nem írt, és kvázi a tartók ugye azt mondták, hogy hülyének nézi őket. Talán a Csurka István is egy ideig, ugye a Csurka neve is felvetődött, és a Csurkáról is az a vélemény alakult ki, hogy nem írt lényeges dolgokat. Nyilván, én ezt egy folyamatnak ítélem meg, ugye, mert Tibor szárazabban nézi, én azt mondom, hogy emberi oldalról mindenki megtántorítható, mit tudok csinálni, ha beszerveznek? Ugye, mert nem akarok. Mert egyébként visszatérek a nemerére. Az Albert Flórián az nem nézegette ezeket. Az Albert Flóri megsértődött, és örökre megharagudott a Novák Dezsőre.
1: De a legenda szerint Novák Dezső elmondta neki, mielőtt ő szint vallott, és Albert Flórián biztosította barátságáról, majd miután nyilvánosságra került és hullámokat kavart, azt követően ugye ez az évtizedes barátság, ez megszűnt. Valami ilyesmi.
3: Igen.
1: Nem tudom, legenda-e. De tény, amit mondasz, tehát az ő barátságukat tehát, abszolút...
3: Azt akartam mondani, tehát most akkor vegyük a Novák, tehát azért nem akarok olyanra, ami nekem egyébként lenne sejtésem, hogy 23 után, október 23-at kiről derül ki, de azért nem mondom, mert etikailag nem tartom helyesnek. Tehát magyarul azt mondták, jó, neked ezt csinálnék, és akkor otthon hazamegyek, gondolkodom. Tehát meg akarok ugye felelni, ugyanakkor tudom, hogy egy olyan közegbe mozgok, mint a csapat, most akkor ugye erről beszélünk, mit tudok csinálni? Hát semmit mondó információkat adok le, lehetőleg. Mert hogyha a tartótiszt nem kérdez rám vissza, és mert ugye nem kérdez, mert ugye ezt van írásba kellett, de ugye ne, akkor ezt el lehet addig játszani, amíg azt nem mondják, hogy ahogy az előbb, hogy ez minket megvezet ez az ember, hogy pestiensen mondjam.
1: Tibor?
2: Sokféle történet, tehát volt ilyen is, volt olyan is, akit beszerveztek, és aláírta a beszervezési nyilatkozatot, és utána hazament, és elmondta a családtagjának, mindenkinek, tehát ilyen is van. Van olyan is, aki meghasonlott, hogy igen, ő most egy alávaló besugó lesz, de aztán úgy helyre rakta magába a dolgokat, most ezt idézőjelben, és akkor évekig együtt tudott működni ezzel a rendszerrel. És azért, hogy előjött a Esterházy Mátyásnak, tehát a Esterházy Péter apukának a története, mert ugye ott is ugye semmit mondó, tehát önmagában semmit mondó, de hogy, ahogy az író is írja, most nem fogom tudni idézni, de hogy ahogy megyünk bele folyamatosan a szarba. Tehát, hogy a hálózat az mégiscsak a rendszer fenntartásnak egyik eszköze volt, és többek között azáltal, hogy beszervezett az idézőjelben ellenségből embereket, egy arisztokratát. És azzal, hogy ő nem is, lehet, hogy tehát fontos volt az általa adott információ is, de az még inkább, hogy ezzel a sakba tudtunk tartani, és szorosan tartani egy úgymond ellenséget, és lassan majd akkor aki ebben az együttműködésben átveszi mondjuk a hatalmi nyelvezetet, uh-huh. azt a történetet, azt a narratívát, amit a hatalom nyelvét veszi át, és Esterházy erre különösen érzékeny volt, hogy igen, itt látszik, hogy megy befele ebbe az egészbe, és ez is egyik, tehát eszköze volt, vagy ez is egyik célja volt például a hálózatnak. Tehát hogy lehet, hogy az egyes jelentések, ez is nagyon sok ilyen eset van, az egy-egy jelentés a semmit mondó, egy-egy ügynöknek a jelentése is semmit mondó, de az egész hálózat működés, és erről azért mégsem szabad ezt a perspektívát elveszíteni, hogy az mégiscsak a rezsim fenntartása, a diktatúra fenntartásának volt az eszköze. Nyilván, és akkor ez megint, ha már felelősség és morál kerül szóba, nyilván nem lehet összevetni a hálózati személy, meg a beszervezőjének a felelősségét, és ezért tehát nem szabad, már ha nagyon moralizálni akarunk, nem szabad a hálózati személyként csak elverni a port, és akkor megint visszakanyarodok, amit Gábor is mondott, hogy történetek, tehát hogy meg kell nézni, ez történeteken keresztül mesélhető el, és állapítható meg a felelősség különböző szintjei. Egy adatbázisban ez nem fog kijönni.
1: Igen, de felbukkannak majd az adatbázisok. Lesz-e arra hajlandóság történészekben, újságírókban, hogy mögé tegyék a történetet, mert ugye a mai ember hajlamos arra, hogy hall egy hírt, és rögtön véleményt mond, kommentet ír. Tehát, hogy meg lesz-e ez a felelőssége mindenkinek, hogy...
2: Az ABT-nek mindenféleképpen, mert eddig is volt rá lehetőség, és most egyik fő cél az, hogy bárki bármilyen módon érintett, az mondja le történetét, tehát komoly kommentet, nem tudok én sem más szót, azt oda lehet rakni az irat mellé, tehát a mai történetet, a akkori szereplőnek a mai történetét, saját véleményét hozzá lehet rakni, és akkor aki már előveszi ezt a iratot, vagy kutatja, az már találkozik annak a úgymond kommentjével is.
1: Még egy vonal eszembe jutott, hogy van egy csapat, amelynek egyik tagját beszervezik, és ő úgy gondolja, hogy azért vállalom el, mert ha nem én, akkor valaki más fogja ezt csinálni, és akkor én megpróbálom úgy tenni, hogy minél kevesebb kárt okozzam ezzel. Van egy ilyen aspektus?
3: Lehet, de én azért mondok erre egy példát, ugye nem tudjuk, most nem, ez kicsit bővebben ki lehet fejteni, ugye ott volt Mátrai Sándor, akinek, tehát ezt is pletykának mondanám, tehát ő állítólag jársági néven jelentett az öltözőből, az volt Albert megfigyelése lett volna a feladata. Igen ám, de a Mátrai 69-ben átment az egyetértésbe, Albert egyébként egy más jellegű konfliktusa volt, fontos, egy, ahol Albertnak van igaza, mindegy, nagyon csúnyát mondott a Mátrai Albert édesanyjára, aki korán halt meg, és összeveszett a két sztár, mert ez a két futballista sztár volt, ez nagyon fontos. Onnantól kezdve az öltözőbe feszült hangulat volt, és amúgy az Albert egyre megerősödött, mint játékos, ugye mert 67-ben aranylabdás lett, úgy a Mátrainak a jelentősége a csapaton belül csökkent, míg elüldöződött az egyetértésbe, annyira sajnálni nem kell, mert ott az Alibaba presszót megkapta az ülés a Szobieszki János utca sarkán, de erre majd térjünk vissza utána, mert ebbe van valami.
1: Vendégünk továbbra is Takács Tibor történész és Turi Gábor, a Nemzeti Sport munkatársa, és a hamarosan nyilvánosságra kerülő állambiztonsági iratok, az úgynevezett ügynökakták kapcsán a sportos vonatkozást elemezgettük itt az első fél órában, és erről is fogunk beszélni. Valami még
3: nem,
1: marad benned?
3: Annyi egyébként elmondtam, amit szerettem volna, tehát gyakorlatilag nem erét, tehát a Novák Dezsőt ugye elméletileg, azért mondom, hogy elméletek, mert ez vagy kiderül, vagy nem jássági helyére, ez Mátrai Sándor lett volna. De ami egy fontosabb kérdés szerintem, tekintsünk a jövőbe tényleg, mert Tibor is jól mondja, tehát a múltban vannak olyan dolgok, hogy ezek az emberek nem élnek, tehát a történetet nem ismerjük meg. Na most felvetődik a kérdés, és akkor most konkrétan, mint sportújságíró válaszolok, amit ugye felvetünk, hogy mi történik akkor, szerintem egyébként lesz akkor, tehát amikor kiderül egy volt sportolóról, hogy
1: beszervezték. Még életben van? Vagy ez...
3: Ez egy kérdés is lehetne. Igen, nem, a lényeg az, tehát válaszolok. Én tudok olyan olimpikonról, nem él, akinek szeretném tudni a történetét, de hozzátartozója él. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Tehát csak akkor vagyok hajlandó, igen, így a pontos a témában egy lépést is tenni, ha megismertethetem a történetét. Még akkor is, hogyha gyarló a beszervezésnek a oka, mondjuk, hogy tehát mondok fontos dolgot, azért a másság egy alapos indok, tehát ott a félelemek, stb. De ha valamiért, tehát, hogy nyitni tudok esetleg egy éttermet, vagy valami, tehát, hogy tudják meg a történetet az emberek. Vagy az, hogy annyira féltem a rendszertől, hogy belementem ebbe a dologba, bár tudtam, hogy ez nem jó dolog. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Tehát így nevet, elnézést, hogy Gipsz Jakab, nem vagyok hajlandó leírni az újságba.
1: Ugye az, hogy sportolókat beszerveztek, annak az is a jelentősége volt, vagy az is az indoka volt, hogy azért abban az időben legálisan nyugatra a sportolók viszonylag könnyebben utazhattak, mint az átlag emberek. Tehát egyrészt a nyugati emberekkel tudtak kapcsolatba lépni, másrészt az is fontos volt az állambiztonság számára, hogy esetleg disszidálási szándékkal valaki kiutazik-e, hogy ezt megtudják egyes sportolókról, igaz?
2: Igen, hát az mindig ott lebegett a nyugatra utazó sportunk, nyugatra utazó állampolgároknál, de ugye a sportolók még gyakran utaztak, tehát ott náluk ez majd, hogy nem permanens veszélyforrás jelentett, és az állambiztonság ezért nagyon óvatos volt, és próbált ezeket megakadályozni. Az esetek többségében nyilván nem kellett, mert a sportolók a magyar átlaghoz képest bizonyos előjogokat élveztek, ugye ha nem volt állampolgári jog, hogy valaki útlevélhez jusson, az a élsportolók, mert azért inkább erről a körről van szó, szóval az élsportolók viszont viszonylag gyakran utazhattak, akkor ez egy olyan előjog volt, ami úgy itthon maradásra is készítette őket. Nyilván vannak olyan esetek, amikor ez ugye nem sikerült, és úgymond a Varga Zoltán majdhogy nem azt lehet mondani, hogy az állambiztonság személy előtt tudott kiszökni, és illetve ugye kint maradni, de ugye kiszökni mondjuk a táborból, már az olimpiai faluból. És, de hogy az állambiztonságnak ez a fajta célkitűzése, ez mindig bizonyos tekintetben összeütközésben került, vagy konfliktusban állt a sportvezetésnek az érdekeivel. Ugye közismert történet, egyik kollégám Müller volt már nagyon régen, 20 éve megírta, hogy a Helsinki olimpiára a fél aranycsapatot, illetve a olimpiai csapatot nem akarták kiengedni az AVH, mert hogy attól tartottak, hogy kint maradnak, meg ellenséges személyek, meg gyanúsak, stb. Viszont a Hegyi Gyula, a OTSB nagyhatalmú vezetője, az azzal érvelt, hogy tehát az ő szerepe is kellett ehhez, hogy a rendszer inkább vállalja az ebben a kiutazásában rejlő rizikót, de hogyha ezek a puskásik kimehetnek, akkor az olyan sportsikert
1: dicsőséget
2: hozott országnak, hogy megéri ezt a rizikót. Tehát nyilván meg is érte, és nem is maradt ott kint senki. Tehát azért mondom, hogy még az AVH időszakában is, az AVH, rettegett AVH is csak egyik szereplő volt a rezsimen belül. És ugyanez igaz az állambiztonságra is, tehát ha a magasabb sportérdekek is országos érdekek azt célozták, hogy igen, egy alapsportról menjen ki, akkor kiment. És az esetek többségében nem is maradt kint nagy tömegben sportoló, és sportoló főleg nem. Varga Zoltán az a gyakorlatilag a majdhogynem az egyetlen kivétel.
3: Hogy mennyire, ugye szóba került itt adás előtt, hogy a hallgatók ugye fiatalabbakból tevődnek össze, a fiatalabb korosztályból, tehát mennyire kíváncsiak volt sportolnak lenne abban az időben, azért annyit még mondjuk, hogy a tatai edzőtáborban normális volt az étkezés, tehát magas kalória tartalmú ételeket kaptak az emberek, mert ugye az 50-es években azért a boltokban nem nagyon lehetett, nem volt árubőség, hogy finoman fejezzem ki magam. Ez az egyik, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna mondani.
1: Tehát kiváltságot jelentett, sportolónak lenni.
3: Abszolút kiváltságot jelent. Abszolút kiváltságot jelentett. A Varga Zoltán esete, én csak azért, én mondok egy példát, én emlékszem erre, én már sajnos öreg ember vagyok, a Móri Zsigmond körtéren jöttem, és kiabálta, akkor még hétfői hírek volt, vasárnap este adták el, és a Rikkancs kiabált, hogy Varga Zoltán disszidált, és én megdöbbentem, mert az általam ez azóta is fenntartom a magyar játékosok közül, aranylabdás az Albert Fulján ide vagy oda, én a Vargát tartottam a labdával való viszonya miatt a legjobb magyar futballistának, tartom mind a mai napig, persze vannak nagyon futballisták, és na, a lényeg az, hogy tehát ezen én megdöbbentem. Aztán utána, amikor már újságíró lettem, ennek utána olvastam, Baróti Lajos szövetségkapitány be akarta építeni a csapatba. A 64-es Európa-bajnokságon volt először válogatott a dánok ellen a bronzmeccsen. Baromi jó futballista volt. Nem elvállalta azt, amit a Barótinak voltak dolgai, hogy olyan járt, tehát magyarán neki ilyen taktikai jobbszélsők voltak. Tehát mondom a példákat, tehát például Molnár Dezső jobbszélső volt, a Görös János ezt nem vállalta, ez szenzációs útban. A Varga Zoli megvonta a vállát, elvállalta, és ott is nagyon jó játszott, pedig ő 8-as volt, tehát tipikusan jobb összekötő. Tehát Baróti, és akkor itt érnék vissza az úgynevezett disszidálási szándékra. A Baróti kivitte őt a 66-os világbajnokságra Angliába. A Zoli 45. január 1-én, tehát 21 éves volt akkor. Uh-huh. Tehát még főszállóhákban volt. És volt egy izomsérülése. Igen ám, de aztán gyanítani kezdték, mivel Solti Dezső, aki egyébként, akiről egyébként könyv jelent meg, hogy ügynök volt, már olyan értelemben ügynök, hogy játékos ügynök volt az Internacionálénál, ott keringett a Zoli körül, ugye, mert csábította, hogy maradjon kint. Tehát olyannyira, mondanám így, kulminálódott a helyzet, hogy Baróti megunta, hogy a Varga nem tud játszani, mert sérültet jelent, és azt mondták, hogy Honti György főtitkárral együtt üljön fel egy repülő és jöjjön haza. Ez volt 66-ban, két évvel azelőtt, hogy kiment. Egyébként a Vargának, hogy mennyire a titkos szolgálatok előtt zajlott a történet, a feleségét is figyelték, hogy mikor akar elutazni Ibusz úton külföldre, és hát ha ott majd úgy találkoznak. De mondok egy nagyon érdekes dolgot, hogy mennyire egybevág például egy ügynöki jelentés egy tanúvallomással. Pont a Varga diszidálása kapcsán. 1968-ban utána, novemberben Nemerét, azaz Novák Dezsőt, ugye írjon erről jelentést, mi történt, azt hiszem november közepén datálódik a jelentés konkrétan, és Nemere így ír egyeszám harmadik szemben, hogy Novák Dezső, mint a csapat kapitánya, bement és megnézte, hogy ott van-e a Varga Zoltán, mert ő együtt lakott a Páncsics Miklóssal. És akkor, tehát magyarán így ír a Nemere a Novák Dezsőről, hogy Novák Dezső csapatkapitány. És most ugyanazt mondja, fordítva, ugyanazt mondja a Páncsics, akinek tanúvallomása van, tehát a szintiszta igazat mondom, ugye, azt mondja, hogy nem volt ott a Varga szobában. Tehát, hogy értsük, hogy mennyire, tehát nyilván a Nemere persze jelentett, de mit tudott jelenteni azt, amit a Páncsics elmondott a tanúvallomásába. Tehát aztán itt tudjuk, szegény Lakat Tékáról mostanában halt meg, hogy amikor ugye Lakat Karcsi bácsi volt ennek az olimpiai csapatnak, ugye a szövetség kapta, és a fölmentés, akkor ott volt állítag a Zolinak a nyakkendője ott a izékint, nem volt ott a cucc, ennyi. Ennyit a Vargáról, mert...
1: Tehát valóban komoly kutató munka kell ahhoz, hogy mindenki megismerjen
3: vannak történetek, és ugye a Varga esetében is van történet, tehát konfliktusa az Alberttal, az Albert mítosszal. Egy föltörőben lévő tehetség, aki egyébként találkozik a egyetlen magyar aranylabdással a pályán. Együtt ebből a pályán egyébként nem volt probléma, de azon kívül egyre több.
1: Ugye arról is igyekezett információkat begyűjteni az állambiztonság, hogy a sportolók hogyan reagálnak egy-egy politikailag is érintett dologra, például az 1984-es Los Angeles-i olimpia bojkottjára. Tehát ilyen szándékkal is voltak jelentéskérések, ugye?
2: Ez általában, tehát a hálózati személyeknek szinte minden hálózati személynek feladata volt többek között, nem csak az, hogy akire rá volt állító, arról kell jelentenie, hanem úgymond ilyen mellékes feladatuk is volt. Tehát ha volt egy jelentős politikai esemény, ez mondjuk a 60-as években még egy pártkongresszus is volt, vagy egy szovjet kommunista pártkongresszusa, vagy Gagarin űrutazása, vagy akármi, vagy a kubai rakétaválság, arról figyel, jelenteni kellett, hogy mi a környezetében milyen a hangulat ezzel kapcsolatban. Ugye a 84 kapcsán pedig hát ott azért volt különösen fontos a sportolók, mert sportolókat érintett, tehát az ő bőrükre ment az egész, és nyilván az állambiztonság ez politikai kérdésként tekintett arra, hogy a sportolók ez erre hogyan reagálnak. Tehát ezt nehéz volt nem politikai kérdésként tekinteni.
1: Tibor, tőled idézek, ha jól olvastam, azt mondtad a magyar-szovjet labdarúgó meccsek kapcsán, hogy egyrészt a magyar nép politikai tettként értelmezte a mérkőzéseket, a futball identitásokat hordoz, identitásokat teremt, visszatükrözi a társadalmi és politikai változásokat, és generálja is azokat, és éppen ezért ezeknek külön jelentőségük volt. Ugye mindig felvetődött minden egyes magyar-szovjet párharc előtt, hogy kötelező-e olyan eredménynek születnie, ami a szovjetek számára kedvező, nyilván a magyar számára kedvezőtlen. Erről mit lehet tudni, ami mondjuk tényszerű és ami bizonyítható?
2: Hát ami bizonyítható, az kevés, semmi, de hát nekem történésznek ez, amit itt elhangzott, ez a lényeg, hogy már önmagában az a tény, hogy a magyar-szovjet meccsekhez ilyen jelentések tapadnak, és ilyen mendemondák keringenek, az már önmagában, ha ebből semmi nem igaz, akkor is jelentős, van jelentősége. Tudom, hogy rengeteg, tehát én amikor erről írtam, akkor minden ismerősömnek volt, aki tőlem idősebb, és mondjuk átélték és hallottak ilyen sztorikat, mindenki mondta, hogy nem, ez nem igaz, mert nekem nincs igaza, mert ilyen biztos, hogy volt, mert hogy ő tudja, mert neki nem tudom milyen focista mondta.
1: Már megbeszélt eredmény biztos,
2: igen,
1: hogy volt.
2: Hogy le kellett feküdni erről a szovjeteknek, viszont állambiztonsági irat ilyen nem maradt, én egyéb iratot sem találtam, és tudtam, ma senki hitelt érdemlően nem tudta ezt bizonyítani, de valószínűleg nem is kellett, mert ezek a félelmek, ezek mindenkibe benne ott munkálhattak. Tehát nyilván most én nem olvastam például azt, hogy Sebes Gusztáv valamelyik visszaemlékezésbe, ami level előkerült, amiben mondjuk erről írt volna. Ugye egyetlen egy dolog, ami pont ellenkező, hogy amikor ha jól nem hiszem, Baróthitól származik, ő mesélte, hogy a 70-es évek vége, ezt lehet, hogy Gábor jobban tudja, pont melyik selejtező a szovjetekkel, bement Biszkú és
1: 77-es, igen
2: Biszkú Béla.
3: A 2-1-es meccs.
1: Igen.
2: Hogy a politikát hagyják Brezsnyev és Kádár eltársakra, önök csak a futballal foglalkozzanak. És önmagában már az a tény, hogy ha ez igaz, én remélem, hogy igaz, mert ez nagyon jó történet, azt mutatja, hogy még Biszkú Béla és a magyar pártvezetés is érzékelte, hogy igen, ez ott munkál az emberekben, és a sportlókban is ott munkálhat. És mondom, tehát mindig elmondom azt is, hogy 86 kapcsán is előjöttek ezek a dolgok. Rendben, le kellett feküdnünk a szovjeteknek, de miért 6-0-ra? Nem lett volna elég egy 2-1, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz szovjet csapat volt, az két év múlva EB-döntőt játszott.
3: Hadd szóljak ezt hozzá néhány, tehát egy futball tényszerű dolgot mondanék, tehát a szovjet klubcsapatok és eleve a szovjet válogatottnak a játék stílusa olyan, tehát erőszakos, kemény, gyors, ez a magyaroknak általában nem ízlik. Na most erre még rárakódott, tehát ezért mindig tulajdonképpen egy kicsit, hogy mondjam, tehát szerintem handicapünk volt, hiába tudtunk esetleg jobban futballozni. És egyébként, hogy mennyire érdekes dolog ez egyébként a 77-es világ, mert azért még 21 éve vagyunk 56 után, és Kutas István, a sportvezető vezető, ugye azt mondta, hogy énekelni lehet, azt hiszem a Palesztrina kórus énekelte a himnuszt, szóval olyan hangulatot akkor a stadionban, én akkor 22 éves voltam, szóval hát egyrészt szovjetellenes, ez nyilvánvaló, de azért egy egészséges, hogy mondjam, nemzeti büszkeséget adott, hogy lehetett a himnuszt énekelni. Egyébként még valamit mondani, amikor most lesz 60 éve, hogy 56, nem október, hanem szeptember 23-án Edmira, pont a Cibor Zoltán góljával nyertünk. És mit csinált a Cibor, mikor bement az öltözőbe, azt mondta Rászta az öklét, hogy legyőztük a kommunizmust. Ja, nyilván ezt akkor a Népsport nem írta meg, de ez utólagosan kiderült, és azért a játékosokban volt ilyen. És mondott még valamit a Tibor ezután a meccs után, egy évvel korábban itt Pesten volt egy meccs, amikor a szovjetek vezettek 1-0-ra, és a Puskás, egy 11-est ítéltek nekünk, de nagyon a vége felé, és a Puskás berúgta, és azt mondta a Tibor, azt a Puskás nem rúgja be azt a 11-est, senki le nem mossa rólunk azt, hogy le kellett feküdni. És egyébként mondhatnám a 66-os 2-1-es vereséget, amikor Baróti volt a szövetség kapitány.
1: Ugye megvertük a brazilokat,
3: és mentünk a négy közé a szovjetekkel, 2-1-re kikaptunk, és szegény Rákosi Gyula kihagyott egy helyzetet, és ugye mindenki mondta, hogy hát a Gyula biztos bumbát, mondta Rákos, hogy dehogy is. Ennyi.
1: Igen, volt még egy párharc, azt hiszem EB-selejtező volt, amelyiken 2-0-ra nyertünk itthon, Albert Flórián nem játszott, és ott ugye felvetődött az, hogy sérült volt.
3: 68, ez 68 volt, két válogatott, nem csak 68 május 4, és 68 11. május 11, és a 2-0-án, megmondom én, ott voltam, Farkas Görös volt a gólszerző, 2-0-ra nyertünk. Ezen a meccsen volt egyébként Fatér Károlynak az egyetlen válogatott mérkőzése.
1: Újoncként, ugye?
3: Jól védett, de ugye szegény Fatér, nem akarom kimondani, de ugye ő is esetleg, nem esetlegesen, hát felvetődött a neve.
1: Viszont hogy, a visszavágón, ahol 3-0-ra kikaptunk, már nem ő védett.
3: Besírták a vasas játékosok a Tamás Gyulát, Albert is vállalta a játékot, és 3-0-ra kikaptunk, tehát összesítésben 3-2-vel nyek, tehát nem jutottunk tovább.
1: Hát sok mindenről tudnánk még beszélgetni, akár órákig, de akkor legyen az a végszó, hogy ti mire számítotok. Már azért úgy körülbelül elmondtátok, hogy mik derülhetnek ki, de mi van bennetek, mit szeretnétek, hogyha mondjuk februárig itt történne? Szóval akár történészként, akár sportújságíróként, hogyan viszonyultok ehhez a lépéshez?
2: Én történészként csak azt remélem, hogy még több felhasználható és érdemleges korszakra és az a korszak állambiztonságra vonatkozó irat kerül levéltárba és válik kutathatóvá, és talán egy olyan fajta egészséges, szélesebb körű érdeklődés is kivált majd az ezzel kapcsolatos munka, történetgyártás, ami úgy hozzásegít bennünket is, hogy úgy lássuk, hogy van értelme csinálni. Tehát én sőt kizárólag történész szakmailag tudom ezt is nézni.
1: De elmondhatjuk, hogy te sportszurkoló vagy, és a futballt követed, vagy nem tudom, valamennyi sportágat, tehát azért kicsit érintettként is figyeled a dolgot.
2: Hát ugye ez már a múlt, én a jelenlegi futballt, azt úgy én abban vagyok már jobban benne. Nekem már mondjuk a 60-as, 70-es évek az már történelem. Én a 80-as évektől kezdtem el nézni.
1: Gábornak minden sporttörténelem, ahogy itt a Nemzeti Sportában is hallhatjuk.
3: A felvetett kérdésedre az a válaszom, én nem örülnék neki, ha kiderülni. Nyilván ki fog derülni. Nyilván ki fog derülni, és még akkor sem, hogyha a történetet ismerem. Tehát ahogy az ember, hát fogalmazok így, öregszik, megértőbb az élet nehézségeivel szemben. Tehát nagyon egyszerű azt mondani, hogy beszerveztek, amit jelentették, ügynök voltál, kész, lehúzunk a pályáról. Persze, ez van ilyen eset, nagyon sok eset van, de nem minden eset ez.
1: Igen, és te éltél abban a korban, és tudod azzal a szemüveggel nézni, aki nem...
3: Szerencsére a klasszikus ügynökkorban úgymond nem értem, de mondok egy érdekes dolgot talán. Mivel életemben nem tapasztaltam nagyon nagy döccenőt. Egyet igen, de az más jellegű volt. Most nem magánéletre gondolok, hanem munka, mindegy. Ezért nem mentem én be, és ezért nem kértem ki semmit. Most a barátaim bementek, egyébként közös ismerős, nem barát, kiderült a név.
1: Hogy abban bízol, hogy nem jelentettek olyat, ami a te életedet befolyásolta?
3: Igen, azért nem mentem be eddig, nem is fogok valószínűleg, mert most már akkor minek. Tehát remélem az életem nem fog negatív irányba változni. Van, aki bemegy, és akkor kiderítette, mondom, a barátaim közül, és akkor egy közös távoli ismerősről kiderült, és akkor megmondtam mamám, és akkor most mi van. De az távoli ismerős volt, tehát egy sportolónál, bocsánat, sportolónál jobban megrendülnék valószínűleg, még akkor is, hogyha a történetet ismerem.
1: Hát ez az elkövetkezendő hetekben, hónapokban biztos, hogy kiderült. Uri Gábornak és Takács Tibor történésznek nagyon köszönöm, hogy egy kis kortörténettel meg tudtuk világítani ezt az eseményt és ezeket a történéseket. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyarország!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, az utánpótlás műsorunk mai két vendége, Zsoldos Péter, a KSE elnöke, de igazából azzal kellett volna kezdenem, hogy Szász Emese ül velem szemben itt a stúdióban, olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Sziasztok, köszönjük, hogy bejöttetek, és hát akkor itt azért már túl egy, vagy egész pontosan két adáson, komoly témákon, komoly vendégeken. Az utánpótlás KSE szemüvegen kezdődjön. Van mottója a klubnak? Mégiscsak ez egy nagymúltú utánpótlás nevelő egyesület. Szia Péter!
2: Köszönjük a meghívást, és üdvözlök mindent kedves hallgatót. Igen, van. 16-ban, amikor helyre kerültünk a Preisler Gábor alelnök úrral, akkor sokat gondolkodtunk rajta. És itt a kapcsolat, hogy miért is ülít Emese, már egyből is bekötném, hogy Emese és Gabi között edző tanítvány, de hát ugye az olimpia előtt ugye a Emese, amikor részt vett, akkor Gabi az felkészítő edzője volt. A erőléti edzője volt Emesének, itt ez kis zárójel.
1: Talán szóval... még judó teremben is járt. Emese mielőtt olimpiai bajnok lett Rióban, de most el nem ez a beszélgetésünk tárgya.
2: És a lényeg az, hogy igen, tehát 16-ban elkezdtük, hogy hogyan is tudjuk magát a KSE-t valamilyen fémjelezni, és központban az ifjúság, ugye ez volt nálunk a motto, és azóta is e körül forgunk, hiszen ugye azóta már teljesen letisztult a KSE-nek a jövő, a nevelési mutatója, magyarul az, hogy 18-23 éves korig dolgozunk, azért mondom ezt a két korosztályt, hiszen ugye a sportágoktól elkülönül, hogy mikor is vannak az átadások, és természetesen az utánpótlás sport portfólió ezt teljes mértékig meghatározza a mi működésünket, ez is gondolkodtunk itt, hogy központban az ifjúság.
1: Hogy zajlik a kiválasztás, és mit tapasztalsz? Most akkor Emeséhez fordulok, mert majd aztán Péter is elmondja, hogy mi a hivatalos, de te, mint olimpiai bajnok, ikrek, szülei, 7 éves gyerkőcök vannak, és én úgy tudom, hogy ők már sportolnak. Például hogy indítottad el őket?
3: Én is sok szeretettel köszöntök először is mindenkit. Igazából azért nálunk még ez a sportágválasztás még folyamatban van. Pont egyelőre azt próbálom, hogy minél több sportágat megismerjenek, és egyébként pont a KSE-nek az egyik judó nyári táborában már vettek részt, tehát például már a Cselgáncsal is megismerkedtek, ahol én ugye sok izzasztó edzésen vettem részt, már ők is voltak ezen, de azért nem könnyű, mert én nem szeretném például mondjuk a vívást erőltetni náluk, de hát azért nem tudják elkerülni ezt a sportágat sem, de szeretném, hogy megismerkedjenek, és ők válasszanak egy olyan sportot, amit szeretnének. Most már 7 évesek, ugye egyre jobban szűkül az idő, hogy elkezdhessenek valamit, amit, hogyha komolyan vesznek, akkor végig tudják sikeresen vinni akár a felnőtt pályafutásukat, de én azt gondolom, hogy annál viszont sokkal fontosabb, hogy szeressenek valamit, amit találnak maguknak, tehát én azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek élsportolónak lenni, nem kell minden áron olimpián részt venni, hanem sokkal fontosabb, hogyha talál egy közösséget, egy sportot, amit szeret, mert azt szerintem sokkal jobban végig tudja kísérni az életében.
1: Péter, a KSE-ben akkor egyáltalán kik, mikor, hogy kerülhetnek oda, mert említetted, hogy a nagy cél a 18-23 éves korosztály, de hát ugye akkor itt azért pici gyerekek is már mehetnek?
2: Igen, ez a sportág specifikus, hogy mikor és hány éves kortól érdemes betagozódni. Azt mondom, hogy 4 éves kor talán az induló időszak, ez az óvodás kornak a második életévét jelentheti, amikor már ők is elkezdtek szocializálódni, tudnak megfelelő közegben kortársaikkal együtt és a sportágban beintegrálódva mozogni, de picit hadd kanyarodjak vissza azzal, amit az Emese mondott, mert kezd változni szerintem a sportnak a hozzáállása, a szülői hozzáállás, az, hogy hogyan és miként kellene gondolkodni, szerintem Emese nagyon jól gondolkodik, és erre buzdítok sok hallgatót, aki még esetleg most fog majd a sportágba elgondolkodni a gyerekeit, hova és miként vigyele. Nyilván a KSE-n kívül is rengeteg más sportegyesület létezik, de a lényeg az, hogy ha a fiatal lány, kisfiú megismerkedik minél több sportága, minél több sportági mozgással, az majd a későbbiekben rendkívül jó hatással lesz a tényleg kiválasztott sportágra, és ettől ne féljenek. Tehát, hogy nagyon-nagyon afelé mentünk el, hogy fontos az, hogy egy szakosztályban, nyilván szakosztályoknál is fontos, hogy minél több gyerek legyen, az alapján hogyan és miként jönnek a támogatások, és megtartsák ezeket a gyerekeket. De, és az MSE is pont ugye ebben az életkorban jár, ez a 10-12 éves kori, és ez itt kapcsolódik be, hogy addig való stabilitás, ugye a szenzitív időszak 12 éves kor után fejeződik be, itt a mozgásfejlesztés szempontjából, tehát ott már érdemes azért kialakítani ezeket, hogy milyen sportágba és hogyan tudnak elköteleződni. De, és úgy gondolom, hogy a korai specifikáció, tehát a szülők, amit elgondolkodnak sokszor, hogy én ebben a sportágban nekem ez tetszik, vagy ebben sportoltam, én is ugyanebben estem bele, levittem a saját gyerekemet oda, én vízilabdáztam, és szerintem 5-6 éven belül már elhagytuk a sportágat, saját klubon belül hozzáteszem, és nem az edző hibája miatt. Egyszerűen nem volt alkalmas, az én beláttam. Tehát ezt a belátást is nagyon fontos a szülő részéről meghozni, konzultálva az edzőkkel, és sokszor hallgatni az edzőkre, ez talán nincs meg, hogy nem fogadja el a szülő sokszor az edzőnek azt az intelmét, hogy lehet, hogy más sportágban kéne a gyereknek kiteljesednie, és valahogy ezeket a közös kommunikációs csatornákat érdemes elmélyíteni, és akkor itt mondom azt, hogy tényleg 4 évestől 12 éves korig nagyon fontos, hogy minél többet tapasztalnak a gyerekek bárhol.
1: Hát kimondtál egy kulcs szót, ami ugye ebben a műsorban, meg ebben a témakörben, utánpótlás sportban fontos, és a sportoló szülő-edző háromszög. Ebben a szülő nagyon-nagyon sokat hibázhat? Mi az ideális, szerinted Emese, mint szülő, mint egykori sportoló olimpiai bajnok?
3: Ugye meg a saját példámat még nem tudom annyira mondani, ugye, hogy én vagyok a szülő, inkább a saját szüleimet tudom, ők szerintem rendkívül jól kezelték, ők nem vonták be magukat. Azért most pont azt látom, hogy sokkal jobban bevonódnak a szülők, mindenről tudni akarnak, ott akarnak kb. Lenni, vagy egy a pást mögött ott állnak, és vívó tanácsokat osztanak a gyerekeknek, amit én nem gondolok teljesen egészségesnek, hanem pont meg kell bízniuk a szakemberekben, át kell adni a gyereket, és onnantól kezdve az a gyerek és az edző dolga. Ha van konfliktus, amiben segíthet a szülő, vagy valami probléma, ott legyen ott, és segítsen, álljon a gyerek mögött. Ha kudarc van, álljon ott és támogassa, de ne helyezzen rá plusz nyomást. Tehát ne legyen ez a iszonyatos teljesítménykényszer, ha valami nem úgy sikerül, akkor még a szülő is otthon folyamatosan mondja a gyereknek, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna, miért nem sikerült, hanem szerintem egy szülőnek az a dolga, hogy ott legyen a gyerek mögött, támogassa, bízzon benne, biztassa, ha a gyerek segítséget kér, támogatást kér, ott legyen, és végig maradjon vele pozitív. Szerintem az nem a szülő dolga, hogy a szakmai dolgokat megbeszélje a gyerekkel, úgyhogy ha ő akarja. Ha a gyerek szeretne vele, az meg ez ugyanaz, hogy akkor ott állok mögötte, amikor segítség kell, de nem a szülő feladata szerintem az, hogy ő szakmázzon a gyerekkel minden áll.
1: Sajnos nekem is van ilyen tapasztalatom egyébként, hogy nem értik meg a szülők, hogy nekik nem az a dolguk, hogy ott legyenek és szakmázzanak, még akkor sem, ha teszem azt, Szász Emese olimpiai bajnok párbajtőrvívó, oda megy, és majd nem, hát gondolom, sőt, Emese nyilván, amit előbb mondtál, abban következik, hogy akkor te megbízol abban az edzőben, nem kellene ezt a hibát elkövetni, de most akinek meg még eredménye sincs, csak szülő, és majd ő okoskodni akar, és hogy kezeli ezt mondjuk egy klubvezetés, hogy hát azért az edzőnek is vannak bizonyos jogai, meg védettsége?
2: Nehezen. A bizalom. Itt még egy picit mind visszakötnék, amit az MSM mond, és itt elhangzanak dolgok, hogy...
1: Ez nagyon jó, ez, ha így párbeszédben folytatjuk, az a legjobb.
2: Hogy a bizalom, eleve az, hogy egy befektetett bizalom kell előzetesen a szülő részéről bárhova is viszi le a gyereket. Tehát ez a bizalom viszont utána elkezd úgy kifordulni, amit az MSE is mond, hogy majd én jobban fogom tudni, mint az illető, az adott szakember, mert már az első edzésen azt várja, hogy tényleg a mellette lévő tök jó vasasban látható, hogy ott vannak a nagy bajnokok, hogy majd ő miért nem tartott. És mert ez egy folyamat része, főleg a vívás egy rendkívül összetett folyamat, a fiam is vívott a vasasban, nagyon örülök neki, sajnos már csak múlt idő, viszont egy rendkívül jó közeg, és nagyon sok ilyen jó közeg van, visszatérve a bizalomra, hogy én is hallottam, és nekem is mondták szülők, hogy hazamennek, és YouTube-on rákeresnek, és videón próbálnak olyan mozgásformákat levenni, amit utána erőltetve a gyereknek, ő maga laikusként, akinek semmi sport, de ha sportszakember, akkor is esetleg abba a sportában nincs megfelelő tapasztalata. És a bizalom itt elkezd valami felé bontódni, és ez okozhat sokszor azt, hogy az edző felé nem halljuk meg az edzőnek az adott motivációját, vagy éppen intelmeit. A gyereket pedig nyomjuk bele ebbe a dologba, hogy tényleg folyamatosan már holnap után legyen bajnok. És itt, bocsánat a kérdést, egy picit így most így árnyalva, tehát én nem is adtam erre exakt választ, de nagyon nehéz különben az edzőknek ebbe eligazodni. Tehát védeni őket mind a sportágban az adott edzői óhatatlan vannak konfrontációk egyesületen belül vezető edző vagy edző-edző között. Nyilván hajtja mindenki nálunk a KSO-ja, most beszélek egy picit, hogy nálunk egy élsport utánpótlás műhelyről beszélünk, ami egy versenyistáló. Itt sokszor most már mi is mondjuk azt, hogy azért nekünk vannak bizonyos szint után elvárásaink a gyerekekkel kapcsolatban, és nyilván ez megint csak egy súrlódást okozhat, és itt bejön az edzői motiváció is, az edzőknek az adott premizálása, nyilván most jelen pillanatban még kiemelt edzői státuszokról is beszélünk, ez egy óriási motiváció az edzők szempontjából, de mindenki nem lehet az. És ugye itt ezeket a lépcsőfokokat kell jól kisimítani, megtalálni, akár a klubon belül is. Tehát a lényeg az, hogy óhatatlan, hogy az edzővel kell foglalkozni. Nálunk van projekt erre, hogy a TFL-en indított pszichológiai körrel az edzőket is edukáltuk, megfelelően belefolytak ebbe szakosztályok külön-külön, tehát hogy nagyon-nagyon jól működött, és akkor megpróbáljuk kezelni a szülői gondokat is, nyilván mondom mindenkinek a saját vérmérséklete szerint.
1: Meg hogy egyáltalán mettől meddig lehet elmenni ebben a kérdésben, lehet-e azt mondani a szülőknek, hogy itt már pedig eddig és nem tovább az ajtó, túloldalán szakmai munka folyik, ti megbíztok bennünk, nem jöhettek be. Szerintem ez roppant kényes kérdés.
3: Ez szerintem mindenhol egy nehéz kérdés, mert ugye a szülő is azért rengeteget tesz bele egyébként, tehát ugye a szülőket is nagyon nagy dicséret illeti.
1: Mert, hát a logisztika mert meg a pénz ugye onnan jön, onnan ha jön, nem kellnek fel a gyerekkel, idejüket, nem viszik el.
3: Idejüket,
2: a legnagyobb támogató, bocsánat.
3: Hétvégéket áldozzák fel a családnak azért, hogy a gyerek sportolhasson, tehát tényleg érthető valamilyen szempontból, hogy a szülőnek is a hozzáállása, hogy ő meg azt szeretné, hogy akkor minél gyorsabban eredmény legyen, és azt lássa, hogy a gyereke lesz rögtön a legjobb ebben a sportágban. De nekik is meg kell érteniük, hogy ehhez a szakmának kell foglalkozni a gyerekkel, és neki ettől hátra kell lépni. Tehát neki azt, amit előbb is elmondtam, hogy neki a háttértámogatást kell biztosítania, nagyon jó tőlük, és nagyon rendes tőlük, hogy hozzák, viszik, eljönnek, eljön a család a hétvégére, eljönnek versenyre, de amint a gyerek a verseny helyszínére belép, vagy belép a vívóterembe, vagy belép bármelyik edzőterembe, azonnantól kezdve az edző olyan, mint az iskolába se lehet most már, nekem is, most lett egy iskolás, hogy a kapuban át kell adnom, be kell küldenem a gyerekeket, nem megyek be a tanárnőhöz, ugyanúgy az edzésre sem kellene alapvetően szerintem bejönnie a szülőknek.
1: Százszemesen után Zsoldos Péter reakciója.
2: Van egy személyes példám, például nálunk nincsen beengedő rendszer. Volt, hogy rendőrt kellett hívnom egy szülőre, aki már szinte zaklató volt ott a kollégáimmal szemben. Nálunk nyitva vannak az ajtók, folyamatosan bejöhetnek, és folyamatosan fogadjuk is őket, tehát hogy itt ebben minden megtalálható volt. Ez egy nagyon extrém példa volt, hál' Istennek sok ilyen nem fordult elő, de sok olyan szülői problémával találkozunk, ami már egyből nálunk, mint elnök és elnök, alelnök pattan le, és általában itt ugye a vége szokott már, amikor eléggé elmérgesednek a viszonyok, a elmérgesedést azért, mert vagy nem tudják érdemben az igények alapján rendezni, de az biztos, hogy az iskola az egy jó példa, tehát megint csak a bizalomról beszélek, tehát hogy ott van az a lehetőség, hogy a gyerek kibontakozhasson, adja oda, és a tudása gyarapodjon, tehát az a személy, aki vele foglalkozik, nyilván megvan minden lehetősége most már a szülőnek, hogy informálódjon az adott klubról, edzőről, körülményekről, de ha már lehozza, akkor tényleg adjunk egy bizonyos időtartalmat, nem, akkor pedig kezdjünk el kommunikálni egymással. Mi úgy adottuk meg különben az igények kielégítését, hogy felszereltünk tévéket a aulánkban, és akkor ott várakoznak a szülők, amikor ott nézik 5-6 tévén keresztül, egymás mellett, hozzáteszem, most külön sportágok jelennek meg, és egész jól működik. Tehát kielégítjük ezt a egyfajta igényüket ezzel kapcsolatban.
1: Mert hogy ti jól reagáltatok, mert a kommunikáció ebben az utánpótlás sportban is ugye meghatározó épp az előbb említett sportoló szülőedző háromszögében. Tehát itt fejleszteni kell magatokat is, a klubot is, illetve hát az edzők is egy olyan témakör, hogy említetted, hogy azért pszichológiában is segíteni kell az edzőknek, hogy bírják ezt a monoton hát nagyon kemény meló, akárhonnan nézzük, bármelyik sportágat, mert nincs megállás, és nyilván egy gyerektől, meg, főleg amikor még kicsi, akkor nem várható el, hogy mindig olyan fegyelmezetten, precízen megcsináljon egy gyakorlatot. Ilyen tapasztalat van, nem esem, hogy akár más sportágban, akár személyes, akár hogy hallottál, mert mi van akkor, ha tényleg mondjuk adott nap rossz lábbal kell fel egy gyerek, és lehet, hogy nem tudja teljesíteni azt, amit a szigorú edző kér. És akkor, hogy ne menjen el a kedve, ne akarjon két nap múlva más csinálni.
3: Persze, hát ugye az edzőknek is azért ez egy pedagógiai szakma, tehát ugyanúgy, ahogy tényleg az iskolában is van a gyereknek, amikor nem tud úgy figyelni, ugyanígy van az edzésen is, és ehhez rugalmasan kell mindig hozzáállni az edzőknek is. Szerintem az edzőknek is rengeteget kellett változniuk az elmúlt időben, teljesen máshogy állnak most már a mai gyerekekhez, mások is a mai gyerekek, tehát hogy itt is egy nagyon nagy fejlődésen kellett végigmenniük. Szerintem a mi időnkben lévő pedagógiai módszerek, vagy szigor, vagy nem is tudom, hozzáállás, az nem hiszem, hogy egy mai gyereknél már működne, mert lehet, hogy másnap már nem jön le a terembe, vagy nem menne le edzésre.
1: Na mondasz egy példát, hogy mi az, ami mondjuk nálatok még volt, és most már biztos, hogy nem.
3: Igazából mondom itt a szigorról, vagy mondjuk régen ugye mesélhetnénk az uszoda világából egy papucsos, meg ezek teljesen normális dolgok voltak, tehát hogy azt mondtuk, hogy fegyelmezetlen volt a gyerek, nem figyelt oda az úszáson, és az, hogy kapott egyet a papucsal, az azt mondták, hogy oké, vagy régen mondjuk
1: a rá... A fenekére mondjuk.
3: Igen, vagy pengével, lehet, hogy most így nem kaptam, de biztos, hogy volt olyan edző régen, aki... Ha nem úgy állt a gyerek a vívóállásban, akkor pengével úgy csapott rá, hogy az mondjuk látszott, tehát, hogy akár mondjuk az egy hurkás lilacsík is lett, ami pár napig ott volt. Ezek teljesen bevett módszerek voltak, mert akkor azt gondolták, hogy legközelebb biztos, hogy rendesen fog állni a vívóállásban. Na hát ezt ma már nem tudom elképzelni, és a szülők is biztos, hogy bejönnének egyébként. Azt mondom, hogy teljesen jogosan, mert én nem gondolom, hogy ez régen megengedetnek kellett volna legyen, de mégis egy más világban éltünk, akkor ezek valahogy megengedettek voltak, tehát, hogy ilyenek már nem fordulhatnak elő szerintem se az uszodában, sem egy vívóteremben, sem másmilyen sportágban, hogy mondjuk fizikai fegyelmezés alkalmazzanak a gyerekeknél.
2: Igen, most megint csak bocsánat, de hogy már odáig jutottunk, hogy már egy hangos szó szinte a buzálásnak számít, most már ez is, tehát már átásnunk a túloldalára, egy hangos szó nem feltétlen bántó, hanem
1: tehát, irányító jelleg. Tehát, az edző a
2: így
1: gyerekre.
2: Van. És óhatatlan maradjunk az uszoda világába, hát ott azért át kell üvölteni a túloldalra. Nyilván is el lehet különben vonatkoztatni a bántó és az utasító, de lassan már az utasító sem megfelelő néhány szülőnek. Valaki abszolút elfogadja, nyilván tudva azt, hogy ez a sportág, vagy az adott sportágok mit tudnak és mit bírnak el. Természetesen nekünk is figyelni kell arra, hogy egy ponton túl ne menjen. Tehát mindenféle szabályzókat mi is meghoztunk, és meg is fogunk hozni a jövőben is, tehát ezekkel fontos törődni, sőt, ugye a KSU-ben Pölt Lákossal most mai nap is fogok vele telefonon beszélni, szeretnénk egy ilyen, ő a Kapcsolj Ki mozgalomnak a vezetője, egy sportegyesületi novumot létrehozni. Nyilván az együttes között, ugye ez egy nagyon jó dolog, hogy a sportolás között telefon az nagyon, nagyon kevés sportágban tud megjelenni az adott aktivitás alatt, de hogy itt beszélünk arról a gyerekeknek az ingere, a dopamin szint és egyéb más dolgok, hogyan és miként, hiszen a sportolás, az öröm nyilván dopamint okoz, és ezt az örömöt, ezt nagyon könnyen megkapják, már számtalan vizsgálat volt róla a telefon és egyéb más kütyük alapján, így nehéz nekik ebből váltani, már csak a gyerek oldaláról, de a szülő sem érti ezt a dolgot, és hogy mi szeretnénk ezt megfelelően úgy edukálni mind a szülőt, mind a sportolót, mind magunkat, hogy ugye minden egyes megnyert perc az az adott kapcsolatukhoz nagyon jól hozzájárul, és nem szigetelődnek el egymástól, hogy ezeket minél jobban kell építeni a mai világban, és ehhez hogy tudunk, mi egyesület, mi sportágak, hogyan tudunk eljutni. Az összes sportágról beszélünk, és remélem, hogy a KSU erre nagyon jó példákat fog tudni mutatni, ez most fog majd talán még egyelőre, nincs semmi olyan komolyabb dolog elgondolva, beszélgettünk róla, de nagyon szeretnénk ebben tenni, és hogy hogyan, és hogy ezzel hogyan fogunk tudni jól hozzájárulni akár a sportág tevékenységéhez, a figyelméhez, a kitartásához, hiszen mindig egyes sportoló, volt sportolókat nagyon szeretnek a munka világába felszívni, mert tudják, hogy kitartóak, elkötelezettek, és egyéb más egyéb plusz motivációs dolgokkal megáldottak, Tehát, hogyha már ennyi, de legyen ez előnye a volt sportolónak, vagy az adott sportolónak, ha már kilép a munkavilágába. Ez is hozzájárulni.
1: A beszélgetés végéhez közeledve, még van egy nagyon fontos téma, erről biztos, hogy hosszú perceket meg fogunk tölteni, és már szóba is hoztátok, ugye az eredménykényszer. Most már azért én a skandinávoktól hallottam először, és nekik ez egész jól működik, még most is, hogy valóban akár a kézilabdában a norvégok nem azt mondják, hogy U16-os, vagy U18-as, vagy U20-as Európa világbajnoki érmes akar lenni, simán benne van a 8. vagy 12. a csapat, érdekes módon aztán a felnőtt csapat az meg olimpiai világ és Európa bajnok tud lenni. Na ezt az ellentmondást hogyan lehet kezelni? Eredménykényszer, vagy pedig inkább, amit Emese, azt hiszem, te mondtál az elején, hogy szeresse meg, amit csinál, legyen kitartó, alázatos, és aztán amikor kell, akkor majd akkor jöjjön az eredmény felnőtt korban.
3: Igen, ez egy nehéz kérdés, meg ugye megmarad-e a kedve, hogyha nincs eredmény, megszereti-e annyira a sportágat, hogy akkor is benne maradjon, hogyha ha nem jönnek az eredmények, vagy nem lesz utánpótlás válogatott, vagy nem lesz utánpótlás válogatottban érmes, és amikor mondjuk akár a nappali, vagy nappali egyetemre kerül, vagy a egyetemet befejezi utána, megmarad-e a sportban, vagy inkább már azt választja, hogy elkezdi a civil életet, ez egy nagyon nagy vízválasztó ugye a gyerekek és a fiatal felnőttek körében.
1: Sőt, mondok egy másik példát, hogyha egy gyerek utánpótlás válogatott, akkor még a sportkórház szolgáltatásait igénybe veheti, sokkal jobb helyzetben van. Abban a pillanatban, ha már nem tudja felmutatni, hogy válogatott, akkor marad a magyar egészségügynek a nehezebb oldala.
3: Igen, tehát hogy azért van eredmény, kényszer, meg van motiváció, hogy miért legyen eredmény, de mondom, ettől függetlenül azt gondolom, hogy minden gyereknek sportolni kéne, pont emiatt egyébként a képernyőidő miatt is, mert akkor ott nem tudja nyomkodni, nagyon jó hatással van az idegrendszerére a sport egyébként, társaságban van a társas közegre, kudarc feldolgozás, de egyébként, hogyha sikeres, azt is kezelni kell tudni, a sikereket is fel kell tudni dolgozni, és utána ugyanúgy mondjuk motivációt kell találni a következő edzésben, tehát hogy annyira jó hatással van szerintem a gyerekeknek a személyiség fejlődésére, és ahogy Péter is mondta, utána a munkavilágában is olyan szinten tudják ezt kamatoztatni, és utána nem kell annyit kórházba se járni, hogyha egészséges felnőttek lesznek, és a mozgás szeretete az beleépül a mindennapjaikba, és hogyha nem is lesznek ilyen sportolók, de minden nap tesznek az egészségükért, hogy lemennek valamit sportolni, szerintem ez az egyik legfontosabb, amit adhatunk a sportolóknak, és az, hogy lesz egy réteg, aki eredményes lesz, és ez a nehéz átmeneten át tud menni, hogy az utánpótláskorból felnőttben is eredményes legyen, és igen, a norvégok teljesen más metódussal dolgoznak, de az egy nehéz kérdés, mert valakinek tényleg sikerül, sokszor szerencsén is múlik, lesz-e abban a felnőtt válogatottban éppen neki hely, befér-e valahogy, vagy jobb lesz, mint az akkori felnőtt válogatottnak a felnőtt tagjai, tehát ez sokszor a szerencsén is múlik, de hát a kitartáson meg mindenképpen, hogyha éppen nem is sikerül mondjuk rögtön az átmenet, akkor hisze abban, hogy lehet, hogy ehhez kell 2-3 év neki, hogy beleerősödjön a felnőtt mezőnyben, és nem azt választja, hogy akkor elmegy inkább a civil életbe, és azt mondja, hogy akkor ez neki nem is fog soha sikerülni.
1: Százszemese olimpiai bajnok párbajtörvívő, után megint a KSI elnöke Zsoldos Péter. Tiéd az árszó, lassacská.
2: Nem tudom, mennyi időm van, de a lényeg az, hogy mi az eredmény, én visszakérdeznék. Tehát az eredménykényszer a maga nemes értelme, hogy tudom, ahogy most ma Magyarországon az, hogy olimpiai bajnok legyen az illető. De ma, vagy inkább azt mondom, hogy tegnap, amikor beszállt mellém a kislányom, ő most vízilabdázik, apus nagyon szereti ezt a mostani helyzetét, ő azt mondta, hogy figyelj, apa, sikerült 6x100-at leúsznom, és javítottam az úszó, és az eredmény. Tehát ez egy olyan dolog, amit meg kell süvegelni, és pontosan ezekből az apró kis lépésekből tudunk majd eljutni oda, hogy ő majd olimpiai bajnok lesz. És ezeket kell szerintem mindig visszacsatolni a gyerekeknél, hogy nem kell, jó, oké, de mikor leszel válogatott, ilyenkor le lehetne így csapni a labdát, hanem örülni kell vele, biztatni kell vele, meglátni azt is egyből az edzővel is ezeket a fonalakat fölvéve hosszú távon gondolkodni.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a Nemzeti Sportrádióban Százszemesével, tehát olimpiai bajnok párbajtörvívónkkal, illetve Zsoldos Péterrel, a KSI elnökével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Több hónapos kihagyás vár a Ferencváros labdarúgójára. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Szeles marad az idő, futó záporok előfordulhatnak. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Mátus Beró, a Ferencváros labdarúgója sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprádi edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, amelynek gyógyulási ideje legalább 2 hónap. Az isztambuli Emlak Konut csapatához szerződött Lelik Réka az idei világbajnokságon a 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban, ősztől pedig az Euroligában is játszani fog. Bondár Anna hátrányból fordítva a 3 játszmában legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szöuli keménypályás tenisztorna első fordulójában. Csukló sérüléséből felépülve a hétvégi Formula 1-es azeri nagydíjon tér vissza a Red Bull versenyzője Isaac Hadjar. A 21 éves francia pilóta a nyári szünet óta nem indult futamon. Az új-zélandi Liam Lawson helyettesítette, aki Hollandiában 7., Spanyolországban 6. volt, míg Olaszországban nem szerzett pontot.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban, annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanács elnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlétében szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Nem tartható az olcsó munkaerőre és az összeszerelő kapacitásra épülő fejlesztési modell. A gazdasági sikert szerkezeti változásokkal és tudásalapú átszervezéssel kell biztosítani. Erről beszélt egy budapesti szakmai konferencián a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára. Porher Áron szerint jó példa az új kormányzat vagy az vagyonkezelői és fejlesztői hozzáállására a kulcs területeket, egyebek közt az ipart, kereskedelmet és az energetikát támogató GANZ Ábrahám program. Valamint a vállalkozásoknak a 10 millió forint fejlesztési forrást biztosító 5+5 konstrukció. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelésre kell átállnia az országnak, jelentette ki az energetikai államtitkár egy balatonfüredi konferencián. Tóth András hangsúlyozta, Magyarország az energia csak nem 80%-át importálja. Ezt az arányt csökkenteni kell. Az államtitkár szerint ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség. Ezek közül kiemelte, hogy 8 gigawattos szélparkot építenek ki, és még idén elkezdődik az ágazatot érintő stratégiai program.
0: Közlekedés.
5: Az M6-oson karbantartási munkák miatt az alagút láncban lezárták az autópálya Iván Dárda felé vezető oldalát. A 165-ös és a 171-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható.
0: Időjárás.
5: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, csak északkeleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm az újonnan bekapcsolódott hallgatókat. Virány Zsolt vagyok, és a vendégünk az utánpótlás sport témakörében Kási elnökeként Zsoltos Péter, de akivel kellett volna kezdenem, százszemese párbajtőr vívó olimpiai bajnokunk, és ott hagytuk abba, hogy már szóba hoztad emese a közösségi médiát is, de még egy kicsit akkor az az alapkérdés, hogy eredménykényszer, és hogy utánpótlás szinten, vagy felnőtt korban, hogy lehet ott tartani egy fiatal gyereket egyáltalán, hogy ne vegye el a kedvét az, hogy nincs eredmény, és azt én is aláírom, hogy azért ezerből egy lehet, aki annyira kitartó, hogyha nincs komolyabb eredménye, de már pedzegettem, hogy egyébként az is eredmény, hogy válogatott kerettag, és azáltal, ha megsérül, akkor például kicsit jobb helyzete van, mintha nem. Szóval ez is minden relatív. Mi a kulcsa? Mitől lesz hatékony az utánpótlás sport emese? Ez egy kicsit általános és nehéz kérdés, de azért kezdjük el, van időnk rá.
3: A hatékonyságra azért azt gondolom, hogy kell a gyerek létszám ahhoz, hogy ki tudjanak belőle nőni az igazi tehetségek. De hát a hatékonyság az is, hogy nagyon jók legyenek a nevelőedzők, jól tanítsák meg az alapokat. Szerintem ez mindennek a alfája, omegája, mert hogy arra lehet építkezni, a jó alapokra, és hogyha azok nem jók, akkor onnantól kezdve berögződött mozdulatokat,
1: rossz technikát
3: később tudatosan átalakítani, az a legnehezebb dolog. Az a baj ezzel, hogyha az embernek hirtelen döntést kell hozni, akkor nem a később átalakított mintához fog nyúlni, hanem ami gyerekkorban rögződött. Tehát én azt gondolom, hogy az alapok, a jó nevelőegyesületek, a jó nevelőedzők, azok a legfontosabb láncszemélyi az egész sportnak.
1: Igen, hát ugye klasszikus például a lányom műkorcsolyázik, és akkor mindig ezt mondták, hogy ha az Axelt rosszul tanulja, meg a Rittbergert rosszul tanulja, meg kicsiként, akkor azt hosszú évek kemény munkája, és nagyon jó, amit mondtál, hogy kritikus helyzetben lehet, hogy a rossz a beidegződött. Ha azt nem időben veszik ki az ember fejéből, testéből, agyából, akkor úgyis az fog előjönni, ami viszont rossz, és akkor az sokkal nehezebb. Mennyire figyeltek ti erre a KSI-ben? Tehát, hogy itt már beszéltél olyanról, hogy a kommunikáció fejlesztése, hogy monitorok kihelyezése, a szülők, edző, sportoló háromszögben, tehát, hogy itt folyamatosan fejlődni kell ebben a mai világban, és ahogy mondtad, azért itt a szigorúsággal is az edzőknek csínyán kell bánni.
2: Igen. Emese is a te általad elmondhatok, ugye a 999-ről, mert 1000 főt mondtál, hogy 1000-ből egy. A 999 is fontos, mert nem lenne az ez egy ott, hogyha az a 999 nem lenne mellette, mert kellenek, és pont a második marad majd le, viszont az lehet, hogy közel olyan jó, mint az első is bajnokká vált, de ő sosem lett volna bajnok, hogyha nincsenek mellette olyan társak, aki őt fölhúzza oda, és tud vele folyamatosan pallírozódni. Nekünk ezzel is van feladatunk, tehát, hogy meg kell látni a bajnokot, őt kiemelten kell menedzselni. Erre vannak különböző állami és mindenféle protokollok, viszont ott van az a többi tehetséggondozás, szó szerint, ahol viszont a lehetőségek alapján minél több bajnok melletti, vagy éppen majd későbbi tényleg bajnokot is ki kell nevelnünk. Mi ebben úgy gondolkodunk, hogy újraindítottuk a KSI-ben, 63 éves ugye a KSI, 1963-ban alapult meg, és hogy multisport szemlélettel próbálunk óvodai, zuglói óvodáknak a nagy része állítanak, nagyon, vagy most hál' Istennek nagyon jó bekapcsolódott ebbe a programba, évek óta foglalkozunk ezzel, de most van egy olyan egyenes út, ahol már az önkormányzat is és az óvodák is igényt tartanak arra, hogy a KSU-vel együtt dolgozzanak, ki és beszervezzük ezeket a programokat, most már külön élménysport szakosztályunk van, külön személlyel, külön erre megírt nagyjából tankönyvszerű sportági foglalkozásokkal, ez 300 sportági foglalkozást jelent, vagy játékot, ami csak rávezető jellegű, de mindegyik valamilyen szint, tehát egy élményszintű mozgást jelent, és ide próbáljuk, ezt próbáljuk így hangsúlyozni, hogy gyere sportolni, amivel kezdtem is, bármilyen mozgást csinálsz, az később ebben jó lesz, és már óvodáskortól edukáljuk mind a szülőt, mind a gyereket, és próbáljuk felkészíteni a lehetőleg a sportági mozgásokra. És beszervezzük az óvodákba ezeket, ott viszont azzal is foglalkozunk, hogy láthatóvá tegyük a szülő számára, hogy miről is van szó. Tehát ott szülői mozgással, tehát szülőkkel együtt való challenge-ekre, élményekre és mindenféle dologra próbálunk hatni. Eddig ott most nagyjából 14 óda a 21-ből zuglói szinten, akivel ez el tudott indulni. Bízom benne, hogy majdnem, hogy az összessel. Nyilván itt van a kapacitás és egyéb más infrastruktúra és hiátusok. A lényeg az, hogy mi nyitottak vagyunk rá, és szerintem ez a jövő, hogy az a 3-4, inkább 4-5-6 éves gyerek, aki már iskola előkészítős, ő már nagyon jól adaptálható sok mindenhez, érti is, amiről van szó, fegyelmezett is, és a másik oldal, hogy nagyon sok olyan gyereknek, és ez egy kicsit ilyen szívbearkoló is volt, nekem mondták el az óvónénik, hogy nagyon sok gyerek nem találkozik a sporttal, ha mi ezt mi nem szervezzük meg, és nem szervezzük ki, mert nincs pénzük arra a szülőknek, hogy utána ők ugye az minimális tagdíjat is, de kifizessék. Ezáltal kivonódik a gyerek a sportolásból. És sajnos ez elég sok esetben így van. És így megmutatjuk nekik is ezt az élményt.
1: Jön elég gyerek? Tehát itt azért nyilván a budapesti, de országos klubok vezetőivel is rendszeresen tartod a kapcsolatot, akár országos szinten mennyire jelenthető ki, hogy az elmúlt évtizedekben azért van fejlődés, és hogy még mindig jönnek a gyerekek, miközben most itt mondtál egy szomorú példát, hogy még mindig bőven előfordul, és szerintem Budapesten is, nem csak vidéken, hogy valaki egyszerűen anyagi okok miatt elesik a sportolás lehetőségétől.
2: Igen, az, hogy jön elég gyerek, én úgy gondolom, hogy ez eltérő lokáció alapján, sportág szinten, de én azt mondom átlagosan, erősítsd vagy cáfolj, hogy kevesebb gyerek áramlik be most már a sportba, bármelyik szintről beszélünk, mert a sport, mondom, az elszívó hatások és a szülői hozzáállás miatt már nem annyira trendi, fontos, bármilyen jelzőt illethetnék, tehát foglalkoznunk kell ezzel, hogy mi fölvívjuk magunkra a figyelmet, nem elég sok TikTok videótól elkezdve bármit gyártanunk, hanem tényleg meg kell fognunk a szülőket, meg kell fognunk a gyerekeket, vagy az adott intézményeket, és foglalkozni kell ezzel, hogy szervezzük össze a saját napi életünket, hogy fenntartsuk inkább, nem is az, hogy bővítsük, fenntartsuk azt a létszámot, mert mondom, ha ezzel nem gazdálkodunk jól, akkor biztos vagyok benne, ahogy látom is a tendenciákat, hogy szűkült a beáramló gyerekeknek a tömege.
1: Emesen mondjuk a szülőkkel, ha tartod a kapcsolatot, ugye ma már nincsenek olyan játszóterek sem, mint még a mi időnkben, most a Grundot hagyjuk is, ahol a játszótéren mindent megtanult az ember, saját példán keresztül, véres lett, összetörtem magam, nem jól fogtam meg valamit, és hát manapság már nincs, nem beszélve arról, hogy a szülő nagyjából az kb. A munka mellett arra volt 40 évvel ezelőtt ideje, hogy este 6-kor, 2-kor, valamikor bejelentkezzen mondjuk a nyári szünetben. Ott volt majdnem 3 hónap, amikor az ember az életiskolájában járt, mert nem mindenkit vittek el táborba.
3: Igen, az egy tényleg teljesen más világ volt, tehát a gyerekek nem voltak egész nap, és én is mindig magamról mondom, hogy annyi volt, amikor kim voltunk, Fóton volt a nyaralónk, hogy gyertek haza, amikor sötétedik, és addig elindultunk a nővéremmel.
1: És nem kerestek a szülők, hogy hol vagytok.
3: És nem kerestek, és elindultunk a kis biciklinkkel, és nem féltek attól, hogy elütöttek, hogy bedöltünk egy árunkba, hogy összetörtük magunkat.
1: De ilyen is előfordulhatott
3: volna, alapból akkor is, de most már, tehát hogyha én a saját gyerekeimre gondolok, hogy én így elengedném-e őket a mai világban, hát biztos, hogy nem. Tehát tényleg teljesen más ez a mai világ, és igen, lehet, hogy nehezebb sokszor rávenni a szülőket is, hogy rááldozzák az idejüket, de egyébként például a KSI-nek van erre egy másik remek kezdeményezése, van egy most már harmadjára, háromszor volt családi napotok januárban, most a Bokcsarnokban volt egy ingyenes családi rendezvény, ahol a KS-nek az összes szakosztálya megmutatja magát. Ugye tudjuk, hogy van nagy sportágválasztó is.
1: Igen, épp ezt akartam mondani, hogy ez egy mini sportágválasztó tulajdonképpen.
3: De ez egy olyan szuper rendezvény, én is mindig kim voltam a gyerekekkel, és végig sportoltuk az egész napot, tényleg az összes szakosztálynál ott megmutatja magát, találkozhatsz az edzőkkel, akihez ugye később leviheted a gyerekeket. Tehát tényleg nagyon, nagyon jól sikerült, és nem is tudom, hogy mi lett nálatok a végső látogatási létszám, de tényleg azt láttam, hogy a Bokcsarnoknak a tele van gyerekekkel, akik ORC pályázhattak, de tényleg minden volt, akik igen, vívtak, bicikliztek, lőttek, de tényleg nagyon-nagyon jó, és látszott, hogy egy csomó család ott találkozik egy csomó sportággal életében először, és hogy milyen jó hétvégi program volt nekik, hogy egy hűvösebb téli időben egy zárt helyen sportolhattak egész nap ingyen és bérmentve, és nagyon jó élményeket szereztek ezzel.
2: Így van, non-profit az egész, hozzáteszem, az államtitkárság ilyen szempontból mindig is támogatta ezt a rendezvényt, köszönet érte. Viszont az, hogy tényleg mi ezért nem szedünk belépőt, sőt mindenki ajándékot kap, rengeteg ajándékot, és itt az ajándék, a legnagyobb ajándék a sportolás öröme, hogy együtt tényleg mindenki abszolút interaktív az egész, mindenki mindenkivel beszélgethet, kipróbálhat sok mindent, challenge-elhetnek egymással, szülő-gyerek, bármilyen relációban, viszont megint csak visszatérnék, hogy a túlféltés szerintem nagyon nagy mostanában ebbe a mi szülői generációnkba, azt mondom, és a túlféltést azt úgy gondolom, hogy valójában mindig is gondolkoztam ezzel, pont az edzéstársammal beszéltem, elkezdtem újból vízilabdázni a Masters csapatba, és nagyon jó a régi 7 éves korom óta ismerjük egymást barátokkal találkozni, egy óriási öröm. Ez csak zárójeles volt, hogy ővele beszéltük, a fia a Balaton Fűzfői Akadémián kézilabdázó, 18 éves a srác, és mondta, hogy hát ő 14 éves kora óta ugye ott pallérozódik, és túlféltjük, tehát, hogy mi valójában nem bízunk meg a saját gyerekeink jó döntéseiben. Tehát ez óriási hiba. Pedig, hogyha egy picit elmélyítjük ezt a kérdést, akkor, és mi jó nevelést és jó mintákat adtunk nekik, akkor tudom, hogy vannak itt ilyen rossz, hogy akkor majd onnan megy valaki az utcán megfog és berántja egy autóban, nem erről beszélek, hogy alapvetően túlféltjük, mondom őket, és hogy nem engedjük el, hogy lemenjen a boltba, mert úristen, mi lesz vele? Hát semmi, csak lemegy, bevás és hazajön, mert tudja a rendszert, ismeri a környéket, tudja, hogy mit kell csinálni, és ezen kell valójában magunkat kell meggyőzni sokszor arról, hogy nekünk igenis picit szabadságot kell nekik adni, vagy meg kell vele bízni, és megint az elejére kanyarodok vissza bizalomról.
1: Hát ez nagyon érdekes, valóban, mert ha a szülő nem bízik meg a gyerekében ilyen szinten, és hát leegyszerűsítem, vagy egyszerűbben fogalmazva, kicsit kockáztatni kell, vagy hagyni kell, hogy éljen, mert bármikor bármi történhet, akkor is, ha nagyon-nagyon óvjuk a gyereket, tehát sőt, akkor is történik. A klasszikus példa, hogy a fejünkre esik egy tégla, de hát most ne essen senkinek a fejére, de attól még lehet. Az min múlik, hogy például, amikor 3 olimpiai aranyérem már megvolt a zsebben, ha már vízilabda Péter, ugye a százszemesével, olimpiai bajnok párbajtőrözővel beszélek, illetve Zsoldos Péterrel, a KSI elnökével, tehát 2008 Peking, 3-szoros olimpiai bajnok vízilabda csapat, és szerintem minden gyerek vízilabdázni akart akkor. Saját tapasztalatból, meg hallomásból azt tudom, hogy ugye voltak mindig a Kis Gergő, Kásás Tamás szintű tehetségek, vagy hát nagyon tehetségesek, voltak, akik egyáltalán nem voltak tehetségesek, de ott van az a középső halmaz, akik a későn érő típus. És általában akkor annyian jelentkeztek, hogy mindenkit el kellett engedni. Erről mi a véleményetek? Ha már vízilabda, akkor Péter.
2: El kellett engedni, azt nem tudom. Szerintem.
1: Hát, hogy nagyjából az volt, hogy nagyon komolyan nem foglalkoztak a középső halmazzal, mert sokan jöttek, és a legjobbakkal kellett, abból lehetett az újabb sikeres csapatot építeni, és mondom, a harmadik halmaz az meg teljesen, pedig hát nincs borítékolva, vagy lehet, hogy a legtehetségtelenebb 8 éves gyerek, abból 16 évesen a legjobb, mondjuk ha már vízilabda, a legjobb védekező játékos lesz. Hát ki tudja ezt megmondani 8 évesen?
2: Ó, ez nagyon összetett, ez most így azért, a vívás értem. Ugyanígy milyen? Tehát, hogy 4 ember állhat egy csapatnál, bocs, tehát így oda beférni,
1: nem
2: és azért itt hány
1: bele,
2: ezer.
1: Ezt most így a közösben, mert van időnk.
2: Tehát hát először is szerintem a legnehezebb a szövetségkapitány dolga ebben a kérdésben, hogy ő aztán tegye le a voksát a mellé.
1: Na jó, de ha utánpótlás edző elengedi, azt mondja a 8 évesre, hogy hát fiam, te nyilván nem mondja meg valószínűleg így, csak hát nem hívják a következő edzésre.
2: A sikersportágnak ugye ez egy, ez a rákfenéje, hogy igen, dömpingszerűen tudnak érkezni a gyerekek, és valóban nem mindegyik tehetséges. És itt megint csak visszautalok arra, hogy akkor meddig próbáljuk lebegtetni azt, akár a gyerek, akár a szülő, vagy magam felé, hogy de ő jó lesz. Én úgy gondolom, hogy, és nem elodázva a kérdés, hogy a kiválasztási folyamatok, az erre megfelelő személyek, és itt gondolok arra egyben, hogy vajon mindegyik edző a helyén van akkor, amikor abban a szakosztályban azt csinálja, amit? Mert és akkor itt volt egy olyan, hogy az óvodás gyerekekkel nem feltétlen tud az ifjúsági korcsoportban lévő edzőnk foglalkozni, mert nem érti ezt a fajta metodikát, nem tud pedagógiai beleszállni, tehát oda olyan ember kell, és visszaverza, az az ember sem fog az ifjúsági korcsoportban helytállni. Tehát ezeket a finom dolgokat meg kell, talán finomat úgy értem, hogy ezeket belülről ki kell alakítani, és tényleg, ha nincs olyan, hogy visszajelzés, hogy ezt nem tud megfelelni, akkor nyilván ott kell tartani, de ha van, akkor viszont erről beszélni kell, és sokszor ez a beszélgetés elmaradt, tehát visszacsatolva az, hogy ha megfelelő emberek megfelelő időben tudják ezt az egészet kezelni, akkor valóban nem fogjuk állítatni magunkat, a gyereket, és a fejlődés is itt lesz, és a kiválasztási folyamatok hiánya nálunk is, kicsit szembenézés magunkkal, de mi ezzel próbálunk foglalkozni, nagyon sok korcsoportba, ahhoz, hogy túllépjenek, átlépjenek egy következő korcsoportba, hogy igenis hiányoznak azok a bemeneti követelmények, minek tud megfelelni az adott versenyző, mert ha mi magas mércét teszünk föl, és tényleg itt már szelektáljuk az adott sportolókat, akkor valószínűleg egy szűrőt is automatikusan beépítünk, így lehet, hogy az elbukottak próbálkoznak akkor újból, és majd képzik magukat, megint csak nyereségről beszélünk minden szempontból, viszont akik átmennek a szűrőn, akkor egy ilyen elit képzés felé, ami nekünk célunk is, és csináljuk is, haladunk, ahol már egyre jobbá tudjuk tenni, és ugye itt bejönnek különböző állami mechanizmusok az adott versenyzőt. Ez szerintem minden sportágban kellene, hogy így működjön, van amelyikben jobban is működik, és esetlegesen erre megvannak de sportklubok szintjére le kell vinni. Ez nem csak szövetségi szint kell, hogy maradjon.
1: Emese?
3: Most inkább a vasas vívó szakosztályról tudok beszélni.
1: Hát Szilágyi Áron, amikor szintén elkezdte a triplázást, ugye még Londonban csak egyszeres olimpiai bajnok lett, vagy
3: igen,
1: volt?
3: Igen, hát a vasasnak minden egyes ilyen olimpia után mindig azt mondtuk, hogy ki kéne tolni a falait, és vagy emeletet kéne húzni a vívó szakosztályunkra. De most a párizsi olimpia után most már nem is az, hogy emeletet kéne húzni, hanem közel megduplázottunk, tehát több mint 400 gyerek van a vasas vívó szakosztályában, ami, hogyha csak azt nézzük, hogy van egy 20, most éppen a nyáron kicsit bővített, de a terem nagysága attól még ugyanakkor van, egy 22 pástos vívótermünk alapból, ahhoz 44 ember tud egyszerre vívni, hogyha mindegyik páston vívnak, a 400-hoz képest oké, hogy van, és ugye 3-tól lehet mondjuk 8-ig edzést tartani, akkor az egy elég szűkös.
1: Hát lassacskán egy új épület kell.
3: Hát ez úgy is alakult, hogy már közben kezdőcsoportokat iskolák tornatermeiben kezdtük el, ugye az első éveket. Aztán most úgy alakult, hogy ugye két hét az MTK Sportpark és a régi BSE Városmajori csarnok, ami ugye az MTK lett, és ott volt a kartszakosztályuk, onnan kiköltöztek, és meg tudtunk jó nagy egyesületek módján egyezni, hogy mi vettük bérbe a Városmajori vívótermet is, tehát most már konkrétan a Vasasnak két vívóterme.
1: Pasaréten és a
3: Városmajorban. És még vannak még mindig kihelyezett iskoláinkban kezdőcsoportok. Így tudjuk megoldani jelenleg a logisztikát, mert tényleg szerencsés helyzetben vagyunk, és megszeretik a gyerekek a sportágat, és nem az van, hogy mondjuk ez a dömping, ami a 24-es olimpia után lett, az egy-két év múlva akár lenullázódik, vagy marad 5 lézengő gyerek abból a kezdő nagy csoportból, hanem megszeretik a vívást, és ott vannak, és mondom, egyre csak növünk, és ugye most megint új szezonban jönnek új gyerekek, megint nő a létszám, ami nekünk egy hálás feladat, ami nehéz is egyben, hogy hogyan osszuk be azt, hogy mindenkinek legyen megfelelő edzésszáma, edzéshelyszíne, megfelelő számú edzőnk legyen, aki tud velük foglalkozni, tehát ezek ilyen édes terhek, de egyelőre kim van még a fejünk a vízből.
1: Vívásban hány évnek kell eltelni, hogy valakire azt lehessen mondani, hogy hát belőle már nem lesz komoly vívó? Vagy hány évet kell várni arra, hogy azt mondjuk, hogy na, megérte 8 évet dolgozni, most már kér tippelek csak, és akkor figyelj, most eddig itt volt, végszenvedte, akkor most kell beletolni még azt a 3 évet, mert most úgy látjuk, hogy lehet belőle valaki.
3: Szerintem ez teljesen változó.
1: Egyéne válogatja?
3: Egyéne válogatja. Most, hogyha az én 10 éves kori vívó kezdésem és a közel 34 éves kori riói olimpiák között azért csak eltelt 24 év, persze voltak közötte eredmények, de hullámvölgyek is voltak, és lehet, hogy valaki azt mondta, hogy igen, tehetséges volt, világkupákon jól vívott, de hogy a nagy téteknél mindig elbukott. És volt is benne valamire a példa, sokszor ezt mutatta.
1: Jó, de te már azért egy komoly vívó voltál,
3: igen,
1: mondjuk az a kérdés, hogy top 1 tudsz-e lenni.
3: A korosztályos lépcsőkön végigmentem, bár ott is mindig a teher agyon nyomott akár egy kadett korosztályban. De van, aki lehet, hogy csak a junior korosztályra lesz válogatott, és mondjuk ott kezd el eredményeket elérni, tehát mindenhol vannak korábban, meg később érő típusok, de vannak olyanok, akik tényleg lehet, hogy kevésbé tehetségesek, de rengeteg munkát raknak bele, tehát mindig mondjuk ezt a tehetségszorgalommal párosul. Ez egy nem közhely, mert ez tényleg így van, hogy abból lesz valaki, mert én tehetséges gyereket munkanélkül még nem láttam olimpiát nyerni, viszont odaérni egy olyat, aki középszinten volt,

0: bajnok vívunk Szászemese, és Zsoldos Péter a KSI elnöke a vendégünk, akkor mi múlik az, hogy valaki ne kallódjon el, vagy ne hagyja abba a sportágat? Erre hogy figyeltek például a KSI-ben? Mert nyilván ez egy égető kérdés, tinédzser, fiúk, lányok, és amit már Emese is mondott, meg mindenki tudja, hogy jönnek a kütyük világa, meg a tinédzser kor, az 30-40 éve is probléma volt.
1: Kommunikáció múlik. Én úgy gondolom, hogy a sportoló fejlődésében látható a napi szintű edzői visszajelzés, hogy ez kell, az edző szeme azért ott van rajta, akkor látható az is, hogyha ha valamit kell igazítani. És itt sokszor beszéltünk erről is, hogy mennyire vannak leterhelve a fiatalok, hogy sokszor mentesíteni, sőt előrébb jutunk, hogyha mentesítjük a munka alól, hiszünk abba, hogy a pihenésnek van ereje, mert a megfelelő időben adagolt jó mennyiségű pihenés, az tényleg építő jelleggel hat. És itt ugye az, hogyha a sportolóval, a szülővel, az iskolával, és nagy Isten még megfelelő speciális embert is, coach, pszichológus, egyéb más olyan mentáltréner bevonunk ebbe a folyamatba, akkor ezeket nagyon jól lehet kezelni, és kitolható, vagy megoldható az, hogy elvándoroljon tőlünk, és még építsük is akkor a sportolót. Ez egy nagyon közös feladat kell, hogy legyen, és ebben esünk el sokszor. Tehát, hogy vagy azért, mert nincs pénz arra, hogy most a szülő, mert sokszor a szülőre hárul ez a feladat, hogy a mentáltrénert, coachot és egyéb mást foglalkoztassa, mert az egyesület nem tudja megoldani, vagy egyéb más olyan dolgokban mondom, ahol a kommunikáció hibázik. És ez, ha nincs meg, akkor hamarabb elkövetkezik a elhagyása. Amellett, hogy nyilván vannak itt különböző elhúzó hatások, de ez számtalan.
0: Elhúzó hatás, legyen ez a végszó, mármint hogy a utolsó téma, közösségi média. Ez mennyit árt, használ, manapság már ezzel is foglalkozni kell, elvárás az kluboknál, hogy megjelenjen a 8-10-12 éves versenyző és a közösségi médiában, nyilatkozni meg kell tanítani, vagy legalábbis nyilatkoznia kell, aztán eleinte nyilván még zavarja a kamera, a többséget, közösségi média, és hogy ne, hát szinte lehetetlen vállalkozás, mert azért a magunkat is beleértve, ez az okostelefon ugye ott tartja az embert a monitor előtt, és ezt nézi. De hát így meg akkor hogyan lehet sportolni? Meg egyáltalán mennyire tud kikapcsolni az a gyerek, aki egyébként reggel kell, iskolába jár, edz, komolyan csinálja, és az a pihenés, hogy nézi a telefont.
2: Mindig azt mondom, hogy meg kell találni egy észszerű balanszot ebben az egészben, mert nem lehet, szerintem nem lehet tiltani, ugye, hogy én azt mondom, hogy az én 7 éves gyerekeim is tudom már tiltani, hogy képernyőt nézzenek, viszont időhatárt lehet szabni, és hogy azokhoz kell magát tartani az embernek, és szülőként is tartania kell magát, meg példát kell mutatni, hogy igen, én is ne tudom rakni a telefon, meg én is azt mondom, hogy jaj, épp nem tudom, hogy hol van, mert nem éppen mindig a kezemben van. Néha a szülőnek is ez nagyon nehéz, mert hogy
0: Jönnek az e-mailek,
2: dolgozik rajta, írnak neki, tehát nem ugyanúgy használja a telefonját, mint a gyerek, de mégis meg kell próbálni azért egy kicsit néha eltávolodni tőle, ami tényleg nagyon nehéz, ezt a saját bőrömön is mondom, hogy én is, jaj, de ezt az e-mailt még megválaszolom, de közben azt érzem, hogy le kéne rakjam, és rájuk kéne már csak fókuszáljak, és ezt kéne példának mutassam. Tehát nagyon nehéz, de igen, tehát valószínűleg, hogyha egész nap iskolában voltak, ott ugye lerakják, nem használják a telefont, elmennek edzésre, ott se szerencsére, hogyha utána az ember hagy nekik egy órát, hogy nézzenek, amit szeretnének, szerintem ez egyáltalán nem káros a mai világban, szerintem ez már teljesen normális. Az, hogy nyilatkozniuk kellene így a szakosztálynak, vagy bárkinek, szerintem ez sehol nem elvárás ekkora gyerekektől. Igazából szerintem, amikor ilyen felnőtt eredményeik lesznek, akkor gondolkoznak el saját maguk miatt, hogy legyenek-e aktívabbak a közösségi médiában, ugye, hogy egy esetleg egyéni szponzort szeretnének majd keresni, ugye azért nem mindegy a közösségi médiás jelenlét. Sajnos, mert ugye ez is értéket ad nekik, hogy hány követőjük van, és akkor onnantól kezdve ugye mennyire tudják az adott vállalkozást akár reklámozni, tehát hogy megéri-e őket támogatni. Ez ebből a szempontból szintén nehéz, mert akkor ez is ezért elvonja őket, hogy most éppen követőket akarnak-e valamilyen módon szerezni, vagy tartalmakat akarnak éppen gyártani. Ez egy nehéz kérdés, de mindig azt szerintem az edzők is azt mondják, hogy ameddig a munka nem megy a munka rovására, addig a szabad idejüket azt úgy használják föl, ahogy szeretnék.
0: Mit mond a klubvezető?
1: Egyeztetve szakemberekkel, abszolút igaz, amit az

0: se is mondott, és nem tudom, a hallgatók tudják-e, hogy most már egy ilyen 12 éves gyerek 8 óra képernyőidővel is tud bírni per nap, azért az komoly, tehát hogy az brutál, úgymond. Illetve, ha jól tudom a számot, akkor egy perc alatt akár 300 scrollozást, ha jól mondom, ejt meg. Tehát abból mi marad meg a fejében? Tehát itt megint csak az, hogy az élmény és a dopamin az, amire pörget, és itt a sport ugye ebbe hogy tud belekapcsolni. Hozzáteszem, én azzal is találkoztam, hogy itt minden azon múlik el, egy milyen mintát ad a szülő, és abból a mintából hogyan és miként táplálkozik a gyerek. Illetve az, hogy nálunk is van olyan sportoló, 17-8 éves, aki tudatosan építi magát azért, és ezt sajnos több helyről hallottam, a sajnos itt idézőjelbe, hogy már a cégek is nem influencereket bíznak meg, hanem valóban lájkok és különböző követés számokat néznek, és az illető, ő tudatosan építi a sportágát, magát, pontosan azért, hogy majd egy sportszergyártó, majd őt valahogy, ő is ezzel kínálkozik be az adott sportszergyártónál, őt megtalálja és támogassa. És szerintem ez a jó oldala ennek, ezt kéne valahogy mintaként venni, amellett, hogy ő nyilván már 17-18 éves és tudatosan használja ezt, és itt elválasztom azt, hogy melyik korosztályról beszélünk. Nyilván az edző sem teheti meg, hogy az edzés alatt leüljön, én ezt mindig is nem értettem, ezt az edzői attitűdöt, hogyha valaki leül, egy az, hogy belebújik a telefonjába, és nem edzést tart, sajnos van ilyen, de én inkább azt mondom, hogy tegye el a telefonját, és ugyanazt, amit ő megkövetel, akkor ezt ugyanúgy ő is tartsa be, és ne telefozzon, még egy SMS-se nézzen meg. A másik pedig az, hogy ugye itt a kisgyerekeknek, itt inkább a szülői oldal kell, hogy domináljon, és akkor ebbe hogy tud belefolyni, megint csak kommunikáció, együttműködésről beszélünk a klubbal, az edzővel, és különböző olyan kapcsolati rendszerekkel, ahol mondjuk ezeket megfelelően tudjuk szabályozni, a tiltás valóban nem megoldás.
1: A sport legyen a megoldás, meg akkor, ahogy mondtátok, a sportolás maga az élmény, és ez legyen az elsődleges cél. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban, 100 szemes olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a 7 éves ikrek édesanyja, és Zsoldos Péter a KSI elnöke. Hát érdekes témák, azt hiszem, hogy még ezt is lehet folytatni, a hallgatóknak meg a figyelmet. Köszönjük, Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi jégkorong. Első alkalommal fogadja a lombardiai ellenfelét a Fradi az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban. Az 52 mérkőzéses alapszakaszban a hazai jég előnyét érvényesítenie kell a magyar szuperkupa győztesnek. Ferencváros Milánó, osztrák jégkorongliga mérkőzés élőben pénteken 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 15 óra 2 perc van, köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szilágyi Dóra. És kézilabdával kezdjük majd a mi műsorunkat. Itt lesz velünk nem sokára Farkas Ágnes, a kiváló kézilabdázó, de beszélgetünk majd a Győr férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjével, Kopornyik Zsolttal is, de felidézzük majd a BL mérkőzéseket is. Aztán 16 órától kezdődik majd szokásos műsorunk, a Nemzeti Sportkör. Vendégeink lesznek G. Szabó Csilla, Kovács Erika és Gergelics József. 17 órától előbb a Profil, majd 17 óra 30-tól a Fonák és Tenyeres című magazinunkat hallgathatják meg. És ahogy ígértem, kézilabdával kezdünk, mégpedig abból az apropóból, hogy a magyar női kézilabda válogatott a hétvégén Bukarestben játszik majd Európa Kupa finálét az EHF rendezésében, amely első alkalommal kerül kiírásra. Tehát egy történelmi esemény lesz ez, és a magyar válogatott majd az elődöntőben Norvégiával mérkőzik meg, míg Dánia Romániával csap össze, aztán a harmadik helyért játszanak majd 27-én vasárnap, 14:42-kor akik nem nyertek ezen az elődöntő mérkőzésen, és a finálét majd 16 órakor rendezik. Hát ha jól belegondolunk, azért nagy esély van arra, hogy itt a bronzéremért összejön egy Magyarország-Románia mérkőzés, ami ugye tudjuk, hogy mindig nagyon pikáns minden sportágban, így van ez kézilabdában is. Ebből az apropóból hívtuk mi most föl Farkas Ágnest, akit köszöntök a vonalban, szia Ági, mert hogy volt egy Európa-bajnokság, amely a magyar csapat első Európa-bajnoki aranyérmét eredményezte éppen Romániában, és hát ezen az Európa-bajnokságon volt egy nagyon komoly mérkőzés a román csapattal. Ez már azért nem most volt, 2000-ben volt, Ági. Megvan ez még az emlékeidben, ez az Európa-bajnokság teljes egészében?
5: Én is köszöntök mindenkit, kedves hallgatókat. Meg, persze, megvan. Hát az embernek a jó élmény az mindig megmarad szerintem, úgyhogy mindig hasonlítgatom magamat és a csapatot a mostaniakhoz, úgyhogy remélem, hogy nekik nem teljesen ugyanolyan élményben lesz részük, mint nekünk, de ők is győzelemmel tudnak majd hazajönni.
4: Na hát akkor kezdjük azzal ugye, hogy egy olimpia után rendezték ezt az Európa-bajnokságot, mert hogy azért azt elmondtam rólad, hogy Európa-bajnok vagy, meg olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, ezt tegyük gyorsan hozzá, és a magyar csapat ekkor szerezte meg ezt az első magyar aranyérmet, ez idáig az egyetlent, és ugye még akkor Jugoszláviával kezdtétek ezt a csoportkört, amin egy nagyon-nagyon nehéz meccs volt, és ott nem is sikerült egyik csapatnak sem nyernie, 33-33 lett. Te is úgy láttad, hogy ez egy nagyon nehéz kezdet volt?
5: Hát általában úgy szokott lenni. A világversenyeken mindig a legnehezebb a kezdőmérkőzés, rá kell hangolódni. Annak ellenére, hogy egy olimpia után kezdtük el az Európa-bajnokságot, azért minden világverseny teljesen más. És Európában van a legerősebb kézilabda és a legjobb csapatok, és tényleg olyan emberekkel játszhattunk annak idején, hogy soha nem tudhattad, hogy mi lesz a végkifejlet, mert nagyon kiegyensúlyozott volt a mezőny.
4: Igen, és ugye itt 33-33 az azért az jó kezdet, hogyha az ember nem kap ki az első mérkőzésen, de hát azért akkor a jugoszláv kézilabda még magasan jegyzett volt.
5: Lépjél tovább erről Jugoszláviáról. Igazából ez a csoportmérkőzések soha nem arról szólnak, hogy ezek nem kiki meccsek. Persze. Most, amit a lányok játszanak, ez kiki meccs lesz, mert ugye, ha döntőbe akarnak jutni, akkor oda kell állni teljes mellszélességgel a norvégok elé, akik most a legjobbak, és a legjobb emberanyaggal rendelkeznek, és több mint 20 olyan játékosa van, aki bármelyik világ csapatába beférne, tehát nagyon nagyon jó anyaggal rendelkeznek, és nagyon könnyű keverni így a lapokat. És hát azért mi magyarok azért kisebb a merítés, kevésbé vagyunk annyira felkészültek, bár Voga nagyon mondja, hogy most egész más arculatát fogja mutatni a csapat, és remélem is, hogy egy küzdős és jó mérkőzés lesz, hiszen ezeknek a mérkőzéseknek az a lényege, hogy felkészüljünk a következő világversenyre.
4: Ezzel egyetértek, így van. A te idődben, tehát 2000-ben, akkor milyenek voltak a norvégok?
5: A norvégok jók voltak akkor is az első háromban mindig ott voltak, az olimpián is a döntőbe jutásért játszottunk velük, tehát meghatározóak voltak akkor is a kézilabda palettáján. Úgyhogy ők szépen tudják ezt az eredményességet folytatni, ami nálunk most egy kicsit azt mondhatom, hogy hullámvölgyben van, és azóta nem sikerült ilyen nagy eseményen dobogon végeznünk, de hát én bizakodó vagyok, mindig úgy nézem a sportot, én optimista vagyok, és folyamatosan drukkolok a lányoknak, hogy minél nagyobb eredményt éljenek el.
4: Én maradok itt, mint az EB-n, ugye nyertetek németek ellen, aztán megvertétek Ausztriát, aztán Franciaországot, megvertétek Oroszországot, voltak ebben magabiztos győzelmek, és akkor amiért az a beszélgetés is zajlik, ugye egy Magyarország-Románia elődöntő mérkőzés volt, hát nem egyszerű körülmények között kellett játszanatok.
5: Nem, ez egy bukaresti mérkőzés volt, és igen perzselő hangulat volt. Hát mit mondjak, 20 évvel ezelőtt, több mint 20 évvel ezelőtt ez még politikai kérdés is volt. Én kívánom, hogy most a lányok ebben ne szembesüljenek, és legyen tényleg sportszerű az egész, de olyan sztorik voltak, hogy ránkoltották a lámpát, meg mindent próbáltak, hogy kizökkentsenek minket abból, hogy megverjük őket. de hát nem sikerült, úgyhogy a Románia ellen az elődöntőbe kardoskodtunk, és utána döntőt játszhattunk.
4: Most, amit említettél, felidéznénk akkor ezt a lámpakikapcsolást is Gulyás László segítségével. Most bejátszunk egy kis anyagot, kérlek, hallgass meg velünk.
6: Kipidea, Farkas Ági, Kisner tovább, Farkas, és elaludt a teremben valamennyi lámpa. Gondolom, odahaza is azt mondják a kedves kollégáim, hogy rádiózón közvetítek, itt az a baj, hogy a teremben nincs világítás, még hogyha a legjobb szemű rádióriporter lennék, sem lennék képes akármit is közvetíteni, lévén, hogy csak annyi lámpát látok, amit önök, vagy annyi fényt látok, amit önök odahaza, de azért most már csak rendbe jön minden. Picivel gyengébb világítással valószínűleg, de előbb-utóbb folytatni fogják a találkozót. Szóval mindez történt az első félidő 20. percében, a fények kezdenek egyre jobban égni, Farkas Ági megtapsolja a villanyszerelőket, meg a villanyoltogató ember, és ide hívja a csapatot Mocsai Lajos. Most, hogy is mondjam, ilyen műhelyvilágítás van, ezt azt hiszem így szokták ugye odahaza mondani, kedves világosító kollégák, ilyen kis bensőséges fény. A játékvezetők pedig mutatják, hogy addig ők bizony el nem indítják ezt a meccset, vagy nem folytatják a mérkőzést, amíg méltóztatnak a lámpák rendesen újra bemelegedni. Persze, hogyha amennyit én ehhez a dologhoz értek, akkor ezek a lámpák bizony egy kicsit még váratnak magukra, még újra élednek. Lehet, hogy ez a román válogatottnak 6-9-es állásnál kifejezetten jól jött ez a világítási hiány, ez a teljes sötétség, abszolút lendülettelen román csapat, teljes lendületű magyar válogatott, egy nagyon fölpaprikázott magyar csapat, egy olyan csapat, amilyet hát az olimpián láttunk, meg hát egyáltalán láttunk itt az Európa-bajnokságon is, végig a csoportmérkőzések során. Siti be a szól oda az ülnöknek, hogy hát azért itt lehet, hogy valami mégiscsak történt. A hölgyeket itthonról hozták a románok az egyik mulatóból, ők pedig itt teljes népviseleten óriási nagy dobbal, hát nem tudom, hogy van-e síp, igen, pánsíp szokott errefelé lenni. Na mindegy, a lényeg az, hogy vezetünk 9-6-ra, a népünnepély egyelőre, azt hiszem, hogy csak inkább önmaguk szórakoztatására, ez a román közönségre vonatkozik. Eltelt 19 perc, 13,5 másodperc, vezetünk 9-6-ra, és lehet, hogy most a játékvezetők engedik, hogy folytassák tovább a játékot, már csak azért is, mert azért 34 ország televízió állomása itt van, a kialudt reflektor közvetíti ezt a találkozót valamilyen úton, módon. Még az Egyesült Arab Emirátusokból is érdeklődést mutattak a találkozók után, legalábbis az utolsó két nap küzdelme iránt, az elődöntők és a döntő iránt, meg a kis döntő iránt. Remélem, hogy mi játszunk majd az előzőt.
4: Ági, mit szóltál most ezt, hogy így visszaidéztük?
5: Hát jót mosolyogtam rajta, megmondom őszintén, mert azóta én ezt nem hallottam, ezt a mérkőzést, úgyhogy ezt a bejátszást, amit most leadtatok, aranyos volt, aranyos. Hát így távlatból az ember tényleg mosolyog rajta és nevet rajta, de azért ennek ott véresen komolyan kellett venni, hiszen ahogy hallottad, pont nálam volt a labda, és az az igazság, hogy én ott egy nagyon jó Pádár Ildikó zárásban lőttem is, és azt hiszem gól is volt, amit ugye nem kaptunk meg, mert ugye lekapcsolták a lámpát, úgyhogy ez egy érdekes jelenet volt. Az az igazság, hogy szerintem máshol még ilyesmi nem fordult elő, egy más klub játéknál sem, szóval nem az, hogy válogatott mérkőzésen, egy világversenyen így, hogy lekapcsolják a villanyt. Tehát, mint mondta, Gulyó mondta, hogy próbáltak minket kizökkenteni, de nem sikerült, úgyhogy végig mi vezettünk, és a kezünkbe volt a mérkőzés, és már csak azért is dacból, mert hát azért rengeteg szurkoló volt. Magyar szurkoló egy maroknyi volt kint, és nem engedték be a magyar szurkolókat, úgyhogy azt a maroknyi szurkolót is úgy kellett a végén kimenteni, amikor nyertük a meccset.
4: Persze, azért az az érdekes benne, hogy nem a hajrában mondjuk a vég előtt, hanem már az első fél időben meglépték ezt.
5: Hát kénytelenek voltak, mert ugye annak idején nem volt ez a nagy időkérés, mint most, hogy lehet időt kérni, és akkor majd elmondjuk, hogy mit kéne másképp csinálni, hanem csak azt tudta alkalmazni, hogy lecserélte a játékost, visszacserélte a játékost, megbeszélte, hogy mi legyen. Tehát valamivel próbáltak a rendezők is hozzájárulni ahhoz, hogy egy kicsit magukhoz térjenek, mert nem azt az arcát mutatta akkor a román válogatott, ami az elvárás volt a nézők és a rendezők részéről. Úgyhogy, de én nem éreztem azt a csapatot olyan erős erősnek, és nem éreztem azt a csapatot annyira előnyerőnek, hogy úgy mondjam, sokkal jobb szériát mutattunk mi az előző időszakban, már csak az olimpiát vettem, tehát azért egy ezüstéremmel jöttünk a nyakunkba, és nagyon-nagyon akartuk a győzelmet, nagyon-nagyon akartunk egy Európa-bajnoki döntőt játszani.
4: Nekem is van egy emlékem, amikor a Dunafer játszott még a BL-ben mérkőzést, akkor közvetítettem azt a találkozót, és beült mellém ott egy román szurkoló, és minden egyes Dunafer gólnál olyat vágott a közvetítő asztalra, hogy kis ilyen elrepültek a berendezések. Hát nem mondom, hogy nem volt félelmetes, féltem, hogy egyszer az én hátamat is eltalálja. Aztán, amikor nyert a Dunafer idegenben, akkor a végén megszólalt magyarul, és mondta, hogy hát jobbak voltatok. De hát ezt azért úgy 60 percig nem érzi az ember magát biztonságban, ez nem
5: hát
4: olyan
5: igen,
4: jó.
5: Igen. Hát más habitusúak, az ugye szurkolók más habitusúak, azért kézilabdában ugye a szláv nép eleve olyan habitusú, hogy teljesen más közegben megy az ember játszani egy Skopjébe, egy román válogatotthoz, vagy egy román csapathoz, tehát azért vannak olyan helyek, ahol lehúzzák az emberről még a bőrt is, hogy úgy mondjam.
4: Mit mondott ott nektek Mocsai Lajos, arra emlékszel esetleg? Mert hát erre nem tudott fölkészíteni benneteket.
5: Hú, figyelj, ilyen apróságokra ne kérdezz rá, mert az embernek lila köd. Tehát ilyenkor én is nagyon mérges voltam, tehát tényleg nagyon jó ment a labda, jó mentek a zsugák, tényleg kicsi is nagyon jól mozgott középen, tényleg nagyon jól megjátszható volt. Szétszedtük őket, és szétfutottuk őket, hogy úgy mondjam. Tehát most már annyira lendületes a kézilabda gyors középkezdéssel, és mennek a labdák, és rengeteg gól van. Ez jellemző volt már a mi csapatunkra is. Volt lerohanási szisztémánk, voltak lerohanás utáni rendezetlen védelem ellen szisztémánk, úgyhogy tényleg mentünk, és daráltuk őket. Úgyhogy ez a villanyleoltás sem segített, és visszatudtunk zökkenni. Szerintem akkor ő azt mondta, hogy mozogjunk, ne adjuk abba, próbáljunk meg együtt élni ezzel a lendülettel, mert hát és szerintem mindenki ezt is akarta. Tehát én is amikor tapsoltam, meg próbáltam ott együtt élni ezzel a hangulattal, ezt nagyon meg kellett őrizni, mert hát az ember ugye azért kizökkenhet, hogyha úgy hozza a sors, de nekünk ez akkor nagyon kellett, hogy győzzünk.
4: Ugye említetted, hogy kicsi is jól mozgott középen, ő Siti Bea, ő is, és te is 9-9 gólt lőttetek ezen a mérkőzésen. Hát, ha megadják ott, amikor lekapcsolták a villanyt, akkor 10-ig jutottál volna, de nem ez a lényeg, hanem hogy sikerült egyel nyerni. A játékvezetők egyébként hogy kezelték ezt a mérkőzést?
5: Én szerintem korrekt volt. Nem hiszem, hogy szükség volt. Ha próbálkoztak is, nem volt a csapatban az, hogy kiengedje ezt a 3-4 góllal mentünk végig. Tehát az, hogy egyre lefogyott a végére, annyi volt a maximum. De nem engedtük közelebb őket. Tehát akkor az a román csapat nem volt olyan. A hazai közönség is lehet, hogy blokkolta őket. Minket meg legalábbis én személy szerint én tudom, hogy ha ellenem drukkolnak, az ugyanolyan, mintha mellettem drukkolnának, és hallom az üvöltést, és hallom azt, hogy gyerünk. Ha másnak kiabálják, nekünk akkor is az volt, nekem akkor is az volt, hogy mintha nekem drukkolnának, és egy plusz adrenalin volt, és gyerünk, és csináljuk. Úgyhogy remélem, hogy a lányok is így állnak majd hozzá, és tényleg olyan lesz ez a világkupa, ez a kupa, hogy érdemes lesz leülni a nézőknek a tévé elé.
4: Ugye említetted, hogy a magyar szurkolókat úgy kellett kikísérni, de titeket nem ért a meccs után atrocitás a nézők részéről?
5: Hát figyelj, mi nem azt mondom, hogy menekültünk, de nem tartózkodtunk sokat utána a pályán. Megünnepeltük gyorsan, és mentünk az öltözőbe tényleg. Na, a következő lépés volt a legfontosabb. Nyertünk, örültünk. Szerintem akkor még levezető futás se, meg egy kis lazítás se volt, úgyhogy mindenki ment az öltözőbe is, és amilyen gyorsan lehetett a szállodába vissza akartunk menni, mert az volt akkor ott a biztonság. Tehát azért ott mire kijutottunk a busszal, és tényleg az, hogy ott még egy-két interjút adtunk, emlékszem, én is a román tévének adtam interjút utána, tehát átbeszéltük, hogy mi van, meg hogy mi történt, mindenki örült annak, hogy ilyen jó volt az eredmény, és loholtunk a következő lépcsőfokig.
4: Persze sok idő nem maradt a pihenése, mert másnap volt a döntő az ukránok ellen, ami még ugye hosszabbításba is torkollott.
5: Így van, de miénk lett, és ez a lényeg.
4: Azon a meccsen már egyébként a szurkolók nem voltak ellenetek, vagy nem mentek ki a román szurkolók arra a meccsre?
5: Dehogy nem, tehát kimentek, csak megint nem nekünk drukkoltak, úgyhogy akkor az ukránoknak drukkoltak, úgyhogy teltházas volt a meccs, úgyhogy nagyon nagy érdeklődés volt, szeretik a kézilabdát Romániába, úgyhogy szerintem most is nagy érdeklődésnek lesz, nem lesz Kongó a lelátó, úgyhogy jó hangulatú mérkőzések lesznek most is, úgyhogy szeretik a kézilabdát Romániába is, ahogy itt Magyarországon is, és hogyha tényleg olyan események vannak, amik jók be vannak haragozva, és még ráadásul érdekeltek is benne, akkor biztos vagyok benne, hogy most is teltházas mérkőzések lesznek. Az más kérdés, hogy szerintem azért változott egy kicsit ez a kultúrája a szurkolásnak, és egy kicsit azért várhatóan kultúráltabban fognak, mint annak idején. Mert akkor annak idején sippal, dobbal, nádi hegedűvel, meg ahogy említette is a speaker, hogy talán még pánsíp is volt, úgyhogy elképzelhető, hogy trombitáltak, meg volt minden.
4: De ez a döntő, ez neked aztán talán az egyik legjobb meccsed volt a pályafutásod alatt?
5: Hát a 2000-es években, hogy mondjam, nagyon fontos volt az a 2000-es év az én életemben, mert én előtte Atlantában nem tudtam kijutni az olimpiára, és a Sydney olimpiára mindenképpen ott akartam lenni, és az, hogy ott döntőt játszhattunk, az borzasztó nagy lelki erőt adott ahhoz, hogy igen, érdemes csinálni, még akkor is, ha egy komoly sérülés után van az ember, és hát ez az Európa-bajnokság, meg már dacból szerintem, hogyha bármelyikünket, akik ott voltunk, megkérdezel, mindenki úgy volt vele, hogy nem lehet úgy az évet lezárni, hogy nincsen egy aranyérem a zsebünkben, és akkor egy olyan társaság állt össze, annyira jól ment a játék, jól ment a zsuga, tényleg nagyon jók voltak az összetett figuráink, úgyhogy tényleg a nagybetűs csapat volt, akik így visszaemlékeznek rá, szeretik azt a csapatot még a mai napig is az emberek, a szurkolók, akik látták ezeket a meccseket, élvezettel beszélnek róla, és hát úgymond sajnálkozzák, hogy a 2000-es évben csak egy aranyérmünk volt, ez az Európa bajnoki, de az olimpiára is mindenki úgy emlékszik vissza, mintha mi nyertük volna meg.
4: Azért az beszédes dolog, nem tudom, hogy válogatott meccsen lőttél ennyi gólt, 14-et szereztél a döntőben.
5: Hát ezt most így nem tudom neked visszamondani, statisztikákban nem vagyok otthon, de voltak olyan mérkőzéseim, amikor 10 fölött bőven lőttem, és hát akkor a csapat számíthatott rám, és tényleg úgy mentünk oda, hogyha a Fari belövi, akkor nyerni fogunk, és akkor a Fari oda ment, és akkor magamra vállaltam nagyon sok mindent, és ha jól jött ki a lépés, és nem csak úgymond irányítottam a játékot, meg gólpasszt tudtam adni, hanem befejező emberként is sikeres voltam, akkor bizony elsült a kezem, és akkor 10 fölött rendesen lőttem.
4: És ugye 5-7 méterest belőttél ezen a mérkőzésen, mind az ötöt, de összességében az Európa-bajnokságon is 30-ból 28-at értékesítettél, azért ez nagyon nagy dolog.
5: Hát én most minden szerénytelenség nélkül, de biztos kezű hetes lövő voltam. Sokszor van az, hogy a csapatban nem vállalják a 7 méteres, sokszor van olyan átlövők, most is van egy-két olyan ember, aki olcsúdik attól, hogy hetest kell lőni, mert hogy az olyan pedig egy az egybe ott vagy, te vagy fölényben, nálad van az irányítás, úgymond a kapus egy kicsit kiszolgáltatott helyzetben van, hiszen te tudod, hogy mit akarsz, és tényleg én szerettem 7 méteres lőni, és jól is ment, hál' Istennek, úgyhogy később az Aalborgnál voltam Dániában, és ott már fogadtak is rám, hogy mikor fogom kihagyni a mérkőzésen a 7 méterest, és hát volt olyan szezonom, hogy 100-ból 100, tehát hogy tényleg 100%-os voltam, és nem sikerült nyerni azoknak, akik ellenem fogadtak, úgyhogy ne, én egy biztos kezű 7 méteres lövő voltam.
4: Ugye megnyertétek az Európa-bajnokságot, góllövő listán a második helyre szorultál ennek ellenére, mert volt egy román, Simona Gogirla, aki megelőzött. Ő nehéz ellenfél volt?
5: Igen, ő is egy dinamikus és irányító típusú játékos volt, befejező játékos a román csapatban, főleg ráépült a végrehajtás, tehát azért is ő volt az egyetlen, aki akkor. De én nekem sosem az volt a célom, hogy gólkirály legyek egy világversenyen, hanem az volt a cél, hogy minél jobban tudjak játszani. Akkor még nem volt ilyen kanadai táblázat, amivel azt nézték, hogy ki hány gólpaszt adott. Nekem az is célom volt, hogy minél jobban helyzetbe tudjam hozni a társaimat. Tehát ez az Európa-bajnokság is arról szólt, hogy ha kellett, akkor a vállamra vettem a csapatot, hogyha kellett, akkor irányíthattam a csapatot, és csinálhattuk a játékot. Nekem a játék volt a lételemem, és azt imádtam játszani. És nagyon szerettem a beállóst is helyzetbe hozni, a szélsőnek, feladni egy kínaira, ez külön számunk volt a Kirchner Erikával, hogy na, összenéztünk, tudtuk, na, most megcsináljuk csak azért is, és megcsináltuk a kínait. Tehát akkor ez még annyira nem is volt divat, most már többen játsszák, de akkor még ez kuriózum számba ment. Úgyhogy voltak olyan dolgok, hosszú passzal indítani a BB-t, vagy a jobb szélsőnket. Tehát tényleg jó volt játszani. Jó volt játszani. És én azt szerettem elsősorban, hogy minél több és látványos dolgot tudjunk megcsinálni a csapattal.
4: Ha már a románok elleni meccsről idéztünk fel valamit, akkor most egy picit hallgass meg, Radnóti László közvetítette a finálét.
7: És jöhetnek megint az ukránok, 29-29-nél. Elem izgalmak, egyszerűen az ember levegőt alig kap, és ők is el tudják lépni. Kökény, Kirchnert indíthatja. Kirchner elviharzik ott a szélen, aztán megy, de gól! Gól! Jól van Kirchnerke! Kirchner Erika a Ferencváros szélsője. Ott villant egyet, elsöpört, és megverte, a 30 méter alatt megverte az ukrán játékot. Előny itt, Sántor megindul keresztbe, mint a szélvész, de megy második beállóba. És borzasztó nagy gólt lő Farkas Ági! Gyönyörű volt Ági, tanítani való volt, ahogy fölkapaszkodott, liftezett, még mindig fölfelé ment, amikor az ukrán fal már jött visszafelé, szinte kihúzták alóluk a hokedlit, amikor Farkas Ági elengedte a labdát, és nem tudott belekaparni az ukrán kapus, most viszont egy ellentámadás végén. Gól 31-30 a mérkőzés állása. 4 perc van még hátra, és nekünk gólig kell játszani. Farkas Ági nehogy ellőtt, tovább teszi Pádárnak, Pádár belelövi a kapusba, és 7 méteres, és megvan a mérkőzés! Megvan a mérkőzés! Kérem szépen ezt a 7 méteres, ha nem lőjük be, jó, nem kiabálom, csak akkor, amikor megígértem önöknek is, magamnak is megígérem. Megvan a gól, és most már megvan a meccs! Örüljetek, magyarok! 32-30 arányban vezetünk, 10 másodperc van hátra, és ezt már nem lehet behozni. Európa bajnok a magyar válogatott. Aranyos búcsú ez a 20. századtól, mert az utolsó magyar érdekeltségű világesemény. A 21. században, sőt a következő évezredben majd lesz folytatás, mert ebben az évezredben az utolsó magyar siker, egy aranyérem az Európa-bajnokságon, Bukarestben 32-30-as győzelemmel a magyar női kézilabda válogatott. Megszerezte a legnagyobb serleget, a legdíszesebb serleget, a nyakába az arany flecsmit, Európa bajnok a magyar csapat, hosszabbítás után megszerzett győztes góljaival.
4: Ági, az a közvetítésből nem derült ki, előtted az utolsó büntetőt?
5: Én, igen.
4: Hova lőtted, emlékszel rá?
5: És örülök neki, hogy hozzájárultam ehhez a hatalmas magyar sikerhez, komolyan.
4: Ezek ilyenkor megvannak az isöpja, de ezt az utolsó büntetőt hova lőtted?
5: Nincs meg, ezt meg kéne néznem. Aha, nincs meg. Az az igazság, hogy maga a mérkőzésnek a dinamikája az, ami megmarad az emberbe, tehát amivel még esetleg álmodik. Az, hogy alakult az eredmény, az még megvan, de az, hogy egy-egy ilyen jó indítása, hogy az era megugrott, vagy ahogy az, most a párduc tényleg befordult a végén, és az hetes lett. Tehát vannak, vagy egy különleges hetes lövés, ha mondjuk a fejhez lősz, és akkor tényleg leül a kapus, és sakmat, és vagy egy ficakba lövés, az úgy megmarad, de így ez az utolsó már nincs meg. De megvan még, hogy hova lőttem, majd megnézem, megígérem.
4: Jó, rendben. Térjünk vissza egy kicsit a hétvégére, mint említettem, ugye Európa Eurocup finálét fognak rendezni Romániában, és Norvégiával játszik a magyar csapat, Dánia, Románia a másik elődöntő párosítása, és itt mi azért beszélgettünk most erről nagyon sokat, mert hogy itt egy kicsit felidéztük, milyen volt a hangulat 2000-ben, de hát ez könnyen elképzelhető, hogy ez a magyar-román mérkőzés lesz majd az elődöntőben, bár te nagyon bizakodó voltál, és azt mondtad, hogy azért mentek a lányok, hogy jussanak be a fináléba.
5: Hát ez így van, ez így van. Nem azt mondom, hogy a legkönnyebb ez, hogy pont a norvégokkal játszunk, talán a dánokkal, vagy talán a romárokkal is könnyebb lett volna, de azért én azt mondom, hogy nem biztos, hogy az román-magyar lesz az a harmadik helyér játék, lehet, hogy a románok meglepetéssel a dánokat el tudják kapni, úgyhogy lehet, hogy dán-magyar lesz az a harmadik helyér. Úgyhogy én azt szeretném látni tőlük, hogy mindenki a maximumot hozza, megpróbálják összerakni azt a játékot, amit tényleg tudnak, és lendületesen és jól kijön az a lépés, aminek ki kell jönni. Mert én azt látom, hogy azért lövőerőben ott vagyunk, a beállósok is jók, szélsőink is kis, azt mondom, Európa színvonalúak, tehát lehet jót alkotni, de ahhoz mindenkinek ott akkor éppen 100%-ot kell mutatni. A norvégok ellen mindenképp.
4: Farkas Ágnesnek köszönöm. Én itt a végén azért még elmondom a keretet, amelyik a 2000-ben ott volt az Európa-bajnokságon, mert hát az én emlékeim is nagyon szépek erről a csapatról, erről a korosztályról, ezekről az eredményekről. Hát lehet, hogy valóban egy jóval erősebb gárda volt, mint amelyik most utazik, de ezt majd az idő eldönti. Brigovácz Nikolett, Farkas Ágnes, Kántor Anikó, Kindl Gabriella, Kirchner Erika, Kulcsár Anita, Kökény Beatrix, Nagy Krisztina, Pádár Ildikó, Pálfi Zsuzsa, Pálinger Katalin, Pignicki Krisztina, Simics Judit, Siti Beáta, Siti Eszter, Sugár Tímea és a szövetségi kapitány Mocsai Lajos. Hát az ember hátra beleborzunk, hogy ez tényleg egy nagyon jó csapat volt.
5: Ez így van. És hát sajnos azóta se tudták megismételni ezt a teljesítményt. De mondom, nagyon kívánom, hogy a mostani korosztály is megérje azt, hogy egy gyönyörű, szép csillogó érem egyszer anyakába legyen. Úgyhogy ezt kívánom nekik.
4: Reméljük, így lesz. Még annyit mondjál nekünk, hogy most milyen közöd van a kézilabdához?
5: Hát milyen közöm van a kézilabdához? Vas megyében vagyok, Vas megyei kézilabda szövetségnek vagyok a munkatársa. Foglalkozunk a gyerekekkel, csináljuk a bajnokságot, a gyerekbajnokságokat. Van szerencsém, hál' Istennek NB1-es csapata is van Vas megyének, úgyhogy tudok kijárni mérkőzésekre is, látom a magyar mezőnyt NB1-be, úgyhogy nem azt mondom, hogy túl sok közöm, de van közöm a kézilabdához. Annyi mindent kaptam a kézilabdától, hogy mindig szeretnék valamennyit visszaadni a kézilabdának, hogyha valaki akarja és szeretné, hogy segítsük a munkáját, akkor a Vas megyei kézilabda szövetségbe megtalál.
4: Farkas Áginek nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatók! Az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Európa-bajnok Farkas Ágnessel beszélgettem. Nálunk itt a Hazafutásban hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
8: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
9: Rekord
8: 15-13! Rekord!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
11: Műsorajánlót hallottak.
2: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Lelik Réka Törökországban folytatja pályafutását, Poyák Gábor médiajogász lett a média tanács elnöke. Szeles marad az idő, futózáborok előfordulhatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
9: Mátus Beró, a Ferencváros labdarúgója sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprádi edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, amelynek gyógyulási ideje legalább 2 hónap. Az isztambuli Emlak Konut csapatához szerződött Lelik Réka az idei világbajnokságon a 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban. Ősztől pedig az Euroligában is játszani fog. Mandár Anna hátrányból fordítva 3 játszmában legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szóli kemény pályás tenisztorna első fordulójában. Csukló sérüléséből felépülve a hétvégi Forma 1-es azeli nagy díjon tér vissza a Red Bull versenyzője Isaac Hadjar. A 21 éves francia pilóta a nyári szünet óta nem indult futamon. Az új-zélandi Liam Lawson helyettesítette, aki Hollandiában 7., Spanyolországban 6. volt, még Olaszországban nem szerzett pontot.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Poyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Poyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanács elnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlétében szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, mondta Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy a Tisza frakció nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, szokatlannak tűnhet, hogy az államfő nem a kormányzati hatalom bábja. A kormányfő arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre. A KDNP 13 éves korhoz kötni a digitális platformok használatát. Az ellenzéki párt ma benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomagjában figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezni a digitális eszközök forgalmazóit. A javaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írna elő az okos eszközök használatához, ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodást, de egyúttal fenntartva a szülői kontroll lehetőségét.
2: Közlekedés.
9: Az M6-oson karbantartási munkák miatt az alagútláncban lezárták az autópálya Iván Dárda felé vezető oldalát. A 165-ös és a 171-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható.
2: Időjárás.
9: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, csak északkeleten-keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 15 óra 38 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és kézilabdával folytatjuk a Hazafutást, hiszen felidézzük, hogy mi történt a múlt héten a Bajnokok Ligájában. Továbbra is hibátlanok ugyanis női csapataink. A Győr a harmadik fordulóban 30-20-ra győzött a Storhamar elleni Norvégiában. Az Eto visszatérő jobbszélsője, Győri Lukács Viktória, Erdei Márknak nyilatkozott a legutóbbi BL meccsükről, és szóba került a válogatott is.
13: Ki kell jelenteni, hogy eddig bármelyik klubnál voltam, a válogatott hét előtti mérkőzés mindig speciális, és úgy gondolom, hogy ez látszott, hogy tényleg nagyon akart a csapat, de nem feltétlenül minden percben, másodpercben az történt, amit mondjuk az edző elvárt volna tőlünk, és szerintem ezért is lehetett az, hogy a második fél időben már kevesebb gólt sikerült lőni, ugye az ittereket hagytunk ki, de úgy gondolom, hogy a győzelem a legfontosabb, és az meg sikerült.
14: Ha már említetted azt, hogy Per Johansson mit mondott a mérkőzéssel kapcsolatban, ő egyébként kiemelte a mérkőzés utáni interjúban a védekezést, és azt mondta, hogy az is tetszett neki, hogy támadásban sok helyzetet alakítottatok ki. Mit gondolsz ezekről a szavakról, amiket említett a mesteretek, és mondjuk védekezésben milyen fő kapaszkodók voltak, amikre érdemes volt a Storhamar ellen odafigyelni, vagy milyen olyan dolgokat kaptatok meg mondjuk előtte a videózás során, amelyre azt mondták, hogy itt és ott lehet mondjuk veszélyes a norvég együttes?
13: Azt tudjuk nagyon jól, hogy minden skandináv csapat nagyon szeret futni, és egy nagyon jó kis benne. Ezt szerettük volna elvenni tőlük. A védekezésben különösen igazából inkább posztokra koncentráltunk, hogy ki mit szeret csinálni, de a legfőbb fókusz az azon volt, hogy amit eddig csináltunk az előző meccseken, azt folytassuk, hiszen láttuk, hogy eredményes. Amit még kiemelt, hogy sok helyzetet alakítottunk ki, ezzel ugye én is egyetértek. Megvoltak a helyzeteink, csak nem jó százalékban érvényesítettük őket.
14: Lesz majd a hétvégén egy Eurókupa, és most már válogatott hét zajlik. Mennyire örülsz most, hogy kvázi még azért nem kerültél vissza a válogatottba, hanem van egy hét pihenő, ami nyilván edzésekkel telik, de mégsem olyan, mint a komoly hétvégi tétmérkőzésekre készülnél?
13: Én nekem nagyon jó kapcsolatom van Vovával, és mi nagyon sokat beszélgettünk a válogatott hét előtt, hogy hogy érzem magam, szeretnék-e menni, készen állok-e rá, a család hogy viselni ezt. Felajánlott minden lehetőséget, hogy a lányok is jöhetnek, tényleg mindent próbáltunk megmozgatni, de mondtam a Vovának, hogy úgy érzem, hogy még vannak jobb formában lévő jobb szélsők, akiknek ott a helyük, és ezt a hetet meg nekem lehet, hogy nagyon jó lenne itthon tölteni Győrbe, és saját magamra koncentrálni, felkészülni, tényleg fejlődni, visszajönni a formába, és nyilván azt is tudni kell, hogy azért két gyerekkel nem egyszerű, és jelen pillanatban még a családnak nagyon nagy szüksége van rám itthon.
4: Győr Lukács Viktóriával, a Győr játékosával beszélgetett Erdei Márk. A Győr tehát a harmadik fordulóban 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként. És akkor nézzük a Ferencvárost, amely 28-25-re nyert a Bajnokok Ligájában, a szintén norvég Szola otthonában. A Ferencváros korábbi világbajnok ezüstérmes kézilabdázója Tóth Tímea így látta a Fradi teljesítményét, a riporter ismét Erdei Márk.
14: Nehéz kérdés, de mennyire volt ez meglepő számodra, hogy a Fradi ennyire nehezen tudta csak legyűrni a norvég csapatot, mert azért látva azt, vagy ismerve azt, hogy tavaly ugye egyszer egyel, egyszer pedig négyel sikerült győzni, azért sosincsen könnyű dolga a Fradinak ellenük.
15: Nincs, de nem csak a Fradinak, hanem a másik csapatoknak se. Tehát, hogy ugyanúgy szoros meccseket játszott akár a Bresttel, akár az Esberger, tehát, hogy egy kellemetlen ellenfél a norvég csapat. Olyan csapat, aki nem nagyon adja fel a mérkőzéseket, bármi is történjen, és amit tudnak a kézilabdáról, és ami a taktikai repertoárjuk, azt általában mind ki tudják vinni a pályára, és azt megvalósítják. Nincsenek klasszis játékosai, de mégis nagyon sokat brusztolnak, nagyon sokat mennek, nagyon sokat dolgoznak a mérkőzéseken, és ezáltal a nagyobb csapatoknak megnehezítik a dolgát rendre.
14: Akkor inkább azt mondod, hogy szerinted a norvégok játék stílusa volt az, ami megnehezítette a Fradi dolgát, vagy inkább mondjuk a technikai hibák, amik azért elő-előfordultak a Fradinál?
15: Hát mind a kettő igazából, tehát nyilván nincsenek technikai hibák, nyilván ha a Fradi hiba nélkül játszik, akkor nem kérdés, hogy akár többen is meg tudták volna nyerni ezt a mérkőzést, de mondom, összetett, ez egy olyan szinten más stílusú játékot játszott csapat, és azért próbálnak rohanni, próbálnak menni, próbálnak gyors játékot játszani, amíg ezt bírják, addig tényleg nagyon kellemetlenek.
14: Voltak ugye azért a nyáron természetesen változások a Ferencváros keretében, beszéltünk itt természetesen új kapusról, és még azért pár új játékosról, bár most azért annyira sokan nem érkeztek, mint akár mondjuk az elmúlt években. Hogy látod most a Fradinak a csapatát, gondolva itt mondjuk a védekezésre vagy a támadásba, melyikben látod azt, hogy még azért össze kell szokni a csapatnak?
15: Hát szerintem azt lehet mondani, hogy mindenben lehet még nyilván fejlődni. Ezeket a mérkőzéseket nagyon szépen fel lehet arra használni, hogy lépésről lépésre haladjon a csapat, és még hozzá tudjanak tenni a repertoárjukhoz, de azért azt jól látni, hogy a beállókat nagyon jól megjátsza már, ami még döcögött az elején a felkészülő során, hogy nem nagyon találták meg a beállókat, nem nagyon érezték meg, hogy mozognak, ez most változott, mert hogy jó beálló játéka van, ráadásul azt is lehetett látni, hogy két beállóval is tudott játszani a Ferencváros, az is egészen jól működött, tehát nagyon jól használja Csapcsetet is, aki egy nagyon komoly fizikumú játékos, nagyon jó zárásokat tud adni, de nagyon jól tudja kizárni a védőjét is, tehát be lehet neki adni a labdát, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen lépett előre a Ferencváros, és ebben jól teljesít, de egyéni villanásokban még azért szerintem van hova fejlődni a csapatnak. Jó azt látni, hogy Omoregi egyre jobban érzi magát a pályán, amikor itt van, lehet beilleszkedett, amit tud, ő is próbálja kivinni a pályára. Nagyon jó, hogy ennyien vannak a feladatra. Nyilván azt gondolom, hogy Trambornak meg Emily Fogelnek a lövő hatékonysága az még lehetne jobb, meg Mikketit is ide veszem, mert ő is azért nem játszik most olyan gólerősen.
4: A Ferencváros korábbi világbajnoki ezüstérmes kézilabdázója Tóth Tímea értékelte a Szola elleni mérkőzését a Fradinak, és az FTC nyerni tudott 28-25-re, így ő is hibátlanul folytatja majd a bajnokok ligáját, de térjünk át a férfiakra, hiszen fontos mérkőzést nyert meg a Veszprém, mégpedig egy nagy rangadót a csoport rangadóján 35-29-re győzött a Füchse Berlin ellen Németországban, itt még a második fordulót bonyolították. Barta Csabát, a Veszprémi Handball ZRT vezérigazgatóját, Bera Emese ért el telefonon.
16: Meglepetés vagy nem meglepetés, mert azért a Füchse Berlinnel kapcsolatban nem azt mondom, hogy revansot kellett venni a Veszprémnek, mert nagy csapatok, hogyha találkoznak, akkor nyilván ez is, az is győz az évek folyamán, de mindenképpen volt ledolgozni való, de ne is ebből induljunk ki. A Füchse Berlin egy nagyon jó csapat. A Veszprém idegenben nem mondom, hogy régen nyert, mert ez sem igaz. Milyenek voltak az előjelek? Benne volt egy ennyire tükörsima mérkőzés és egy tükörsima Veszprém győzelem? Mert lehet azt mondani, hogy ez az volt.
17: Tükörsimának talán azért nem mondanám, de minden esetre tényleg egy meggyőző játékot tudtunk nyújtani, főleg az első fél időben. Szerettünk volna visszavágni nekik a tavalyi negyed döntő miatt, mindenképpen ezt kárt tagadni. Illetve kiemelném, hogy az elmúlt két évben azért 6-szor játszottunk egymással, és csupán 2-szer tudtunk nyerni, és 4-szer ők. Most egy picit közelebb kerültünk ezzel a tegnapi győzelemhez, a kiegyenlített, tehát az X-hez. Egy fantasztikus csapat, fantasztikus atmoszférával ez a berlini csarnok, úgyhogy ezt már többször megtapasztaltuk. Nagyon-nagyon nehéz itt játszani. Tényleg egy nagyon lelkes és nagyon jó közönség van, és hát mellette egy fantasztikus csapat a világ legjobb játékosával, úgyhogy nehéz mérkőzés. Szerintem ez mindenkinek. Mi abban gondolkodtunk, hogy ez a mérkőzés azért volt rendkívül fontos, mert hát bízunk benne, hogy tovább jutunk a csoportból, és ezt a két pontot már biztosan visszük a középdöntőbe. Nagyon oda kell figyelni, mert egy-egy ilyen bravúr az nagyon sokat érhet majd a végelszámolásnál. Ugye egy teljesen más lebonyolítási rendszer van, minden ilyen idegenben nagy kalapnak azt gondolom, hogy nagyon fontos jelentősége van a végeszámolás tekintve.
16: Idéntől már más a lebonyolítási forma, van 7-4-es csoport, az első 2 jut majd tovább. Az, hogy itt most már a csoportban is olyan éles meccsek vannak, hogy nem fér bele egy-egy gyengébb teljesítmény, ez mondjuk a felkészülés is egy picit megváltoztatta, és úgy mentetek erre az első idegenbeli mérkőzésre, hiszen az első fordulóban a Portót hazai pályán simán verte a Veszprém, tehát egy picit változott akár a felkészülés, akár a motiváció, bár nyilván az nem nagyon, de ezzel hogy más a lebonyolítási forma?
17: Hát inkább azt mondom, hogy elég baljós előjelekkel készültünk egész héten, hiszen a Porto elleni mérkőzésen a kezdő irányítónk, a Lukács Indrics megsérült, és nem tudott rendelkezésre állni, és sajnos a hétvégén egy izomhúzódást szenvedett a Nedim Remili is, úgyhogy ő is kidőlt a sorból, illetve hát Lukács Jörgensen pedig ugye tavaly sérülését áthozta hozzánk, még a Flensburgból, úgyhogy hát gyakorlatilag 3 olyan alapemberünk hiányzott a Berlin ellen, ami azt gondolom, hogy a jövő szempontjából főleg így, hogy nyertünk, azért bizakodásra ad okot. Visszatérve arra, hát mindenki tudta, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz és fontos mérkőzés, és itt a fontoson van a hangsúly. Nem szeretnénk nagyon sok, vagy messze menő következtetést levonni ebből. Jól játszottunk, tényleg azt kell mondani, meg kell dicsérni a fiúkat, illetve kiemelni a szakmai stábnak a felkészültségét, mert nagyon-nagyon-nagyon föl voltak készítve a játékosok, főleg védekezésben nyújtottunk szerintem kimagaslót. Reméljük, hogy jól fogunk kijönni ebből a nagyon nagy menetelésből, ami előttünk vár a következő pár hónapon.
16: Akkor egy záró kérdés csak, hogyan sérültek Remili, Cindrics, illetve Jörgensen, mikor állhatnak majd a csapat rendelkezésére, erről tudhatunk-e valamit?
17: Azt gondolom, hogy a Jörgensennek még azért kell egy pici idő, tehát azért januárban sérült meg, általában ezt a keresztszalag sérülést, ezt 10-12 hónapos visszatérésben gondolkodik ma már az orvostudomány, illetve a rehabilitációs szakemberek, tehát én azt hiszem, hogy ő nagyjából itt a november-december időszak előtt nem tud rendelkezésre állni. Hát nagyon bízom benne a Remél, illetve a Cindrics kapcsán, hogy a klubvilágbajnokságon, ha nem is rögtön az elején, de ott a Berlin ellen például majd rendelkezésre tudnak állni. Meglátjuk. Hát most azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a csapat tényleg 3 hiányzóval le tudta győzni a Berlint. Nyilván zárójelbe teszem, hogy náluk is volt 2 hiányzó. Ugye ráadásul a Liklein, aki ugyanolyan fontos láncszeme az ő csapatoknak, mint nekünk a Cindrics, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz majd Kairóban.
4: A Veszprém tehát nyerni tudott, Barta Csabát hallottuk, a ZRT vezérigazgatóját, Berelmesének nyilatkozott. A Szeged vereséggel folytatta a Bajnokok Ligájában, 36-34-re kikapott Dániában a GOG ellen. Rosta Miklós, a Kékek visszatérő beállója, Keszi Dórának nyilatkozott.
18: Azért a GOG magasabb színvonalat képvisel, mint a Christian Stad, nem megbántva ezzel a svéd csapatot, de nyilván az a GOG már évek óta BR résztvevő. Nagyon jó akadémiájuk, tényleg egy erős ellenfél volt. Apróságokon múlt, azt gondolom, hiszen végig meccsben voltunk, a végén támadtunk a vezetésért is. Sajnos a végén megint nem nekünk jött ki a lépés jobban, úgyhogy ezen kell javítanunk, és a következő ilyen szituációkban már nekünk kell győztesen elhagyni a pályát majd.
19: Ezért továbbra is vannak hiányzók nálatok, ez mondjuk mennyivel több terhet ró a csapatra, vagy akár mondjuk rád is, mert nyilván pótolni kell azért mondjuk Báni Bencét is.
18: Igen, így van. Fontos hiányzóink vannak. Kevesebbet tudtunk cserélni, kevesebb lehetőségünk van, variációs lehetőségünk, mint támadásban, mint védekezésben, úgyhogy igazából ez is egy befolyásoló tényező. Nyilván nagyon várjuk már, hogy a sérültjeink felépüljenek, visszatérjenek, és teljeskedettel tudjunk játszani minél hamarabb.
19: Mit kért tőletek a mester a mérkőzés előtt? Nem tudom, abból mennyit sikerült megvalósítani, vagy mit mondott nektek így a mérkőzés után?
18: Tudtuk azt, hogy egy ilyen rohanós meccsre készültünk, úgyhogy ez egyáltalán nem lepett meg minket. Azt is tudtuk, hogy a GOG-nek nagyon jó támadó sora van, nagyon jó belső hármasa. Tudtuk, hogy ilyen 30 gól körüli eredmény lesz. Bíztunk abban, hogy 2-vel, vagy 3-mal, vagy 4-en mi lövünk többet, de most így alakult.
19: Tehát a mérkőzés végén is azért voltak eladott labdák, tényleg így a hajrában. Ha jól emlékszem, ilyen 7-2-re, aztán végül az utolsó pár percet a dánok nyerték meg, azokat a hibákat góllal büntették. Ezt nem tudom, mennyire tudjátok majd kiküszöbölni a jövőben, hogy azért ne legyenek ilyen eladott labdák, amikből aztán gólok születhetnek.
18: Igen, volt egy pár olyan eladott labdánk, ami bosszantó volt, de nyilván ez benne van a mi sportágunkban. Ezekre kell jobban figyelni, jobban kell koncentrálnunk a meccs végén, hogy kulcsfontosságú támadás sokat gólat tudjuk befejezni, vagy legalábbis jó lövő helyzettel.
19: Októberben következik majd a Sporting együttese, az szintén hazai pályán játszotok. Arra, hogy készültök, az tényleg egy ilyen kikímecs lesz, mert ugye fontos, hogy a csoportások két helyezettje jut majd a legjobb 12 közé, most ugye második helyen áll a Szeged és az első helyen a Sporting, szóval ez ilyen kikímecsnek ígérkezik, de nem tudom, mire számítotok majd. Ott.
18: Igen, hát az a nagyon fontos meccs lesz, talán az egyik legfontosabb a csoportban, ha bár ez a GOG ellen is az volt. Ez minden meccs nagyon sokat számít, hiszen változott a lebonyolítás, csak kettő csapat jut tovább, úgyhogy tényleg itt mindent bele kell majd adnunk, és itt van, kell tartanunk a két pontot a Sporting ellen, megpróbálni valahogy őket megállítani. Láttuk, hogy a játszat nagyon gyorsan játszanak, nagyon jó játékosaik vannak, de fel fogjuk velük venni a harcot majd, úgyhogy most lesz 3-4 hetünk felkészülni arra a mérkőzésre, úgyhogy köztet talán tudunk hasznos bajnokokat játszani. Nem tudunk gyakorolni.
19: És ugye te is nyáron tértél vissza. Hogy érzed magad ismét Szegeden? Mire számítottál így a csapattól, ettől a szezontól? Szóval milyen most ez a szegedi szezon számodra?
18: Nagyon jól érzem magam, örülök, hogy visszatérhettem, örülök, hogy tudok segíteni a csapatnak. Igen, hát mindenképpen egy jó szereplést várok a szezontól. Most becsúszott két vereség, azt tudom, hogy még ki tudjuk javítani, ki tudjuk kiszívni ezt a csorbát, és tudunk tovább menni azon az úton, vagy elindulni a jó irányba, amit szeretnénk. Izgatottan várom a folytatást.

0: bajnokságban, ahol az utolsó másodpercekben dőlt el, hogy a Győr döntetlenre végez a Tatabányával, azzal a Tatabányával, amely az előző fordulóban egyébként legyőzte a Szeged együttesét, 24-24 lett a vége, tehát a Győr-Tatabánya mérkőzésnek. Hát a győriekkel mostanában ilyen izgalmas dolgok történnek, itt egy nagyon-nagyon izgalmas hajrá volt, előtte pedig ugye félbeszakadt a mérkőzés, amikor vezetett a Győr a Ferencváros ellen, de beázott a csarnok, azt a mérkőzést majd később fogják lejátszani. Ebben az órában tehát bőségesen beszélgettünk kézilabdáról, nem sokára jönnek itt majd nálunk vendégeink, és a Nemzeti Sportkör következik 16 órától.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vitaműsor.

hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és köszöntöm vendégeinket, Gyészabó Csilla, Kovács Erika és Gergelics József, a mai beszélgetőtársak. Hát női fölény van vendégeknél, Józsi, úgyhogy... Vigyázz magadra.
3: Köszönjük végre, nem?
4: Veled együtt egyelő X-re játszunk.
2: Így, igen, meg itt van még Milán is velünk, a hangmérnök, úgyhogy végül is még mindig férfi fölé van.
3: Szerintem Jóci jól érzi magát.
2: Jóci jól, így a két hölgy között, ha valaki nem látná esetleg a beszélgetést. Ettől függetlenül, hölgyeim, elnézést, de labdarúgással fogunk kezdeni.
3: Na, én most rögtön beléd kötök.
5: Igen, nem.
3: Mert miért így mondod?
5: Nem.
2: Hát mert azért mert az urak azért jobban szeretik általában a futballt.
3: Nem? Ez nem igaz, nem. Szerintem ez sztereotípia.
2: Akkor kettőtekért kezdünk futballal,
3: Én például a debreceni Nagyerdőn nőttem fel.
5: Én a csepeli Béketéren nőttem fel a focipályán.
2: Debrecenről biztosan fogunk beszélni.
3: Azt én tudom, ezt már Jocinak mondtam is, hogy fogdosra meg itt a vállamat, hogy kellően visszafogottam beszélje.
2: Na jó, hát addig meg egy kicsit tuningolt magad a témára. De azért a válogatottat is természetesen figyelemmel szoktad te is követni, Erika.
3: Mitől szóval... ott is leszek az egyik meccsen?
2: Ott is leszel?
3: Hát
2: melyiken?
3: Persze, én a Georgia ellenén. Úgyhogy nálunk családi kivonulás van. Igen, Grúzia, csak itt a rádióban Georgia.
5: Igen, az évet.
3: De nemzeti sportnál Grúzia maradt.
5: Igen?
3: Hát igen, mert olyan kemény olvasó szerkesztő főnökünk van, és Grúzok és Grúzia maradt, mert az a neve.
4: De és Macedónia, és Macedónia, vagy már Észak-Macedónia, hogy a NSS titkokat megtudjuk.
3: Hát most megfogta. A Grúziát azért tudom, mert vívók, tehát vannak grúz sportolóim, és ezt tudom, hogy ez így kőbe van vésve, de nyilván nem erről szeretném. De mi családilag vonulunk erre a mérkőzésre, tehát mi szoktunk
2: menni.
3: Reméljük,
2: hogy sikeres lesz a magyar csapat szempontjából, de hát azért nem nézünk ki olyan jól, mert ugye Márko Rossi kijelölte a keretét egy hete, és azóta elég sok változás történt. Ugye Varga Barnabás után Sallai Roland is kidőlt a sorból, aztán Callum Stiles, az tegnapi hír, és hát helyetteseket kellett hívni. Én tegnap este beszéltem Sallai Roland édesapjával egész későn este, és akkor rövid időt tudott csak a fiával egyeztetni. Állítólag nem olyan komoly ez a szakadás, tehát azt mondta, ez egy húzódás, ami valójában egy szakadás, mondjuk úgy, hogy ilyen részleges szakadás, de ő azt mondta, műtétre nem kerül sor. Erről nem akart nyilatkozni, de mivel régi ismeretség fűz hozzá, úgy elárulta, hogy elvileg talán nem olyan nagyon nagy a baj, mint amire először gondoltunk, de ez mondjuk nekünk akkor is baj, mert hogy nem lesz itt ezen a négy mérkőzésen, ez biztos, és tegnap pont a foci órában volt két vendégünk, ugye Elbert Gábor és Simon Zoltán, és hát azt fogalmazták meg, hogy két embert neveznének ők meg a legnagyobb lépcsőfoknak, hogy ott legyünk, a jó meccseken jók legyünk, Sallai Roland és Varga Barnabás. Érdekes volt nekem is, hogy őket emlegették elsőként, nem Szoboszlai Dominikot, hogy Sallait milyen nehéz pótolni.
5: De volt már ilyen, bocsássatok meg, én akkor csak egy mondatban, hogy volt 2025-ben már volt ilyen, hogy mind a ketten eltiltás miatt ugye hiányoztak. Nem is tudom, az örmények ellen játszottunk.
4: De nem is volt, nem is működött jó, egyébként nyertünk.
5: Nem, hát nyertünk, most ugye ott az ellenfél klasszisokkal gyengébb volt, vagy... De megtörtént, meg hát most gyerekekhez megszokott
4: sport
5: történni.
4: Sport vele jár.
3: Nem tudtam mondani, mielőtt Jóci szakmailag hozzáteszi. Én már most második éve mondogatom itt a júniusi, most már nem felkészül, hogy hívják, barátságot? Na mindegy, szóval, hogy azoknak a meccseknek én nem látom az értelmét, mert ugye nem jutottunk a VB-re, az előtt is volt, és mindig azt mondták, hogy az őszre kell gyakorolni. Na én azokon a meccseken pont ezeket a esetleges, lehetséges, másfajta felállásokat gyakorolnám.
5: Nem
3: de sose azt gyakoroljuk, hanem igen, teljes csapattal
5: az
3: játszunk.
5: Nem normális,
3: és így nem ért, tehát, hogy na.
2: De ennek talán az lehet az oka, hogy azért nem olyan bő a keret. Hát tehát mi nem tudunk olyat csinálni, mint a németek, hogy 2-26-os keretet kijelölnek.
3: De hogy nem, hogy tele vagyunk, nagyon jó focista van.
4: Én egyébként nagyon szerettem volna látni hosszabban azt, hogy hogy néz ki ez a válogatott Szoboszlai nélkül, de tulajdonképpen azért, ha kisebb burkoltan is, vagy nem ennyire egyenesen, azért Rossi elmondta, hogy kicsit arról van szó, hogy Szobosztálynak annyira fontos a válogatott, hogy ő maga akar játszani. Most ezt nem tudom, hogy a Sallainál is így van-e, de hogy egyszerűen annyira fontos számukra a válogatott, hogy ő nem akarja amiatt kiadni, hogy itt most akármit próbálgassanak. Ő játszani akar a címeres mezben, ez Szoboszlai kapcsán hangzott el, mert ott kérdeztük többen is, hogy hát ez az a meccs, amikor egy ilyen hosszú Premier League szezon BL után mi lenne, ha megnézni, mennyit tervez vele, és aztán amit mondott, hogy talán egy fél idő, abból is emlékeim szerint kevesebb lett, mert később hozta le a Szoboszlait, de visszatérve a mostani két hiányzóra, a Varga Barnabással maximálisan egyetértek, és hogyha egy embert kéne mondanom, hogy ki az, akit a legnehezebb pótolni ma a magyar válogatottban, akkor az nálam Varga Barnabás, és nem azért, mert ő jobb lenne, mint Szoboszlai, de Szoboszlai más poszton van, a Sallaira is igaz ez, és egyszerűen azt jobban meg tudod oldani, mint taktikailag, mint pedig szerintem ott kisebb a szakadék a következő játékos között. Egyszerűen középcsatárban annyira nincs a Varga mögött senki, és ez elnézést kérek Bárány Donáttól, akár Lukácstól, vagy akik hamis 9-est játszhatnának.
2: Igen, ugye őt is elfelejtettem említeni, hogy pótlólag meghívta már Rossi Bárány Donátot.
4: Igen, tehát hogy igazándiból ilyen klasszikus középcsatárunk nincs még egy. Mondom ezt úgy, hogy egyébként Rossi is elégedett volt, és én szerintem is a Bárány Donát, amikor játszott, nagyon jól játszott a válogatottban, ilyen igazi jó pitbull mentalitást hozott, lekötötte a védőket, de azt, amit a Varga tud jelenleg, hogy mindenki tudja, hogy mit fog csinálni egy szögletnél, és mégis befejeli, ugye itt olyan példákat említhetnék, hogy attól klasszis valaki, hogy mindenki tudja, hogy mit fog csinálni, és ennek ellenére mégis megcsinálja, és gólt lő. Ez Robben...
3: De igazad van, de Varga Barnabás azért már nem olyan fiatal.
4: Nem, de...
3: És engem az zavar, hogy már volt ilyen helyzet, hogy sérült volt. És mindig félünk, óvjuk a csapatot, azon gondolkozunk, hogy mit csinál Rossi, hogy akkor nem kéne gondolkozni B-tervben. Nem szeretném visszavonultatni Varga Barnabást, csak hogy ez azért óhatatlan, és a korral adódóan... Pont ezek az izomsérülések.
5: De még a kor előtt is nem. A sérülés mindig benne van.
3: Akartam mondani, hogy
5: és azért... Bocs, de visszatérve Szoboszlaira, amit mondtál, hogy profi sportoló vagyok, ez nem olyan kérdés, hogy persze fontos, hogy fontos a címeres mez, de profi sportoló vagyok, és ez fejemmel gondolkodom. És van egy szövetségkapitány, aki szintén a fejével gondolkodik, és hogyha le kell ültetni, mert az a legjobb mindenkinek, akkor leültetem. Tök mindegy, hogy akar játszani, vagy nem. Mondjuk ezekben nekem ilyen sarkalatos véleményem van. Nem
4: egyetértek, de azért sok csapatban előfordul az, hogy bizonyos embereknek nagyobb szava van, ezt el kell fogadni csapatsportokban.
5: Az igaz.
4: Nyilván mentalitástól is függ. Mondom, én is egyetértek, alapvetően én szerettem volna hosszabban megnézni ezt a válogatottat Szoboszlai nélkül, és pont azért, mert mindig előállhat egy olyan helyzet, hogy nincs valaki. Most, amit ebben nagyon nagy pech, az, hogy egyszerre a négy támadó poszból, hogyha 4-2-3-1-ből indulunk ki, a 3-1-ből, tehát ami elől játszik, abból két alapemberünk esett ki. Én azt mondom, hogy abban három olyan alapember van, aki biztos, hogy kezdő. Ez nyilván a Sallai, a Varga, meg a Szoboszlai. És ebből kettő kiesett, ami biztos, hogy nagy problémát fog okozni. És egyébként szerintem a Callum Stiles is komoly érvágás, mert itt négy meccset játszunk egymás után. Ami azt jelenti, hogy sokkal jobban kell majd rotálni a négy meccsbe, mert ez a meccset játszunk 3 nap, 4 nap, 3 nap, tehát így fognak kijönni egymesten a mérkőzések, egészen biztos vagyok benne, hogy lett volna olyan meccs, ahol ő kezd, és ráadásul, ami nála nagyon fontos, hogy egy nagyon univerzális játékos. Lehet játszatni a balbek pozíciójába, tehát hogyha Kerkez esetleg fáradtabb, lehet játszatni védekező középpályásként, és egyébként egy nagyon labdabiztos játékos, jól is kezdte az idényt a West Bromnál, gólt lőtt, én szerintem ő is nagyon fog hiányozni, főleg a négy meccses sorozatot tekintve.
5: És ugye most, ha a gólokról beszélünk, ugye ők hárman, akiket említettél, ők ilyen 65%-át szerezték a góljainknak, még akkor is, hogyha egy játékosnak az alapvetően a mozgása is fontos, meg hogy kit húz el, hova megy, hol helyezkedik, de azért a góljainknak.
2: Hát egyik is következik a másikból azért.
5: Igen.
4: Meg a Vargánál akartam, hogy az a baj, hogy egy válogatottnál, hogy igazániból nyilván determinálja, hogy kik állnak rendelkezésre. Tehát, hogy egyébként még óriási szerencsé, hogy a Bárány Donát pont visszatért. Tehát nem véletlenül őt hívta be rögtön Rossi. Egyébként ehhez szerintem kellett a gólja. Mert ugye azért Rossinál alapesetben fontos, hogy ki mennyit játszik, és pont a márciusi válogatott szereplésnél sérült meg Bárány, elszakadt a bokaszallagja, fél évet kiagyott, elszerződött közben Hollandiába, és igazándiból játszott egy meccset, ez kevés volt ahhoz, hogy behívják, kihirdették a keretet, játszott még egy meccset, azon gólt szerzett, és akkor kidőlt a Varga, és behívták.
3: Tehát azért azt a hallgatóknak a meséljük már el, a kedves hallgatóknak, hogy Gergelics kollega azzal fogadott téged, hogy a lányokat engedi kibontakozni az első témakörre a válogatott kapcsán. Ez így fest Gergelics.
4: De igyekszem újakat mondani a tegnapihoz képest. Szóval,
3: csak cukoltalak.
4: Tudom, de hogy igazániból tényleg én azt gondolom, hogy ott nagyobb a szakadék. Tehát, hogy igazán az a baj, hogy a Varga után nem B-ter van, hanem C és D. És nem
2: és megbár... a B is megbukott most.
4: Hát igen, mert a Salai 3 és 9-es szoktunk, vagy több esetben játszottunk ilyenkor, amikor vagy a Salai Ádám nem volt, vagy az újabb
3: de
4: korszakban
3: a Varga. De én még mindig azt mondom, hogy nem lehet felállni csak erre a hadrendre.
2: Ebben igazad van.
4: De
2: nincs. Salai Ádámot emlékeztetek rá, hogy mennyi, ha nincs Varga Barnabást, nem jön így hirtelen idézve a semmiből elő, akkor nem igen. Tudom, hogy ki lett volna Szalai után. Most sincs olyan. Szalai Józsefet én tisztelen becsülöm, de van 8 NB1-es mérkőzése körülbelül, és itt rúgdossa a gólokat, de hát az nem ugyanaz. Vagy itt volt Kovács Hollandiából, most a holland másodosztályban játszik, lehet, hogy ő lesz majd hosszú távon a megoldás, de valahogy kézilabdában szoktam ezt hallani, hogy mondjuk nem olyan sok játékost képeztek ki az utóbbi években, beállós posztrot voltak gondok, labdarúgásban meg nincs center. Most ez nem tudom, hogy alkati dolog, vagy
4: mitől... Kell hozzá egy fizikum. Igen. Tehát az is kell hozzá. Nem tudom, miért nem jött ki, mert de ez egy nagyon érdekes dolog, mert alig néhány éve a védekező középpályás poszt volt számunkra a leggyengébb. Schäfer éppen sérült volt, és kijártunk Szerbiában úgy, hogy az olasz másodosztályból, meg az angol harmadosztályból volt a két kezdőnk. Egyébként pont a Callum Sice meg a Nagy Ádám volt ez a kettő, és ennek ellenére nyertünk. Most a védekező középpályás poszt alig néhány éve később, meg nyilván Schäfer felépülésével, a legkisebb gondot okozza, úgy alapvetően ott vagyunk az egyik legmélyebbek.
5: Persze. Mert a merítés, gondolom, a merítésből fakad az, hogy nincs akkor a merítésünk, és amikor valahol lukak vannak, akkor probléma van, nem? Igen. Nincsenek olyan, hogy mert ha ott állna 2-3 ember mögötte, akkor
4: lenne. Tehát csak ez mindig más, hogy melyik poszton van a hiány, legalábbis egy magyar szinten, mert nyilván a német válogatott, azt gondolom, bár az ő szintjükön ugyanúgy lehet lyukas poszt, de az egy másik szint. De mondjuk például a védelmet is említhetném. Hát alig 4 éve a legbiztosabb volt, hogy milyen 3 belső védővel állunk föl. Most azóta a válogatott rendszert is váltott.
2: Szalai és...
4: Szalai Lang meg a Willi Orbán. Tehát ez halálbiztos volt. Most egyrészt rendszert váltottunk, és már csak 2 belső védő van, de ugyanúgy keressük az Orbánnak a, mondjuk úgy, hogy a párját. Mert
3: de ha ott rendszert tudtunk váltani elő?
4: De a középcsatát nem tudod, tehát itt is lecsökkentettük a belső védőket.
3: Értem, hogy
4: és
3: őt
4: így is
3: magát
4: keressük.
3: Nem, de mégiscsak van olyan, hogy nem csak egy ember, tehát hogy
2: ezt majd még a Debrecennél szóba fogom hozni, megígérem neked, mert Bene Ferenc sokszor azt mondja, az a baj a Debrecennek, hogy nincs centere.
4: És én mondom, a belső védőposzt is, hogy lecsökkentettük a belső védők számát ezáltal, de még sincs meg stabilan, hogy ki az Orbán, a Willi Orbánnak a pálya belül.
2: Lehet, Dárda ide, ugye ő meg nem került a keretbe, mert nem játszik.
4: Hát igen, lehetne, meg jó lenne, hogyha Csinger felnőne ez a feladathoz, tehát, hogy itt azért nyilván opciók vannak, csak valakinek ebbe bele kell nőni. Én a Csingert gondolom.
3: Tehát, hogyha Varga Barnabás mondjuk majd jó soká visszavonul, vagy nem tudom. Hát, tehát látsz valakit a mai NB1-be, te azért követed.
4: És beszéltem is így van.
3: Tudtam, hogy így ő van. Mondja.
4: Így van, a Rosszival beszéltem is még egyébként a júniusi kerethirdetéskor, tehát nem most, és akkor nagyon-nagyon dicsérte. Nyilván még fiatal, meg akkor az NB2-ben játszott, ugye akkor a Kispestben, azóta egyébként az MTK-ba igazolt, hogy őre nagyon érdemes figyelni. Nyilván most még nem tartott, hogy behívják. Kovács Bendegúz meg nincs a szemem előtt, de hogyha ő beverekszi magát az Ákmárban, a felnőtt csapatban, hogy játszon, legalább mondjuk stabil fél órákat eleintetett, hogy ő egy fix csere lenne, akit bevisznek, én azt gondolom, hogy neki is van esélye.
2: 3 perce volt, és hát az... másodosztályban játszik most.
4: Igen, de az...
2: Tehát én azt gondolom, onnan nem szabad a honnan másodosztályból hívni embert.
4: Abszolút. Tehát én ezért mondom, hogy de neki hosszú távon lehet keresni valója, tehát az Ákmár egy nagyon jó nevelőklub, most Kerkez is beverekedte magát. Ha eléri Kovács Bendegúz, hogy ő kezdő legyen az Alkmaarban, vagy legalább stabilan fél órákat játszon, akkor azt gondolom, hogy ő is megoldást lehet.
2: De ennek az oka, hogy ennyire nincs centerünk, lehet az egyik az is, hogyha megnézitek az NB1-es klubokat, hány helyen van külföldi ezen a poszton. Mondjuk van egy német András, aki már volt a válogatottnál, voltak nagyon rossz idényei, de most ebben a szezonban elég jól termeli a gólokat, játszik, egészen más képét mutatja, mint eddig. Őt viszont Rossi nem hozta szóba.
4: Azért nála komoly hozzáállásbeli problémák is voltak, és nem biztos, hogy ezt öt meccsel el lehet tüntetni egy szövetségkapitány fejében. Nem tudom, hogy emiatt nem hívta ebbe, de azért azt mindenki tudja, hogy ez nyílt titok, vagy szerintem nem is annyira titok, hogy ott komoly hozzáállásbeli problémák is voltak. Akár azt is mondhatnám, hogy ez egy kicsit neki ilyen utolsó esély, hogy itt a Puskás Akadémiába bizonyítson. Az előző idén nem igazán sikerült neki, most valóban jobban kezdett, de én azért hozzáteszem, hogy örülök, hogy amikor Varga Barnabás, ha már kidőlt, akkor Bárány Donáthoz nyúlt, és nem hozzá. Egyébként pedig a bemutatkozásán ott voltam Luxemburgban, és góllal debütált a válogatottban, tehát hogy egyébként már kapott lehetőséget Rossinál, de valahogy Németországban is rossz hírek érkeztek felőle, amikor ott a német másodosztályban játszott. Én még azt gondolom, hogy neki bizonyítania kell.
2: Ennek ellenére azért a közvélemény részéről nagy az elvárás, de hát azért nagyon nehéz ellenfelek várnak ránk. Itt rögtön az első fordulóban Ukrajna ellen, itthon nem tudom, ki meri azt kijelenteni, hogy biztos nyerünk.
5: Hát szerintem a hazai mérkőzéseken azért mi vagyunk az esélyesebbek. Most ezt talán kijelenthetjük. Az idegenbelieken pedig majd meglátjuk. Az ukrán keret az szerintem az utóbbi időben ezért gyengült elég sokat, de...
4: Hát nem egy Shevchenko-Rebrov párossal fognak rohamozni.
5: Nem.
3: Bőven de nekem én ettől függetlenül mindkét hazai ellenfelet ilyen olyan sötét ló kategóriának gondolom. Tehát, hogy kisebbnek gondoljuk, mint amennyire erősek, de aztán cefoljanak rám, vagy a mieink majd más tekintetbe, tehát biztos, hogy nem lesz könnyű. Ettől még osztozom azzal, amit Csilla mond, hogy a hazaiak, tehát, hogy itthon azért azt a két meccset...
5: Igen,
3: azokat... Nagyon furcsa, hogy meg kéne nyerni, mert meg én nem kéne. Szeret, tehát nem én meg teszem kéne. A terhet a csapatra, reméljük Rossi sem fog, a kommentemet nem fogja olvasni, de hogy egy nagyon nehéz lesz.
4: Én erre szoktam azt mondani, hogy ha reális célt kell kitűzni, az az, hogy nyerjünk, legalábbis ezen a meccsen. Ugyanez nem lenne reális mondjuk a franciák ellen. De elvárásként említeni azt, hogy már pedig... elvárás megverni az ukrán csapatot, az úgy már nem állja meg a helyét. Ott lejjebb inném a mércét, hogy mondjuk talán az elvárás, hogy ne kapjunk ki itthon. De célnak legyen a győzelem, de azért Ukrajna egyébként a FIFA világranglistán előttünk áll.
3: Szerintem cél az csak más nem lehet, mondom, mindenki, de minden csapat
4: különbséget
3: ellen.
4: Teszek a cél és az elvárás között.
3: Azt értem.
4: És én erre mondom azt, hogy a cél az egyértelmű, hogy győzelem.
3: Jó, csak cél, mindenkinek a célja minden csapat ellen. Csak a győzelem lehet, mert máskülönben nem mehet.
4: Ezért mondtam, hogy a reális cél.
3: Azt értem, de akkor még úgy kell pályára lépni, hogy nyerni akarunk.
4: Ez egyértelmű. És egyébként a Rosszival szerintem ezt meg is valósítja a válogatott, tehát a Portugália ellen sem úgy mentek ki, hogy
3: én benne még mindig
2: van félelem. Igen, de már ez a bravúr kategória legyőzik Ukrajnát.
4: Azt talán nem.
5: Én nem gondolnám, hogy bravúr.
3: Csak az utóbbi, mondjuk három évben már nem, de azért a rossz ér a nagyobb részében én mindig azt mondtam, hogy a nagy csapatok ellen sokkal jobban játszottunk. Vagy legalábbis sokáig, és tehát Ukrajna sem kis csapat, félre ne értsetek, csak nincs akkora neve, mint mondjuk a franciáknak, vagy a németeknek.
5: De ha belegondoltok, egyébként ez sok más sportágban is jellemző. Tehát, hogy
3: jobban felszívjuk magunkat a nagyok ellen?
5: Igen, és én úgy gondolom, hogy inkább az, hogy aki pariba van velünk, vagy egy kicsit gyengébb, hogy attól meg túl nagy a teher és az elvárás mindig a magyar játékosok csapatba is, egyénibe is. Én sok helyen látom, hogy gyenge ellen nagyon nehezen játszik. Tehát most egy mondjuk azt, egy olasz vagy egy francia, az örül neki, hogyha gyengét húz. A magyar nem mindig. Mert fél attól, hogy most itt besülök.
4: Igen.
5: Nem tapasztaljátok egyébként?
4: De ez egyébként az szerintem a sport sajátossága, tehát alapvetően könnyebb mentális állapotban van az esélytelenebb csapat.
3: felszabadultabb is lehet, nem? Hanem
4: gyorsabb.
6: Ez így van, de van olyan sportoló, akiből meg azt hozza ki, hogy igen, én tudom, hogy ezt mindig megverem, és most is meg fogom verni. Annak ellenére én úgy érzem, hogy ez a magyar csapatoknál jön néha elő.
2: Egy
6: hogy...
2: ideig ez igaz volt, nem? Én vitatkoznék most veled ebben. Most már nem. Volt egy időszak a magyar csapatnak, amikor a németek, az olaszok, az angolok, bárki ellen nyerni tudtunk, de aztán jöttek ugye itt a törökök, szépen jöttek az írek, és ezeket a csapatokat nem tudtuk legyőzni. Hát nem véletlenül nem jutottunk ki a világbajnokságra.
4: Hát még a korábban, mert ott már szerintem léptünk előre, hogy legalább például az örményeket oda-vissza tudtuk verni.
3: Igen, voltak előre mutatója.
4: A Nemzetek Ligájában egy győzelem, egy döntetlen, tehát hogy azért én azt gondolom, léptünk előre. Nekem, ami ebbe fájdalmas volt, az amikor az albánok oda-vissza vertek minket. Ez nem a mostani VB-sor, hanem egyel előtti. Ahhoz képest szerintem léptünk előre, de...
2: De most én itt a nagyobb csapatokról beszéltem, hogy azt mondta ugye Csilla, hogy ott nekünk jobban ment meg Erika
4: ez
2: is. Abszolút, hogy...
4: Ez majd napig így van abban, viszont egyetértek, hogy jól áll nekünk, amikor esélytelenként játszunk. Tehát a portugálok ellen szerintem két nagyon jó meccset mutattunk, az kifejezetten jól állt a válogatottnak. Életem egyik legjobb futballélménye, egyébként mind a kettő a portugálokhoz kötődik, meg a válogatotthoz. Az egyik a 16-os EB-n, most nem akarok nagyon elkalandozni, az a 3-3. És a mostani VB-selejtezőn az idegenbeli meccs, ami meg 2-2 lett, de úgy, hogy az a magyar válogatott, az tehát nem bekkelésre játszott, hanem tizen nem tudom hány kapura lövése volt, de abszolút méltó partnere volt, tehát még 16-ban mondjuk az volt a taktika, hogy ötször átmenjünk a félpályán, és abból rúgtunk két gólt, most éppen 16-ban hármat. Portugáliában nem ezt játszotta már ez a válogatott. Nyilván mélyebb is ez a keret, jobb is ez a keret, van egy Szoboszlaink, és még sok dolgot lehetne mondani. Egyszerűen azt öröm volt nézni, hogy milyen hittel, mennyire félelem nélkül játszottak, mennyire nem érdekelte őket, hogy Bajnokok Ligája győztes ellenfelek vannak az ellenfélnél. Tehát ebbe egyetértek, hogy jól áll a magyar válogatottnak, amik egy kicsit esélytelenebb. És itt akkor ráfűzöm ezt a B-divíziót, hogy ez szerintem egy tip, a B-divízió a Nemzetek Ligájában az, ahol nem tudsz nyerni. Mert egy átlag szurkoló nem értékeli a helyén szerintem az ukrán, a georgiai, meg az északi csapatot, hanem azt sokkal inkább lebecsüli. De amikor az A-divízióban vagy, és az olaszokkal, a franciákkal, meg a németekkel játszol, ott azért mindenki tudja, hogy hol a helyünk. Itt egy Észak-Írországot én azt gondolom, hogy nagyon sokan nyerni kell. Miközben ami egyébként igaz, mert az észak-íreknél meggyőződésem, hogy jobb a magyar csapat, igen, csak van egy probléma, hogy iszonyatosan nem fekszik nekünk a bridge stílus, és itt
2: meg
4: még
2: pilunk.
6: Igen, mert egy iszonyú fizikális, igen, rakoló futballt játszanak, ami nem jó.
4: És nekünk egyszerűen ez nem fekszik, tehát ezt megnézhetjük az írekkel, a Velszel, az északírekkel is játszottunk egyébként az egyik selejtező sorozatban. Tehát végigmehetnék az összes bridge csapaton, egyik ellen se tudtam, még az angolok ellen értük el a legjobb eredményeket. De most ez viccen kívül, tehát, hogy az nem fekszik, azért egy Georgia, az mégiscsak EB8-a döntős volt, és ezeket így hajlamosok elfelejteni az emberek vagy a szurkolók. Én nem azt mondom, hogy itt úgy kell kimenni, hogy nem leszünk csoportgyőztesek, de messze nem olyan egyértelmű. És hogyha megnyerjük a csoportot, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy elvégezték a dolgukat. Tehát nem fogják bravúrnak tartani, mert pedig egy ilyen kiegyenlített csoportot megnyerni, és ezáltal visszajutni az A-ligába, így összességében, azt már lehet, hogy a bravúr kategóriába sorolom, csak az ukránok hazai megverése, azt mondjuk nem tartom annak, de itt idegenben is kell nagyon-nagyon fontos pontokat és győzelmeket hozni. Igen. Ahhoz, ja, hogy megnyerjük a csoportot.
6: Igen, mert végül is mind a három csapatban tudsz valamit kiemelni, hogy mi miatt lehet fekete ló. Hát mi, ami miatt veszélyes. Ugye Georgiában mondjuk nézzük azt, hogy ha jól tudom, akkor ketten játszanak otthon.
4: A többiek... Ahogy nem, meg van egy Kvaráceli, Amerika aranylabda 30-as listán van. Egyedüli nem VB résztvevőként.
6: Tehát ott azért olyan játékosok vannak, akik a jó ligákba edződnek. Még akkor is, ha mondjuk nem a legjobb csapatokban, de akkor is ott vannak abban a ligában, és azokkal játszanak. Tehát őket szerintem őket most a legnehezebb belőni, nem?
4: Na, abszolút azt gondolom, hogy nehéz belőni, tehát de azért egy
6: ők most mit képviselnek, nem
4: meg
6: tudjuk.
4: Meg egy EB8-a döntőt azért az tehát, hogy mondjam, tehát, de ki kellett jutni. Utána tovább kellett jutni a csoportba. Az nem jön össze véletlenül. És egyébként még az ukránokról én annyit azért mondanék, hogy nem nagyon, tehát egyáltalán nem akarok politizálni, de nem tudom, hogy az ukránok milyen mentalitással fognak pályára lépni, mert ez elsülhet jól és rosszul. Itt gondolok arra, hogy ott azért háború zajlik, előfordult az, hogy nem tudnak úgy a mérkőzésre koncentrálni, ugye ez nagyon nehéz elképzelni, hogy azért...
6: Még ők Lengyelországban fognak játszani, ugye?
4: Nem, Szlovákiában.
2: Nem lesz egy jó helyszín.
4: Egyébként kaptunk ki, azon is kim voltam, de meg amit akartam mondani, hogy ugye a magyar-ukrán politikai viszony is elég feszült volt az elmúlt időszakban. Ez meg elsőhet úgy, hogy jobban felszívják magukat ellenük. Ez olyan dolgokon múlik, amit nagyon nehéz belőni, hogy éppen valakiket, vagy valakiknek a családját milyen veszélyért, valakiért, vagy egy nemzetért küzdeni, de olyan is lehet, hogy nem tudnak koncentrálni. Szerintem az ukránokat nagyon nehéz belőni. Viszont ezeket az érzelmeket, ha ki tudják vinni, és pozitív töltetet tud nekik adni, iszonyat veszélyes lehet Ukrajna. Tehát, hogy mert azért nyilván az is benne, hogy örömet akarnak ott az otthoniaknak okozni, akik
6: hát a teniszben, ugye az élnek. Teniszben az ukrán lányok azért nagyon jók.
2: Meg hát azért a futbolistaik is, például. A vérprofik, ők is olyan helyeken játszanak, ne felejtjük el.
4: Jó ligákban vannak. Tehát, hogy Ukrajna szerintem nagyon nehezen belőhető, mert lehet mindkét oldalra érveket mondani. Itt egyébként van a szövetségkapitánynak egy nagyon fontos szerepe, hogy jól használja föl ezeket az érzelmeket, ezeket a többletérzelmeket, ami biztos, hogy megvan az ukránokban. Tehát, hogy ez számomra egy kérdés, hogy mi domborodik ki majd az ő részükről ebben. Nem leszünk okosabbak a magyar-ukrán előtt, hiszen ez az első meccs. Viszont ott jobban fogjuk látni, mert lehet játszani érzelmekre, és ezt jó edzők csinálják is. Tehát, hogy nagyon sok példát tudnék mondani erre, hogy bizonyos nyilatkozatokat hogy használtak föl, csak levetítették, amikor lenézték őket, és hogy piszkálta föl a játékosokban.
2: Hát a Ferencváros ellen is volt egy ilyen, hogy amikor mentek Szlovákiába játszani.
4: Például.
2: Volt még tegnap egy mondat, ami engem meglepett, és Gergelyes József már célzott arra, hogy 4 meccs lesz, tehát úgy kell fölkészülni, nem csak a mezőnyben, hanem kapusposzton is. Ugye ott 3 kapusunk van most, és tegnap itt elhangzott a foci órában, hogy tulajdonképpen 1 válogatott szintű kapus van a keretben, a másik 2-nek, ha védeni kell, akkor bajba lehetünk. Eléggé meglepett engem ez a dolog, de mi a helyzet most, hogy látjátok a kapus kérdést? Mert hát azért, ha mondtad, hogy ki hanyadó osztályból érkezik, akkor nálunk sincs egyik nívós bajnokságból sem kapus.
4: Nem, de Tóth Balázs az egyértelmű első számú kapus.
2: Igen, tehát, ez idáig így hangzott
4: el kérdés. Itt értem, igazándiból nyilván Dibusz lett volna, ezzel is mondta Rossi, hogy behívta volna, kisebb sérüléssel küzd, ugye Celtic ellen sem, ő védett a Fradiban, nem akartak kockáztatni. Ettől függetlenül most ott van például Gundel Takács, akit behívtak, szerintem jól véd Zalaegerszegen. Most az, hogy válogatott szintű, nem válogatott szintű,
3: kapusokat nehéz szoktak cserélni, ha odáig fajul a helyzet, hogy cserélni kell, meg kell, tehát nincs mese, meg kell oldaniuk. Vagy hát
2: de hogy Rossi végig szerintetek majd Tóth Balázsnak adott bizalmat?
3: Szerintem ott nem szokott ott, ilyen, tehát hogy nem. Ott kevésbé szokott, ha van egy jó kapusod, akkor az kevésbé szokták cserélgetni. Nem, igen. Ezért mondom, hogy nyilván lehet azt is mondani, nem megbántva szintén a másik kettőt, hogy ne kerüljön sor arra, hogy be kell állniuk. Ellenben a sor kerül rá,
4: az csak sérülés vagy eltétes.
3: Értem, de meg kell oldaniuk. Tehát nincs más se a szurkolónak, se a Rosszinak, se a kapusnak, se a csapatnak, akkor azt dobta a gép, azt kell megoldani, és amúgy elsülhet akár jól is, de nyilván ez most az a helyzet, vannak ilyen sportágak, szoktunk ilyet hallani, mondjuk egy vívó csapatba, vagy egy rövid pályás, tehát hogy csak ne kelljen cserélni, és az a jó, és tényleg nem bántani akarom a padon ülőket, vagy szóval a másik 2 kapust, akiket behívott Rossi, de gondolom itt most ez a felállás.
4: Abszolút.
3: Hogy Tóth Balázs, és negyedjére is Tóth Balázs.
2: És akkor nem is mondok még egy nevet, aki most nagyon jól véd megint.
4: Dibusz, ez akkor is így lenne. Tehát, hogy ezt azért mondjuk ki, hogy a 4-ből 4-szer Tóth Balázs.
3: Gondolod, ha Dibusz lenne, nem kapna egy meccset?
4: Nem. Hát, hogyha de Gulácsi nem... sem kapott, tehát, hogy...
2: Ezt akartam mondani, ezért Gulácsi nevét is sokan bedobták, hogy megint ugye véd, spanyol bajnokságban remekül teljesít.
6: Ő már nem akar.
2: Nem lenne érdemes körbeudvarolni ilyenkor?
6: Hát de nem akar de már ő.
4: Itt egy esetben tudnám elképzelni, hogy körbeudvarolja Rossi, ha Tóth Balázsral is történik valami. Így nem.
6: És hogyha, most bocs, hogyha mindenkit kilőnének, és nem lenne kapusunk, akkor biztos ő is azt mondaná, hogy jó, eljövök védeni, de hát azért
3: de itt ugyanígy a sportkörben nem rabolva nem. Az időt, hogy nem sokan jönnek a hírek. Elhangzott 1 vagy 2 hete, hogy azért, ha azt hiszem Szegő kollega mondta, hogy ha, tehát, hogy Dibusznak akkor tudódott ki a sérülés, és hogy nem hívta be Rossi, hogy azért, amikor legközelebb VB lesz, azért Dibus sem lesz már fiatal. Tehát, igen, hogy nem megbántva őt sem, de nyilván nem ő rá kell építenünk, tehát attól Gundel Takács, vagy majd még akik jönnek. És
2: Dinaszov 40 éves volt, amikor 1982-ben Olaszországgal világbajnokságot
3: nyert. Ezt én értem, de építeni de biztos, hogy nem rá. Értem, mert Naját is visszahívták a válogatottba. Csak hogy nem rá kell építeni, ha esetleg van lehetőség a fiatalabbakat, vagy hát a kevésbé időseket futtatni, vagy építeni, vagy fejleszteni, fejlődési lehetőséget adni neki, szerintem.
2: Hát bízunk benne, hogy Tóth Balázs is bírja, válogatottunk is szállítja azokat az eredményeket, amit sokan elvárnak tőlük, bár szerintem nagyon nehéz lesz. Majd 4 meccs múlva egy kicsit okosabbak leszünk, és sokat beszélgetünk még erről. Most valóban jönnek a hírek, hogy Kovács Erika éles szemmel észrevette, hogy bejött hírolvasónk, és már most mondom, hogy utána majd a Debrecen hivatalos közleményével folytatjuk, tehát most mindenek előtt jönnek a hírek.
0: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Lelik Réka Törökországban folytatja pályafutását. Újra kötelező lesz az egészségügyi dolgozóknak a kamarai tagság. Szeles marad az idő, futózáborok előfordulhatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Mátus Beró a Ferencváros labdarúgója sérülést miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprad edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, amelynek gyógyulási ideje legalább 2 hónap. Az isztambuli Emlák Konut csapatához szerződött Lelik Réka az idei világbajnokságon a 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban, ősztől pedig az Euroligában is játszani fog. Bondár Anna hátrányból fordítva 3 játszmában legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szóli kemény pályás tenisztorna első fordulójában. Csuklósérülésből felépülve a hétvégi Forma 1-es azari nagydíjon tér vissza a Red Bull versenyzője Isaac Hadjar. A 21 éves francia pilóta a nyári szünet óta nem indult futamon. Az új-zélandi Liam Lawson helyettesítette, aki Hollandiában 7., Spanyolországban 6. volt, míg Olaszországban nem szerzett pontot.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. A keresztény demokraták szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Úgy fogalmaztak, a rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. A Mi Hazánk szintén botrányosnak nevezte a történteket. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt, az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítania az ügyészség iránti közbizalmat. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. 6 embert vittek kórházba a klórgáz mérgezés tünetével egy fővárosi 9. kerületi vegyi üzemből. Az illatos úti gyártelep egyik üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és gáz szivárgott belőle. A létesítményt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad.
0: Közlekedés.
7: Egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalon felé vezető oldalán, Biatorvágy közelében. A 18-as kilométernél a jármű a külsőságot foglalja el, mögöttel lassítanak a közlekedők, ez pedig az M0-as autóút felől érkezőkre is hatással van.
0: Időjárás.
7: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, csak északkeleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégeink pedig a stúdióban Gyészabó Csilla, Kovács Erika és Gergelics József. Labdarúgással folytatjuk, hiszen volt egy mérkőzés, a Debrecen Vasas találkozó, ahol 3 gólját érvénytelenítették a Debrecennek, az MLS pedig kiadott erről egy hivatalos közleményt, és a Debrecen pedig egy másik hivatalos közleményt adott ki ezzel kapcsolatban. És akkor elmondom, hogy miről szól ez pontosan. Az eredményt elfogadva higgadtan, de határozottan leszögezik, hogy a közzétett magyarázatokkal sem szakmai szempontból, sem a labdarúgás szellemiségéből fakadó megközelítés tekintetében nem értenek egyet. Egyúttal kérik, hogy a kapusunk Plamen Andrejev ellen elkövetett, a VAR által is vizsgált könyöklést is vegyék fel a vizsgálandó esetek közé, és annak játékvezetői megítéléseire is térjenek ki. Az NB1-es klubok között régóta téma, hogy nyíltabbá és konstruktívabbá kell tenni a csapatok és a játékvezetés közötti kommunikációt. Javasoljuk egy olyan rendszeres egyeztetési folyamat elindítását, amelyben a játékosok, a klubok, az MLS és a játékvezetői szervezet kölcsönösen megismerhetik egymás érveit, munkájának alapelveit és a döntések hátterét. Célunk a következetesebb, érthetőbb és szélesebb körben elfogadható döntéshozatal. Eddig a közlemény, meg még van egy része, javasoljuk továbbá a jelenleg használt technikai és kamerák elhelyezésének közös felülvizsgálatát, a megfelelő fejlesztések vagy átcsoportosítások segíthetik a játékvezetők munkáját, és csökkenthetik azoknak a szituációknak a számát, amelyek rendelkezésre álló felvételekből nem dönthetők el egyértelműen. Ez tehát a Debrecen hivatalos közleménye, ugye emlékszünk erre a mérkőzésre, 2-0 vezetett a Debrecen, 4-2-re nyert a Vasas, és voltak olyan események, amelyek, hát fogalmazzunk, hogy kiverték a biztosítékot a debrecenieknél, de a szurkolóknál is.
3: Mindenki kérem. Én annyit mondom, egyrészt két dolgot szeretnék mondani. 21. percben vezetett Debrecen 2-0. Egy baráti társasággal néztem a meccset, és én akkor mondtam, hogy ki fog kapni a Debrecen. Nem vagyok jövőbelátó, csak valamiért volt egy ilyen megérzésem. A másik pedig azért vagyok visszafogott, mert hosszú idő után néztem, tehát hosszú idő után kezdtem el úgy nagyon figyelni az NB1-et. Én a debreceni pályán nőttem fel hajdúböszörményiként, de így a B-oldalt hallgatva most így megállapítottam, hogy nem való már nekem ez a, ráadásul pont egy ilyen meccsbe is belefutottam, Én nem szeretem a VAR-t. Tehát, hogy én ezt már sokszor elmondtam, tudom, hogy sokszor kell. A gólvonal technológiával nagyon egyetértek. Nagyon sok minden van, amit tudom, változik a világ. Azt is tudom, hogy meg, ha higgadtan nézem, akkor ezek nagyjából azért jogos ítéletek voltak. Tehát csak én jobban szerettem azt a focit, amikor esetleg egymás között szittuk a másikat, vagy a bírót, vagy nem tudom, azt mondtuk, hogy hol a szeme, vagy nem tudom, vagy mit nézett. Ugyanakkor azt is szeretném hozzátenni, hogy gólokat, érvényes gólokat kell lőni, pláne a 20. percben vezet 2-0 egy hazai csapat, az a közönség amúgy is megérdemli, hogy nyerjenek, nem tudom, tehát ez egy biztos, hogy indulatokat felkorbácsoló volt, és azért azt mindenki engedje meg, nem foglalkozom focival, azért merem így vállalni, hogy én igazi lokista vagyok, szóval ez szurkolóként ezt átélni, ez azért nem annyira jó érzés.
2: Ezt elhiszem, de most itt a téma az, hogy ugye a Loki nem ismeri el, hogy jó bírói döntések születtek, azt mert mondod, hogy egy érvényes gólt kell rúgni.
3: Igen, de próbálok belehelyezkedni a Loki vezetők helyzetébe, gondolom ezt azért meg is kellett tenni, vagy nem tudom, tehát én azt gondolom, hogy nem is az, hogy nyomás volt.
2: De szerinted, akkor, meg, hogy egy szerinted vezető... akkor ezek a gólelvételek, meg az esetek, amik történtek a meccsen, ezek érthetőek voltak az MLS, hogy kiadta a közlemény, hogy mit miért?
3: Ezt inkább mondjátok. Én azt gondolom, hogy igen.
4: Szerintem jogos döntések születtek.
3: Csak hogy az, hogy egy meccsen három ilyen van, ez...
4: Tehát, hogy azt nehéz lehet feldolgozni játékosként, edzőként, klubvezetőként, szurkolóként, mert ez egy elég extrém, hogy három gólt elvesznek egy csapattól. Ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy ezek voltak a helyes ítéletek, de ez biztos, hogy nehéz feldolgozni. Egyébként én nekem mégis azt mondom, hogy tetszik a levél, azért, mert nem azt érzem a hangsúlynak, hogy nem értek egyet az MLS-szel, és tételesen felsorolja, hogy miért bele sem megy ebbe a...
3: Mert lényegtelen megtörténik,
4: hanem utána azon, ő leírja, hogy nem értek egyet, és elviszi a konstruktivitás felé, egy közös párbeszéd felé, és nekem éppen ezért nekem nagyon tetszik a Debrecen reakciója. Az szerintem nem elvárható, hogy három elvett gól után azt mondják, hogy ja, köszönjük a magyarázatot, így minden rendben van, semmi jó volt ez így. Tehát ezt nem várhatjuk el egy klubtól, én szerintem. De pont a konstruktivitásra törekszik.
6: Pont a szurkolók miatt nem, akiről most beszéltél. Tehát szerintem a klubnak van a szurkolók felé egy ilyen kötelessége, hogy gyakorlatilag őket is védik valamilyen szinten.
3: Álljon ki.
6: Így van, mindig álljon ki. Most én nem tudom most már, hogyha csak visszamegyünk arra, hogy a mérkőzésen mi történt, hogy ti nem érzitek kicsit azt, hogy ott a Debrecenben azért vannak ott fiatalok, hogy azok nem tudták ezt a helyzetet kezelni. Tehát, tehát lelkileg is, tehát, hogy elvesznek egy gólt, kettőn óra vezetünk.
3: Elvesznek egy gólt, rögtön kap egyet a gólt. De
6: kettőn óra vezetünk, amit te mondtál, igen. Hogy te már akkor
2: ráadásul
6: érezted.
2: Ugye a hosszabbítás jócskán elnyúlt, és ott volt két gólja a Vasasnak.
6: Én azért éreztem, hogy ők egyszerűen nem kezelt. Ezt meg kell tanulniuk.
3: Én ezt mondtam a Jocinak most az adás előtt, hogy én azért mondtam, ezt nem azért, mert jövőbe látó vagyok, hanem hogy a 21. percben hazai pályán vezetni 2-0, akkor fiatalként, vagy akárhogy érezheted azt, hogy elindult a szekér, hol sinem vagyunk.
6: De
3: a
6: vagyunk.
3: Vasas, főleg most, azért a Vasas annál jobb csapat, hogy a 20. percben 0-2-ről van még elég ideje felállnia.
2: Most olyan hangulatomban vagyok, mindig idézek valakit, a tegnapi műsorban Simon Zoli mondta el éppen, ugye ő vállalja is, hogy Vasas szurkoló abszolút, és írt neki egy barátja, hogy nyugi, hiába 2-0, nyerni fogtok, mert a 60. percre a Debrecen ki fog pukkadni.
3: Na, de látod, én valami hasonlót mondtam, csak másik oldalról, igen. És a 20. percben, hogy túl hamar volt, mert a 60. percben vezet a Debrecen 2-0, lehet, hogy kipukkan, csak ott azért effektíve kevesebb az idő.
4: Persze. Neked 4 gólt nem szabad kapni. Na, tehát,
3: ez a 2 is... az már nagyon ott volt, tehát, hogy a harmadikat értem, a negyedik az nem tudom.
6: Hát ott azért voltak védelmi hibák.
4: Abszolút. Szóval... Meg itt azt látni kell, hogy a Vasas szerintem mai divatos, szóval jó flow-ban van, vagy jó passban van, mondjuk inkább
3: én
4: magyarul.
3: Én valószínűleg ezért is mondtam. Ez
2: a Vasas... Zoli is elismerte, hogy az első 40 percben pocsékú játszott
4: így a Vasas. Van. De pont ez jelenti azt, hogyha egy csapat jó passban van, hogy amikor gyengén játszik, akkor is valahogy megtalálja a győzelemhez vezető utat. Ellenben egy rossz passban lévő csapat, amikor jobban játszik, akkor is képes elrontani a saját helyzetét. És itt ez történt, ez a Vasas most jobban össze van rakva, jobban kezdték, nagyobb az önbizalmuk, jobban hisznek abban, hogy 0-2-ről van visszaút, mert egyébként nagyon sok edző mondja, hogy 2-0 egyik legrosszabb eredmény, mert hogyha vezet a csapata, mert túlzottan meg tudja nyugtatni a játékosokat.
3: Pontosan, 1-0-nál még nem nyugszol, mert 2-1-nél se, de 2, ezért mondtam azt, hogy szalad a szekér, megyünk előre, 2-0.
2: Igen, mert egy gólt mindig lehet találni, bárhogyan.
6: Igen.
2: Puskás Akadémia Honvéd meccsen jött az egy gól, és utána majdnem döntetlen lett ott.
4: Ott pont volt helyzete a Kispestnek, még úgy is, hogy én elmondtam, hogy ez volt a Kispestnek a messze a legrosszabb meccse a mostani idényben. Ennek ellenére, amikor talált egy gólt a Kispest, ott pont berúghatta volna a másodikat, és ha az bemegy, 2-2-nél már azt gondolom, hogy teljesen más a meccs dinamikája. Nem ment be, ellenbe jött a Puskásnak a harmadik gólja, innentől meg maradt a mederben.
3: Ezért volt meccs. Rossz ez a Debrecen meccs, a Debrecen szemszögéből, mert ugye 2-1-nél nem adták meg a Zsuzsák gólját, és gyakorlatilag fordulás után 2-2 lett. Tehát, hogy az lélektanilag a Loki szempontjából rosszkor jött. Más kérdés, hogy hol volt a védelem, mire figyel? Tehát, hogy
2: Erika, egy kérdés hozzád. Zsuzsák Balázs is már azért korosodik, őt nem akarod még lecserélni, mint Varga Barna másikat?
3: Varga Barna más sem akarom lecserélni, csak azt gondolom, hogy egy nemzeti csapatnál nem lehet egy centerre építeni, mert mindig megijedünk, még egyszer mondom, mi vagyunk a sor végén szurkolók, nyilván mindenhol okoz riadalmat, hogyha nincs Varga Barna más, akkor már mindig kongatjuk a vészharangot, hogy mi van.
2: De Zsuzsák Balázs nélkül is a Debrecen ilyen fogatlan oroszlán lenne most is, nem? Mert most is ő játszott jól a mérkőzés elején, jól osztogatott. És
3: én ezt mindig mondom, és már itt is elmondtam, és a Joci, mint futballszakíró bólogatott is, hogy szerintem vannak olyan klubok, Debrecen, Diósgyőr, Újpest, Ferencváros, most a Fradi egyébként ennek ellentmond, Kispest, ahol akárki akármit mond, kellenek a helyi kötődésű emberek ahhoz, hogy lázba hozzák a fiatalokat, a szurkolókat. Egy debreceni kötődésű ember tudja, hogy mit jelent lokistának lenni, most bocsánat, de ugyanígy egy újpesti kötődésű is tudja. És én vagyok, mit is, azt hiszem német Kornél kollégád mondta azt, hogy futballromantikusok vagyunk, mert nekem ez számít, és szerintem sokat ad az öltözői hangulathoz, a csapategységhez, a szurkolók felé való kommunikációba. Én ezért gondolom, hogy kell Zsuzsák Balázs. Lehet szeretni, lehet nem szeretni, de az, hogy tűzbe tartja, Loki tűzbe tartja a csapatot, azt szerintem nem lehet
2: vitatni. Én ezzel egyetértek abszolút, mert ha a Ferencvárost nézem csak, hogy kire fogok emlékezni, akkor a Nyilasi Tibor korosztályára, arra a csapatra, amelyik akkor játszott, vagy ő volt esetleg edző, a mostaniakra 10 év múlva...
4: Hát a Dibuszra fogsz.
2: A Dibuszra, biztos, igen.
4: Meg, de egyébként most azért elindult egy jó folyamat.
2: Csapatra gondolok.
4: Azért a társukban is elindult egy jó folyamat, tehát a Borbély Balázzsal azért sokkal több magyar kap szerepet.
3: De ugye, hogy erre te is azt mondod, hogy kis, tehát hogy szerintem kell, tehát hogy...
4: Hogy ne, abszolút.
6: Igen, és ebbe különbözik a válogatott egyébként, és a klub nagyon, hogy egy klubban ott lehet maradni 40-41-42
3: éve. Ádám Martint nézd meg, hát azért
6: simán,
3: ő is még...
6: Simán ott lehet maradni, de válogatottban
4: ő
6: nem.
3: Igen.
6: Nem ugyanaz.
4: De jó, most ha már így kérdezted, tehát ha ő el akart menni, akkor el kell menni, és egyébként nyilván vannak csapatok, amelyek fájnának egy szurkolónak, egyébként akár nekem is, de mondjuk pont az MTK-ra mondom azt, hogy egy fiatal tehetség az MTK-ba elmegy, amelyik 10 éve bizonyítja, hogy ki tud nevelni tehetségeket, és nem el tudja őket adni külföldre, vagy magasabb szintre, azt én meg tudom érteni. A Honvédnak most az elmúlt 10 évből azért nincs tapasztalata, vagy nem tudja ezt felmutatni. Ellenben azt is látni kell, hogy ebben a Kispestben, aminek én nagyon örülök, hogy a somogyi testvérek viszont maradtak, maradni akarnak, és ők például azt mondták, és itt az egyik azért a fiatalabbik 16 évesen stabil NB1-es játékos, jól futballozik, nem lók ki lefelé, tehát hogy azért maradt is fiatal a Kispestnél, valaki el akart menni, ez pont a nyers, somogyék maradtak, ők meg úgy akarnak elmenni, hogy a klub történetének legdrágább labdarúgói legyenek.
2: Na de vissza a Debrecenhez, meg a játékvezetőkhöz, ugye volt itt most a Real Madrid Atleti meccsen is egy nagy balhé, én ma olvastam ugye, hogy a játékvezetői bizottság el fogja tiltani a játékvezetőt, mert elismerte a hibákat. Mi várható itt a debreceni mérkőzés kapcsán? Nyilván a végeredmény marad ugyanennyi, és én már régóta ezt mondom, hogy nem értem, hogy miért nem lehet azt bevezetni, hogy igenis a játékvezető oda megy a kis mikrofonjával, elmondja, hogy ezt az esetet én ezért ítéltem meg így a Varszoba segítségével. Hát, ez nagyon jól működött a világban.
3: Amerikai focibe is elmondják, most már rövid pályás gyorskocsám, amit én tudok, kiáll a jég közepére a bíró, és angolul elmondja, hogy mit és miért döntött így, és azt szerintem, tehát ettől még nyilván az érzelmeink kevésbé csillapodnak egy nekünk kedvezőtlen ítéletnél, de az mégis egy korrekt, egy face-to-face tájékoztatás
5: szerintem. Vívásból is megmagyarázzák.
3: Így van, igen.
4: Ez kötelező lenne.
2: Tehát a videó igen, például, amikor a Ferencváros rúgja azt a gólt, hogy ráteszi már a kapus a kezét, Herbert Gábor éppen mondta, olyan társaságban nézte a meccset, mondom, megint idézek, hogy jogász is volt ott, és azt mondta, hogy jogilag már birtokolta a labdát.
3: Ez így van. Én is jogász vagyok, úgyhogy ez így van. De muszáj lenne ezt bevezetni szerintem abszolút. Is, mert sokkal kor... Nem lesz következménye, de szerintem most, ahogy te is mondtad, ezt meg kellett tennie Debrecennek, és egyébként, ha csak egyetlen konstruktív beszélgetés van a csapatok között, lehet, hogy nem lesz változás, vagy nem tudom, de muszáj felhívni a figyelmet azt, hogy tényleg a játékvezető, a játékosok, a vezetőt, szóval, hogy legyen
4: meg azért elhangzanak javaslatok is, igen. Hogy máshol legyenek a kamerák, vagy bővítsék. Tehát, hogy én nekem tetszett nagyon a Debrecen. Kiáll, nyilván ezt tök értem, hogy három ilyen...
3: És nem azért írta a levelet meg a Debrecen, hogy megváltoztassák
4: van, a nagyon kérdező szól a konstruktivitásról, ahol egyeztetés kezdve, ez kíváncsi a másik oldal véleményre. Én ezzel nagyon egyetértek, a bíróval egyébként nem lesz semmi, hiszen az MLS elmondta, és mondom, ezzel egyébként én is egyetértek, hogy jó döntések születtek.
3: Ettől függetlenül. Ez egy nagyon, igen,
2: most egy kis szünet lesz az NB1-ben, majd most a válogatott mérkőzéseken figyeljük a nemzetközi játékvezetőket, reméljük, hogy...
3: És lehet edzeni, hogy a 64 percben ne purcanjon ki a Debrecen. Mert ugye emlékezünk éveken keresztül, az Újpestre mondtuk ezt, hogy a második fél idő közepére elfogytak, most talán ez változott, ha már a végén tudnak nyerni, de hogy ez az a hiba, amin lehet javítani a fizikai állóképességet.
2: Most egy kisebb alapozást végezhetnek, sok csapatnak nyáron nem volt ennyi ideje, mint amennyi most lesz a válogatott szünetben.
3: És ugye Debrecennek se volt, mert azért kellett a selejtezőben.
4: De meg ez sok csapatnak.
5: Meg hát amit mondtál, hogy a Vasas egy jól összerakott csapat, én ezt nem értettem, hogy nem fordult meg a fejükbe, hát már lement egy pár forduló, láttuk, milyen eredményeket csinált a Vasas, láttuk, fordított máskor is.
3: Biztos
5: már.
3: Biztos megfordult, csak szerintem csak más.
5: Nem ment át. Így van. Nem ment át egyszerűen. Így van.
2: Na hát akkor ússzunk. A 13 éves kínai Yu Chetti 200 vegyesen megdöntötte hosszú Katinka 2005-ös világcsúcsát, 2-0 a 10-zel csapott célba. Ez a világ valaha volt második legjobb ideje, hiszen ennél csak a jelenlegi világcsúcs tartó Summer
3: McIntosh
2: úszott jobbat. És hát 13 éves korban volt nekünk is ugye azért már fiatal úszónk, aki nagyon jól úszott, Egerszegi Krisztina, de hát 13 évesen ez, mit szólsz ezzel eredményhez, Erika?
3: Hát ha már bedobtad Egerszegi Krisztinát, akkor
5: pont a kínaiakat.
3: Igen, mert hát ugye Hosszú Katinka is egy kínai úszónővel hadakozott éveken keresztül, Jesi Vennel, akiről ugye köztudott, hogy 400 vegyesen jobb százat ment a legvégén a londoni olimpián, mint Ryan Lochte, ami egy kicsit furcsa. 13 évesen ez a 2-0-6-10, ez egy brutális eredmény, ugye ez a magyarországos csúcsnak a megdöntése, ha így nézem, de ez a lány 200 pillangon is 2-0-5-öt úszott, és azért tehát az a világranglista, az örök világranglistán nem a második idő, hanem a 12. vagy 15. de nem szoktak 2-0-5-ös időket, főleg mostanság úszni, hát emlékezzünk Kapás Boglárkra 2-0-6-os idő, 7-es időkkel nyert VB-t, meg LB-t, meg stb. És akkor ott, tehát hogy most van egy ilyen megakadás, McIntoshon kívül, kíváncsi vagyok, hogy ez a kínai lány a jövőben mit fog tudni, azt azért ne felejtsük el, Kínában e tekintetben is minden másként működik, hogy azt szokták mondani a magyar úszóedzők, hogy 13 évesen jön még a női esedés, amikor ugye a lányoknál már a vízfekvés is megváltozhat. Most ez nem azért, mert elhízik, hanem ugye a formálódás miatt. Tehát ezt nézzük meg, ez a 2-0-6-10, ez egy brutális idő, tehát hogy én nagyon szavakat úgy nem találok. Kíváncsi vagyok, hogy például azért azt, hogy feltenném a kérdést, hogy ezzel a lányjal Los Angelesbe találkozunk-e.

0: Nál talán csak a 400 vegyes, meg a 400 gyors, ami nehezebb.
1: Én ezért emeltem ki ezt a 205-öt, mert ugye azt húzta először, és én már arra felkaptam a fejemet. Csak én például a nemzeti sportban ugye úszó szakír, vagy nem szeretem ezt, sportág felelős vagyok, de 19 éve benne vagyok az úszásban. Tehát szívesen foglalkoznék is vele, csak nem tudom, ettől még ezek az eredményekben nem maradnak a történelemkönyvekbe, de hogy, ahogy szoktuk
2: mondani, hova tenni. Vírus.
1: Igen, igazából nem tudok, tehát nem tudok portrét sem írni a kislányról, mert nincs előzménye. Az időeredményét meg tudom énekelni.
3: Lehet az válasz arra, amit Tamás írt, hogy a kínai úszók, mint tudjuk, doppingolnak.
1: Hát ilyet meg nem merek kijelenteni, igen, mert ugye... Ez...
2: Itt csak mosolyogtunk az elején, amikor... Igen. Mondtam, hogy Egerszegi Krisztináról pont a kínaiak jutottak eszébe, de nem mondhattunk ki erről semmit.
1: Mert például akiről beszéltem, a Jesivenről, aki Katinkának volt a nagy ellenfele, ő is egy idő, amikor itt sorra nyerte a versenyeket, aztán eltűnt, aztán visszatért, és meg se közelítette régi önmagát. Tehát, hogy arra emlékszem, hogy Katinkával is beszélgettünk, hogy visszajött a Jesivan, és hogy akkor rá is kell figyelni, de már korán sem volt olyan meghatározó. És ugye azok a lányok, akik miatt amúgy köszönhetünk egy olimpiai aranyat Magyarországon, Egerszegi Krisztina miatt, hiszen a 94-es római VB-n ugye megverték őt a kínaiak, és ezért nem vonult akkor vissza, és tette rá még Atlantát. Nem csak azért, mert nem tudjuk, mi van velük. Igen. Tehát, hogy oké, hogy nagyon sok kínai versenyző van, de azért akik olyan igazán jók más sportágokban, azért egy-kettőről talán még hallunk, vagy nem tudom. De ugye ők ott jöttek, láttak, győztek, és aztán eltűntek.
2: Tehát, azt se tudjuk, hogy készülnek igazából.
1: Igen, és akkor azért még ne beszéljünk Sun Yangról is, a kínai úszó fenoményáról, a férfi úszó fenoményáról, akit már nem tudom hányszor ítéltek el dopingvétség miatt, és a legutóbb, tehát már legalább 4 vagy 6, vagy nem tudom hány éve nem úszott, és ott azért heves tiltakozás is volt, mikor visszaengedték őt ott a versenyekre a többiektől. Szóval ott azért hallani már, hogy a hallgatónak válaszoljunk, ott azért hallani olyat, hogy megjelentek a doping ellenőrök, és összetörte az üvegcsét, amiben a doping mintát produkálta. Uh-huh. Tehát, hogy szóval, hogy tudjátok, nem zörög a haraszt, hanem fúj a szél. De én nem írnám le az összes kínai sportolót nyilván.
0: Annyit mondanék, hogy volt rá példa.
1: És az úszóknál pláne.
0: Hát, ott pláne volt példa.
2: Igen, meg Kínában azért gondoljatok bele, lehet olyan fegyelmezett képzés, hogy 13 évesen ez kijön. De lehet, hogy ez épp a magyarázata annak, hogy kiégnek.
3: Hát ott van merítési lehetőség, nem úgy értem a magyar futballisták.
2: Hát ez a másik.
1: Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok. Csak hogyha valaki 205-öt úszik, 13 évesen pillangon, 200 pillangon, akkor mennyit fog 5 év múlva, hogyha mondjuk benne marad?
0: Hogyha igen, ilyen... mert a 200 pillangóhoz kell erő.
3: Nekem mindig az, hogy még mindig meg lehet dönteni, mindig minden világ
1: csúcsot. Én ezzel már nagyon sokat gondolkoztam, hogy mert van olyan, ahol tizedeket döntenek, vagy hogy hova? Tehát 50 év múlva milyen eredményeket fognak?
2: Elindul, már ott van.
1: Én ezen gondolkoztam.
0: Jó, ezen még... Korábban én is sokat gondolkoztam, és aztán mindig eljött egy edzésmód, jó, lehet. Tehát
1: van egy vége.
0: Kell lennie, de hogy ott kisebb vége van, mint amit akarok mondani, rúdugrás. Tehát hogy ott, hogy mondjam nektek, ott van egy méret ennek a rúdnak. Tehát, hogy ott hova tudja még a duplanti, tehát, hogy értitek? Nem? Tehát, hogy szerintem az jobban be van határolva.
1: Annyit mondjak el, hogy én...
0: És mégis, az pont egy olyan szem, amiben most ugye centinként döntögeti, de már hova már volt egy bubka, akinek azt hittük, hogy elért mindent.
1: Én egyébként most így 20 éve újságíróként, én jó néhány éve, én azon szórakoztatom magam, hogy kívülről nézek nagyon sok sportágat, és a rúdugráson rendkívül jól szórakozok, mert ha belegondolját, nagyon látványos, szeretem nagyon. Is, de ha belegondolsz, ki találta azt ki, hogy egy ember megfog egy rúdat, fellöki magát a levegőbe, és átugrik egy lét. Tehát, hogyha belegondolsz, olyan furcsa, hogy erre készülnek, a halállátványos, nagyon szeretem, félre ne értsetek.
3: Amikor menekültek, úgy átugrottak bizonyos.
1: Hát értem, csak hogy megfogod azt a rúdat, egy marha nehéz rúd. És akkor az a célod, hogy az a kilökd magad az űrbe, és ugorjál, és még figyeljél rá. Szóval, hogyha így belegondolsz, én szoktam így sportágakon nevetni, de nem kinevetni, csak hogy honnan jött.
3: Még a végére hagyunk Csillának egy rövid időt a teniszre. Ugyanígy szettet sem veszített a magyar válogatott és győzött Luxemburgban Davis kupa osztályozón, és jövő év elején is ott lesz a világdöntő selejtező első körében, és bemutatkozott egy újonc is, ami biztos jó hír a teniszben, Mag Péter személyében.
2: Hát igen, jó, de most

0: nem akarok fanyalogni rajta, tehát Luxemburgot, igen, tehát Luxemburgot meg kellett verni. Tehát
1: ez Luxemburg olyan, mint Ukrajna? Fociban?
0: Nem.
1: Hát de, még olyan?
0: Hát az első számú játékosuk nem is lépett pályára.
2: Tehát de most... ne fanyalogjál, mert nem, a magyar válogatott volt, mert akkor nem tudta legyőzni Ferroért, volt, amikor Máltától kaptunk ki.
0: Igen, tehát nagyon... Igazából azért lehet gratulálni a fiúknak, hogy végül is megoldották. Tehát azért az
1: gyenge
0: első
1: csapat ellen felszívták magukat, és megmutatták, hogy mit tudnak.
0: Igen, hanem amikor mérkőzés közben voltak kicsit rizikósabb szituációk, akkor azt megoldották. Nem könnyen, de megoldották.
1: Csak szokták mondani, hogy kötelező győzelmet sokszor nehezebb
0: hozzá. Borzasztó. És egyébként teniszben tényleg nagyon nehéz, de én most pont erre azt mondtam, hogy Luxemburg volt az, ami... Hát ez már a kötelezőnél is kötelezőbb volt az én szememben. Tehát én azt mondom, hogy az, hogy szettet se vesztettünk, ez tök normális. Tehát ha vesztünk egy szettet, annak én nem örültem volna. Mert most ugye a Magpeti, én őt nagyon tisztelem, meg szeretem, ő Amerikából jött haza, és beállt profinak, elvégezte az egyetemet, ami nagyon jó, mert már van valami a kezébe. De hát most a fiú, aki ellen játszott, az nincs ATP ranglistája. Neki csak ITF van, ő csak selejtezik a 15 ezres tornákon, ami a leg... Tehát még nem tudott főtáblára fölselejtezni, tehát gyerekek azért vannak szintek. Szóval.
2: És eléptük azt a szintet, hogy a műsor végére értünk. Én köszönöm szépen G. Szabó Csillának, Kovács Erikának és Gergelics Józsefnek. Hamarosan folytatjuk a hazafutást.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 4 perc, van a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Következik a profil Csisztruzsával, aki Lénárt Ágota sportpszichológussal beszélgetett. A Fejben dől el című sorozat 7. részét hallgathatják meg.
0: Ez a profil Csisztruzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztruzsa. Fejben dől el, ez a Nemzeti Sportrádió mentális felkészítésről szóló magazin műsora. Beszélgető társam ezúttal is dr. Lénárt Ágota, a habilitált egyetemi docens, akivel az elmúlt 6 adásban az alapoktól kezdtük felépíteni mindazt, amit a sportpszichológiáról legalábbis hallgatóként tudni érdemes. Szervusz Ágota, szeretettel köszöntelek most is.
5: Én is köszöntöm a hallgatókat.
4: Mielőtt a mai témánkat kibontanánk, szerintem érdemes így fél évvel a kezdésünket követően felidézni, hogy melyek voltak az alapfogalmakat, azok az alapfogalmak, amelyeket itt együtt igyekeztünk egy picit tisztázni. Ugye beszéltünk már hosszasan és mélységében a relaxációról, aztán az autogén tréningről, sőt, te magad tartottál is egy kis autogén tréninget itt a hallgatóknak. Szóba került a légzés szabályozás, a mentális tréning, a figyelem koncentráció, a fókuszáltság, aztán egy kicsit mélyebbre mentünk a segítségeddel a kognitív módszerekben. A célállítás az egyik fontos témája volt valamelyik beszélgetésünknek. És aztán legutóbb ne felejtkezzünk arról el, hogy a csapatsportok különleges világáról beszélgettünk, a csapatfejlesztésről, a csapatkohézióról. Úgyhogy most folytatjuk tulajdonképpen általad javasolt tematikának megfelelően egy olyan témával, ami szerintem az elmúlt évek talán egyik legfontosabb témaköre a mai adás középpontjában az edzői kommunikáció és a bánásmód áll majd. És ez talán az egyik olyan kérdéskör szerintem, ami az utóbbi esztendőben nagyon sok minden változás nyomán azért eléggé a középpontba került. Ugye az edzői kommunikáció és a bánásmód tulajdonképpen valahol én azt gondolom amatőrként, hogy a sportpszichológia alapköve, hiszen ez közvetlenül befolyásolhatja a motivációt, a versenyző önbizalmát, akár a stressztűrő képességet és még oly sok mindent. De vajon minden edző egyformán jól kommunikál, vagy pedig tehát olyan szakembereket kellene a gyerekekhez közel engedni, akár fiatalok, akár idősebbek, akik mindenképpen kapnak el vonatkozóan valamilyen képzést?
5: Nagyon bonyolult és összetett ez a kérdéskör, mert hiszen onnan kell elindulni, hogy milyen az edzőnek a személyisége. És amikor azt mondják, hogy ki a jó edző, akkor természetesen egy tökéletes ideált állít föl a szakma. Aki türelmes, megértő, szakmailag kompetens, tud törődni egyénileg is a játékosaival, a kritikus helyzeteket jól kezeli, nem részrehajló, nem választ ki senkit, nem kivételez, és még hosszasan sorolhatnánk. De ha az elejéről kezdjük a dolgot, akkor nem véletlen, hogy például a civil életben is azt mondják, hogy elsősöknek tanítónénit kell választani. Hiszen ő vezeti be a gyerekeket a tanulás világába, ha ő benne megbíznak, akkor a kedvéért nagyon sok mindent megcsinálnak, és ugyanez igaz a sportban is.
4: Tehát nem iskolát, meg nem sportegyesületet,
5: hanem személyt. Embert, személyt. És nagyon érdekes, hogy jó néhány országban az utánpótlást felkészítő vezető edzőknek és kollégáknak sokkal több a fizetése, mint az olimpiai edzőknek. Mert hiszen, hogyha fölkerül valaki, most tegyük föl a legmagasabb a válogatott szintre, akkor nagyon sokszor örjöngenek az edzők, és sajnos igazuk van, hogy vannak bizonyos technikai elemek, amiket már rég meg kellett volna tanulni. Miért nem tanulta meg? Hiszen, hogyha az élsportnak az a feladata, hogy jó eredményeket szállítson, akkor nagyon jó alapokra kell építeni. De azért a magyar rendszer ugye úgy van fölépítve, hogy eredményfinanszírozással is, tehát már a kicsiknél is a meghatározott eredmények elérése után kap a sportszervezet pénzt. Ez önmagában nem lenne baj, hogyha lenne idő arra, hogy megtanulják az ezzel kapcsolatos alapokat, és hogyha nagy neves külföldi akadémiák különböző sportágakban, de most éppen ugye nemrégiben zajlott a foci VB, és ezzel kapcsolatosan ugye kiderült, hogyha nagy neves akadémiák is megmerik engedni maguknak azt, hogy játszanak a gyerekek, tanulják meg az alapokat, élvezzék a játékot, utána nevelik őket sportolóvá, majd élsportolóvá, és lemegy egy meccs, és valamelyik csapat ugye vesztett, akkor nem, semmi más nem kapnak, csak azt, hogy nem baj, majd kijavítjuk, menjünk tovább.
4: Igen,
5: és a győzelemnek
4: igen.
5: Nincs akkora súlya,
4: de
5: mint amennyi
4: a
5: kellene.
4: Sem, ugye? Ez majd egy következő témák igen. Lesz, de pont éppen azt hiszem a norvég példa volt az egyik, amelyet olyan sokan megcsodáltak, ugye, hogy vajon mi történik abban az 5,5 milliós országban, hogy tulajdonképpen nagyon sokféle sportágban kiemelkedőt alkotnak. Ugye hát a kézilabdáról tudtuk, a téli sportokról tudtuk, atlétikában is vannak kiválóságaik, most azonban ugye az, hogy a labdarúgásban eljutottak idáig, az nem csak egy aranygenerációnak, ugye Erling Haalandnak köszönhetően természetes, hanem én azt gondolom, hogy ott van valami más, és valószínűleg ez a nevelési módszer.
5: Természetesen mindaz, amit a sportpszichológiai szakirodalom évek óta, sőt mondhatnám évtizedek óta súlykol, hogy melyek azok az alapelvek, amiket hogyha betartanak, akkor nagyon sikeres sportolót lehet nevelni. Tehát ugye az alap az, hogy 12 éves koráig bármit kipróbál a sportoló, az meg fogja alapozni azokat a képességeket, tudásszintet, amire neki szüksége van a jó teljesítmény eléréséhez. És bármit csinálhat, válthat, tehát ez a nagyon komoly mozgáskultúrával kapcsolatos megalapozottság, ez kifizetődik. És nagyon sok sportolóról is elmondták, hogy előtte ezt csinálta, azt csinálta, amaz csinálta, aminek végül is semmi közel nem volt a most választott sportágához, de kiderült, hogy az az alap, az nagyon sokat jelent. És ugye a bánásmódot, ahogyan említettük, arról szól a történet, hogy támogató légkör van. Tehát arról szól, hogy te ügyesebb vagy napról napra. És ha ma nem vagy az, akkor kijavítjuk, és holnap után az leszel. Tehát ez a fajta szemlélet, ez nálunk még mindig finomításra vagy csiszolásra szorul. Én azt gondolom, hogy az állami koncepción is érdemes lenne ezzel kapcsolatosan változtatni. Tehát nem biztos, hogy az a jó, hogyha egy 5 éves gyereket az óvodába leigazolnak, és onnantól kezdve csak azt az egy sportágat csinálja. Tehát nagyon sok mindent lehetne ezzel kapcsolatosan hozzátenni. De ami a legfontosabb, az tényleg a kommunikáció és a bánásmód. A bánásmód az azt jelenti a sportban különösen, hogy nekem, mint edzőnek az a dolgom, hogy támogassam a sportolót, hogy előbb-utóbb majd megfejlődi, amit neki kell. De ehhez idő kell, türelem kell. Ha nekem nincsenek módszereim, mint edzőnek, hogy hogyan tudom ezt a fejlődést elérni, akkor frusztrált leszek. Ha frusztrált leszek, nem leszek türelmes a sportolóval. Akkor neki nem lesz kedve edzésre járni, és beindul az a bizonyos ördögi kör, aminek a mentén egyre romlik a helyzet. Ilyenkor a szülő is egyre idegesebb lesz, hogy nem azért fizetem be a gyereket, nem azért hoztam a legjobb egyesületbe, hogy így bánjanak vele. És akkor az edző, szülő, sportoló háromszög is elkezd sérülni. Tehát amikor azt mondja az edző, hogy én tartom az edzést, és senkinek nincs ebbe beleszólása, és meg se hallgatja, hogy a szülőnek milyen kérése, vagy véleménye, vagy a gyerekével kapcsolatosan olyan tapasztalata van, ami az edzőnek is nagyon fontos lenne, hogy ezt tekintetbe vegye, akkor valaki kirekesztődik, és ez megint csak baj.
4: Egy nagyon fontos témát érintettél, szerintem ez egy örök vita kérdés, és igazából hát lehet, hogy pont te vagy az, aki meg tudod legalábbis az irányát ennek a válasznak adni. Van-e helye az edzőnek, az edző mellett a szülőnek az edzésen? Tehát ugye itt ez egy olyan nagyon-nagyon fontos kérdés, pláne ma, amikor azért a világunk egy olyan irányba halad, ugye, hogy sokszor azt mondják, hogy túlféltjük a gyerekeinket. Mindent is meg akarunk körülöttük oldani. Ugye van ez a helikopter szülő jelenség. Ami adott esetben a sportra is igaz lehet. Ott akarok lenni, látni akarom, megkapja a megfelelő figyelmet, annyit szól hozzá az edző az én gyerekemhez is, mint a másikhoz, és még sorolhatnám azt, hogy aztán hogy szól hozzá, az megint egy másik kérdés. Tehát ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy amikor én voltam sportoló, ez egy teljesen egyértelmű dolog volt, hogy nincs helye a szülőnek az edzésen. Be se tehették a lábukat, de még csak látogatóba se. A verseny volt az egyetlen terep, ahol tulajdonképpen természetesen ki lehetett jönni szurkolni, és aztán az ember otthon hát ugye rágta a körmét, hogy vajon mi történik a gyerekkel. Annyi tudtak a szülők, amennyit mi otthon elmondtunk ebből a történésből, a kommunikációból. Nyilván nyílt a világ, a kommunikációnk is nyílt, nagyon sok mindenhez hozzá lehet férni, nagyon sok információ eljut el. De vajon segíti, vagy adott esetben nehezíti az edző-tanítvány munkát az, hogyha a szülő belelát ebbe a munkakapcsolatba?
5: Én egy közbülső megoldást javasolnék, pontosan azzal kapcsolatosan, hogy fejlődik és változik a világ, de abból indulok ki, és ezzel kapcsolatosan elég sarkos a nézetem, hogy ha ez egy pedagógiai műhely, most teljesen mindegy, hogy mit tanítunk, most éppen mozgás, sportot, akkor ugyanúgy, mint az iskolába se ül be a matek órára, meg az irodalom órára a tanár mellé a szülő, de az is korlátozó tényező lehet, hogyha én csak a versenyen látom a csemetét, ahol ő éppen izgul, vagy elrontott valamit, akkor lehet, hogy az edző is egy kicsit másképp viselkedik, mert valljuk be, ilyenről is van számtalan példa. Viszont a közbülső megoldás az lehetne, hogy az edzésekre ne üljön be a szülő, viszont legyen havonta, negyed évente meghatározott időben, ahogy ezt a sportág jellege meg az edző gondolja, akár a szülőkkel egyeztetve, hogy milyen sűrűn szeretnék látni a gyereket, tehát lenne egy bemutató edzés,
4: egy nyílt edzés,
5: így van, ahol a gyerek is összekapja magát, mert ő is csak produkálni akar, az edző is, nincs ezzel semmi baj, és akkor természetesen marad a versenyzés is. De az, hogy időnként ráláthasson a szülő, annak van jelentősége, de nagyon sok helyen ezt már úgy oldják meg, hogy üvegfal, tehát nem szólhat bele.
4: Igen, ez egy másik dolog, mert az előző visszatérve pedig az lett volna a kérdésem, hogyha időről időre van ilyen lehetőség, vagy mindenki az igazi arcát mutatja el. Tehát akkor úgy viselkedik az edző, meg adott esetben a gyerek is, ahogy egyébként minden hétköznap viselkedik, vagy ilyenkor akár visszautalva te példádra ugye a nyílt iskolai órára, amikor egyszer-egyszer lehetnek a szülők, akkor mindenki hirtelen a legjobb arcát veszi elő.
5: Ez nem baj. Ha ez rögzül, akkor egyáltalán nem baj.
4: Csak rögzüljön.
5: Igen, tehát ilyen értelemben beülhetnének akár minden nap, mert akkor igen, a folyamat tudna működni. Volt olyan csapatom, ahol azt mondták, hogy Ágota, semmi mást ne csinálj, csak ülj le a kis padra. És működött a dolog. A jelenlét, maga a jelenlét is egy viselkedésváltozást, egy módosulást.
4: Ugye abban maradtunk, hogy ez minden nap nem működhet, sőt, ez nem is egészséges, ahogy te fogalmazod.
5: Így van. De az, hogy mikor, miből, mennyit és hogyan, ezügyben biztos, hogy érdemes konzultálni a szülőkkel, megkérdezni, hogy ők hogy gondolják, aztán a döntés úgyis az edzői. De ez függ attól is, hogy melyik szakaszban vannak a sportolók, mire készülnek, milyen versenyre. Értelemszerűen egy világverseny előtt a nyitottság ott viszonylag hátrébb kell szorítani. Tehát sok mindentől függ, és ezügyben a kommunikációnak van értelme, helye, sőt, szerepe a szülőkkel kapcsolatosan. A másik fontos dolog, amit meg kell említeni, mert az edzőknek ez szokott még egy nagyon nagy problémát jelenteni, hogy jön a szülő, és azt kéri, hogy az ő gyerekével ezt tessék csinálni, jobban odafigyelni rá, többet beszélgetni vele, és így tovább. Na most ez kétségtelen, hogy amikor többfős csapat felkészítés van, ezt nem lehet megcsinálni. De áthidaló megoldást kell ezzel kapcsolatosan biztosítani, és ide jöhetnek be azok a szakemberek, akik ehhez értenek. Tehát a sportmentál tréner, a sportpszichológus. Lehet, hogy csak 4-5-ször egy rövid dinamikus felkészítés kell a gyerkőcnek elmennie, hogy megtanulja azokat a helyzeteket, hogy akkor most az edző azért nem szólt hozzád, mert, és nem azért, mert te olyan voltál. Tehát, hogy nagyon sok...
4: Esetleg a félreértéseknek a kibeszélése is már.
5: Igen, és a szakemberek tudnak módszert mondani arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjon a gyerek segítséget kérni. De pontosan nemrégiben volt egy ilyen tapasztalat, amikor azt kérdezte a sportoló, amúgy különben egy eszes értelmes 12 évesről van szó, hogy hát hogy tudnék én beszélni az edzővel, hogy figyeljen rám jobban. És akkor mondtam, hogy egyszerűen odamész hozzá, és azt mondod, kedves edző, szeretnék segítséget kérni, én ezt a sportágat szeretném jobban űzni, látom, hogy nem vagyok fönt annyit a pályán, mint amennyit én szeretnék, mit kell tennem azért, hogy ez a helyzet javuljon? Hát minden normálisan gondolkozó edző először is hanyat esik, mert ugye a mai kommunikáció a gyerekek kommunikációjára nem ez a jellemző.
4: Egyáltalán, sőt.
5: De ezt a kérdést, ezt a kérést nem lehet visszautasítani.
4: Tehát... Akkor itt, amikor arról beszélgetünk, hogy kommunikáció, stratégiák, kommunikációs technikák és bánásmód, akkor azért ez egy kétirányú utca, ha jól értem. Tehát itt nem csak az edzőtől, adott esetben a nevelőtől, ugye egy nevelőedzőnél még itt nagyon erősen a pedagógiai elemek is jelen vannak, nyilván nyilvánvalóan mindig jelen vannak, de talán erősebben, mint a szakmai rész. Szóval nem csak egy irányból várjuk itt a megoldásokat, hanem abban például tudunk segíteni akár szülőként, ugye, hogy a gyerekkel, hogyha úgy érezzük, hogy valami nem stimmel, akkor beszélgessünk el vele, és próbáljuk meg egy picit segíteni ebben, hogy ő maga nyisson talán az edző felé.
5: Igen, csak ugye pont egy érzékeny szakaszban, a serdülőkorban pont az a nehézség, hogy a gyerekek nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy nem szeretnének beszélni.
4: Tehát még ilyenkor, a szokásosnál is kevesebbet beszélnek.
5: Így van. Ilyenkor azért egy kicsit mélyebbre kell lásni, hogy mi ennek az oka, és mi az, ami korlátozó tényező, és itt jön a jó értelembe vett mézes madzag. Hogyha ezt meg tudod beszélni az edzővel, akkor biztos, hogy ez a probléma is megoldódik, sikeresebb leszel, hiszen azért csinálod, mert te is ebben a sportágban jeleskedni szeret.
4: Igen, de azt az alapvető tételt azért elfogadhatjuk, amikor az ember elviszi a gyerekét egy sportra, amelyben esetleg tehetséges, amit szeret csinálni, és hogy te is mondtad, mestert választunk, tehát embert választunk, és nyilván nem a klubot, hogy az edző tudja a szakmát, de a gyerekemet én ismerem addig legalábbis a legjobban. Tehát, hogy abban kell, hogy legyen valami fajta fogadókészség az edző oldaláról is, hogy hadd mondjam el, hogy én mit tapasztaltam, hogy mire reagál jól, mire nem reagál jól, mik azok az eszközök, amivel adott esetben én tudtam eddig motiválni, hogy nyilvánvalóan ez egy más közeg. Szóval, hogy kell-e ebben a tekintetben a mai kultúrában az edzőknek nyitnia a szülői észrevételekre?
5: Mindenképp, és ez nem kevés munkát, feladatot jelent. Itt megint két szintre lehetne helyezni a történetet. Legyen szülői értekezlet, ahol az általános dolgokat, hogy ne kelljen százszor elmondani, azt megkapják a szülők, de utána legyen lehetőség az egyéni konzultációra. És ez nem úgy, hogy amikor kijön az edző, akkor gyorsan elkapom a kapuba, hogy csak azt szeretném kérdezni, hogy, mert az frusztráló mindenkinek, az nem működik. Tehát legyen fogadóra az egyéni kérdések megbeszélésére is. Ez igaz ugyan, hogy több munkát jelent, de nagyon-nagyon megtérül. A legkorszerűbb felfogások szerint is a csapatsportágakban is például egyénre szabott edzéstervelés, bánásmóddal és foglalkozással kell segíteni a fejlődést. De ettől függetlenül én nagyon jó kezdeményezésnek tartom azt, amikor a szülői értekezlet zajlik, de nem csak az edző által vezetve, hanem a szakember által is, és például pont a kommunikációba elmondják azokat az alapelveket, amiket a szülők is tudnak hasznosítani, ugyanúgy, mint a gyerekek is. Sőt, volt már olyan szülő értekezlet, ahol bent voltak a gyerekek is, és utána egy jó indulatú versengés indult meg, hogy ki az, aki jobban tudja érvényesíteni magát, akinek lesz jobb ilyen szempontból az én közlése. Mik ezek a helyzetek? Csak egy néhány példa ezzel kapcsolatosan. Az én közlés, hogy én azt gondolom, úgy éreztem, hogy, tehát nem megbántva senkit, csak jelezni azt az érzést, mert hogyha erről nem tud az edző, akkor azt gondolja, ez úgy hívjuk, hogy hamis feedback, tehát minden rendben van, a gyerek nem szólt.
4: Aha.
5: De közben meg kellett volna, hogy szóljon. Vagy mit jelent a kidolgozott kód és a korlátozott kód? Korlátozott kód, ma most akkor fussatok 10 kört, megkérdezi a sportoló, hogy miért csak. Hát ez nem lesz motiváló tényező, de van ilyen, hogy mert ez az én elképzelésem, oké. De ha csak hozzátesz, ugye az edzők ilyenkor azt mondják, hogy nekem nincs időm meséket regélni, hanem azt mondja, hogy most azért futjuk le a 10 kört, mert hétvégén szeretnétek megverni az Y csapatot, ahhoz meg az kell, hogy gyorsabban tudjál futni. Vagy vetít nekik külföldi felkészülésből mintákat, vagy összehasonlít például olyan adatokat, ami mostanában ugye az adatelemzés nagyon felfelé törekszik, ez egyik oldalról helyes is, bár ott is az egyéni különbségeket figyelembe kell venni, hogy hát nézd meg, a te sportágadban az egyik legjobb, ennyit fut, ennyit ugrik, ennyit dob, ekkor ér oda, és így tovább. Ez nem azt jelenti, hogy a sportolónak ugyanazt kell elérnie, hiszen nem ugyanaz a biológiájuk, a felkészültségük, stb. De hogy valahol azért a célállításba legyen előtte az a kép, hogy az, ami most van, abból neki fejlődnie kell ide. És hogyha ehhez kér például segítséget, akkor ez tud működni. Vagy ugyanez, ami szinte lehetetlen ugye a serdülőknél, hogy a szülő megkérdezi, hogy mi volt az edzésen, semmi. És bővebben semmi. Na most ilyenkor ugye nagy ügyességre van szükség ezzel kapcsolatosan, hogy mi van mögötte, valaki megbántott, vagy sikerült, de éppen ezért mégis a többiek lenéznek téged, vagy szóval még egy jó sikerült eredmény is mehet negatív kontextusba, hogyha annak olyan lesz a körítése, vagy a sportolók, vagy az edző általi megítélése. És hát ugye ezek a fiatalok általában nagyon érzékenyebb. A felnőtteknél már más a helyzet, mert ugye egyrészt van megélhetési sportolás, az egy egészen másik téma, és annak a motivációs háttere is egészen más, de hogy ott már azért meghatározott céljaik vannak, és pontosan tudják, hogy mi fér bele a papírformába, milyen eredményt lehet elérni, melyik az a verseny, amit csak felkészülésnek tartunk, és melyik az, amire ténylegesen csúcsformát kell időzíteni. De a bánásmód ott is előtérbe kerül. Tehát azért tudunk arról, nem is egy olyan csapatról, aki két hét alatt megbuktatta az edzőt, amiatt, mert nem bántak velük jól. És ez érthető, ha szóltak egyszer-kétszer, háromszor és nem. Tehát a megalázás, megtiprás, a másokkal való hasonlítgatás, az ezzel kapcsolatos érzelmi bántalmazás nem megengedett. Nagyon fontos, hogy a nemrégiben zajlott FEPSZAK Európai Sportpszichológiai Kongresszus anyagában is az edzői kommunikáció és a bánásmód előtérbe kerül a safeguardinggal együtt. A safeguarding azt jelenti, hogy biztonságos legyen a sportolás, se fizikai, se lelki, se mentális, semmiféle abúzus, bántás ne érje a sportolót.
4: Ez egy kritikus témakör, ezt látjuk az utóbbi években tulajdonképpen, ez az, ami talán a legnagyobb konfliktust okozza a felszíre, törő és nagyon sokáig elhallgatott ilyen jellegű abúzáló légkör, ugye?
5: Így van. Na most itt egy nehéz helyzetben van az edző, mert ugye azt tudjuk, hogy bizonyos munkát csak-csak ki kell taposni a sportolóból.
4: Szóval jó értelmében.
5: A jó értelmében, igen, de ezt nem mindegy, hogy milyen eszközökkel teszi. Tehát ugye ott volt az a világhírű vízilabdás példa, amikor az edző lányán, kislányának a rongybabájáért kellett küzdeni, jó hangulatba, majd belepusztultak, de megcsinálták. Tehát azért mondom, hogy rengeteg módszer és lehetőség van ezzel kapcsolatosan, tehát az edzőknek sem ártana a régi mintáikat felülvizsgálni, levetni és kidobni belőle azt, amire nincs szükség, és utána pótolni olyan dolgokkal, amik ilyen szempontból tudnak működni.
4: Ha most már ezt említed, akkor már egy kicsit bele is megyünk ebbe a dologba, hiszen azért a minták azok sok esetben hozottak. Tehát, hogyha valaki mondjuk a saját fiatal korából, a saját sportolói pályafutásából hoz, adott esetben ebből a korszakból, amikor még, valljuk meg, akár a szóbeli abúzus, vagy az a fajta bántó légkör, hát kicsit természetesebb volt, vagy elfogadottabb volt, vagy része volt az életünknek. Én abban a korszakból jövök, amikor azt gondoltuk, és ezt úgy hívjuk például, hogy testszégyenítés, ez mindennapos volt, ugye, a testsúly problémák, hány kiló vagy kislányom, hogy nézel ki, miért nem fogytál le, stb. Tehát ha valaki mondjuk rossz mintát hoz, és úgy kezd el edzőként dolgozni, előfordulhat, hogy visszanyúl ezekhez a rossz megoldásokhoz, és erre mondhat az, hogy ezeket ki kell dobni, és adott esetben szakember segítségével kell új megoldásokhoz nyúlnia?
5: Nem csak visszanyúl, hanem egész egyszerűen abban a rendszerben építi föl az edzéseit, és nem is hajlandó a továbbképzésével foglalkozni, miért engem is vertek, engem is megaláztak, és mégis milyen jó sportoló lettem.
4: Uha, bizony. Tehát, most nem is akarunk se sportákba, se személyekbe, meg mintázatokba belemenni. Nagyon sok ilyet hallottunk az elmúlt években, azt gondolom, hogy tele volt akár a magyar, akár a nemzetközi sportsajtó ezekkel a szörnyű esetekkel. Szóval, hogy akkor ez egy létező jelenség, és ezek szerint foglalkozik vele a szakma, hogy hogyan lehet ezt új platformokra, új megoldásokra
5: helyezni. Nem kicsit, sőt nagyon. Az említett kongresszuson óriási szerepet kapott ez a terület, pontosan azért, mert az eredményt, főleg az élsportban, ha valahogyan el kell érni, ahhoz azért bizonyos nyomást kell gyakorolni, de nem mindegy, hogy hogyan. És ez az sem mindegy, hogy ez egy aznapra szóló sértődést jelent, esetleg csak a sportolónak, vagy évekre szóló olyan fájdalmat, amivel a későbbiekben esetleg elő is jön. Ez a MeToo mozgalom is azért volt nagyon izgalmas, hogy én is, mert hogy ha valaki kinyitott a szelepet, akkor a többiek is megmertek szólalni. Ez egy normális szociálpszichológiai jelenség, mert sokan mondták, hogy miért nem szólt akkor. Azért egy mondattal hadd térhessek ki arra is, hogy Magyarországon is, de sok más országban is, tehát a nemzetközi tapasztalat is ezt mutatta, azt alázzák meg, aki az áldozat. hogy miért ment oda, miért csinálta, biztos úgy csinálta, hogy kilógjon a valamelyik alkatrésze a tornaruhából, és így tovább. Tehát, hogy valami egészen elképesztő magyarázatokat kapunk ezzel kapcsolatosan, hogy mindezt el lehessen valamilyen módon fedni. De a legnagyobb baj az, hogy az áldozattá válás útja és az abból való kitörésnek a lehetősége még mindig nagyon-nagyon-nagyon korlátozott, és ezzel kapcsolatosan azt tanulják meg a sportolók, hogyha kinyitod a szádat, akkor vagy kirúgnak, vagy még nagyobb büntetést fogsz kapni, hogy megtanult, hogy még egyszer sose.
4: És ugye hát mégiscsak a kommunikációtól indultunk el, ugye? Tehát tulajdonképpen ez is végülis annak a nagy csomagnak a része, hogy a kommunikációs stratégiákban mi mindennel kell, lehet az edzői oldalt felvértezni, és szükségszerű, és adott esetben milyen olyan eszközöket kaphat a sportoló a saját igényei, illetve igaza érvényesítésére, amely a közös cél.
5: Így van. Azért valamelyest javult a helyzet, és nem kicsit. Most zárult le egy 4 éves gyermekifjúsági és szakembervédelem óriási projektünk, amiben most már el lehetett érni azt, hogy a 18 év alatt dolgozó, 18 éves életkorú sportolókkal dolgozó edző szakanyagot kap, vizsgáznia kell belőle, ennek mondjuk annyira nem örültek, de azért ez hozzátartozik a dolghoz, tehát most már nem mondhatja, hogy hát én nem tudtam, hogy ezt nem szabad.
4: Értem, tehát tulajdonképpen Magyarországon mondhatni, hogy a működésnek az egyik feltétele az olyan szakemberek számára, akik 18 év alatti, tehát fiatalkorú vagy kiskorú versenyzők és sportolókkal foglalkoznak, hogy ezt a vizsgát letegyék, és ennek a feltételeit megismerjék.
5: És emellett természetesen a sportpszichológusoknak is feladatuk és kötelességük, ha ilyen problémával jelentkezik a sportoló, akkor nézzék meg, vizsgálják meg, ha kell, akkor küldjék tovább, és ugyanez a lehetőség az edzőknek is rendelkezésre áll. Tehát lehet, hogy jön egy edző, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy én akkor ezt nem jól csináltam, szeretném elkerülni a jövőbeli hibákat, mit javasoltok ezzel kapcsolatosan. Tehát a lehetőség
4: tehát a segítség
5: megvan.
4: Elérhető.
5: Abszolút.
4: Mindenkinek elérhető, és szakemberek.
5: És nem szégyenletes. Tehát nem szégyelni való az, hogyha valaki ezzel kapcsolatosan azt mondja, hogy ebben még kevés a tapasztalatom, kérem a segítséget.
4: Hát azt hiszem, egy nagyon fontos témát érintettünk most a sportvilágon belüli kommunikáció és bánásmód kérdéskörével, sportpszichológiai szempontból. Rengeteget tudnánk még erről beszélni, és szerintem fogunk is, mert ezek a területek tulajdonképpen mindennel valamilyen formában kapcsolatban állnak, úgyhogy a következő epizódban egészen biztos vagyok benne, hogy erre is kitérünk majd újra. Vendégem volt dr. Lénát Ágota, egyetemi docens, sportpszichológus, és hát nagyon örülök, hogy ennek a sorozatnak most egy olyan részét tudtuk érinteni, ami szerintem a mai korunk egyik legfontosabb kérdése, vagyis az edzői kommunikáció és bánásmód. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a Profil, legközelebb újra várjuk Önöket. Viszonthallásra!
0: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő, új fejlesztéssel bővült a DAB. Marad a napos, kora őszi idő, holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali veszteség elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyében. Ankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt emelnének vádat az NKA ügyben. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyeleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához.
3: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán. A kamionok miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom a 30-as és a 20-as kilométer, tehát Herceghalom és Biatorbágy között. A belső sávon személyautóval jól lehet haladni.
3: Időjárás.
4: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar, holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, elszórtan záporokkal. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kedves hallgatók, a Hazafutás utolsó részében jön a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió jégkoronggal és tenisszel foglalkozó magazinműsora.
3: Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
6: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, tenisz fél óra következik itt a Nemzeti Sport Rádióban, ez a Fonák és Tenyeres magazinműsor. A mikrofonnál Farkas Márton. A múlt hét végén a magyar Davis Kupa csapat játszmaveszteség nélkül 4-0-ra győzte Luxemburgot az egyes világcsoport küzdelmeiben. Ezzel a sikerrel a válogatott bebiztosította helyét a jövő évi Davis Kupa nagydöntő selejtezőiben. Luxemburgban a helyszínen követte végig a párharcot szerkesztő kollégám Kreisz Bálint, aki most már itt a stúdióban tudja megosztani velünk gondolatait. Szervusz Bálint!
7: Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is!
6: Bárint mondhatjuk, hogy ez egy sima párharc lett, egy-két nehezebb pillanattal közbeékelve, de végül is érvényesült a papírforma, szerencsére, tegyük hozzá. Az elmúlt években te Egyiptomtól kezdve egészen Kanadáig kísérted a csapatot, ez a mostani luxemburgi állomás, ez milyen volt?
7: Igen, pont ezt számoltuk valamikor, hogy sorozatban ez volt a 8. párharc, amin volt szerencsém ott lenni. Ebben 3 idegenbeli és 5 hazai találkozó van, és mindegyik közül ez volt a legsimább magyar részről, és nagyon jó érzés volt végre egy olyan párharcon ülni, ahol ugye az ember nagyjából tudta, hogy mi történik, látta a csapatot, hogy az esélyesség terhét elbírja, és abszolút hozza a papírformát. Izgalmas volt az eleje, amikor még Marozsán Fábián úgy belejött a játékba, és az első pont, ameddig meglett addig, mint a párharc első pontja, addig azért nyilván volt egy drukk az emberben, és azt gondolom, hogy a csapatban is, de ezt követően látszott, hogy melyik a jobb csapat. Nyilván ehhez hozzátett az is, hogy a luxemburgiak első számú embere, Chris Rodes nem tudott pályára lépni, de a magyar csapat nagyon stabilan játszott, még játszmát sem vesztett, ez szerintem mindent elmond. Egyébként meg Luxemburg gyönyörű hely, szóval ilyen szempontból is nagyon érdekes volt ez a néhány nap.
6: Ugye például Marozsán Fábián ellenfele az 1705. helyen foglalt helyet a világranglistán a párharcot megelőzően, akivel Piros Zsombor játszott, ugye 700-on kívül játékos, tehát itt azért szakadéknyi különbségek vannak, mégis a pályán azért ez nem feltétlen érződött. Ez picit betudható a Davis kupa sajátjának is?
7: Igen, és azt is hozzá kell tenni, hogy Van Hek egyébként sokkal jobban játszott, mint amit a ranglista helyezése mutat. Azt kell tudni, hogy az ATP világranglistáján minden olyan sportoló fönt van, aki legalább egy pontot szerzett az elmúlt 52 hétben, akár egy M15-ös Challenger versenyen is, és az 1700. hely az nagyjából ilyen 1-2 pontot jelent, mert összesen hozzávetőleg 1900-an kapnak helyet ezen a rangsorban. Szóval nagyon meglepő volt az, amilyen ütései voltak. Az első 3 játék után simának tűnt a mérkőzés, mert azt Marozsán nagyon-nagyon simán nyerte, és összesen 3 pontot veszített, mind a 3-at a saját hibájából, de utána elengedte a kezét Van Hek, és ez segített neki. Látszott rajta, hogy nyomás nélkül játszik, és egyébként a luxemburgi sajtónak utána nyilatkozott is, hogy ő még soha nem játszott ilyen közönség előtt. A Kok Arénában nagyjából 1000 ember lehetett, és a luxemburgiak egyébként nagyon fanatikusan szurkoltak, és amikor megnyerte az első játékát, akkor kis túlzással azért volt egy ilyen kisebb hangrobbanás a csarnokban, és Van Hek elmondta, hogy neki idő kellett ezt megszokni, és talán ritkább az, ami az esetében történt, hogy a hazai pálya egy kicsit őt nyomta meg, és ő rá volt olyan hatással, hogy ehhez hozzá kellett szoknia, mert annyira hátul van a ranglistán, hogy ilyen közönség előtt még sosem kapott lehetőséget.
6: Hát kicsit képzeljük bele magunkat a helyébe, egy 1700. helyen álló játékos, aki egy top 60-as játékossal játszott, egy olyan teniszezővel, aki például legyőzte Carlos Alcarazt már korábban, tehát azért ez egészen elképesztő lehet, meg egy tényleg egy abszolút felfokozott izgatottság lehet. Nekem veled ellentétben egyébként csak egy Davis kupa párharchoz volt eddig szerencsém, még 2019-ben Frankfurtban, és emlékszem akkor ugye legjobbjaink, aktuális legjobbjaink nem tudták vállalni a játékot, és hát Nagy Péternek jutott az a nem túl hálás feladat, hogy Alexander Zverev ellen kellett ott pályára lépni egy kemény pályás mérkőzésen, és akkor előtte az akkori kapitány Köves Gábort kérdeztem, hogy hát ezt hogyan tudná szemléltetni valahogy, hogy milyen lehetetlen vállalkozásra készül most Nagy Péter ugye egy mérkőzés előtt, és azt mondta nagyjából, ha jól emlékszem, hogy hát ez most körülbelül olyan, mintha így mindenféle aklimatizáció, meg oxigénpalac nélkül most föl kéne sétálni a Monteverestre. És egyébként egy nagyon korrekt és tisztességes mérkőzést játszott aztán a magyar játékos, de hát nyilván Sasha Zverev érvényesítette a papírformát, így tett Marozsán Fábián is, aki tehát legyőzte Luxemburg ellenfelét az első mérkőzésen 6-4-6-4 arányban. Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés után miként értékelt a legmagasabban jegyzett magyar teniszezőnk.
8: A legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült elhozni az első pontot, nem volt egy könnyű mérkőzés szerintem az ellenfelem. A ranglistájához képest sokkal, de sokkal jobban játszott, ugye ezt szerintem el lehet mondani, hogy a Davis kupa valamilyen szinten erről is szól. Hazai pályán volt, a közönség szerintem belelovalta őt, nyert meg jó pontokat, időnként én is adtam hibákat, és értelemszerűen azért megjött az önbizalma, nagyon erős, magas játékosról van szó, és szerintem ez a hazai pálya, maga a közönség is kihozta belőle igazából a legjobbját, és elég jó szinten tudott szerintem a mai napon teniszezni, voltak veszélyes ütései, egész jól tudott időnként védekezni, és nehézítette a dolgomat, de szerintem az egyik legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült lehoznom ezt a mérkőzést igazából a kétszoros játszmában.
9: Mi az, amivel a saját részedről elégedett vagy, ami úgy érzett, hogy jól működött, akár az egész mérkőzésen, akár meg mondjuk bizonyos periódusokban?
8: Szerintem az elején meg a végén nagyon-nagyon agresszív voltam, és kevés hibával teniszeztem a kettő között, azért szerintem ez egy picit hullámzóbb volt, megfigyelhetőek voltak a hibák értelemszerűen, de én se tudok mindig hiba nélkül teniszezni értelemszerűen. Voltak nehéz pillanatok a mérkőzésen, ugye második szedbe is break hatányba kerültem, és onnan kellett megfordítanom ezt a játszmát, vagy ezt a mérkőzést. Szerintem az egy nagyon pozitív dolog, hogy ott nem az volt, hogy döntőszetre kényszerültem, hanem sikerült visszakapaszkodnom, és lezárnom ezt a mérkőzést. Az elején én azt gondolom, hogy például jól szerváltam, a második szetre ez már nem igazán mondható el sajnos, de a lényeg az az, hogy lehoztam ezt a mérkőzést, megvan az első pont, és nem is biztos, hogy kell erről sokkal többet beszélni.
6: Ha már szerva, egyébként a luxemburgi srácnak volt egy 213 km/órás szervája, hát nem az, hogy az ezren kívül, a top 100-on kívül nem tudom, hogy hány teniszező tud 200 fölötti szervát ütni. Ez is jelzi azért az ő erényei, de beszéljünk Marozsán Fábián erényeiről. Például arról, amiről ő is beszélt, hogy az elején meg a végén igazán agresszív tudott lenni. Ugye a második játszmában 3-3-nál elveszítette az adogatását, viszont nagyon jól kezelte utána azt a helyzetet, és sikerült egyből visszavennie az ellenfél szerváját, majd aztán meg is nyerte a mérkőzést.
7: Egyetlen dolog a szervával kapcsolatban és fanhackkel kapcsolatban, mert ezt elfelejtettem mondani, amikor a találkozóról beszéltünk, hogy az első három játékban, ott amikor ő adogatott, akkor volt, hogy az első szerváját alig ütötte meg 150 km/órával, ehhez képest volt látni azt a fejlődést, hogy néhány perccel később már 200 fölötti adogatásokat ütött. Ez volt az egyik olyan mutató, amiben a mérkőzés elejéhez képest ég és föld volt a teljesítménye pozitív értelemben a folytatása nézve, és ezzel okozott kellemetlen pillanatokat Marozsán Fábiánnak, hiszen 500-t is ütött, míg a magyar játékos csak egyet. Tehát azért ez is mutatja, hogy amikor meghúzta a luxemburgi, akkor azért tényleg megmutatta, hogy a ranglistájánál jóval jobban tud játszani. Fábi viszont elbírta ezt a terhet, amiről az esetében azért szoktunk beszélgetni, hogy a Davis kupában hazai közönség előtt azért már láttunk az elmúlt években olyan mérkőzéseket, amikor talán ő volt az esélyesebb, akár a ranglistát nézve, akár pedig az aktuális formát, hiszen azért Ausztráliából mindig pozitív élményekkel és jó eredményekkel szokott hazajönni, de hogy ugye a Davis kupában Tatabányán, vagy akár Debrecenben nem nagyon jött ki az a játéktudás, amire ő képes. És ez sem lehetett egy könnyű helyzet, mert hogyha valaki 1650 helyen mögötted van a világranglistán, azon a találkozón igazából te csak veszíteni tudsz. Mert hogyha győzöl 6-1-6-0-ra is akár, akkor azt mondják, hogy oké, hoztad a kötelezőt. Ha pedig elvesztesz egy játszmát, vagy akár az egész mérkőzést, akkor rengeteg kritikát fogsz kapni, hogy na, még őt sem tudtad legyőzni. Tehát azért ez lélektanilag nagyon nehéz lehetett, és akár ugye az első játszmában is fókuszáltnak maradni, mikor az első három játék 11-2 perc alatt megvan, meg a második játszmában is reagálni arra, amikor elveszted az adogatásodat, és jön egy mélypont, az nagyon pozitív volt, hogy egyből vissza tudta venni, úgy is, hogy az ellenfele két bréklabdát hárított, és visszajött egyelőre abban a játékban, de utána hozott még egy lehetőséget, és azzal élt is, és ez ott a második játszmában sorsdöntő volt, hiszen utána a luxemburgi az utolsó adogatójátékát sem tudta hozni.
6: Ha már lélektan meg korábbi Davis kupa élmények, akkor folytassuk Piros Zsomborral, aki Alex Knaffal találkozott a második mérkőzésen, és győzött végül is 6-4-6-0 arányban. Piros Zsombornak ez volt összességében a 20. mérkőzése a Davis kupa történetében, közte a 17. egyéni, egyébként 12 egyéni győzelemnél tart ezen a 17 mérkőzésen, de hát saját elmondása szerint azért az elején az picit izgult, és talán ez is szerepet játszott abban, hogy azért küzdelmes volt az első játszma, és volt, hogy nagyot kellett fordítania ott az első játszma végén, de végül is megoldotta a feladatát, és rá aztán tényleg igaz, hogy ha nehezen is indult, hát annál maga biztosabban ért véget.
7: Igen, Alex Knaff utolsó Davis Kupa párharcát játszotta egyébként. A páros után elbúcsúztatták, az egészen meghatóra sikerült. Hát ő is szorosan kezdett Zsombi ellen, a második játszma viszont magáért beszélt, az a 6-0 alig fél óra alatt. Ott egyáltalán nem volt kérdés, hogy ki a jobb teniszező. Itt is azért több mint 600 hely volt a két játékos között. Ezt se felejtsük el, hogy a luxemburgiak első számú játékosa Rodes hiányában a világranglista 764. pozíciójában van. Tehát ugyanazok az állítások, amiket Marozsán kapcsán alig fél perccel ezelőtt elmondtunk, ugyanúgy igazak Piros Zsombira is. Oké, itt nem 1600 hely különbség volt a két teniszező között, hanem 600, de ugyanúgy csak az veszíthet egy ilyen mérkőzésen, aki a top 100-hoz közel jár.
6: Hallgassuk meg, hogy Piros Zsombor a megnyert mérkőzés után miként értékelt Bálintnak.
10: Sajnos az első szedbe szokásosnál jobban izgultam, valószínű azért, mert papíron nagy különbség van én és az első számú luxemburgi között. Minden kis hibámat, vagy rosszul sikerült ütésemet egy tragédiának éltem meg. Fonákom nagyon sokszor beragadt, nem tudtam elengedni. Mi azért teniszezők tudjuk, hogy mi a jó hiba, meg rossz hiba, amikor mondjuk aki agresszívan akar betámadni fonákkal, és akkor kicsúszik egy 5 centivel, az a jó hiba. Itt olyan fonákokat ütöttem, akik nagyon elszálltak, még ha be is megy, akkor se lett volna semmi nyomása. Tehát nagyon-nagyon mérges voltam magamra, hogy ilyen hibákat ütök. Tenyeresbe is rengeteg tenyeresem elszállt, nem voltam lent lábbal. Frusztrált lettem emiatt, de szerencsére azért egy olyan szintet tudtam azért hozni, amivel tudtam azért brékelni kétszer is az első szettben, még annak ellenére, hogy elvesztettem egyszer a szervámat, és le tudtam zárni az első szettet, utána sokkörben elkezdtem szerválni, kicsit lekerült rólam a nyomás, és egy olyan teniszt tudtam végre a fájra tenni, ami agresszivitásban és színességben is megállta a helyét, és arra már azért büszke voltam, hogy ilyen simán le tudtam zárni a második játszmában a mérkőzést.
9: Mentálisan mit ad neked ez a 6-0, mert azért idén számodra ez nem teljesen ismeretlen eredmény?
10: Egy nagyon nagy magabiztosságot, önbizalmat, akár az év utolsó pár hetére, hónapjára. Még talán egy kicsit úgy érzem, hogy még mindig nem megyek annyit a hálóra, mint amennyit lehet egy nagy tenyeres után, de most azért bennem volt az első szedben rengeteg tenyeres elszállt, tehát örültem, hogy azok pályára mentek.
6: Piros Zsombor tehát magabiztosan érvényesítette a papírformát, miután túltette magát a izguláson. Mennyire érezted frissnek Zsombort? Azért egy nagyon hosszú szezonja van, jó pár Challenger tornát megnyert, US Open-en is főtáblára jutott, felküzdötte magát a selejtezőből, és hát azért most már közeledünk a szezon utolsó szakaszához.
7: Annak éreztem már csak azért is, mert ott van a szem előtt egy cél, amire azért próbál úgy minél kevesebbet gondolni, de érezhetően motiválja őt, amit a legjobb százból kerülés jelent, amit ugye évek óta üldöz, mérkőzéslabdája is volt hozzá, és most ugye a Davis Cup a párharc második napján is azért felszabadult volt, mikor mondjuk a páros találkozónál az oldalvonal mellett szurkolt Füle Mátyásnak és Mag Péternek, úgy egy-egy pont után mosolygott rájuk, bíztatta őket, és aztán mikor vége lett a párharcnak is beszélgettünk, és akkor is mondta így a következő hetek terveit, hogy hamarosan egy bragai Challenger tornára megy majd, utána is a tervek szerint marad Portugáliában, és küzd azért salakon, ameddig tud, hogy minél több pontot szerezzen, és aztán meg, amikor jön a keménypályás átállás, akkor ott folytatja, és bízik abban, hogy valamikor eljut oda, hogy két számjegyű legyen a helyezése, és valóra váltsa azt az álmot, amit tényleg évek óta üldöz. Úgyhogy lehet, hogy fizikailag fáradt, de azért ez kevésbé látszik rajta, mert az a cél, amit szeret elérni, egyre közelebb van.
6: Mi látszódott Füle Mátyáson és Mag Péteren, akik megkapták a harmadik mérkőzést, ugye a párost, annak tudatában, hogyha megvan az a találkozó, akkor megvan a párharc is a magyar csapat számára, a Kázik-Knaf luxemburgi duó győzték le egy nagyon érdekes mérkőzésen, egy nagyon gyors első játszma után egy nagyon hosszú második játszmát is meg tudtak nyerni, így lett 6-1-7-6 ez a mérkőzés, és ugye Mag Péter személyében újoncot avatott a Davis Kupa válogatott, a 22 éves játékos először szerepelhetett ebben a formátumban.
7: Mind a kettőjük számára különleges volt ez a mérkőzés. Mag Péternek ugye minden értelemben ez volt az első Davis Kupa találkozója, de Füle Mátyásnak hiába van már két mérkőzéses rutinja ebben a sorozatban. Ez volt az első olyan összecsapás, amikor úgy léphetett pályára, hogy ennek még tétje van. mert annak idején kezd helyen a törökök ellen is úgy debütált, hogy az már a párharc negyedik mérkőzése volt 3-0-ás állásnál, és most, amikor pedig Neva ellen küldte föl Bardoszky Kornél szövetségkapitány februárban, akkor is 3-0 volt, csak ebben az esetben nem a magyaroknak, hanem az Egyesült Államoknak. Most viszont úgy állhatott oda a párosra, hogy ha nyernek, akkor megvan az egész párharc és a továbbjutás, ha viszont esetleg kikapnak, akkor igenis még nyitva maradnak a lehetőségek. Szóval ez az ő esetében is egyfajta mérföldkő volt. Nagyon jól megugrották ezt a feladatot. Hihetetlen volt az első játszma, tényleg minden ütésük bejött. Ez tipikusan az a néhány perc volt, amikor semmi kérdés nem volt.
6: Mag Péternek olyan jól sikerült a debütálás, hogy aztán megkapta még a negyedik mérkőzést is, amit Mathieu Reiter ellen játszott, és 6-1-6-2-re győzte le a Luxemburg ellenfelét. Hallgassuk meg, hogy ezután a két mérkőzés után, a nagy debütálás után miként értékelte teljesítményét.
11: Elég nagy drukkal mentem fel a pályára, azért nem mondom, hogy nem izgultam, mert csupán ma reggel tudtuk meg, hogy együtt kell a pályára lépnünk a párosban. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon jól kezeltük mindketten, ami fontos a párosban, az első szárákat behoztuk nagy százalékban, és így a fogadó gémekbe agresszívabbak tudtunk lenni. A második szetből elmentünk tiebreakig, és ott is a kulcsfontosságú pontokat tudtuk hozni. Egy ilyen páros után visszamenni az egyénire teljesen önbizalommal teli játékkal tudtam előrukkolni szerintem, és az egész meccs folyamán jól játszottam, hoztam a szerváimat, ahogy beszéltük a kapitánnyal is, hogy tartsam ezt a magas százalékot, és a return game-eket viszont emiatt még agresszívabban tudtam játszani. Szóval összességében én nagyon jól élem meg ezt a mai napot, csak olyan meccset játszottam, ami önbizalmat ad, és tud előre vinni a következő versenyekben.
9: Hogy néznek ki ezek a következő versenyek, és mit viszel magaddal így életed első luxemburgi Davis-kupa párharcával?
11: Én egyből innen tovább megyek egy 15 ezres Futures versenyre Tunéziába. Ugyanígy, ahogy ezen a héten edzettem, a következő két nap ezt fogom csinálni, és önbizalommal neki megyek ennek a versenynek, és remélem, hogy ahogy most ezen a városon és egyénén tudtam játszani, így fog a következő meccseken is.
6: Bízunk benne, hogy Mag Péternek már ez a torna is jól fog sikerülni, és aztán akár a jövő év elején ott lehet majd a következő fordulóban ismét a Davis Kupa válogatottban. Ezzel a mostani 4-0-ás sikerrel a magyar csapat egyébként a nemzetek rangsorában a 17. helyről feljött a 15. helyre, ami azt jelenti, hogy a novemberi sorsoláson majd garantáltan kiemelt lesz a magyar csapat, és az alábbi ellenfelek közül kap ellenfelet majd a

0: játszott korábban a magyar válogatott, ez esetben majd sorsolás fog dönteni. Érdekes és vegyes az étlap, talán mondhatjuk ezt Bálint. Szerintem van egy-két olyan csapat ebben, mint például Szerbia vagy Szlovákia, amely ellen egy nagyon pikáns párharc lenne, talán még a horvátokat is ide lehet venni, illetve hát vannak talán olyan együttesek, mint Peru, India vagy Tajvan, ahol meg azért magyar válogatott mindenképpen esélyesként lépne pályára, független attól, hogy milyen összeállításban vagyunk, milyen sorsolásban bizakodsz, szerinted mi lenne jó a folytatásra nézve?
1: Igen, kezdjük azzal, hogy a sorsolás az majd csak november végén, a 8-as döntő után lesz, de nagyon fontos lépcső az, hogy eljutottunk ahhoz, a mérföldkőhöz, hogy kiemelt legyen a magyar válogatott. Tavaly pont egy helyen csúsztunk le, és így kaptuk az Amerikai Egyesült Államokat. Azért nem mindegy, hogy azok az országok, amiket te felsoroltál, vagy Spanyolország, Németország, Ausztria, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Franciaország érkezhet, és ez nem az összes lehetőség volt, csak a legerősebb válogatottak közül néhányat megemlítettem. Tehát azért ebben a listában bőven vannak olyanok, amely ellen a magyar csapat igenis esélyesnek számíthatna, és az nyilván azt jelenteni, hogy akkor közelebb kerülhetünk a világdöntő selejtező második köréhez, ami ugye a tavalyi osztrákok elleni forduló volt, a 8-as döntő kapujába juthatna a magyar válogatott, ne szaladjunk ennyire előre. A vegyes az étlap az nagyon jó meghatározás erre, már csak azért is, mert elég sok olyan ország lesz, amivel vagy olyan régen találkoztunk, hogy az már az idegenbeli hazai felosztásban nem számít bele, vagy pedig még sosem játszottunk. Itt a szlovákok és a szerbek, amiket te is kiemeltél, az magyar vonatkozások miatt is különleges lenne. A szerbeknél nyilván ott van Novák Djokovic személye, aki azért vélhetően nem fog játszani.
0: Mint ahogy most sem játszott egyébként.
1: De adjuk meg az esélyt, mert azért mégiscsak az olimpia kapcsán láttuk, hogy mennyit jelent neki a hazája képviselete. De Györe Laci, akinek azért vannak magyar felmenői, a szlovákoknál ott van Gombos Norbert, aki már az idősebb korosztály tagja, de azért nyilván számára is különleges lenne ez a találkozó. Norvégiával hazai pályán játszanánk, itt is nyilván kérdés, hogy a legjobb játékosuk pályára lép-e. Monaco az most nyilván egy kis ország, de Vásárló vagy a párosban Nice, azért az egy kifejezetten nehéz ellenfél lenne, és a monacói tenisz nagyon sokat fejlődött az elmúlt években. De itt vannak olyan párharcok, amik elsőre jól hangzanak, de nagyon nem mindegy, hogy hazai pályán vagy idegenben. India az egyik ilyen, ahol azért erősen vakarnia kell az embernek a fejét, amíg eszébe jut egy indiai teniszező, de hogyha idegenbe kell menni, mert hogy ellenük még sosem játszottunk, és az egy sorsolásos eset lenne, hogyha őket kapnánk, azért Indiába utazni, úgy, hogy ők választanak pályát, és nyilván ott azért sok egészségügyi tényezőre is figyelni kell, hogy nehogy ételmérgezést kapjon valaki, az nem biztos, hogy a legjobb forgatókönyv lenne, hogy ezzel a hollandok is megküzdöttek idén, akik 3-2-re kikaptak Indiában. Ausztráliából átvenni Brazíliába, úgyhogy azért tartsuk fenn annak a lehetőséget, hogy a dél-amerikai ország salakot szívesen választana. Az sem lenne a legjobb dolog a kemény pályás időszak közepén, de mondjuk egy India hazai pályán, vagy egy Tajván hazai pályán, az olyan lehetőség, ami nagyon-nagyon biztató lenne.
0: És hát könnyen lehet, hogy egy nagy világsztárral is találkozunk majd, mert például a mostani selejtezőkben a braziloknál játszott João Fonseca, a dánoknál ott volt Holger Rune, akik egyébként a bolgárokat verték meg, ahol Dimitrovics pályára lépett, a szerbeket egyébként Kecsmanovics és Medvegyovics képviselte most, Kasper Rüd a norvégoknál lépett pályára, említetted Valentin Vasárót, ugye ő a monakóiaknál játszott, és az ő vezetésével győzték le a finneket. Hát meglátjuk majd november végén a sorsolás, illetve hát ugye lejátszották itt a világdöntő előtti második selejtezőt is, a címvédő olaszok mellé a spanyolok, az osztrákok, a kanadaiak, a németek, a koreaiak, a britek és a csehek jutottak be. Talán két párharcot lenne érdemes nagyon röviden megemlítenünk. Kanada, Franciaország 3-1. A világranglistán 205. helyen álló Draxl megverte a 32. Rinderknecht, és Félix Auger-Aliassime hozta a két egyéni mérkőzését, úgyhogy a kanadaiak talán némiképp meglepetésre legyőzték a franciákat, illetve a csehek is megverték 3-2-re azt az Egyesült Államokat, amelyben Leonard Tien és Ben Shelton játszották az egyéniket. Shelton mind a két egyéni összecsapását elveszítette egy a US Open döntő után.
1: Igen, a Shelton féle kétveresség szerintem a legnagyobb meglepetés erről az elmúlt hétvégéről, és a cseh teniszről nagyon sokat beszéltünk pozitív példaként az elmúlt, most már közel 2,5 évben. Ezt a sort lehetne folytatni, mert gyönyörű az, amit a

0: a cseh-teniszezők nyújtanak, és az, hogy az Egyesült Államokat le tudták győzni, nekünk elég frissek az emlékeink arról, hogy milyen egy jó Egyesült Államok ellen játszani, ami még nem is az ákeret volt ráadásul, hiszen Shelton Tatabányára például nem jött el, Prágát meglátogatta, és hát szomorúan távozhatott onnan. A cseh-tenisz nagyon szép pályán van, és az osztrákokat is említsük meg egy mondatban, akik a tavalyi után az idei évben is eljutottak a nyolcas döntőig.
1: Davis kupa után pedig nagyon röviden búcsúzóul az aktualitások. Bondár Anna Szöulban játszik ezen a héten egy 250-es kemény pályás tornán, és az első mérkőzésen a 32 között a mexikói Zarazu ellen 2-6-6-3-6-1 arányban győzött. A következő fordulóban az örmény Kárnájával lesz az ellenfele. Marozsán Fábián pedig a kínai Chengduban hatodik kiemelt a 250-es tornán, ő pedig selejtezős ellenfelet kap majd. Ezen a viadalon többek között Rubiov, Medvegyev, Halis és Faria a legnagyobb nevek. Bízunk benne, hogy a Davis kupa után Marozsán Fábián Chengduban is sikeres lesz. Ez volt már a Fonák és Tenyeres magazin műsor. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk. Szegő Tibor számít a figyelmükre a körkapcsolásban. Ezzel megyünk tovább. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja.
3: Kedves hallgatók, ezzel a hazafutás végére értünk. A mai nap szerkesztője Szilágyi Dóra volt, a hangmérnök Horváth Milán, a műsorvezető Balogh Balázs. Műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral.
2: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kézilabda. A világelithez tartozó skandinávok ellen mutathatja meg erejét a női kézilabda válogatott. Egy igazán kemény összecsapáson. A tét a döntőbe kerülés. Magyarország-Norvégia női kézilabda Eurókupa elődöntő élőben szombaton 13 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
4: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kinek hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
6: A szerkesztő Kressz Bálint, munkatársam Berelmese, Cserjés Bendegúz, Jó András, Nagy Máté és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban interjúkat hallhatnak a magyar női kézilabda válogatott tagjaival. Fontos mérkőzésre készül ifjabb Növényi Norbert, édesapját faggatjuk a Las Vegas-i összecsapás előtt. Milyen lehet az idegen légiós élete? Erről kérdezzük a kosaras Leli Krékát. A 40 éve elhunyt Asbóth Józsefre emlékezünk, valamint bemutatjuk a hét hőseit. Szeptember elején nyert világbajnoki címet első magyarként a GeoGuessr nevű tájékozódási játékban Debre Szabolcs. Szabó Bence belebeszélgetett.
7: Egyáltalán szerintem tisztázunk el, hogy mi a GeoGuessr. Szerintem ezt az elmúlt hetekben azért sokszor elmondtad már sok interjúban. Annyival elkezdeném, hogy ez egy erősen földrajzhoz köthető játék, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a te definíciódra, hogy ezt te mennyire tartod sportnak?
8: Én nem tartom, először is köszönöm a meghívást, és nem tudom, az igazság, hogy ez mindig nagyon sokan mindig azt gondolják rólam, hogy nekem erről egy nagyon erős véleményem lesz, hogy akkor most az e-sport a sportnak számít-e, vagy hogy a GeoGuessr e-sportnak számít-e, és ezek keresztül sportnak, stb. Ezekre a kérdésre nem olyan szoktam gondolkozni, én nem vagyok egy különösebben sportorientált ember szerintem, tehát én annyira sokat nem fűzök ehhez a kérdéshez, biztos vannak olyanok, akik nagyon sokat. Ugye a játék az lényegében arról szól, hogy így Google utcakép alapján meg kell mondanod, hogy hol vagy a világban, és ezt a három játékmódon keresztül valósul meg. Ugye az első az a mozgós, a második a nem mozgós, a harmadik az pedig az NMPZ, ahol egy képet kapsz, és nem is mozgathatod a képernyőt sem. És ugye az elsőben igazából információkat talál az ember, hogy megpróbálja találni a címet, nagyjából az, hogy hol van, és akkor pontosan így bejelölni, hogy melyik utcában van. A másodikban csak így a környezet alapján megpróbálja nagyjából bejelölni, hogy melyik országnak, melyik régiójában van. Szóval az NMPZ-je pedig igazából az ember örül az, hogyha egy kép alapján tudja, még kontinensen van és nevezít egyből.
7: Kezdjük onnan, hogy most nyerted meg a világbajnokságot nagyjából egy hónappal ezelőtt, és nyilatkoztál már arról, hogy neked egyébként ez egy hosszabb történet, tehát hogy te ezt már egy jó 9-10 éve játszod, ugye?
8: Igen, igen, tehát ugye eredetileg, amikor én ezt a játékot megtaláltam 2017-ben, tehát én akkor 12 éves voltam, akkoriban semmiféle profi környezet nem volt körül a játék körül, tehát hogy volt egy ilyen talán 50 ember, 100 ember összesen, aki így ezzel így olyan szinten foglalkozott, hogy így tudták egyáltalán, hogy mondjuk ilyen alapvető dolgok, hogy melyik országban milyen villanypóznák vannak, hogy ez egyáltalán érdekelt bárkit, az ilyen, nem tudom, nem is tudom, hogy 300 gyömbér volt a világon, aki így ezt így csinálta. És én 2019 körül kezdtem el így komolyan így foglalkozni vele. Igazából 2022-23 körül volt az, amikor először elkezdtek versenyek szerveződni, és aztán, amikor a GeoGuessr is ráeszmélt, hogy neki is kéne egy világbajnokságot csinálni ők ebből, mert van nézettség, és van rá érdeklődés, meg van hozzá talent is, tehát hogy ilyen tehetség megvan hozzá. És ugye az nagyon hosszú idő volt, tehát én kevesebb ideje csinálom ezt profi szinten, mint
7: amatőr szinten csináltam.
8: Igen, igen, igen.
7: Egyébként mondtad, hogy te nem feltétlen, neked nincs egy határozott véleményed arról, hogy a sportnak tekintetően a társaid, akik a világ mondjuk első 10 játékosában vannak, ők mennyire gondolkodnak szerinted ebben?
8: Én nem tudom, mert alapvetően így, ez nem tudom, más sportoknál ez így megvan-e, de ebben a játékban én nem érzem úgy, hogy nagyon sok átfedés lenne így a GeoGuessr meg más sportok között. Más e-sportok között van, tehát például én több játékosról tudok, aki mondjuk például Counter-Strike-ot játszott nagyon sokat, meg ilyenek, de hogy így sport és GeoGuessr között, én most így hirtelen így nem is tudok így mondani egy ilyen játékost, aki egy ilyen más sportában érdekelt lett volna. Szóval én így, hogyha így egy ilyen véleményt kéne róla mondanom, akkor így eléggé szeparátnak tűnik egymástól a két dolog, tehát én ezt egy ilyen, nem tudom, én egy játékként fogom fel, mint egy ilyen sportákként, de erről meg lehet mindenkinek a maga véleménye.
7: És a tendencia abban az irányban mutat, hogy ez még inkább komolyan legyen véve?
8: Szerintem ez még nem dőlt el, tehát ugye még ez egy ilyen lassan növekvő e-sport ág ez az a játék, és az még egy nyílt kérdés, hogy ebből így ilyen több év táblatában, tehát ez még 3 éve csináljuk ezt, hogy mondjuk ez egy ilyen évtizedet mondjuk ez így meg tud-e maradni egyáltalán, vagy egyszer előbb-utóbb így leszálló ágba kerül, és akkor igazából megszűnik az érdeklődés, mert mondjuk az emberek úgy érzik, hogy ugyanazt nézik évről évre, jövő évre. 3 év ez nem olyan sok idő, hogy ezt az ember meg tudja mondani. Tehát ez még, nyilván én nagyon szeretném, hogy így ennek még nagyobb nézettség legyen, és szerintem lehet is, tehát van potenciálja mindenképpen. Ez egy olyan játék, amivel nagyon könnyű bekapcsolódni nézőként, olyan embereknek is, akik nem foglalkoznak ilyesmivel soha. Tehát ezt is sok embertől hallottam, például, hogy mondjuk a nagymamájuk ezt mondjuk a játékot, ezt mondjuk így könnyebben megérti.
7: Igen,
8: mert hát egyszerűen csak annyi arról van szó, hogy ez egy megmondott jó vagy a világon. És igen, tehát hogyha szerintem jó döntéseket hoznak, akkor ebből lehet egy nagyon szélesebb körben komolyan vett nagyon nagy valami is, de meglátjuk.
7: Te mennyire tartod nagy dolognak így a személyes életedben ezt a VB címet? Nyilván most ezzel talán mondhatjuk azt, hogy országosan is népszerű vagy híres lettél?
8: Hát igen, tehát hogy ez az én életemben nyilván ez egy teljesen transformatív, egy abszolút egy hatalmas nagy dolog, tehát most ugye azt nem tudom, hogy mondjuk így tavaly ezt mennyire mondtam volna, de már akkor is úgy éreztem, hogy azért így a személyes életem mindenki úgy ismert engem, mint a GeoGuessr ember, tehát hogy ez már tavaly is megvolt, meg arra azóta, hogy ezekre járok, azóta ugye, hogyha így valakivel először találkozom, és akkor el kell neki mondanom, hogy így mivel foglalkozok az életben, akkor ez az első dolog, ami feljön. Szóval ilyen szempontból ez már definiálta az életemet, már egy pár éve, de úgy így, hogy egy ország számára ez így valamennyire ismert lettem, így eként azzal, hogy engem ennek a világbajnoksággal asszociálnak, az teljesen más. Tehát ezzel a második helyen, meg az európai első helyen tavaly azért közel sem volt annak olyan visszhangja, mint ennek. Pedig kompetitív szempontból most azt, hogy a döntőbe bejutsz, és akkor ott 3-2-re nyersz, vagy veszítesz, ez nem akkor nagy különbség. De akkor ugye a 3-2-es vereség az azt jelentett, hogy ezüstérem, azt nem lehet annyira jól eladni, de az, hogy világbajnok, azt már el lehet. És akkor ez most így bejárt mindenféle médiát, én nagyon élvezem a figyelmet, tehát nekem ez így abszolút bejön és tetszik. Hát igen, ez most...
7: A környezeted egyébként, hogyha rákérdeztetek itt családi környezet, vagy éppen ugye úgy tudom egyetemre jársz ők, ez mind hogyan csapódott le a te környezetedben?
8: Hát ők mindenképpen nagyon büszkék rám, ugye ők ugyanaz igaz, mint ugye rám, hogy nekem ez már egy régóta ment ez a dolog, és ők már hozzá voltak ahhoz szokva, hogy én GeoGuessr-re foglalkozom, és néha vannak ilyen sikereim, és akkor annak lehet örülni. Tehát ők ugyanúgy örültek, mint mondjuk így tavaly, amikor jól szerepeltem, de kifejezetten azzal kapcsolatban volt egy nagyon nagy változás, hogy ilyenkor azért így mindenki, akit így ismertél az életedben, az így megjelenik. Tehát így gratulálni, meg hogy így tehát olyan szemben volt más, nagyon sok ember volt, akivel mondjuk évek óta nem beszéltem, tehát amióta mondjuk elkezdtem a Geogászért, azóta nem beszéltünk, és akkor most már látom, hogy ott vannak, és akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor kicsit úgy érzi az ember, hogy de akkor tényleg most így minden, amit eddig csináltam, annak ez így a csúcsa. Tehát így ez ide futott össze minden. Ez még nem volt meg, ez nagyon új. De mindenképpen jó, hát így azt érzi az ember, hogy a munkájának meg volt az értelme.
7: Mivel vagy te jobb, mint a világ többi játékosa?
8: Szerintem, tehát egy mentális stabilitás így a színpadon. Tehát ez egy nagyon nagy különbség az online játék és a LAN setting között, hogy amikor fent vagy, és így egy közönség előtt tudva azt, hogy ez nagyon sokat számít.
7: Igen, ezt mondjuk el egyébként mindenképpen, hogy ugye a világbajnokságot egy olyan külső helyszínen rendezik, tehát ezt alapvetően mindenki online tudja játszani, de ezt egy olyan helyszínen rendezik, ahol berendeznek nektek egy gyakorlatilag számítógépekkel teli termet, van egy nézőközönség is, tehát ilyen szempontból ez egy különleges atmoszférát teremt, hogy abban, hogy egyébként neked szurkolnak a úgymond a nézőtérről, ahhoz is hogyan alkalmazkodsz.
8: Igen, és ezt ugye gyakorolni nem lehet. Tehát ugye otthon az ember az gönnyedhet a gép előtt akármennyit akar, és játszhat annyi játékot, amennyit akar, megtanulhat annyi dolgot, amennyit szeretne, de azt így nem tudja gyakorolni, hogy egy élő közönség előtt, ugye élesben, így mennyire tud összpontosítani, mennyire tudja így össze, így hozni azt a formát, amit egyébként ő így csak így szimplán tudás alapján tudnia kéne. És ebben nagyon nagy különbségek vannak. Tehát ezért én azt nagyon látom, és nagyon látszik, amikor mondjuk megnézi az ember mondjuk így ezt a 24 játékost, ami kint volt jelenlegi VB-n, hogy vannak olyan játékosok, akik igazából pontosan ugyanolyan jól játszanak, magamat így nagyjából ilyennek tartom, mint online, és vannak olyan játékosok, akik egyértelműen, tehát hogy sokkal többet hibáznak, sokkal, egyszerűen látszik rajtuk, hogy egyszerűen a sok figyelem, vagy az egész, nem tudom, az egész stressz, ami ezzel a szituációval jár, az nagyon megviseli őket, és hogyha az ember tényleg egyszerűen tudja hozni azt, amit otthon hoz, akkor az már önmagában nagyon sok minden elég. Tehát például van egy játékos, akit kiemelnék, ugye, aki most harmadik lett, a francia Kratzó nevű játékos, őről már régóta lehet tudni, hogy ő online, és ő is elmondaná magára, hogy online ő nincsen benne mondjuk a legjobb 10-15 játékosban a világon, viszont az ilyen élő versenyeken minden jó helyezést ír el, mert egyszerűen így nem viseli meg az, hogy őt nézik, és hogy ott neki így számít az, hogy hogyan játszik. Tehát, hogy vannak ilyenek, és ez egy nagyon, szerintem ahogy megy az idő előre, hogy így az egyre több minden, amit így meg lehet tanulni, ugye mert ugye játék lényegében olyan dolgokból áll, minél több dolgot kell memorizálni. Tehát minél több dolgot memorizál az ember, annál jól, és ahogy megy az idő előre, egyre jobban kitalálja mindenki, hogy miket érdemes memorizálni, mi az ilyen egész készlet, amit így kell tudni, és ahogy ezeket így megtanulja minden játékos, úgy egyre inkább így kihangsúlyozódik az, hogy a különbségek ugye abban fognak megnyilvánulni, hogy a mentális ereje az kinek mennyi. Szóval szerintem ez
7: nem az a fajta tudás, amit te összegyűjtesz és memóriaként próbálsz előhívni, hanem hogy stressz helyzetben hogyan hatnak ezek a dolgokra.
8: Igen, mert én azt mondanám, és ez nem volt mindig így, tehát mondjuk az első világbajnoki idén 23-ban, én azt gondolom, hogy nagyon sok játékosnak voltak még ilyen jellegű előnyei, hogy mondjuk valaki erről az országról, vagy arról az országról egyszerűen sokkal többet tudott, mint mások, és amikor volt egyben az országban mondjuk egy kör, akkor így esélyese volt egyik vagy másik játékosnak. Most már ilyeneket nem nagyon szoktam tapasztalni, tehát hogy mindenki így 3 év alatt, amióta ez már egy profi szinten működik, mindenki kicsit megtanulta azokat, amik tényleg számítanak, és a tudás készlete a játékosok nagyon hasonló egymáshoz. Szóval igen, tehát ez mondjuk így nyilván, amikor mondjuk az ember mondjuk így menőzni akar azzal, hogy mondjuk mennyit tud, akkor azt mondja, hogy mondjuk ezeket a városokat tudom ebben az országban, vagy tudom ezt a különböző fajta útjelzést így minden országban, Európában, de ezeket a legtöbb játékos tudja azért. És nem ezen szokott múlni az, hogy kinyeri meg az egészet, hanem az, hogy tényleg egy stressz helyzetben ki nem hibázik.
7: Földrajzból gondolom 5-ös voltál általános középiskolában.
8: Ha jól emlékszem, igen.
7: Ezt hogyan tudod mondjuk a mindennapokban is használni? Tehát szoktak-e, mit tudom én, barátok megkérni arra, hogy na most nézel egy képre is, és hogy akkor erről mit mondasz?
8: Igen, ez így. Ez valamennyire szokott lenni, én ezt úgy gondolom, hogy ebből több lesz, tehát én azért számítok, hogy jövőben nagyon sokat fognak engem azzal, hát nem is tudom ugratni, hogy egyszerűen, hogyha megkérdezem valakitől, hogy hol van, akkor nem mondja meg, hanem egyszerűen küld egy képet, és akkor talált kinesze. Tehát én erre fel vagyok készülve elkileg, hogy ez így ki lesz használva, de én ezt szeretem, tehát én szeretek ebben a szerepben élni, nekem ez egy ilyen abszolút egy olyan, hogy... Én erre készültem, ezért dolgoztam rengeteget, mert akkor is, amikor ennek nem volt semmi értelme, és én élem ezt a szerepet. Tehát én szeretek a Geogesszer figura lenni. Abszolút ezt így vállalom, szóval minél többet emlékeztetnek erre a erre az oldalamra, annál boldogabb vagyok igazából.
7: Menjünk egy kicsit bele a VB döntős meccsedbe, mert ott volt egy nagyon érdekes tipped is, amit talán mondhatunk ilyen vagánynak, merésznek, ugye amikor a betippelted Fehér Oroszországot úgy, hogy egyébként a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy nagyon sok olyan ország van, ami nincs benne a játékban, tehát Afrikának jelentős országai nincsenek benne, ott néhány országban, Európában például a Fehér Oroszország olyan országa nincs benne a játékban. Ugye ez is egyfajta ez a mentális játék, nem? Tehát ebben több tudtál lenni.
8: Igen, tehát az tényleg már olyan volt, hogy ugye kontextus az volt, hogy ugye öt körben áll egy játék itt az egyenes kiesési szakaszban, és ugye, hogyha az ember három kört megnyer, akkor ugye már értelemszerűen az öt körből megnyerte a többségét, szóval akkor vége a játéknak, és a Blinky megnyerte, az ellenfele megnyerte az első két kört, tehát 2-0-ra vezetett, és volt egy harmadik kör, ami ugye a második moving kör, tehát második mozgós kör, és ebben a mozgós játékmódban ő egyértelműen a világ legjobbja, tehát mindenki tudja róla, és emiatt így nagyon sok néző azt már azt várta, hogy akkor ő azt ugyanolyan simán meg fogja nyerni, mint az elsőt, és 3-0-ra lever, és ebből a szituációból én visszahoztam ezt az állást 2-2-re, úgyhogy az utolsó játékmód, az NPC, ugye ahol csak egy képet tesz, ha lehet látni, és nem mozgatott a képernyőt, ott már én vagyok a jobb a kettőnk közül, és ugye ahogy én visszahoztam egy rossz állásból a helyzetet, ugye az is így már így látszott rajta, hogy ő így nem a legjobb formában van. Szóval én akkor már azt éreztem, hogy oké, ezt meg fogom tudni nyerni, tehát hogy már itt én oldalamon van a szerencse, és ugye annak a játéknak a második körében már, de látom, hogy ott kaptunk egy ilyen kört, ahol ugye lehet Ukrajna, lehet Oroszország, lehet valami balti állam, tehát volt két ember, aki pecázott, meg rakás fű, meg fa, tehát nem volt annyira sok minden, ami alatt meg tudtam volna mondani, hogy pontosan hol van ez. És úgy voltam vele, hogy ezt ő se fogja tudni, és ha ő se tudja, meg én se tudom, akkor én betippelek a közepére. És akkor betippelem Fehér Oroszországot. Én ezt nagyon megbántam egyébként, hogy nem csináltam azt, amit eredetileg szerettem volna. Én szerettem volna egy olyat, hogy bezumolok így Minszk belvárosába, és akkor lerakom egy ilyen nagyon pontos helyre, egy olyan helyre, egyértelműen nem ott van, és úgy küldöm be ezt a tippet. Aztán utána végül így a Fehér Oroszország névre raktam a térképen, mert úgy voltam vele, hogy kicsit lehet, hogy számítottam arra, hogy Ukrajnára fog rakni, és akkor kicsit közelebb akartam menni Ukrajnához, hogy biztonságosabb legyek, de igazából mindegy volt. Tehát mindenki levette azt, hogy ez egy hát most már legendásnak nevezhető tipp volt, és következő körben pedig vége is lett a játéknak, szóval gyorsan vége lett.
7: Egy napodból mennyi időt veszesz el?
8: Manapság én nem sokat. Tehát én kifejezetten azt mondanám, hogy amikor ezt így kifejezetten hobbiból toltam, csak így időmulatásként, így ilyen, nem tudom, 19-21-ig, akkor nagyon sok időt töltöttem el vele, tehát sokat térképészkedtem, ugye a játék az ugye különböző térképekre épül fel, tehát mondjuk az ember mondjuk kiválaszt mondjuk így nagyon sok több ezer helyszínt, és akkor azokat mondjuk random bedobálja valakinek, és akkor az ilyen jellegű térképekből áll össze, hát egy nagy része, és akkor nekem volt a saját térkép, amivel nagyon sokat időt töltöttem, megpróbáltam ilyen érdekes helyeket kikeresni másoknak, meg stb. Tehát nagyon sok ilyen random ilyen elfoglaltságom volt a játék kapcsolatban, mert nagyon sok időt beleöltem, és manapság kifejezetten ezzel kapcsolatban konzervatíva vagyok, tehát amikor így azt érzem, hogy kicsit elkezdek kiégni, akkor itt otthagyom a játékot egy kicsit egy pár hétre, meg napközben se szoktam.
7: Tehát akkor
8: egy
7: ezt
8: ilyen...
7: mondjuk, hogyha te azt mondod, hogy egy-két hétig nem játszol, akkor az nem jelent jelentős visszaesést.
8: Nem. És ez most már nagyon gyakran tapasztalom egyébként, hogy amikor már az ember így többször megtanulta ugyanazt, tehát ugye mondjuk egyszer megtanultam mondjuk azt, hogy Oroszországnak mondjuk különböző részé hogy néznek ki, akkor azt még utána elfelejtem, de hogyha utána más következő évben megint begyakorlom, aztán harmadik évben megint begyakorlom így a verseny előtt, mire már negyedjére kezdünk neki, addigra már olyan sokat nem felejtek belőle. Addigra már így beégett ez a tudás valamennyire. Szóval én most már úgy érzem, hogy nagyon sok dolgot így nincs értelme gyakorolnom, mert konkrétan lerontom a saját esélyemet azzal, hogy egy nagyon jó bevált, ilyen berögzült tudást, az így felülírom valamivel, és akkor így, nem tudom, ezt sokokon látom egyébként, hogy mondjuk azt csinálták, hogy mondjuk így nagyon sokat próbáltak az utolsó pillanatban így készülni, így nagyon széles körűen, és az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudod ellenőrizni, hogy igazából mit csinálsz. Tehát nagyon sokszor történik az, hogy tényleg nagyon sokszor játszottam a Brazíliát, tudod, hogy Brazíliának nagyjából melyik része hogy néz ki, aztán amikor megtanulsz így 50 új dolgot, csak azért, mert nagyon-nagyon biztosan akarsz menni, akkor arra az 50 dolgra fogsz fókuszálni, és nem arra, ami már bevált neked korábban, hogy egyszerűen csak így nézed, hogy néz ki, és akkor az alapján megmondod, és tök jól meg tudod mondani. És akkor emiatt itt sokszor azt tapasztaltam, hogy bizonyos játékosok sokat gyakoroltak, és rosszabbak lettek, mert másra fókuszáltak utána. És ezt így el akartam kerülni, és ezért kifejezetten, amikor így nem gondoltam azt, hogy most nagyon sok értelme lenne nekem gyakorolnom, akkor egyszerűen hagytam az egészet, és tényleg itt az elmúlt 3 hónapban én olyan sokat nem gyakoroltam. Tehát, hogy ilyen nem tudom, én augusztusban játszottam igazán, és akkor is csak egy ilyen napi néhány órát. Tehát, hogy 25-ben sokkal komolyabban mentem, és 25-ben rengeteget tanultam, rengeteget készültem, és akkor meg lett az eredménye, és hiszem, hogy nem kellett ugye máshogyára is megcsinálni. Akkor már megcsináltam a munkát, és miután megcsináltam a munkát, utána már igazából egy kis gyakorlással már elég jó voltam ahhoz, hogy mondjuk idén megnyerem a világbajnokságot.
7: Egyébként a te esetedben ez mennyire ilyen személyes tapasztalatok alapján, vagy mennyire csak az internetről szedted össze, tehát hány országban jártál?
8: Hát személyes tapasztalat alapján nem olyan sok, tehát én Európán kívül például nem jártam még, viszont mindenképpen tervezek, tehát ez már így nyilván így a játékban azért előfordul az, hogy az embernek felkelti egy-egy helyszín az érdeklődését, illetve nagyon sok olyan ember van, és én nem tartoztam például ide, amikor elkezdtem játszani, de nagyon sok ember úgy kezdett el játszani a játékkal, hogy eleve nagyon olyan szellemű volt, hogy szeretné látni a világot, és akkor ebbe így belejátszott ez a játék. Tehát sok embert ismerek, például itt a környezetemben, Geogesszeren belül, aki mondjuk nagyon-nagyon szeret utazni, és nagyon sokat utazik, és ez így az életének egy nagy része. És egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen ozmózis útján ez így átivódott belém, tehát hogy most már egy kicsit úgy érzem magam, hogy most már így szeretném látni a világot, szeretnék menni helyekre, és most ugye így ennek a játéknak köszönhetően van valami pénzem is hozzá, szóval sok tervem van, sok ötletem van, meglátjuk, hogy hol jutok el, lehet, hogy azért, nem tudom, 27-ben majd fogok tudni egy C-tippet nyomni valami olyan, nem tudom, helyszín alapján, amit az következő egy évben fogok látni élőben, ezt mondjuk meglátjuk.
7: Mennyit lehet egy világbajnoki címmel szerezni, mennyi pénzt?
8: Hát nagyjából egy ilyen évente változó, de én egy ilyen
7: tehát gondolom, növekszik.
8: Igen, hát most kifejezetten az volt, hogy most így tavalyról idénre így is stagnált, mert az a baj, hogy növelni, az egy nagyon nagy kockázat, mert hogyha növeled, akkor, hogyha mondjuk így egy később van egy visszaesésed, akkor utána csökkenteni kell a pénzdíjat, és nagyon csökkenteni a pénzdíjat, az nagyon rosszul néz ki, tehát egy összes támogatót elhagy. És emiatt, hogyha mondjuk így meg is tehetné a játék, hogy emeli a pénzdíjat, arra azt próbálják inkább csinálni, hogy csak így megtartják, ahol eddig van, és hogyha később tényleg nagyon jól mennek a dolgok, akkor egy kicsit emelünk még. Én azt mondanám, hogy nettó egy ilyen 7-8 milliós nagyságrendben lehet évente keresni az, hogyha megnyeri az ember, és akkor ugye ilyen második, harmadik, negyedik helyekkel már névileg kevesebbet, tehát nagyjából az ilyen top 4-be be kell jutni, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, évi 2 milliót tudjon keresni az ember. Tehát én ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon ilyen top heavy az egész, tehát az embernek így nagyon a legjobb pár helyezést meg kell szereznie, ahhoz, hogy ezt így ilyen megélhetés szempontjából tudja nyomni, véglenesen is. És ez nekem tavaly is idén megvolt. Szóval így most így nem tudom, amikor a játék így a lehetőleg nagyobb, mert 23 még kisebbek voltak a pénzdíjak, akkor én nem nyertem sokat, most viszont, hogy viszont már nagyok, most meg viszont nyerek, szóval nekem ez így szerencsése jött ki.
7: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan tervezed a jövőt. Ugye Magyarországon, mint beszéltünk róla, azért egyre többen megismernek. Mondjuk, hogyha egy évben előre gondolkodsz, akkor mi az, amiket szeretnél csinálni? Ugye nyilván, mint beszéltünk róla, egyetemet azt gondolom, hogy folytatod, de egyébként mi az, ami esetleg változik az életedbe?
8: Szerintem olyan nagyon sok dolog olyan szempontból nem fog változni, hogy én ugye az egyetemet folytatom tovább. Szerintem nem tudom, hogy mi lesz a szakmám, miután befejezem az egyetemet, de én sejtem, hogy valószínűleg ugyanaz lesz, mint ami lett volna, ha nem lett volna Geogesszer. Hát én ugye, tehát hogy addig, ameddig annyi pénzem lesz, és én nem számítok arra, hogy ennyi pénzem lesz a közeljövőben, hogy amiből nyugdíjba tudnék menni, addigra én úgy vagyok, hogy ugyanúgy fogom folytatni az életemet, ahogy egyébként is folytatnám, mert nagyon könnyű beleesni abban, az ember elhiszi, hogy most egy nem tudom, pár évvel előrébb van, és akkor most egy kicsit lazsálhat, és akkor lehet így más dolgokkal foglalkozni, és aztán előbb-utóbb visszakerül ugyanoda, ahol lehetleg volt, csak ugye hiányzik az a pár év tapasztalat, amit az alatt megszerezhetett volna. Szóval igen, én egyszerűen ezt próbálom csak egy ilyen extraként felfogni, és nagyon nem tudom úgy kezelni a dolgot, hogy nem tudom, tehát hogy éltem az életemet úgy, ahogy eddig élném, és ennyivel több pénzem van, és ennyivel több ismertségem van, mennyire jó.
7: És akkor térjünk egy kicsit ki arra, hogy mégis ugye minden említettem, megbeszéltünk róla, sportrádióban vagyunk neked, gyerekkorodtól kezdve milyen egyéb sporthoz volt bármiféle közöd, mert ugye nyilván van egy ilyen sztereotípia, amit most, hogyha a rádió hallgatók nézik is az adott kameraképen keresztül a beszélgetésünket, akkor látják rajtad, hogy nem vagy egy kövér srác, egy vékony srác vagy, tehát hogy mondhatjuk, hogy még sportos alkat is vagy, szóval milyen sportokhoz volt neked egyáltalán közöd?
8: Tehát sporthoz sok közöm nekem nincs. Ugye, tehát kiskoromtól kezdve nekem ez egy olyan dolog volt, hogy egyszerűen jobban vonzottak az ilyen, nem tudom, kognitív irányultságú dolgok, tehát ez ilyen olyan játékok, mint a Geogesszer lényegében, ahol az ember csak így leül, és akkor az aját használja, ami egy, nem tudom, tehát hogy így nyilván jó, hogy az embernek megvan ez a balansz, és nekem ez egy kicsit egy ilyen sok ideig tartott, amíg így, nem tudom, hozzá nőttem ahhoz, hogy nekem így mozognom is kell, de hogy így egészséges maradjon az ember, minden nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. Tehát most már így éve így, hát kisebb több szorgalommal így járok kondiba is, tehát ezért próbálom így felvenni a fonalat, de ilyen nagyon nagy sportalkat soha nem leszek szerintem. Hát igen, figyelj, tehát egyébként a sztereotíp olyan szempontból igaz, hogy azért szerintem azok, akik ezzel a játékkal játszanak, azok általában nem óriás nagy focisták vagy futók. Igen, ez így van.
7: Minden esetre készültem neked néhány képpel, amelyet oda fogok neked adni. Ugye nyilván, mint ahogy beszéltünk róla a játéknak, az a lényeg, hogy egy kép alapján adott esetben, hogyha ugye nem tudsz mozogni, akkor megmondd, hogy hol van. Nos, én sportos helyszínekkel készültem neked, vagy egészen pontosan Forma 1-es pályákkal, és elsőként oda is adok neked egyet. Nos, nyilván a rádiók hallgatók kedvéért beszélek én is róla, de beszélj róla te is, és kérlek mondd, hogy mit látsz, és illetve milyen tipped van. Az elsőt egy könnyebbet adok. Van rajta felirat is, de a Forma 1-es pályákat azt mondtad, hogy ugye egyébként Google térképen meg lehet nézni, és úgy rákerestem, hogy viszonylag bejárhatóak.
8: Igen, tehát igen, a Forma 1-es pályák, ugye általában így az ilyen versenypályák, mint olyan egyébként így mindig érdekeltek, mert nekem kiskoromban, tehát 3 éves koromban mutatta nekem, emlékszem, az apukám meg a Gran Turismo-t, és én kiskoromban nagyon sok ilyen autóversenyzős játékkal játszottam, szóval ez nem idegen hozzám, csak ugye hát én személyesen nem autóversenyeztem soha, szóval ez mindig egy olyan dolog volt, amit így oké, tehát mondjuk a képernyőn mondjuk így látok, meg játszom, de hogy így nem személyes sportént üzem.
7: És akkor mit ugye, játsz a képen? Van rajta ugye egy völgy, gyakorlatilag a kamera az lefele megy, és utána a fölfele van egy jobbra vezető kanyar.
8: Vagy hát balra, attól függ, hogy az ember. Hát így először balra, aztán jobbra.
7: Így ugye, van, így van.
8: Essel a kukanyar.
7: És a színek pedig ugye a rázók alapján, tehát most a rádióhallgató kedvéért is pirosak, illetve sárgák.
8: Igen. Ez ugye az egyik leghíresebb kanyar a Forma 1-ben, ez az Órúzs, illetve a... Mi a másik neve? Mert ugye Órúzs, és akkor van a...
7: Hát most ezzel megfogsz. Órúzs szoktuk használni leggyakrabban.
8: Igen.
7: Ez ugye Belgiumban van.
8: Igen, és azt így szokták mondani, hogy akkor Órúzs, de ez egy két kanyar, és akkor mindig mondják, hogy nem ez, amit igazából tényleg látsz, az a másik. És akkor így, hogyha nagyon sznobosok lenni az ember, csak elfelejtettem már a nevét, nem, és most már nem foglalkozom.
7: Igen, ez a Spa-Francorchamps, ez a Forma 1-es helyszín, ez ugye, hogyha meg kellene mondod, akkor gondoltad, hogy hol van Belgiumon belül is.
8: Igen, nem van így a német határ közelében, itt észak-keleten, Vallóniában.
7: Így van, ugye Max Verstappennek gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez majdnem, hogy hazai versenyem. És menjünk tovább akkor, mert ezt elég könnyen kitaláltad, de ezek alapján azt hiszem, hogy a többi is könnyű lesz. Adom a következőt. Ez is egy ikonikus helyszíne a Forma 1-nek.
8: Igen.
7: Itt is mondjuk el, hogy hogyan néz ki a kanyar, ugye jobbra kell bekanyarodni, és utána van egy, tehát elég éles jobb kanyar, és utána pedig egy balra kivezető egyenes.
8: Igen, voltak idők, amikor ezeknek a kanyaroknak a nevét én még tudtam, ugye ez a Monza. Versenypálya Milán közelében Olaszországban, és ugye itt így látszik ugye a tipikus ugye piros-fehér-zöld, illetve hát zöld-fehér-piros.
7: Hát ugye Olaszországa jellemző színek.
8: Igen, és ilyen sok
7: zöld. A környezetet is nézed, azt is tegyük hozzá, hogy az is jellemzően Észak-Olaszország?
8: Hát mondjuk a fákból nem tudnám megmondani, tehát a fák ugye Európában azért itt egy hasonló éghalat, mondjuk Észak-Olaszország, így éghalatilag annyira nagyon nem különbözik így mondjuk így Franciaországtól, Magyarországtól, mondjuk a fák alapján meg tudjad mondani, hogy ez pontosan hol van. Ehhez általában ilyen nem tudom, humán infrastruktúra, meg ilyen házak kellenek, meg ilyenek, hogy bebizonyosodjon az embernek. Szóval igen, meg hát ugye segít az, hogy itt van a Monza is. Látszik az ember egész pálya, akkor az könnyű ötkázni.
7: Abszolút. Egyébként ilyeneket gondolom nem szokott bedobni a játék.
8: Nem szokott. Így néha előfordulhat nagyon ritkán, hogy mondjuk így tényleg, ahol ugye van utcakép, és igazából útnak lehet mondani, felmerülhet, de ez szerintem az ilyen világbajnokságos térképekből, ahol így van egy ilyen valamennyi kiválasztás, amik így csekkolják, hogy így mondjuk így ne kerüljön bele olyan, amit tényleg nem lehetne mondani, vagy teljesen egy ilyen véletlen került be, abból szerintem kiszednék az ilyen versenypályákat, mert nem van nem standard, és nagyon sokat lehet nyerni az, hogyha az ember csak ismeri a sportot.
7: Hát akkor menjünk tovább, és akkor az utolsót odaadom, de hát valószínűleg ezek alapján ezt is könnyen ki fogod találni. Itt is ugye van egy...
8: Óriáskerék.
7: Így van, az óriáskerék sokat segít, ugye az, aki a Forma 1-et ismeri, az nagyjából már ugye hallgatóként is gondolhatja, hogy ez melyik pálya. Itt is van egy éles jobb kanyarunk, majd egy befele vezető bal kanyar, és hogyha tovább megyünk, ami már nem látszik azon a fotón, amit mutatok, akkor ott pedig egy jobb kanyar van, és a cél egyenes.
8: Igen, ugye ez a Suzukának a legvége Japánban.
7: Mi a jellemző ezzel kapcsolatban? Vagy itt van ilyen nagyon jellemző japán dolog ezen a képen?
8: Konkrétan japán dolog, én egyébként szerintem nem látok ilyet. Ugye ezek a versenypályák, ezek olyanok, hogy általában az eddig sajátos helyszínek, tehát hogy azért eléggé minden teljesen ki van alakítva, és így nem látsz sokat mondjuk ilyet tényleges földrajzából a helynek. Szóval előny az, hogyha az ember így valamennyire azért ismeri, hogy melyik pálya hogy néz ki. Én mondom, én ezeket sokat láttam, tehát én gyerekkoromban nagyon sokat játszottam mindenféle autóversenyzős játékokkal, szóval láttam ezt ezerszer. De igen, ez mondjuk így néha belegondolok ebben, mondjuk érdekes, hogy amennyit játszok a GeoGuessr-re manapság, mert ugye így megéri nekem, és ezzel sokat foglalkozni, ez nekem így lényegében a munkám. Hogy sok dologgal, amivel mondjuk régen foglalkoztam, vagy régen játszottam, azzal manapság nem foglalkozok, és akkor így eltünedeznek így a memóriámból bizonyos dolgok így vele kapcsolatban.
7: Akkor hozhattam volna egy olyan versenypályát, amit most került be a versenynaptárba, gyakorlatilag a madridi ringet, mi?
8: Igen. Vagy nagyon volt. Hát most jártam Madridban egyébként pár napja, szóval ez lehet,
7: hogy
8: pont tudtam volna, de igen, azokat kevésbé ismerem általában.
6: Debre Szabolcsal Szabó Bence beszélgetett.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
9: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
10: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Elődöntős az ökölvívó Hámori Luca az Európa-bajnokságon. Lejjebb vitte az inflációs célt a jegybank. Többnyire napos, kora őszi idő lesz holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
12: Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK és Marin Jurina. A bosnyák támadó 2,5 idényt töltött a fővárosi csapatnál, 79 mérkőzésen 21 gólt lőtt. Sérülés miatt 2-3 hónapig nem léphet pályára a Federico Valverde a Real Madrid középpályása. Az uruguayi labdarúgó az Atletico elleni bajnokin a bokájára kapott egy rúgást, ettől függetlenül végigjátszotta a találkozót. A legjobb négy közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a szófiai Európa-bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak. A 48 kg-os Szelecki Lilla kiesett a negyed döntőben. Bondár Anna hátrányból fordítva három játszmában legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szóli kemény pályás tenisztorna első fordulójában. A legjobb 16 között az örmény Alina Csarajeva lesz az ellenfele.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: A Magyar Nemzeti Bank 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját a jelenlegi 3%-ról, jelentette be a jegybank elnök. Marga Mihály szerint a 2028. január 1-től érvényes célszám tükrözi az ország gazdasági fejlettségét, valamint a Maastrichti kritériumoknak való megfelelés is nagyobb valószínűséggel teljesíthető. Hozzátette, az alacsonyabb inflációs cél támogatja a vásárló erő megőrzését és növeli a megtakarítások reál értékét. Jelentősen növelte ugyanakkor a jegybank a jövő évre szóló inflációs előrejelzést. Idén változatlanul 1,8%-os pénzromlással számolnak. 2027-re viszont 3,1%-ra nőtt az inflációs prognózis, a júniusban közölt 2,3% helyett. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sezták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali veszteség elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak, a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt folyik nyomozás az NKA ügyben. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL petrokémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget. Több mint 2000 programot kínál idén a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton országszerte csaknem 200 intézmény, egyetem és kutatóintézet várja a látogatókat. Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár a rendezvény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a társadalmat fel kell készíteni arra, hogy innovátor kutató legyen, és ehhez elsőként az oktatásba kell fektetni.
2: Közlekedés.
12: Az M35-ös autópálya mindkét oldalán baleset történt a 33-as kilométernél, a Debrecen-Józsa csomópont közelében. A Berettyó-Újfalú felé vezető oldalon a két forgalmi sávot lezárták, de a Lelló sávon lépésben halad a forgalom.
2: Időjárás.
12: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten-keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Jó estét kívánok, Szegő Tibor vagyok. Az Eurókupa hétvégi négyes döntőjére készül a magyar női kézilabda válogatott. A nemzeti csapat összetartásán az első labdás edzés előtt készült Berelmese interjú összeállítása.
2: Galavin Vlagyimir szövetségi kapitány már egy napja együtt van a válogatott. Ilyenkor, amikor 5 hónap után találkozik a csapat, akkor az első nap rámegy arra, hogy egy picit így egymásra hangolódjanak?
3: Azt mondjuk igen, de nekünk nem. De tényleg... Az olyan, mintha nem történt volna ezt a 5 hónap, vagy olyan, mintha nem volt. Mindig fogadjuk őket, mikor érkeznek, meg hogyan. De tényleg nagyon kíváncsiak, nagyon jó hangulatban. A vacsora szenzációs, mindenki beszél, pletykák, híreket, minden. Már nem érzékelünk ezt, hogy most olyan nehézséget okoz, hogy most más közösségben vagy. Mondom, nekünk ebből a szempontból egyszerű.
2: Van olyan pletyka vagy hír, ami publikus és esetleg befolyásolhatja itt a felkészülést, vagy a hétvégi négyes tornát?
3: Nem tudok róla olyanra. A sérülések voltak, de ez nem pletyka, ez már mindenki tudja. Volt egy kis hőemelkedés, de így igazából nincsen olyan, amit a adott pillanatban befolyásolna a felkészülés. Mindenki egészséges. Ma reggel megmértünk őket, majd elemzünk, hogy ki milyen alapotban van, de azt, amit láttam, most hiába nem láttam így még számokat, mondjuk már elemezve, de szerintem jó vagyunk a fizikálisan, meg mentálisan is.
2: És hát gondolom taktikailag most nagyon fontos a norvégokra felkészülni. Mennyire nehéz, majd mindjárt beszélünk a norvégokról is, az, hogy azt viszont jelen pillanatban nem tudjuk, hogy majd a második meccset ki ellen játsszuk. Akkor ilyenkor készülünk a norvégokra, és aztán utána majd magunkra koncentrálunk, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
3: Az első, amit kell, az saját magukkal kell foglalkozni, és hiába most itt beszéltünk 5 hónapról, a hangulat, azok dolgok nem változnak, de ez a finom a páros kapcsolatok, ezek dolgok, az biztos, hogy be kell gyakorolni, sok időnk nincs, és a mai edzésen is a majd videózással elemeztünk, hát beszéltünk meg mindig a védekezési elveket, támadásokat, mi miért csinálunk, és azt mondom, hogy így, hogy válogatottnál sok idő nincsen, hogy folyamatosan gyakoroljunk, hanem próbálunk egy szisztematikusan felépíteni egy olyan rendszer, ami majdnem minden ellenféllel szembe jó lehet, és ott azt mondod, hogy ma a norvégokra persze, hogy levideózunk, de erre gerincre rakunk meg lábakat, meg a kezeket. Az nagyon olyan apró dolgokat, hogy a mi rendszerünk működjön adott ellenféllel szembe, és utána majd jön a következő, vagy a román, vagy dán, akkor ott ugyanolyan oszlop, ami gerincnek mondjuk nevezem, az megmarad, és akkor lehet, hogy ott hosszabb lábai, vagy hosszabb kezei kellenek a következő ellenfélre, ezért a válogatottban nincsen egy hét, hogy itt lejátszottam egy meccset, és akkor egy hetet gyakorlom egy adott ellenfélre. Itt meg még pluszba az jön, hogy nincs egy nap pihenő se, ha nem játszol szombat, vasárnap, nincs. Ezért nem csak mi így csinálunk, hanem az egész világ, meg pláne a norvégok azt már 20-valahány éve csinálnak, hogy megcsináltak egy oszlopot, és az működik, és utána biztos, hogy ők finom dolgai javítják adott ellenféllel szembe.
2: De hogyha van egy taktika, ami mondjuk minden ellenfél ellen működhet, akkor ez igaz a norvégokra is, mert azért a norvégokat már évek óta azt mondjuk, hogy egy picit a felső polcra tesszük. Ilyenkor lehet, hogy mentálisan is egy picit máshogy kell készülni, mert hogy jaj, a norvégok.
3: Játszottunk mi norvégokkal már, de nem is csak a norvégokkal, hanem aki előttünk vannak idéző a rangsor listán. A többségben a rendezett védelemmel szemben egy X-et játszunk. A norvégok, ha megnézünk, de nem csak a minket, azzal veri meg az ellenfélt a könnyű gólokkal. ha 5 gólnal többet lő, mint ellenfél, akkor 5 gólval fog nyerni. És ők abban jók, hogy azonnal kihasználnak a mi hibáinkat, vagy ellenfél hibái, mondjuk a norvég. És így, hogy ez is ugyanolyan, az a szakmai, az meg kell tanulni, ez nem egyszerű, de ő ezt nagyon jól csinálja. És mondom, az mi játszottunk velük utolsó meccs a VB előtt, ott volt 5 perces olyan szakasz, ami a idéző lehet mondani, hogy a gödörbe léptünk, de ott hibáztunk, ők gyorsan kihasználtak a hibáink, fél idő még volt -1, és X-re támadtunk, utolsó 15 perc nem tudtunk befejezni, 5 percet kihasználta, 5 gólt rakta az különbséget, és ők olyan mentálisan erősen, hogy ezt a 5 gólos előny ugyanúgy megtartottak a végig, és oké, ők norvég, de ha megnézünk a Európa-bajnokságot, a bronzérmes, ott minden mérkőzésen voltak olyan 5 percek nálunk is, amikor kihasználtuk az ellenfél hibáinkat, és akkor az a román, ami nehéz mérkőzéseket, és akkor plusz 5, és akkor a végig megtartottunk. Norvég az nehéz megcsinálni, de azt igazából mutatja a csapatnak az erősségét, hogy aki intéző a gyenge ranglistán, ezért nagyon sok jó csapat van, hogy mennyire tudjuk a célosak lenni mentálisan erősen, hogy mindegy, hogy történik a mérkőzés folyamata, de várunk ezt a 5 percet, amikor kihasználjunk az ellenfél hibáját, és nálunk nagyon sok olyan volt, és örülök is neki. Tanultunk a norvégoktól, de most velük fogunk találkozni, ami tényleg nem egyszerű, és csak ennyit, hogy a végén dőljön a mérkőzés sorsa, mindegy, hogy milyen lesz, az a csapat, hogy előre lépjen, az fontos lenne.
2: Ez fontos, hogy amikor értékeljük majd utólag ezt a 4-es tornát, akkor mikor nevezhető sikeresnek? Csak az eredményt kell értékelnünk, vagy mindent, amit láttunk ezen a 2 mérkőzésen majd?
3: Azt tudom, hogy mindenki csak eredmény fog érdekelni. Ami szakmai
2: mindenkit?
3: Hát nem, aki néz a meccset, igazából az most olyan világot, vagy győzzel veszítesz, de mi, mint a szakmai stáb, azt az egészet másképpen értekeljünk, és ugyanúgy meghatározunk persze, hogy célok. Nem szeretnék, hogy most, és itt egy rájött is erről beszéltünk, hogy ott a norvégok jó, kikapunk is ennyi. Nem így megyünk a pályára, azért a papírforma néha borul, lehet, hogy 100-1, de ki tudja, lehet, hogy ez a szombat, ez pont az 1 lesz. Így megyünk neki, tisztá vagyok, hogy nem egyszerű, de szerintem másképpen nem lehet ezt csinálni, és ott majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ez lehet még -10 is, de azt mondom, hogy most nincsen az a -10 két csapat között. Van olyan meccs, amikor semmit nem sikerült, stb., de mondom, nekem a legfontosabb, és így, hogy stábbal is beszéltünk, még előre nézve a Európa-bajnokságra, azt a meccset így kell lejátszani, hogy 60. perc, 59., még senki nem tudja, mi lesz a vége. Akkor biztos, hogy nézőszám is magas lesz, hogy mi lesz a vége, meg az a kézilabdának is jó, és akkor abból biztos, hogy sokat profitálni fogunk, tök bármennyire lesz majd a vége, de nehéz 59 perc vár ránk.
2: Tóbizi Petra, kell ilyenkor bármi átkapcsolás, amikor klubból jössz a válogatottba?
4: Persze, szerintem ez mindenkire vonatkozik, hogy nagyon más ritmusból jövünk, van, aki vasárnap játszott, van, aki szombaton, van, aki csütörtökön utoljára, szóval ez is ilyenkor egy más szint, úgymond, hogy kit, hogyan kell terhelni, kit, hogyan lehet bevetni, meg természetesen más emberek vesznek körül, újra össze kell szoknunk, rég találkoztunk, egy olyan 5 hónapja talán, amikor utoljára összetartás volt, és együtt edzettünk, szóval ilyenkor mindig egy kicsit speciális ez az első hét, meg az első pár nap, de úgy gondolom, hogy hamar felszoktuk venni a ritmust, és át tudunk állni így egyről a kettőre.
2: Ilyenkor egyébként befolyásolja az a játékosokat, hogy a válogatott beérkezés előtt milyen eredményt értek el?
4: Szoktuk is egymást heccelni, hogyha mondjuk olyan eredmények születtek, akkor ezzel szoktunk viccelődni, de nem hiszem. Itt most már ez olyan, mint egy új csapat lenne, hogy mi úgy jöjjünk ide egymáshoz, mint hogyha hazajönnénk, és ilyenkor jó egymást látni, jó együtt beszélgetni, és ilyenkor kicsit szerintem mindenki úgy megújul, meg úgy felfrissül így a monoton hétköznapok mellett.
2: Ugye bármilyen mérkőzésre készültek, nyilván mindig a saját játékotok a legfontosabb. Ilyenkor mennyi idő kell mondjuk az átismétlésekre? Mikor lehet valami újat belevinni? Tehát ez egy hét, az nálatok ilyenkor hogy néz ki?
4: Hát nem sok újat lehet jelenleg ilyenkor behozni, hiszen ahogy említettem, már rég találkoztunk, át kell állni. Van, aki például teljesen más pozíciójába védekezik itt, mint a klubjában, vagy másra szeretnék használni itt, mint mondjuk otthon, és ez azért nagy átállásokat jelent ilyenkor, de szoktunk próbálni behozni új elemeket is, így az első héten szerintem majd, hogyha októberben találkozunk, akkor már több új elemet lehet mondjuk beépíteni, és Boba mindig mondja nekünk, hogy nagyon kevés az idő, hogy ezt is szeretné gyakorolni, azt is, de hogy nem nincs rá ideje egyszerűen, és ilyenkor főleg nekünk kell összeszedetteknek meg fókuszáltaknak lennünk, hogy tényleg tudjuk gördülékenyen végezni a munkát, és ne hátráltassuk még ezzel is a szövetségi kapitányunkat, hogy esetleg amit már tudunk, meg tudnunk kéne, azt még ezerszer átismételjük. Szóval ilyenkor ez rajtunk is múlik, hogy mennyire felkészültenek közünk mondjuk a válogatottban.
2: Felkészülni jelen pillanatban csak a norvégokra lehet, hiszen nem tudjuk, hogy utána a dánokkal vagy a románokkal játszotok. A szövetségi kapitány Golovin Vladimir azt nyilatkozta, hogy minél többet kell játszani a norvégokkal ahhoz, hogy egyre jobban megközelíthessük őket. Ezzel egyetértesz?
4: Természetesen minél több jó meccsünk van, minél többet szokjuk ezt a ritmust, amit ők képviselnek, meg ezt az erőt. Azt gondolom, mi is annál többek leszünk ezáltal. Elég sokat játszottunk velük az utóbbi időben, és bízom benne, hogy ez tényleg a javunkat szolgálja, és ragad ránk az ő erősségeikből.
2: Jó játszani a norvégokkal?
4: Hát kellemetlen ellenfél, a világ legjobbjairól beszélünk, és nyilván nagyon nehéz, a legnehezebb, akik ellen úgy pályára lehet lépni, de ennek megvan a szép oldala is, hiszen ahogy említettem, hogy rengeteg mindent lehet leszűrni, meg tanulni belőle, meg látjuk, hogy azokat a hibákat, amiket ellenük elkövettünk, mondjuk az utóbbi pár mérkőzésen, abból egyre kevesebbet kövessünk el most, és ezekben lehet fejlődni mondjuk.
2: És ez nem kétélű fegyver egy picit egy ilyen jó csapattal játszani, hiszen azért benne van a vereség is, az sosem jó, tehát ilyen szempontból akkor nem biztos, hogy olyan jó, hogy sokat játszottok a norvégokkal.
4: Persze, helyes sportolóként megtanultuk már, hogy vannak kudarcok és sikerek egyaránt a sportunkban, és hát ezt tudni kell kezelni, nyilván nem mindegy, hogy mi, hogy kelünk fel, ők, hogy kelnek fel, de meg fogjuk tenni a tőlünk telhetőt, és akkor felemelt fejjel jöhetünk le a pályára.
2: Szemerei Zsófi, pont azt beszélgettük itt a Vízi Petrával, hogy mennyire befolyásolja a játékosokat, amikor a válogatottban sikerrel vagy kudarccal érkeznek, tehát hogy az előző mérkőzés az hogy végződött, téged ez befolyásol bármiben is?
5: Természetesen azért.

0: Arról van témázás szerintem, hogy most éppen, hogy kivel mi történt a nyáron, illetve hogy érzi magát az új csapatában, azért többen is változtatta a klubot, illetve sok az új külföldi csapattárs, úgyhogy ilyenkor tényleg így átbeszélünk mindent, meg tényleg, hogy kivel mi történt az elmúlt hónapokban, azért 5 hónap szünet volt így egymás nélkül.
1: És az 5 hónap szünet után indokolt mondjuk egy pici csapatépítés?
0: Természetesen szerintem egy csapatépítésnek mindig helye van az ilyen edzőtáborokban, főleg azért is, mert mi is azért alakulunk folyamatosan, mindig vannak új játékosok, azért már vannak olyan játékosok, akik már nem először vannak itt velünk, de még mindig azért nekik a beépítésük, illetve tényleg az, hogy a kapcsolatok minél jobban meglegyenek, hogy a pályán is már tényleg kívülről tudjuk, hogy a másik mit szeretne, úgyhogy szerintem ezek mindig kellenek.
1: A kapusokról azt mondják, hogy ők azért egy külön csapatot alkotnak csapaton belül. Böde Bíró Blanka visszatért. Egy picit más most, mint mondjuk az előző válogatott összetartás ebből a szempontból, vagy tulajdonképpen neked mindegy, hogy milyen társak vannak? Mindegy, hogy milyen társak vannak melletted?
0: Szerintem nem, és örülök a Blaninak, mert azért még kiskorunk óta ismerjük egymást, minden korosztályos válogatottat együtt vittünk végig, úgyhogy azért tényleg eléggé kívülről fújjuk a másikat. Úgyhogy nagyon örülök, hogy vissza tudott csatlakozni, és hogy ilyen jó formában is van azért szülés után. Szerintem a mi kis hármas csapatunk, illetve a Petit is, hogyha ide veszük, egy nagyon jó kis csapatot alkot, és nagyon bízok bennük.
1: Peti Tatai Péter a kapusedző. És mennyire ismeritek a norvégokat? Azért az utóbbi időben sokat játszottatok velük, de azért a norvég csapat az, amely mindig tud meglepetést okozni, de ezt inkább kérdezem, hogy az ő erejük azért nem a meglepetésben rejlik, hanem abban, hogy amit tudnak, azt nagyon jól tudják, de azért meglepetést is okozhatnak akár?
0: Szerintem nekik nem a meglepetés az erősségük, hanem olyan kvalitású játékosaik vannak, és olyan űrkézi labdát tudnak játszani, amire nagyon nehéz felkészülni. Nem az van, mint több csapatnál, hogy van egy-egy meghatározó játékos, hanem tényleg nekik olyan két soruk van, akikre tényleg egytől egyig ugyanúgy kell készülni, szóval tényleg csapatilag nagyon jók, nem csak egyénileg, úgyhogy egy nagyon kemény mérkőzést várok a szombati nap, viszont én bízok a csapatban, és remélem, hogy fogjuk tudni folytatni azt a menetelést, amit elkezdtünk együtt.
1: És ti mennyire ismeritek már a norvég lövőket? Ilyenkor újra kell videózni őket, vagy azért már olyan régóta álltok szembe velük, hogy tulajdonképpen csak, nem tudom, egy-egy rezdülést, egy mozdulatot kell figyelni, hogy hova is lehetik majd a labdát?
0: Szerintem ezen a szinten, hogyha bármilyen kapust megkérdezel, akkor már minden játékosnak el tudnám mondani a kedvenc lövéseit, de természetesen egy mérkőzés szituációban a védekezéstől is nagyon sok minden függ, úgyhogy tényleg nagyon sok összetevős ez a dolog, de a nagyját tudjuk, de mindig átismételjük.
1: A dánokkal vagy a románokkal játszanád majd a második mérkőzés, nyilván az is számít, hogy ők nyernek-e vagy nem az első meccsen, tehát hogy döntőt vagy harmadik helyért játszotok, de hogyha mondjuk előrenézel és az Európa-bajnokságra való felkészülést veszed alapul, akkor a dánok vagy a románok lennének jobbak abból a szempontból, hogy felkészüljetek minél jobban az Európa-bajnokságra?
0: Talán a románokat mondanám abból a szempontból, hogy az Európa-bajnokságon is Romániába fogunk játszani. Reméljük, ott is találkozni fogunk ugye a csoportmérkőzések után a románokkal. Szerintem egy nagyon jó erőfelmérő tud lenni, illetve nagyon jó lesz belekóstolni abba, hogy Romániába a románok hogy fognak ellenünk szurkolni, mert azért sok lány szerintem itt még ezt nem érezte. Úgyhogy azért szerintem ebből a szempontból talán az egy jobb felkészítő lesz nekünk az Európa-bajnokságra nézve. Viszont én nagyon remélem, hogy a dánokkal is lesz lehetőségünk találkozni, mert szerintem a tavalyi VB mérkőzés után, illetve az Eurókupás mérkőzések után van mit törlesztenünk nekik.
1: Mert hogy már az Európa-bajnokságra néztek előre, tehát ez az Eurókupa 4-es döntő, ez már főleg az EB-ről szól?
0: Természetesen tekintgetünk már előre, de mindig mérkőzésre haladunk, és úgy is készülünk. Szerintem nem szabad, hogy úgymond a fókuszt elvigye az Európa-bajnokság. Tényleg mindig próbálunk a következő mérkőzésre fókuszálni. Most nekünk az első mérkőzés a norvégok ellen lesz, úgyhogy arra fogunk felkészülni, és remélem tényleg, hogy most már a fiatalabb játékosok, akik most már több mint egy éve velünk vannak, most már még jobban fogják tudni bizonyítani a mérkőzéseken is, hogy igenis itt a helyük, és nem csak a klubban tudják azt a teljesítményt, amit nyújtanak hétről hétre.
1: Kovács Anett, nagyon mosolygós is itt mindenki, te kevésbé van.

0: ennek valami oka?
1: Nem, én itt minden, mert én nagyon jó kedvem van, itt mosolygok a lányokkal, szóval nekem nincsen semmi bajom, úgyhogy én jól érzem magam itt a lányokkal. Nagyon vártam már a találkozást, hiszen azért 5 hónap szünetünk volt, és most azért élményekkel, teli élményekkel gazdagodtunk, szóval most azért vannak új élményeink.
0: Akkor csak rossz pillanatban tekintettem rád, és azért mondtam, hogy nem mosolyogsz. Ugye most azért nagyon sok szempontból fontos lesz ez a két mérkőzés, ami előttetek áll. Szemerei Zsófi azt mondta, hogy az is fontos lehet, hogy Romániában a románok ellen játszani, ez még nem biztos, mert játszottak a dánokkal vagy a románokkal, de ebből a szempontból is lehet ez egy jó felkészülés az Európa-bajnokságra, hiszen azt is Romániában rendezik majd.
1: Mindenféleképpen azért egy komoly csapattal fogunk találkozni, és az, hogy tényleg megalapozza ezt az EB-t, és a Norvég azért az egy nagyon komoly csapat. Mi arra törekszünk, hogy tényleg a csapat, amit megbeszéltünk az edzéseken, vagy a videókon, azt meg tudjuk valósítani.
0: A norvégok nagyon erős ellenfél, ez mindenképpen elmondható róluk. Az, hogy ez mennyiben segíti a felkészüléseteket, az kérdés. Szerinted miért jó egy felkészülési mérkőzésen? Nyilván az Eurókupa elődöntőt nem nevezném annak, de azért mégis csak az Európa-bajnokságra való felkészülés a lényeg. Tehát a norvégokkal miért jó játszani ebből a szempontból?
1: Én úgy gondolom, hogy sokkal, tehát hogy nagyon gyorsak, és tényleg ők arra törekednek, milyen gyorsabban tudjanak támadásban könnyű helyzeteket lőni, és nekünk ezt fel kell vennünk, ezt a tempót, és azért is jó velük játszani, meg például a védekezésben sokkal robosztusabbak, és tényleg ezt nekünk meg kell törnünk, ezt a falat, és mindenféleképpen ez gyakorlásként ez egy nagyon jó mérkőzés lehet.
0: Egy gyors csapattal játszani azt jelenti, hogy akkor ti is felgyorsultok? Ez egyértelmű?
1: Ez így van, ez mindenféleképpen így van, és azt gondolom, hogy tényleg, hogyha mi is a legjobbat tudjuk nyújtani, és tudjuk fel tudjuk menni a tempójukat, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzést tudunk velük játszani.
0: Mindettől függetlenül azért az elsődleges szempont, hogy a saját játékotokat gyakoroljátok és megmutassátok?
1: Ez így van, tényleg csak magunkra kell fókuszálni. Tudjuk nagyon jól, hogy a norvég csapat az egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de tényleg csak magunkra kell fókuszálni, és a legjobbat kell nyújtanunk.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Élete egyik legfontosabb mérkőzésére készül ifjabb Növényi Norbert. A magyar ketresz harcos szerda hajnalban Las Vegasban lép ketreszbe, és egy meggyőző teljesítménnyel akár UFC szerződést is kiharcolhat magának, ez egy nagyon komoly lépcsőfok lenne. A mérlegelés tegnap már rendben lezajlott, így most már tényleg csak a mérkőzés van hátra. Norbi édesapja, az olimpiai bajnok Növényi Norbert ezúttal nem utazott ki Las Vegasba, hanem Magyarországról követi fia nagynapját. Hogy miért maradt itthon, hogyan élte meg a tegnapi mérlegelést, mit gondol Norbi ellenfeléről, és mit vár a szerda hajnali mérkőzéstől, arról kérdezte Jó Andrást.
2: Norbi most Las Vegasban készül élete egyik legfontosabb mérkőzésére, te pedig itthonról követed az eseményeket. Hogyan alakult úgy, hogy most nem utaztál ki vele, hanem itthonról szurkolsz neki?
3: Nem, ez teljesen normális, mert nem akarom megzavarni. A megszokott környezetébe készült végig egyébként a londoni fighternél. Előtt egy három nap, hogy a súlyát meg az időtolódást, ugye az egész 7-8-as repülést is kompenzálni tudja, hogy ne legyen probléma a súlyfogyásánál. De nagyon jó, nagyon jó sikerült a fogyás, reggel is a méregelés előtt, meg között a mérlegelés után is hívott, beszéltem volna, úgyhogy beszéltem vele, úgyhogy hát bízunk benne, hogy minden rendben lesz, azt majd meglátjuk. Hát tudod, ez nem így működik, sikeresnek, mert senki nem szeretik, győztessé a gondolataink, a kigondolt utunk és az ott levő kitartás, töretlen hit, az alázat és a tömérdek elvégzett munka az ami amiatt. És hogyha az emberben megfelelő hit van saját magával szemben, és azt a tudatalattiba be tudja rakni, már pedig ez egy nélkül összetetten tulajdonság, akkor biztos, hogy sikeres és normális lesz az egész dolog. És én bízom benne, mert a Norbi az nagyon-nagyon sokat edzett, nagyon sokat készült, nagyon jó helyen is van ott a London Street Fighternél. Már a világ legjobbjai közül is egy jó párral edzésen tudott készülni és dolgozni, úgyhogy tudja, hogy ő mire képes. Bízom benne, hogy a sok munka meghozza gyümölcsét, és végül is sikeres lesz. Aztán, hogy a UFC-be meg lesz-e kötve, mert nem tudom, mert ott is egy csomó változása, mint ahogy volt ugye annak ide a Bellatornál, ő volt akkor 18 éves, amikor szerződést kötöttek, ő volt a legfiatalabb profi a Bellator történetében, aztán nagyon kevés munkája volt, mármint, hogy kevés meccset adtak neki, aztán ment a Hexagonba, ott a Hexagonok meg a magyarokkal volt valami, tehát ott külön mentek, és most hát van ez a Danny White Series, hát majd meglátj Contest Series, meglátjuk, bízom benne a sikerét, mert azért lényeges a dolog, mert ugye a Michael Vernon Page-ben most nem kötöttek szerződést, pedig végig nyert eddig a UFC-be. Ő a klubtársa egyébként a Norvinak és nagyon jó barátok is, és azért nem tudom, hát én bizakodom benne, neki nagyon nagy célja, már hosszú-hosszú évek óta, mondhatnám gyerekkora óta, mert 13-ban, amikor volt 13 éves, én meg 56, akkor mind a ketten egy harcművészeti világbajnokságon nyertünk világversenyt a Pankrációba, ami olyasmi, mint az MMA, csak én amatőr fiatal, roknak a DD felszereléssel, és onnantól kezdve már végig azt akart, hogy a UFC-be világbajnok övet nyerjen, és hát remélem, hogy ez a mindennap, hogy ebbe kell fekszik, és sok minden lemondást végigvitt ebben az életében, főleg a magánéletében. Én azt gondolom, hogy eddig, amit mindent elkövetett, ő sikeres lesz. Én nagyon bízom benne. A mentális hozzáállása, a fizikai munkát, amit elvégez, mind azt bizonyítja, hogy ő kivételesen alázattal tudott lenni abba, amit szeret.
2: Elhangzott egy érdekes dolog. Zavaró a jelenléted?
3: Hát nem tudom, én azt mondom, hogy nem tudom, hogy zavaró-e neki. Mert tudod, a lényeg az, hogy amikor ott van megjelentik, hogy az apjai is, meg ízése, nem tudom, hogy az mennyire zavar, és én meg ezt nem akarok ilyet. Mert annak ideje a lányom, ő kickboxos volt, ő világkupát nyert, neki sok volt, ami körülöttem volt. Pedig egy abszolút tehetséges kickboxos volt, ő is a világkupát nyert, mint említettem. Én nem akarom megzavarni, hogy vele fog. Biztos, hogy örülne is neki, meg nem tudom, én lehet, hogy én látom, vagy én gondolom rosszul, de jobb ez így is mindig beszélgetünk, mindent megbeszélünk, átbeszélünk. Úgyhogy, és majd fogom nézni, élőben fogják adni, úgyhogy, tehát nem közvetlenül ott, de a tévében fogom tudni nézni munkáját.
2: Azt hiszem, több mint egy éve beszéltünk a Sport reggelben itt a Nemzeti Sport Rádión. Mi történt azóta Norbival? Ugye akkor azt mondta, arról beszéltetek, hogy a UFC még messze van, most pedig hát itt van, itt áll a kapujában.
3: Igen, az azért mondta azt, mert volt ez a meccse, amin ő kikapott, de nem kapott ki végül is, mert ha bárki megnézi, akkor a legrosszabb esetben is döntetleneket van, mert ha van még 20 másodperc, szerintem akkor az embert elviszi a menti onnan, mert a harmadik mellett bajra fél, de nem ez a lényeg, hanem az edzője is mondta, hogy amikor így tud hibázni, meg nem tud odafigyelni, mert ő nagyot akart ütni, hogy látványos legyen, hogy a UFC-n, mert a UFC-ben az kell, hogy minél látványosabb legyen a munka, hogy minél többen nézik, mert az vonzza be a szponzorokat, meg az vonzza be az nézőket. És akkor ő is mondta, hogy hát igen, ő későn kapcsolt, rosszul gondolkodott, nem úgy volt ott pszichésen, ahogy kellett volna, és azért még távol van még a UFC, úgyhogy de most már eljött az idő, úgy néz ki.
2: Mit szóltál ahhoz, amit láttál a mérlegelésnél és a face-offon? Apaként ilyenkor inkább a fiat tekintetét, testbeszédét figyeled, vagy már szakmai szemmel nézed a történteket?
3: Hát mind a kettő szerintem. Én azt, ahogy beszéltem is vele, ő teljesen toppon van, hogy ennek is megvan a pszichológiája minden sportágnak, egy a küzdősportnak is. Az ellenfél is látom egy kicsit az ellenfél, mint hogyha ilyen bezárkózott lett volna a dologba. De figyelj, úgyis ott dől el, tudod? Hogy fogja látni a dolgokat, mert hogy észleli rendesen, megfelelő távolságot tart-e, amikor támad az ellenfél. De már tudjuk, mert azért előre készült, hogy ez hosszabb srác, neki nehezebben tud, nem olyan gyorsan tud lemenni lábra, távolóbra kell, mert hosszabb az ember. Tehát megvannak ennek már az eleve felkészített mentális felkészülés. Tehát nem csak ott kell egy taktikát, hanem azért van ilyenkor a profiba, azért előtte 3-4 hónapja bejelentik, hogy lesz a meccs, akkor utána tudnak nézni az embernek, hogy ki az, milyen meccsei voltak ott, milyen technikákat hajtott végre, és stb. És akkor erre föl lehet készülni már az edzések folyamán is. És én azt gondolom, hogy a Norbi az most készen áll már.
2: Ugye ellenfele Haig tavaly már szerepelt a Contender Series-ben, akkor 36 másodperc alatt TKO-val kikapott, most pedig második lehetőséget kap. Mit jelentett egy harcos számára, hogy már járt ezen a színpadon, és most visszatérhet?
3: Ugye, én nem tudok helyette gondolkodni, meg belőzni, de figyelj, biztos, hogy nehéz, meg hát ő is nyerni akar. Egyet tudomásul követni, akármi történik, csak azt tud nyerni, meg veszíteni, aki ott van. Aki nincs ott, az nem tud veszíteni, meg nem tud. Ezért, tehát az érzelmek nagyon fontosak, mert azok juttatnak el minket a célunkig, miközben erősítik a fizikai és a mentális energiákat, de ez nagyon fontos és szükséges, hogy megfelelő pozitív érzelmi töltése legyünk abban a tevékenységben, amit csinálunk. Az élet bármelyik területén így van. Na most, ugye két ember van, két kéz, két láb, egy fejjel, tehát nem ufókkal küzdenek. Akinek jobban sikerül, ha el tud jobban jutni egy úgynevezett flow állapotba, ami mindent ott helybe tud denni, mert tudod, vannak emberek, akik edzéseken például elképesztő teljesítményt tudnak nyújtani, de jön a verseny, a stressz az visszafogja a teljesítményüket. Nem tudják úgy, tehát alul mobilizálják a képességeiket, amik bennük vannak. És nem véletlenül nem mindenkiből lesz világ Európa bajnok a különböző sportágokban. És az, hogy ő majd meglátjuk, hogy tud fölkészülni, én nem vele szeretnék foglalkozni a fiammal. Én azt láttam, amit beszéltem vele, hogy toppon van, most nem viselte meg a fogyás se, tehát nagyon jól csinálta, odafigyelt, teljes ott van, érzi ennek a súlyát, hogy azért egy nagyon nagy lehetőség ez, hiszen azért egy UFC-t milliók nézik, ráadásul az egész országot érzik elő is, hogy most nagyon-nagyon-nagyon sokan figyelnek rá a dologba, mert végig is ez volt. Tehát itt egyébként meg azt is tudomásul keverni, hogy hiába csinál az ember bármilyen csodálatos dolgot, mindig lesznek, akik bántják, meg kritizálják, meg úgy gondolják, hogyha olyan embert, aki már teljesítményt nyújtotta, a nyakára tudnak menni, vagy valamilyen módon le akarják amortizálni, mert akkor őnek különleges helyük van az univerzumban, vagy ők többet érnek, nem tudom. De egy biztos, hogy a gyerek azért dolgozik, nem csak magáért, meg a családjáért, magyar emberekre is dolgozik, a kintiekért is. Ott is nagyon örülnek, amikor eredmény van, nem irigykednek, mert azoknak is jó a vezető. Tehát ez valahogy egy kicsit egy emberi mentalitás is egyébként, de én azt gondolom, hogy a gyerek nagyon jól van fölkészülve fizikailag, pszichikailag, tehát mentálisan is minden rendben. Én szerintem rendben lesz minden.
2: Norbi állítása szerint élete formájában van, te is így érzed, így látod?
3: Az biztos, hogy jó forma, hogy az élete jó formájában, én azt gondolom, hogy ennél még jobb lesz. Még van körülbelül, az emberek amúgy is 29 éves korig fizikailag még erősödni tudnak, aztán van egy úgynevezett stacionár, az a megállapodott szakasz, ami azt jelenti ilyenkor, hogy az elhaló meg az újonnan épülő sejtek, akkor már egálban vannak, de ő még mindig egy bizonyos fokú progresszív szakaszban van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még mindig tud fejlődni, de most nagyon jó formában van, az biztos. De az is lehet, hogy az életenek jó formában, majd ott el fog dőlni a meccsen. Azt mondom, előre nem tudom, mert ott kell látnom, még nem tudom, hogy az ellenfél hogy tud reagálni a dolgokra, ugye az átállást is, mert az ember az ott Amerikában, én ha jól tudom, a Norvinak még át kell állni, azért itt az időeltolódás miatt is, tehát itt vannak azért más problémák is. Azért ment ki egyébként 2-3 nappal előtte, hogy ezeket a dolgokat meg tudja oldani. Szervezet is föl tudjon készíteni a terhelésre.
2: Ugye alapvetően a Contender Seriesben nem csak nyerni kell, ahogy te is beszéltél róla, hanem olyan teljesítményt kell nyújtani, amelyen meg lehet győzni Dana White-ot és a UFC döntéshozóit. Szerinted Norminak mennyire kell látványosan nyernie?
3: Igen, hát amiről beszéltem, hogy a Michael Page-ben nem is kötnek, tehát én látványosan akarják, hogy minél több embert vonzanak be, mert ezáltal tudják, ha minél többen nézik, akkor jönnek be a szponzorok is. Hát a Norbi az amúgy is eléggé látványosan, egy ilyen elég ritka, mert a Michael Page az a közelítek, távolodok, és onnan nem tudom. Figyelj, azért mondom, hogy én nem tudom, hogy mi lesz, mert ott a helyzet, mert itt könnyít mondani, hogy nyerje látványosan, meg üss ki, meg ilyet, azért ott ellenfél van. Tehát ő is azért ment oda, hogy nyerjen. Hát majd meg fogjuk látni. A Norbi föl van készülve, jó birkóból, jitsuból, jó keze, lába, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ott mi lesz. Én azt gondolom, hogy nem lesz gond, még az is lehet, hogy K.O. is lesz, az is lehet, hogy submissionnel fog nyerni, nem tudom, majd meglátjuk.
2: És ha most innen Magyarországról egyetlen mondatot mondhatnál neki, amit biztosan meghall a mérkőzés előtt, akkor mi lenne az?
3: Elég nehéz így mondani. Hát sok sikert, fiam. A munka nem vész el, hanem átalakul eredményért. Mivel sokat dolgoztál, meg fog jönni az eredménye. Nagyon nehogy nehéz mondani, meg az, hogy szeretem természetesen, mindegy a többi gyerekemet is.
1: Növényi Norbert-tel Jó András beszélgetett.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Elődöntős az ökölvívó Hámori Luca az Európa-bajnokságon. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György, korábbi jegybankelnököt. Többnyire napos, kora őszi idő lesz holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK és Marin Jurina. A bosnyák támadó 2,5 idényt töltött a fővárosi csapatnál, 79 mérkőzésen 21 gólt lőtt. Sérülés miatt 2-3 hónapig nem léphet pályára a Federico Valverde, a Real Madrid középpályása. Az uruguayi labdarúgó az Atletico elleni bajnokin a bokájára kapott egy rúgást, ettől függetlenül végigjátszotta a találkozót. A legjobb négy közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a szófiai Európa-bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak. A 48 kg-os Szelecki Lilla és az 50 kg-os Szaka István is kiesett a negyed döntőben. Bandár Anna hátrányból fordítva, három játszmában legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szeuli kemény pályás tenisztorna első fordulójában. A legjobb 16 között az örmény Alina Csarajeva lesz az ellenfele.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét, és további 6 embert, írja a HVG az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján. Úgy tudni, a rendőrök házkutatásokat is tartottak. Megválasztották a médiatanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. A kereszténydemokraták szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Úgy fogalmaztak, a rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. A Mi Hazánk szintén botrányosnak nevezte a történteket. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrolkémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, 4-en súlyosan, 7-en pedig könnyebben sérültek meg. A hatóságok súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára kötelezte a céget. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. A KDNP 13 éves korhoz kötné a digitális platformok használatát. Az ellenzéki párt ma benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomagjában figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezni a digitális eszközök forgalmazóit. A javaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írna elő az okos eszközök használatához, ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodást, de egyúttal fenntartva a szülői kontroll lehetőségét. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségében. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg, emellett egy hidegfront miatt Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott a csillagászati nyár utolsó napján.
0: Közlekedés.
2: Az M6-os autópályán Iván Derda felé Szekszárd térségében az M9-es autó csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-es kilométer között. A forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik.
0: Időjárás.
2: A felhőátvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért a zápor, eső, néha zivatar, nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, csak északkeleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Alig egy hete csatlakozott az isztambuli Emlak Konut együtteséhez Lelik Réka, válogatott kosárlabdázó. A török csapatra holnap este már Euroliga selejtező vár a görög Panathinaikos otthonában. A párharcról, az első törökországi tapasztalatokról és a légiós életről is beszélt Lelik Réka Tóth Bélának.
2: Izgalmas napok vannak mögötted, Réka, mert hogy a magyar válogatottal alig, hogy befejezted a világbajnoki szereplést, csatlakoztál is a török együttesedhez, az Emlak Konuthoz, amely tegnap jelentette be azt a keretet, amellyel ebben az idényben szerepel majd a török bajnokságban, meg remélhetőleg minél hosszabban az Euróligában. Mikor csatlakoztál a török együtteshez, tehát mikor kezdted el a közös munkát az Emlak Konuttal?
3: Egy hete érkeztem nagyjából, múlt hét hétfőn, úgyhogy már viszonylag hosszabb ideje óta itt kint vagyok velük. Nem nagyon volt idő, igazából semmire elöktöm, belecsaptunk a közepébe a dolgoknak. Már túl vagyunk egy felkészülési tornán, úgyhogy tényleg nagyon kevés időm volt otthon, két napom maximum, és igazából jöttem is ki, úgyhogy nem nagyon volt idő tényleg arra, hogy most itt a körülményes dolgokon átmenjünk, hiszen holnapi napon Euroliga selejtezőt játszunk, úgyhogy bele kellett tényleg csapnunk a közepébe a dolgoknak.
2: Beszéljünk akkor erről az Euroliga selejtezőről. Ugye a Panathinaikosszal találkoztok idegenben holnap, ráadásul ez egy olyan Euroliga selejtező, ami egymérkőzéses, és a holnapi találkozónak a továbbjutója az majd a Gironával találkozik szintén idegenben, úgyhogy azt hiszem, hogy ez alapján nem tűnik könnyűnek a sorsolás, de te hogy érzed a csapatot, mennyire célkitűzés egyáltalán az Euroliga főtábla, és így, ahogyan említetted, hogy alig több mint egy hete vagy a csapattal, mennyire lehetett erre a párharcra felkészülni?
3: Igen, ez az új rendszer nem éppen kedves az újdonsült csapatoknak, akik kopogtatnak az Euroliga ajtaján. Ugye most nem egy oda-vissza mérkőzést kell játszani egy adott ellenféllel, hanem tulajdonképpen egy két lépcsős kvalifikáció van, és akik a legutolsó kalapban vannak, azoknak két mérkőzést kell idegenben nyerniük, ami korán sem egyszerű dolog. Nyilván utána egy Girona jön szembe, úgyhogy eléggé brutális játékerőt képviselnek. Úgyhogy nem mondanám, hogy egyszerű dolgunk lesz. Szerintem alakul a csapat egyébként. Napról napra érzem, hogy azért úgy kezdünk összeszokni. Török szinten egyébként szerintem nekünk van a legfiatalabb csapatunk, úgyhogy igazából tele vagyunk fiatal, újult erővel, ami nyilván egy kicsit hátránya, hogy sokkal kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, úgyhogy szerintem főként tőlünk légiósoktól fogják várni az igazi nagy teljesítményt. Igazából nincsen most az így ránk téve ez a presszió, hogy nekünk mindenképpen Euroligát kell játszanunk. Ez egy nagyon jó lehetőség ennek a csapatnak, és próbálunk vele élni. Nyilván, hogyha nem úgy sülnek el a dolgok, akkor Európa kupában ugyanúgy tudjuk folytatni.
2: Említetted már, hogy a csapattal felkészülési tornán is részt vettél. Mennyire sikerült már beilleszkedned ebbe az együttesbe?
3: Egy edzésen tudtam részt venni a torna előtt, ami nem éppen sok, de cserébe nagyon kevés. Viszont azt gondolom, hogy nagyon jól és gyorsan alkalmazkodtam a szituációhoz. Rám zúdították az összes létező figurát, egészen hamar sikerült megegyeznem őket. És szerintem ahhoz képest, hogy ez volt az első mérkőzésünk így együtt teljes csapattal, ahhoz képest szerintem tök jó mérkőzéseket játszottunk. Egyébként a Besiktás meg a Mersin ellen játszottunk egy-egy mérkőzést, és bár helyén kell kezelni, mert egyik csapat sem volt teljes kerettel, de mindkét mérkőzést megnyertük, ami szerintem egy előremutató dolog tud lenni, úgyhogy próbáljuk minél gyorsabban kialakítani így a kapcsolatokat a játékosok között.
2: Említetted, hogy fiatalok alkotják az együttest, ahogyan néztem itt a kerethirdetést, nagyjából török játékosok néhány légióssal a játékos állományt illetően. Hogy érzed, hogy a te szereped mi lesz majd ebben az együttesben?
3: Igen, nagyon sok múlik azon, hogy éppen török bajnokságról van szó, vagy pedig nemzetköziről, mert ha jól tudom, itt van légiószabály, és ugye öten vagyunk légiósok, de csak négy lehet keretben, és három lehet egyszerre a pályán a török bajnokságban, ami nem annyira kedvező lehet nekünk, úgyhogy nem tudom még, mi van az edző fejében, hogy hogyan fogja rotálni a csapatot, de igazából elég nagy az elvárás szerintem így a légiósok felé, és szerintem egy kicsit nekünk is kell segíteni a fiatalokat, meg szerintem szükségük van erre a fajta kis istápolásra az idősebbek meg tapasztaltabbaktól. Úgyhogy remélem ezt a kis fiatal energiát tudják majd hozni a pályára.
2: Ugye az előző idényben az alapszakaszt a harmadik helyen zárt az Emlek Konut, és a rájátszás elődöntőjében szenvedett vereséget a Galatasaraytól. Összességében tehát az mondható, hogy az élbolyba török bajnokságnak az legerősebb együttesei közé tartozik az Emlek Konut. Hogyan körvonalazódott az, hogy te hozzájuk szerződsz, tehát mikor jött mondjuk a megkeresés tőlük?
3: Ha jól emlékszem, akkor a márciusi isztambuli VB-selejtező után jött a megkeresés, ugyanis az edzőm, ő a török válogatottnál másodedzői posztot lát el, és szerintem ott szemelhetett ki magának, úgyhogy igazából viszonylag korán jött ez az ajánlat, de ahogy mondtad, az élbolyba tartoznak az eredmények alapján. Szerintem egy feltörekvő csapatról van szó, így az elmúlt években kerültek úgy igazán rá a polcra, de mindenképpen jeles, amilyen eredményeket elértek, úgyhogy remélem tudjuk ezt folytatni és továbbvinni.
2: Sokat kellett törnöd a fejedet ezen az ajánlaton, vagy úgy érezted mindenképpen, hogy három év Diósgyőr után ideje előrelépni, és azért a török bajnokság a magyarnál jóval erősebb?
3: Így van, őszinte leszek, nem törtem sokat a fejemet. Abban szinte biztos voltam, hogy szeretnék külföldre igazolni, csak még abban nem voltam biztos, hogy merre. De amikor jött az ajánlat az Emlaktól, akkor igazából elég gyorsan eldöntöttem magamba, hogy ide szeretnék jönni, úgyhogy viszonylag könnyű döntés volt egyébként.
2: A válogatott béli csapattársaitól, tehát akár Juhász Dorkára gondolok, vagy Takács Kisvirágra, akiknek vannak tapasztalatai a török bajnokságból, az ő véleményüket kikérted, vagy bárhogy megpróbáltad feltérképezni a törökországi viszonyokat?
3: Inkább azt mondanám, hogy megpróbáltam feltérképezni, nyilván megkerestem őket, meg feltettem pár kérdést, de azt azért nem mondanám, hogy ez volt a meghatározó a döntésembe, de nyilván szeretem tudni, hogy mire kell számítani, meg felkészülni a dolgokra. Úgyhogy kikértem nyilván a véleményüket, de alapvetően ez a saját döntésem volt.
2: Te Belgiumban már játszottál légiósként, tehát volt már egy légiós időszakod. Ez vonzott, hogy külföldön mindenképpen kipróbáld még magad azért a DVTK-ból előrelépni a török bajnokságba. Nem tudom, hogy mekkora ugrásnak számít, vagy mekkora ugrásnak érzékeled, de gondolom a légiós élet is külön kihívásokkal jár együtt.
3: Igen, teljesen más. Igazából, ha most csapatrangsort nézem, akkor valószínűleg a DVTK sokkal előrébb van így a nemzetközi listán, de nem is feltétlen ez volt az elsődleges cél, mert szerintem ez is egy szintlépés, csak másmilyen módon. Nyilván, ahogy említetted, a légiós élet teljesen másfajta kihívásokkal szembesít, illetve szerintem ez egy tök jó ugródeszka lehet esetleg más nagyobb csapatokhoz, úgyhogy talán ilyen célokért küzdve ez egy jó döntés lehetett.
2: És ugye még arról is beszéljünk, hogy ez egy isztambuli egyesület, tehát Isztambul azért világvárosa maga több mint 10 milliós lakosságával, és azért tapasztalhattad te is akár a világbajnoki selejtezőn, hogy iszonyatosan nagy a kavalkád abban a városban. Ez mennyire volt számodra meggyőző, hogy egyáltalán meggyőző volt-e, vagy csábító az, hogy Isztambulba kell költözni, illetve mennyire sikerült már kiigazodnod az isztambuli életen?
3: Igen, ez egy teljesen másik életstílus, tehát tényleg egy óriási nyüzsgővárosról van szó. Igazából szeretem a nyüzsgést, nem azt mondom, hogy itt tudnék élni hosszú távon, de alapvetően nincsen bajom a nyüzsgéssel, nyilván Miskolc után egy kicsit élesebb váltás, de nem nagyon volt még időm így felfedezgetni, mert ahogy megérkeztem, rögtön tulajdonképpen utaztunk, tehát a saját lakásomban nagyjából 2 napot töltöttem eddig, ami nem olyan sok. Úgyhogy ez a felfedezés még várat magára. Egy biztos dugó az mindig és mindenhol van.
2: A csapatnál gondolom azért segítőkészek, tehát próbálkoznak abban, hogy mi hamarabb megtaláld a saját maga civil életét is Isztambulban.
3: Abszolút segítőkészek, és nagyon sokan is vannak. Meg is lepődtem, hogy mennyi stábtag dolgozik így a csapat körül. Úgyhogy bármikor, bármire szükségem van, ők segíteni.
2: Hogyha egy év múlva beszélgetnénk majd erről az Emlák Konutos időszakodról, akkor mivel lennél elégedett, akár csapatszinten, akár egyénileg?
3: Hát csapatszinten talán az, hogy egy ugyanolyan eredményt így minimum elérni, mint tavaly elértek. Nyilván nem olyan egyszerű, mert azért a nagy halak, mint a Fenerbahce, Galatasaray, azért velük elég nehéz felvenni a versenyt, elég sok és nagyon jó légiósuk van, úgyhogy nem hasonlítanám össze a büdzsét a két csapatnak, de ott lenni az élvonal mögött szerintem az egy jó cél lehet. Egyénileg pedig lehozni egy kiegyensúlyozott szezont, és igazából megmutatni, hogy ugyanúgy külföldön is tudok teljesíteni, nem csak otthon a kis komfortzónámban.
2: Keretes szerkezetbe zárva a beszélgetés magát, ugye úgy kezdtem, hogy nagyon élménydús napokon, heteken vagy túl, a válogatottból alig, hogy kilépve rögtön csatlakoztál az újdonsült együttesedhez. Az, hogy a világbajnokságon egy történelmi szereplést zártatok, említetted, hogy nagyon kevés pihenőnapod volt, de az ott szerzett, tehát a Berlinben szerzett tapasztalatokat, azokat már sikerült megemésztened, sikerült átgondolni, végigpörgetni a fejedben, hogy mi is történt veled és a válogatottal az elmúlt, hát most már mindennel együtt több mint egy fél hónapban?
3: Nagyjából igen, igazából már ott emészgettem már maga a tudat, hogy mi kint voltunk, és tényleg beletartoztunk a világ legjobb csapataiba, már szerintem ez önmagában egy elég nehezen emészhető dolog volt számunkra, és próbáltuk ezért minden pillanatát igazából megélni már ott kint a világbajnokságon, és igazából azt éreztem, hogy ilyen kis extázisban vagyunk végig, és annak ellenére, hogy egy csúnyabb vereséggel zártuk a tornát, szerintem így is nagyon boldog volt mindenki, és egyáltalán nem egy kudarcként fogtuk fel azt az utolsó mérkőzést, úgyhogy örülök, hogy mindenki meg tudta találni ebben a boldogságot, és remélem tényleg, hogy vissza tudtuk tenni egy kicsit a magyar női kosárlabdát egy fentebbi polcra. Nagyon sokan követtek minket, nagyon sokan szurkoltak nekünk, tényleg elképesztő volt látni, hogy mennyien látogattak ki, és mekkora hangsúlya volt így a közmédiában is ennek az egésznek. Úgyhogy összességében tényleg egy óriási élmény volt az egész.
1: Lelik Rékával Tóth Béla beszélgetett.

0: készített összeállítást cserjésben de Guz.
1: Hatalmas küzdő volt, nagyon becsületes volt, elismerte a ellenfele győzőt, tehát felemelt fővel gratulált neki.
2: Így jellemzi Márki Jenő, a Római Tenisz Akadémia vezetője, Asbóth Józsefet, az egyetlen magyar teniszezőt, aki egyesben nyert Grand Slamet.
1: Nagyon jó technikával rendelkezett, fantasztikus lábmunkája volt. Kevesen tudják, hogy azért hordott hosszú madrágot, mert nagyon-nagyon vékony lába volt, tehát nem nagyon vékony lába volt, tehát ilyen inas lába volt, és az esztétikailag ez nem, hát hogy mondjam, nem töltötte ki úgy a madrágot, vagy hogy fejezzem ki magam, de nagyon nagy küzdő volt, és igazán mindent megtett azért, hogy ő győzzön, és abban az időben, amikor nagyon-nagyon kemény volt, hát a második világháború után nagyon, ugye a magyar sportnak nagyon nagy nehézségei voltak, és ő mindent elkövetett, hogy ott legyen.
2: A legendás teniszező 1917-ben született Szombathelyen, ahol utcát neveztek el róla. Turi Gábor a Nemzeti Sport munkatársa szerint gyors volt, technikás, fürkészte az ellenfél gondolatait, és egy igazi úr volt a pályán. A világ egyik legjobb teniszezője volt, illetve még inkább lehetett volna, ha a második világháború, majd a kommunista rendszer nem gátolja meg őt további sikerek elérésében. Erről részletesen Ruszanov András, a családot jól ismerő újságíró, tenisztörténész következik.
3: A történelem által egy kicsikét sújtotta életet és karriert futott be. Természetesen ugye ez mind az ő karrierét csak emeli és a presztízsét, hogy még így is, hogy a második világháború végül is ketté vágta az ő pályafutását, így is ilyen eredményeket tudott elérni. 1939-ben indult először Grand Slamen, és hát azt kell tudni, hogy élete második és harmadik Grand Slamek között 8 év telt el. Tehát 1939 és 47 között szerepelt ugyan pár nemzetközi versenyen, igen kiemelkedően, de Grand Slam tornán nem tudott indulni, nem indulhatott, ugye a bizonyos okoknál fogva. A második világháborút követően ugye a vesztes oldalon állva Magyarország ugye eleve tiltott volt, hogy induljon. Tehát 47-ben, amikor a élete negyedik Grand Slamén szerepelt Párizsban, akkor 6 mérkőzést játszott, búcsúztatta a negyedik helyen kiemelt Ivan Petrát, ki előző évben nyert Wimbledont, az első kiemelt Tom Brown, a hetedik kiemelt Eric Sturgess pedig a döntőben verte meg, és szerezte meg Magyarország mai napig egyetlen férfi egyes Grand Slam győzelmét.
2: Asbóth József Grand Slam győzelméről a Népsport szűkszavúan így írt.
4: Asbóth 3 játszmában legyőzte Sturgesst, és ezzel megnyerte a párizsi világversenyt. Távbeszélő jelentésünk. Párizs, július 26-a. A francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyes döntőit szombaton a késő délutáni órákban óriási hőségben játszották le. A Roland Garros világhírű sporttelepén, a világ második legnagyobb hivatalos versenyén, Asbóth játszva veszteség nélkül, ragyogó játékkal a nagy küzdelem után legyőzte a dél-afrikai Sturgesst. Asbóth Sturgess 8-6, 7-5, 6-4. Asbóth győzelme a magyar tenisport eddigi legnagyobb sikere.
2: Így lett Asbóth József a magyar tenisztörténelem máig egyetlen egyéni Grand Slam győztes férfi teniszezője. Vegyes párosban Körmöci Zsuzsával pedig a harmadik lett a tornán. Ebből az évből, 1947-ből származik az a kettő darab felvétel, amely megmaradt Asbóth Józsefről a Magyar Rádió archívumában. Ekkor ugyanis Budapest először rendezett nemzetközi tenisztornát a háborút követően, ahol angol és amerikai versenyzők játszottak a magyarokkal. Most egy részlet következik Asbóth József Tom Brown ellen vívott mérkőzéséből. A kommentátor Pluhár István.
5: Brown első adogatása Netzről rossz helyre megy, tehát csak egy labdája van. A második jó, Asbóth könnyen üti vissza, mind a kettő alapon arról játszik. Asbóthot futtatja az egyik sarokból a másikba, Brown bent van a hárulán, most magasat kap, Brown lecsapja, Roska rajta van, ismét magasan küldi vissza, hátra talán ott is lett volna Brownból, azonban ismét megfogja, elcsípi, lecsapja, háromszor, négyszer egymás után.
6: Az egészen lapos labdát ad, és ütőjéről a hálóba kerül a labda.
2: Ezen a budapesti tornán párosban is szerepelt Asbóth József, aki jó barátjával, Stolpa Ádám Andrással játszott Tom Brown és Bill Sidwell ellen.
7: A BLK-je teniszpályáján zsúfolt tribűnök hatalmas nézőszereg előtt folyik az a teniszverseny, amelyek nemzetközi jellegét az amerikai Brown és az ausztráliai Sidwell szereplése adja meg. Az árbócokon nemzeti színű zászlókat lengetett a fél, amikor pályára lépett a

0: felső mérkőzésének két résztvevője, a magyar Aspót Ádám Kettős és a Franz Hidvel pár, hogy folytassák a tegnap 9-9 állásnál abban maradt páros mérkőzésüket. A közönség pedig lélekre tiszta volt, a csendben figyeli, hogy az első labdája, mint az ágyú golyó, gyilkos erővel vágódik be a hálóba. Most ismét hátra megy, a második adogatás erősen jön be, Aspót nem is tudja fogni, Beckendel kivágja messze ki a hátsó vonalon túlra, úgyhogy 3 óra vezetnek már az amerikaiak.
1: A következő nagy megmérettetés a Roland Garros volt. Hogy mi történt ott? Arról ismét Ruszanov András következik.
2: Már a rákövetkező évben nem tudta megvédeni a címét. Ott egy sajnálatos privát esemény, az édesanyja halála miatt kellett hazautazni az utolsó pillanatban. Wimbledonban pedig a svéd királynak a közbenjárásával kaphatott engedélyt, ugye a kommunista rendszer nem engedte indulni, és hát személyes garanciát vállalt pedig Gusztáv svéd király. Az érdekben, hogy nem maradt kint, nem maradt távol a hazáját, hanem emigrál. Így tudott elindulni, így is eljutott az elődöntőig. Olyan bukával játszott, amivel az orvosok állítás szerint pályára sem léphetett volna. És Bronics ellen az ausztrál játékos, ő volt egyedül európai egyébként, tehát már neki szurkoltak, a legszebb játékot ő mutatta be, közönség kedvenc volt, és hát az elődöntőben 14-12-es volt az egyik szett, hát még ilyen körülmények között, ilyen sérüléssel a nyakában, azt lehet mondani, nem adta fel, és az utolsókig harcolt. Ez az egyik, hanem a legjobb egyesben, férfi egyesben elért eredmény mai napig Wimbledonban.
1: A wimbledoni szereplésről így írt akkoriban a Népsport.
3: 15 ezer ember volt kíváncsi Wimbledonban arra a Hungarianre, aki a szakértők szerint a nagy verseny legszebb stílusú játékosa. A közönség lélegzett visszafolytva figyelte az 5 játszmás heroikus küzdelmet, a magyar bajnok halálosan pontos ütéseit. Lehelett finom keresztlabdákkal ütött el a hálóhoz befutó amerikai mellett. Felvonultatta a klasszikus tenisz minden szépségét.
1: Ruszanov András az imént már beszélt Aspót József és a svéd király találkozásáról. A történetre Márki Jenő így emlékszik.
4: 1947-ben, amikor megnyerte a Roland Garros versenyt, akkor a világ top első két játékosák közé sorolták őt, és éveken keresztül még mindig benn volt az első 10-be. 1948-ban úgy juthatott ki Wimbledonba, hogy 5. Gusztáv svéd király közleműködésével Rákosi Mátyás engedte ki úgy, hogy nem fog diszidálni. Így ment ki 1948-ban Wimbledonba.
1: És megjátszottak is egymással elvileg.
4: Ők játszottak bemutatót, igen, nem ott, és az a lényeg az egésznek, hogy már kísérletet kapott Aspót, hogy vigyázzanak rá, és akkor a királynővel személyesen egy ilyen negyed órás beszélgetése volt, és a kiberfiúk megkérdezték, hogy miről tudtál társalogni, vagy miről beszélgettek, és akkor ő hát egy ilyen nyílt ember volt, azt mondta, hogy van még 2 évetek, és egy mászót, aztán mentek a francba, nem ezt mondta, hanem kicsit durvában, és utána nem nagyon engedték ki, megmondom.
1: A legendás teniszező az ausztrál és amerikai Grand Slamről ezután nem is elmondhatott. De később már a Roland Garroson sem indulhatott 1954-ig. Aztán 1958-ban külföldre költözött.
4: Nagyon küzdelmes volt az élete. Nagyon küzdelmes volt. Nagyon mellőzték, és volt neki egy kis presszója az 50-es években, azt elvették szintén tőt, és akkor úgy döntött, hogy elhagyja Magyarországot.
2: 56-ot követően, az 56-os forradalmat követően a Belga Teniszszövetség felkérését fogadta el, és az ottani utánpótlás ifjúsági szakágnak lett a vezetője. Először Brüsszelben, majd Ostendben építette és segítette a elkövetkezendő évek belga generációját, és ő nekik adta át a tudását, és ezt követően pár évvel később pedig edzőként, vezetőedzőként telepedett le a München Efikos teniszklubban. És hát ott is hunyt el, ugye volt egy fajta filozófiája, még a szovjet csapatok Magyarországon tartózkodnak, addig nem kívánt hazatérni. Feltett szándéka volt, hogy hazatér, hát sajnos nem érhette ezt meg, és 86. szeptember 11-én hunyt el Izmarinben, Németországban.
1: Aspót József egyszer kivételesen hazatért. Ez az egyik legmeghatározóbb emléke róla Taróczi Balázsnak, párosban kétszeres Grand Slam győztes teniszezőnek.
5: Németországban a Zifitos klubban, amely az egyik legrégebbi és legpatinásabb teniszklub az európai teniszben. Ott volt edző, de itthon a nevét sem nagyon írták le, mert hogy disszidált. Hát hasonlóan, mint Puskás öcsi, csak a rendszerváltozás után, illetve már a szocializmus vége felé akkor kezdtek róla hivatalosan is beszélni, és nekem az egyik legemlékezetesebb, vagy legnagyobb emlékem vele kapcsolatban, hogy én mondom, hogy a Monte Carlo-i versenyen nagyon gyakran minden évben találkoztam vele, és próbáltam győzködni, hogy jöjjön haza, de nem nagyon mert, mert félt a retorzióktól, amiatt, hogy disszidált annak idején, de ennek ellenére aztán sikerült rábeszélnem, és még 1986-ban rendeztem egy bemutatót a Budapest Sportcsarnokban, ahol rávettem arra, hogy ő és Körmöci Zsuzsi néni, aki ugye egy szintén hatalmas nagy bajnok volt, szintén Roland Garros győztes, hogy ők egymással ütögessenek a hazai közönség előtt. Tehát akkor már 86-ban, 17-ben született, tehát akkor már minden sem majdnem 70 éves volt.
1: Milyen érzés volt ezt egyrészt megszervezni, másrészt megélni, végignézni?
5: Hát az volt a nagy dolog, hogy sikerült rábeszélnem arra, hogy hazajöjjön, mert addig nem lehet hazajönni, és akkor sok időt tölt, és nagyon boldog volt, hogy itthon lehetett.
1: Milyen fogadtatásban részesült akkor Asbot József?
5: Őszintén szóval én azt hittem, hogy sokkal több embert fog ez érdekelni. Nem, azt hiszem, hogy egy ilyen kb. 2000 ember jött el. Ők még tudták, a legtöbb, nem csak Asbot József, tehát nem csak arról szólt, hogy Asbot József és Körbe Szűzsa játszott, hanem abban előző évben, 85-ben nyertük meg Heinz Günthertől a wimbledoni bajnokságot párosban, és ez volt a két apropója annak, hogy megrendeztük ezt a bemutatót. Akik ott voltak, ők mind tudták természetesen, hogy Asbot József hazajött, és hogy játszik, de olyan óriási nagy szenzáció nem volt belőle. De hát ne felejtsük el, teniszedőről volt szó, nem focistáról, nem labdarúgóról. Ez az ismertség és a népszerűség azért az egy bizonyos, elég zárt körű volt az ő esetében.
1: És ahogy említette, a nevét sem mondhatták ki, ugye abban a politikai rendszerben.
5: Hát azt nem mondanám, hogy nem mondták ki, de mindenesetre nem beszéltek róla. Az eredményeit pedig biztos, hogy próbálták elfelejteni, vagy elhallgatni. Úgyhogy az biztos, hogy nem építették fel a nimbuszát, és nem túl sokat emlegették azt, hogy milyen eredményeket ért el, sőt egyáltalán emlegették.
1: Taróczi Balázs személyes élményét hallották Asbot Józsefről. Most pedig annak a története következik, hogy miként ismerte meg Márk Jenő, a Római Teniszakadémia vezetője, a teniszlegendát, aki a teniszstadionját Asbotról nevezte el.
4: Nagyon érdekes a találkozásunk. Meglátogatott engem Asbot József és feleségével engem a Római Teniszakadémián. Volt egy tehetséges fiatal játékosom, aki elment egy müncheni edzőtáborba, és Jóska így látogatott meg engem. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer először is építek egy tenisztadiont, egy 3000-es tenisztadiont, és róla fogom elnevezni. Az én edzőm az Jancsó Antal volt, az egy nagyon híres játékos, aki többször játszott Asbottal, és mindig mesélt rólam. A másik nagy barátom pedig Mahár Robert, aki labdát szedett neki, és ő nevezte Robit Kopasznak. Ez volt a Robinak a beceneve, aki a feneketlen tónál szedte a labdát reggeltől estig Asbotnak. Úgy gondoltam, hogy Asbot József, aki 1947-ben egyedülállóan megnyerte a Grand Slam versenyt, róla kell elnevezni mindenképpen.
1: Most ismét Taróczi Balázs következik, hogy ő mikor találkozott először Asbot Józseffel.
5: Már versenyző voltam, akkor ott nézőként találkoztam vele többször Monte Carlo-ban. Azt tudom mondani, hogy egy hihetetlenül kedves, barátságos ember volt, aki annak ellenére, hogy nem élt Magyarországon, rettenetesen képbe volt azzal, hogy mi történik Magyarországon, és nagyon érdekelte, hogy mi történik Magyarországon, és nagy örömmel találkozott minden évben a Monte Carlo-i versenyen, amit egyébként szintén megnyert, mert ugye a legnagyobb eredménye az volt, hogy 1947-ben megnyerte a Roland Garrost egyesben, de azt hiszem ugyanabban az évben, de lehet, egy másik évben megnyerte a Monte Carlo-i versenyt is, amelyik az egyik legnagyobb salakos verseny volt, és ott találkozott gyerekkori barátjával minden évben, Stolpa Józseffel, aki a Asbóth Davis Kupa játékostársának, Stolpa Andrásnak volt a fivére, az édes testvére, és nekem pedig edzőm volt, amikor a profi versenyeket játszottam, akkor több éven át gyakran mentem hozzá tanácsok fordulni, mert nagyon nagy szakember volt.
1: Milyen volt vele először találkozni?
5: Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy tudta, hogy ki vagyok, hiszen mi még egy olyan korosztály voltunk, akik úgy nőttek fel az elődöket óriási tisztelettel és megbecsüléssel. Hallottunk róluk, és rengeteg legenda fűződött arra, hogy milyen hatalmas teniszező volt, úgyhogy amikor először láttam, pláne az, hogy diszidált, és itt ott hagyta a szocialista Magyarországot, ez még plusz érdekesség és egy plusz különlegességet jelentett, úgyhogy az első találkozás, amire meg nem mondanám, hogy melyik évben volt, de az biztos, hogy a Monte Carlo-i versenyen volt, az különleges volt, de hihetetlenül nagyon barátságos, nagyon kedves volt, és abszolút képbe volt, ismerte az eredményeimet, és de minden magyarral szemben, vagy minden magyarral nagyon barátságos és nagyon kedves volt mindig.
1: Most pedig Ruszanov András következik, aki arról mesél, hogyan szerepelhet egy fotón Asbóth József, jó barátja Stolpa Ádám András és a legendás Puskás Ferenc.
2: Én ez a Margit-szigeti szállóban készült. Nagyon kedves barátság fűzte Puskás öcsihez, aki sok edzésére kilátogatott. Hát kedvelt, a korszak nagyságairól beszélünk, tehát Puskás öcsi, Asbóth József, tényleg egy napon lehet őket említeni. Rettenetesen tisztelték egymást, Asbóth József is nagy foci kedvelő volt, nagy aranycsapat szurkoló, lehet azt mondani, és nagy Puskás fenn, szóval Puskás öcsi elnevezte be Makónak, ez egyik beceneve volt a Asbóth Józsefnek az egyik edzésén. Hát mondjuk Puskás öcsi bácsi nagyon sok ember elnevezett, sok más neves atlétát is, de nagyon kedvelték egymást, dikálták egymást jó párszor, de tényleg a szívük mélyén ugyanúgy Magyarországért küzdöttek, és ahol alkalmuk adódott, így a Margit-szigeti szállóban is összefutottak, és eltöltöttek egy nagyon kellemes estét. Úgyhogy nagyon ritka volt, mert ugye külföldön is sokat szerepelt mind a ketten azokban az években, itt európai pártornákon, de amikor lehetett, akkor azért a sportbarátság mellett azért összejöttek akár egy-két ital, jó kis beszélgetés ugye a sport életről. De egyébként Olaszországban is nagyon, nagyon kedvelték. Piola volt az egyik legjobb barátja, híresleves olasz focista. Úgyhogy aki szintén kilátogatott Asbóth meccsére. Tehát ő tényleg közkedvelt volt. Tehát amit most, amikor látunk, hogy akár hiszen a Ronaldo megjelent nagyon sokszor a Rafának a meccsén, nem csak azért, mert Real Madridben volt, vagy Usain volt, vagy bárkit mondhatnék, ő ugyanazok közé, a sztárok közé tartozott Európában.
1: Összeállításunk végéhez közeledve hárman mondják el, hogy mi Asbóth József öröksége. Mi az, amely miatt a mai napig, pontosan 40 évvel a halála után is feltétlen emlékezni kell rá, és tisztelni kell az emlékét? Először Taróczi Balást hallják.
5: Mindenképpen a magyar teniszsport legnagyobb férfi teniszezője volt, hiszen ő nyerte meg egyedül Grand Slam versenyt, és nagyon-nagyon persze, hogy ki tudja, hogy milyen eredményeket tudott volna elérni, hogyha valószínűleg a legjobb évei nem estek volna együtt egybe a második világháborúval, hiszen, hogy mondtam, 17-ben született, és 39-ben még játszott Davis kupát, tehát 22 évesen Davis kupát is játszott, és utána 47-ben sikerült a Roland Garros megnyerni, tehát tényleg az életének a 20-as évei, ami a sportolóknak ugye a legerősebb és a legeredményesebb évei szoktak lenni, akkor nem tudott versenyezni, mert akkor háború volt, úgyhogy ez nagyon pehjes volt. Azt lehetett hallani, hogy egy nagyon szókimondó valaki volt, aki az akkori világban is a hatalommal szemben abszolút bátran szórakozott és föllépett, és keményen kritizálta őket, amiért elég sok kellemetlen helyzetbe került, de ez nem tántorította vissza attól, hogy mindig bátran kiálljon az igazsága és a saját mellett, és vállalja a saját személyiségét.
1: Taróczi Balázs után Márki Jenő következik.
4: Az egy nagyon nagy sportoló volt, a Magyarországnak az egyik nagy arca volt, aki ebbe a sportágba fantasztikus dolgot. Ugyanolyan olyan volt, mint Puskás a fociban, ő a teniszben volt ilyen Magyarországon. Egy szombathelyi srác volt, aki világkarriert futott be, és a végén ugye hát nagyon-nagyon rettenetes módon előzve lett. Hát én úgy emlékszek, aki megtanít engem, nekem az a tanulság, hogy megtanít a küzdésre.
1: Végül Ruszanov András következik Asbóth Józsefről.
6: Csak belegondolunk, ha mai nap bármelyik mezőnyben, egyesben, férfi akár vagy nőiben magyar játékos nyerne Grand Slamet, Wimbledon, Ausztrál, US Open vagy akár a Roland Garros, hogy annak milyen értéke lenne, milyen hangsúlyos lenne a nem csak természetesen a magyar sport és a magyar tenisztársadalom. Ilyen történelmi táblatok, hogy 47-ről beszélünk, ugye, hogy mit jelent ez nekünk. Én remélem, hogy a mostani mind a teniszvezetésnek, mind a tenisztársadalomnak, a teniszközösségnek, és azonból az egész magyar sporttársadalomnak talán visszahozza azt a reneszánszát, amit akár más sportágokban, akár a Puskásra gondolok, ugye a legnagyobb magyar sportolók közé is talán beválasztást nyerhetne. Én úgy érzem, méltatlanul el van feledve. Ezt mondhatom úgy, mint a családnak a hagyatékának a gondozója, őrzője most már több mint egy évtizede. Nemzetközileg elismerve, ugyanúgy Párizsban, ugyanúgy Ausztráliában mindenütt, igen, csak egyszeres bajnok, de remélem, hogy ez senki nem lehet a hazában proféta, sajnos önállva is ez igaz. A kommunista rendszer később pedig hát valahogy méltatlanul elfeledődött. Boldoggá teszi a családot is, hogy nincs elfeledve. Egy ilyen nagy bajnok, egy legenda, azt lehet mondani, és tényleg azt hiszem, hogy ez méltó kifejezés, is egy ikonikus tagság, de remélem, hogy egyszer vissza fog jönni a magyar sporttársadalomba is, és egyáltalán akár példaképként lehet állítani, hogy ő az, aki soha nem adta fel, és a 30-as éveiben is tudott olyan maradandót alkotni, és meg tudta mutatni, hogy a vasfüggöny mögül elsőként bajnokságot tudott nyerni. Megmondom őszintén, most hogy az évforduló közeleg a 110 éves évforduló születése jövő évben, akár egy könyvvel, akár később egy film adaptációval gondolkodunk páran, akik tényleg így elhivatottan próbáljuk az emlékét őrizni, hiszen az életútja olyan nevekkel kötött össze, mint Henri Cossé, aki volt az egyik, aki felfedezte, aki megjósolta a győzelmét. Hát ugye nem kell Cossét bemutatni, az egyik legnagyobb volt, ugye a muskétások közül talán a legnagyobb René Lacoste-tal együtt. Ő volt, aki felfedezte, aki Zsózsi fiúnak nevezte, és mondta, hogy ez a srác az egy napon Roland Garrost fog nyerni. Tehát azért mondom, hogy azt hiszem, hogy más nagyság is az élete, és akár Hajós Alfrédnek az élete is filmet követelne tulajdonképpen, ami hiány, egy kicsit úgy érzem Magyarországon, de akár Asbóth József is el tudnék képzelni egy életrajzi dokumentumfilmet, vagy akár egy játékfilmet is. Egy dolgot hagyd tegyek hozzá, mert ugye kértél egy történetet, ami valós történet, és azt hiszem, hogy az egyik legjobban példálozza, hogy ki is volt Asbóth József, ha valaki megkérdezi, akár majd kisgyerek, hogy ki is volt az egyedüli magyar Grand Slam bajnok. John Barge, aki elsőként a világon nyerte meg a naptári Grand Slamet, tehát egy évben mind a négy Grand Slamet, és mai napig ő tartja a rekordot, 6 Grand Slamet nyert zsinórban, ami azt hiszem pályát ritkítja 37-38-ban. Tehát azt is meg kellett nyerni, tehát nem szabad, ugye minden korszak más, ugye az amatőr korszak volt, de akkor is ugye ugyanúgy kellett, ugyanazok a szabályok a mezőnyben, ugyanúgy ott szerepeltek 128-an, vagy még többen, tehát nem szabad leértékelni egyáltalán. Szóval ő Jane Mapoval, aki egyébként magyar származású, a párospart nevével, európai bemutató körútra érkezett, és ellátogatott Budapestre, és akkor Asbóth 21 éves volt, tulajdonképpen igazából ismeretlen a világ számára. Az első szettet 6-1-re megnyerte Asbóth József, a másik szettet 6-8-ra elvesztette, ez 2 nyert szettre ment a mérkőzés. A harmadik szettet 3-0-ra vezetett, már break előnye volt, amikor Bács arra hivatkozva, hogy lekési a Prágába tartó vonatot, feladta a mérkőzést. Tehát onnantól kezdve a világsajtó számára József Asbóth József már márkanév volt. Tehát aki ilyen szinten tudott Dombács ellen játszani, aki az évben nem kapott ki, és addig is már 3 szemet megnyert, tehát azért mondom, hogy el tudjuk helyezni ezt, azt hiszem, ezt a győzelmét, mikor nem is fejeződött be a mérkőzés, de hát ezt a sikerét, hogy ki is volt Asbóth József a világ számára, és nekünk úgy, hogy mindenképpen úgy érzem, hogy emlékezzünk rá.
1: Az elmúlt 20 percben Ruszanov Andrásnak, Taróczi Balázsnak és Márki Jenőnek köszönhetően sok mindent megtudtunk Asbóth Józsefről. az egyetlen magyar férfi egyes Grand Slam győztesről. A róla szóló történetek alapján az is kiderült, hogy mi volt a hozzáállása a magyarsághoz, a hazájához a legnehezebb időszakokban is. Igazán példamutató. Ruszanov András erről is beszélt, ezzel zárjuk az összeállításunkat.
2: Abszolút az utolsó leheletéig, az utolsó pillanatáig ő magyar maradt, és magyarként élte meg nem csak a sikereket, bármilyen élmény, bármilyen momentumon ment keresztül, jó vagy rossz a pályafutásába, hát természetesen a sikerek voltak többségben. Ő mindig is magyar maradt, és minden interjúában, hogyha az ember visszakeresi, ugye hál' Istennek azért elérhetőek ugye ezek az írásos formátumok, és nagyon sokszor adott interjút, vagy akár írt publikációt a nemzeti sportlapjain, vagy névsportlapjain. Minden egyes esetben a magyarságát tekintette elsőként, és rettenetesen büszke volt, és a családjára, a feleségére, gyermekeire, és az egész országra. Tehát mindig magyarként élte meg a sikereket, és mindig Magyarországot képviselte, bárhol jár, és hát a Davis kupa és a sikerekről pedig azt hiszem, hogy igazából nem is kell olyan szót emelnünk, mert hihetetlen milyen párost alkotott a Stolpa Ádámmal. Egyébként nagyon kedves történet, Stolpa Ádám Andrásról van szó, pont 47-ben egy szobában is voltak kint a Roland Garroson, és hát az eddig a legeredményesebb magyar férfi siker, ugye jutottak a negyed döntőig, ugye mind a ketten, hát Rasbuth József összesen bajnok is lett, de az, hogy egyben egymást segítették külön ágról, tehát azt hiszem a döntőben tudtak volna találkozni, de végig harcoltak, és végig egymás válvetve küzdöttek, az egyik legjobb páros partner volt, és a legeredményesebb páros, férfi párost alkották. Visszakérdésedhez, mindvégig örökké magyar maradt, bárkivel hozta össze az élet, és hát azért gondoljunk bele, amikor Rod Laver-től kezdve, Ken Roosevelt-től, Tony Roach-on át, mindenki a szupernatívusokban beszélt róla, mindenki csak a legnemesebb hangon és a legnemesebb szavakkal illette Asbolt Józsefet, és barátjának tekintette Rod Laver is, amikor meglátogatta a Müncheni klubjában, szóval ilyen nagyságokkal volt tényleg baráti viszonyban, de mindig is a kelet-európai, a magyar Asbolt Józsefet mutatt, és mindig ezt az arcát, és mindig hazavágyott, bárhol játszott, minden interjújában arra tért ki, hogy az első vágya, hogy hazatérjen, a családja körében ünnepelhessen, és otthon Budapesten legyen. Szerették körében.
7: Cserjés Bendegúz összeállítását hallották.
8: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Elődöntős az ökölvívó Hámori Luca az Európa-bajnokságon. Mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter. Többnyire napos, kora őszi idő lesz holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A legjobb négy közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a szófiai Európa-bajnokságon. Szelecki Lilla, Horváth Laura és Szaka István is kiesett a negyed döntőben, ötödik helyen végeztek. Szerdán Hámori mellett Szira Zsófia is az elődöntőben szerepel. Még Kokta, Vladislava és Akilov Pilip a negyed döntőben mérkőzik. Sérülés miatt 2-3 hónapig nem léphet pályára Federico Valverde, a Real Madrid középpályása. Az uruguayi labdarúgó az Atletico elleni bajnokin a bokájára kapott egy rúgást. Ettől függetlenül végigjátszotta a találkozót. Alexander Blessingt nevezte ki vezetőedzőnek a német labdarúgó bajnokságban sereghajtó Mönchengladbach. Blessing legutóbb 2 éven át a St. Paulinál dolgozott, amellyel előbb elkerülte a kiesést a Bundesligából. Az előző idény végén azonban utolsó lett és búcsúzni kényszerült az élvonaltól. Az angol Islington lesz a Player Budapest ellenfele a kézilabda Eurókupa második fordulójában. Az első mérkőzést az október 17-i hétvégén a Buda Arénában, a visszavágót pedig a következő héten Angliában rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sezták Miklós, KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Sezták Miklós, KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, pedig azt mondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alapból jogszerűen kifizetett kulturális támogatások ügye kezdettől fogva a koncepciós eljárás. Magyar Péter arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. A miniszterelnök a Polt-féle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sezták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbérelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert, írja a HVG az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján. Úgy tudni, a rendőrök házkutatásokat is tartottak. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját, az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a TISZA frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. A kereszténydemokraták szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Úgy fogalmaztak, a rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. A Mi Hazánk szintén botrányosnak nevezte a történteket.
0: Közlekedés.
1: Az M43-as autópályán mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt.
0: Időjárás.
1: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért a zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, csak északkeleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Minden hét elején bemutatjuk az elmúlt hét nap magyar vonatkozású sikereit, hőseit. Ezért is a hét hősei a rovat címe. Kreisz Bálint összeállítása következik.
3: Újabb győzelem a nemzetközi kupa porondon. Újoncokat is meghívott Marco Rossi. Térdműtét és egy év kihagyás után aranyéremmel visszatérni. Ismételten bemutatunk néhány kiemelkedő sportteljesítményt, avagy a hét hőseit. A Ferencváros tavaly is sokáig veretlenül állt az Európa Liga főtábláján, és a fővárosi zöldfehérek idén is jól kezdtek. Mivel a Fradi most nem bajnokként kezdte a selejtezőt, így nehezebb úton jutott el az alapszakaszig. Most az első fordulóban Skóciába látogatott Borbély Balázs együttese, a Celtic elleni mérkőzést Regős László Pál közvetítésével ítézzük fel.
4: Megkezdi tehát főtáblás szereplését 2026-ban is a Ferencváros, a magyar kupagyőztes, a tavalyi bajnokság ezüstérmese, amely Glasgow-ban, a Celtic otthonában lép pályára, tiszta feketében lép pályára az FTC, és az Újpest elleni bajnokihoz képest két helyen változott a csapat, bekerült Varga és Nagy Olivér, Osvát valamint Dibusz helyére, ami pedig a Deac elleni mérkőzést illeti a kupamérkőzést, a hétvégi magabiztos győzelmet, pont Varga Ádám és Nagy Olivér maradt benne a kezdő 11-ben ahhoz a találkozóhoz képest. A Celtic kezdte a mérkőzést, és már a bal oldalon indul is fölfelé a hazai együttes támadása. Már a 16-os sárkánál jár a skótok akciója. Egy szép váltás, és jön egy bal oldali beadás. Varga boxolja el, de picit röviden, ott van még a 16-oson belül. Árzani rossz helyre fejeli. Ott van még mindig a labda, fel kéne szabadítani. Talán most sikerül, de ez is rövid. Jön a lövés, lepattan, szögletre vágódik. Rögtön az első percben veszélyes Celtic helyzet adódott a 16-oson belül, egy baloldali támadást követően.
5: Volt egy kis űr így a Celtic védelmében, de Zakariasen sajnos nem tudta előrefele passzolni, Nagy Ádámot kellett választania, aki már Ramakerstől visszakapja, és most egy remek labdát ad Baginak. Bagi leteszi Zakariasenhez, Yusuf Üres a jobb oldalon meg is kapja, a 16-os sarkánál Yusuf elindul befelé, élesen ellövi, gól! Yusuf góljával vezet a Ferencváros a 20. percben, és nem is akármilyen találat Yusuftól, a 16-os sarkától befelé tolta 1-2 métert, és aztán a hosszú alsóba tekerte Yusuf. Ő is szerzett két gólt a selejtezők alatt, hát most a főtáblán az övé az első ferencvárosi gól. A mérkőzés 20. percében Yusuf góljával vezet a Ferencváros. Skels egyelőre gondolkozik, és csak most passzolja föl ott a bal oldalon Sörensennek. Sörensen kiteszi az oldalvonalhoz Forrestnek az FTC tér felén. A Celtic támadása, Forrest rágyorsít, aztán lelassít, visszaadja Sörensennek. Szőrenzen megint Forresthez, már a 16-os magasságában Tierney indul, érkezik Ramakers, ott a helyzet, és egyenlőt a Celtic.
4: A mérkőzés 44. percében Bauer volt eredményes, egy szép baloldali támadást követően. Sajnos remek volt a beadás, Bauer pedig üresen érkezett középen, 10 méterről, középről a kapu bal oldalába lőtte kapásból a labdát. Hát most ott a jobb oldalon is elcsúszott a ferencvárosi védekezés, és középen sem zártak vissza sajnos Bauerral. Forrest volt az, aki remekül indított a Tierneyt. Tierneyre kilépett Ramakers, elkésett, Bauerra pedig nem zárt vissza. Ott talán Korbu vagy Nagy Ádám. A lényeg, hogy üres volt Bauer, és maga biztosan lőtte a ferencvárosi kapuba a labdát. Korbu volt az, aki lemaradt róla. Egyenlít tehát a Celtic az első félidő hajrájára. Labdát szerez a Ferencváros a Celtic tér felén. Egy perc a hosszabbítás. Yusufnál a labda. Yusuf egy remek csel. Picit a hosszantól meg ott a betett labda. Gól! Gól! Vezet megint a Ferencváros Zakariasen góljával. A hosszabbításban egy percet mutatott fel a negyedik játékvezető, Zakariasen pedig 45 másodperccel a rendes játékidő vége után megszerzi megint a vezetést a Ferencvárosnak. McGregor lent van a 16-oson belül, és a fejét fogja a földet üti, lehet, hogy ott kapott egyet. Zakariasen volt az egyébként, aki labdát szerzett és kitette Jusufnak. Jusuf a 16-oson belülre tört, Tirnit becsapta, és Zakariasen sarokkal tette be végül közvetlen közelről a Celtic kapujába. Szenzációs gól a 46. percben. Egy játék rész után tehát Celtic Ferencváros 1-2.
5: Előre vágja Kadu a labdát, Durán nem tudta megtartani, Bagi pedig szépen teszi vissza a Zakariasennek. Most már Jusuf kapja. Jusuf az ferencvárosi térfél közepéről, mely észreveszi, hogy Árzani indul a bal oldalon, és Árzanihoz pontos a labda. Árzani rávezetheti Carter Vickers, a 16-os vonalán Árzani elindul befelé, egy lövés, micsoda gól!
4: Árzani góljával 3-1-re vezet a Ferencváros a mérkőzés 47. percében. Szenzációs gól az ausztráltól, egy gyors ellentámadás, hát nagyjából 20 másodperc, amíg Durán kapott labdát a ferencvárosi 16-oson belül. Tisztáztak a ferencvárosiak, aztán nagyjából 3 ütemből feljátszották a támadósorba. Bagi tette vissza a középpályára Nagy Ádám Jusufnak, Jusuf pedig egy remek labdával szolgálta ki Árzani. De Árzanitól se vegyük el az érdemet, mert neki is meg kellett dolgozni azért a gólért. Carter Vickers becsapta, elindult befelé, és 17 méterről, kissé balról a bal felsőbe csavarta a labdát. Szépségdíjas gól Árzanitól.
5: Remekül kezdi tehát a második félidőt a Ferencváros. Most már a 49. percben járunk, és 3-1-re vezet az FTC a Celtic otthonában. 3-1-re vezetett már a második félidő elején a Ferencváros, innentől pedig a Celtic hiába próbálkozott és hiába játszott mezőnyfölényben, nem sikerült sem a szépítés, nemhogy az egyenlítés. A Ferencváros remekül védekezett, és összességében megérdemelten szerezte meg a 3 pontot a Celtic Parkban. Győzelemmel kezdte tehát az Európa Liga főtábláját a Ferencváros, Celtic FTC 1-3.
3: Most a vezetőedző Borbély Balázs értékelése következik, a riporter Molnár Mátyás.
6: Milyen gondolatok vannak most önben ezután a fantasztikus mérkőzés után, az első Európa Liga főtáblás meccse Borbély Balázsnak győzelemmel a Celtic otthonában?
7: Mondjuk azt, hogy ez egész jól nézett ki. Amikor még mérkőzés előtt beszéltünk, hogy ez az eleje azért nehéz lesz, ez úgy is volt. Volt valami 4 vagy 5 szöglet, azból ki tudtunk szerencsére jönni kapott gól nélkül. De aztán nagyon jókor rúgtuk a gólokat, megmutattuk, hogy mi is tudunk focizni, blazán, felszabadultan, önbizalommal teli játékot mutatott a csapat, és ezt a lazaságot vagy felszabadultságot gólokra is tudtuk váltani. Nagyon jó időkben rúgtuk a gólokat. Nyilván voltak ott problémák is, főleg az első félidőben a jobb oldalunkon, de másik félidőben szerintem tudtuk azt is stabilizálni és helyrehozni.
6: Nagyon jó pillanatban jöttek a gólok. Jusufé, amely a kemény negyed óra után megnyugtatta a csapatot, a szünet előtt megint vezetés, a szünet után már 2 gólos előny, egy egészen fantasztikus találattal, mintha ilyen meseszerű forgatókönyv lenne ez.
7: Mondjuk ezt a kapott gólat sem jött jókor, de így, hogy rá tudtunk rúgni még a szünet előtt még egyet, akkor ez így teljesen rendben van. Danielnek, Arzennek nagyon örülök, mert hatalmas munkát végzett a nyáron, és most megkapta a lehetőséget, és élt felett. Nagyon jól játszik. Számokban is ez megmutatkozik. Mikor kicseréltük a 2 szélsőt, azért picit eltartott, amíg a 2 srác, az új srác felvette a ritmust, de tudtuk kontrollálni a dolgokat, és megérdemelten nyertünk.
6: A sok visszapassz miatt egyre türelmetlenebbé vált a Celtic közönség, de azért ehhez nem csak a Celtic belső védőinek volt köze, hanem a Ferencvárosnak is, amely jól zárta a területeket. Mire készült a csapat, hogy ezt megoldja?
7: Elemeztük őket, és tudtuk, hogy az egyik kulcs ilyen figura lesz, hogy a kapitányokat le tudjuk zárni ott középen, hogy minél kevesebb labdát kapjon. Erre figyeltünk, erre fel is hívtuk a figyelmet a szünetben. Ebből volt egy pár problémánk az első félidőben, de másikban szinte hibátlanul csinálták ezt a srácok, nem engedtük a Celticet kibontakozni.
6: Úgy tűnik most már hetek óta, de ez a mérkőzés a csúcspontja ennek, hogy ezek a srácok valamit nagyon megértettek abból, amit Borbély Balázs gondol a futballról. Mi az, ami ezt a csapatot viszi ennyire?
7: Az ő minőségük, mert azért látjuk, hogyha így felszabadultan nyugodtan játszanak, azért európai szinten is tudnak jó minőséget mutatni.
3: A Ferencváros kapusát, Varga Ádámot is meghallgathatják. Őt is Molnár Mátyás kérdezte.
6: Micsoda este itt a Celtic Parkban, egy hatalmas lehetőség számodra. Hogy érzed most magad?
8: Nagyon örülök, úgy alakult a mérkőzés, ahogy vártuk és ahogy felkészültünk. Nagyon látszott, hogy taktikailag rendkívül jól felkészültünk belőlük. Nem engedélyeztük a mélységi labdáikat, csak oldalra passzokat tudtak csinálni, és abból beadás. Azok nem voltak pontosak, vagy hozzám jöttek a labdák. Nagyon szép teljesítmény a csapattól, és nagyon örülünk ennek a győzelemnek.
6: Szó volt arról már a meccs előtt is, hogy az első negyed órát azért túl kell élni. Szinte másodpercre pontosan negyed óra volt az, amit
9: át kellett vészelni, és ebben volt egy-két nagy feladatod is.
8: Így is készültünk, hogy gondoltuk, hogy az elejét meg fogják nyomni hazai pályán. Az előző meccsen kikaptak 3-0 a riválisuktól, úgyhogy biztos voltunk benne, hogy mindent egy lapra feltéve fognak támadni, hogy megszerezzék az első gólt, a vezetést, és nagyon jó helyt álltunk. Nagyon örülök neki, és hogy jöttünk bele a mérkőzésbe, kevesebb lett a nyomás, belelendültünk a játékba, és alakítottunk ki helyzeteket, és szerintem gyönyörű szép gólokat rúgtunk.
9: Szünet előtt és a szünet után is jött egy-egy gól, ezzel gyakorlatilag lezárult szerinted a mérkőzés?
8: Nem éreztem úgy, hogy lezártuk a mérkőzést, nagyon fönt kell tartani a koncentrációt, mert láttuk, hogy az ő góljuk is a semmiből jött, egy szép támadás végigvezettek, és akkor már ott volt, hogy kiegyenlítettek a szünet előtt, és borzasztó lett volna úgy bemenni, hogy azért kontrolláltuk az első fél nagy részét, és egy-egyel bemenni, de rendkívül jókor jött a második gólunk. Ilyenkor kell rúgni, berúgjuk a gólt, és egyből lefújják a fél időt, úgy megyünk be, hogy mentális előnybe vagyunk, és kihoztuk a maximumot a másik fél időbe, úgyhogy szerintem megérdemelten nyertünk.
9: Meg azt is elintéztétek, hogy nagyjából 50 000 szurkoló csendes volt, és 250-300 fradistától zengett ez a stadion.
8: Nagyon jó érzés volt. 60. perctől csak a fradi szurkolót lehetett hallani, ez nagyon jó érzés volt, és itt megragadom az alkalmat, hogy felajánlom ezt a győzelmet Deák Bill Gyulának, mert a meccs előtt tudtuk meg, hogy elhunyt. Érte is játszottunk, és nagyon örülünk neki, hogy győzelemmel tudtuk befejezni a mérkőzést.
3: A Ferencváros ezzel a győzelemmel már 7 nemzetközi sikernél jár a szezonban, ami európai szinten is egyedülálló mérleg.

0: Kapušok, Gundel Takač, Peći, Tot, Vedek, Bolla, Činger, Doktorić, Kerkeš, Margraf, Orban, Ožvat, Stajls, Süçkornel, Varkonji, Kezepajašok, Čongvaj, Šefer, Sobozlaj, Süç, Tamaš, Totalex, Totrajmund, Vitališ, Tamadok, Jurek, Lukač, Redzić, Šalaj, Salaj József, and Varga.
1: Keretet hirdetett Márko Rossi, és az eredeti névsorban öt olyan játékos is helyet kapott, aki még sosem játszott a felnőtt válogatottban. Gundel Takács Bence, Dr. Icsáron, Várkonyi Bence, Jurek Gábor és Szalai József is készült a bemutatkozásra. Hallgassuk meg az érintett labdarúgók reakcióját, elsőként az Alágerszeg kapusát, Gundel Takács Bencét, akivel Vasvári Lili beszélgetett.
2: Elég felfoghatatlan érzés még egyelőre, és a klasszikus karrierutat jártam be a válogatotthoz érve, mint ahogy az úgymond szokott lenni. Úgyhogy emiatt ez egy különösen érzelmes dolog számomra, és óriási büszkeség tényleg, hogy a nemzetet képviselhetem.
3: Igen, sokan úgy jutnak el a felnőtt válogatottig, hogy végigérják a korosztályos válogatottakat. Te is ültél padon 2018-ban egy jó 21-es meccsen, és most 28 éves korodra jött el ez az igazi áttörés, ami bizonyára egy nagy mérföldkő a karrieredben.
2: Igen, remélem, hogy ez még csak a kezdet lesz, és esetleg akár tét meccsen, akár barátságos meccsen játékban is képviselhetem a csapatot. Illetve remélem, hogy ez a klubkarrieremben is ad egy olyan lökést, hogy abban is tudjak még fejlődni és előrelépkedni.
3: Hogyan értesültél a meghívóról, és kivel osztottad meg először a hírt?
2: Hát ugye ilyenkor, akiket először hívnak, őket reggel felhívják a válogatottól, minden értesültem én is róla, és hát nyilván az első a feleségem volt, akit felhívtam, hogy megúszom vele.
3: 23 évesen fontolgattad még azt is, hogy esetleg az aktív pályafutásodat befejezett azóta, felpörögtek az események, nagyot fordult a világ, nagyon sok pozitív dolog, lépcsőfok történt azóta, és most ott vagy a válogatottban.
2: Nem miatt ez? Ez egy különösen, mondom, én ismétlem magamat érzelmes szituáció, úgyhogy nem is nagyon dolgoztam fel talán, és áldom nagyon az életet, hogy nem adtam fel abban a pillanatban, és tudtam változtatni a saját mentalitásomon is, meg amin kellett, hogy oda tudjak jutni, ahol most tartok.
1: Várkonyi Bencével is Vasvári Lili beszélgetett.
4: Nyilván örültem neki, meg egy jó pillanat volt. Nyilván ezért is dolgoztam, meg ez egy cél volt így a karrieremben, úgyhogy nyilván egy jó érzés volt.
3: Kivel osztottad meg először ezt a hírt?
4: Először a tesómmal, meg a szüleimmel igazából, úgyhogy ők is nagyon boldogok voltak, meg így gratuláltak, aztán beszélgettünk egy picit, és akkor utána meg így a barátaimmal átbeszéltük a dolgokat, de mindenki nagyon boldog volt.
3: Ugye korábbi csapattársad Gundel Takács Bence is kapott meghívót, nem tudom, hogy esetleg vele, vagy mással a válogatottból, vagy olyan kapcsolatban, hogy beszéltetek egymással, vagy gratuláltatok egymáshoz, jött-e esetleg reakció így oda-vissza?
4: Nem, még a Gundival nem beszéltünk erről, de biztos fogunk. Még nem tudtam neki személyesen gratulálni, de például az Etétől is többen gratuláltak. Nyilván azért ez is szerepet játszott ebben az egészben, úgyhogy a Gundival még nem, de volt csapattársaim, akikkel ezt megosztottam, meg gratuláltok nekem.
3: Nyáron váltottál ugye klubot, az azeri Karabaghoz igazoltál. Európa Liga, konferencia liga és bajnoki meccsek sokassága van már most mögötted nagyon hamar. Mondhatjuk azt, hogy alapembere lettél ennek a csapatnak. Ahogy néztem, talán egyetlen egy olyan meccs volt, amit nem játszottál végig. Mit adott neked ez a váltás, illetve bizonyára ez is oka volt annak, hogy felfigyelt rád a szövetségi kapitány, aki egyébként már korábban is figyelt téged, erről beszélt ő a sajtótájékoztatón.
4: Egy nagy váltás volt eleve kijönni külföldre, főleg Bakuba, de örülök, hogy ezt megléptem, meg volt lehetőségem erre. Igen, az első pillanattól kezdve bíztak bennem a csapatnál, és ezt éreztem is, úgyhogy igen, ahogy mondod, nagyjából talán 15 percet nem játszottam ezeken a meccseken. Nyilván azért is jöttem ki, hogy megmutassam magam külföldön is, akár Európában, a Európa Liga, hogyha oda jutunk, akkor Bajnokok Ligája vagy a Konferencia Ligában. Sajnos ez idén nem sikerült bejutnunk a csoportkörbe, de így is fontos tapasztalat pontokat tudtunk, meg tudtam szerezni, és szerintem a játék is egész jól ment, nyilván emiatt is tudtam bennmaradni a csapatban.
1: Szalai József is elárulta, hogyan fogadta Marco Rossi meghívóját.
5: Olyan helyre megyek, ahol azért a világon már élbajnokságban játszanak, viszont meg akarom mutatni, mit tudok, illetve tudom, hogy 4 kemény mérkőzés vár ránk, viszont tudom, hogy nehéz lesz, de mindent meg fog tenni, hogy ha pár percre is, de pályára kerülhessek.
6: Elképzelted esetleg, hogy milyen lehet majd több 10 000 ember előtt a Puskás Arénában pályára lépni?
5: Igen, én még a nyitó meccsen voltam kint, és akkor is még szurkolóként hatalmas felemelő érzés volt, hogy annyi szurkoló szurkol ugye a csapatnak, most pedig ha a pályán is megtapasztalhatom, az hatalmas élmény lesz.
6: Hétvégén még egyszer bizonyíthatsz a szövetségi kapitánynak a Kisvárda elleni bajnokin. Mekkora lendületet ad ez most neked a hétvégi bajnoki előtt?
5: Igen, még ott van egy bajnoki mérkőzés, ott is mindent meg szeretnék tenni, hogy a csapat győzzön, jó játszak, illetve gólt szerezzek. Mindenképpen úgy akarok a pályára kimenni hétvégén is, hogy gólt, illetve gólokat szerezzek, és úgy menjek a válogatotthoz.
1: Dr. Csáronnal Fazekas Máté készített interjút.
7: Különleges érzés, mindenkinek azt kívánom, hogy ezt élje át egyszer legalább. A válogatottban ugye Liverpool játékos a Kerkez Milos is az egyik idézéles posztriválisod. Marco Rossi minél több lehetőséget szeret adni az újoncoknak is. Személy szerintem mit beszéltél vele, milyen szerepet szán neked a válogatottban?
8: Egyelőre még nem beszéltem vele, szerintem a jövő héten is meg fog történni természetesen a telkibe. Egyelőre semmilyen információt nem osztott meg velem.
7: Mégis az angyalföldi keretből nagy dicsőségre tekerültél be egyedül a válogatottba. A csapattársak és a vezetőedzők mit szóltak ehhez? Beszéltetek erről?
8: Persze, beszéltünk erről. Titkon reménykedtünk, hogy esetleg még más is meghívót kap. Természetesen boldog vagyok, hogy nekem ez sikerült. Különleges érzés, nagyon jól érzem magam itt a klubnál, a csapatnál. Mindenki kicsit talán sajátjának is érzi ezt a kis részsikert. Mindenki nagyon gratulált, és tényleg láttam rajtuk, hogy örülnek, és így büszkék rám. Persze volt már, aki volt a válogatottba, majd egy-két jó tanácsot azért elfogadok tőlük, de tényleg ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a stáb is egyből gratulált, és különleges érzés most itt ebből a klubba lenni.
1: Zárásként Jurek Gábort hallgassuk meg.
9: Nagyon fiatalon én már tudtam bizonyítani a második és az első osztályban is, de úgy gondolom, hogy nem volt kiegyensúlyozott a teljesítményem. Ebben az évben ezt fogalmaztam meg magamnak, hogy ez kell, mert akkor láthatjuk, akár egy meghívóval is ezt tudják nekem viszonozni.
1: A magyar labdarúgó válogatottra 4 nemzetek ligája mérkőzés vár a következő 2 hétben. Szeptember 25-én Ukrajnát fogadja hazai pályán Marco Rossi együttese, szeptember 28-án Észak-Írországba utazik a csapat, október 2-án jön a Georgia elleni összecsapás a Puskás Arénában, a sort az Ukrajna elleni idegenbeli találkozó zárja.

0: A magyar férfi tenisz válogatott Luxemburg vendégeként lépett pályára, a tét a világ döntő selejtezőbe jutás volt. A Varduci Kornél vezette csapat simán, 4-0-ra nyert, még játszmát sem vesztett a Kok Arénában. A második nap egyik hőse Mag Péter volt, aki a Füle Mátyás oldalán párosban nyert, majd bemutatkozó hétvégén egyéniben is lehetőséget kapott, és itt is győzött 6-1-6-2-re. A fiatal játékos így értékelt a nap végén.
1: Elég nagy drukkal mentem fel a pályára, azért nem mondom, hogy nem izgultam, mert csupán ma reggel tudtuk meg, hogy együtt kell a pályára lépnünk a párosban. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon jól kezeltük mindketten. Ami fontos a párosban, hogy az első szerákat behoztuk nagy százalékban, és így a fogadó gémekbe agresszívabbak tudtunk lenni. A második szedből elmentünk tiebreakig, és ott is a kulcsfontosságú pontokat tudtuk hozni. Egy ilyen páros után visszamenni az egyénire, teljesen önbizalommal teli játékkal tudtam előrukkolni szerintem, és az egész meccs folyamán jól játszottam, hoztam a szerváimat, ahogy beszéltük a kapitánnyal is, hogy tartsam ezt a magas százalékot, és a return game-eket viszont emiatt még agresszívabban tudtam játszani. Szóval összességében én nagyon jól élem meg ezt a mai napot, csak olyan meccset játszottam, ami önbizalmat ad és tud előre vinni a következő versenyekben.
2: Hogy néznek ki ezek a következő versenyek, és mit viszel magaddal így életed első luxemburgi Davis Kupa párharcába?
1: Én egyből innen tovább megyek egy 15 000-es Futures versenyre Tunéziába. Ugyanígy, ahogy ezen a héten edzettem, a következő két nap ezt fogom csinálni, és önbizalommal neki megyek ennek a versenynek, és remélem, hogy ahogy most ezen a városon és egyénin tudtam játszani, így fog a következő meccseken is.

0: stabil volt, Alexnek van Hosszúba is tudtam rá jól birkózni, és nem is fájt, és nem is hátat az edzésen se. Inkább az a kérdés, hogy milyen a formám, és milyen lesz a birkózásom, hogy épül vissza a birkózás formám igazából. De Alexnek úgy láttok, és úgy is láttam én is, hogy jól mozog, és hogy el tudok innen ez a versenyen, és hát Alexnek azt mondja, hogy vágytam is már, hogy versenyezhessek, hiszen 6 éves korom óta nem hagytam ki ennyit verseny nélkül egy évben, hogy egy évileg birkózzak, úgyhogy láttam már, és jól is sikerült, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépen sikerült a visszatérésem.
1: Ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy amikor a birkózó tudás már megfelelő, de mégis fejben a versenyző esetleg félti a lábát, ez szokott lenni a gond, nálad volt-e ilyen probléma?
0: Hát az igazság, hogy ez a probléma már az első edzésen nem mutatkozott, mert tényleg egyáltalán nem féltem a lábat, mert akkor se, tehát fejben nem volt semmilyen gáz bennem, és ugye versenyen se volt semmilyen, úgyhogy Alexnek ezt én ki tudtam küszöbölni, hogy nyilván ezt mondtad nekem, amikor a sérülésem megtörtént, hogy erre oda kell figyelni, és erre készüljek, de én erre tudatosan készültem, és ki tudtam küszöbölni ezt a hátadatást.
2: A Ferencváros menetele Európában. Újoncok is bemutatkozhatnak a magyar válogatottban. Simán nyert a férfi tenisz válogatott. Losonczy Dávid aranyéremmel tért vissza. Vagy néhány példa a héthőseire.
3: Krejsz Bálint összeállítását hallották. Ez volt a héthősei.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órát.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Mihály Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Mihály Kristóf, még kell egy kicsi, Mihály Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: A következőkben a Sporthely legfrissebb adását hallhatják. A nagy sportág választóról Berelmese készített összeállítást.

0: Én 15 éve találtam itt meg a taekwondót. Az iskolámmal jártam ki ide, és az anyukám és az öcsém kísért el. És az öcsémnek köszönhetően próbáltam ki a taekwondót, mert ő egyedül nem mert felmenni a pásra, úgyhogy elkísértem. Nekem megtetszett, lementem egy edzésre, és utána ott ragadtam teljesen.
1: Sziasztok! Köszönjük szépen a figyelmet! Nagyon köszönjük a kedves vendégeinknek a részvételt a megnyitón. Óriási érzés a zene, a tánc és a sport közösségét együtt látni egy ilyen nagy rendezvényen. Úgyhogy a 18 éves nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztót ezúton megnyitom. Jó szórakozást! Sziasztok!

Pénteken és szombaton tartották Kőbányán a Merkapt sportközpontban a nagy sportág választót. Aki lemaradt, tavasszal bepótolhatja. Ráadásul most meg is hallgathatja a tavaly szeptemberi nagy sportág és hangszerválasztón készült sporthelyadását. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok.

0: Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó és a nagy sportág, illetve hangszerválasztó kommunikációs igazgatója. Azt hiszem, hogy a kommunikáció az igen jól sikerült, mert hogyha itt körülnézünk, akkor több száz, több ezer gyerek és kísérője van itt.
1: Igen, 18 évesek lettünk, nagykorú a rendezvény, a nagy sportágválasztó 2007-ben indult útjára, évente kettő alkalommal az iskola kezdés és az iskola végéhez kapcsolódóan szeptemberben és májusban, és néhány éve bekapcsoltuk a hangszerválasztó lehetőségét is, úgyhogy 25 hangszert is kipróbáltak a gyerekek, és a kommunikáció, hát sok minden változott 2007 óta ebben is. Számos videót és anyagot készítettünk, hogy az iskolák és a családok halljanak rólunk, tudjanak rólunk, de azt gondolom, hogy szinte mindig teltházasak tudtunk lenni az elmúlt évben, tehát már ilyen szempontból önjáró a brand, a népszerűség. És az ingyenes rendezvényeinken a sportága kipróbálása, most már a hangszerek kipróbálása, ez a fajta szabadidős lehetőség, hogy eljön egy család mondjuk szombaton, és eltölt néhány órát, a gyerek kimozogja, kisportolja magát, egy-két nyereményt felszed a támogatóink sátrainál, vagy a mi sorsalásainkon. Egyébként kipróbál még egy-két hangszert is, találkozik egy-két bajnokkal, olimpiai világbajnokkal, úgyhogy óriási nagy összkép az, ami miatt ez vonzó a családoknak.
0: Ez egyébként az egyik legvonzóbb benne, hogy itt találkozhatnak olimpiai világ és Európa-bajnokokkal?
1: Az összkép nagyon vonzó mindenképpen, de hát persze, amikor Szilágyi Áron eljön háromszoros olimpiai bajnokként, vagy más az elmúlt egy-két olimpiáról fiatalabb olimpiai bajnokaink, vagy régebbi legendák, akkor azért az a családnak, tanárnak, diáknak is vonzó dolog.
0: A nagy sportágválasztó lényegét én valahogy úgy képzelem el, hogy idejönnek a gyerekek, kipróbálnak 105 sportágból valamennyit, megtetszik, nekik elmennek sportolni, tehát ha ebből indulunk ki, akkor minden egyes sportágválasztón más a közönség. Ezt le tudjátok mérni, hogy mennyire sikeres egy ilyen rendezvény, vagy egyáltalán mikor nevezhetjük sikeresnek a rendezvényt?
1: Ugye fizikailag lehetetlen 100%-os pontosságú mérést végezni egy olyanban, hogy valaki eljön, regisztrál a szülei nevében 4-5-6 évesen, és hogy fél év múlva, egy év múlva elkezde sportolni egy Jászberényben, Szegeden, vagy Zuglóban, vagy Budán. Ezt nem tudjuk így mérni. Ha van egy olyan apparátumságnak olyan forrásaink, ami ezt biztosítja, akkor igyekezzünk ezt megoldani. De most is a nagy színpadon a megnyitón be tudunk mutatni olyan sportembereket, akik nálunk találkoztak először a kedvenc sportágukkal, és azóta is bajnokok. Úgyhogy ez létező dolog, sokan vannak. Van olyan, tudok olyan vízilabdásról, aki kiállt a sportágválaszóra kislányként, és válogatott, és amerikai egyetemre nyert felvételt. Tudunk olyanról, aki világkupán indult küzdősportágban, és itt ismerkedett meg a sportágával. Szóval vannak pozitív példák, és mivel nyilván, aki 2007-ben volt 5 éves, az most már 22-3 éves felnőtt ember, és aki most 5 éves, az lehet, hogy 3-4 évben kezd el valamilyen sportágat, vagy lehet, hogy egész életére kihat majd egy szabadidős sportág. Tehát életé végéig focizni, kosarazni, pingpongozni, nem tudom, bármelyik sportágat mondhatnám, eljár majd a barátaival, nem lesz belőle egy sportoló, nem mérhető az eredményessége, de egy teljes életet él a sporttal és a hivatásával együtt.
0: Egykori vízilabdázóként azért te a vízilabdát még mindig egy picit előrébb kezeled, vagy egy ilyen rendezvénynek a kommunikációs igazgatójaként neked az a fontos, hogy bármit, csak sportoljanak a gyerekek, a fiatalok?
1: Két polc van a szívemben. Az egyik polc az, hogy én eljárok iskolákba, sok más bajnokhoz hasonlóan, és találkozom sok gyermekkel, és a sportágválasztón pedig ugye nagyon koncentráltan tudok kommunikálni a sport előnyeiről, és a sport és a tanulás együttműködéséről. És a másik polc, hogy amellett, hogy a gyerekekkel szívesen találkozok, és nagyon szeretem őket, a másik pedig az maga a vízilabda, tehát természetesen az a kedvenc sportágam. Senki nem vitathatja el tőlem, vagy gondolhatja azt, hogy ez egy téves gondolat tőlem. Mindegyik sportágat szeretem, sokat követek, akár élőben vagy tévében, ha van rám módom. Nyilván egy csapatsportoló vagyok, az kicsit befolyásolja a mentalitásomat, de abszolút látom a szépségét a többi sportágnak, és teljesen mindegy, hogy teniszről, atlétikáról, vívásról beszélünk, és sorolhatnék 104 mozgásformát, amit most meg lehet nálunk találni a nagy sportágválasztón. Mindenkinek megvan a maga szépsége, típus, alacsonyabb, magasabb, izmosabb, vékonyabb, kicsit lomhább, kicsit fürgébb, állóképesebb, vagy robbanékonyabb, mentálisan inkább magának való, vagy csapatban gondolkodó, inkább versengő, vagy inkább a szabadidős sportos vonalat kedvelő ülősportágak, vagy egyéb mozgásformák, vagy ilyen tevékenységek is vannak. A rádió amatőrözéstől a súlyemelésig elég széles a paletta.
0: Kiemelted a tanulást, és gondolom, hogy Dr. Kis Gergelyként ez neked nagyon fontos, de az is fontos, hogy mindezt átad a gyerekeknek, hogy a sport az egyik legfontosabb, de a tanulás rovására nem mehet.
1: Igen, átalakult a világ, és én úgy igyekszem ehhez alkalmazkodni a saját értékrend megtartása mellett, hogy azt kommunikálom, hogy a sport és a tanulás együttese segít kiváló embereket nevelni. Nem a bajnoki érmek és nem a bizonyítvány ötös mennyisége számít, hanem hogy igazán jó ember legyen. Egy csomó 3-as-4-es tanulóból lehet kiváló szakember a saját területén. Egy csomó kitűnő tanuló lehet nem annyira jó emberré válik, de persze tanuljunk. Mi is figyelünk a gödöllői vízilabdát, vezetem a fiú szakosztályt, és figyelünk arra, hogy a fiainknál a suli rendben legyen, tanárokkal is kommunikálunk. Erről, úgyhogy az életpálya modellem az tényleg 4 éves sporttól a munkavégzésig tart, cégekkel is kapcsolatban vagyunk, és felnőtt csapatunk játékosainak igyekszem a munkában is segíteni. De egyrészt az emberi részt emelem ki a mai világban, a másik, amit szerintem fontos kiemelni, hogy fontos a tanulás, legyen sok diplomás ember Magyarországon, de szakmunkára is szükség van. Tehát ha valaki egy szakmát választ hivatásának, asztalos, kőműves ács, vagy bármi lesz, azt is óriási tiszteletet kell, hogy övezzen, és tanulja meg jól a szakmáját, ilyen szempontból kell tanulnia, de nem biztos, hogy 5 diplomával valaki jobb ember lesz, mint egy kiváló szakember, és mind a kettőre szüksége van az országnak.
2: Baronyai Judit vagyok, a Magyar Triatlon Szövetség versenyrendszer referense.
0: Azt hiszem, hogy annál nagyobb kihívás nem is lehet, mint egy ilyen 10x10 méteres területen megmutatni a gyerekeknek, hogy mi is ez a triatlon, de azért úgy látom, hogy ez sikerül.
2: Igen, próbáljuk elmagyarázni, mert elég egy furcsa nekem, hogy van, aki nem ismeri, de hát nagyon élvezik a gyerekek, úgy látom.
0: Úgy látom, hogy víz nélkül is lehet úszni, legalábbis vannak itt olyan gépek, amivel ez imitálható.
2: Igen, ez egy elég komoly úgynevezett vázatréner a szárazföldi úszóedzésre. Remekül alkalmas egyébként a profi úszók is, meg a triatlonisták is használják.
0: És itt azt hiszem, hogy a legnagyobb hangsúly talán az átöltözés, a kerékpár felakasztása jelenti. Ezek olyan apróságok, amik nagyon fontosak a sportág szempontjából?
2: Igen, a triatlon tulajdonképpen nem 3 sportág, hanem 3 sportág és 2 depózásnak a művészete. Úgyhogy ezt külön gyakorolják egyébként a sportolók, hogy ezt hogy lehet minél gyorsabban csinálni.
0: Azt mondta az előbb, hogy szeretnék megismertetni a gyerekeket, mert hogy nagyon sokan nem ismerik. Valóban egy olimpia utáni évben is nagyon sokan vannak, akik nem ismerik, hiszen azért ott is ugye sok magyar volt, jól is szerepeltünk, és azért nagy hangsúlyt kapott a triatlon is akár.
2: Igen, igen, de végül is ezek a gyerekek, akik most itt vannak, ők pont ismerik, és azért is akarják meg. Hát gondolom ez a depózás, meg a biciklizés nagyon tetszik nekik. Én azt gondolom, hogy azért egyre népszerűbb, és az a célunk, hogy ezt, hogy próbálják ki a gyerekek minél többen, hiszen egy elképesztően egészséges sportág, egy kimondottan a keringésre épülő sportág, úgyhogy én amikor elkezdtem, akkor beleestem, tulajdonképpen szerelembe estem, és azóta is tart ez a szerelem, igen.
3: Milatics Karola vagyok. 3 éves korom óta táncolok. Anyukám vezet egy egyesületet, egy táncegyesületet, ahol én leszek a jövendőbeli művészeti vezető. Balett-táncot oktatok, illetve kortárs balettet, és nagyon szívem ugye kisgyermek korom óta a tánc, és ez valószínűleg így marad életem végéig.
0: Azért 3 éves korban elkezdeni valamit, és a mai napig nem tudom hány éves vagy?
3: 18.
0: A mai napig mindezt ilyen kitartóan űzni azért az nagy dolog, és az is szíved ügye, hogy ezt a kisebbekkel, a gyerekekkel most megismertesd itt a nagy sportágválaszton?
3: Igen, én nagyon fontosnak tartom, hogy kisgyermekkorban megismerkedjenek a gyerkőcök a tánccal, hiszen nagyon fejleszti a kreativitásukat, az önbecsülésüket, és azért ad egy önbizalmat, helyes testtartást, és azért egészségügyileg is jót tesz a testnek egy bizonyos szintig. Úgyhogy igen, nagyon fontosnak tartom a gyermekek tanítását.
0: táncról beszélünk a te esetedben, vagy balettről beszélünk?
3: Igazából mind a kettő. Én balettal kezdtem, szóval igazából nekem a balett az, ami mindig is az életem része volt hosszú távon. Viszont én kipróbáltam mindent, szóval az összes táncfajtát nagyjából kipróbáltam életem során, de mindig is a balett volt az, amit belőlem jött.
0: És mennyire kaphatóak a mai gyerekek a táncra, a balettra?
3: Igen, ez nagyon változó. Azt veszem észre, hogy a kislányok nagyon. Fiúkat már nehezebb találni a balett szakmába, pedig nagyon szükség van rájuk is. Viszont igen, szerintem nagyon szeretik a lánygyermekek a táncot.
0: És kitartóak is, mert azt, hogy szeretnének megismerkedni, nyilván az egy másik dolog, de aztán sokan ott is maradnak?
3: Igen, igen, szoktak. Sőt, nagyon sok gyermekből felnőtt korára is ebben a szakmában találja meg igazából így az otthonát, meg a hivatását.
4: Szia, Adams Landa vagyok, a Hartle Studio képviseletében vagyunk kint, a Magyar Levegősportok Szövetségétől. Szóval több mint 7 éve csináljuk ezt a sportágat, mellette légtornázunk is, és 2021-ben nyitottuk meg a saját stúdiónkat. Hát ennek a pontos megfogalmazása az lenne, hogy minden, amit a levegőben csinálunk, bármilyen eszközön, vannak ilyen egyedi gyártású eszközök, például napocska, hold, úgyhogy ez tényleg sok mindent magában foglal, mindent, amit a föld fölött csinálunk.
0: Nagyon sok kislány áll most itt sorban, hogy a rútsportot kipróbálja, de egyébként mennyire jellemző az, hogy sikerül bevonzani a gyerekeket?
4: Hát mindenkit nem is, de általában egy ilyen rendezvény után egy 5-10 fő eljön kipróbálni, szóval van rá érdeklődés azért.
0: És miután kipróbálják, ott is maradnak?
4: Nem mindenki, de mondjuk a fele annak ott marad, aki jön, úgyhogy nagyon jók ezek az események, hogy tudjuk toborozni, meg népszerűsíteni ezt a sportágat.
0: Te mit szeretsz ebben a legjobban? Nem a toborzásban, hanem magában a sportágban.
4: Talán az, hogy nagyon sok oldalú, nagyon sok mindent ki lehet próbálni, és ez tényleg egy önkifejezési forma.
0: Újvár Izabella volt atléta, labdarúgó, futgolfjátékos, azt tudjuk, hogy neked nagyon fontos a sport, de mennyire fontos ez neked, hogy a gyerekeknek is fontos legyen?
5: Majdhogy nem, már fontosabb, mint nekem a sport. Most kvalifikálni szeretném magam a futgolf világbajnokságra, illetve szeretném megszerezni futgolfban a 7. magyar bajnoki címemet. Most jelenleg vezetem a bajnokságot, ami nagyon-nagy örömmel tölt el, de emellett ugye ott van a cégem, ahol ugye legfőképp gyerekekkel foglalkozom, illetve futgolfot is oktatok. Van egy egyesületem, ahova sztárokat igazoltam le, hogy tudjam népszerűsíteni ugye a sportágunkat. Lisztes Krisztián, Vince Otto, szerintem ezek a nevek mindenkinek sokat mondanak. És nagyon örülök, hogy ilyen kiváló embereket tudhatok a csapatomban, és igazából még sok mindenkit fel tudnék sorolni, akik ott vannak, de nem lenne elég az idő rá, hogy el tudjam sorolni őket. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek át tudjam adni azt, amit én a sportból kaptam, a sportról megtanultam, és amit az edzőimtől megtanultam, mert az élet más területein is hasznát tudjuk venni, és minden gyereket, minden szülőt arra ösztönzök, hogy a sport nagyon sokat ad, tehát hogyha nem is versenyszinten, de legalább hobbi szinten kezdjük el, mert annyit hozzátesz a gyerekeknek az életéhez már gyerekkorban is. Én tudom, mert elváltak 4 éves koromban a szüleim, és én a sportba menekültem szerencsére. És nekem annyit adott a sport, hogy úgymond egy második családom volt, meg ugye nyilván a csapattársaim, meg minden, és én szeretném ezt a gyerekeknek átadni, és ugyanúgy megtanítani, hogy az, amit a sporttól kapnak, vagy a sportból megtanulnak, azt a tanulásban, később a munkájukban és a magánéletükben is fel tudják használni.

0: Szabó Zoltán olimpiai bajnok vízilabda kapus, mennyire mozogsz otthonosan egy ilyen rendezvényen?
1: Hát ezt mondják meg azok, akik láttak. Inkább úgy mondom, elmozgom. Régebben többször voltam ilyesmi rendezvényen, most már kevesebb meghívás érkezik. Amúgy jól érzem magam, kicsit nehezebben oldódom föl, de a régi társak és akár az új sportolók között azért mindig megtaláljuk egymással a hangot, és ez azért ezen segít. De látva a sok-sok gyerekarcot, azért ez egy nagyon értékes rendezvény, egy egész életemet sportrendezvényeken töltöm, és mondhatnám, hogy otthonosan mozgok, de azért ez egy másik minőség itt. Viszonylag kevés televíziót nézek, de azok között nagyon sok sportközvetítés van. És az jutott az eszembe, amikor álltam fent a színpadon, vártam a soromra, illetve mutattak be bennünket, hogy az egyik kedvenc műsorom, sajnos csak 4 évente tudom megnézni, ez az olimpiai megnyitó, nyitó ünnepség. Hogy annyi ragyogó és jó arcot ritkán látni akármilyen médiában, és ahogy itt néztem a gyerekeket, ugye az ugrott be, hogy ez a gyermeki öröm, meg a csillogás a szemekben, ez valahol hasonlít ahhoz az eseményhez, vagy az hasonlít ehhez, ez most nem érdekes a sorrend. És így bekapcsolt egy gomb, tehát viszonylag korán sikerült megérkeznem a lélekben is a rendezvényre, és úgy gondolom, hogy maradok még.
0: Éppen, hogyha már ezt a színpadi megnyitót említetted, nekem kívülállóként nagyon felszabadultnak tűntél egyébként, amikor beszéltél, sztorizgattál, a Sydney döntőt megelőző órákról meséltél. Ezek még előjönnek, vagy csak ilyen alkalmakkor jönnek elő, amikor rákérdez valaki?
1: Állandóan ott vannak a fejünkben, vagy az én fejemben, tehát mások nevében nem akarok, de szerintem nem tévedek nagyot, hogy azt mondom, hogy ott van a fejünkben. Amúgy köszönöm a visszajelzést, erre mondtam azt, hogy szerintem elmozgom ezeket a helyzeteket, de ezen azért sokat segített az ott eltöltött 10 perc, ami alatt figyeltem a többieket és figyeltem a gyerekeket. Nagyon izgultunk már ilyenkor. Kora délután volt azt hiszem a mérkőzésünk, és 4:30-kor, köszönöm, igen. Hát az még kora délután, ha úgy vesszük. És hát ott mindannyian az első olimpiai döntőnkre készültünk, úgyhogy el lehet képzelni a feszültséget. Volt egy nagyon jó módszerünk arra, hogy hogyan lehet ezt oldani. Minden meccsünk előtt bementünk az öltözőbe, ott már nem voltak velünk edzők, csak mi 13-an a játékosok, és akkor elkezdtünk énekelni. És ezt javaslom nektek módszerként is, mert a közös éneklés főleg az nagyon jól tudja oldani a feszültséget, nagyon jól össze tudja rakni az energiákat, úgyhogy javaslom nektek is. Persze volt egy csapattársunk, aki és itt most a táncosokra gondolok elsősorban, illetve rátok, akik táncolnak, aki meghallott az első taktusokat, és az óra alatt már azt mormogta, hogy inkább táncolj a port, jobban bírom. Ez volt Piros Peti, ő egy kicsit kritikusabb volt ez ügyben, de persze aztán ő is beállt az éneklésbe.
0: Igen, a gyerekek nyílt tekintete és lelkesedése azt hiszem, hogy mindenképpen magával ragadul, de neked egyébként fontos az, hogy a gyerekeknek fontos legyen a sport, akár a vízilabda, akár bármi más?
1: Egyre fontosabb. Nekem van egy vízilabda egyesületem, egy nagyon jó régi barátommal, Petővári Zsoltal, és mi napi szinten próbáljuk elültetni ezt a fajta életmódot bennük. Hol könnyebb dolgunk van, hol nehezebb. Küzdünk mindennel, minden, ami elvonó dolog, ami legalábbis ettől a sporttól elvonó, de éppen 20 éves születésnapunkat ünnepeltük, az egyesületét, nem a miénket, és jöttek a legelső tanítványaink közül is, és azt láttuk, hogy valami értékeset csináltunk, azt a fajta örömöt és átszellemültséget, azt szeretnénk még többet látni, mint amit akkor láttunk az ő arcukon.
0: Kok Máté olimpiai bajnok vívó, párbajtőröző, aki nem is tudom, hogy mondom, virgonckodik itt a nagy sporták választón, és oda vannak érted a gyerekek. Ez a tavaly nyári olimpiai aranyérem, ez mennyiben változtatta meg az életed, akár abból a szempontból, hogy többen felismernek, hogy a gyerekek is felismernek, de sokkal népszerűbb lettél, nem azt mondom, hogy előtte nem voltál, de azért egy olimpiai aranyérem ilyen szempontból mindenképpen átírja ezt a történetet.
2: Hát igen, azért egy olimpiai arany az meg tudja változtatni egy embernek az életét, ahogy mondtad. Valóban sokkal több a felkeresés, azért tök nagy megtiszteltetés, hogy a sportág választom már tavaly is, meg idén is itt tudok állni a színpadon, és akkor látom a csillogó szemeket, és tényleg a egy-két biztató szót tudok nekik mondani, akkor már sokat tettem szerintem az ügy érdekében, hogy ezeknek a sport, ezeknek a leendő sportolóknak valami kis útravalót adjak, amely hát emlékeznek erre a pillanatra. Azért tényleg itt most 20 perce osztogatjuk az autogramokat sporttársaimmal, és azt veszem észre, hogy nagyon lelkesek, és tényleg így fotózkodnak meg minden. Azért az olimpia az tényleg az egy más kategória. Tényleg azért, amikor nyertem a világbajnokságot, akkor is azért volt azért hype, de az olimpia, az tényleg ez már most már több mint egy éve történt, és mindig azért van felhajtás. Meg kell tudni ezzel birkózni, mert ez már ott lesz úgymond életed végéig ez a cím, és ezzel meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy jól tudom ezt kezelni, és nem viszi el a flót, és tudok a feladatot koncentrálni. Most a világbajnokságon ez meg is látszik az ezüstéremmel, csapattal, hogy úgy fel tudunk pörögni egy-egy más versenyre is.
0: De azért érdekes, hogy úgy fogalmaztál, hogy ezzel meg kell birkózni.
2: Hát igen, mert azért főleg a vívás azért nincs annyira reflektorfényben, tehát nem ezt szoktuk meg, és igazából Magyarországon azért tényleg az olimpiai aranyérem az nagyon nyom alatba, és ez érzékelem is, hogy azért szinte minden, nagyon sok eseményre hívnak, és olyan helyekre, ami korábban nem volt például a tervben, és ez azért egy nagy élmény is, de azért megterhelő is azért, hogy a koncentrációba azért mégse szabad letérni az útról. Most már csak 3 év van az olimpiáig Los Angelesbe, ott azért szeretnék egyéniben, csapatban is ugyanígy helytállni, mint Párizsba, és ehhez az kell, hogy ezt az olimpiát ezt tényleg el kell raktározni valahova, és utána pedig tényleg csak fókuszálva legyünk arra, hogy kijussunk az olimpiára, mert az olimpia aranyém, ez nem garancia, hogy ott leszünk a Los Angeles olimpián.
0: Azt mondod, hogy van még 3 év, de azért már úgy hallom, hogy eléggé fókuszálsz, és eléggé ezek a célok vannak a szemed előtt. Addig minden egyes szezonnak úgy vágsz neki, hogy ez az olimpiai jegyében zajlik ez a szezon, vagy azért ahhoz még messze van ez a 3 év?
2: Én örülök is amúgy, hogy így már fókuszálok egy távoli célra, és ezt kell a gyereknek is megérteni, hogy tűzzenek ki egy célt, egy sportbán, ahol éppen el akarják kezdeni, és ha esetleg lesz egy sikertelen széria, mert nekem is volt az olimpia után egy úgymond csöndesebb év, amikor egyéniben nem úgy jöttek ki, de nem adom fel, és úgymond megyek és harcolok arra, hogy visszatérek a győztes útjára, és az olimpiára kiussak, és ezt gondolom, hogy nekik is ezt kell megérteni, hogy küzdjenek, mert lehet, hogy nekik fog egyszer kijönni a lépés, és nem szabad sose feladni, ez a legfontosabb. Én behiszek.
0: És az, hogy csapatban megvan az olimpiai aranyérem, az nyilván akkor nem vett el a motivációból, hogy egy picit megnyugodtál, hanem még nagyobb azért, hogy akkor egyéniben is legyen egy olimpiai aranyérmed?
2: Igen, most az olimpia után azért egy kisebb fajta úgymond kiégés lehetett így ebbe a szezonban, mert nem pihentem az olimpia után, azért mégis egy 4 éves ciklus kellett lezárni, és ez azért megterhelő, nem vagyunk robotok, tehát nekem is a pihenés, és igazából egyből visszaálltam a versenyszezonba, mert jött 2 fiatal versenyző, mert a Sikorsegerő és a Nagy Dávid még nem tudott visszatérni. Az év első felében úgy próbálgattunk új csapatokat, nyertünk is 2 világkupát, és egy év végére úgy kipukkadt a lufi. Most már tapasztaltabb lettem, hogy azért egy olimpia után azért pihenni kell, meg egy világverseny után pihenni kell. Például még nem is kezdtem el a vívást a most már szeptember közepén fele. Az amúgy ez egy tudatosan nem azért, mert valamiféle sérülés vagy valami, hanem most okosabban szeretnének járni, hogy az év végére a fontosabb versenyekre ne legyen az, hogy már nincs kedved vívni, hanem legyen az egész évben egy ilyen tűz, ami kitart a végéig. Úgyhogy még kicsit az elején pihenünk, és aztán végére megjön. A Gergőnek ez bevált, az első fél évben kihagyott, ő már rutinosabb volt, mint mi. Nézd, az EB-n ezüstérem, VB ezüstérem, csapatban ezüstérem, tehát egy nagyon jó szezon zárt, és ezt a fajta rutinját, amiben rendelkezik, ezt kell most egy kicsit átvennünk, hogy nekünk se kell ész nélkül menni mindenhova.
0: Nagy Péter a súlyemelő szövetség elnöke olimpikon, és akinek nagyon fontos az, hogy a gyerekek szeressék a sportot, és nem feltétlenül a súlyemelést, hanem bármit.
3: Így van, ez nekem nagyon fontos, mindig is szeretem az ilyen rendezvényekre járni, akár iskolai tömegsportokhoz, akár az ilyen rendezvényekre, úgyhogy én is minden gyereket arra biztatok, hogy sportoljon. Bármit, csak csinálja valami mozgást.
0: Neked mit adott a sport?
3: Hát én nekem gyakorlatilag mindent. Tehát az életemet köszönhetem úgymond neki, az életem legnagyobb részét a sportba töltöttem el, úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, és az, hogy élsportoló lehettem, én azt gondolom, hogy egy elég nagy kiváltság, és én örülök, hogy ennek részese lehettem, és hogy ezt meg tudtam élni, és meg tudtam valósítani az álmaimat és a céljaimat is.
0: És ezt mennyire lehet és kell átadni a gyerekeknek, hogy nem csak maga a sport, hanem minden, ami körülveszi, a közösségépítés, akár az életszemléletváltás, vagy egy felfogás is lehet a sport. Ezt át lehet adni, vagy ezt át kell élni majd nekik?
3: Én úgy gondolom, hogy át kell adni. Nekik is ezt meg kell tapasztalni, mert senkire nem úgy jön, hogy otthon nézi a tévét, és majd rájön erre. Tehát biztatni kell őket, hogy menjenek le és sportoljanak, mert tényleg az a közösség, ami a sportolóknál kialakul, bármilyen sportágról tényleg egy ilyen sportközösség kialakul, az a hosszú távon, az nagyon-nagyon kifizetődő, nagyon-nagyon-nagyon sok téren, akár kapcsolatépítésben, akár a fegyelemben, hogyha nézzük. A sportolók azért sokkal, úgy gondolom, hogy jobban megállják a helyüket a civil életben is, a sport után is, a sport mellett, mert ugye munka mellett is bármikor lehet sportolni, ahogy tanulás mellett is kötelező a sportolás.
0: Egy ilyen nagy sportágválasztón ugye immár 105 sportág van. Érnek meglepetések, vagy találkozol olyan sportágakkal, amire még te is felkapod a fejed, hogy erről még életemben nem hallottam.
3: Hát ugye manapság az elég sok új sportágat kitalálnak, ugye eddig a súlyemelés sajnos kiesett, nem volt itt a rendezvényeken, most vagyunk itt újra, nem is tudom hány év után, úgyhogy még nem volt időm körbenézni, de azért én is tájékozódom a sportok iránt, ugye én is felkapom a fejemet, szerintem, hogy itt körbe mennék kisebb a 105 sportágba, biztos, hogy találnék olyat, amire azt mondanám, na ez biztos nem az én sportágam.
0: A súlyemelésre egyébként hogy lehet, vagy lehetne rávenni a gyerekeket?
3: Súlyemelésre, hát hogyha megvan bennük az elhatározás, de nem csak akkor. A súlyemelésre azt is tudni, hogy egy nagyon jó kiegészítő sportág. Szerintem nincs olyan sportág, amire nem lehetne az alapja a súlyemelés, és a súlyemelő gyakorlatok. Úgyhogy én azt gondolom, ezt próbáljuk is most bele, vagy tudatukba helyezni az embereknek, az edzőknek, testnevelés tanárnak, hogy nem kell félni a súlyemeléstől. Ez egy nagyon jó és hasznos sportág, és nagyon sok mindenre is meg tud tanítani, akár a fegyelemre, a technikára, a helyes testtartásra, úgyhogy nagyon sok pozitív tulajdonsága van a súlyemelésnek, amit ki szeretnénk hangsúlyozni a jövőben.
4: A Sporthely mai házigazdája a nagy sportág és hangszerválasztó volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Pero Emesét hallották.
5: Ez volt a Sporthely Pero Emesével.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Elődöntős az ökölvívó Hámori Luca az Európa-bajnokságon. Mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter. Többnyire napos kora őszi idő lesz holnap. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
6: Sporthírek.
4: A legjobb négy közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a szófiai Európa-bajnokságon. Szelecki Lilla, Horváth Laura és Szaka István is kiesett a negyed döntőben, ötödik helyen végeztek. Szerdán Hámori mellett Szira Zsófia is az elődöntőben szerepel. Még Kokta, Vladislava és Akilov Pilip a negyed döntőben mérkőzik. Sérülés miatt 2-3 hónapig nem léphet pályára Federico Valverde, a Real Madrid középpályása. Az uruguayi labdarúgó az Atletico elleni bajnoki nap bokájára kapott egy rúgást. Ettől függetlenül végigjátszotta a találkozót. Alexander Blessingt nevezte ki vezetőedzőnek a német labdarúgó bajnokságban sereghajtó Mönchengladbach. Blessing legutóbb 2 éven át a St. Paulinál dolgozott, amellyel előbb elkerülte a kiesést a Bundesligából. Az előző idény végén azonban utolsó lett és búcsúzni kényszerült az élvonaltól. Az angol Islington lesz a Pler Budapest ellenfele a kézilabda Eurókupa második fordulójában. Az első mérkőzést az október 17-i hétvégén a Buda Arénában, a visszavágót pedig a következő héten Angliában rendezik.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós, KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, pedig azt mondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alapból jogszerűen kifizetett kulturális támogatások ügye kezdettől fogva a koncepciós eljárás. Magyar Péter arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. A miniszterelnök a Polt-féle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbérelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert, írja a HVG országos rendőrfőkapitányság válasza alapján. Úgy tudni, a rendőrök házkutatásokat is tartottak. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját, az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a TISZA frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. A kereszténydemokraták szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Úgy fogalmaztak, a rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. A Mi Hazánk szintén botrányosnak nevezte a történteket.
6: Közlekedés.
4: Az M43-as autópályán mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt.
6: Időjárás.
4: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, csak északkeleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
8: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A vendégünk Kazi Tamás, középtávfutó. Amikor legutóbb itt jártál nálunk, akkor kiszámoltuk, hogy 34-szeres bajnok vagy. Úgyhogy abszolút jogos, hogy te voltál a szeptember második hétvégén megrendezett atlétikai világdöntő szakkommentátora, egyik szakkommentátora. Hogy tetszett nekem a televízión keresztül nagyon?
11: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, illetve téged is, Tibi. Köszönöm a meghívást. Nagyon jól éreztem magam, már egy pici rutinom vagy tapasztalatom is volt azáltal, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokságra is meghívott a tévécsatorna, az M4 Sport, úgyhogy, és hát óriási segítségemre volt az, hogy egy hihetetlen nagy tapasztalattal rendelkező és vérprofi társam volt, illetve én voltam az ő társa, ugye Mérei Andrea személyében, aki ráadásul ugye érintett is az ő ugye édesapja révén magában az atlétikában, tehát nem csak televíziós személyiség, úgyhogy vele nagyon nagy élmény ott lenni a stúdióban. Szerencsére nem izgultam emiatt sem, mert egyébként is feltalálom magam, meg végső soron azt kell néznem, meg azt kell elemeznem, arról kell beszélgetnem, amivel töltöm lényegében a mindennapjaimat. Jó volt a szervezés, jó volt az élmény, de ugyanakkor én egy nagyon picit, hogy itt már spoilerezzek, egy nagyon picit, ha csalódott nem is voltam, vagy vagyok, de óriási változásokat azért nem éreztem, érzékeltem, mint amilyen egyébként egy világverseny kinéz, vagy amin akár versenyzőként, akár más beosztásban, de részt vettem.
10: A technikai számoknál voltak változások, hogyha jól figyeltem, de erről majd később beszélünk. Először arra lennék kíváncsi, hogy amikor beléptél a Zsivocki atlétikai központba, nemzeti atlétikai központba, és megláttad, hogy fekete színű a pálya, illetve körbe a futópályán kívül is feketével van minden lefedve, az milyen benyomást tett rád, amikor az ember ugye zöldhöz van szokva?
11: Egyrészt tetszett, de jobban tetszik az eredeti, hogyha őszinte akarok lenni. Szeretem azért, hogy jól megszokott dolgokat, tehát nekem mindennapjaim is ilyenek, hogy akkor mozgok komfortosan, de szerintem nagyon sokan így vannak ezzel, amikor ha nem is a nagyon megszokott vagy unott dolgokra gondolok, de hogy az éles váltások azok akár nehezen tudják érinteni az embert, illetve egy kicsit ugye a komfortzónájából kimozdítják. Ez azért nem tartozik nyilván azok közé. Valószínűleg tudtam volna futni én is zavartalanul két kört, hogyha versenyzőként ott vagyok, ha zöld a fű, vagy fekete, de nekem tetszett, abszolút bejön ez a design, tehát értem a koncepciót, értem, hogy merőben mást akartak, mást álmodtak, meg szerintem jól is nézett ki. Egy kicsit hangosabb, kicsit fényesebb, kicsit több a zene, kicsit több minden. Végső soron, amit megálmodtak a szervezők, ahogy beszéltem egy-két bennfentes emberrel, nagyjából ezt is kapták vissza.
10: Nézzük a számokat, és arra kérlek, hogy ne csak a hozzád közel álló számokról beszélhessünk, mert volt egy-két olyan dolog, ami nekem nagyon megragadta a figyelmemet. Kezdjük rögtön a 400 méterrel, amiben mi is érintettek voltunk magyarok. Ugye itt egy olyan számról van szó, amit úgy még szokunk, mert hogy nem csak egy nembeliek futnak, hanem tulajdonképpen egy mix váltóról van szó.
11: Vegyes váltó.
10: Egy vegyes váltóról van szó. Az amerikaiak nyerték, amiben semmi meglepő nincsen, 39-64 volt az idejük, de nagyon jól szerepeltek a magyarok, és rögtön így az elején a hangulat szempontjából, a nézők szempontjából, jelzem, mind a három nap teltház volt, fantasztikusan jó érzés, hogy rögtön magyar sikernek örülhettünk. Már amennyiben, hogy nem lettünk utolsók, az magyar sikernek számít, de az idő az jó volt legalább.
11: Igen, azért, tehát több dolog van most itt. Az egyik az az, hogy Az mindenképpen fantasztikus volt átélni személyesen és élőben is ott lenni, gondolom, hogy hatványozottan igaz ez a versenyzőkre, tehát hogyha nekem ott a stúdióból, az M4Sport stúdiójából, ami ugye ott volt a pálya fölött, élmény ott lenni, akkor hát ez mondanom se kell, hogy végigfutott a hideg a hátamon, amikor azon gondolkodtam, hogy most én itt versenyzőként életem formájában esetleg épp melegítenék és jöhetnék ki ide a küzdőtérre, úgymond. Tehát ez biztos, hogy egy felejthetetlen élmény. Tehát ez fantasztikus, hogy most már talán mondhatom azt, hogy értő közönség, tehát hogy tényleg a sportágat nem csak szerető emberek, hanem a sportágat értő közönség vesz részt és töltik meg a stadiont, és hogyha lett volna megint 35 ezres, szerintem akkor ugyanúgy teltház lett volna, de az egy másik történet. A másik, ami hozzátartozik azért az igazsághoz, hogy azért volt egy-két szabadkártyánk is, mint szervező ország, illetve házigazdák, mert hogy magának az eseménynek az egyik alappillére és a kezdeményezése az, hogy itt a legjobbak legjobbját keresik, tehát ide tényleg csak az abszolút elita krém kvalifikálhatta magát, vagy kapott meghívást, ugye volt itt egy-két sérülés miatt lemondások, beugró
3: no
11: emberek. Nice,
3: például.
11: Igen, tehát gondoljunk bele, tehát hogy egy gyakorlatilag jelenleg ikonikus alakja a világ atlétikájának, illetve hát nyilván meghatározó alakja a sprintávoknak. És Usain volt után az egyik nagy showman, és aki próbálja még népszerűbbé tenni magát a sportágunkat.
10: Volt mondta, hogy sajnálja, hogy most van ez a verseny, mert ő biztos tudta volna hova tenni a 150 ezer dollárt, amit nyer.
11: Igen, ebben biztos vagyok.
10: Nyer.
11: Igen, ebben biztos vagyok, hogy mindenkinek ez egy óriási motiváció volt, így, hogy már szezon vége van, bár persze tudjuk, hogy sokan lenyilatkozták, hogy ugye félretettek bizonyos versenyeket, amiatt, hogy akkor ide próbáltak hegyezni formát, de azért nagyon sokaknak, azért főleg európaiaknak, akiknek a Birminghami Európa-bajnokság volt a fő versenyük, és egyébként meg ugye akik meghívást kapnak mondjuk a Gyémánt Liga versenysorozatba, az is azért elég korán, már május elején elkezdődik.
10: Azoknak azért ez egy hosszú.
11: A Zürich és a brüsszeli Gyémánt Liga döntő, ugye, akik meg ugye azon azért szerepelnek, mert az előző állomásokon ugye gyűjtötték a helyezések után a pontokat, és ott is azért magában az atlétikán belül és a nemzetközi versenyeken belül a Gyémánt Liga az a legmagasabb kategóriájú versenysorozat, és ott van ugye a legnagyobb pénzdíj, de hát még az is töredéke gyakorlatilag ahhoz, amit ezen a hétvégén keresettek a versenyzők, vagy ugye mondjuk a legjobbak. Úgyhogy azért már önmagában, ahogy említetted is, nagy dolog eleve az, hogy egy vegyes váltó, egy mix váltó rajthoz tudott állni. Szerintem óriási lehetőség és nagyon nagy tapasztalatszerzés ez minden magyarnak, de különösen, és ez üdvözítő volt látni, hogy fiatalok vettek részt ugye zömében, azért itt egy-két rutinos is, ugye, meg aki alanyi jogon is indulhatott, de fiatalokat bedobtak a mélyvízbe, azt gondolom mondhatom így, és nagyon szépen helytáltak, és ezt nem is azért mondom, mert most itt ezt szépíteni szeretném, aki ezt látta, meg vissza tudja nézni valószínűleg a felvételeket, tehát azon nagyon jól látszik, hogy jól teljesítettek, úgyhogy ez mindenképpen biztató a jövőt tekintve.
10: A női magasugrás Jaroslava Mahucsik nyerte Ukrajnából, ezen nincs is nagyon mit csodálkozni, talán a 199-en lehet egy kicsit, hogy Olis Légersz nem tudta őt még följebb vinni.
11: Itt bocsáss meg, annyit hozzáfűznék gyorsan, hogy ott ugye ez az első nap volt pénteken, amikor egyébként Andrea másnapra kicsit le is betegedett, és nagyon csúnyán köhögött, tehát én se vittem téli kabátot például, és borzasztóan fáztam, tehát hogy ez a verseny számokra...
10: Mahucsik végig hálózsákban volt gyakorlatilag, hát
11: annyi,
10: csak arra az időre vettem.
11: Annyit arra tudni kell, hogy ő egyébként is általában magával viszi, akkor is, hogyha 28 fok van, plusz 28 fok, tehát ez nála szerintem egyfajta kabala, meg egy ilyen kényelmi szint, meg mint a Forma 1, vagy a gumikat ugye a megfelelő hőfokon tartani, tehát ennek ez a háttere, de nagyon-nagyon hideg volt, meg esett, fújt a szél, hideg szél volt, sok olyan tényező volt, ami a pénteki versenynapon azért negatívan hatott a teljesítményekre is.
10: A férfi kalapácsvetés győztese a német Merlin Hummer volt, és itt szép magyar sikernek örülhettünk. Ami itt meglepő volt, hogy Ethan Kesburg nem tudott beleszólni az olimpiai és világbajnok az érmek, hanem is voltak érmek, de a végkimenetel be.
11: Igen, itt is az egyik oka az volt, hogy Halász Bencével beszéltem, és vagy pontosabban beszéltünk, és elárulta, hogy amit mi akár a helyszínen, akár tévén keresztül nem nagyon láthattunk, vagy vettünk észre, az nevezetesen az, hogy az aznap reggeli eső, meg az előző napi visszaüléssel járó nagy esőzés miatt teljesen felázott a pálya, a füves rész, a belső rész, ami most ugye fekete volt. Talán még lehet, hogy a fekete szín miatt még inkább olyan volt, hogy alig lehetett ebből érzékelni valamit, és a bemelegítő dobásoknál már elkezdték a cipőjükkel felhordani a vizet, és aztán azért volt úgymond ilyen amatőr hibának tűnő jelenség az, hogy a későbbi német Hummel, aki győzött, ugye összerúgta a saját lábát, elesett, akkor a Katzbergnek két érvénytelen kísérlete volt. A Bence, aki most 84 méteres országos csúccsal nyert Birminghamben, nem tudott idézőjelbe csak 80 métert dobni. 80-81, most nem is tudom hirtelen, most nem akarok butaságot mondani,
12: de 81-80
11: méter körül dobott a Bence.
12: És 80 méter 30 igen. centi volt.
11: Tehát ezért tudod csak 80 méter dobni, mondom idézőjelbe természetesen, de nyilván jóval elmaradva a Birminghami dobásától, és ez nagyon-nagyon frusztrált és zavarta is, hogy a kör miatt volt, és a víz miatt, tehát gyakorlatilag, amit fölhordtak, nagyon kellemetlenné vált az a talaj, és csúszott, és ezt nem nagyon tudták kikapcsolni az agyukból, tehát ugye azért gondoljunk bele, hogy az az erő, amit ott belevisznek a dobásokba és a forgásokba, azt úgy végrehajtani, hogy tudod, hogy egyébként elképzelhető, hogy elesel, meg el fogsz csúszni, megsérül, stb. Többen hálóba is dobták, tehát ott a kalapácsvetésnek, erre utaltam az előbb a magasugrásnál és a hideg szélnél és a visszaülésnél az első napon, hogy sajnos a teljesítmény rovására ment.
12: Kazi Tamással beszélgetünk az atlétikai világdöntőről. Hárman Duplantisnál tartunk, aki végül is 6-20-szal nyert, és ugye megpróbált a világcsúcsra ugrani, de ez most kivételesen nem jött össze. Ami viszont nekem nagyon szimpatikus, az a görög Karalis, aki elképesztően följött Duplantis mögé, és hát azt látjuk, hogy ha a svéd nem indul valamelyik versenyen, akkor a görög nyer.
11: Igen, nagyon jót tett. Aznap a sót azt gondolom, hogy egyértelműen ugye a rudugró fiúk vitték el, és nagyon jól működött a kémia a stadionban ülő nézők és a versenyzők között, és itt jön vissza az, hogy az a hangulat, ami uralkodott egyébként ezen a világdöntőn, atlétika világdöntőn, mint élő DJ-re gondolok, meg hasonló show elemekre, az itt nagyon pozitívan hatott szerintem, mint a szurkolásra, mint a versenyzésre a sportolók által, és ahhoz kell most már a vetélytárs és egyben jó barát, Karalis, kivel most már junior koruk óta folyamatosan együtt versenyeznek, minden világversenyen szinte együtt állnak a dobogóra már junior koruk óta, hogy felnőtt a feladathoz, úgymond felnőtt erre a szintre, nyilván elképesztő munkát tehet bele valószínűleg, ugye, és tehetséges is, de elkezdte ostromolni ugye a saját csúcsait, határait feszegeti, tolja egyre feljebb azt a rudat, és ez kell ahhoz, hogy belekényszeríti úgymond a mondót, hogy most már szinte kelljen is a világcsúcsra ugornia, ne pedig csak a szervezők kérése miatt, mondjuk amikor már megnyeri a versenyt egy 6 fölötti bármilyen ugrással, de azt láttam, hogy Duplantis már egy picit azért elfáradt a végére azáltal, hogy folyamatosan ugye magasabbra tette. Kisadta
12: Brüsszelt, ha jól emlékszem. Tehát a Gyémántliga döntőben
11: igen, is neki ott volt, amiatt aggódtunk, igen, hogy esetleg itt a budapesti versenyére ez kihatással lehet, főleg úgy, hogy ők is ugye pénteken ugrottak, és ezzel a hideggel féltünk attól, hogy a hajlító érzékenysége miatt ez, az biztos, hogy nem jótékonyan hat rá a versenyzésére, de aztán hál' Istennek nem okozott ez problémát, de hogy folyamatosan kellett ugrani ugye 6 méter fölött több magasságra is, mert Karalis átvitte, én azt hiszem, hogy egy picit már ott elfállt a végére, ha ez nem lett volna, akkor én megkockáztatom, hogy frissebben áll oda, akkor lehet, hogy a világcsúcs akár át is ment volna.
12: Közeledünk már a te számaidhoz, még egy kicsit hosszabb, 5000 méter férfi. Itt az az érdekesség, nem az, hogy Jakob Ingebrigtsen nyerte meg, hanem hogy az idei legjobbját futotta szeptemberben, tehát egy season best-tel tudott nyerni, és ugye Cole Hucker, illetve Parker Wolf volt mögötte. Ingebrigtsennek nem igazán sikerült az idei szezonja, de ő azt gondolom, hogy ő inkább a Los Angeles-i olimpiában gondolkodik, meg amit tud az utolsó részén a távnak, az meg mindig elképesztő.
11: Annyiban engedd meg, hogy kijavítsalak, hogy az, hogy nem igazán sikerült a szezonja, ez leginkább annak tudható be, hogy ő neki konkrétan volt egy sérülése, sőt, volt egy Achilles-hín műtétje is, tehát ő gyakorlatilag kényszerpihenő volt, és most tudta összeszedni magát annyira, hogy ugye itt az Európa-bajnokságon már el tudott indulni, illetve, bocsáss meg, ott ugye jól emlékszem, mert nem akarok megint butaságot mondani, az Európa-bajnokságon azt hiszem...
12: Ezt majd csekkoljuk.
11: Ezt majd megnézzük, mert sok verseny nézek, meg sok info meg alatt van a fejemben, nem akarok butaságot mondani, ez inkább javítom én is magam, de hogy a szezon végére kapta össze magát, és azt hiszem, igen, nem is indult az EB-n, hanem pont, amit te mondtál, tehát a Gyémántligán tudott elindulni, és ott látszott az, hogy hoppá, hát ő azért úgy tűnik, hogy jó állapotban van, és én ezzel kapcsolatosan azt is gondolom, hogy bár az 1500 volt nála fókuszban még az előző években, de neki nagyon-nagyon fekszik például ez az 5000 méter. Most legjobb tudomásom szerint az utcai futó világbajnokságon is fog futni 5 kilométeren, és nem nagyon akarták ezt kockáztatni, ezért mondta vissza végül, hogy bár a szervezők által bekerült volna 1500-on itt a budapesti világdöntőbe is, tehát a 12 fő helyett 13-an indultak volna, de aztán ő ezt visszamondta az 5000 után, akár aznap este, vagy másnap reggel, azt már nem tudom, de visszamondta, tehát visszalépett, mert nem mer kockáztatni ennyire még, tehát egy kicsit, ő azt mondta, hogy érzékeny a lába, de szerintem ez inkább csak az volt mögött, hogy óvatosság. Úgyhogy én számomra annyira nem is volt, hogy őszinte legyek, meglepetés. Ugye papíron az előzetes jóslások szerint ugye ezen a világdöntőn ilyen működött egy ilyen statisztikai mutató, hogy mutatta, hogy hány százalék esélye van ennek vagy annak a versenyzőnek az adott versenyszámban. Hát őt elvileg azt hiszem 12-nek jósolták meg, aztán hát elég lazán nyert, illetve az a befutó, láttam egy befutó képet, ahol gyakorlatilag ilyen V-alakba, nem tudom, öt amerikaival mögötte futva, sokan görcsölve, csorítva, ő meg gyakorlatilag már csak kifelé intve mutatva, a beérkezés után meg az óráját leállítva, kicsit mint hogyha elment volna a városba körülnézni és futott volna egyet, tehát azt csináltam ezzel, amit akart, szóval egészen elképesztő állapotban van.
12: Ha már az 1500-öt szóba hoztad, ugrunk néhány számot, ugorjunk a női 1500-ra, amit a lengyel Claudia Kazimierska nyert meg, és az volt az érdekes számomra, hogy megelőzte Hunter Belt, és ha jól emlékszem, most itt próbálom visszanézni az időket, talán 17 század másodperc különbség volt közöttük a befutásnál. Az emlékeid szerint ez mennyire gyakori, hogy 1500-ön ilyen minimális különbségek döntenek?
11: Előfordul ez, tehát a közép-hosszú távfutó számokban már csak amiatt is előfordul, mert nagyon sok esetben van úgynevezett taktikai versenyzés, amikor meg kicsit lassabban futják az elejét, vagy a táv közepén van egy visszalassulás, össze torlódik a mezőny, és aztán utána főleg arról nem beszélve, és emiatt nem meglepő,

0: Itt ilyen nem fordult elő, mert gyakorlatilag mindenki olyan időeredménnyel rendelkezik, ami feljogosította ahhoz, hogy itt ezen a versenyen részt vegyen. Abból a szempontból egy picit meglepetés lehetett akár az, hogy Hunter Bell kikapott, hogy ő most iszonyatosan jó állapotban van, és ezt mutatta ugye az elmúlt, vagy ebben a szezonban az elmúlt ezt megelőző versenyeken. Viszont a lengyel lány volt az, aki úgymond most robbant be ebben a szezonban, és ennek a szezonnak is a végére. Kezdődött azzal, hogy Sziléziában a hazai rendezésű lengyel versenyen országos csúcsot szerettek volna vele futtatni, úgymond a szervezők, és ez egyrészt össze is jött neki, megfutotta a lengyel csúcsot. Nyulazással, igen, de megfutotta 3.54-jel, azt hiszem a lengyel csúcsot megdöntötte. Ez már azért egy nagyon komoly eredmény az ő szintjükön is, és ezután ugye megnyerte a zürichi vagy a brüsszeli gyémántliga döntőt 1500-on, az is még azt gondolom, hogy még mindig gyakorlatilag meglepetés volt, de ezek után meg már valamilyen szinten azt gondolom, hogy az már akkor nem feltétlen az, hogy itt is tudott nyerni, arról nem beszélve, hogy ő azért nem tudom, nem egy lengyel kis falucskába készülgetett, hanem Oregonban edz egy elég komoly amerikai csoporttal és edzővel, úgyhogy én azt gondolom, hogy jól sikerült az időzítés.
1: Női 800, a svájci Audrey Verro nyert, és akiket megelőzött, érdekes módon talán azok a nagyobb nevek, ugye Hodgkinson, illetve Femke Boll. Bollnak sikeres dönt, vagy jó döntés volt, hogy a rövidebb távokról most kezd átváltani a hosszabbakra, ugye egyre inkább 800-on indul.
0: Egyrészt ez azt gondolom, nem akarok nagyon elcsépelt kifejezést mondani erre, de az idő fogja majd valószínűleg eldönteni. De véleményem szerint egyrészt emelem kalapom előtte amiatt, hogy ő egy kényelmesebb utat is választhatott volna, és főleg most, hogy Sidney McLaughlin, aki ugye a legnagyobb riválisa és egyben a világ legjobb 400 gátasa, ugye éppen szült ebben az évben, tehát gyermekvállalás miatt ugye kihagyja most itt az idei jövő évet, és tulajdonképpen valószínűleg mindent megnyert volna, megnyerne Femke Boll, de és emiatt becsülöm benne azt, hogy egy ilyen gyilkos távra felváltott fel, mert 800-ra, mert új kihívások elé akart állítani magát. Tehére berobbant a svájci Verro, aki számomra egy picit azért már meglepetésre ugrott elég nagyot, és nagyon komoly egyéni csúcsot, hogy olyan egyéni csúcsot, ami már egy korszakos világcsúcsot ostromol, ami ilyen megdönthetetlen kategóriának tűnő világcsúcs, vagy volt ugye az idei évig, és nem is nagyon jártak a közelébe hölgyek, úgyhogy én szerintem neki még, ő még nem 800-as, tehát hogy iszonyatos alapjai vannak, nagyon jó edzője, nagyon komoly istálló, nagyon jó háttér, fantasztikus, hogy fedett pályán 1.59-el elkezdte ugye a 800 méteres karrierjét, ugye élete első 800-ával, folyamatosan jött lefelé fedett pálya után, ugye szabadtéren már 1.57-et, 1.55-öt, 1.54-et futott, tehát szerintem óriási lehetőség van, vagy potenciál van benne, de ez volt a gyakorlatilag szerintem a hétvégén világdöntő három napján a legjobban várt versenyszám a női 800. Nagy meglepetés végső soron nem született, egyrészt nem dőlt meg a világcsúcs, másrészt lényegében papírforma született, de mondom, ismétlem magam, szerintem ő még nem 800-as, egyszerűen ahhoz, hogy ilyen szinten fölvegye a lépést, hogy itt már ugye világcsúcsokról beszélgetünk, ahhoz még szerintem nagyon komoly speciális ingerek kellenek még neki.
1: Maradjunk a 800-nál, a férfiaknál Jamel Sajati nyert, ő ugye Algériába vitte a kupát, Marco Arop, illetve talán meglepetésre a kenyai Vanyonyi előtt, ugye a harmadik lett, és ami még érdekes, akit én egy picit előbbre váltam, az a hatodik helyen végző Mark English.
0: Igen, Márkkal régóta ismerjük egymást, amikor futottam a máig élő magyar csúcsot 800-an, akkor is egy versenyen vettünk részt, ő előttem ért be a célba, közvetlenül előttem lévő helyezet volt, úgyhogy már nagyon sok versenyen futottunk együtt, kérdeztem is, hogy érzi magát, mondta, hogy nagyon jól, nagyon rendben van.

0: ez bizonyította az is, hogy, hogy mondom, én azt gondolom, hogy már-már megújulva, mert azért most már ő sem a fiatalok közé tartozik, de, de idén is, tavaly is, tehát folyamatosan ír csúcsokat döntött, egyéni csúcsokat futott. Előrébb vártam én, és valóban, de ezt egyébként ott a helyszínen sem beszéltünk róla, de én azt gondolom, hogy számomra a Szedzsáti győzelme meglepetés volt, nem őt vártam az első helyre, viszont én szerintem londoni David Rudisás világcsúcsos 800 méter óta én megkockáztatom, hogy ez a, az egyik legjobb, legszínvonalasabb, leggyorsabb futás volt alapvetően, mert hiszen bár világcsúcs nem született, 1.41-el nyerték, de mindenki utána 1.42-t futott, az utolsó helyezett is 1.43-10-re éppen, hogy kicsúszott az 1.42-ből, tehát szerintem ez ilyen minden idők egyik leggyorsabb futása az a, az, az ominózus világcsúcs futás óta. Keményen bevállalták, ez kellett az, hogy az Árap érjen, és nem sokkal lemaradva a világcsúcs részidőktől, amit annól a kenyai Rudisa futott, hát egyfajta kamikáze futást bevállalva, de ő nem akarta véletlenre bízni, nem bízott a hajrájában talán, vagy csak szimplán akart egy, meg akarta adni az esélyt magának, hogy akkor itt egy nagyon komoly időeredmény szülessen.
1: 1500 férfiak, Josh Kerr nyert, ez talán nem meglepetés, ugye Cameron Myers, illetve Hobbs Kessler volt a második és harmadik, de hogy az amerikaiak még a negyedik, ötödik helyet is behúzták Hacker és Nuguz révén, az jelzi, hogy milyen munka folyik ott. Kör, hogyha jól emlékszem, akkor 9 versenyen indult, és 9-et nyert meg 2026-ban.
0: Igen, kevés, alapvetően kevés versenyen indult, ennél azért sokkal többen szoktak általában elindulni, főleg távfutók. A világcsúcsot sikerült döntenie ugye hazai pályán, Londonban, mérföldön, azért az is egy 3.42-es futás egy mérföldön, tehát ez az bitang kemény, csak hogy a hallgatók tudják hova tenni, gyakorlatilag ott az 1500 méteres részidő körülbelül hasonló, vagy azt hiszem talán ennyi volt, mint amivel most nyerte a versenyt, ugye még túl kell futnia több mint 100 méterrel, ugye a mérföld 1609 méter. Úgyhogy igen, én úgy láttam a mozgásán, hogy ő, ahogy már az korábban említettük Jakob Ingebrigtsen 5000-ét, én azt gondolom, hogy azt csinált a mezőnnyel, amit akart, tehát ő ide nyerni jött, volt is egy kis visszalassulás a második körben, a részidők alapján nem is feltétlen vártam 3.30-on belüli futás, de mégis még az is megtörtént, tehát egészen elképesztő volt. Én azt sajnáltam, hogy volt a Jakobtól a visszamondás 1500-ön, mert azt gondolom, hogy sokkal izgalmasabb verseny lehetett volna, és akár jobb időeredmény kiszülethettek volna.
1: A szervezők a harmadik nap végére hagyták a két 200-at, a férfit és a nőit, és két duplázó, Kenneth Bednarek és Melissa Jefferson Wooden nyerte, úgy, hogy a világ idei legjobb eredményét produkálták, úgy, hogy a százakat is ők nyerték. A kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt a világdöntőt, de azzal, hogy a szervezők azt szeretnék, hogy ez legyen a szezon záró eseménye, azzal ugye benne van, hogy a fedett pályás szezon február-március környékén megkezdődik, és gyakorlatilag egy ilyen 6-8 hónapos periódus végén vannak a sportolók, és talán ez is magyarázza, hogy világcsúcs nem született, de meglehetősen fáradtak, és az utolsó energiájukat mozgatják meg egy ilyen versenyen. Tehát jó helyen van-e ez a világdöntő?
0: Hát igen, ez egy nagyon jó felvetés és kérdés. Tudok egy pici párhuzamot vonni azzal, hogy nekünk Magyarországon a csapatbajnoki döntő is ugye most volt augusztus végén, vagy az előző években szeptemberben szokott lenni, és mint versenyző is, ugye anno a Ferencvárossal én még ugye egy történelmi sikert tudtunk elérni, pont visszavonulásomkor ugye mi megnyertük ezt a csapatbajnoki döntőt, azóta sajnos ez nem sikerült, de De hogy versenyzőként is, meg most már edzőként is, hogy tanítványaim részt vesznek rajta, azt tudom mondani, hogy ez valahol, ki kell mondanom őszintén, ez egy ilyen nyűg ilyenkor a szezon végére, mert vagy az van, hogy már a fiatal versenyzőim már túl vannak a családi nyaralásokon, meg pihenőn, és már igazából az alapozást szeretnénk majd elkezdeni, de közben meg egy versenyen kell részt venni, ahol nyilván azért kellene teljesíteni, vagy pedig pont az van, hogy mondjuk a profik, mint mondjuk most a Attila, Molnár Attila, vagy Takács Bogiék, Kozák Lucáék, Halász Bence, akik mondjuk a szezont végignyomják, nagyon minőségi versenyeken vesznek részt, legmagasabb szinten versenyeznek, van egy EB vagy VB ugye szabadtéren, vagy amit te is említettél, valaki már télen elkezdés még fedett pályázik is, végignyomja az egész szezont, és aztán amikor már egyszerűen, mivel nem gépek, hullafáradtak, akkor jön egy ilyen verseny, ahol meg hát egyértelmű, hogy itt most például a magyaroknak is hát hazai szervezés van, tehát oda akarják tenni magukat, a nemzetközi versenyzők meg, hanem is a budapesti helyszín miatt, mert valószínűleg nem feltétlenül ez hozta őket lázba, legyünk őszinték, hanem mondjuk a versenyszámonkénti 150 ezer dolláros első helyért járó pénzdíjazás, ami még a legmagasabban jegyzett versenyzők költségvetésében is azért ott át tud írni dolgokat, illetve ezért akár ők félretesznek, mint ahogy tudjuk is, hogy kiderült, hogy nagyon sok versenyző lenyilatkozta, hogy azért nem indult el bizonyos versenyeken az év során, vagy azért nem készült akár az EB-re, pont nem oda hegyezte a formát, vagy a tengeren túlról érkezők mondták le akár a Gyémántliga döntő szereplést is, amiatt, hogy itt Budapesten teljesítsenek. És egyébként, amit az előbb említettél, valóban ez a 100-200-as duplák a fiúknál és lányoknál is, Kenny Bednarek és Melissa, Melissa Jefferson Woodentől, az még ráadásul nem csak, hogy azon kívül, hogy valóban World Lead eredmény is született, de ezek ettől függetlenül is szerintem a háromnapos versenynek a kiemelkedő eredményei voltak.
1: Kazi Tamás, köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen!

0: Műsorunk véget ért. A szerkesztő Kreisz Bálint és a munkatársak Berelmese, Cserjés Bendegúz, Jó András, Nagy Máté, Szabó Bence és Tóth Béla nevében is búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan kezdődik a Sportvilág Katona Lászlóval. További szép estét kívánok!
1: Ez volt a Körkapcsolás
2: a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Labdarúgás.
1: Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Az Eurókupa 4-es döntőjére készül a női kézilabda válogatott. A kosaras Lelik Rékára nagy feladat vár új török csapatában. Jövőre nem rendezik meg a magyarországi MotoGP futamot. Ifjabb Növényi Norbert élete mérkőzésére készül. Jó estét kívánok, Katona Lászlót hallják.
0: Sportvilág.
1: Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK és Marin Jurina. A bosnyák támadó 2,5 idényt töltött a fővárosi csapatnál, 79 mérkőzésen 21 gólt lőtt. Matus Beró, a Ferencváros labdarúgója, sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprádi edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kiadás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, amelynek gyógyulási ideje legalább 2 hónap. Sérülés miatt 2-3 hónapig pedig nem lépett pályára Federico Valverde, a Real Madrid középpályása. Az uruguayi labdarúgó az Atlético elleni bajnokin a bokájára kapott egy rúgást, ettől függetlenül végigjátszotta a találkozót. Alexander Blessint nevezte ki vezetőedzőnek a német labdarúgó bajnokságban sereghajtó Borussia Mönchengladbach. Blessin legutóbb 2 éven át a Sankt Paulinál dolgozott, amelyel előbb elkerülte a kiesést a Bundesligából, az előző idény végén azonban utolsó lett és búcsúzni kényszerült az élvonaltól. Az angol Islington lesz a Pler Budapest ellenfele a férfi kézilabda Európa Kupa második fordulójában. Az első mérkőzést az október 17-i hétvégén a Budarénában, a visszavágót pedig a következő héten Angliában rendezik. Sajtónyilvános edzést tartott ma a magyar női kézilabda válogatott a hétvégi Eurókupa 4-es döntő elé. A romániai eseményen majd Norvégia ellen kezd a nemzeti csapat. Vera Emese interjúiban elsőként Tóvízi Petra nyilatkozik.
2: Kell ilyenkor bármi átkapcsolás, amikor klubból jössz a válogatottba?
3: Persze, szerintem ez mindenkire vonatkozik, hogy nagyon más ritmusból jövünk, valaki vasárnap játszott, valaki szombaton, valaki csütörtökön utoljára, szóval ez is ilyenkor egy más szint, úgymond, hogy kit hogyan kell terhelni, kit hogyan lehet bevetni, meg természetesen más emberek vesznek körül, újra össze kell szoknunk, rég találkoztunk, egy olyan 5 hónapja talán, amikor utoljára összetartás volt és együtt edzettünk, szóval ilyenkor mindig egy kicsit speciális ez az első hét, meg az első pár nap, de úgy gondolom, hogy hamar felszoktuk venni a ritmust, és át tudunk állni így egyről a kettőre.
2: Ilyenkor egyébként befolyásolja az a játékosokat, hogy a válogatott beérkezés előtt milyen eredményt értek el?
3: Szoktuk is egymást heccelni, hogyha mondjuk olyan eredmények születtek, akkor ezzel szoktunk viccelődni, de nem hiszem. Itt most már ez olyan, mint egy új csapat lenne, hogy mi úgy jövünk ide egymáshoz, mint hogyha hazajönnénk, és ilyenkor jó egymást látni, jó együtt beszélgetni, és ilyenkor kicsit szerintem mindenki úgy megújul, meg úgy felfrissül így a monoton hétköznapok mellett.
2: Ugye bármilyen mérkőzésre készültek, nyilván mindig a saját játékotok a legfontosabb. Ilyenkor mennyi idő kell mondjuk az átismétlésekre? Mikor lehet valami újat belevinni? Tehát ez egy hét, az nálatok ilyenkor hogy néz ki?
3: Hát nem sok újat lehet jelenleg ilyenkor behozni, hiszen ahogy említettem, már rég találkoztunk, át kell állni. Van, aki például teljesen más pozíciójába védekezik itt, mint a klubjában, vagy másra szeretnék használni itt, mint mondjuk otthon, és ez azért nagy átállásokat jelent ilyenkor, de szoktunk próbálni behozni új elemeket is, így az első héten szerintem majd, hogyha októberben találkozunk, akkor már több új elemet lehet mondjuk beépíteni, és Boba mindig mondja nekünk, hogy nagyon kevés az idő, hogy ezt is szeretné gyakorolni, azt is, de hogy nem nincs rá ideje egyszerűen, és ilyenkor főleg nekünk kell összeszedetteknek meg fókuszáltaknak lennünk, hogy tényleg tudjuk gördülékenyen végezni a munkát, és ne hátráltassuk még ezzel is a szövetségi kapitányunkat, hogy esetleg amit már tudunk, meg tudnunk kéne, azt még 1000-szer átismételjük. Szóval ilyenkor ez rajtunk is múlik, hogy mennyire felkészültenek közünk mondjuk a válogatottban.
2: Felkészülni jelen pillanatban csak a norvégokra lehet, hiszen nem tudjuk, hogy utána a dánokkal vagy a románokkal játszotok. A szövetségi kapitány Golovin Vladimir azt nyilatkozta, hogy minél többet kell játszani a norvégokkal ahhoz, hogy egyre jobban megközelíthessük őket. Ezzel egyetértesz?
3: Természetesen minél több jó meccsünk van, minél többet szokjuk ezt a ritmust, amit ők képviselnek, meg ezt az erőt. Azt gondolom, mi is annál többek leszünk ezáltal. Elég sokat játszottunk velük az utóbbi időben, és bízom benne, hogy ez tényleg a jobbunkat szolgálja, és ragad ránk az ő erősségeikből. jó játszani a norvégokkal?
2: Hát kellemetlen ellenfél, a világ legjobbjairól beszélünk, és nyilván nagyon nehéz, a legnehezebb, akik ellen úgy pályára lehet lépni, de ennek megvan a szép oldala is, hiszen ahogy említettem, hogy rengeteg mindent lehet leszűrni, meg tanulni belőle, meg látjuk, hogy azokat a hibákat, amiket ellenük elkövettünk, mondjuk az utóbbi pár mérkőzésen, abból egyre kevesebbet kövessünk el most, és ezekben lehet fejlődni mondjuk.
3: És ez nem kétélű fegyver egy picit egy ilyen jó csapattal játszani, hiszen azért benne van a vereség is, az sosem jó. Tehát ilyen szempontból akkor nem biztos, hogy olyan jó, hogy sokat játszottok a norvégokkal.
2: Persze, helyes sportolóként megtanultuk már, hogy vannak kudarcok és sikerek egyaránt a sportunkban, és hát ezt tudni kell kezelni, nyilván nem mindegy, hogy mi hogy kelünk fel, ők hogy kelnek fel, de meg fogjuk tenni a tőlünk elhetőt, és akkor felemelt fejjel jöhetünk le a pályára.
3: Szemerei Zsófi, pont azt beszélgettük itt a Vízi Petrával, hogy mennyire befolyásolja a játékosokat, amikor a válogatottba sikerrel vagy kudarccal érkeznek, tehát hogy az előző mérkőzés az, hogy végződött, téged ez befolyásol bármiben is?
4: Természetesen azért ilyenkor, amikor egybe jövünk egy bajnoki vagy BL mérkőzés után, akarva akaratlanul befolyásolja azért a hangulatunkat, viszont szerintem amint ide érkezünk és elkezdünk tényleg a csajokkal csacsogni és újra találkozunk, főleg ennyi idő után, akkor szerintem így mindent így elfelejtünk és tényleg élvezzük az egész együttlétet.
3: Csacsogásról beszélt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is, hogy a tegnapi vacsora ilyen szempontból is jól sikerült. Ilyenkor próbáltok azért, amikor első nap találkoztok, nem a kézilabdáról beszélni, vagy főleg a kézilabdáról beszéltek?
4: Azért egy idő után feljönnek a mérkőzések és a kézilabda is, de ilyenkor főleg arról van témázás szerintem, hogy most éppen, hogy kivel mi történt a nyáron, illetve hogy érzi magát az új csapatában, azért többen is változtattak klubot, illetve sok az új külföldi csapattárs, úgyhogy ilyenkor tényleg így átbeszélünk mindent, meg tényleg, hogy kivel mi történt az elmúlt hónapokban, azért 5 hónap szünet volt így egymás nélkül.
3: És az 5 hónap szünet után indokolt mondjuk egy pici csapatépítés?
4: Természetesen szerintem egy csapatépítésnek mindig helye van az ilyen edzőtáborokban, főleg azért is, mert mi is azért alakulunk folyamatosan, mindig vannak új játékosok, azért már vannak olyan játékosok, akik már nem először vannak itt velünk, de még mindig azért nekik a beépítésük, illetve tényleg az, hogy a kapcsolatok minél jobban meglegyenek, hogy a pályán is már tényleg kívülről tudjuk, hogy a másik mit szeretne, úgyhogy szerintem ezek mindig kellenek.
1: A török Emlak Konut csapatában folytatja pályafutását a kosárlabdázó Lelik Réka. A korábbi DVTK játékos 3 idényt követően a Boszporusz partja felé vette az irányt. Tóth Béla hívta fel telefonon Lelik Rékát.
5: Egy hete érkeztem nagyjából, múlt hét hétfőn, úgyhogy már viszonylag hosszabb ideje óta itt kint vagyok velük. Nem nagyon volt idő igazából semmire elöktöm, bele csaptunk a közepébe a dolgoknak. Már túl vagyunk egy felkészülési tornán, úgyhogy tényleg nagyon kevés időm volt otthon, 2 napom maximum, és igazából jöttem is ki, úgyhogy nem nagyon volt idő tényleg arra, hogy most itt a körülményes dolgokon átmenjünk, hiszen holnapi napon Euroliga selejtezőt játszunk, úgyhogy bele kellett tényleg csapnunk a közepébe a dolgoknak.
6: Beszéljünk akkor erről az Euroliga selejtezőről. Ugye a Panathinaikosszal találkoztok idegenben holnap, ráadásul ez egy olyan Euroliga selejtező, ami egymérkőzéses, és a holnapi találkozónak a továbbjutója az majd a Gironával találkozik szintén idegenben, úgyhogy azt hiszem, hogy ez alapján nem tűnik könnyűnek a sorsolás, de te hogy érzed a csapatot, mennyire célkitűzés egyáltalán az Euroliga főtábla, így ahogyan említetted, hogy alig több mint egy hete vagy a csapattal, mennyire lehetett erre a párharcra felkészülni?
5: Igen, ez az új rendszer nem éppen kedves az újdonsült csapatoknak, akik kopogtatnak az Euroliga ajtaján. Nem egy oda-vissza mérkőzést kell játszani egy adott ellenféllel, hanem tulajdonképpen egy 2 lépcsős kvalifikáció van, és akik a legutolsó kalapban vannak, azoknak 2 mérkőzést kell idegenben nyerniük, ami korántsem egyszerű dolog. Nyilván utána egy Girona jön szembe, úgyhogy eléggé brutális játékerőt képviselnek. Úgyhogy nem mondanám, hogy egyszerű dolgunk lesz. Szerintem alakul a csapat egyébként. Napról napra érzem, hogy azért úgy kezdünk összeszokni. Török szinten egyébként szerintem nekünk van a legfiatalabb csapatunk, úgyhogy igazából tele vagyunk fiatal, újult erővel, ami nyilván egy kicsit hátránya, hogy sokkal kevesebb tapasztalattal rendelkeznek. Főként tőlünk légiósoktól fogják várni az igazi nagy teljesítményt. Igazából nincsen most az így ránk téve ez a presszió, hogy nekünk mindenképpen Euroligát kell játszanunk. Ez egy nagyon jó lehetőség ennek a csapatnak, és próbálunk vele élni. Nyilván, hogyha nem úgy sülnek el a dolgok, akkor Európa kupában ugyanúgy tudjuk folytatni.
6: Említetted már, hogy a csapattal felkészülési tornán is részt vettél. Mennyire sikerült már beilleszkedned ebbe az együttesbe?
5: Egy edzésen tudtam részt venni a torna előtt, ami nem éppen sok, de cserében nagyon kevés. Viszont azt gondolom, hogy nagyon jól és gyorsan alkalmazkodtam a szituációhoz. Rám zúdították az összes létező figurát, egészen hamar sikerült megegyeznem őket, és szerintem ahhoz képest, hogy ez volt az első mérkőzésünk így együtt teljes csapattal, ahhoz képest szerintem tök jó mérkőzéseket játszottunk. Egyébként a Besiktas meg a Mersin ellen játszottunk egy-egy mérkőzést, és bár helyén kell kezelni, mert egyik csapat sem volt teljes kerettel, de mindkét mérkőzést megnyertük, ami szerintem egy előremutató dolog tud lenni, úgyhogy próbáljuk minél gyorsabban kialakítani így a kapcsolatokat a játékosok között.
1: A címvédő lengyel válogatott az elődöntőbe jutott az olasz-bolgár-finn-román közös rendezésű férfi röplabda Európa-bajnokságon. Lengyelország-Németország 3-0, a franciák szintén három játszmában verték a románokat. A legjobb négy közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a szófiai Európa-bajnokságon. A plusz 80 kg-os Szira Zsófia és Hámori is már biztos érmese a magyar csapatnak. A 48 kg-os Szelecki Lilla és az 50 kilós Szaka István is kiesett a negyed döntőben, az ötödik helyen zártak. Élete egyik legfontosabb mérkőzésére készül ifjabb növényi Norbert. A magyar ketrec harcos szerda hajnalban Las Vegasban lép ringbe a Dana White's Contender Series-ben, és egy meggyőző teljesítménnyel akár UFC szerződést is kiharcolhat magának. Norbi édesapja, az olimpiai bajnok birkózó Növényi Norbert ezúttal nem utazott ki Las Vegasba, hanem Magyarországról figyeli fia nagy napját. Moszkva aranyérmese nyilatkozik fia lehetőségeiről.
7: Megszokott környezetébe készült végig egyébként a londoni fighternél. Előtt egy három nap, hogy a súlyát meg az időtolódást, ugye egész 7-8 órás repülést is kompenzálni tudja, hogy ne legyen probléma a súlyfogyásánál. Nagyon jó sikerült a fogyás, reggel is a méregelés előtt, meg között a méregelés után is hívott. Beszéltem vele, úgyhogy ja, bízunk benne, hogy minden rendben lesz, azt majd meglátjuk. Hát ez nem így működik sikeresnek, ne senki nem szeretik. Győztessé a gondolataink, a kigondolt utunk és az ott levő kitartás, töretlen hit, az alázat és a tömérdek elvégzett munka az ami miatt. És hogyha az emberben megfelelő hit van saját magával szemben, és azt a tudatalattiba be tudja rakni, már pedig ez egy nélkülözhetetlen tulajdonság, akkor biztos, hogy sikeres és normális az egész dolog. És én bízom benne, mert a Norbi az nagyon-nagyon sokat edzett, nagyon sokat készült, nagyon jó helyen is van ott a London Street Fighternél. Már a világ legjobbjai közül is egy jó párral edzésen tudott készülni és dolgozni, úgyhogy tudja, hogy ő mire képes. Bízom benne, hogy a sok munka meghozza gyümölcsét, és végül is sikeres lesz. Aztán, hogy a UFC-be meg lesz-e kötve, mert nem tudom, mert ott is egy csomó változása, mint ahogy volt ugye annak ide a Bellatornál. Ő volt akkor 18 éves, amikor szerződést kötöttek, ő volt a legfiatalabb profi a Bellator történetében, aztán nagyon kevés munkája volt, mármint, hogy kevés meccset adtak neki, aztán ment a Hexagonba, ott a Hexagonok meg a magyarokkal volt valami, tehát ott külön mentek, és most hát van ez a Danny White Series, hát meglátjuk, bízom benne a sikerült, mert azért lényeges a dolog, mert ugye a Michael Vernon Page-ben most nem kötöttek szerződést, pedig végig nyert eddig a UFC-be. Ő a klubtársa egyébként a Norvinak, és nagyon jó barátok is. Bízakodom benne, neki nagyon nagy célja, hosszú-hosszú évek óta, mondhatnám gyerekkora óta, 13-ban, amikor volt 13 éves, én meg 56, akkor mind a ketten egy harcmesteri világbajnokságon nyertünk világversenyt a Pankrációba, ami olyasmi, mint az MMA, csak én amatőr fiatal, és onnantól kezdve már végig azt akart, hogy a UFC-be világbajnok övet nyerjen, és hát remélem, hogy ez a minden nap, hogy ebben kell fekszik, és sok minden lemondást végigvitt ebben az életében, főleg a magánéletében, én azt gondolom, hogy sikeres lesz, én nagyon bízom benne. A mentális hozzáállása, a fizikai munkát, amit elvégez, mind azt bizonyítja, hogy ő kivételesen alázattal tudott lenni abba, amit szeret.
1: Mondár Anna hátrányból fordítva három játszmában legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szöuli kemény pályás tenisztorna első fordulójában. A legjobb 16 között az örmény Alina Csarájeva lesz az ellenfele. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kiemelték, ugyanakkor a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. Csukló sérüléséből felépülve a hétvégi Formula 1-es azeri nagydíjon tér vissza a Red Bull versenyzője Isaac Hadjar. A 21 éves francia pilóta a nyári szünet óta nem indult futamon. Az új-zélandi Liam Lawson helyettesítette, aki Hollandiában 7., Spanyolországban 6. volt, míg Olaszországban nem szerzett pontot. Ez volt a Sportvilág. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: 1770. július 28-án Mária Terézia aláírta a vasgyár alapító levelét, ezzel pedig megkezdődött a diósgyőri vaskohászat több mint két évszázados története. A gyár 1870-ben költözött mai helyére, ahol a 20. század végén Lenin kohászati művek néven élte fénykorát, hogy aztán utódja, a diósgyőri acélművek 2009-ben örökre bezárja kapuit. A 130 hektár újrahasznosítása azóta örök téma, ám 2025. januárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium által elkészült a terület revitalizációját és ipari hasznosítását megalapozó tanulmány. Egy pici égkő azonban már két évtizede megbújik a pusztulásra ítélt épületek között. A régi csavargyári épületen, még ha látszik is az idővasfogának minden nyoma, a fejlődés szembetűnő, mint ahogy a bejárat feletti hatalmas felirat is, Factory Arena. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok, és a Sporthely mai adásában ide látogatunk. Az utcai és extrém sportok, valamint a közösségi sportolás lehetőségeit segít nekünk bemutatni egy igazán elhivatott testvérpár, Daragó Zita, majd Egri Gábor.
1: Köszöntök én is mindenkit. Én itt dolgozok most már lassan 14 éve, sportreferensként, de igazából mindennel foglalkozok, hogyha kell, akkor takarítok, önkénteskedek, programokat szervezünk, táboroztatok, grafikai munkákat csinálok, szóval elég sok mindent. 2004-ben nyitottuk meg kapuinkat, ezt édesanyám kezdte el, egy nagy klubunk volt, ez a Komlóstetői Kerékpáros Sportklub, ami az otthonunkba zajlott le, és 100 fő, aki hozzánk járt, és utána rájöttünk, hogy hát nekünk nincs is ekkora családi házunk. A kertben volt egy klubélet, jöttek szalonát sütni, jártunk versenyekre, bicikliztünk, mert nyilván egy biciklis klubként indultunk. Aztán annyira kicsi volt már az otthonunk, meg a kertünk, hogy ezt a helységet, ezt a nagy gyári épületet, amiben most is állunk, ezt így elkezdték kutatni a szüleim, meg a klubtagok, és akkor találtak itt a vasgyárban egy ilyen lerobbant gyárépületet, ez a régi csavargyári csarnoképülete amúgy. És akkor hát ezt ilyen nagyon önkéntes módon a klubtagokkal együtt kitakarítottuk, és szépen lépésről lépésre elkezdtük rendbe rakni, mert tehát nagyon, nagyon rossz körülmények voltak. Nyilván ez a gyár hangulat, ez most is megmaradt, ezt nem tudjuk, nem lesz soha steril környezet itt, ennek megvan a feelingje, és próbáljuk rekultiválni ezt a területet. Amúgy rengeteg hasonló példa van külföldön, tehát hogyha mi megyünk valahova külföldre, biztos, hogy ellátogatunk egy gyárépületre, amit így átalakítottak, akár egy mászóterem. Németországban rengeteg ilyen hely van, hogy kulturális, színházi életet leheltek ilyen régi épületekbe, úgyhogy mi is ezt a példát próbáljuk követni, és minél több embert ide vonzani.
0: És ugye, ahogy említettük, még ha gyárépületben is állunk, itt mostan egy könnyű szerkezetes épület lett felhúzva, ugye a gyáron belül a klubhelyiségben ásorgunk, és azért rögtön szembe ötlik egy hatalmas nagy falon sok-sok színes kép, a felirat azt hirdeti, akikre büszkék vagyunk, és azért, ahogy említetted, ez egy biciklis klub volt, azért jócskán kinőtte magát ez a kis klub.
1: Tavaly 20 évesek voltunk, úgyhogy annak emlékére állítottuk össze, hogy miket csináltunk az elmúlt 20 évben. Hát rengeteg őrültséget, tehát itt volt snowboard versenytől kezdve, motocross pálya, dirt pálya, foglalkozunk BMX-esekkel, rolleresekkel, most itt láthatjuk majd az egykerekűsöket is, zsonglőrökkel, falmászókkal, sziklamászók, hát nem is tudom, annyi mindent tudnék felsorolni, hogy lehet, hogy itt ülnénk egy napig. Nyilván nekünk az elsődleges az a sport, de a kultúrát is szeretjük, hogyha itt vannak színházi előadások a pincénkben, tábor, bentlakásos táboraink is vannak, tehát elég sokrétű, 4800 négyzetméteres az épületünk, tehát megtalálható itt minden nálunk, tehát itt mi eszünk, iszunk, nem megyünk sehova.
0: És egyébként zajlik körülöttünk az élet, hiszen rövidesen megkezdődnek az egykerekes Európa-bajnokság mai versenyei. Ugye itt ugyancsak bicikliről van szó, de egykerekesekről. Ezekről is beszélünk majd később, illetve ha jól tudom, ugye ti ezt most már leginkább ketten a testvéreddel Gáborral viszitek a Factory Arénát, majd vele is beszélgetünk és bejárjuk egy kicsit virtuálisan a hallgatókkal is. Azt hogyan éltétek meg, illetve az mekkora változás jelentett nektek, hogy az utcai sportok felkerültek az olimpia műsorára, és ezzel gyakorlatilag a BMX-esek, a breaktáncosok, a falmászók mind-mind igen komoly szintre tudnak, és kellett, hogy emelkedjenek. Ez gyanítom, hogy nálatok is így van.
1: Mi nagyon örülünk neki amúgy, hogy olimpiai sportágok lettek ugye a falmászásnak leginkább, és ugye a BMX-et szeretném kiemelni, mert hogy hozzánk járnak felkészülni, akik esetleg reméljük, hogy ki fognak jutni az olimpiára is magyar versenyzők. Nyíregyházi ráadásul az egyik ilyen versenyző, Újvári Zoli, és nagyon szurkolunk neki, és minden héten tényleg itt van, és itt edz. Nyilván az ország minden területére jár, mert fejleszti magát, de nagyon örülünk a breaktáncnak is, a BMX-nek is, és a falmászásnak is. Gördeszkásaink kevés van, az inkább így Budapestre orientálódik. A pályánk sem annyira gördeszkás, tehát nyilván azért is, de nekik is nagyon örülünk, és őket is várnánk szeretettel, csak nagyon kevés van itt Miskolcon, meg a környéken. Tehát azért, aki aktívan sportol, és tényleg mondjuk versenyszerűen egy ilyen külföldi versenyre akar felkészülni, azért ők járják az országot, meg a világot, és akkor edzenek mindenféle pályán, mert minden pálya más. Úgyhogy hát szeretjük őket. Remélem minél több utánpótlást tudunk majd kinevelni. Ez nagyon nehéz, és ezen nagyon sokat dolgozunk, hogy hogyan tudunk minél több fiatalt megszólítani, hogy fontos a sport, élvezet a sport. Ma erről majd tesón fog sokat beszélni, mert ugye sportoló is, és hogy mennyit tud adni egy fiatalnak a sport. Majd, hogyha Márkkal is beszélsz, akkor majd fogod látni, hogy ez a egykerekűs közösség mennyire egy nagyon-nagyon jó kis baráti társaság, egy óriási nagy család. Nyilván itt a nyelvtudás, a külföldi versenyek miatt ide-oda járogatás, rengeteg élményt lehet szerezni egy gyereknek, vagy felnőttnek is, tehát a sport az nagyon fontos.
2: Hála Istennek a kormány is mögé állt, hiszen az Aktív Magyarország program keretében nagyon nagy segítséget kaptatok, és azért ez meglátszik, hiszen tényleg, bármennyire mondtad is, hogy nem lehet levakarni azt a gyár feelinget erről az egészről, hát teljesen kulturált körülmények között gyönyörű helyen állunk itt bent a klubhelyiségben, és hát azt hiszem, hogy a támogatások nélkül is nyilván működtetek, viszont nagyon jól jött az állami pénz.
1: Hú, hát nagyon sokat köszönhetünk nekik, Révész Máriusz államtitkár úrnak és az egész csapatának, mert tényleg 2019 óta együtt működünk teljes mértékben, mindenben, bármi bajunk van, kínunk van, mert voltak nehezebb éveink. Tényleg napellen valósult meg az épület tetején, új nyílászárókat kapott az épület, rendezvényeket tudtunk megvalósítani. Tetőfelújításunk is volt ebben a projektben, tehát itt több mint 150 millió forintos támogatást kaptunk. Nem is hittük el, hogy ilyen létezik, és nagyon sokat fejlődtünk. Nagyon fontos, hogy kulturált környezetbe tudjuk fogadni ezeket a fiatalokat, és szerintem akik ide járnak, meg jártak hozzánk, ők tudják leginkább, hogy mennyire fontos volt ez a léptékű fejlődés. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy még együtt fogunk tudni dolgozni, hisz mi azért dolgozunk leginkább, hogy itt a fiatalok jól érezzék magukat, sportoljanak, szórakozzanak, és jó helyen legyenek.
2: No, de akkor menjünk is tovább, illetve induljunk el. Kint állunk a Faktori Aréna, a volt vasgyári épület előtti téren, és mellette most már Egri Gábor, és ugye beszélgettünk már arról, hogy hogyan is tudnálak téged bemutatni, és azt mondtad, hogy igazából ami a legfontosabb, hogy ez a te életed, hiszen ugye Zitával, ketten a testvéreddel vezetitek ezt a Faktori Arénát, ugye az egész valahol édesanyátok elhivatottsága, vagy nem is tudom, hogy mondjuk abból indult, és akkor induljunk el mi is, hiszen akkor hozzuk ide a hallgatókat. Gábor, hol vagyunk most pontosan?
3: Itt vagyunk a bejárat előtt, az udvaron is található egy pámtrek, van ugye egy hatalmas nagy tér, van egy hatalmas triálpálya, van kint hátul a Faktorinek egy másik oldalán egy elég nagy területű paintballpálya. Ez a csavargyár volt régen, ezt megvette nekünk a város, tehát mi csak üzembetartói vagyunk az épületnek. Itt ugye edzenek a gördeszkások, a BMX-esek, a rolleresek, a görkorisok, és még aki ugye kitalál egyéb dolgot, vagy akármilyen programot, az is részt tud venni. Az első terem 500 négyzetméteren terül el, a másik is egy 500 négyzetméteres, rengeteg kisebb helység van. Az egész alatt van egy hatalmas nagy pince, labirintus, ott van a lézerharc, a paintballpálya, van egy menekülőszobánk. Meg fogom mutatni, és fogunk majd róla beszélni.

0: belépve az épületbe, ugye itt a klubhelyiségben már beszélgettünk Zitával, de akkor menjünk is tovább, hiszen itt van a bal oldalunkon a mászóterem.
1: Mászócsarnok Miskolcon ez az egyetlen egy darab van, Bosrabó-Zemplén megyében még Sátorai a új helyen van még egy hasonló. Egy kisebb közösség, ugye a mászás is ugyanúgy, mint az egykerekű, próbáljuk erősíteni, színesíteni, ugye mindig frissítjük az utakat, és ugye szeptember 5-én és 6-án pedig egy országos magyar bajnokság lesz majd itt. Ugye a mászás is olimpiai sport lett 3 kategóriában, magasmászás, bulder és gyorsmászásban, úgyhogy itt egy magyar bajnokságra nagyon-nagyon fel kell készülni, az utaknak nagyon jóknak kell lennie. Erről gondoskodunk, hívunk le Pestről profi mászókat, és akkor ők építik meg. De szoktak lenni helyiek is, akik tudnak építeni. Hát kovácsolni kell a fiatalságot, hogy minél keményebb legyen, és minél erősebb legyen. Nekem ez az életem. Én ebbe anyai tapait bele akarok tenni, és pont Márknak, aki ugye az egykerekűt csinálja, neki mondtam el, hogy igen, mások elmennek nyaralni. Én azért megyek el nyaralni, hogy megnézhessek ilyen helyeket, és haza tudjam hozni másoknak ezeket az ötleteket, vagy akár amit majd én kitalálok, abból pluszt kihozni, hogy minél jobb legyen például nekünk is most. Akár mondjuk azt, hogy Magyarországnak, hogy itt vagyunk mi, és tudnak hol edzeni a fiatalok.
0: Megint csak ugye virtuálisan hozzuk ide a hallgatót. Azért, ha körülnézünk, hát itt jó pár nyomvonal, hány pálya van itt egészen pontosan?
1: 11 méter talán a legmagasabb pontja, és ugye van a bulderfal, az középen van egy ilyen kisebb gomba épület, és az pedig azt hiszem 3 méter magason, de a bulder magasság az 4 méterig megy fel. És a falu oldalán, ahol 23 út van, ott lehet 4 méterig szabadon mászni kötél nélkül, végig ki van szivacsozva. Ugye a bulder az, amire nem kell kötél, hanem csak szabad mászásban lehet mászni.

0: Ez itt még mindig a sporthely, és akkor haladjunk tovább. Fönt vagyunk most már az első csarnokban. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy egy régi, gyakorlatilag egyterű gyár csarnok, vastető szerkezettel, velünk szemben azért egy hatalmas nagy ámbrászcet a falra festve, és a bejárat után ugye most már a klubhelyiség tetején vagyunk a galérián, és azt mondtad, hogy itt is terveitek vannak a jövőre nézve.
1: Igen, ide különben egy hatalmas nagy szülinapi termet szeretnénk, régi flipperekkel, csocsóasztallal, mondjuk csocsóasztal, pingpongasztal van. Kicsit meg szeretnénk színesíteni, ha bár használjuk ezt, csak jobban ki szeretnénk festeni a falakat. Most is hatalmas nagy graffitik vannak, ugye itt egy indián, itt van egy ilyen non-figuratív graffiti, és akkor ugye itt van egy pingpongasztal, van egy biliárd, foci, de és akkor ilyen kisebb és szórakoztató dolgokat szeretnénk rengeteg fénnyel, hogy mondjuk egy ilyen születésnap, vagy akár egy csapatépítő itt totálisan le tudjon zajlani.
0: Nézzünk egy picit le a galéria másik oldalán. Mit is látunk pontosan itt ebben az első számú skateparkban?
1: Hát ugye itt látjuk az első skateparkot, ez egy kis skatepark, ez egy ilyen utcai street pálya, ami ötvözi a korlátokat, a lépcsőket, az átjárókat, kisebb ilyen feljárókat, esetleg wallride fal, ami mondjuk az utcán mondjuk egy sima ferde falnak kinéző ellen nekünk, amire rá lehet ugrani oldalról, vagy éppen csúszóboxok, mint egy korlát, amiket a lépcsőn megfogunk, és sokkal könnyebben közlekedünk. Ugye mi azokat pedállal, pegekkel, a rollernek a lapjával, vagy éppen a görkorcsolyával megcsúszuk. Na, ezek az elemek ezen a pályán megtalálhatóak, leegyszerűsítve, hogy legyen balesetmentes, vagy kisebb, vagy nagyobb verzióban, mint az utcán.
0: Egyébként jobbra, hogyha elnézünk, ott ugye van egy kis irodátok, egy kis fém szerkezetes, majd hogy nem azt mondom, hogy konténer, és annak a tetején egy egészen magas indító lejtő, vagy mi az, ha jól látom?
1: Igen, azt úgy nevezik, hogy a szivacsgödör indítója, jól mondtad, igen. Ugyanaz körülbelül ilyen 4 méter magas, és utána van egy gödör, ami tele van szivacssal, és ebbe gyakorolják a srácok a trükkjeiket. Itt elvileg balesetmentesen meg lehet úszni a hatalmas ugrásokat, vagy a hatalmas nagy hibákat.
0: Menjünk tovább. Át is értünk, itt ez egy picit csendesebb hely, hiszen ugye most a fő teremben az egyes számú skateparkból átjöttünk a kettesbe. Itt azért magasabb elemek találhatók, illetve most itt most csak mi vagyunk ketten.
1: Nem ketten vagyunk, hanem hárman, mert el van bújva egy hölgy, aki pont edzeni van itt Leányvárról, különben csak egy pár szót mondanék róla, és ő görkorizik, 16 éves, és ő most megnyert egy nagyon-nagyon nagy versenyt Hollandiába, skatepark számban, nagy parkban, úgyhogy ő ide jár rendszeresen edzeni, nyilván szponzoráljuk, mindenbe segítünk, amiben tudunk, de igen, megérkeztünk a kettes számú skateparkban. Hát ez épült meg legelőször, ott volt különben régen a másik oldalon a bejáratunk, és ott volt az irodánk is, de már ugye átkerültünk a másik oldalra, az egyes számúba, úgyhogy ez épült meg először közösségi munkával. A város, amikor megvette az épületet, akkor lebetonozták nekünk, és voltak városi elavult elemek, azokat behoztuk ide a skateparkba, majd a gyerekekkel közösségi munkával széttoltuk, berendeztük, közösen lett igazán megépítve, nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy nem magamnak építsem, hanem nekik, mert ők edzenek rajta, igaz, én is bicikliztem régen, de ők tudják azt, hogy tényleg mit hova kell rakni, meg legyen úgy, hogy tényleg a legjobban tudjanak edzeni, akár egy versenyre, vagy akár egy olimpiára. Ugye ez most megváltozott, ez az extrém sport egy kicsit, mert eddig ugye itt egy szabad stílusról beszéltünk, hogy akkor mész ki, amikor akarsz, akkor kelsz, amikor akarsz, az a lényeg, hogy sportoljál, akár félig is ott maradhatsz, teljesen mindegy a kipihenés, együtt bandáztok, együtt vagytok. Hát igen, ez most egy kicsit egy magasabb szintre lépett, nyilván itt komolyabban el kellett kezdeni edzeni, az étkezésre oda kell figyelni, most egy keményebb munka vár a fiatalokra arra, hogy tudjanak teljesíteni.

0: és akkor a második skateparkból, ugye a második görkorcsolya teremből megérkeztünk a majom teremben. Ez egy belső terem, ahol most egyébként éppen az egykerekesek gyakorolnak, mellettünk a műhely, majd beszélünk erről is, de mit kell tudni a majom teremről?
1: Hát ugye most a majom terem az egy kihasználhatlan terem volt eddig, és most meg szeretnénk csinálni majd egy lindzsa pályára is, egy ilyen kisebb trambulin parkra, de különben itt floorballozni, kosarazni szoktak a táborozóink, van itt egy Nintendo szoba, old school Nintendo-kkal van tele, és ugye mellette itt van a műhelyünk.
0: Sétáljunk is beközben.
1: Ugye itt van a műhelyünk, ami a legnagyobb kulcsa az egésznek, itt lehet mindent megtalálni, és ugye ezekből tudunk építkezni. Itt rengeteg minden folyik a műhelyben, gyerekeket oktatunk, van közösségi szervizünk, van bicikli szervizünk, ugye itt tanítom a gyerekeket fúrni, dekopírozni, olyan dolgokat tanítom a gyerekeket, hogy meg tudjanak otthon is csinálni akár egy elemet, de volt például egy bicikliépítő táborunk, ahol mutáns kerékpárokat építettünk, 3 méter magas bicaj, 2 méter hosszú bicaj, 4 kereke volt, megtanultunk heggeszteni, egymásnak átadtunk. Volt akkor még egy olyan érdekes táborunk, amikor szobrászművészek jöttek a Factory Sport Arénába. Köztük volt például Szurcsik József is, elég híres szobrászművész, és akkor itt szobrokat csináltak a Factory-be, ki vannak most is állítva, és ezek díszítik most a Factory Sport Arénát. A szobrászok itt voltak egy héten keresztül, bejárták az egész vasgyárat, használtuk az egész gyárat, lehetett turkálni, hoztunk öntvénydarabokat, lemezdarabokat, alumíniumokat, és ebből heggeztették a jobbnál jobb dolgokat.

0: beszéltünk már a terület alatt húzódó pincerendszerről, lent is vagyunk a pincében, graffitik mindenhol, és jobbra mellettünk egy Icarus, legalábbis egy Icarus busznak az eleje, de ez mintha valamilyen szintű büféként, vagy kis kiszolgálópultként üzemelne.
1: Igen, mert ugye, ahogy említettem, hogy megépült közösségi munkával a skatepark, mindig azon gondolkoztunk, hogy hol tudnánk hasznosan eltölteni a pihenési időnket, és kitaláltuk azt, hogy akkor csináljunk egy közösségi teret, az elsőt, ami lehetne akár egy szórakozó hely is, egy szórakozó egység, ahol tudunk táncolni, akár bulikat csinálni, vagy csak néha leülni, társushozni, vagy jól érezni magunkat, és akkor elkezdtünk csinálni a pincébe, szerintem ez egy ilyen 50 négyzetméter lehet körülbelül, de lenne, nem is biztos, hogy van annyi, egy helységet, és akkor kitaláltuk, hogy hát, hogyha már van egy ilyen helyünk, akkor legyen egy pult is, ahol tudunk főzni, inni, mulatni, el tudunk tenni dolgokat, akkor kitaláltuk, hogy hozzunk le egy buszt, vágjuk darabokra, és akkor építsünk lent a pincébe egy buszt. Szépen összeheggeztettük, összeraktuk, és igen, lehetett most látni egy Icarus busznak az elejét is, az ott a pultunk, és itt elkezdődtek a bulik. És akkor egy kicsivel később már csináltunk nagyobb bulikat. Utána kevés lett ez a hely, akkor már megnyitottunk egy sokkal nagyobb termet, és akkor beindultak a bulik. Elején volt punk, rock, techno, hip-hop, mindenféle zene, aztán minél több helységbe lett zene. Aztán kitaláltuk, hogy miért ne lehetne egy fesztivált csinálni. És akkor lett egy 12 000 fős, háromnapos fesztivál.
0: És egyébként közben körbenézve azért lógnak itt plakátok is, buborékfoci, extrém célbalövészet, extrém íjászat, hiszen itt ugye mindenféle utcai és extrém sportnak helye van a Faktoriban.
1: Igen, ugye lézerharc, az már nagyon régóta van nálunk, és paintball, de voltak már lent tűzoltók a pincébe bontani, egy falat kibontottak gyakorlat közben, voltak kutyások, volt kerékpáredzést pincébe, egy körpályát csináltunk a cross-country-soknak, a DVTK cyclocross csapatnak, még volt ugye egy nagy kerékpáros verseny a pincébe, egy downhill, egy teremcross bajnokság is lejött a pincébe a vége. Van a pincébe még egy menekülő szobánk, és most szeretnénk csinálni egy ilyen bátorság szobát, nagyjából a pince az ennyi.

Ismét kint vagyunk a Factory Arena előtt egy központi téren, a fejünk felett különböző országok lobogói, és hát gyakorlatilag most egy versenypályán ülünk, hiszen itt fog rövides

0: Önmagában nem jelenti azt egyébként, hogy ez Európa bajnokság is, viszont sikerült elintézni azt a Nemzetközi Egykerekű Szövetséggel, hogy akreditálják ezt az eseményt, mint hivatalos Európa bajnokság, tehát ezúttal az IUC az egyben a kontinentális bajnokság is ebben az évben. Igazából amikor megkaptuk ennek a rendezvénynek a szervezési jogát, akkor számomra ez több mint egyértelmű volt, hogy akkor ismét a Factory Arénát kérjük föl partnernek erre a versenyre. Ennek több oka is van, az egyik az az, hogy minden szempontból megfelelő egy ilyen rendezvénynek a lebonyolítására, minden helyszín rendelkezésre áll, illetve egy nagyon erős szakmai segítséget kapunk tőlük, nagyon sok terhet levesznek az én vállamról, én tudok csak a szakmai dolgokra foglalkozni, például nyugodtan hátradőlhetek olyan kérdésekben, mint például az emberek elszállásolása, étkeztetése, takarítás, stb., de akár beszélhetek arról is, hogy mondjuk a pályának a karbantartása, építése, a különböző rendezvényanyagoknak az előkészítése, ezekben mind-mind rengeteg segítséget kapunk itt a Factory Arénától, tehát ez egy nagyon nagy múltra tekint vissza az együttműködés, és reméljük, hogy ez nem is az utolsó alkalom, amikor itt megrendezésre kerül egy ilyen vagy ehhez hasonló verseny.
1: Hát tényleg csak, hogy az esemény nagyságrendét próbáljuk érzékeltetni, ugye a környező országok mellett Svájcból, Belgiumból, Olaszországból, még az Egyesült Királyságból, Izraelből is érkeznek versenyzők. De hogyha azt mondjuk, hogy triális, egykerekű Európa-bajnoki futam, vagy Európa-bajnokság, mi zajlik itt pontosan, hiszen jól látom, hogy itt most már a bírák is a számítógép előtt majd nyilván pontoznak, de hogyan is zajlik egy ilyen verseny?
0: Itt most ezen a hétvégén összesen 5 számban mérhetik össze a tudásukat a versenyzők. Ezek közül, amit most éppen az előkészületeket látunk, ez magas, illetve távolugrás lesz, ami itt történni fog, és ezek közül is az úgynevezett platformugrások. Az azt jelenti, hogy a magasugrás úgy történik, hogy itt most például raklapokból készülnek ugye akadályok, és ezekből kell a lehető legnagyobb magasságot elérni. A szabályok azok nagyon hasonlítanak az atlétikai szabályokra egyébként, hogy 12 próbája van egy versenyzőnek összesen, és ebből a 12 próbából kell a lehető legnagyobb magasságot teljesíteni. A távolugrás az nyilván ugyanígy működik, csak ott ugye a magasság helyett ugye minél nagyobb távot kell megugranunk, illetve ezen kívül a mai napon lesz még az úgynevezett flatland, ennek is a selejtezője, illetve a középdöntői. Azt a leginkább a BMX flatlandhez tudnám hasonlítani. Itt arra kell gondolni, hogy akár hogyha valaki budapesti, akkor becsukom a szemem, és a Hősök terén ott elképzelem, hogy pörögnek, forognak a fiúk a BMX-el. Na ez a BMX flatland, és ehhez nagyon hasonlít egyébként, amit mi egykerekűvel művelünk. Tehát ez azt jelenti, hogy egy sík talajon kell gyakorlatilag a trükköket bemutatni. Ezen kívül pedig még street, illetve a már korábban említett triál verseny lesz majd. A streetnél megint csak vagy a gördeszkázáshoz, vagy a BMX-hez tudnám hasonlítani a dolgokat, amikor egy előre elkészült skateparkban fognák majd itt a köreiket bemutatni a srácok. Tehát itt ugye úgy néz ki, hogy különböző akadályok, lépcsők, korlátok, rámpákat is be lehet vonni a trükkökbe. A triál az pedig a számomra legkedvesebb szám ezek közül, ott pedig különböző természetes és mesterséges akadályokból kialakított pályákon, vagy úgynevezett szekciókon kell végigmenni, hiba pontok nélkül, ami a kéz- és lábletételeket jelenti.
1: Sokszoros világbajnok is lesz majd itt ezen az eseményen késő pontosan?
0: Van több világbajnokunk is egyébként, de jó magam is ezeknek a táborát erősítem. Én összesen eddig 4 világbajnoki címet tudtam szerezni triálban, illetve 2 magasugrásban, illetve egyébként így az EUC rendezvényekről korábban már összesen 20 aranyérmet sikerült összegyűjtenem. Viszonylag régóta vagyok a sportban, úgyhogy sok időm volt ezt megtenni, de egyébként rajtam kívül is nagyon sok világ és Európa bajnok, illetve világcsúcstartó képviselteti magát most itt ezen a hétvégén. Úgyhogy egy igazán színes és illusztris társaságról van szó.
1: És ugye ne felejtsük el még egyszer kiemelni, hogy Miskolcon vagyunk, Diósgyőrben, a régi vasgyár területén, a Factory Arénában. Mekkora ennek a helynek a jelentőség olyan szempontból, hogy tényleg most már olimpiai sport lett több extrém sport és több városi sport, és tényleg közösségi terek, igazi közösségek alakulnak ki, és ez a jövő, hiszen ugye a fiataloknak egy újfajta lehetőséget ad sportolni, kikapcsolódni, egészségesebben élni.
0: Így van, igazából talán ami a legjobban kifejezi azt, hogy mennyire különleges is ez a hely, az talán az, hogy amikor megérkeznek az emberek Hollandiából, Angliából, Németországból, akár még az USA-ból is, akkor látom azt a meglepődöttséget, hogy megérkeznek, keresztül utaznak Miskolcon, behajtanak egy vasgyárba, idehajtanak egy téglaépület elé, ahol most éppen persze már nagyon szép új ablakok vannak, de egyébként úgy az ember nem gondolja, hogy most akkor mire számítson, és belépnek, és látom azt a meglepődöttséget az arcukon, hogy mi fogadja őket benne. Azt a meglepődöttséget és azt az arckifejezést, azt nagyon nehéz leírni, de nagyon jó visszajelzéseket kapunk, illetve hát az a helyzet, hogy tényleg párját ritkítja a Factory Arena, nem csak magyar viszonylatban, hanem nemzetközi viszonylatban is. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenni.

lennének hasonló létesítmények külföldön, de azt gondolom, hogy azért azok az eredmények, amit Zsanéniék, illetve Gáborék, Zitáék elértek itt az elmúlt 20 évben, ugye most már 20 évet meghaladja a Faktor Arénának az életkora, azért az egy nagyon, nagyon nagy dolog, ami európai térképre is felteszi egyébként a Faktor Arénát, és főként az, hogy ráadásul nem is egy ország fővárosában, hanem itt Miskolcon tudták megvalósítani, ez egy hatalmas dolog, és egyébként Magyarországon is van, aki Budapestről jár például ide a miskolci skateparkba gyakorol. És akár nem is feltétlen csak a téli időszakban, ugye itt van egy nagyon nagy fedett skatepark, de egyébként nyáron is sokan megfordulnak itt. Ugye egy viszonylag magas szintű mászóteremmel is találkozunk itt, az ország nem a legnagyobb, de az egyik legnagyobb triálpályáját is itt találjuk Miskolcon, úgyhogy egy nagyon jól felszerelt és nagyon változatos sportágakat képviseltető létesítményről van szó.

Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben Diós Györbe a régi vasgyár területén működő Factory arénával látogattunk. Nyágúj Gergelyt hallották, köszönöm, hogy velem tartottak. Várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A stúdióban továbbra is Szőke Viki, Gyurta Gege, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és vendégünk érkezett, nagy-nagy szeretettel köszöntjük Lázár, vagy Kolozsi Lázár Ildikót, operatív média igazgatót, akivel hát mindenféléről fogunk beszélgetni, de talán a legfontosabb apropó és a legaktuálisabb téma az, hogy nagyon sok hazai világversenyt, sporteseményt rendezett már Budapest, illetve Magyarország, amelyen nem csak a rendezés kap mindig nagyon pozitív kritikákat, hanem a sajtóiroda, a média központ működése is, díjakkal is jutalmazták már a munkátokat, Ildi, és azt gondolom, hogy már kisújból kirázzátok, amikor egyszerre egy esemény zajlik. Na de az elmúlt hétvége azért szerintem még nektek is erőn felüli munkát adott, hiszen egy időben zajlott az atlétika világdöntő Budapesten, illetve a Judo Grand Prix verseny. Szóval akkor beszéljünk erről a legutóbbi versenyről, de majd rólad is lesz szó természetesen. Szóval hogy zajlott ez a párhuzamos dolog, és mekkora csapat munkára, hány fő munkára volt szükség?
2: Bocsánat, visszamegyek az elejére, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ilyen illusztris társaságban. Ebben a stúdióban még nem is voltam, úgyhogy köszönöm. Nagyon vicces, ahogy mondtad, hogy díjakkal jutalmaznak minket. Hát téged is, mert 17-ben harmadikak lettünk, és annak a csapatnak te is része voltál, úgyhogy szogd meg te is. Szogd meg te is, hogy ennek a csapatnak része vagy. Nagyon érdekes az, hogy sokan kérdezik, hogy jövőre is hány esemény lesz, és akkor mi hogy tudunk erre felkészülni, és egyáltalán soha nem biztos, hogy mi leszünk. Ezt én nem is vitattam soha, hogy élni és élni hagyni, nagy ez a terep, mindenki, aki szeretné csinálni. De visszamegyek oda, hogy 94-ben az akkori főszerkesztőnk a Mobilpressnél, akkor még Vesztepressnél, azt mondta nekem, hogy van kétféle sajtómunka. Az egyik a sajtófőnöki, aki reprezentál, dolgozik persze, de hogy igazából ez egy reprezentatív munka, és van a szántóvető, az operatív média vezető, aki tényleg rengeteget kell, hogy dolgozzon, de ezért nem fognak kapkodni, melyiket választod. És egyértelműen mondtam, hogy én ezt a másodikat, nekem az kell, nekem dolgozni kell, és nagyon érdekes, hogy azóta is ebben maradtam. Voltam sajtófőnök is kisebb-nagyobb eseményeken, de akkor se tetszett, tehát hogy nekem tényleg az kell, hogy együtt lélegezzek egy csapattal.
1: Terepmunka.
2: Uh-huh. Tehát hogy az, hogy én a Szöktől a Csillárig mindent megtervezek előtte, mert ugye egy operatív médiavezetés ott kezdődik, hogy egy évvel előtte elkezded összerakni, hogy miből hányra van szükséged. Jó, persze vannak guideline-ok, amit a nemzetközi szövetségek leadnak, de egyértelműen az van, hogy azért mit enged meg. Nagyon érdekes például tavaly előtt, tehát a 2023-as VB után fölhívtak Tokióból a World Athletics, jobban rám írtak, hogy hát a csapatunkat visszasírják, meg az egész LOC-t, vagyis a helyi szervezőbizottságot, mert hát olyan csatákat vívnak a japánokkal, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mi mindig egy kicsivel többet adunk, természetesen, és most a szervezőbizottságról beszélek, mert akkor tudunk, és ezt akartam mondani, mi jól teljesíteni, hogyha mögöttünk van egy jó szervezőbizottság. Szóval így könnyű egyébként, hogyha már a csapat megszokta. Gondolkozom, hogy mi volt az eredeti kérdésed, de mindjárt beugrik.
1: A párhuzamos, hogy igen, egy időben igen. Van két verseny.
2: Eddig a csúcsunk az három verseny volt, és mivel ugye nagy a csapat, hát most gondoljatok bele, hogy a Vizes VB-re 57 média kiszolgálóra volt szükség, köztük nagyon sok vezetőre, akit ott hagyhattam Sopronban, Debrecenben, stb., mert megszokta, hogy neki mi a feladata, és helyi sajtóközpont vezetőként hogyan fogja össze a kisebb csapatokat, ő is már kezdte építeni a saját csapatát, és akkor ez egy olyan közeg, ahol tudunk osztódni gond nélkül, és mindenki tudja, hogy nem veszünk el az ő dicsőségéből semmit, sőt, adunk hozzá, mert nekem egész életem az volt a célom, hogy növekedjenek az emberek. Én azt szoktam mondani, én nem tanítványokat képeztem 96 óta, mert ugye sportriportereket meg műsorvezetőket képzek már hosszú évek óta. Összesen már
1: 30
2: év. Majdnem azt hittem, nem tudom összeszámolni. A lényeg az, hogy nekik is azt mondtam, én nem tanítványokat, én mestereket akarok képezni, akik pillanatok alatt túlnőnek rajtam. sokan nem mernek olyan emberekkel dolgozni, akik esetleg majd fölé kerülhetnek. Hát miért ne? Hát, hát hogyha eljött az ideje, ha én alább adok, hogyha én kiengedek, hát akkor jöjjenek.
1: Neked, amit mondtál, nagy ez a terep, hát pontosan, nem elveszi tőled pontosan a munkát, hanem esetleg melletted.
2: Igen, igen. Úgyhogy most például, hát nagy büszkeségem volt, hogy az atlétikai szövetség, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség soha nem enged oda például moderátornak és sajtótájékoztatóra mást, mint az ő emberüket, gyönyörű hangú ember, angol, tiszta hangossággal, mert hát hiszen onnan van. Na mindegy, a lényeg az, hogy 23-ban odaengedték két tanítványomat, a Zámbó Istvánt meg a Kovács Mátét, és az atléták is így megúltak lepve, hogy itt másfajta kérdések jönnek, és tulajdonképpen nekem az volt a legnagyobb büszkeség, így álltam, és amikor a Noah Lyles visszanézett a Zámbó Istire, hogy hú, ilyen kérdés neki még nem tettek fel a Fast and Furious-ról, mert hogy összekombinálta a filmmel, mert tényleg dühös volt ott egy adott pillanatban, akkor azt mondtam, hogy na ezért éri meg ilyen csapatokat létrehozni, és akkor ez a Zámbó István gondolkodás nélkül, nem fájlalva, hogy az atlétikán nem lehet ott, elvitte most helyettesemként a judót. Amúgy is hogy hívják ezt a... Nézd meg, nem tudok gondolkodni. Na, szóval a küzdősportos, bocsánat. Igen, az az igazság, hogy azért ez így fárasztó volt. Ezt igen, most látjátok. Igen, tehát, igen, hogy egyrészt a fejem, másrészt az, hogy a fogalmazás gátlót azt bevettem egy hete, de nem bánom. De sose bánom egyébként. Hát, tényleg olyan fáradt voltam hétfőn, hogy azt se tudtam, hamu vagy mamu, de igazából megéri, mert így visszagondol az ember, hogy mennyi dicséretet kaptunk ismét, és ott lehettünk két ilyen szenzációs eseményen. Én azt gondolom, hogy ezért éri megcsinálni, és még mindig lebegek, tehát, hogy még mindig nem jöttem le a földre.
3: Egyébként ez a 2017-es budapesti vizes világbajnokság.
1: De hogyha a Füredet is tegyük bele, mert abszolút, amit Ildi mond, hogy nem csak egy helyen zajlottak az események, hát, hanem több, ugye?
3: Ugye ez mindig visszakanyarodik igaziból a magyar sport élet, hogy a szervezés szempontjából, hát mondjuk ki, hogy maximálisan pozitívan szerepelt, és tényleg a World Aquatics is folyamatosan azt mondja, hogy az a 17-es világbajnokság, az kimagaslóan jó volt, és igaziból azt hozta meg az áttörést az egész világbajnokságokat tekintve, hogy az mitől volt ennyire különleges, mitől volt ennyire jó, és szervezés szempontjából ez könnyűnek bizonyult, vagy miért volt ez ennyire extra?
2: Nem, egy hatalmas ugrás volt az addigi világversenyekhez képest, hiszen ugye, mint mondtam, 94-ben adták át ezt a munkát, vagy adta át az akkori főszerkesztőm Serényi Péter, és 95-ben már elrajtoltam a két országban rendezett kézilabda világbajnoksággal, tehát tulajdonképpen 95 óta csinálom, és hát évente elég sok világversenyt. Na most, amikor megjelent a leírás erről a VB-ről, éreztük mi, hogy belül is megremegtünk egy pillanatra, hogy ez azért nem az. Ez pedig volt más, de az, hogy több helyszínes, ráadásul 22-ben csomó vidéki helyszín is, tehát nem csak több helyszín volt, hanem ugye utazni is kellett. Meg a másik az, hogy mindenki tudta, hogy ez egy olyan sportág, amire teljes erőbe dölt. Tehát mindenhová mi mindig úgy megyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha minket egyszer elhívnak egy mennyei megyeire, akkor is ugyanazt fogjuk nyújtani, amit nyújtottunk most az atlétikán. Tehát, hogy igazából nem csak ez, Ildi, hanem valahol érzed.
1: Mi a junior sumo Európa bajnokság, és ugyanolyan lelkesen beszélgettünk, ugye már múlt héten vizesvédőről, ez a helyes.
2: Pontosan. Mi is így gondoljuk, hogy nekünk volt korfbal VB-nk is, sőt, bridge elbénk volt. Elmentünk, megtanultunk bridge-elni, hogy nagy véletlenül
1: ne, is bridge-ezni.
2: Nem tudom ezt most éppen, hogyha kell ragozni jól. Tehát a lényeg az, hogy alázattal, de valahol valami megremegott. Ugyanez volt az atlétikán is, hogy a világ harmadik legnagyobb eseménye jön hozzánk. A világ ötödik, azt hiszem, az úszás. Tehát, hogy úristen, akkor itt valamit le kell tenni. De aztán, ahogy elindul ez a folyamat, egyre jobban veszed fel ezt a top mellényt magadra, és azt mondod, hogy igen, itt már nem adod a láb, itt mész előre, itt a legjobbat teszed. Hát Füredet azóta is emlegetik, bár Lupa is jó sikerült 22-ben, de ami ott volt akkor, és akkor ennek a csapatnak köszönhetem, aki itt ül közöttetek, szóval folyamatosan mindenki mondta, hogy egyrészt gyönyörű a szeretet, és én ezt már egyszer korábban elmondtam, nem akarom magam ismételni, de mindig mindenki azt kérdezi, hogy mivel vagyunk többek mi, mint egy olimpián. Most legutóbb el is hívtak bennünket, például a Párizsira, aki jelentette az egyik, az olimpia egyik szervezője, neki ez a csapat kell, ez a vizesebb, vagy bocsánat, az evezős EB-n volt, és hát én akkor már nagyon fáradt voltam, mondtam, hogy én nem, de ez egyik kollégám ezt vállalta, és elment, és az első nap után írta, hogy ez nem az, ez nem az, ami mi vagyunk. Hát persze, hogy nem, én tudtam, én ezért is nem akartam kivenni, mert az, hogy belenézek a te szemedbe, és a csillogásából látom, hogy jól vagy-e ma, hajtani fogsz-e, megteszel-e mindent, vagy hozzá csak kell szólnom, hogy a rezgésekből csak így rád nézek, és tudod, hogy valami baj van, és futni kell, és intézni, na, az külföldön nem lesz meg. Szóval az az igazság, hogy igen, 17-ben óriási nagy kihívás volt számunkra, hogy megugorjunk mindent, sőt, mi több, egy idő után mi már tehát, hogy mertünk javasolni, mert az volt, hogy ugye ők idejöttek, és azt hitték, hogy most akkor nulláról velünk felkerél. De ugye nekem ott volt egy csomó tapasztalat, és nagyon érdekes, hogy az akkori elnök, Marculescu úr, tulajdonképpen hajtott ő mindent, hogy ez meglegyen, az meglegyen, nem számít, hogy van, hogy mikorra, vagy ki nem alszik éjszaka. És egy idő után mondtam, hogy hát ő is ember, hát én oda megyek, és akkor elkezdek javasolni, hogy ne cseréljünk már le egy háttérfalat azért, mert 10 centivel rövidebb, hanem ezt átvisszük ide, ahelyett meg behozzuk ezt, így nézett egy darabig, odaadta a személyes névjegykártyát, és mondta, bármikor hívjon te direktbe, ne kommunikáljon senkivel. Szóval ezek óriási dolgok, hogyha például most úgy jött oda az atlétikai szövetség, hogy nyugodtak voltak, bár elég sok minden volt előtte, és azt se tudtuk, hogy indulunk el, de hogy azt mondták, hogy hát ismerünk titeket, tudjuk, mire vagytok képesek, valószínűleg ti ezt ugyanúgy megoldjátok. 22-ben ugyanez volt a vizes VB-n, hogy ugye ez egy beugrás volt, pillanatok alatt kellett csodát tenni, de akkor már így mindenkiben ott volt a lendület, és akkor volt simán. Hát ha 17 nem is lesz, mert mindig attól függ, hogy mekkora a bugyelár is fölöttünk.
4: Igen. Ez a 30 év alatt egyébként az, hogy a technika mennyiben fejlődött, az inkább segítség nektek, vagy inkább hátrány?
2: Abszolút nem. Abszolút segítség. Csak gondolj arra, hogy mondjuk eleinte hát annyi papírt kinyomtattunk, amennyit nem szégyelt az ember. Na most én környezetvédelmi szakemberként is ülök itt, hát a hidegráz, ha visszagondolok, hogy mi mennyiségű rajtlista, eredmény, részeredmény, flash interjú, stb. Szóval most az, hogy egy QR kódot kiragasztok oda szépen, de persze a fotósok miatt még így is kell rajtlistát, és most éppen jól belekérdeztél, mert hogy ezen dolgozom, hogy találjam ki, hogy hogyan lehetne az atlétikára a bájókat, vagyis az életrajzokat, az iszonyat még mindig nagyon nagy mennyiségű papír, de hát a kommentátoroknak szükségük van rá. És ugye mindig ez a védekezés, ha elmegy az áram, vagy valami ilyen, és én most ezen gondolkodok, hogy milyen olyan appot lehet, amit egy tableten megnyit, és nem kell azt a személyenként 57 oldalt újra lemásolni. Tehát a technika az előnyünkre válik. Hát olyan zseniális dolgok vannak már most, csak a QR kód az megér mindent egyébként. Szóval az, hogy például volt egy szponzor cég a 23-as VB-n, és nagyon jó viszonyba kerültünk velük, és adtak nekünk ilyen smart diktafont és smart translator fordítót. Azzal a smart diktafonnal már 23-ban csodákat műveltünk, ugyanis a flash interjúsaink oda mennek a versenyzőkhöz, és ugye hát így jönnek a versenyzők egymás után, szegények, az felvették hangban, utána oda megy, leírja, hosszú időt vesz igénybe, tehát a gyorsaság is ugye ráment erre az egészre, hiába voltak ügyesek a kollégák, és akkor most ezzel a diktafonnal fölveszi a hanganyagot, az konvertálja szép angolra, és el is küldi e-mailen. Tehát, hogy hát kinek nem kell, igen, ez a technika?
5: Áldás. Ez fantasztikus, tehát, egyébként.
2: Abszolút. Tehát, hogy ugye, hogyha az ember akar haladni a korral, akkor keresi mindig, hogy mivel lehet újítani. Én pedig ilyen vagyok. Tehát én, amikor felbőszült az AI, és mindenki elkezdte használni, én gyorsan elmentem egy AI suliba, hogy én értsem. Vagy amikor beugrott a social media, én gyorsan elmentem social media suliba, hogy azt is értsem. Tehát, hogy
5: hát azért, ha most ránk nézel, Viki és én előttem van írásos jegyzet.
2: lány vagyok én is.
1: Fiú, a két fiú minden telefonon néz meg, úgyhogy ez abszolút...
5: Hát ez a generációs különbség.
4: Annyiban javítanám Szilvit, hogy mivel Gege sem használja a telefonját, nálunk fejben van.
1: Ja, igen, gondoltam.
2: Na, hát akkor vizsgázzunk.
5: Ildi, és akkor 1995-ben volt az első fontos világverseny a csapatodnak, azóta rengeteg
2: és
5: nagy
2: volt
5: fontos,
2: egy olyan, hogy évente három.
5: Egyszerre három. Így van. Hány fős a csapatod? Illetve mennyire jellemző a cserélődés, a fiatalítás?
2: No, hát ez úgy szokott kinézni, hogy nagyon sokan jöttek velem a kezdetektől, hiszen együtt is dolgoztunk. De hát ugye most már ők jeles, neves kommentátorok, ismert szakemberek, de hozzáteszem, hogy ezen mindenki megdöbben a nemzetközi szövetségektől, ugyanis vagy sportolókkal vagyok tele, vagy ismert szakemberekkel. Tehát, hogy most például egy nagyon nagy hiányzónk volt, aki ugye most BL kommentátorként és műsorvezetőként hát nagyon ismert, és régen is az volt, mindegy. Mondhatni a fiam, hiszen egy filmben szerepeltünk, és én voltam az anya, ő meg a fiam, és azóta 2007 óta tulajdonképpen én térítettem el a színészi szakmáról, hogy szakmától, hogy
5: ki?
2: Nagy Viktor, igen. Nem a vízilabda kapus.
5: Én is dolgoztam vele egy rövid ideig.
2: Igen, a zseniális srác, tehát tulajdonképpen ő volt az egyik alapemberem, és tudjátok, mi a szenzációs? Hogy ezek az emberek azért már ott vannak a szakmában. Igen. Már azért ők, tehát meg se kérdezik, hogy Ildi mennyi. Ezek jönnek. Tehát, hogy
5: hát igen.
2: Ez a másik, amit nem kapsz meg sehol máshol, hogy tényleg most is úgy futottunk neki, hogy egyik se kérdezte meg, hogy milyen napi díj, hogy ne Ildi, jövök. Az egyik az arénán, a másik helyen, szóval mindenki boldogan jön mindenféle területekről, és amikor megjönnek a sajtósok, akkor az úgy, egy ilyen klub alakul ki, és ők se hiszik el, hogy az akreditált sajtóra gondolok, ők se, jé, te itt vagy, és akkor mindig mondom, hogy nem a pénz miatt van itt, mert az se tudja, mennyiért fog dolgozni, hanem azért, mert imádja a közegünket, és imádja, hogy itt lehet.
3: Bocsánat, van tagfelvétel?
2: Képzeld el, hogy mindig van, például a Magyar Olimpiai Bizottságnál szoktam mentorálni a Young Leaders programban, és azóta nagyon sokan sportolók is, például a Senánszki Petra most az önkénteseim között volt, és ez nekem
5: hát ez
2: óriás,
5: szuper.
2: És sőt a Kálai kis Blanka is, aki ugye gerelyhajtó, szóval mindig mondom mindenkinek, hogy ez az ajtó nincs bezárva. Mert hogy mindig mindenki, hogy persze, mert a médiások, hogy tehát ugye nem azt látják, hogy nem, jobban ma pontosítok. Azt látják, hogy mi egyként mozgunk. És ez nagyon sok embernek a szemében visszás, hogy ők, hogy kizárnak mindenkit, holott mi nem zárunk ki, mi ők zárják ki magukat. Mert valamiért szeretnének oda tartozni, mert azt látják, hogy van egy anyjuk, aki tényleg félőrültként védi őket minden körülmények között, és harcba megyek bárkivel a csapattagjaimért, mert azt gondolom, hogy ők is megtennék értem. Szóval 96 óta tanítok, a legjobbak mindig bejöttek valahonnan, tehát mindig ott maradtak mellettem. Mondhatnám azt, hogy ha a vizes VB-ből indulok ki, 60 fős a csapatom, de ez nem igaz, mert bármikor visszanyúlok bárkiért, aki valamiért lemorzsolódott, mert nem fért be egy csapatba, aztán elfeledkeztünk valamiért róla. Szóval és nem félünk a fiataloktól. Imádom most, úgy képzeljétek el, hát ez a másik nagy büszkeségem, hogy Szaller Patrika tavaly kezdte el az akadémiát, és sajnos ez nem folytatódott tovább, és most a Flash csapatomat erősítette, 22 éves, tehát 22 éves, én is egy infodesk vezetőm is 22 éves, és kivel csinált, mert ja igen, a VA nem kért, mert akkor a 23-ban ők voltak a Flash Team tagjai, tehát szintén
5: mondjuk az volt az atlétikai világbajnokság,
2: így van,
5: most
2: így van.
5: Pedig ugye, igen.
2: Most ezen a szuperdöntőn, szóval igazából nem kértek Flash csapatot, de mondtam, hogy nekünk a magyarokkal is kéne, mert ők nem fognak interjúzni, akkor legyen mégiscsak egy kis team, és egyszer csak az lett, hogy így behívták őket, hogy de igenis kellettek. Mondtam, hogy hát köszönöm szépen, de first a magyarok, tehát majd a magyarok után, és egyszer csak látom, hogy a Szaller Patrik áll a Duplantis előtt. Mondom, mi van? Tehát, hogy ennyire
4: és kellett... És nem engedi ugrani.
1: De énekelni, igen.
2: De nem az, hanem érted, nem kell lesz, persze. És egyszer csak Duplantis csinálja a 22 éves rácom az interjút. Szóval ennyire van tagfelvétel, és a másik az, hogy tényleg egy olyan, tehát amit mondtam az imént, hogy kizárják magukat, nagyon sokan nem egyszerűen nem bírják elviselni, hogy Ildi állandóan büszke, és Ildi állandóan boldog valamiért. És mindig a coachként is ezt szoktam mondani, hogy addig a pontig, amíg nem értik meg az emberek, hogyha más sikerének örülsz, akkor azzal te is több leszel, vagy felemelkedsz, addig nincs kivel beszélni. Hát Szilvi a megmondhatója, vagy legalábbis remélem nem álmodom, hogy annak idején, amikor már ugye együtt dolgoztunk a Veszteprésznél, ha Szilvi szerelmes volt, én is az voltam. De esküszöm, én olyan boldog voltam annak, hogy ő szerelmes, hogy te...
4: Ezért van ilyen jó kedved, ezt megbeszéljük.
2: Szóval tudnád, hányszor voltam szerelmes?
5: De egyébként milyen... azt megerősítem, hogy Ildi a női munkatársakat mindig is felkarolta, és mindig is megadta nekik, nekünk az esélyt. Hát nyilván azzal élni kellett, de a lehetőséget az biztos, hogy megláttad bennünk, és ezt nagyon köszönjük.
3: Nekem így, ahogy beszélsz, nekem az jönne, hogy igazából te egy atmoszférát teremtesz így a csapatodon belül, és ettől ennyire jó lehet ott, és szerintem átragad mindenkire. Hogy ezt akkor te tudatosan csinálod.
2: Hogyne, mert hogy én azt gondolom, hogy egy vezetőnek, vagy egy tyúkanyónak az a dolga, hogy egyrészt te biztonságban érezd magad, megtisztelve érezd magad, neked köszönjék meg, hogy ott voltál, neked hiába vagyunk profik, mindenki azt hiszi, hogy ha valaki profi, akkor nem kell mondani, hát megdolgoztál érte, pénzt kapsz érte, hát profi vagy. Mi van? Hát ember vagy elsősorban. Neked igenis jár az, hogy jó volt. Mm. És attól te, én azt szoktam mindig mondani...
5: Szoktál dicsérni? Mert sok vezetőnek ez a hibája, hogy csak leszúr.
2: Ne viccelj, hát én dicsérek, én rugdosok emberek, gyere, menjünk, nem tudtad, nem baj, jövök veled, fogjuk meg, vigyük. Tehát, hogy de hát nem emlékszel, szoktam szerintem. Meg a másik az, hogy megteremteni azt a így van. Okay. Tehát, hogy igazából pont most jelent meg a napokban Görgény Istvánnak az olimpiai sikeredzőnek a könyve, ami azt mondja, hogy küzd meg az együttműködésért, és én pont ennek voltam a híve mindig. Én nem tudtam, hogy ilyen szépen megvan ez már fogalmazva, vagy most aztán végképp meg lett fogalmazva, hogyha én elhitetem veled, hogy pótolhatatlan vagy, mert az vagy a területeden, akkor te sose akarod megfúrni a Szilvit, mert ő is a jó a területén, tehát ezért hívja az István a hunting territory-nak, vagyis vadász területnek, hogyha mindenki a saját területén visszajelzést kap a főnöktől, hogy te ott és zseniális vagy, akkor soha nem akarod elgáncsolni a melletted ülőt, mert tudod, hogy ő is a saját területén. És együtt megyünk a csúcsra. És ez benne a zseniális. Tényleg az a mondásom mindig, hogy oxigén palasz nélkül futok neki a Monteverestnek azzal a vezetővel, aki egyszer is azt mondta, hogy tehát, hogy ez ilyen egyszerű. És tényleg nincsenek itt óriási nagy dolgok. Az István könyvében sincsenek nagy dolgok. Vagy a Desmond Tutu által kitalált dél-afrikai módszer, vagy inkább filozófiának, az Ubuntu-nak sincsen nagy. Az Ubuntu filozófiája következő. Én azért vagyok jó, mert te jó vagy. Ó, mekkora mondás, nem? És egyszer csak elkezdesz gondolkodni, hogy ugyanaz, mint a Bibliában, hogy szeressétek egymást, csak hát ugye senki nem veszi komolyan, pedig ugyanaz, minden ugyanaz, oda jön vissza, hogy tulajdonképpen hát csapatban jó.
5: Igen, együtt erősebbek vagyunk, nem?
2: Tehát van az elcsépelt mondás, hogy egyedül messzebbre jutsz, jobban, egyedül gyorsabban haladsz, de együtt messzebbre jutunk. És ez az Isten adta nép egyszer, ha erre rájönne, és nem csak egy EB kapcsán, amikor kivonulunk az utcára, mert nyert a foci válogatott, hanem csak meg kell nézni, hogy valami hidegrázós van benne, amikor a magyarok együtt tudnak dolgozni. És esküszöm, nekem ez a szent célom, hogy a csapataimat egyszer meg fertőzöm kicsiben, ők adják az igét nagyban, és így megyünk tovább.
5: Vendégünk továbbra is Kolozsi Lázár Ildikó, operatív média igazgató, akivel az első fél órában nagyon sok mindenről beszélgettünk, és Ildi, hogyha valaki téged nem ismert, csak hallgatta az előző blokkot, azért az lejött neki, hogy egy nagyon temperamentumos, nagyon maximalista, de nagyon jó vezető vagy. Kell ez az ilyenfajta viselkedés, attitűd ebben a szakmában, ebben a férfias szakmában?
2: Abszolút egyébként, mert jobban van nem, hogy kell, hanem ugye kinek milyen, mert mindannyian mások vagyunk. Én a tanítványaim közül is mind csak egyéniségekre lőttem, hát ha visszagondolunk a Mobilpressnél, csupa egyenként, de nem az volt a cél, hogy letörjem őket, és akkor majd mint a báránykák mennek, hanem mindenki teljesedjen ki a saját attitűdjében, tehát hogy nem muszáj mindenkinek így lobogni, meg ez azért fárasztó, mert nem nekem. Hát én látom, mondok egy példát, óriási volt. Tehát ugyanúgy tanítok, ahogy élem az életemet, és akkor hír, és ezt én úgy voltam képes elmondani, hogy 8-kor kezdődött az óra, és 10:30-kor még így néztek. És eltelt egy hét, és vendégként jött a Bárdos András hozzánk, és feltette az egyszerű kérdést, mi a hír? Nagy csönd. Azt hittem, leesek a székről. Elnézést, nekem András ugye osztályvezető tanárom volt, elnézést, mindjárt leég a bőr a képemről, egy hete tanítottam meg nekik erre, fölálltam. Ó, szerintem... Na mindegy, szerintem ebben a házban dolgozik, az egyik rádiónak a vezetője, és mondta, hogy elnézést, Ildikó, de az a helyzet, mi azt néztük, ahogy mondod, nem amit mondasz. És akkor rájöttem, hogy ez nem mindig jó. Tehát, hogy ez igazából lesöprök mindenkit, meg nem fog elálmosodni, meg nem nézi, én vagyok a legbüszkébb arra, és senki nem nézi a telefonját, nincs rá ideje. Tehát én viszem ma, tehát én fölkapok mindenkit, mint egy hurikán, és menjünk. De azt tudom, hogy vannak lassabb temperamentú emberek, akiknek arra van szükség, egy igenis nyugodtság legyen. Egy ideig jó neki, hogy valaki így pattog körülötte, de egy idő után. Szóval ilyen volt a férjem is. Igazából őnek mindig a nyugalom kellett, és ilyen a lányom is, pont azért, hogy engem egy kicsit balanszba tartson, de kell. Annak idején ugye nagyon nehéz volt, tehát hogy ez a kedvenc időszakon mindenki kérdezi, hogy nőként, hát talán Viki is emlékszik, hogy azért nem volt egyszerű nekünk. Bizony. De Hajdu B volt a nagy mentorom az iskolában, a Kosban, és akkor mondta, hogy te ne akarjál férfi lenni, mondjuk így is elég sok szó viselgatját, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te a te stílusodat mutasd meg a népnek idézőjelben, és akkor én 20 évig, vagy 16 minimum rádiós műsorvezetőként, meg tudósítóként próbáltam egy más szint vinni ezekbe a tudósításokban, és képzeld el, hogy főállásomat is annak idején úgy kaptam, hogy már tudósítottam a Vesztel Pressznek, amikor bementem, hogy hát, de jó lenne egy főállás, pont akkor rúgtak ki valaki sajnos, ő lett aztán az RTL-en a műsorvezető, és mondja a főnök, hogy hát hallgattanak minden este, de jó, hát ez igen, ez poénos, hát ez vicces, ez intellektuális, stb. És ugye nekem nem az volt a fontos, hogy most éppen balszélen kiment el, és hogy lőtt a gólt, hanem az, hogy egy perces rádiós tudósításba tartsd ott, és ezért zseniális a rádió, és én mindenkinek felírnám receptre, aki a médiába készül, hogy tartsd ott.
5: Igen.
2: Főleg ma, igen, amikor ugye egy másodpercet elkapcsol mindenhonnan mindenki, pláne, hogyha nincs vizuális élmény mellé. Tehát oda kell a hangod, a temperamentum, kell az, amit mondasz. Szóval kedvenc sztorim, hogy Isten nyugosztalja, aki nézi Jenő, amikor az első tudósításomat jégkorong, mert persze Ildinek ilyen egyszerű nőies sportágai voltak, mint a labdarúgás, a jégkorong, kézilabda, persze, hát jó, de hát ugye egy olyan városban születtem, ahol mindenki hoki korcsolyával a lábán született, szóval Gyergyószentmiklóson, ugye onnan indult aztán a nagy akkercsókkal a nagy őrület itt Magyarországon is, szóval igazából a tudósítás közben kirohant a Juventus Rádió stúdiójából, mert közölte, hogy ő egy nőtől nem hallgatja ezt meg. Voli Gyuri hívott engem utána, Üldi, kiment a Jenő. Na aztán két nap múlva egyszer csak hívott a Voli Gyuri, Üldi benn maradt, meghallgatta, és utána nagyon jó viszony alakult ki Jenővel, mert rájött, hogy én se vele nem akarok versenyezni, én senkivel nem akarok, én egy másik szempontot fogok figyelembe venni, és így lettem én az egyetlen nő, aki rádióban élőben férfi, bajnokok ligája foci meccset közvetített a Rosenborg ellen, amikor elment a villany az MTK pályán, szóval igazából megint csináltam egy nagy sorozatot is filmben, tehát hogy egy idő után megszokták, hogy ez a nő ez nem azért van itt, mert keresi a párját, hanem valamit talán tud, mert a Pisti azt mondta mindig nekem, hogy ne tudjanak megfogni. Tehát, hogy neked annyit kell tudni, és tényleg lehet, hogy ezt is elmondtam sok helyen, és ismétlem magam, de muszáj elmondjam a kedvenc sztorim, hogy akkor még vezetékes telefonok voltak, és reggel 7 órakor csörgött a telefonom, Hajdu B. István vagyok, jó reggelt kívánok, a BVST kezdő csapatát kérem sorolni, ha 3-ra nem kezdi, ilyen leteszem a telefont. 1, 2, és ott tényleg inkluzíve szertáros, nekem így sorolni kellett a BVST kezdő csapatát. És így jutottam el oda, hogy egyre többet és többet akartam tudni. Pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy na, de szép szeme van, biztos azért került ide. És így jutottam el oda is, hogy mindig a munkát megcsináltam gyorsan, és léptem tovább. Nem is olyan régen, pár évvel Kis Gergővel ültünk egy ilyen illusztris vacsorán, és mondja, valahonnan ismerős vagy. Mondom, hogy hát végül is csak Sydneyben, meg közben is egy csomó helyzetben, meg egyébként Pekingben is beszélgettünk. Azt mondja, igen, akkor tényleg beszéltük is, te voltál az, megcsinálta, elfutott. Hát most valahogy mindig az volt bennem, hogy tényleg a fiúk is gondolják azt, hogy én a szakma miatt vagyok itt, és nem másért.
5: Bocsánat, szóval, kiadlak, bocsánat, Viki, 2008 pekingi olimpia, hazajöttél, akkor egy cégnél dolgoztunk, és elmeséltél egy esetet, hogy még Lionel Messit is elvarázsoltak. Na, ezt meséltem.
6: Meg, hogy miért szívet, lelket melengető volt a pekingi, amit a közösségi oldaladon olvastam.
2: Óriási. Tehát valamiért engem Peking elvitt. Sydneyben is zseniális volt, meg egy csomó világversenyen is zseniális élményeim voltak, mert sehonnan nem jöttem haza sírva, de valami engem ott Peking elkapott. Veszem az elsőként azt, hogy négy magyar volt bent a még oly kevés példányszámú China Daily-be, nem tudom hány millióban jelenik meg, de mindegy. Az egyik volt az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, a Kovács Kati megnyerte a harmadik aranyát, Balogh Gabi leesett a lóról, és ez mekkora nagy dolog volt, és Kolozsi Édi. Tehát, hogy valamiért ott ők is megérezték, és állandóan kérdeztek engem, interjú tévének, interjú újságban, mindenhova, a kínai nagyfalnál történt az, hogy tényleg jobbnál jobb, szőkébb, magasabb nők jöttek, mentek ott a környéken, mindenki fogytó.
7: Kollégám, Szalai Péter, Ildi, azért ennyire nem vagy jó nő.
2: Szóval igazából... Tehát ilyenek, valamiért ők is valahogy összerázódtunk ott a Kínával, és hát nekem fő célom az volt, ahogy például Sydneyben az volt, hogy ausztrál kalapot vegyek. Na, ezt muszáj, bocsánat, ez nem Peking, de ezt muszáj elmondanom. Már ugye Csurka Gergő mondta, hogy Ildi, azért itt zajlik egy olimpia, nem bánod.
5: Mert hogy nem zavar,
2: hogy neked annyira kalap kell. Mert ugye mi kint voltunk elszállásolva, és akkor menjünk be a hardboardba. Nekem minden olyan csapat kellett, például a judó, vívás, minden, ami a hardboardba volt, én tudjak kalapot venni. Mindegy. Lényeg az, hogy megnyitó, de még akkor nem volt kalapom. Ötödik sorban ülünk, imádták a magyarokat, jó helyre adták. Bejönnek a katonák a megnyitón. Még az a képen megvan, ahogy az előttem álló katona így leszúrta a zászlót a földbe, majd utána ő egyedül lekapta a kalapját, és az ölembe dobta. Nem nekem szánta, csak oda esett. Gergői felállt. Nem mondom az elejét. 100 000 ember van ebben a stadionban. Hát nem pont ő kapta, aki kalapot akart venni. Szóval, na, ilyen eseteim voltak ott.
4: Magyarul akkor a Csurka Gergő is vágyott egy kalapra.
2: Igen, és csak nem is. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én Pekingben egy másik ilyen hatalmas célra, persze, azért ez most vicce, nagy, valaki komolyan vegye, azért én ott végeztem a munkámat. Úgy képzeljétek el, hogy míg a nemzeti sportos, vagy bármelyik médium képviselője megírta a kis cikkét, vagy megcsinálta a kis interjúját, és elment a városban nézelődni, addig Ildi a következő médiumok, ha fel lehet sorolni. Danubius, Schlager, Juventus, ebben mind tudósítottam, és mind háromban mást, mert nem lehetett ugyanazt mondani. Írtam valami két újságnak, HVG, Origo, és így tovább. Tehát Ildi, az gyakorlatilag egész nap dolgozott, hogy, és imádtam, tehát hogy még így is imádtam, nem számított. Szóval a lényeg az, hogy azzal a célra mentem ki, hogy a fiamnak, a sokat emlegetett Nagy Viktornak nagy kedvencei voltak. Többek között Kobe Bryant, LeBron James, Messi, Ronaldinho.
5: Egy kis elérhető sztár.
2: Abszolút, és Federer. Na hát Federerre úgy kezdődött, hogy addig bujkáltam a sajtótájékoztatón, hogy egyszer csak ott álltam magam előtte.
5: Bocs, az volt a missziót,
2: hogy tőlük valamit szerezek a Viktornak mindenképpen. Na most a Federer elé úgy kerültem, hogy észre se vettem, és ha már ott voltam, akkor gyorsan bekérdeztem egy Ildiset, ugyanis 8-án született, augusztus 8-án, és 8-án volt a megnyitó, és hát mindenki beszélt róla, hogy itt mekkora csinadatta lesz, az is volt, mindegy. És akkor ilyen sok szakmai kérdés között egyszer csak Ildi így bevágta, hogy és akkor gondolta volna, hogy a szüli napjára ekkora felhajtást fognak rá. Annyira örült nekünk még kétszer. Mert ugye az van ezeken a nagy sajtótájékoztatókon, akire ő néz, az kell beszéljen. És így kétszer visszanézett rám. Hát én olyan boldog voltam, hogy elmondhattam magamról, hogy exkluzív interjúm van vele. Na szóval igazából Kobiékkal is sikerült, sőt, Kobiékat Isten nyugasztalja, rávettem arra is, hogy Viktornak felmondják a telefonomra, hogy boldog születésnapot, mert ugye hát már jött akkor a szülinapja, és képzeljétek el, hát ez a világ, tehát hogy így föl, mert ugye fel kell emelnem a telefont, és az a rész van meg, amikor megnyomtam a gombot, hogy vége, az lett az eleje, mert hogy ijedtem, úgy izgultam, hogy nem mertem. Mm. És az van meg, hogy ő mondja, hogy no problem, én megmondom, thank you so much. Most hálálkodok neki. Ennyi van rajta videó. Na mindegy, szóval hát ez ilyen, amikor az ember nagyot akar. A másik meg az, hogy mi nem kaptunk belépőt az argentin-brazil meccsre, a foci meccsre, hát meg ott voltak a nagy sztárok, akiket még el kellene kapni, és csúnya dolgot műveltünk, hát belógtunk a 24 pont hússal. Igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott találtuk magunkat. A Kobiék fölött néztük egyébként a meccset, és hát a végén addig arra szóltam, tehát ezt tudni kell, hogy akkor a Ronaldinho nagyobb sztár volt, mint a Messi, hogyne, pedig persze. A Messi se volt kicsi. És a Ronaldinho-t hátul kilopták, mert nagyon sok képet tudtam csinálni, ahol egymás mellett áll a két isten, és akkor ez milyen jó lesz. És akkor mentem a mixzónába, egyszer csak Messi kiérkezik, csak úgy, és senki, tehát így mindenki, tehát így ment el az emberek között, de nem azért, mert nem akart megállni, hanem mert akkor mindenki mást kérdeztek. Na mindegy, a lényeg az, hogy én meg elaszoltam vele balra, és egyszer csak ott találtam magam a busz mellett, és akkor megvan egy képsorozatom, hogy kokezálunk a Messivel, persze a buszról magas volt, és akkor úgy jó volt. Lett a vicces, szóval annyi ilyen vicces élményem volt, és én szerettem ezeket, de persze a munka volt az első, csak jó ezekre vissza, hát a boltot azóta, tehát ne tudjátok meg, ott állsz, már nyitod a szádat, hogy végre meg lesz ő is interjúban, ezt tegyük hozzá gyorsan, és abban a pillanatban a Mixzona menedzser közölte, hogy két csoport már nem bírja tovább, már órák, tehát ezt tudnatok, egy atlétikában órákat állnak a sztárok a Mixzónában, vagyis a vegyeszónában, ahol a sajtó találkozik, tehát ez kibírhatatlan, nem normális, tehát hogy ilyen most is ez volt. Tehát az Ingebrigtsen tulajdonképpen, ha nem két órát volt Mixzónában, akkor sem ennyit, és jót akartunk vele, és majdnem csináltunk egy hatalmas nagy hibát, ugyanis a kezdet, tehát így mondta, hogy valami kaját valaki adjon, mert így lépegetett tovább. Az egyik a Mixzóna menedzserem, Kukla René, elrohant, és hozott neki egy sütit a Media Centerből. És ő bele is harapott, lépett tovább, tette a háta meg, és egyszer csak jött a VA-nak a képviselője, hogy ha nem tudnám, hogy ti vagytok, és hogy honnan hoztátok, akkor ebből baj lehetne, mert dopping, meg is mérgezhettük volna, és bármi ilyen, tehát hogy mi tényleg segíteni akartunk, szóval még most is bele tudunk futni egy-egy ilyenbe, de hát megint az emberi oldal.
5: Persze.
2: Szóval... hát igen, ezek ilyen érdekes dolgok, de ugye van, és az elején elkezdtem mondani, hogy mitől vagyunk mi mások. Az, hogy mi nem csak egymással vagyunk emberek, hanem a sajtóval is, és érzik, és a sportolóval pláne. Tehát annyiszor segítjük, tehát van olyan, hogy szóval, ugye megszoktam, én is sportoló voltam. Tudom, hogy milyen az, amikor kedved nincs, legszívesebben üvöltenél. Én azóta elérzékenyülök, hogyha már Pekinget emlegettük. Egyszerűen a Phelps-el lett volna lehetőségem interjút csinálni, és esküszöm, kicsinyes bosszúból nem csináltam, mert mind a három ezüstét végig sírtam a Lacinak, mert hogy miért most, miért ez ellen, miért így, szegény Laci, a fene egye meg. És tulajdonképpen mindig úgy vagyunk, hogy egyszer a sportolót nézzük, van, akivel nincs mit nézni, mert itt is vannak az atlétikában, hogy nem érdekel senki, és átmegyek a Mixzónán, és nem szólok senkihez. Na, de azt elfelejtettem mondani, hogy ugye a boltra felem 2008 óta fogam, úgyhogy most sikerült vele találkozni.
5: És Betlehem Dávidnak is segített.
2: Igen, a váltófutásban ugye megnyerték, kijöttek, és akkor...
5: nagyon helyesek voltak.
2: Igen, hát óriási volt, hát a Dávid amúgy is óriás számomban, nem, tehát ő a Góliát, mindegy. És akkor mondta, hogy valaki nem tudná elintézni, hogy én a bolttal fotózkodjak, mert micsoda, hát ha addig élek is. Szóval, és hát azonnal segítettem, úgyhogy...
5: hajatok hasonló, úgyhogy a
2: igen.
5: Passzal igen. Segítettél picit.
2: Úgyhogy az ember tényleg nem csak így, hanem minden formában azt nézi, hogy tudja, és az infodeszkben ülő kollégám észreveszi, a 18. sorban valaki rosszul van, és oda megy, és megkérdezi, segíthetünk-e, és mindig azt mondják, hogy ilyen velük nem esik meg sehol. És tényleg van olyan, hogy kikísérjük, mert nem tudja, hol a busz, hogy hol ülne föl, oké, elkísérjük. És ezek tök jók. Tehát ezt azt látni, hogy tehát volt egy kenyai úriember, az minden nap hozott valami ajándékot az infodeszkben, mert neki segítettek. És akkor mi is vettünk neki, és elsírta magát. Tehát, hogy mondta, hogy hát ő erre nem gondolt, hogy ő is kap. Hát miért? Hát ha adtál, miért ne kapnád?
4: Szóval... Kapott egy buszjegyet?
2: Nem, azt amúgy kaptak bérletet, jó belenyúltál. Utazási bérletet kaptak, de nem, hanem tényleg magyaros ajándékokat vettünk neki, mert ő is szórta a kenyai.
1: Mondtad, hogy sok tanítványod volt már, és itt a beszélgetés előtt elárultad, és szerintem arról beszélhetnénk, hogy lesz egy iskola is, ami vagy a neved alatt fut, vagy az általad tanított dolgok mentén működik.
2: Igen, ugye én, mint mondtam, 96 óta tanítok, a Komlósi Oktatási Stúdióban voltam oktatásigazgató is, aztán a TV2 Akadémián 13 évig építettem a sport, akkor ott még nem volt, tehát én vittem oda a sportot, és most úgy, tehát évek óta mondja mindenki, hogy Ildi, ez a fajta módszer, ez a fajta emberség, meg az, hogyha valahol megkérdezik, hogy beajánlok valakit, vagy nem is tudják, vagy nem én ajánlom, de megkérdezik, hol tanultál, Kolozsi Ildinél fölveszik azonnal. Valamiért, valami biztonságot ad a...
1: Hiteletben már szerintem.
2: De hogy az, hogy tényleg biztonság. Megtanítottam őket hírt írni, tényleg megtanítottam, és jó csapatjátékosnak lenni főleg, mert mindig mondom, hogy a tehetség nem elég. Tehát, hogyha nem tudsz beilleszkedni, akkor pont itt...
1: Bocs, volt olyan csapattagod, aki tehetséges volt, de emberileg nem illett bele?
2: Pont ezt akartam elmesélni. Uh-huh. Bitma nem illnek, ajánlottam be egyszerre 4 embert, hogy majd az egyik fönn marad a rostán. És írtam minden ki ez jellemzés. És mondtam, hogy soha ne vedd alapul azt teljesen, amit én írok, hiszen másak vagyunk. Lehet, hogy neked a kémiád nem működik azzal, akivel én állítom, hogy milyen jó. És leírtam mindegyikről. Az utolsóhoz írtam azt, hogy a legkevésbé tehetséges, ez fog nálad megmaradni. És mert leírtam a többinél, hogy egyszerűen nem tud csapatban játszani. Tehát volt olyan, hogy elment hamarabb, mert neki edzésre kell menni, meg ilyenek. Hát ez egy szerkesztőségben nem tolerálják olyan könnyen.
4: Ez neked is volt, Gege, hogy ha te jövőre készülsz a masterstre, akkor nem lehet mellette.
3: Jó, így lesz. Figyelek majd vasárnap reggel, figyelek a szót.
2: Sőt, a hátadon viszel valakit, hogyha véletlenül lelassulna. Szóval igen, hát ez egyéni sportágaknál más, de higgyétek el, hogy ott is, tehát a közeg az sokat tud nektek adni. Hiába vagy a kórumban egyedül.
1: Igen. Szóval az iskola.
2: Igen, és akkor, és évek óta mindenki mondja, hogy ezt, és még a tanárom is, a Harle Tamás, hogy miért nem csinálsz, és tavaly, amikor eldöntöttem, hogy új utakra lépek, akkor, és eljövök az akadémiától, mint hogyha a jó Isten küldte volna, 2 percben fölhívott volt valaki, aki mondta, hogy hát neki van egy akadémiája, egy 10 éves akadémiája, és hogy ő már nem nagyon csinálná tovább, nem veszem át. És akkor mondtam, hogy hát dehogy nem. És
4: úgyhogy eddig volt Komlósi Oktatási Stúdió, most már lesz Kolozsi Oktatási Stúdió?
2: Ó, ott volt egy rossz sztori. Szerintem ott ért véget az én pályafutásom, mert a csörgött a telefon, Gábor fölvette, és valaki így kérdezte, Kolozsi Oktatási Stúdió. De igazából örülni kellett volna, hiszen vittem az egészet, tehát nem kell bejárnia, tehát hogy tulajdonképpen én azt is boldogan és örömmel csináltam, de hát ez van. Na, szóval igazából, és a másikat is, és amibe vágok mindent, mert higgyétek el, hogy tényleg Ildi boldog, Ildi büszke, de Ildi szerencsés elsősorban, és azt szokták mondani, az a szerencsés, aki tényleg visszafele kapja a bumeránggal azt a jót, amit ő próbál átadni
1: hát
2: mindenkinek. Igen, abszolút, tehát az is egy ilyen visszacsengés, hogy tényleg egész életemben azt néztem, hogy a tanítványomat segítsem elhelyezkedni emberileg. Volt olyan, hogy hajnal 3-kor csörgött a telefonom, hogy Ildi, lerobbantam Gödöllőnél M3-ason, és nem tudnál segíteni, mert senki nem veszi fel a telefon. Férjem így nézett, hogy na ez ki. Mondtam, hogy senki, nem senki, hanem egy tanítvány, segítenem kell, mentem. Szóval igazából ezt a szemléletet, ezt egyre inkább inkább szükség van erre. Én azt érzem, hogy pont ebben a világban, amikor akárhány fele szakadtunk, amikor nem akarunk együttműködni csak dacból sem, vagy irítségből, vagy mindenféle okokból, de magunknak ártunk. Tehát, hogy én pont ezt akarom bevinni ebbe az akadémiába, hogy én továbbra is emberként adjak nagyon sokat a hallgatóknak, többféle területen természetesen. Tanítsak meg mindent, amit erről a szakmáról meg lehet, néha azon is túl, tehát tényleg, mint egy bolond, mindegy, hazamegyek, mit nem mondtam el? Akkor még ezt holnap el kell mondani, vagy meg kell írni nekik, hogy tudjanak róla. Hát nem biztos, hogy képesek befogadni, de próbáljuk meg mindent átadni, mert volt egyszer egy ismerősöm, mondta, hogy hát ne adjál át mindent mindenkinek, aztán beülnek a helyedbe. És mondtam, és akkor hát engem valami motiváljon már, hogy maradjak a helyemen. És hogyha változni kell, és én szívesen ülök. Én például most mondtam a búcsúbeszédemben a kollégáknak az atlétika szuperdöntő után, hogy én már tényleg várom azt a pillanatot, amikor már ők is visznek egy nagy eseményt, és akkor engem oda elhívnak, oda kell keckedni, hogy az nem volt jó. De nem, tényleg, szóval én szerintem csak így lehet, és ezeket az iskolákat is így lehet. Nagyon sok, én jártam nagyon sok iskol, mint mondtam, hogy elvégeztem ilyen-olyan iskolákat. Mindenütt az volt, hogy arccal a pénztár fele. Egyszerűen nem bírom elviselni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nem adsz át mindent, valahol visszapörög az, hogy apám mindig azt mondta, hogy minek ez a sok tudás neked, hogyha nem adod át, ami benned van. Tehát akkor te rosszabb vagy, mint Harpagon, aki ugye a fösvényként fogta a pénzét és mindenét. Add ki magadból, mert hidd el, megtérül az univerzumban. És vicces sztori, ugye a csapattársaimnak a házi olvasmányokat én olvastam fel a buszon, meg előadtam nekik mint egy sztorit, ugye színésznek készültem, szóval mindegy, és két év múlva az egyik el kellett erősíteni, már pedig azt ő olvasta, mondtam, de hogy olvastad? Igen, úgyhogy pont ezért érzem azt, hogy ugyanígy ezeket a most kezdő fiatalokat egy kicsit segíteni abban, hogy a saját hanguk, mert ugye volt egy korosztály, akik azt mondták, hogy ne mondd meg nekem, te neked aztán ne legyen itt véleményed, vagy, és a lányommal is megküzdöttem ezt a dolgot, és pont ezt mondtam el, hogy én csak üvegeket, mert apám így mondta annak idején, hogy a kamrádba én üvegeket rakok be, van befőtt, lekvár, mindenféle, de ez nem biztos, hogy azt kell megenned, kóstold meg, tedd hozzá a tiédet, és csinálj egy harmadikat, ha kell. Tehát ezek az, de amikor bajban vagy, és befordulsz a kamrába, és nincs ott semmi, akkor csak hülyeséget tudsz csinálni. Mondod. Tehát, hogy én ezt akarom az iskolában, és jó sok befőttes üveget berakni a kamrájukban, hogy aztán, mert hogy sajnos, de olyan jó, hogy ilyen közegben ülök itt, és ezt így elmondhatom, de azért eléggé aláment ez a szakma, és már bárki mondhatja magáról, hogy újságíró, vagy rádiós, vagy bármi, hát nekünk elég sokat kellett dolgozni ezért, szóval én szeretném, hogyha megint az a régi, pont a ti korosztályotok, akik tényleg a Telesport, hát zseniális csapat, szóval ahová én is meghívást kaptam egyébként, mert feltettem három kérdést az órán Vitrai Tamásnak, végén odaintett, és mondta, hogy magában van valami. Kap egy hónapos a Szabadságtérre, egy hónapos belépőt. Csak hogy én egész életemben menekültem a tévé előtt, tehát én rádiós akartam lenni, én ezt már akkor tudtam, szóval

0: köszönjük neked, hogy eljöttél. Hívunk máskor is, mert témánk ezer van, és hallgatnánk még nagyon szívesen. Lázár Kolozsi Ildikó, vagy Kolozsi Lázár Ildikónak nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, az utánpótlás műsorunk mai két vendége, Zsoldos Péter, a KSE elnöke, de igazából azzal kellett volna kezdenem, hogy Szász Emese ül velem szemben itt a stúdióban, olimpiai bajnok, párbajtőrvívó. Sziasztok, köszönjük, hogy bejöttetek, és hát akkor itt azért már túl egy, vagy egész pontosan két adáson, komoly témákon, komoly vendégeken. Az utánpótlás KSE szemüvegen kezdődjön. Van mottója a klubnak? Mégiscsak ez egy nagymúltú utánpótlás nevelő egyesület. Szia Péter!
2: Köszönjük a meghívást, és üdvözlök mindent kedves hallgatót. Igen, van. 16-ban, amikor helyre kerültünk a Preisler Gábor alelnök úrral, akkor sokat gondolkodtunk rajta. És itt a kapcsolat, hogy miért is ülít Emese, már egyből is bekötném, hogy Emese és Gabi között edző tanítvány, de hát az olimpia előtt ugye a Emese, amikor részt vett, akkor Gabi az felkészítő edzője volt. A erőléti edzője volt Emesének, itt ez kis zárójel.
1: Talán szóval... még judó teremben is járt. Emese mielőtt olimpiai bajnok lett Rióban, de most nem ez a beszélgetés tárgya.
2: És a lényeg az, hogy igen, tehát 16-ban elkezdtük, hogy hogyan is tudjuk magát a KSE-t valamilyen fémjelezni, és központban az ifjúság, ugye ez volt nálunk a motto, és azóta is körül forgunk, hiszen ugye azóta már teljesen letisztult a KSE-nek a jövő, a nevelési mutatója, magyarul az, hogy 18-23 éves korig dolgozunk, azért mondom ezt a két korosztályt, hiszen ugye a sportágoktól elkülönül, hogy mikor is vannak az átadások, és természetesen az utánpótlás sport portfólió ezt teljes mértékig meghatározza a mi működésünket, ez is gondolkodtunk itt, egy központban az ifjúság.
1: Hogy zajlik a kiválasztás, és mit tapasztalsz? Most akkor Emeséhez fordulok, mert majd aztán Péter is elmondja, hogy mi a hivatalos, de te, mint olimpiai bajnok, ikrek, szülei, 7 éves gyerkőcök vannak, és én úgy tudom, hogy ők már sportolnak. Például hogy indítottad el őket?
3: Én is sok szeretettel köszöntök először is mindenkit. Igazából azért nálunk még ez a sportágválasztás még folyamatban van. Pont egyelőre azt próbálom, hogy minél több sportágat megismerjenek, és egyébként pont a KSE-nek az egyik judó nyári táborában már vettek részt, tehát például már a Cselgáncsal is megismerkedtek, ahol én ugye sok izzasztó edzésen vettem részt, már ők is voltak ezen, de azért nem könnyű, mert én nem szeretném például mondjuk a vívást erőltetni náluk, de hát azért nem tudják elkerülni ezt a sportágat sem, de szeretném, hogy megismerkedjenek, és ők válasszanak egy olyan sportot, amit szeretnének. Most már 7 évesek, ugye egyre jobban szűkül az idő, hogy elkezdhessenek valamit, amit, hogyha komolyan vesznek, akkor végig tudják sikeresen vinni akár a felnőtt pályafutásukat, de én azt gondolom, hogy annál viszont sokkal fontosabb, hogy szeressenek valamit, amit találnak maguknak, tehát én azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek élsportolónak lenni, nem kell minden áron olimpián részt venni, hanem sokkal fontosabb, hogyha talál egy közösséget, egy sportot, amit szeret, mert azt szerintem sokkal jobban végig tudja kísérni az életében.
1: Péter, a KSE-ben akkor egyáltalán kik, mikor, hogy kerülhetnek oda, mert említetted, hogy a nagy cél a 18-23 éves korosztály, de hát ugye akkor itt azért pici gyerekek is már mehetnek?
2: Igen, ez a sportág specifikus, hogy mikor és hány éves kortól érdemes betagozódni. Azt mondom, hogy 4 éves kor talán az induló időszak, ez az óvodás kornak a második életévét jelentheti, amikor már ők is elkezdtek szocializálódni, tudnak megfelelő közegben kortársaikkal együtt és a sportágban beintegrálódva mozogni. De picit hagyj kanyarodjak vissza azzal, amit az Emese mondott, mert kezd változni szerintem a sportnak a hozzáállás, a szülői hozzáállás, az, hogy hogyan és miként kellene gondolkodni. Szerintem Emese nagyon jól gondolkodik, és erre buzdítok sok hallgatót, aki még esetleg most fog majd a sportágba elgondolkodni a gyerekeit, hova és miként vigyele. Nyilván a KSE-n kívül is rengeteg más sportegyesület létezik, de a lényeg az, hogy ha a fiatal lány, kisfiú megismerkedik minél több sportággal, minél több sportági mozgással, az majd a későbbiekben rendkívül jó hatása lesz a tényleg kiválasztott sportágra, és ettől ne féljenek. Tehát, hogy nagyon-nagyon afelé mentünk el, hogy fontos az, hogy egy szakosztályban, nyilván szakosztályoknál is fontos, hogy minél több gyerek legyen, az alapján hogyan és miként jönnek a támogatások, és megtartsák ezeket a gyerekeket, de, és az Emese is pont ugye ebben az életkorban jár, ez a 10-12 éves kori, és ez itt kapcsolódik be, hogy addig való stabilitás, ugye a szenzitív időszak 12 éves kor után fejeződik be, itt a mozgásfejlesztés szempontjából, tehát ott már érdemes azért kialakítani ezeket, hogy milyen sportákba és hogyan tudnak elköteleződni. De, és úgy gondolom, hogy a korai specifikáció, tehát a szülők, amit elgondolkodnak sokszor, én ebben a sportákban nekem ez tetszik, vagy ebben sportoltam, én is ugyanebben estem bele, levittem a saját gyerekemet oda, én vízilabdáztam, és szerintem 5-6 éven belül már elhagytuk a sportágat, saját klubon belül hozzáteszem, és nem az edzők hibája miatt. Egyszerűen nem volt alkalmas, az én beláttam. Tehát ezt a belátást is nagyon fontos a szülő részéről meghozni, konzultálva az edzőkkel, és sokszor hallgatni az edzőkre, ez talán nincs meg, hogy nem fogadja el a szülő sokszor az edzőnek azt az intelmét, hogy lehet, hogy más sportágban kéne a gyereknek kiteljesednie, és valahogy ezeket a közös kommunikációs csatornákat érdemes elmélyíteni, és akkor itt mondom azt, hogy tényleg 4 évestől 12 éves korig nagyon fontos, hogy minél többet tapasztalnak a gyerekek bárhol.
1: Hát kimondtál egy kulcs szót, ami ugye ebben a műsorban, meg ebben a témakörben, utánpótlás sportban fontos, és a sportoló szülő-edző háromszög. Ebben a szülő nagyon-nagyon sokat hibázhat? Mi az ideális, szerinted emesen, mint szülő, mint egykori sportoló olimpiai bajnok?
3: Ugye meg a saját példámat még nem tudom annyira mondani, ugye, hogy én vagyok a szülő, inkább a saját szüleimet tudom, ők szerintem rendkívül jól kezelték, ők nem vonták be magukat. Azért most pont azt látom, hogy sokkal jobban bevonódnak a szülők, mindenről tudni akarnak, ott akarnak kb. Lenni, vagy egy a pást mögött ott állnak, és vívó tanácsokat osztanak a gyerekeknek, amit én nem gondolok teljesen egészségesnek, hanem pont meg kell bízniuk a szakemberekben, át kell adni a gyereket, és onnantól kezdve az a gyerek és az edző dolga. Ha van konfliktus, amiben segíthet a szülő, vagy valami probléma, ott legyen ott, és segítsen, álljon a gyerek mögött. Ha kudarc van, álljon ott és támogassa, de ne helyezzen rá plusz nyomást. Tehát ne legyen ez a iszonyatos teljesítménykényszer, ha valami nem úgy sikerül, akkor még a szülő is otthon folyamatosan mondja a gyereknek, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna, miért nem sikerült, hanem szerintem egy szülőnek az a dolga, hogy ott legyen a gyerek mögött, támogassa, bízzon benne, biztassa, ha a gyerek segítséget kér, támogatást kér, ott legyen, és végig maradjon vele pozitív. Szerintem az nem a szülő dolga, hogy a szakmai dolgokat megbeszélje a gyerekkel, úgyhogy ha ő akarja. Ha a gyerek szeretne vele, az meg ez ugyanaz, hogy akkor ott állok mögötte, amikor segítség kell, de nem a szülő feladata szerintem az, hogy ő szakmázzon a gyerekkel minden áll.
1: Sajnos nekem is van ilyen tapasztalatom egyébként, hogy nem értik meg a szülők, hogy nekik nem az a dolguk, hogy ott legyenek és szakmázzanak, még akkor sem, ha teszem azt, száz emese olimpiai bajnok párbajtőrvívó, oda megy, és majd nem, hát gondolom, sőt, emesen nyilván, amit előbb mondtál, abban következik, hogy akkor te megbízol abban az edzőben, nem kellene ezt a hibát elkövetni, de most akinek meg még eredménye sincs, csak szülő, és majd ő okoskodni akar, és hogy kezeli ezt mondjuk egy klubvezetés, hogy hát azért az edzőnek is vannak bizonyos jogai, meg védettsége?
2: Nehezen. A bizalom. Itt még egy picit mindig visszakötnék, amit az MSM mond, és itt elhangzanak dolgok. Hogy
1: ez nagyon jó, ez, ha így párbeszédben folytatjuk, az a legjobb.
2: A bizalom, eleve az, hogy egy befektetett bizalom kell előzetesen a szülő részéről bárhova is viszi le a gyereket. Tehát ez a bizalom viszont utána elkezd úgy kifordulni, amit az MSZ is mond, hogy majd én jobban fogom tudni, mint az illető, az adott szakember, mert már az első edzésen azt várja, hogy tényleg a mellette lévő tök jó vasasban látható, hogy ott vannak a nagy bajnokok, hogy majd ő miért nem tartott. És mert ez egy folyamat része, főleg a vívás egy rendkívül összetett folyamat, a fiam is vívott a vasasban, nagyon örülök neki, sajnos már csak múlt idő, viszont egy rendkívül jó közeg, és nagyon sok ilyen jó közeg van, visszatérve a bizalomra, hogy én is hallottam, és nekem is mondták szülők, hogy hazamennek, és YouTube-on rákeresnek, és videót próbálnak olyan mozgásformákat levenni, amit utána erőltetve a gyereknek, ő maga laikusként, akinek semmi sport, de ha sportszakember, akkor is esetleg abba a sportágban nincs megfelelő tapasztalata. És a bizalom itt elkezd valamifelé bontódni, és ez okozhat sokszor azt, hogy az edző felé nem halljuk meg az edzőnek az adott motivációját, vagy éppen intelmeit. A gyereket pedig nyomjuk bele ebbe a dologba, hogy tényleg folyamatosan már holnap után legyen bajnok. És itt, bocsánat a kérdést, egy picit így most így árnyalva, tehát én nem is adtam erre exakt választ, de nagyon nehéz különben az edzőknek ebbe eligazodni. Tehát védeni őket mind a sportágban az adott edzői óhatatlan, vannak konfrontációk egyesületen belül, vezető, edző, vagy edző-edző között. Nyilván hajtja mindenki, nálunk a KSZ-ről most beszélek egy picit, hogy nálunk egy élsport utánpótlás nevű műhelyről beszélünk, ami egy versenyistáló. Itt sokszor most már mi is mondjuk azt, hogy azért nekünk vannak bizonyos szint után elvárásaink a gyerekekkel kapcsolatban, és nyilván ez megint csak egy súrlódást okozhat, és itt bejön az edzői motiváció is, az edzőknek az adott premizálása, nyilván most jelen pillanatban még kiemelt edzői státuszokról is beszélünk, ez egy óriási motiváció az edzők szempontjából, de mindenki nem lehet az. És ugye itt ezeket a lépcsőfokokat kell jól kisimítani, megtalálni, akár a klubon belül is. Tehát a lényeg az, hogy óhatatlan, hogy az edzővel kell foglalkozni. Nálunk van projekt erre, hogy a TFL-en indított pszichológiai körrel az edzőket is edukáltuk, megfelelően belefolytak ebbe szakosztályok külön-külön, tehát hogy nagyon-nagyon jól működött, és akkor megpróbáljuk kezelni a szülői gondokat is. Nyilván mondom mindenkinek a saját vérmérséklete szerint.
1: Meg hogy egyáltalán mettől meddig lehet elmenni ebben a kérdésben? Lehet-e azt mondani a szülőknek, hogy itt már pedig eddig és nem tovább az ajtó, túloldalán szakmai munka folyik, ti megbíztok bennünk, nem jöttek be. Szerintem ez roppant kényes kérdés.
3: Ez szerintem mindenhol egy nehéz kérdés, mert ugye a szülő is azért rengeteget tesz bele egyébként, tehát ugye a szülőket is nagyon nagy dicséret illeti.
1: Mert, hát a logisztika mert meg a pénz ugye onnan jön, ha ők nem kelnek fel a gyerekkel, nem viszik el.
3: Idejüket,
2: a legnagyobb támogató, bocsánat.
3: Hétvégéket tehát áldozzák fel a családnak azért, hogy a gyerek sportolhasson, tehát tényleg érthető valamilyen szempontból, hogy a szülőnek is a hozzáállása, hogy ő meg azt szeretné, hogy akkor minél gyorsabban eredmény legyen, és azt lássa, hogy a gyereke lesz rögtön a legjobb ebben a sportágban. De nekik is meg kell érteniük, hogy ehhez a szakmának kell foglalkozni a gyerekkel, és neki ettől hátra kell lépni. Tehát neki azt, amit előbb is elmondtam, hogy neki a háttértámogatást kell biztosítania, nagyon jó tőlük, és nagyon rendes tőlük, hogy hozzák, viszik, eljön a család a hétvégére, eljönnek versenyre, de amint a gyerek a verseny helyszínre belép, vagy belép a vívóterembe, vagy belép bármelyik edzőterembe, azonnantól kezdve az edző olyan, mint az iskolában se lehet most már, nekem is, most lett egy iskolás, hogy a kapuban át kell adnom, be kell küldenem a gyerekeket, nem megyek be a tanárnőhöz, ugyanúgy az edzésre sem kellene alapvetően szerintem bejönnie a szülőknek.
1: Százszemesen után Zsoldos Péter reakciója?
2: Van egy személyes példám, például nálunk a nincsen beengedő rendszer. Volt, hogy rendőrt kellett hívnom egy szülőre, aki már szinte zaklatóak volt ott a kollégáimmal szemben. Nálunk nyitva vannak az ajtók, folyamatosan bejöhetnek, és folyamatosan fogadjuk is őket, tehát hogy itt ebben minden megtalálható volt. Ez egy nagyon extrém példa volt, hál' Istennek sok ilyen nem fordult elő, de sok olyan szülői problémával találkozunk, ami már egyből nálunk, mint elnök és elnök, alelnök pattan le, és általában itt ugye a vége szokott már, amikor eléggé elmérgesednek a viszonyok, a elmérgesedést azért, mert vagy nem tudják érdemben az igények alapján rendezni, de az biztos, hogy az iskola az egy jó példa, tehát megint csak a bizalomról beszélek, tehát hogy ott van az a lehetőség, hogy a gyerek kibontakozhasson, adja oda, és a tudása gyarapodjon, tehát az a személy, aki vele foglalkozik, nyilván megvan minden lehetősége most már a szülőnek, hogy informálódjon az adott klubról, edzőről, körülményekről, de ha már lehozza, akkor tényleg adjunk egy bizonyos időtartamot, nem, akkor pedig kezdjünk el kommunikálni egymással. Mi úgy adottuk meg különben az igények kielégítését, hogy felszereltünk tévéket a aulánkban, és akkor ott várakoznak a szülők, akkor ott nézik 5-6 tévén keresztül, egymás mellett, hozzáteszem, most külön sportágok jelennek meg, és egész jól működik. Tehát kielégítjük ezt a egyfajta igényüket ezzel kapcsolatban.
1: Mert hogy ti jól reagáltatok, mert a kommunikáció ebben az utánpótlás sportban is ugye meghatározó épp az előbb említett sportoló szülőedző háromszögében. Tehát itt fejleszteni kell magatokat is, a klubot is, illetve hát az edzők is egy olyan témakör, hogy említetted, hogy azért pszichológiában is segíteni kell az edzőknek, hogy bírják ezt a monoton hát nagyon kemény meló, akárhonnan nézzük, bármelyik sportágat, mert nincs megállás, és nyilván egy gyerektől, meg, főleg amikor még kicsi, akkor nem várható el, hogy mindig olyan fegyelmezetten, precízen megcsináljon egy gyakorlatot. Ilyen tapasztalat van, emese, hogy akár más sportágban, akár személyes, akár hogy hallottál, mert mi van akkor, ha tényleg mondjuk adott nap rossz lábbal kell fel egy gyerek, és lehet, hogy nem tudja teljesíteni azt, amit a szigorú edző kér. És akkor, hogy ne menjen el a kedve, ne akarjon két nap múlva más csinálni.
3: Persze, hát ugye az edzőknek is azért ez egy pedagógiai szakma, tehát ugyanúgy, ahogy tényleg az iskolában is van a gyereknek, amikor nem tud úgy figyelni, ugyanígy van az edzésen is, és ehhez rugalmasan kell mindig hozzáállni az edzőknek is. Szerintem az edzőknek is rengeteget kellett változniuk az elmúlt időben, teljesen máshogy állnak most már a mai gyerekekhez, mások is a mai gyerekek, tehát hogy itt is egy nagyon nagy fejlődésen kellett végigmenniük. Szerintem a mi időnkben lévő pedagógiai módszerek, vagy szigor, vagy nem is tudom, hozzáállás, az nem hiszem, hogy egy mai gyereknél már működne, mert lehet, hogy másnap már nem jön lenne a terembe, vagy nem menne le edzésre.
1: Ne mondasz egy példát, hogy mi az, ami mondjuk nálatok még volt, és most már biztos, hogy nem.
3: Igazából mondom, itt a szigorról, vagy mondjuk régen ugye meséltnénk az uszoda világából egy papucsos, meg ezek teljesen normális dolgok voltak, tehát hogy azt mondtuk, hogy fegyelmezetlen volt a gyerek, nem figyelt oda az úszáson, és az, hogy kapott egyet a papucsol, az azt mondták, hogy oké, okay, vagy régen mondjuk
1: a rá. A fenekére mondjuk.
3: Igen, vagy pengével, lehet, hogy most így nem kaptam, de biztos, hogy volt olyan edző régen, aki ha nem úgy állt a gyerek a vívóállásban, akkor pengével úgy csapott rá, hogy az mondjuk látszott, tehát, hogy akár mondjuk az egy hurkás lilacsík is lett, ami pár napig ott volt. Ezek teljesen bevett módszerek voltak, mert akkor azt gondolták, hogy legközelebb biztos, hogy rendesen fog állni a vívóállásba. Na hát ezt ma már nem tudom elképzelni, és a szülők is biztos, hogy bejönnének egyébként. Azt mondom, hogy teljesen jogosan, mert én nem gondolom, hogy ez régen megengedetnek kellett volna legyen, de mégis egy más világban éltünk, akkor ezek valahogy megengedettek voltak, tehát, hogy ilyenek már nem fordulhatnak elő szerintem se az uszodában, sem egy vívóteremben, sem másmilyen sportágban, hogy mondjuk fizikai fegyelmezés alkalmazzanak a gyerekeknél.
2: Igen, most megint csak bocsánat, de hogy már odáig jutottunk, hogy már egy hangos szó szinte abuzálásnak számít, most már ez is, tehát már átestünk a túloldalára, egy hangos szó nem feltétlen bántó, hanem
1: tehát,
2: irányító
1: jelleg. Az edző a
2: így
1: gyerekre.
2: Van. És óhatatlan maradjunk az uszoda világába, hát ott azért át kell üvölteni a túloldalra. Nyilván itt is el lehet különben vonatkoztatni a bántó és az utasító, de lassan már az utasító sem megfelelő néhány szülőnek. Valaki abszolút elfogadja, nyilván tudva azt, hogy ez a sportág, vagy az adott sportágak mit tudnak és mit bírnak el. Természetesen nekünk is figyelni kell arra, hogy egy ponton túl ne menjen. Tehát mindenféle szabályzókat mi is meghoztunk, és meg is fogunk hozni a jövőben is, tehát ezekkel fontos törődni, sőt, ugye a KSU-ben Pölt Lákossal most mai nap is fogok vele telefonon beszélni, szeretnénk egy ilyen, ő a Kapcsolj Ki mozgalomnak a vezetője, egy sportegyesületi novumot létrehozni. Nyilván az egyesek között, ugye ez egy nagyon jó dolog, hogy a sportolás között telefon az nagyon, nagyon kevés sportágban tud megjelenni az adott aktivitás alatt. De hogy itt beszélünk arról, a gyerekeknek az ingere, a dopamin szint és egyéb más dolgok hogyan és miként, hiszen a sportolás, az öröm nyilván dopamint okoz, és ezt az örömöt, ezt nagyon könnyen megkapják, már számtalan vizsgálat volt róla a telefon és egyéb más kütyük alapján, így nehéz nekik ebből váltani, már csak a gyerek oldaláról, de a szülő sem érti ezt a dolgot, és hogy mi szeretnénk ezt megfelelően úgy edukálni mind a szülőt, mind a sportolót, mind magunkat, hogy ugye minden egyes megnyert perc az az adott kapcsolatukhoz nagyon jól hozzájárul, és nem szigetelődnek el egymástól, hogy ezeket minél jobban kell építeni a mai világban, és ehhez hogy tudunk, mi egyesület, mi sportágak, hogyan tudunk eljutni. Az összes sportágról beszélünk, és remélem, hogy a KSU erre nagyon jó példákat fog tudni mutatni, ez most fog majd talán még egyelőre, nincs semmi olyan komolyabb dolog elgondolva, beszélgettünk róla, de nagyon szeretnénk ebben tenni, és hogy hogyan, és hogy ezzel hogyan fogunk tudni jól hozzájárulni akár a sportági tevékenységéhez, a figyelméhez, a kitartásához, hiszen mindig egyes sportoló, volt sportolókat nagyon szeretnek a munka világába felszívni, mert tudják, hogy kitartóak, elkötelezettek, és egyéb más egyéb plusz motivációs dolgokkal megáldottak, Tehát, hogyha már ennyi, de legyen ez előnye a volt sportolónak, vagy az adott sportolónak, ha már kilép a munkavilágába. Ez is hozzájárulni.
1: A beszélgetés végéhez közeledve, még van egy nagyon fontos témáról, biztos, hogy hosszú perceket meg fogunk tölteni, és már szóba is hoztátok, ugye az eredménykényszer. Most már azért én a skandinávoktól hallottam először, és nekik ez egész jól működik, még most is, hogy valóban akár a kézilabdában a norvégok nem azt mondják, hogy U16-os, vagy U18-as, vagy U20-as Európa világbajnoki érmes akar lenni, simán benne van a 8. vagy 12. a csapat, érdekes módon aztán a felnőtt csapat az meg olimpiai világ és Európa bajnok tud lenni. Na ezt az ellentmondást hogyan lehet kezelni? Eredménykényszer, vagy pedig inkább, amit Emese, azt hiszem, te mondtál az elején, hogy szeresse meg, amit csinál, legyen kitartó, alázatos, és aztán amikor kell, akkor majd akkor jöjjön az eredmény. Felnőtt korban.
3: Igen, ez egy nehéz kérdés, meg ugye megmarad-e a kedve, hogyha nincs eredmény. Megszereti-e annyira a sportágat, hogy akkor is benne maradjon, hogyha ha nem jönnek az eredmények, vagy nem lesz utánpótlás válogatott, vagy nem lesz utánpótlás válogatottban érmes, és amikor mondjuk akár a nappali, vagy nappali egyetemre kerül, vagy a egyetemet befejezi utána, megmarad-e a sportban, vagy inkább már azt választja, hogy elkezdi a civil életet. Ez egy nagyon nagy vízválasztó ugye a gyerekek és a fiatal felnőttek körében.
1: Sőt, mondok egy másik példát, hogyha egy gyerek utánpótlás válogatott, akkor még a sportkórház szolgáltatásait igénybe veheti, sokkal jobb helyzetben van. Abban a pillanatban, ha már nem tudja felmutatni, hogy válogatott, akkor marad a magyar egészségügynek a nehezebb oldala.
3: Igen, tehát hogy azért van eredmény, kényszer, meg van motiváció, hogy miért legyen eredmény, de mondom, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy minden gyereknek sportolni kéne, pont emiatt egyébként a képernyőidő miatt is, mert akkor ott nem tudja nyomkodni, nagyon jó hatással van az idegrendszerére a sport egyébként, társaságban van a társas közegre, kudarc feldolgozás, de egyébként, hogyha sikeres, azt is kezelni kell tudni, a sikereket is fel kell tudni dolgozni, és utána ugyanúgy mondjuk motivációt kell találni a következő edzésben, tehát hogy annyira jó hatással van szerintem a gyerekeknek a személyiség fejlődésére, és ahogy Péter is mondta, utána a munkavilágában is olyan szinten tudják ezt kamatoztatni, és utána nem kell annyit kórházba se járni, hogyha egészséges felnőttek lesznek, és a mozgás szeretete az beleépül a mindennapjaikba, és hogyha nem is lesznek ilyen sportolók, de minden nap tesznek az egészségükért, hogy lemennek valamit sportolni, szerintem ez az egyik legfontosabb, amit adhatunk a sportolóknak, és az, hogy lesz egy réteg, aki eredményes lesz, és ez a nehéz átmeneten át tud menni, hogy az utánpótláskorból felnőttben is eredményes legyen, és igen, a norvégok teljesen más metódussal dolgoznak, de az egy nehéz kérdés, mert valakinek tényleg sikerül, sokszor szerencsén is múlik, lesz-e abban a felnőtt válogatottban éppen neki hely, befér-e valahogy, vagy jobb lesz, mint az akkori felnőtt válogatottnak a felnőtt tagjai, tehát ez sokszor a szerencsén is múlik, de hát a kitartáson meg mindenképpen, hogyha éppen nem is sikerül mondjuk rögtön az átmenet, akkor hisze abban, hogy lehet, hogy ehhez kell 2-3 év neki, hogy beleerősödjön a felnőtt mezőnyben, és nem azt választja, hogy akkor elmegy inkább a civil életbe, és azt mondja, hogy akkor az neki nem is fog soha sikerülni.
1: Százszemese olimpiai bajnok párbajtörvívő után megint a KSI elnöke Zsoldos Péter. Tiéd az árszó, lassacská.
2: Nem tudom, mennyi időm van, de a lényeg az, hogy mi az eredmény, én visszakérdeznék. Tehát az eredménykényszer a maga nemes értelmét tudom, ahogy most ma Magyarországon az, hogy olimpiai bajnok legyen az illető. De ma, vagy inkább azt mondom, hogy tegnap, amikor beszállt mellém a kislányom, ő most vízilabdázik, apus nagyon szereti ezt a mostani helyzetét, ő azt mondta, hogy fiapa, sikerült 6x100-at leúsznom, és javítottam az úszó, és az eredmény. Tehát ez egy olyan dolog, amit meg kell süvegelni, és pontosan ezekből az apró kis lépésekből tudunk majd eljutni oda, hogy ő majd olimpiai bajnok lesz. És ezeket kell szerintem mindig visszacsatolni a gyerekeknél, hogy nem kell, jó, oké, de mikor leszel válogatott, ilyenkor le lehetne így csapni a labdát, hanem örülni kell vele, biztatni kell vele, meglátni azt is egyből az edzővel is ezeket a fonalakat fölvéve hosszú távon gondolkodni.
1: Köszöntöm az újonnan bekapcsolódott hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok, és a vendégünk az utánpótlás sport témakörében KSI elnökeként Zsoldos Péter, de akivel kellett volna kezdenem, százszemese párbajtörvívő olimpiai bajnokunk, és ott hagytuk abba, hogy már szóba hoztad MSA a közösségi médiát is, de még egy kicsit akkor az az alapkérdés, hogy eredménykényszer és hogy utánpótlás szinten vagy felnőtt korban, hogy lehet ott tartani egy fiatal gyereket egyáltalán, hogy ne vegye el a kedvét az, hogy nincs eredmény, és azt én is aláírom, hogy azért ezerből egy lehet, aki annyira kitartó, hogy ha nincs komolyabb eredménye, de már pedzegettem, hogy egyébként az is eredmény, hogy válogatott kerettag, és azáltal, ha megsérül, akkor például egy kicsit jobb helyzete van, mintha nem. Szóval ez is minden relatív. Mi a kulcsa? Mitől lesz hatékony az utánpótlás sport MSE? Ez egy kicsit általános és nehéz kérdés, de azért kezdjük el, van időnk rá.
3: A hatékonyságra azért azt gondolom, hogy kell a gyerek létszám ahhoz, hogy ki tudjanak belőle nőni az igazi tehetségek, de hát a hatékonyság az is, hogy nagyon jók legyenek a nevelőedzők, jól tanítsák meg az alapokat. Szerintem ez mindennek a alfája magája, mert hogy arra lehet építkezni, a jó alapokra is, hogyha azok nem jók, akkor onnantól kezdve berögződött mozdulatokat,
1: rossz technikát
3: később tudatosan átalakítani, az a legnehezebb dolog. Az a baj ezzel, hogyha ha az embernek hirtelen döntést kell hozni, akkor nem a később átalakított mintához fog nyúlni, hanem ami gyerekkorban rögződött. Tehát én azt gondolom, hogy az alapok, a jó nevelőegyesületek, a jó nevelőedzők, azok a legfontosabb láncszemei az egész sportnak.
1: Igen, hát ugye klasszikus például a lányom műkorcsolyázik, és akkor mindig ezt mondták, hogy ha az Axelt rosszul tanulja, meg a Rittbergert rosszul tanulja, meg kicsiként, akkor azt hosszú évek kemény munkája, és nagyon jó, amit mondtál, hogy kritikus helyzetben lehet, hogy a rossz a beidegződött. Ha azt nem időben veszik ki az ember fejéből, testéből, agyából, akkor úgyis az fog előjönni, ami viszont rossz, és akkor az sokkal nehezebb. Mennyire figyeltek ti erre a KSI-ben? Tehát, hogy itt már beszéltél olyanról, hogy a kommunikáció fejlesztése, hogy monitorok kihelyezése, a szülők edző, sportoló háromszögben, tehát, hogy itt folyamatosan fejlődni kell ebben a mai világban, és ahogy mondtad, azért itt a szigorúsággal is az edzőknek csínyán kell bánni.
2: Igen. MSE is a te általad elmondhatokhoz, ugye a 999-ről, mert 1000 főt mondtál, hogy 1000-ből egy. A 999 is fontos, mert nem lenne az ez egy ott, hogyha az a 999 nem lenne mellette, mert kellenek, és pont a második marad majd le, viszont az lehet, hogy közel olyan jó, mint az az első is bajnokká vált, de ő sosem lett volna bajnok, hogyha nincsenek mellette olyan társak, aki őt fölhúzza oda, és tud vele folyamatosan pallírozódni. Nekünk ezzel is van feladatunk, tehát, hogy meg kell látni a bajnokot, őt kiemelten kell menedzselni. Erre vannak különböző állami és mindenféle protokollok, viszont ott van az a többi tehetséggondozás, szó szerint, ahol viszont a lehetőségek alapján minél több bajnok melletti, vagy éppen majd későbbi tényleg bajnokot is ki kell nevelnünk. Mi ebben úgy gondolkodunk, hogy újraindítottuk a KSI-ben, 63 éves ugye a KSI, 1963-ban alapult meg, és hogy multisport szemlélettel próbálunk óvodai, zuglói óvodáknak a nagy része állítanak, vagy most hál' Istennek nagyon jó bekapcsolódott ebbe a programba. Évek óta foglalkozunk ezzel, de most van egy olyan egyenes út, ahol már az önkormányzat is és az óvodák is igényt tartanak arra, hogy a KSI-vel együtt dolgozzanak, ki és beszervezzük ezeket a programokat. Most már külön élménysport szakosztályunk van, külön személlyel, külön erre megírt nagyjából tankönyvszerű sportági foglalkozásokkal, ez 300 sportági foglalkozást jelent, vagy játékot, ami csak rávezető jellegű, de mindegyik valamilyen szint, tehát egy élményszintű mozgást jelent, és ide próbáljuk, ezt próbáljuk így hangsúlyozni, hogy gyere sportolni, amivel kezdtem is, bármilyen mozgást csinálsz, az később ebben jó lesz, és már óvodáskortól edukáljuk mind a szülőt, mind a gyereket, és próbáljuk felkészíteni a lehetőleg a sportági mozgásokra. És beszervezzük az óvodákba ezeket, ott viszont azzal is foglalkozunk, hogy láthatóvá tegyük a szülő számára, hogy miről is van szó. Tehát ott szülői mozgással, tehát szülőkkel együtt való challenge-ekre, élményekre és mindenféle dologra próbálunk hatni. Eddig ott most nagyjából 14 óvoda a 21-ből zuglói szinten, akivel ez el tudott indulni. Bízom benne, hogy majdnem, hogy az összessel. Nyilván itt van a kapacitás és egyéb más infrastruktúra is hiátusok. A lényeg az, hogy mi nyitottak vagyunk rá, és szerintem ez a jövő, hogy az a 3-4, inkább 4-5-6 éves gyerek, aki már iskola előkészítős, ő már nagyon jól jól adaptálható sok mindenhez, érti is, amiről van szó, fegyelmezett is, és a másik oldal, hogy nagyon sok olyan gyereknek, és ez egy kicsit ilyen szívbearkoló is volt, nekem mondták el az óvónénik, hogy nagyon sok gyerek nem találkozik a sporttal, ha mi ezt mi nem szervezzük meg, és nem szervezzük ki, mert nincs pénzük arra a szülőknek, hogy utána ők ugye az minimális tagdíjat is, de kifizessék. Ezáltal kivonódik a gyerek a sportolásból. És sajnos ez elég sok esetben így van. És így megmutatjuk nekik is ezt az élményt.
1: Jön elég gyerek? Tehát itt azért te nyilván a budapesti, de országos klubok vezetőivel is rendszeresen tartod a kapcsolatod, akár országos szinten mennyire jelenthető ki, hogy az elmúlt évtizedekben azért van fejlődés, és hogy még mindig jönnek a gyerekek, miközben most itt mondtál egy szomorú példát, hogy még mindig bőven előfordul, és szerintem Budapesten is, nem csak vidéken, hogy valaki egyszerűen anyagi okok miatt elesik a sportolás lehetőségétől.
2: Igen, az, hogy jön elég gyerek, én úgy gondolom, hogy ez eltérő lokáció alapján, sportág szinten, de én azt mondom átlagosan, erősítsd vagy cáfolj, hogy kevesebb gyerek áramlik be most már a sportba, bármelyik szintről beszélünk, mert a sport, mondom, az elszívó hatások és a szülői hozzáállás miatt már nem annyira trendi, fontos, bármilyen jelzőt élethetnék, tehát foglalkoznunk kell ezzel, hogy mi fölhívjuk magunkra a figyelmet, nem elég sok TikTok videótól elkezdve bármit gyártanunk, hanem tényleg meg kell fognunk a szülőket, meg kell fognunk a gyerekeket, vagy az adott intézményeket, és foglalkozni kell ezzel, hogy szervezzük össze a saját napi életünket, hogy fenntartsuk inkább, nem is az, hogy bővítsük, fenntartsuk azt a létszámot, mert mondom, ha ezzel nem gazdálkodunk jól, akkor biztos vagyok benne, ahogy látom is a tendenciákat, hogy szűkült a beáramló gyerekeknek a tömege.
1: Emesen mondjuk a szülőkkel, ha tartod a kapcsolatot, ugye ma már nincsenek olyan játszóterek sem, mint még a mi időnkben, most a Grundot hagyjuk is, ahol a játszótéren mindent megtanult az ember, saját példán keresztül, véres lett, összetörtem magam, nem jól fogtam meg valamit, és hát manapság már nincs, nem beszélve arról, hogy a szülő nagyjából az kb. A munka mellett arra volt 40 évvel ezelőtt ideje, hogy este 6-kor, 2-kor, valamikor bejelentkezzen mondjuk a nyári szünetben. Ott volt majdnem 3 hónap, amikor az ember az életiskolájában járt, mert nem mindenkit vittek el táborba.
3: Igen, az tényleg teljesen más világ volt, tehát a gyerekek nem voltak egész nap, és én is mindig magamról mondom, hogy annyi volt, amikor kim voltunk, Fóton volt a nyaralónk, hogy gyertek haza, amikor sötétedik, és addig elindultunk a nővéremmel.
1: És nem kerestek a szülők, hogy
3: nem
1: hol
3: kerestek, és elindultunk a kis biciklinkkel, és nem féltek attól, hogy elütöttek, hogy bedöltünk egy árunkba, hogy összetörtük magunkat.
1: De ilyen is előfordulhatott
3: volna, alapból akkor is, de most már, tehát hogyha én a saját gyerekeimre gondolok, hogy én így elengedném-e őket a mai világban, hát biztos, hogy nem. Tehát tényleg teljesen más ez a mai világ, és igen, lehet, hogy nehezebb sokszor rávenni a szülőket is, hogy rááldozzák az idejüket, de egyébként például a KSI-nek van erre egy másik remek kezdeményezése, van egy most már harmadjára, háromszor volt családi napotok januárban, most a Bokcsarnokban volt egy ingyenes családi rendezvény, ahol a KSI-nek az összes szakosztálya megmutatja magát. Ugye tudjuk, hogy van nagy sportágválasztó is.
1: Igen, épp ezt akartam mondani, hogy ez egy mini sportágválasztó tulajdonképpen.
3: De ez egy olyan szuper rendezvény. Én is mindig kim voltam a gyerekekkel, és végig sportoltuk az egész napot. Tényleg az összes szakosztálynáluk ott megmutatja magát. Találkozhatsz az edzőkkel, akihez ugye később levieted a gyerekeket. Tehát tényleg nagyon, nagyon jól sikerült, és nem is tudom, hogy mi lett nálatok a végső látogatási létszám, de tényleg azt láttam, hogy a Bokcsarnoknak a tele van gyerekekkel, akik ORC pályázhattak, de tényleg minden volt, akik igen, vívtak, bicikliztek, lőttek, de tényleg nagyon-nagyon jó, és látszott, hogy egy csomó család ott találkozik egy csomó sportággal életében először, és hogy milyen jó hétvégi program volt nekik, hogy egy hűvösebb téli időben egy zárt helyen sportolhattak egész nap ingyen és bérmentve, és nagyon jó élményeket szereztek ezzel.
2: Így van, non-profit az egész, hozzáteszem, az államtitkárság ilyen szempontból mindig is támogatta ezt a rendezvényt, köszönet érte. Viszont az, hogy tényleg mi ezért nem szedünk belépőt, sőt, mindenki ajándékot kap, rengeteg ajándékot, és itt az ajándék, a legnagyobb ajándék a sportolás öröme, hogy együtt tényleg mindenki abszolút interaktív az egész, mindenki mindenkivel beszélgethet, kipróbálhat sok mindent, challenge-elhetnek egymással, szülő-gyerek, bármilyen relációban. Viszont megint csak visszatérnék, hogy a túlféltés szerintem nagyon nagy mostanában ebbe a mi szülői generációnkba, azt mondom. És a túlféltést azt úgy gondolom, hogy valójában mindig is gondolkoztam ezen, pont az edzéstársammal beszéltem, elkezdtem újból vízilabdázni a Masters csapatba, és nagyon jó a régi 7 éves korom óta ismerjük egymást barátokkal találkozni, egy óriási öröm. Ez csak zárójeles volt, hogy ővele beszéltük, a fia a Balaton Fűzfői Akadémián kézilabdázó, 18 éves a srác, és mondta, hogy hát ő 14 éves kora óta ugye ott pallérozódik, és túlféltjük, tehát hogy mi valójában nem bízunk meg a saját gyerekeink jó döntéseiben. Tehát ez óriási hiba. Pedig, hogyha egy picit elmélyítjük ezt a kérdést, akkor, és mi jó nevelést és jó mintákat adtunk nekik, akkor tudom, hogy vannak itt ilyen rossz, hogy akkor majd onnan megy valaki az utcán, megfog és berántja egy autóban, nem erről beszélek, hogy alapvetően túlféltjük, mondom őket, és hogy nem engedjük el, hogy lemenjen a boltba, mert úristen, mi lesz vele? Hát semmi, csak lemegy, bevás és hazajön, mert tudja a rendszert, ismeri a környéket, tudja, hogy mit kell csinálni, és ezen kell valójában magunkat kell meggyőzni sokszor arról, hogy nekünk igenis picit szabadságot kell nekik adni, vagy meg kell bízni, és megint az elejére kanyarodok vissza bizalomról.
1: Hát ez nagyon érdekes, ez valóban, mert ha a szülő nem bízik meg a gyerekében ilyen szinten, és hát leegyszerűsítem, vagy egyszerűbben fogalmazva, kicsit kockáztatni kell, vagy hagyni kell, hogy éljen, mert bármikor bármi történhet, akkor is, ha nagyon-nagyon óvjuk a gyereket, tehát sőt, akkor is történik. A klasszikus példa, hogy a fejünkre esik egy tégla, de hát most ne essen senkinek a fejére, de attól még lehet. Az min múlik, hogy például, amikor 3 olimpiai aranyérem már megvolt a zsebben, ha már vízilabda Péter, ugye Szászemesével, olimpiai bajnok párbajtőrözővel beszélek, illetve Zsoldos Péterrel, a KSI elnökével, tehát 2008 Peking, 3-szoros olimpiai bajnok vízilabda csapat, és szerintem minden gyerek vízilabdázni akart akkor. Saját tapasztalatból, meg hallomásból azt tudom, hogy ugye voltak mindig a Kis Gergő, Kásás Tamás szintű tehetségek, vagy hát nagyon tehetségesek, voltak, akik egyáltalán nem voltak tehetségesek, de ott van az a középső halmaz, akik a későn érő típus. És általában akkor annyian jelentkeztek, hogy mindenkit el kellett engedni. Erről mi a véleményetek? Ha már vízilabda, akkor Péter.
2: El kellett engedni, ezt nem tudom.
1: Szerintem... Hát, hogy nagyjából az volt, hogy nagyon komolyan nem foglalkoztak a középső halmazzal, mert sokan jöttek, és a legjobbakkal kellett, abból lehetett az újabb sikeres csapatot építeni, és mondom, a harmadik halmaz az meg teljesen, pedig hát nincs borítékolva, vagy lehet, hogy a legtehetségtelenebb 8 éves gyerek, abból 16 évesen a legjobb, mondjuk ha már vízilabda, a legjobb védekező játékos lesz. Hát ki tudja ezt megmondani 8 évesen?
2: Ó, ez nagyon összetett, ez most így azért vívás ugyanígy milyen? Tehát, hogy 4 ember állhat egy csapat, ne bocs, tehát így oda beférni,
1: nem
2: és azért itt hány
1: bele,
2: ezer...
1: Ezt most így a közösben, mert van időnk.
2: Hát először is szerintem a legnehezebb a szövetségkapitány dolga ebben a kérdésben, hogy ő aztán tegye le a voksát a mellé.
1: De ha utánpótlás edző elengedi, azt mondja a 8 évesre, hogy hát fiam, te nyilván nem mondja meg valószínűleg így, csak hát nem hívják a következő edzésre.
2: A sikersportáknak ugye ez a rákfenéje, hogy igen, dömpingszerűen tudnak érkezni a gyerekek, és valóban nem mindegyik tehetséges. És itt megint csak visszautalok arra, hogy akkor meddig próbáljuk lebegtetni azt, akár a gyerek, akár a szülő, vagy magam felé, hogy de ő jó lesz. Én úgy gondolom, hogy, és nem elodázva a kérdés, hogy a kiválasztási folyamatok, az erre megfelelő személyek, és itt gondolok arra egyben, hogy vajon mindegyik edző a helyén van akkor, amikor abban a szakosztályban azt csinálja, amit, mert és akkor itt volt egy olyan, hogy az óvodás gyerekekkel nem feltétlen tud az ifjúsági korcsoportban lévő edzőnk foglalkozni, mert nem érti ezt a fajta metodikát, nem tud pedagógiai beleszállni, tehát oda olyan ember kell, és visszaverza, az az ember sem fog az ifjúsági korcsoportban helytállni. Tehát ezeket a finom dolgokat meg kell, talán finomat úgy értem, hogy ezeket belülről ki kell alakítani, és tényleg, ha nincs olyan, hogy visszajelzés, hogy ezt nem tud megfelelni, akkor nyilván ott kell tartani, de ha van, akkor viszont erről beszélni kell, és sokszor ez a beszélgetés elmaradt, tehát visszacsatolva az, hogy ha megfelelő emberek megfelelő időben tudják ezt az egészet kezelni, akkor valóban nem fogjuk állítatni magunkat, a gyereket, és a fejlődés is itt lesz, és a kiválasztási folyamatok hiánya nálunk is, kicsit szembenézés magunkkal, de mi ezzel próbálunk foglalkozni, nagyon sok korcsoportban, ahhoz, hogy túllépjenek, átlépjenek egy következő korcsoportba, hogy igenis hiányoznak azok a bemeneti követelmények, minek tud megfelelni az adott versenyző, mert ha mi magas mércét teszünk fel, és tényleg itt már szelektáljuk az adott sportolókat, akkor valószínűleg egy szűrőt is automatikusan beépítünk. Így lehet, hogy az elbukottak próbálkoznak akkor újból, és majd képzik magukat. Megint csak nyereségről beszélünk minden szempontból. Viszont akik átmennek a szűrőn, akkor egy ilyen elit képzés felé, ami nekünk célunk is, és csináljuk is, haladunk, ahol már egyre jobbá tudjuk tenni, és ugye itt bejönnek különböző állami mechanizmusok az adott versenyzőt. Ez szerintem minden sportágban kellene, hogy így működjön, van, amelyikben jobban is működik, és esetlegesen erre megvannak a, de sportklubok szintjére le kell vinni. Ez nem csak szövetségi szint kell, hogy maradjon.
1: Emese?
3: Most inkább a vasas vívó szakosztályról tudok beszélni.
1: Hát Szilágyi Áron, amikor szintén elkezdte a triplázást, ugye még Londonban csak egyszeres olimpiai bajnok lett, vagy
3: igen,
1: volt.
3: Igen, hát a vasasnak minden egyes ilyen olimpia után mindig azt mondtuk, hogy ki kéne tolni a falait, és vagy emeletet kéne húzni a vívó szakosztályunkra. De most a párizsi olimpia után most már nem is az, hogy emeletet kéne húzni, hanem közel megduplázottunk, tehát több mint 400 gyerek van a vasas vívó szakosztályában, ami, hogyha csak azt nézzük, hogy van egy 20, most éppen a nyáron kicsit bővített, de a terem nagysága attól még ugyanakkor van, egy 22 pástos vívótermünk alapból, ahhoz 44 ember tud egyszerre vívni, hogyha mindegyik páston vívnak a 400-hoz képest, oké, hogy van, és ugye 3-tól lehet mondjuk 8-ig edzést tartani, akkor az egy elég szűkös.
1: Hát most kell egy új épület kell.
3: Hát ez úgy is alakult, hogy már közben kezdőcsoportokat iskolák tornatermeiben kezdtük el, ugye az első éveket. Aztán most úgy alakult, hogy ugye két hét az MTK Sportpark és a régi BSE Városmajori csarnok, ami ugye az MTK lett, és ott volt a kartszakosztályuk, onnan kiköltöztek, és meg tudtunk jó nagy egyesületek módján egyezni, hogy mi vettük bérbe a Városmajori vívótermet is, tehát most már konkrétan a Vasasnak két vívóterme.
1: Pasaréten és a Városmajorban.
3: És Városmajorban, és még vannak még mindig kihelyezett iskoláinkban kezdőcsoportok. Így tudjuk megoldani jelenleg a logisztikát, mert tényleg szerencsés helyzetben vagyunk, és megszeretik a gyerekek a sportágat, és nem az van, hogy mondjuk ez a dömping, ami a 24-es olimpia után lett, az egy-két év múlva akár lenullázódik, vagy marad 5 lézengő gyerek abból a kezdő nagy csoportból, hanem megszeretik a vívást, és ott vannak, és mondom, egyre csak növünk, és ugye most megint új szezonban jönnek új gyerekek, megint nő a létszám, ami nekünk egy hálás feladat, ami nehéz is egyben, hogy hogyan osszuk be azt, hogy mindenkinek legyen megfelelő edzésszáma, edzéshelyszíne, megfelelő számú edzőnk legyen, aki tud velük foglalkozni, tehát ezek ilyen édes terhek, de egyelőre kim van még a fejünk a vízből.
1: A vívásban hány évek kell eltelni, hogy valakire azt lehessen mondani, hogy hát belőle már nem lesz komoly vívó? Hány évet kell várni arra, hogy azt mondjuk, hogy na, megérte 8 évet dolgozni, most már kér tippelek csak, és akkor figyelj, most eddig itt volt, végszenvedte, akkor most kell beletolni még azt a 3 évet, mert most úgy látjuk, hogy lehet belőle valaki.
3: Szerintem ez teljesen változó.
1: Egyéne válogatja?
3: Egyéne válogatja. Most, hogyha az én 10 éves kori vívó kezdésem és a közel 34 éves kori riói olimpiák között azért csak eltelt 24 év, persze voltak közötte eredmények, de hullámvölgyek is voltak, és lehet, hogy valaki azt mondta, hogy igen, tehetséges volt, világkupákon jól vívott, de hogy a nagy téteknél mindig elbukott. És volt is benne valami, a példa sokszor ezt mutatta.
1: Jó, de te már azért egy komoly vívó voltál,
3: igen,
1: mondjuk az a kérdés, hogy top 1 tudsz-e lenni.
3: A korosztályos lépcsőkön végigmentem, bár ott is mindig a teher agyonnyomott akár egy kadett korosztályban. De van, aki lehet, hogy csak a junior korosztályra lesz válogatott, és mondjuk ott kezd el eredményeket elérni, tehát mindenhol vannak korábban, meg később érő típusok, de vannak olyanok, akik tényleg lehet, hogy kevésbé tehetségesek, de rengeteg munkát raknak bele, tehát hogy mindig mondjuk ezt a tehetségszorgalommal párosul. Ez egy nem közhely, mert ez tényleg így van, hogy abból lesz valaki, mert én tehetséges gyereket munkanélkül még nem láttam olimpiát nyerni, viszont odaérni egy olyat, aki középszinten volt, viszont rengeteg melót rakott bele, olyat viszont láttam odaérni, és ugye vízilabdában is Benedek Tibor, ugye, akiről saját magáról is mindig azt mondta, hogy nem volt kiemelkedő, nem tehetséges, de ott volt az edzés végén, ott maradt, belerakta melőt, és mindig azt mondta, hogy ő akarta jobban.
1: Ez volt a tehetsége, ő akarta neki a legjobban.
3: Ez volt a tehetsége, azt ki is hallta, a tévabőrös is lettem, hogy ilyeneket sokkal többet látni, mint a szuper tehetség, aki viszont azt gondolta, hogy majd a tehetségéből megér, olyat nem láttunk odaérni a végén soha.
1: Olimpiai bajnok vívunk Szászemese, és Zsoldos Péter a KSI elnöke a vendégünk, akkor mi múlik az, hogy valaki ne kallódjon el, vagy ne hagyja abba a sportágat? Erre hogy figyeltek például a KSI-ben? Mert nyilván ez egy égető kérdés, tinédzser, fiúk, lányok, és amit már Emese is mondott, meg mindenki tudja, hogy jönnek a kütyük világa, meg a tinédzser kor, az 30-40 éve is probléma volt.
2: Kommunikáció múlik. Én úgy gondolom, hogy a sportoló fejlődésében látható a napi szintű edzői visszajelzés, hogy ez kell, az edző szeme azért ott van rajta, akkor látható az is, hogyha ha valamit kell igazítani. És itt sokszor beszéltünk erről is, hogy mennyire vannak leterhelve a fiatalok, hogy sokszor mentesíteni, sőt előrébb jutunk, hogyha mentesítjük a munkaalól, hiszünk abba, hogy a pihenésnek van ereje, mert a megfelelő időben adagolt jó mennyiségű pihenés, az tényleg építőjelleggel hat. És itt ugye az, hogyha a sportolóval, a szülővel, az iskolával, és nagy Isten még megfelelő speciális embert is, coach, pszichológus, egyéb más olyan mentál trénerben vonunk ebbe a folyamatba, akkor ezeket nagyon jól lehet kezelni, és kitolható, vagy megoldható az, hogy elvándoroljon tőlünk, és még építsük is akkor a sportolót. Ez egy nagyon közös feladat kell, hogy legyen, és ebben esünk el sokszor. Tehát, hogy vagy azért, mert nincs pénz arra, hogy most a szülő, mert sokszor a szülőre hárul ez a feladat, hogy a mentáltrénert, coachot és egyéb mást foglalkoztassa, mert az egyesület nem tudja megoldani, vagy egyéb más olyan dolgokban mondom, ahol ott a kommunikáció hibázik. És ez, ha nincs meg, akkor hamarabb elkövetkezik a elhagyása. Amellett, hogy nyilván vannak itt különböző elhúzó hatások, de ez számtalan.
1: Elhúzó hatás, legyen az a végszó, mármint hogy a utolsó téma, közösségi média. Ez mennyit árt, használ, manapság ezzel is foglalkozni kell, elvárás az kluboknál, hogy megjelenjen a 8-10-12 éves versenyző is a közösségi médiában, nyilatkozni meg kell tanítani, vagy legalábbis nyilatkoznia kell, aztán eleinte nyilván még zavarja a kamera, a többséget, közösségi média, és hogy ne, hát szinte lehetetlen vállalkozás, mert azért a magunkat is beleértve, ez az okos telefon, ugye ott tartja az embert a monitor előtt, és ezt nézi. De hát így meg akkor hogyan lehet sportolni? Meg egyáltalán mennyire tud kikapcsolni az a gyerek, aki egyébként reggel kell, iskolába jár, edz, komolyan csinálja, és az a pihenés, hogy nézi a telefont.
3: Mindig azt mondom, hogy meg kell találni egy észszerű balanszot ebben az egészben, mert nem lehet, szerintem nem lehet tiltani, ugye, hogy én azt mondom, hogy az én 7 éves gyerekeim is tudom már tiltani, hogy képernyőt nézzenek, viszont időhatárt lehet szabni, és hogy azokhoz kell magát tartani az embernek, és szülőként is tartania kell magát, meg példát kell mutatni, hogy igen, én is ne tudom rakni a telefon, meg én is azt mondom, hogy jaj, épp nem tudom, hogy hol van, mert nem éppen mindig a kezemben van. Néha a szülőnek is ez nagyon nehéz, mert hogy
1: Jönnek az e-mailek,
3: dolgozik rajta, írnak neki, tehát nem ugyanúgy használja a telefonját, mint a gyerek, de mégis meg kell próbálni azért egy kicsit néha eltávolodni tőle, ami tényleg nagyon nehéz, ezt a saját bőrömön is mondom, hogy én is, jaj, de ezt az e-mailt még megválaszolom, de közben azt érzem, hogy le kéne rakjam, és rájuk kéne már csak fókuszáljak, és ezt kéne példának mutassam. Tehát nagyon nehéz, de igen, tehát valószínűleg, hogyha egész nap iskolában voltak, ott ugye lerakják, nem használják a telefont, elmennek edzésre, ott se szerencsére, hogyha utána az ember hagy nekik egy órát, hogy nézzenek, amit szeretnének, szerintem ez egyáltalán nem káros a mai világban, szerintem ez már teljesen normális. Az, hogy nyilatkozniuk kellene így a szakosztálynak, vagy bárkinek, szerintem ez sehol nem elvárás ekkora gyerekektől. igazából szerintem, amikor ilyen felnőtt eredményeik lesznek, akkor gondolkoznak el saját maguk miatt, hogy legyenek aktívabbak a közösségi médiában, ugye, hogyha esetleg egyéni szponzort szeretnének majd keresni, ugye azért nem mindegy a közösségi médiás jelenlét. Sajnos, mert ugye ez is értéket ad nekik, hogy hány követőjük van, és akkor onnantól kezdve ugye mennyire tudják az adott vállalkozást akár reklámozni, tehát hogy megéri-e őket támogatni. Ez ebből a szempontból szintén nehéz, mert akkor ez is ezért elvonja őket, hogy most éppen követőket akarnak-e valamilyen módon szerezni, vagy tartalmakat akarnak éppen gyártani. Ez egy nehéz kérdés, de mindig azt szerintem az edzők is azt mondják, hogy ameddig a munka nem megy a munka rovására, addig a szabad idejüket azt úgy használják föl, ahogy szeretnék.
1: Mit mond a klubvezető?
2: Egyeztetve szakemberekkel, abszolút igaz, amit az MSZ is mondott, és nem tudom, a hallgatók tudják-e, hogy most már egy ilyen 12 éves gyerek 8 óra képernyőidővel is tud bírni per nap. Azért az komoly, tehát hogy az brutál, úgymond. Illetve, ha jól tudom a számot, akkor egy perc alatt akár 300 scrollozást, ha jól mondom, ejt meg. Tehát abból mi marad meg a fejében? Tehát itt megint csak az, hogy az élmény és a dopamin az, amire pörget, és itt a sport ugye ebbe hogy tud belekapcsolni. Hozzáteszem, én azzal is találkoztam, hogy itt minden azon múlik el, egy milyen mintát ad a szülő, és abból a mintából hogyan és miként táplálkozik a gyerek, illetve az, hogy nálunk is van olyan sportoló, 17-8 éves, aki tudatosan építi magát azért, és ezt sajnos több helyről hallottam, a sajnos itt idézőjelbe, hogy már a cégek is nem influencereket bíznak meg, hanem valóban lájkok és különböző követés számokat néznek, és az illető, ő tudatosan építi a sportágát, magát, pontosan azért, hogy majd egy sportszergyártó, majd őt valahogy, ő is ezzel kínálkozik be az adott sportszergyártónál, őt megtalálja és támogassa. És szerintem ez a jó oldala ennek, ezt kéne valahogy mintaként venni, amellett, hogy ő nyilván már 17-18 éves és tudatosan használja ezt, és itt elválasztom azt, hogy melyik korosztályról beszélünk. Nyilván az edző sem teheti meg, hogy az edzés alatt leüljön. Én ezt mindig is nem értettem, ezt az edzői attitűdöt, hogyha valaki leül, egyezt, hogy belebújik a telefonjába, és nem edzést tart, sajnos van ilyen, de én inkább azt mondom, hogy tegye el a telefonját, és ugyanazt, amit ő megkövetel, akkor ezt ugyanúgy ő is tartsa be, és ne telefozzon, még egy SMS-en nézzen meg. A másik pedig az, hogy ugye itt a kisgyerekeknek, itt inkább a szülői oldal kell, hogy domináljon, és akkor ebbe hogy tud belefolyni, megint csak kommunikáció, együttműködésről beszélünk a klubbal, az edzővel, és különböző olyan kapcsolati rendszerekkel, ahol mondjuk ezeket megfelelően tudjuk szabályozni, a tiltás valóban nem megoldás.
1: A sport legyen a megoldás, meg akkor, ahogy mondtátok, a sportolás maga az élmény, és ez legyen az elsődleges cél. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban, 100 szemes olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a 7 éves Ikrek édesanyja, és Zsoldos Péter, a KSI elnöke. Hát érdekes témák, azt hiszem, hogy még ezt is lehet folytatni, a hallgatóknak meg a figyelmet. Köszönjük, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Forsuber, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Forsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Forsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ön már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: De most következő óra főhőse maga is történelmi tettet hajtott végre. Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán, szervusz!
3: Köszönöm a meghívást!
2: Ja. Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívából megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végelszámolásnál, de most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyzet, vagy világbajnoki negyedik, Európa-bajnoki érmeid, ezüst bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
3: Nem igazán. De azóta, amióta befutottam, és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne, és hát nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
2: Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni, és hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéséig az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ezt lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam föl a lelkembe, hogy bármi jöhet.
3: Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira egyrészt, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is, az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
2: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
3: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
2: Tehát abszolút a krém de la krém.
3: Pontosan.
2: Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
3: Az volt.
2: Mennyivel másabb?
3: Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, ha megismeri őket az ember, nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy tehát örültek ennek a sikernek tényleg.
2: Ti olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig, nekik eddig jobban jött ki a lépés.
3: Szerintem igen, igen. Ők, hát jó, hát együtt vitorlázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk én az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az mostanában lett igen az elmúlt 4 évben, de ők is tudják, hogy nekem is benne van ebben az egész életem. Tehát a 6 éves korom óta vitorlázom, és 10 éve vagyok egy nemzetközi profi csapatban benne, és amikor 10 éve lettem 21 világbajnok, akkor kerültem bele ebbe a nemzetközi legis nagyon elismert Jozo Jakelics horvát edző által egy nagyon krémnek számító, köszi, csapatba, ahol világbajnok van, egy ciprusi világbajnok, aki olimpiai ezüstérmes is, egy horvát olimpiai ezüstérmes, horvát világbajnoki bronzérmes, tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele a Benji-vel együtt, tehát így Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
2: Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez abban a szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében fel fogjuk idézni, hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digisportban, aztán találkoztunk ugye a Csisztus Podcastban, még akkor készültetek a Tokiói Igen. olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorlázó volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erményre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elért csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
3: Igen, hát kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt benne nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnék majd olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
2: Tetszik a víz, pontosan, az a saját erő, a napsütés, a kicsit innen,
3: tetszik a közeg. Tehát nagyon, nagyon vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett ez egy gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vizen egyedül, mert mégiscsak egy kíván egy 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vizen, most van motorcsónak kíséret, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogy elúszik a hajó.
2: Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
3: Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benji-vel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte, és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
2: Mert legfeljebb,
3: nem tudom, hogy ez tudatos volt édesapámnak, pontosan, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
2: Azt, hogy ugye a Bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden karnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világbajnoki sikerben fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetted részt. De az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
3: Igen. Igen, mert azért ez vagányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vizen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezettel vitorláztak volna. Tehát amikor iskolai időszak, általában hétvégén te voltak az edzések, még ifi korunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy jó, a srácok, iskola után fúj a szél, megnézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor megyünk ki a vízre, mint a délután 3-kor. Édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakban, ő volt az edző, és hogyha most csak így belegondoltam, hogyha nem mentem el ott a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
2: Ezt akarom mondani,
3: úgy hogy... motiválódni, hogy nincs aki húzza, meg aki...
2: Játszótárs,
3: igen.
2: Edzőtárs.
3: Pontosan.
2: Később edzőpartner, ugye? Tehát, igen. Hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársból lett aztán a, nyilván az igen. Edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala és a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
3: Igen, ilyen 2,5 éve.
2: Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát, hogy ott nincs megváltakozás a csoportokban.
3: Igen, sajnos talán van egy olyan szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
2: Igen.
3: De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából, hogy...
2: Ez fájdalmas a végén mindig.
3: Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji. Mert hogy
2: családon belül maradt a büszkeség?
3: Az egyik az pontosan, hogy családon belül maradt, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa. Tehát amikor én mentem Párizsba, és ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog.
2: Előtte neki meg volt Rio, illetve Tokió.
3: Igen.
2: És aztán utána következtél te.
3: Igen.
2: Ami már azért óriási dolog volt a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett álljon egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz a elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz a elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
3: Igen, gondolom, még ifjúsági koromban, ami az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga a dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vizen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-8 évesen kattant át az, hogy hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
2: És ez tetszett, ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
3: Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert ez legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint ők, akkor lehet, hogy ez kiegyenlítődik valamikor.
2: Akkor volt azért itt egy önbizalom mag, amire te építettél, ugye?
3: Igen, nekem ami sok önbizalmat adott mindig, az a 2013-as balatoni U18-as világbajnokság volt, ahol második lettem 15 évesen. U16 kategória pedig igen. Első. És akkor ez mindig bennem volt, hogy a korosztályomnál jobb kell, hogy legyek, mert hogy én vagyok akkor az akkori győztes, akkor ezt meg kéne tartanom, amíg átmegyek a felnőtt mezőnybe.
2: A környezeted mit szólt ehhez? Tehát ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugatni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berett Zsomborót, ha kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a Vadnai Fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy húha, hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
3: Én úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az szerintem minden ifjúsági VB-t megnyert, ami volt. Talán az U21-es nem, az előtt itt mindent, ott talán a harmadik lett. Uh-huh. És utána azt mondták, hogy wow, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye, amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a tagypofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-dik, amíg az U21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták, Berett Zsombi is mondta, emlékszem, én mondta, hogy ez küzdjél, keményen edzél, mert ez más tesz majd, mert ő pont ebben a hajosztályban akkor a felnőtt mezőnyben volt, és én meg ott ilyen nagy kamasz önbizalommal mondtam, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, meg gondoltam, de hogy is, ezt majd megoldom. Nem, persze, hogy nem úgy lett.
2: Szembe jött, mi a valóság?
3: Valósága szembe jött, igen.
2: Igen, de hát azért azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportágnál, hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsókorhatár?
3: 17.
2: 17, jó, tehát mondjuk mit tudom, hogy az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát. Tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
3: Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ba, az ő korosztályokba mindenki az volt.
2: Hoppá, bizony.
3: És akkor más megy bele a mérce.
2: Világos. Csak ők azóta fölmennek, és azóta egymást gyűrik, ugye?
3: Pontosan. És teljesen, és sokkal profibb edzésmunkával, edzéselmélettel gyűrik egymást. Igen.
2: Melyik része volt neked esetleg, ha volt ilyesmi, amit bármilyen edzés, munka, elvárás mellett mindig szerettél megcsinálni, és melyik az, amit a mai napig is úgy vagy vele, hogy de most tényleg egészen mélyre mehetünk, tehát nyilván van a erőfejlesztéstől elkezdve, nyilván gondolom pszichológiai felkészülésen át nagyon sok minden más, és akkor még ezt hozzá kell jöjjön az is, hogy az ember meteorológusként sem kell, hogy utolsó legyen, szóval minden részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
3: Hát van olyan, amit nem szívesen, nem annyira szívesen csinálok. Például most, ahogy említetted, a fizikai felkészülésben én nagyon szeretem ezeket a hosszú, zone 2-es, ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom.
2: Az oxigéniányosokat?
3: Igen. Megcsinálom, tehát meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni. Hát nem szívesen.
2: Ez elhiszem, szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor indul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod meg, meg tudod, meg hiszed. Ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
3: Hogyne, teljesen érződik. A jobban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg a cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót vesszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlába ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusa.
2: Minden izmadat mozgatod.
3: Minden, nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, amit levegőt venni is elég nehéz. És utána ebből hirtelen, 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni kell szinte, mint hogy egy hullámszörfösnek el kell kezdeni, hullámszörfözni és 180-as púzussal. És ott meg az meg arról szól, hogy hogy tudod elkapni a hullámot, hogy legjobb szögön tedd a hajót a hullámvölgybe, hogy pontosan annyit húzza vitorlán, amennyit kell, hogy teljesen flow-ba kerülj azokkal a hullámokkal, szélerővel.
2: Miközben még dobog a szíved, a torkod
3: miközben
2: van.
3: Nagyon dobog, igen.
2: Tehát, hogy utána meg kell tudni találni azt a relatív egy nyugalmi állapotot, amiben a koncentrációd 100%-os.
3: Pontosan. És ezt csak úgy lehet igazából, hogyha felkészült az állóképesség. Nem beszélve arról, hogy miközben ezt az egész flow állapotot ugye ki kell alakítani, figyelni kell folyamatosan a felhőzetet, az ellenfeleket, hogy akkor hol van több szél, hol zavarnak engem a már többiek, hol van milyen hullámzás, milyen áramlás, tehát közben egy stratégiai döntéseket kell hozni a pályán, hiszen nincs megadva egy szakasz, hogy itt kell végigmenni, hanem ott mi döntjük el, hogy merre menjünk a pályán.
2: Ennyi, szóval is komplex dolog ez, hogy így most hirtelen belemélyültük, hogy mennyiféle fajta tudásban kell az embernek tényleg mesterfokra fejleszteni magát ahhoz, hogy akár egy szakaszt jól, vagy egy versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatíve stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz jól érzékelem, hogy a másikhoz képes nézed magadat?
3: Pontosan. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
2: Így van, és akkor ehhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
3: Igen, elv. Igen. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítanom a vitorlámat, vagy máshova kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok leget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg. És csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
2: Vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vadnai Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilka 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi minden van-e mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picikét azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy az ott éppen akkor megfelelő helyezést hozzon, amiből aztán természetesen minél több elsőség van, ugye annál jobb. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyrészt ugye nagyon sokat változott, alakult az elmúlt években nyilván az olimpiai hajóosztály, mondhatnám sokak bánatára kikerült a findingi, ugye amelyben Berec Zsombor olimpiai ezüstérmet szerzett és fantasztikus eredményeket ért el. Ezzel sokan azt mondják, hogy a nagyobb testű férfiaknak gyakorlatilag elveszett a lehetősége, hogy egyéniben kimagaslót alkossanak az olimpián, ez igaz?
3: Ez nagyjából igaz, hiszen most talán ami a dingi kategóriában az én testakatom talán az egyetlen és legnehezebb. Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett. A nehéz súly az inkább most a szörvben jelenik meg, és a kite szörvben.
2: Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkezve azt gondolna az ember, hogy hát annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyt, de hát itt vagytok ti. Itt dekák, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
3: Annyi a hajó, igen.
2: Annyi a hajó.
3: Igen.
2: Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formával tartson saját magán kívül, azért azt gondolom egy másik fejtörés.
3: Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajószint a világon. Ezt úgy találták ki, hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így átfordítva föl lehet rakni, feje lefele, és pikpak, szét lehet szedni az árbócot kétfelé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindez 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog, és
2: egy autó fölé lenyúlhat, és
3: pontosan,
2: simán.
3: Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságnál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8 az olimpiainál, és nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. A hajó meg maga a kötélzete az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylathoz képest. Ezt a hajót, ezt nem is tudom megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Uh-huh. Nyilván a csigarendszerek, meg...
2: Ez a lézerhajó.
3: Ez a lézer,
2: ugye?
3: Igen.
2: Csak tehát, most már
3: igen, tehát azóta, de azóta nem sok változott. Ilkának átnevezték, igen. Kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonná, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak, de még mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4. Aha. Mert ez az a hajó, amit...
2: Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel
3: pontosan.
2: Ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
3: Hát igen, általában minél többen csinálnak, amit annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ehhez mit szólnak, tehát azért jó sokan fociznak.
2: Igen, vannak egy pár valamit. Ez ott azért vannak posztkülönbségek, mert
3: az sem
2: mindenhol egyforma, tehát
3: igen.
2: Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt az embernek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy erre tényleg születni kell?
3: Én nem gondolom, hogy én különleges tennék, és erre születtem. Szerintem ezt meg lehet tanulni.
2: Meg lehet tanulni.
3: Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét. Tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
2: És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
3: Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció is, ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés. Tehát igen. Az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög, nem tudom hány millió kis emlék, és igen. Utána dönt
2: lesz
3: az ember.
2: Valami, igen.
3: Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere. És ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyi mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntéshoz néha, hanem csak az intuícióra kell hallgatni, és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy hú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szél ott, tehát az jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen
2: kell. Igen, ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, hogy nyilván ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említette, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván el kellett, hogy jön egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
3: Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az, ameddig el tudott minket vinni ebbe a magas junior szintre, addig ott volt mellettünk nagyon közel, és ott a legjobb elérhető legjobb edzőkkel leszerződött, együtt edzettek minket, tehát ő is fejlődött, majd tovább folytatta ezt a munkáját, mint menedzser, mert belátta, hogy tehát ezen a szinten neki, hogyha az tényleg az a célunk nekünk, hogy majd egy olimpián érmet szerezzünk, akkor egy olyan edző kell, aki erre abszolút, hát vagy már volt az olimpiai érme, mint versenyző, vagy mint edző.
2: De olyan tapasztalatokat
3: De olyan tapasztalatokat, igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk, tehát ilyenkor kerültünk Jozója Kelicshez, és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt öten, hatan, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abban is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam vele egy apartmanba, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan. Tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól. Tehát ez az egész nap. Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
2: 24.07, már ahogy ezt mondani szokás, ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
3: Igen, igen.
2: Nagyon érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján? Most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a spliti öbölben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
3: Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani ezt az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig fenntartható.
2: Tehát a kiégés.
3: Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én. Tesóm is ilyen volt. És vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távollét itthonról. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye ilyen 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy
2: Elképesztő.
3: Már az úgy bosszantó tud lenni.
2: Igen. 12-ben egy, ez teljesen egészében csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért ez egy nem egy olcsó műfaj. De nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
3: Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Uh-huh. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell oda vinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
2: Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály gyakorlatilag.
3: Igen, és 150 hajót oda visznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
2: És itt lehet, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták az ötösebben, és járhatsz rosszul, vagy jobban.
3: Nem, ennek kevesebb lelke van, mint egy lónak.
2: De van, tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a...
3: Van olyan, igen.
2: Teste alá?
3: Azért hiába, ez egy őssablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sose szokott lenni, hogy a legrosszabb hajóval ne lehetne nyerni.
2: Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
3: Azt vinni kell.
2: Tehát az már úgymond a sajátod.
3: Igen, és abból le is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új. Aha. Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát ez nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
2: Igen. Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember megfelelően felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szállazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkárval, Holzhauser Andrással, hogy Érti Mári is, és te, ti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapádféle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között, akár edzés munkában, akár megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
3: Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ilyen a Berett Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe, azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát
2: persze.
3: Hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág, meg lehet,
2: hát
3: hogy
2: nálunk,
3: nem
2: de jön. Azért ez azért egy világsport, tehát
3: persze,
2: ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, megszállítottad.
3: Én remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
2: Szóval ez nem könnyű. Viszont az ember, honnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát hogy nagy vagyont, ahogy így ezt én nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
3: Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Tehát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhetem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
2: Azért mellett meg egy diplomát még így. Mindezek a mellett az edzés munkában lehet összeszedtél a BGR-en.
3: Igen, szeretem mindig is egy B-tervet. Uh-huh. Jobban nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy az hogy ezt attól mindig is tartottam egy picit, és így nyugodtabb az élet.
2: Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát, hogy elmondtad, hogy ez egészen elképesztő, ez a fizikai terhelés, amit egy-egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát, nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, egyébként nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
3: Igen, nagyon sok ilyen törzserősítő gyakorlatokat kell végeznünk, plenkázni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogyha max erőt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van hirtelen, megdob egy hullám, úgyhogy kim vagyok ebben a lógó pozícióban, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
2: Akkor a gerinc van igazán kitéve?
3: Igen, a gerincek az alsó része, az alsó szakasza, az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, hogy azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
2: És mindezt az izomépítés azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84
3: kilót. Igen, igen.
2: Hát a finom balansz akkor azért.
3: Szerencsére ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem is kell sokat diétáznom, vagy esetleg többet ennem, de igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog. Aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
2: Igen, ez egy elég nehéz dolog. Na kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Dublin Ovalban történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, vagy eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam,
3: Egy nap és két érem futam.
2: Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami, vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézett fel magadban?
3: Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, a téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jó hajók, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem, meg mindenem a szezonra. Az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész teret végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tét versenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, most 9. európai, majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóra, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely.
2: Van belőle már.
3: Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlőségre a harmadikkal, most megint negyedik.
2: Párizsban is
3: negyedik, és meg azóta volt egy LB ötödik, meg előtte LB negyedik, tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a fa érem kollekcióm az teljes, és utána most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez az öt napon át, folyamatosan ott voltam, rajtam volt a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És négy napon át, mert az ötödik napon két rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az ötödik helyre.
2: Igen.
3: És még néztem, hogy most megint negyedik leszek, vagy hatodik, vagy ötödik, de most komolyan, most miért csináltam magammal, és úgy voltam olyan a medálrészen, hogy ez az éremfutam, hogy ez ilyen nincs, ezt meg kell csinálnom, ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye, mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, hogy ő hogy megy, az angol, hogy megy, az ausztrál, hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot, minden jobban. Az első futamon lettem negyedik, és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től

0: elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba, a következő krejzba sikerült visszajönnöm, 4. vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az mai napig nem tudom, hogy jött ez, pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
1: Szürreális volt egyébként, hogy ott ez megérkezett? Vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
0: Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekel, csak átadta magát a hajó. Tehát lehet érezni a hajót, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
1: Egy év állsz a hajóval szerintem.
0: Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
1: Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Hogy lehet, mivel lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
0: Igen. Ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad a Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket a top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy alapköve lesz a Los Angeles-i felkészülésemre.
1: Hát ez létezik. Ez a szenárió, ez megvalósítható. Ezt már
0: pontosan
1: megcsináltad.
0: Igen. Most van példa. Viszont oda is ki is kell jutni, tehát most Brazíliában lesz egy világbajnokság, azért sem hosszú a szünet. Tehát én szeptember végén elkezdek edzeni a speedben a csapattal, mert fel kell készülni, 4-5 hónap van csak a világbajnokságig. Tehát az meg túl kevés ahhoz, hogy most elengedjem magam, és akkor vissza alapozás, meg versenyrutint visszaszerezni.
1: Tehát nagyon nem engeded el magad.
0: Nem engedem el magam.
1: Aha,
0: igen.
1: Okay.
0: Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát igyekszem, hogy ez ne így legyen.
1: És aztán utána, hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs jól sikerül, akkor az már biztosítja a Los Angeles indulásodat?
0: Igen, igen. Tehát most ez Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angelesre. Nálunk nem számít a világranglista meg semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinte néhány hónappal, szóval hogyha szeretnénk nyugodtan készülni Los Angelesre, akkor most kell jól menni.
1: Köszönöm szépen, Vadnai Jonathan volt velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.